0: megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, én próbálok mindig is ezzel élni, nem visszaélni. Remélem többé-kevésbé idáig sikerült. Az eredmények szerintem azt mutatják, hogy jó úton haladok, de persze, mint edző mindig is van még fejlődni, tanulni, és ez a döntő is arra azért rávilágított, hogy még nekem is biztos, hogy van még hova fejlődni.
1: Hát végülis, ha hadd mondjam, az hogy ne lenne, egy nagyon fiatal edző vagy, és az edzőgeneráció kifejezetten talán új korszakához vagy sorolhatsz szó szerintem minden szempontból. Gyorsan átugrottad azért ezt a pályafutásodat, ami a szakmai előéletedet illeti, pedig hát azért pont a Ferencváros színeiben azért egy fényes győzelem is jellemzi a te utadat, ugye? Méghozzá egy keg győzelem. Emlékszem itt, hogy azért a Komédiuszodában egy egészen elképesztő mérkőzésen történt meg az, ami. Kérlek, idézd ezt egy picit két föl, és több okból is kérdezem, majd kitérünk, hogy miért.
0: Az is egy tündérmese volt, ugye bár 98-ba sikerült megnyerni Godó Gábor irányítása alatt a kekket, pont a Pireusz ellen. Az kettő mérkőzéses párharc volt, ott volt a téma, volt az odavágó, ott kikaptunk egy góla, és a Komédiba egy teltház, tehát ott több ember nem fél be, szerintem volt közel 4000 ember.
1: Igen.
0: Csodás élmény volt, hogy sikerült hazépályán elholdítani ezt a trófeát, és utána még követte a magyar bajnoki cím, Vad Lajos irányítása alatt, tehát jó pár eredményt értünk el a Fradival akkoriban. Nekem is
1: Néki Balázs is abban a csapatban volt, ugye?
0: Pontosan, mert Sünyi akkor bontogatta ki szárnyait, hát neki is a kek elődöntőn Rómába, a Isten nyugasztalja, Tibi Benedek ott játszott abban Rómában, sikerült ott őket kiverni, és a Sünyi lőtt a szemkettő gólt ott Rómába, óriásit játszott fiatalon. Igen, egy óriási történet a miénk, úgymond 28 évvel ezelőtt volt ez a
1: beszélünk. Igen, ezt akarom mondani, ne tagadjuk le, és amit mondasz, hogy 28 évvel ezelőtt, ugye aztán ez egy 98-as sztori.
0: Igen,
1: tehát még ugye nevezzük így a nagy válogatott generáció igazi átütő sikeré előtti korszakban tettétek oda magatokat klubszinten.
0: Igen, és tényleg így, hogy a Fradival, ezt mindig is mondták előtt, hogy így Fradi család, úgy Fradi család, meg a szurkolótábor, és az hál' Istennek volt szerencsém megtapasztalni, mint játékos akkoriban, és most mint edző, hogy ez tényleg igaz. Tehát ez az egy úgymond dupla olyan érzés egy játékosnak, vagy edzőnek a Fradival nyerni, mert óriási teltház volt, óriási hangulatban sikerült nyernünk. Örök élemény, hál' Istennek.
1: Nagyon örülök, hogy őrzöl ilyeneket szerintem, mert ezek azok a emlékmagok, amihez az ember nyúlhat, amikor adott esetben akár lógatja az orrát, bár most ebben a helyzetben erre semmi okod nincsen. De mégis ezek azok a kis hidak, azok a kis kötőerők, akár a Nyéki Balázssal együtt közös munkátokat beszéljük, ugye itt most párhuzamosan halad a pályafutásotok, ugyanannál a klub, de ezen érdekes azért, hogy az élet miket produkál, de talán még egy kicsit ezt részletez már nekünk, ezt a családi dolgot, mert hogyha az ember vidéki fiúként kerül be egy ilyen csapatba, akkor mikor csúcsosodik ki ez az érzés? Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk ennek a csapatnak, ennek a klubnak a versenyzője, játékosa lesz, ugye itt nyilván bármilyen sportágban igaz lehet ez, akkor körbe fogja-e rögtön ez a fajta családi identitás, vagy pedig ehhez kellenek a közösen megélt sikerek, vagy úgymond egységnyi eltelt idő után jön meg ez az érzés, tehát hogy képzeljük ezt el kívülállóként?
0: Hát is szépen sorjában, hogy említetted, jönnek ezek a dolgok, ugye bekerültem a telepre, első edzés abba a csapatba, akkor már nagyon nagy nevű játékosok, Kis Gergő, Fodor Ajmi, Steinmetz testvérek, félmér ezt a csapat, kerültem én be Szentesről, pislogtam, mint tényleg halaszatyorban, és utána még egy edzés után átmentünk a régi stadionba ebédelni, a vidéki csapattársaimmal és egy-két külföldivel, és akkor ott például ott együtt ebédelni egy asztalnál idősebb Albert Flórival, Lipcsei Petiékkel is, tehát olyan legendák között mozog az ember ott a telepen.
1: Tehát más sporták béli,
0: igen,
1: de óriási Fradi legendák.
0: Pontosan, kökénybe helyékkal egy csarnokba lenni, tehát az ember ott tényleg ott ámul-bámul, hogy hova is került, kikkel van testközelben nap, mint nap, és tényleg úgy testközelben, hogy köszönések, tiszta szívből jövő gratulációk egy siker után, a lelátón ott tényleg egymás meccsén ott voltunk, tehát és akkor érik meg az ember, hogy igen, ez erről beszéltek, hogy ez a Fradi család.
1: És ez fölfelé húzza az embert? Edzésről edzésre?
0: Igen, mindenféleképpen. Tehát mindenben, hogy az ember belép, én a mai napig, hogy bemegyek, és most is ott ülnek ezek a legendák, és mindig elcsodálkozom mai napig, így már idősebb fejjel is, mint edző, hogy igen, azért itt jó lenne.
1: Érdekes nagyon, amit mondasz, és ugye most, ha ezt a sikert és ezeket a csapattagokat említed, és ugye az imént már elmondtuk, hogy tulajdonképpen azoknak a csapattagoknak a nagy része válogatott pályafutás szempontjából ugye később hoztak kiugró világra szóló sikereket, de hogy valahogy így együtt éltétek ezt meg, és mindenképpen érdemes szerintem egy picit arról is beszélni, hogy az ember saját maga hogyan tekint vissza a saját pályafutásra, mert nyilván ez talán jellemezhetjük úgy, hogy ez volt a pályafutásod csúcsa, illetve hogy te magad milyen játékosként, milyen mentalitással, milyen értékekkel érkeztél az edzői útra, mert szerintem nagyon sokféle beérkezés van, és láttunk már mindenre példát, nem lehet azt mondani, hogy csak sikeres játékosból lesz sikeres edző, vagy a nem annyira sikeresből lesz sikeres, mert van példa erre is, meg arra is, de azért az, hogy valaki hoz valami csomagot magával, az egészen biztos. Te milyen típusú játékos voltál?
0: Én magamat, ha kell jellemezni, úgy jellemezem, ugyebár én a center poszton próbáltam helytállni, ezzel a nem igen magas termettel, csodaszámmal ment az a játék, amit én próbáltam ott előadni.
1: Ez alatt területed?
0: Igen, 184 centivel ott küzdeni az óriások között, és így pont ezért volt szükség mindig is plusz munkára, részemről, alázatra, tényleg az életem volt, gyerekkorom óta a vízilabda, a szüleim is abszolút efelé ebbe támogattak, otthonról kapta egy nagyon-nagyon támogatást, azt is tudtam magamba hozni, az alázatot, a kitartást, a munka iránti a hitet, én ezt próbáltam Pesten is folytatni, mert tudtam, hogy csak úgy tudom magam megállni.
1: Tehát családban új voltál, mint vízilabdázó, vagy pedig volt?
0: Új. Tehát édesapám teljesen
1: távol esett.
0: Uh-huh. Bátyám is, tehát én úgymond ilyen kívülállóként kerültem. Tehát a szentes közeg az, aki ismeri ott tényleg a vízilabda, az...
1: Persze, hát az a vallás.
0: Az a vallás, és oda bekerültem, és nagyon jó nevelőedzők keze alatt tudtam dolgozni, tehát nagyon jó gyerekkorom volt.
1: Ez megint sokat számít szerintem. Nagyon, én szerintem végtelenül sokat számít az, hogy az ember gyerekként, vagy aztán persze később játék fiatal felnőttként mit hoz, mit kap a nevelőedzőitől, mert azok olyan mélyen gyökerező minták, amiket nyilván, ha nem is azt mondom, hogy ismétel, de hogy kapaszkodik vele.
0: Mindenféleképpen is, és nem csak a nevelőedzők, de utána az egész pályafutásomat olyan edzők kísérték végig, tényleg egytől egyig, most nem akarom felsorolni, mert rengeteg volt, és nem szeretnék segítsen megbántani, hogyha kihagynék neveket, hogy tényleg csak olyan dolgot kaptam. Nyilván volt néha közt olyan dolog, ami nem annyira tetszett, de az is egy tanuló dolog, ugyebár. Tehát tényleg ebbe szerencsés voltam, és utána tényleg Pesten meg próbáltam megállni a helyemet, fölkerülni, mint vidéki srác, itt a farkasok között, a nagy nevek között, és hál' Istennek sikerült, és tényleg, ahogy említetted, azóta a nagy része többször is olimpiai bajnok, világklasszis lett, és tényleg büszke vagyok arra, hogy mai napig nagyon jó, igaz baráti viszonyt ápolok velük, nap mint napon találkozunk, hogy néha... Ez egy jó dolog.
1: Nagyon érdekes, amit mondtál a termetedről és a posztodról, mert a közelmúltban volt alkalom egy családi portrét készíteni a Fogel familiával, és ugye ott Fogel Simon, ugye a jobban ismert sikeres kapus testvér Somának a bátyja, nagyon hasonlatosan mesélt mindenről, amit te most mondtál, hogy ő sem alkatilag nem volt kifejezetten egy center alkat, ehhez képest elképesztő akaraterővel, hihetetlen elszántság, tényleg lehajtott fejjel ment, és hát a történet egy kicsit arról is szólt velük kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy az élet igazságosan osztottál itt a dolgokat a két testvér között, és ennek ellenére most, hogy Simon pályafutását korcső alá vettük, és talán nem olyan ismertek az ő sikerei a nagyvilágnak, és mégis annyira pozitívan tekint vissza erre a korszakra, hogy mennyi mindent kapott, és úgy gondolja, hogy ez a játék, ez tulajdonképpen mindent is adott számára. Te magad hogy vagy a saját életeddel, meg a saját pályafutásoddal? Kijött belőle mindaz, amit te a képességeiddel ki tudtál hozni?
0: Én abszolút, maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal, tényleg visszatérve ebből az alkalból kihoztuk a maximumot, bejártam a világot, tényleg jó csapatokban játszhattam, nyertem különböző címeket klubszinten Magyarországon, külföldön is tudtam játszani, Spanyolországban 4 évet, ahonnan rengeteg nagyon jó barátot sikerült szereznem a mai napig, kapcsolatokat. Tehát a vízilabda nekem nagyon sokat adott, és a mai napig is ad, És én úgy kilátságosnak érzem magamat, hogy tényleg, amit szerettem, szeretek, azt tudom csinálni.
1: Azt szerinted egyébként később, ha az ember ezen az úton marad, és az edzői pályára lép, mekkora jelentőséggel bír, hogy valaki akár éveket játszik Európában, nyilván ebben a sportágban leginkább Európában kell játszani ahhoz, hogy igazán sokat tanulj és fejlődj, függetlenül attól, hogy mégiscsak hazánkban a világ egyik legjobb bajnoki sorozata van.
0: Mindenféleképpen egy jó dolog.
1: Spanyolország mit adott neked?
0: Más felfogás, az élethez való hozzáállásuk, nyilván a környezet, ezt nem sem bemutatni.
1: Tengerparti úszoda. Igen. Tudom képzelni, ezt sokan irigylik.
0: Életem legszebb 4 éve volt fiatalonként lenni. Más a kultúra, más a játék, a bajnokság is más, egy picivel abszolút csupa jó dolgot tudott nekem adni, amit egy-két dolgot át lehet ide menteni, mint edző. A hozzáállás a játékhoz, az élethez, a felfogás.
1: Könnyedebb?
0: Könnyedebb, lazább, nem izgulják túl tényleg az a típus spanyolos hozzáállás.
1: Azért érdekes, mert ugyanakkor, amikor az ember a magyar vízilabda közegben nő bele, ahol, és ezt megint csak a Fogel családra hivatkozom, ugye dinasztikus sikerek vannak, de bármi mást is mondhatnék, akkor itt nagyjából úgy indul, hogy itt, aki elkezd vízilabdázni, az olimpiai bajnok akar lenni. De most azért ez egy viszonylag diszkrét nyomás, tehát idézőjelben. De ezt a spanyol mentalitás azért, ha az ember éveket játszik, ott tudja oldani?
0: Igen, ott valahogy azt sose éreztem azt ott rajtuk, hogy ott nagyon ilyen görcsösen akarnánk. Tehát ott úgy is kiforta magát, ott is volt egy jó generáció, olimpiát nyertek Atlantában, jól emlékszem. Azóta se próbálkoznak, de ugyanolyan boldogok, jó csapatuk van. Tehát valahogy nem görcsölik annyira túl. Nyilván Magyarország azért, itt belép az ember a hajós úszodában, látja ott a márványtáblát, mindenki oda szeretne kerülni. Én magam is voltak ilyen álmaim, de utána gyorsan elhessegették, hogy
1: elesegették, vagy te magad?
0: Hát nem, idézőjelben véve én magam is, hát nyilván úgymond rossz időben, rosszkor voltam, rossz helyen, abban az időben akkor óriási centerek voltak mellettem, akik nyilván sokkal jobbak voltak nálam. Nehéz volt bekerülni, de voltam meghívva a tágabb keretben, annak abszolút örültem, büszke vagyok mindenre, amit ott tudtam nyújtani.
1: És ez nem hagyott benned hiányérzetet?
0: Nem. Például utánpótlásvágatban a Fecsó bácsinál mindig ott voltam. Ott voltunk, 77-78-as korosztálya, ezüstérmeket nyertünk állandóan. De azért mondom, kerek a sztori, a pályafutás, kimaxoltuk.
1: Na, hát ez fantasztikus, és nyilván, amikor az ember úgy érzi, hogy lezárt egy korszakot, amit ő magáért meg tudott tenni, akkor elindul egy másik úton, de neked annyira volt egyértelmű, hogy ez az edzői út lesz?
0: Nagyjából ez volt a tervem már úgy a vége felé, úgy 25-28 éves koromban, amikor már éreztem, hogy az nyilván ennek el úton, mint játékos vége lesz, és láttam az akkori idősebb edzőket, hogy milyen ez az életvite, milyen életet élnek, és akkor megfogalmazott bennem azon felül, hogy imádom a vízilabdát, hogy valahogy itt kéne maradni a vízilabdán belül, és azon belül, mint edző.
1: De hát ez érdekes, hogy tetszett, mert azért én nagyon sokaktól azt hallottam, persze nyilván sportága válogatja, de nem hiszem, hogy a vízilabdában nagyon másképp lenne, hogy hát ennél nagyobb rabszolgasors kevés van. Tehát, hogy amikor az ember a saját maga rabszolgatartója gyakorlatilag, hiszen a hétvége, a mérkőzéseké hétközben neked legalább annyit, ha nem többet kell benne lenned, és foglalkoznod a játékkal, mint a játékosoknak, tehát ez gyakorlatilag, ahogy mondani szokás, 24-07-es műfaj.
0: Igen, a feleségemet kellene megkérdezni jobban. Hogy ez mennyire családbarát, hát nyilván nem az. Tehát ez hazudnék, azt mondanám, hogy ez egyszerű.
1: De teged mégis vonzott ez az élet.
0: Valahogy igen. Tehát nem, igen, akkor még az ennyire nem láttam bele, de nem tudtam, mire vállalkozok, de utána nyilván kezdett letisztulni a történet, hogy igen, ez 0-24 hétfőtől hétfőig, és ez kellett tényleg nagyon stabil családi háttér a feleségem és a kislányom révén, hogy ez elbírják viselni.
1: Mikor és hol indult ez, Márk?
0: Az
1: edzői út, igen.
0: A legelső, az megmondom összétén, én akkor visszajöttem Franciaországba, játszottam egy másodosztályú csapatba, akkor már a vége fele 35 évesen. Visszajöttem Magyarországra, és a Binder Szabi barátom, akivel játszottam együtt Egerbe, ő akkor Miskolcon volt edző, és ő hívott fel, hogy nem lenne kedveme elmenni oda serdülő csapathoz, fiúkhoz.
1: Ez volt,
0: hát egy jó 15 évvel ezelőtt, és akkor Egerbe laktunk, és akkor nekem az közel volt Miskolc, és elfogadtam a felkérést, és az is egy nagyon jó, ott kezdtem úgymond edzősködni a Miskolc és a csapattal, Nagyon jó volt velük elkezdeni, imádtam őket, és onnan hívtak vissza Szentesre. Akkor mentünk vissza Szentesre, költöztünk, és utána még egy 16-szor sikerült költözni jobbra-balra, mindenfele, országba, világba.
1: Aha. De ezt csak azért kérdezem, mert azért amikor péntekenként reggel Kemény Dénessel beszélgetünk mindenről is, ugye vele tényleg mindenről lehet beszélgetni, és azért sokszor szóba kerül adott esetben akár az ő útja, és neki szent meggyőződése, hogy nem lehet átluglani az edzői pályafutásban lépcsőfokokat. Tehát azért kérdeztem, hogy tulajdonképpen az a serdülőkkel induló munka nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt, ha jól értem, hát bizony akkor ezek szerint a legalsóbb lépcsőfokoktól kezdve érdve oda, hogy ma te egy felnőttői csapattal, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag majdnem minden megnyertél, amit meg lehet egy klubcsapattal nyerni.
0: Igen, és erre is úgymond büszke vagyok, hogy tényleg nem az volt, hogy óriási hátszéllel valaki föltolta a legmagasabb polcra, hanem tényleg végigjárva a szamár létrát, a rang létrát, utána Szentesen a serdülő, voltam ott is ifi fiú, serdülő lányok, ifista lányok, felnőtt fiú, felnőtt lány, legkisebb kislányokkal is voltam. Tehát úgy tényleg mindenféle korosztállyal is szép lassan jártam végig ezt a fajta létrát. Ez egyfajta büszkeséget tölt el.
1: El is tölthet, de nyilvánvalóan rengeteget adott. Tehát azt gondolom, hogy az embernek lett egy olyan szakmai repertoárja, korban is, a korszakokat is megismerve, a gyerekeknek a adott esetben a korszakokkal együtt járó sajátosságait, még nem aztán te magad is nevezzük így felnőtt edzővé váltál, és közben a kezed alatt ugye felnőtté váltak a tanítványok. Ennek szerinted van kézzelfogható olyan haszna, amit az ember adott esetben tényleg mérkőzés közben téthelyzetekben is tud
0: van
1: hasznosítani?
0: Biztos. Hogy van olyan hozadéka, hogy tényleg több korosztályt mind a két nemmel sikerült dolgoznom. Van mindenféleképpen előnye, de még mindig van hova fejlődnöm, és van tanulnivaló, mert ugyebár jönnek a különböző korosztályok, a különböző problémák meg kell oldani, és nekem is biztos, hogy van hova még fejlődni.
1: Jó, hát ez azt gondolom, hogy nyilván senki nem gondolja, ez a végállomás, sőt, ugye te magad is azzal búcsúztál nyilvánvalóan a máltai döntőtől, hogy na, sajnos egy évet legalább válni kell, hogy egy ugyanilyen helyzetben tesztelhessük magunkat, de hát majd, ha egy év múlva oda eljuttok, hogy a nagy teszt bekövetkezik, akkor az azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz, vagy jól csináltok együtt, és hát természetesen azért ehhez kell egy kitűnő csapat is, mert tehát alapvetően azt gondolom, hogy az ember nyilván lehet a világ legjobb edzője, ha nem tudja a kezében lévő játékos állományt azt szerint formálni, és nyilván nagyon szeretném, hogyha a beszélgetésünk második részében majd egy kicsit kitérnénk erre a csapatra, hogy hogyan is alakult ez, hogy mit jelentett a magyar bajnokság, vagy akár a kupa győzelem, hogy ezek összességében tényleg mit adnak neked a te edzői magabiztosságodhoz, de amikor Szentesről indultál ide, azt azért láttad-e, vizionáltad-e magad előtt ezt az utat, hogy azért egy pár év alatt tulajdonképpen ide juttok?
0: Csak reménykedni tudtam benne. De én sem tudtam. Hát azt tudtam, hogy mire vállalkozom, hogy tudtam, hogy Fradiban vannak elvárások, és onnan, tehát ott leszek, ahol leszek, de meg kell felelni különböző dolgoknak. Nyilván össze kellett rakni egy csapatot, idővel ez sikerült, és az első edzésen nyilván, amikor lement az ember, és látta ezeket a világsztárokat test közelből, akkor egy picit úgy leesett belem, hogy hoppá, akkor itt tényleg domborítani kell valamit, és a legjobbamat kell nyújtani, mert ezek a lányok, ezek várják a csodát, és ennek kellett megfelelni nap, mint nap. Van edzéseket tartani, megpróbálni a hangulatot, a kohéziót megcsinálni, nem volt egyszerű, még mondom, van hova fejlődni, de azért példa, remélem azt mutatja, hogy jó irányba indultunk el.
1: Nagyon úgy tűnik, hogy az irány az kitűnő, és ennek majd a részleteire szeretném, ha kitérnénk, mert arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mondhatjuk, ennek az új edzőgenerációnak egyik most már kiemelkedő alakjaként, hogy látod ma a munkát, hogy mik azok a mérföldkövek, amit meg kell tenni, változott-e egyáltalán az edzői metodika az elmúlt évekhez képest, a nagy elődökhöz képest, kell-e bármit másképp csinálni, illetve hogy mi az, amiben te hiszel, úgyhogy most itt a hazafutásban Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólusainak vezetőedzőjével beszélgetünk, akivel innen folytatjuk. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit mondott az 5 méteresekkel elveszített bajnokok ligája döntőt követően a mezőny egyik legeredményesebb játékosa, Gurisotti Gréta.
2: A csapat egy részének az első BL döntője volt, hát emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelemhez a Ferencváros.
3: Hát így nem tudom, pár perccel a lefújás után biztos nem mondok majd túl okosakat. Nem, én bevallom tök őszintén, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam ott összelelkez a lányoknak is, hogy remélem, hogy kisipoljátok, de baszki, ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákoszossal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy őszintén nem érdekel, ez kicsit máshogy mondtam, nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap, mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és én ezt úgy élem meg, hogy nekem ma ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
2: Hogy fogalmaztál ez a te csapatod, ezt ma ugye 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Honnan, vagy miből fakadt ez a mentalitás, és a többiekre ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
3: Én azt éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút benne, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam, azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk, ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és tényleg kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
1: Folytatjuk a beszélgetést Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólócsapatának vezető edzőjével, aki egy egészen fantasztikus szezont produkált 2025-26-ban, hiszen megszerezték a bajnoki címet, a kupa győzelmet, tulajdonképpen az FTC pólósai dupla-dupláztak, hiszen a férfiak ugyanezt tették, és aztán jött a máltai bajnokok ligája 4-es döntő, ahol a női csapat most jobban végzett, mint a férfiak. Ugye ott hozzá voltunk szokva, hiszen két egymást követő szezonban is BL döntőt tudtak nyerni az FTC pólósai a férfiaknál, most ebben az esztendőben a bronzérem lett az övék, hiszen nem kerültek a döntőbe, ti viszont bekerültetek a döntőbe, és ott tulajdonképpen a büntető párbaj fosztott meg tulajdonképpen benneteket a győzelemtől. De azért az addig vezető út sem volt könnyű, és ugye ott hagytuk az imént abban már, hogy te milyen utat jártál be, és azért most már az kiderült, hogy a játékos éveid után ez egy nagyon elhatározott és komoly szándék volt, hogy téged ez érdekel, végigjártad a ranglétát férfiakkal és nőkkel is, és az segít-e egyébként, hogy az ember valóban mind a két nem játékosainál tanul, szed föl mindenféle eszközkészletet? Nem tudom, hogy könnyebb-e. Lehet-e ilyet mondani, hogy melyik nemmel könnyebb edzőként dolgozni?
0: Mindegyiknek megvan az előnye, hátránya. Nyilván abban segít, hogy nyilván a lelki töltete a lányokkal máshogyan kell bánni, kommunikálni, mint a fiúkkal. De viszont a lányok sokkal céltudatosabbak, jobban végrehajtják a instrukciók, utasításokat, tényleg annyira jó velük dolgozni. A fiúk egy kicsit másabbak. A játék nyilván a fiúknál gyorsabb, a paraméterek másabbak, anatómia másabb a fiúknál. Ezt el kell fogadni, de mind a kettővel imádtam dolgozni.
1: Uh-huh. És az, hogy végül is tulajdonképpen itt most Szentesről felérkezve tényleg az egyik első számú női csapatot kaptad készhez, ez mekkora kihívást jelentett, hiszen mondtad, hogy hát itt azért világsztárok fogadtak, és hát tudtad, hogy össze kell rakni minden tudásodat.
0: Igen, tehát nekem is ez egy ilyen új dolog volt, ideig olyan csapatokkal dolgoztam, és hozzátérve mindenik állomásom, akár Szombathelyen, Szentesen más körülmények fogadtak, de ez teljesen természetes, de ott akkor azt kellett megoldani, óriási élmény volt ott is dolgozni, mindegyik állomásomon, de tudtam, hogy Fradiba ha följövök, elfogadom ezt a felkérést, amíg nem kell sokáig gondolkodni, tudtam, hogy mire vállalkozom, bíztam benne, hogy tényleg meg lesz minden feltétel, meg is lett, és ott már nekem kell kihozni a maximumot magamból, és abból a csapatból, amit a kezem alá tettek, vagy összeraktunk közösen a vezetőséggel, óriási felelősség, igyekszünk.
1: Ugye azért szerintem látni kell, hogy nagyon sokat változik minden sportágban az edzői munka. Egyszerűen azért, mert változik a világ, mert a játékos állomány, a versenyzői állomány is másképp viszonyul a világhoz, és nagyon sok esetben már a módszerek finomodnak, vagy egyszerűen mást kell tudni nyújtani, és mindig kell tudni újat nyújtani. És most így végignéztem a szövetségi kapitányokat, itt a női válogatott, ugye Konrád Jánostól kezdve, de ugye te magad is említetted Godova Gábort, aki szintén volt, vagy Faragó Tamás, Merész András, Bíró Attila, ugye, akivel olimpiai bronzéremig jutottak a lányaink, és aztán a Mihók Attila, Cseh Sándor, és végülis ugye Cseh Sándor vezette válogatott. Tulajdonképpen eljutottunk egy olyan izgalmas korszakba, ahol azt lehet mondani, hogy a te generációd edzői, és ez Nyéki Balást is ide sorolhatom, hiszen egy csapatban voltatok, jutottak most már oda, hogy a legkomolyabb szakmai feladatokat kapják. Hogy viszonyul ma egy modern vízilabda edző a csapatához? Miben kell más módszerekhez nyúlni, hogy ezt a napi érdeklődési szintet, ezt az akarati szintet, ezt a teljesítmény iránti tényleg elkötelezettséget fent tud tartani?
0: Hát imádni kell az egészet mindenféleképpen, de nekünk úgymond annyival könnyebb dolgunk van ennek a generációnak szerintem a mai világban, sokkal több a segédeszköz, akár a videó anyag megtekintése, megszerzése, feldolgozása, különböző olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, nyilván nem mindegyik klub teheti meg, de nagy része meg tudja tenni, polárórák, tesztek végzése,
1: teljesítmény mérhetősége.
0: Igen, pontosan teljesítmények a mérhetősége, tehát sokkal több a lehetőségünk, én úgy gondolom, persze ebben kell tudni élni is, meg érteni kell hozzá.
1: Igen, de egyben nyitottabb könyv is a világ, hiszen nem nagyon van már titok, tehát akár a taktikai elképzelésekben is hát valami olyasmit kitalálni, amit még nem láttak, vagy valaki nem videózott le, vagy nem elemzett ki, az szinte lehetetlen.
0: Hát igen, lehetetlen, de meg kell próbálni, nyilván meglepni az ellenfelet, de hogyha az egészet letisztítjuk, csupaszítjuk, ugyanúgy emberek játsszák, a játékosnak kell ott jó döntés hozni. A szürke hétköznapok, az oda vezető meccs, a kiki meccshez vezető út az a legfontosabb, és a mentális felkészítés, hogy akkor a játékos tényleg a legjobb döntés hozza meg. Erre is vannak segítségek, dolgok, amiket lehet segítségül hívni.
1: És te érsz ilyet? Vagy te igénybe veszel ilyesmit?
0: Megmondom azt, hogy nincs nálunk ilyen.
1: Gondolom, hogy most a sportpszichológiára, vagy sportpszichológusra gondolsz.
0: Igen. Ez is egyéne válogatja, hogy ki az, aki él vele, aki szereti.
1: De ha például van olyan játékos, amelyik önállóan vagy egyénileg ezt igényli, akkor azt támogatod?
0: Mindenféleképpen. Hogyha jelzi a felénk, akkor minden segítséget próbálom megadni, de a végén nyilván nekik ott a döntést meghozni, mi csak egyfajta mankó vagyunk, így az edzők, de rengeteg olyan segítség van nekünk, amit tudunk segítségül hívni.
1: És akkor te tulajdonképpen nyilván ezekkel élsz is, de ez önmagában azt gondolom, hogy még nem rak össze egy sikeres csapatot. Tehát a segédeszközök arra valók, hogy támogassák az ember munkáját, de azért a fő csapásfonalat nyilván neked kell kijelölni. És ebben az egyik legnehezebb, hogy amikor az ember egy ilyen kaliberű csapathoz érkezik, ahol a játékosok egyenként is nagyon sokat láttak már, kitűnő edzők keze alatt dolgoztak, akkor hogyan lehet az ő kíváncsiságukat minden nap kell megcsiklandozni. Tehát az, hogy legyen kedvük, legyen oké, hogy profikról beszéljük, tudom, értem én ezt, de azért nagyjából látod, hogy mire gondolok. Tehát, hogy azt, hogy ezt azért szinten tartani, és majd beszélni fogunk persze arról is, hogy akár egy olyan bajnokságban, ahol azért kérdés, hogy hát mennyire csípkednek meg benneteket.
0: Hát igyekszünk, mert azt a fajta hát korszerű edzéseket, változatos edzésekkel fönntartani a érdeklődési körüket a lányoknak, nem beleesne a monotonitásba, ami jellemezte mondjuk a mi világunkat. Tehát egy kicsit olyan pörgősebb, változatosabb edzéseket tartani.
1: Ebben már ugye másképp kell azért hozzáállni ahhoz, amiben igen, felnőttél. Vagy
0: abszolút. Igen, old school iskola az is jó néha, vissza kell néha nyúlni az alapokra, de próbálni egy kicsit olyan korszerűbbet tartani, nekik igénylik a lányok. Uh-huh. És én nagyon hiszek a jó hangulatba. Tehát hál' Istennek, én úgy látom, hogy sikerült olyan hangulatot kialakítani a csapaton belül, a csapat körül, ideértve a segédedzőmet, a Cigány Karcsit és az Ákos Bauer Ákos, az intézőnk. Tehát jó a hangulata, hogy a stábon belül szerintem jó ránk nézni, a lányokra, ebbe azért hiszek, hogy, hogy legyen, ne legyen izzadság szagú a
1: mindennapok. Igen, de azért ez egy nagyon finom, vékony mesdje, hogy az ember mégse engedje túl közel a játékosokat, tehát ugye ez egy haveri szinté váljon, hanem megmaradjon nyilvánvalóan a szerepeknek a fontossága, de ugyanakkor ezek szerint fent tud tartani a jó hangulatot.
0: Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy minden edzésen megy a röhögés, rihegés
1: és az van, és amit kávézgatunk,
0: persze, tehát azért valami szinte van diktatúra idézelbe véve, tehát végig is az edző az én vagyok, tehát azért ezt megtartjuk azt a két lépést, és vannak annyira profik és tényleg jó szellemiségű játékosok, hogy nem élnek ezzel vissza, tehát tudják jól, hol a határ, meddig mehetnek el, partnerek mindenbe, mert látják, hogy ez sikerre vezethet.
1: Nyilván, hogy mondjam, ez a legjobb módszer. Tehát a siker az nem nagyon kell magyarázni, ezt tudjuk jól, arra lehet építeni, ezzel lehet indokolni, hogy miért várom ezt tőled, és hogyan, és miként. Ugye ebben az esztendőben hát egészen egyértelműen hoztátok el a bajnoki címet, ha a rájátszást is nézem, ugye 3-0-ra a BBC Mannával szemben. Mennyire dolgozott meg benneteket a bajnoki sorozat, illetve hogy ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinttel följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés?
0: Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is ez a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak, most nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincs
1: egy olyan... Most éppen leigazolták, hogy a világ egyik legjobb centerét.
0: Igen. hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél. És hát bízom benne, hogy idén is, vagy a jövőre, mint hogy idén is jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni neten egyszer-kétszer edzőtáborozni, a Pireushoz fogunk visszamenni, uh-huh. van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket, ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több, és hát majd egymás közti gyakorlási játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
1: Ezt akarom, de lehet, szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magából
0: a maximumot. Muszáj lesz megpróbálnunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz, nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ugyebár külföldi bírók más a környezet, nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fönntartani ezt a fajta érdeklődést.
1: Említetted a hangulatot, és az előző fél óra végén hallottuk Grüseti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és azt mondta, hogy ő most se cserélne senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a Bajnokok Ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Gurisati Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
0: Remélem, egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne, de tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott meg, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg hogy jó érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő. Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízlabdát, és most újra rátalált arra, hogy élvezi az egészet.
1: Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most kérlek, tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
0: Én úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, uh-huh. és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a Plevrituról ugyanezt tudom mondani.
1: Mert azért itt ugye kultúrákat kell összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
0: Igen.
1: Nem, ez nehéz, vagy ebben például segített-e múltad, ahogy hallom?
0: Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edző, a Fanni, a dietetikus, a bogi, tehát így mindenkit felsorolhatnak, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
1: Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban arról nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
0: Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszélésre, mert csinált, hogy tényleg mint egy nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát, ez csak így tud működni.
1: Egyébként, amikor Máltára utaztatok, úgy nagyjából mi volt a fejetekben, mert te magad is mondtad az imént, hogy azért ez akár úgy is alakodhatott volna, hogy negyedikként jöttök erről a tornáról haza.
0: Igen, hát nyilván a titkos cél mindenképpen, sose beszéltünk erről, a vezetőség se, a Zoli, a Nyíri Zoli soha egy szóval nem mondta, hogy meg kell nyerni, meg mi van, hanem békeszeretet, azt mondta mindig is, bármi történik, mert látta, hogy mit csinálunk egész évben, mit dolgozunk, mi tudtuk, hogy miért megyünk ki, mit szeretnénk elérni, ezt nem is kellett mondani a lányok, de nem szerette volna rájuk tenni plusz terhet, de valóban tudtuk, hogy a elődöntő már az majdnem egy döntő, mert a tavalyi győztessel játszunk. Úgy is alakult a meccs, hogy nehéz volt, és ott egy olyan súly szagadt le rólunk, ha bejutottunk a döntőbe, láttam a lányokon azt, a tényleg sírva fogadt mindenki, hogy benn vagyunk a döntőbe, hogy ott már egy olyan sikert értünk el, amiért kimentünk.
1: Uh-huh, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mondhatni az egyik legnagyobb feladatot ott már az elődöntőben. Igen. Összehoztátok.
0: Igen, mert ugye ezt nem kell bemutatni, hogy elődöntőt a vesztes, mert majd a bronz meccsért két nap múlva egy nagyon erős Mataróval szembe, és még nincs meg az érem a kezedben. A döntőben már egyfajta teher lekerült rólunk, ott még egy lépést kellett volna megtenni, most sajnos nem sikerült.
1: És akkor mit kommunikál az ember valóban egy ilyen döntő előtt, amikor ezt érzed, hogy a lányokon van egyfajta felszabadultság? Van azért persze, onnan meg már tényleg egy lépésre van az, hogy te gyere haza győztesként. Kellett beszélni, vagy ez ilyenkor, ahogy te is fogalmaztál, ez egy ki nem mondott, de mindenki által tulajdonképpen értett cél volt?
0: Igen, tehát nem is akartam ott túl ragozni, mert ez, én is voltam játékos, nem kell túl lihegni, tudta mindenki, hogy jön a döntő, nagyon nehéz lesz, Pirosszal is játszottunk már tavaly is, edzőmeccseket játszottunk, nagyon jól sikerültek, tudták, hogy a döntő az nem lesz egyszerű, nem kellett újra elmondani, hogy meg kéne nyerni, meg jó lenne, már beszéltük a taktikát, picit úgy edzettünk, kicsit frissítettük őket, ennyit tudtunk tenni.
1: Hullámzó volt ez a záró mérkőzés. És miért szerinted?
0: Hát nyilván, mint egy döntő elkezdődött úgy, ahogy nem jól kezdődött. Az 1-4 az becsapós volt, mert rengeteg helyzetünk volt. Tehát, hogyha azok bementek volna, akkor az nem 1-4, hanem akkor szerintem fej-fej mellett ment volna a történet. Nem így sikerült, de tényleg az egy óriási dolog, hogy onnan fölálltunk, és 5-8-ról lett 9-8 ide, egy 4-0-ás etapot tudtunk csinálni, és olyan extra gólok jöttek, ami tényleg azért örültem neki, mert ez egy olyan plusz volt, hogy az extra volt. És
1: azt miből tolták ki a lányok szerinted? Hát ott az, mert azért egy ilyen döntőben, egy ilyen helyzetben nyilván kell a szerencse is, ezt is tudjuk, ahogy a legelején látszott, hogy nem jött, ott éppen Igen. Nem volt meg, aztán egyszer csak megérkezett?
0: Igen, mert én úgy látom, hogy mi jobban mérjük ott erővel, tehát a tudtunk fordulni, többet tudtam cserélni, forgatni a csapatot, és jöttek olyan extra gólok olyan játékosoktól, akiktől úgymond nem várja az ember, plusz Grétének volt az a széléről ilyen tekert ejtés, 3/10 a negyed végelőtt, ami egy dupla gyomros az ellenfélnek.
1: És az biztos, hát az olyankor
0: igen, és
1: lélektanulag
0: ez egy óriási lépés. Azért ott nagyon bíztam akkor, hogy így meg lehet, mert ezek olyan extrák voltak, hogy hogy ez muszáj, ez kitartson a végéig.
1: És aztán utána nagyon felzárkoztak megint, tehát ott meg itt volt egy pici, nem tudom mi, lendületvesztés, vagy ennyire jó a...
0: Jó, tehát a Piraeus tényleg egy bombaerős csapat. Aha. Tehát ott olyan támadó sor van kiegészülve két külföldővel, hogy minden percben életveszélyesek. Hát ott igen, ott elmaradt egy-két blokk, egy-két védés, mondhatnánk a szerencsétlenség, bármi. Mondom, megnéztem többször a meccset, de ettől függetlenül még két perc, 10 másodperc véget, még kettővel mentünk, az a fájó. Azt le kell tudni menedzselni. Hát,
1: na, ez például egy olyan kérdés, ami gondolom átkerül majd a 26-27-es szezon megoldandó feladatai közé, ugye?
0: Mindenféleképpen. Tehát én ott már gondolkodtam most, hogy mit kellett volna csinálni. Másképp lehet, hogy hamarabb kellett volna időt kérni, hogy egy kicsit megnyugodjanak a lányok, egy más sort beküldeni. Nem szabad ilyenkor megállni, ez is örök törvény, tehát ott menni kell még, tehát lehet, akkor el kell menni hárommal, és végképp lezárni a meccset, nem felengedni az ellenfele.

0: kérdés, beszélgettem mással is, hogy mi az igazságos, hogy tényleg az én időmben volt hosszabbítás, meg aranygól, meg hirtelen halál, de akkor, de nem tudom, ez egyenlők a feltételek, mindenkinek ugyanaz a 5 darab 5 méteres áll rendelkezésére, előző, vagy két nappal előtte mi jöttünk jobban, és nem. Ezen kár rágódni, persze nem kellett odáig eljutni, hogy ötös párbaj legyen, ott a rendes játék időben volt lehetőségünk megnyerni, legközelebb arra kell törekedni, hogy ne szoruljunk erre a fortunára, hogy...
1: Ugye a lányok most pihennek, és neked köszönjük, hogy, hogy tulajdonképpen már jogosan megkezdett pihenőidődből most szakítottál időt arra, hogy beszélgessünk. Már most érzem a szavaidon, hogy tulajdonképpen elindult egy elemzés, egy újraértékelő munka, nyilván majd lesz szabadság, amikor megpróbálsz mindent kisöpörni a fejedből. Hát egy apró lépésre voltatok valóban a totál maximumtól, amit egy klubcsapat elérhet. És akkor így most ennek fényében, hogy várod a 26-27-es évet?
0: Ideig is motivált voltam, meg a vízilabda iránti szeretetem az nem csügged, és még motiváltan, éhesebben is, és tanulási vágy bennem van mindenféleképpen, és jönnek új játékosok, tehát nagyon várom a közös munkát újra.
1: Az új játékosoknak az érkezése az a te elképzeléseid szerint alakult? Tehát tulajdonképpen te most már jutottál oda, hogy a kirakósban te cserélheted az elemeket a vágyai szerint?
0: Igen, igen, ez úgymond próbáltam mindig is ragaszkodni, ez nem akarok nagy képű lenni, hogy szerintem az edző az nem baj, hogyha ő próbálja összerakni a csapatot.
1: Ez az segít, igen.
0: Igen, segít, hiszen nekem kell dolgozni nap, mint nap, velük, és igen. Ebben a vezetőség abszolút partner, rám bízta, leokéztuk, átbeszéltük.
1: Már tudhatjuk? Tehát vagy ti tudjátok, csak még mi nem tudhatjuk.
0: Igen, tele volt a sajtótájékoztató, ugyan egy a Borisova nevű orosz hölgy, egy klasszis center, hatalmas termet, fizikum, óriási rutin, és a Horváth Zsófi szintén center poszton, ő volt nekem játékosom Szentesen, őt ismerem régebb óta, ő Egerbe volt tavaly szezonban, tehát úgymond erőcsatár, beállós poszton fogunk erősödni.
1: Úgy érezted, hogy ott van? Van még esetleg valami hiányosság a csapatnak?
0: Igen, attól függetlenül a Noah, a holland légiósunk óriási szezon futott, hatalmasat fejlődött, nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, egyedül volt sajnos csak center, és úgy gondoltam, hogy egy más stílusú centert hoznék a orosz hölgy személyébe, fizikumba kicsit jobb, nagyobb, erősebb, és mellé a Zsófit, úgymond dublőrnek, így akkor lesz két, mindigben lesz centerünk, két méteres vonalon, ezáltal hát megnyílik jobban a lőknek a lehetőség, mert zónázni fog az ellenfél, gondolom én. Hát meglátjuk, hogy jól döntöttem-e.
1: Vagy. No, hát minden esetre új kihívást, te magad is kitaláltál magadnak ezek szerint egy új felállást, amire majd a csapatot inspirálni kell, és ahogy ugye elhangzott tulajdonképpen egy szinte majdnem 100%-os évet produkáltál a Ferencváros női vízilabda csapatával, amihez szívből gratulálok. Azt hiszem, hogy az új edzőgeneráció egyik kimagasló szereplőjévé léptél elő ezzel az eredménnyel, úgyhogy ez egy csodálatos út, és hát ahogy te is mondtad, még bőven van fejlődni való, úgyhogy ehhez sok erőt kívánok, és egy nagyon-nagyon sikeres 2026-27-es szezont majd egy jó pihenés követve.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen, Matajsz Márk volt a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Korábbi műsorunk is ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Magyarország az egyfőre jutó olimpiai bajnokok számát tekintve igen előkelő helyen áll.
4: Igen.
3: Mindig is.
4: Igen.
3: Ön szerint ez minek köszönhető?
5: Szerintem nagyon jó, hogy tudjuk, hogy van valami, amiben ott vagyunk nagyon a világ élvonalában, és ez 120 éve van így.

0: mindennél a magyar hajó az élet, második a német, harmadik az orosz.
1: Gyere egérke, gyere kisilány, úttal egyet hozz az előnye, nem hiszem, hogy elveszheti.
2: Gyurda Vita átvenni a vezetés most, Gyurda Dániel vezet.
3: Gyerünk Szila, gyerünk a dupla szuplés, beleáll, ez itt van, 5, 4, 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország.
4: 2016 Rio, 2020 Tokió, és váljon valóra az álom, 2024 Budapest.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Vetületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Füll, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Füll 30. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Ligeti Rihárdot, a magyar női birkózó válogatott újdonsült szövetségi kapitányát, és állandó beszélgetőtársamat Deák Zsigmondot, az MBS Média Bizottságának elnökét is. Ricsi, már szakvezetői szemmel követted a női országos bajnokságot. Milyennek láttad ezeket a versenyeket, mert volt néhány rangadó?
3: Köszöntöm én is a hallgatókat, illetve a nézőket is. Egy olyan érdekes élmény volt most már úgy részt venni egy országos bajnokságon, hogy 19-ben még indulóként, 21-től 2-től már, mint klubedző, aztán 22-től már, mint válogatott edző, most pedig már, mint felnőtt megbízott szövetségi kapitány. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felnőtt magyar bajnokságnak a rangadókról, illetve azokról a megméretetésekről kell szólnia, amik utána előbbre viszik a női szakágat. Célom is, hogy ezeket a rangadókat, ezeket a szorosabb mérkőzéseket minél jobban kialakítsuk. Úgy próbáljuk mi is telegetni a versenyzőket, hogy álljanak bele, és olyan ingereket adjanak egymásnak, amikkel később a nemzetközi szinten is előbbre tudunk kerülni. Ugye itt volt két rangadó, a Dollák Tamara és Szent Tamási Róza, ami egy talán 12-11, vagy egy 11-10-es mérkőzés lett a vége.
4: 12-11, igen, 12-11. Igen, így van.
3: Ami én azt mondom, nagyon hasznos volt mindkét versenyző számára, hiszen ezekből lehet levonni olyan következtetéseket, át lehet venni olyan gyakorlatokat a hibáktól elkezdve a fizikai oldalról, hogy ki hol fáradt el, ki hol ment el mentálisan. Ezek nagyon-nagyon fontosak a jövő évi olimpiai kvalifikációs versenyidőszak előtt. Az, hogy most ide billent, oda billent, jelenleg engem különösképpen nem foglalkoztat, tényleg a következő nap már elő is vettük ezeket a mérkőzéseket, és elemeztük, átbeszéltük mindkét versenyzővel, illetve a Terék Erda és Bognár Erika mérkőzés is egy hasonló mérkőzés volt. Ugye a Gerda nem a saját súlycsoportjában indult, ennek különböző okai voltak, de egy jó parázs mérkőzés volt köztük is, és ezeket kell, hogy minél több súlyba ki tudjuk alakítani. Azért reményeim szerint a jövő évben úgy tudunk neki vágni, hogy 3-4 olyan versenyző is akár harcba tud szállni 57 kilóba a válogatottságért. Akik közül, aki kijön, az bízunk benne, hogy olyan szinten felkészült lesz, hogy reális esélyekkel neki tud szaladni egy ilyen kvalifikációs sorozatnak. Úgyhogy ezen dolgozunk, ez motiváljuk a versenyzőket, és szeretnénk is ezeket a rivalizációkat minél inkább megtartani. Én a saját bátyám révén tapasztaltam azt, hogy volt egy olyan 10 éves időszak, amikor se előtte, se mögötte senki nem volt, és bár válogatott volt, beletett mindent, de nem tudott olyan eredményeket elérni, mint akkor, amikor mondjuk egy Csergyics Ricsi fiatal versenyzőként folyamatosan a nyomába volt, vagy később mondjuk egy Korcsok Milán bejelentkezett a válogatott címeres mezért. Tehát erre ott van még további példa is, például a 87 kilós kötött fogás, vagy akár 77 kilós kötött fogású mérkőzések. Én azt gondolom, ezt fogja tudni előrevinni a magyar női birkozást is.
4: Szóval szerint ezt akartam mondani, a más szakágokban is jó, hogy mondtad a tesódat, meg a kötött fogást, hogy gyakorlatilag világklasszisok nem kerülgetik egymást, hanem belecsapnak a lecsóba, és aztán aki pedig abból kijön, az tényleg jó eséllyel a világversenyeken is, meg az olimpiai kvalifikáción is ott lehet. Igen, a lányoknál lehet, hogy túl sűrű a súlycsoport, vagy nekik más a lelkület, vagy nem tudom, tehát ott valóban úgy el lehetett csúszni egymás mellett, hogy így mondjam, de örülök, hogy ezt mondod, mert tényleg ez lehet a kulcsa, legalábbis a példa alapján, amiket te is felsoroltál, teljesen egyértelmű, hogy mi lehet az út.
2: Látsz olyan versenyzőket, akik erre alkalmasak lehetnek, hogy fejlődjenek erre a szintre, hogy igazán komoly párharcok legyenek egy-egy súlycsoportban?
3: Abszolút, hát ugye maga a Kozma Akadémia is erre született, ez a célja, hogy azokat a fiatal versenyzőket úgy tudjuk menedzselni, hogy mondjuk akár egy jövő évben már egy fiatal versenyző bele tudjon szállni egy ilyen párharcba, vagy tudja egy kicsit ott az idősebb korosztályt piszkálgatni, idegesíteni, hogy ott van, és itt vagyok, és akár készen állok én is, úgyhogy itt minden lehetőség erre adott lesz. Nyilván a jövő versenyrendszerünket is én azt gondolom, hogy akár ha erre kapunk lehetőséget, akár úgy is kéne kialakítanunk, hogy csak ezekben az olimpiai súlycsoportokban akár egy válogató versenyt megrendezni, ahol álljon bele tényleg az a junior középkorosztály, az U23-as első csapat, illetve a felnőtt válogatott is egyben. Úgyhogy én mindenképp erre motiválom, és mindenképp erre próbálom terelgetni az egész szakágat, hogy legyen kialakított rivalizáció, legyen súlyonként 2-3-4 nemzetközi színvonalú birkózónk. Ez nyilván az utánpótlás képzésen is múlik, és nyilván rajtunk a felnőtt csapaton is.
2: Látjuk ezt vagy te is említettél, két súlycsoportot, 4 nemet, a női 57 és 59 kilogrammot. Zsiga, te megmondtad, hogy azért elég közel van egymáshoz. Ezt mennyire nehéz erre akár rávenni a versenyzőket, akár edzőként, szövetségkapitányként ebbe belemenni, hogy akkor 3-4 igazán jó versenyzőt egy súlycsoportban indítani?
3: Nem egy egyszerű feladat, mert ha nem úgy szocializálódik egy csapat, és sajnos a női csapat nem úgy szocializálódott, amik nem feltétlenül hibás, nem is keresünk ilyen szempontból felelőst, csak egyszerűen az nyilván az egy egyszerű szituáció, hogy van egy országban mondjuk U17-es korosztályban 12 darab olyan színvonal birkózó van, 10 súlycsoport, elég könnyen le tudják egymás között osztogatni 2-3 kilós súlycsoport növekedés csökkenése, és nem szokják meg azt a fajta feszültséget, vagy azt a fajta érzést, amit például mondjuk én saját magam is, hogy 11-ben mondjuk kadett válogatott voltam, és a következő évben meg juniorban nem tudtam válogatott lenni, és akkor utána következő évben a junior másodévesen élet-halál harccal egy világbajnoki indulás kiharcoltam, de hogy ezeket azért így lelkületben, hogy egy üres évet készülök arra a célomra, hogy jövőre válogatott legyek. De a női szakákban sajnos ott voltunk sok esetben, hogy gyakorlatilag, ha itt nem, akkor jó, következő válogatóval lefogyok, akkor ott már igen, nincsenek olyan felkészült harcok. Tehát amit meg kell, hogy értsenek a versenyzőink és a klubok és az egész magyar női birkózás, az, hogy olimpiai súlycsoport csak 60. Lehet itt az 59-el, a 65-tel, vagy a 72-vel, vagy az 55-tel ügyeskedni, és egy nagyon nagy erőrelépés lenne, hogy ezekben a súlycsoportokban legalább a fix nemzetközi érmes versenyzőink lennének felnőtt korosztályba, de jelenleg az olimpia kell, hogy lobogjon mindenki szem előtt, és ahhoz viszont abban a 6 súlycsoportban kell úgy teljesíteni. Mindenkinek bele kell állni ezekbe a súlycsoportokba, és akkor utána meglátjuk, hogy tud kijönni belőle, és az alapján tudjuk továbbiakban. És ráadásul nem is arról van szó, hogy jövő évben, ha valaki véletlenül nem tud beférni a top 2-ben, vagy ugye két ember indult a rangsorversenyeken, hogy akkor neki véget ért az olimpia, mert utána van még egy év, ott utána megint van egy európai kvalifikáció, ahol újra rá lehet arra törni, arra az adott pozícióra, hogy lehetőség megvan, mindenkinek bele kell állni, mindenkinek nézni a mellette lévőt, amikor fut, amikor súlyzózik, hol tudok hozzátenni még 5 kilót, hol tudok megelőzni minden, és ha ez ki tud alakulni, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan előre fogunk tudni lépni.
2: Hát tulajdonképpen most még időben vagytok, úgy érzed, de már azért el kell kezdeni komolyan.
3: 100%-ig, így gondolom, így van.
2: Beszélünk majd még a női birkózásról, meg a női birkózókról, viszont beszélünk picit rólad is. Testvéred ugye nagy alakja volt a magyar szabadfogású birkózásnak, te is beszéltél már róla Párizsban, a legutóbbi olimpián ott volt a nehéz súlyban. Mennyire volt természetes, hogy ti a szőnyegen köttök ki?
3: Hát, hogy én a szőnyegen kötök ki, azt szerintem szinte természetes volt, mert ő már komán ott van.
4: Már kikötött, igen.
3: Már le volt oda rakva. Hát annak idején, hogy édesapánk súlyemelő volt, nem is akármilyen, mert junior világbajnoki, bronzérmes, többszörös felnőtt magyar bajnok, és a súlyemelő sportákban nagyon tényleg magasztosan kommunikál, mai napig edzőként dolgozik a szombathelyi haladásnál, úgyhogy a sors pikantériája, hogy a mellette lévő terem a birkózó szőnyeg volt. Egy kicsit mindig úgy van az ember szerintem, amikor végigjárja azt az utat, amin végig kellett menni, a maga nehézségei, a maga megpróbáltatásaival, hogy azt mondja, hogy hát a gyerekem lehet, hogy nem biztos, hogy jön el az utra, szeretném terelni, és akkor hát jött mellette, hogy ott a birkózás, ahol ugye idősebb Verib István vezette az akkori haladás birkózszakosztályát, és akkor oda a Dani bekerült. Nekem meg nyilvánvaló módon, ahogy már megszülettem, és szerintem az első ránéztem, és tudtam, hogy mindenbe versenyezni fogunk, és mindenbe segítjük el, és motiváljuk, és hát oké, birkózok, akkor nekem birkózónak kell lennem. Jobbnak, mint ő, hát ez nem sikerült. Azért ezt tegyük hozzá, de hát az élet az így szép, így alakult, és hát ezek után már mentünk ezen az úton, húztuk egymást, természetesen, amíg még én is aktív sportoló voltam, rengeteget segített, aztán próbáltam én is utána minél többet segíteni neki, elkísértük egymást különböző versenyekre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus közös út, ami jelenleg is vagyunk, csak most már mint edző.
2: Szombathely és a haladás, azt itt említetted már az elején, hogy egy országos bajnokságon végigérted a létrát versenyzőtől, most megbízott szövetségi kapitányig, de a haladásban is voltál versenyző, edző, sportvezető. Mit jelent számodra ez a klub és ez a város?
3: Hát a kezdet, az első lépések, a család, hát még szinte érzem ilyenkor egy kicsit azt a gombócot a torkomon, amikor így nekem nagyon fontos az, hogy ahonnan jövök, meg ahol kaptam valamit, oda visszaadhassak valamit. És én azt gondolom, hogy az élet, illetve az egész sport is erről kellene, hogy szóljon, és erről kell, hogy szóljon, hogy kapok valamit, megkaptam a haladást, az összes technikát, gondolkodásmódot, támogatottságot, az adott világversenyeken való mellémállást, amikor nehézségek voltak, sérülések, a barátaim, a legjobb barátaim onnan jöttek ki abból a klubból. Mai napig, ha bárkinek szólok, és volt az országos bajnokság, és akkor a bácsi Peti kérdezte tőlem, hogy hát kik ezek a srácok, mert hát mondom, figyelj, ők a legjobb barátaim, akik ha kell, akkor eljönnek, és azt mondják, hogy figyelj, a haladásért itt vagyunk, és ha kell, akkor nyerünk 3 meccset, de ezzel segítjük azokat a gyerekeket majd később, akik ezáltal támogatottságot, példaképeket és minden egyebet kapnak. Úgyhogy Szombathely, a haladás, az nekem mindig is a szívem legbelső, hogy is fogalmazzak, legfényesebb pontja talán, ahol én azt gondolom, hogy jó tartozni, ami én azt gondolom, hogy jó visszaadni nekik valamit, és jó látni azt, hogy ahogy visszatérhettem, vagy megkértek erre a feladatra, azonnal az a birkózókör, akik ott mozognak Szombathelyen, egy per egy mindenki odaállt, és valaki 200.000 forinttal segítette, valaki odahozta az unokáját, a fiát, valaki elkezdte a médiát, és összefogott ez az egész történet. Ahogyan ugye volt a haladásnak különböző anyagi probléma a Nagy Anyanyi Egyesületnél, igen. És azért látszódott.
4: Főképp a fociról volt szó, de nyilván az egész egyesületnek, igen, értelemszerűen.
3: És látszott az, hogy az egész városnak fontos a haladás, és az egész város. Nem tudom, hogy hány olyan város tudnék még elmondani, vagy hány olyan csapatot, ahol a város lakók saját kis pénzükből beleadományozva azon dolgoznak, hogy megmentsék ezt az egyesületet. Úgyhogy ez sokat számít nekem is, és azoknak az embereknek is, akik ott vannak.
4: Hozzáteszem, hogy ez azért is fontos, mert ugye épült egy nagyszerű stadion, amiben ugye nem csak foci, hanem éppen például a birkózás is, meg egyéb sportágak is, ugye, tehát magyarul a létesítmény adott, idézőjelben csak meg kéne tölteni tartalommal, és mondjuk, hát kivel töltenénk meg tartalommal, hanem a helyiekkel, helyi gyerekekkel, illetve ezekkel a támogatókkal, és jó, hogy mondtad a szurkolókat, mert nekem mindig az volt az élményem, főképpen Daninak a világversenyes szereplésénél, hogy annál a szurkolótábornál, amit gondolom, hogy a zöme Szombathelyről jött, annál én jobbat őszintén szóval nem nagyon láttam. Még az irániak úgy, ahogy kicsit másképpen más miatt, de ők se gyengék, de ez a fajta lokál, jó értelembe vett lokálpatriotizmus, az annyira átsüt nem csak Ricsin, hanem tényleg ezen a közegen öröm nézni. Én nem vagyok szombathelyi, de ott voltam katona 88-89-ben, úgyhogy nekem a egyébként érdekes módon azóta már szép emlékek kötnek. akkor nem mindig ezt éreztem. Nem mindig ezt éreztem, de azóta az is megszépült, és mindig én is szívesen megyek oda, akár birkózás, akár más kapcsán, és mondom még egyszer, öröm nézni egy olyan várost, ahol a sportot erre az eszközre, a közösség teremtés, a közös élmény, nem kell sorolni a sok-sok-sok hasznát, hogy erre használják.
2: Ez teljesen magától értetődő volt, hogy a bátyádnak a versenyeire megy egy ekkora szurkolótábor?
3: Hát én azt gondolom, hogy egy olyan, így ahogy ő említette te is, egy olyan városban, ahol így szeretik akár a birkózástól. Szóval amikor annak idén a hatos Gabi olimpiai bronzérmes lett, utólag megkapta, igen, akkor a város főterén, a római kori lovas hintón körbevitték őt, illetve a Pars Krisztiánt, és
4: Szavárja
3: és,
4: fesztivál, igaz?
3: Igen, és hát most is libabőrös vagyok, mint ahogy lehet azt látni, nyilván a hallgatók ezt kevésbé tapasztalják, de hogy fantasztikus emberek és fantasztikus sportrajongók veszik körül, illetve hát azok az emberek, azok a családtagjaink, a barátaink. Szóval nem volt kérdés azt, hogy szóltunk, két busz intézzük, összedobjuk, menjünk, csináljuk, szurgunk, tegyünk hozzá 2%-ot. Szóval az első ilyen versenyek környékén én nem is annyira éreztem Európában szinte sehol azt, hogy így szurkoló tábor elkísért volna. Egy-két ember nyilván volt, de így 10-15-20 ember, és hogy ez egy olyan kezdeményezés is volt talán, ahol utána azért láttam dánoknál, itt ott, hogy összejöttek így jobban a németeknél.
4: Igen. Vannak ilyen arcok, akik így visszaköszönnek a világversenykről, meg ilyen pár tucat, ahogy mondod, dán szurkoló, hogy na mondom, a kicsi megint itt van, meg is őrrel a kezébe értelmszerűen, de mindegy, de hogy amit mondasz, tehát ez a közösségek látszik, hogy nem kósza egy-egy ember.
2: Tehát most hanem, az SMTK szurkolói.
4: Igen, ott is. Igen. De hát Losonci Otto mit mond? A közösség a legfontosabb. Ugyanezt mondja, ez mindegy, hogy Erzsébeten van, vagy Szombathelyen.
3: Nagyon fontos, rendkívül, és rengeteget tud számítani az adott fáradt pillanatokban. Dani is rengetegszer visszacsatolt abba, hogy passzus, 5.30-nál azt hittem, hogy meghalok, le volt szakadva a combizmom, de üvölt a közönség, és
4: de most az EB bronzmeccset mondott 22-ből.
3: Például igen hát, ahogy hát, azt hát, nem hitt el.
4: Tehát konkrétan elszakadt combizommal nyeri meg a bronzmeccset. Úgy meghatja az ellenfelet, hogy oda kell, hozzá kell oda menni az orvosnak, és nem az elszakadt combú Dani kell kezelni, mert az közben végegyengülésben
3: éppen ott van.
4: Tehát eszeveszett hangulat volt. Többek között a szombathelyi szurkolóknak köszönhetően, mert ők is természetesen ott voltak.
2: Most már edzőként dolgoztok mindketten. Itt említetted már a rivalizálást. Ez edzőként is megvan valamennyire.
3: Hát a legjobb példa most a hétvégi fricskája volt, ahol a Veszprém hát sajnos csúnyán lenyomta a hatást, és mondta, hogy jó, most neked nem ez a fő feladatod, te lányokat vidd ki az olimpiára, majd utána visszatérünk erre. Mondom, figyelj, vissza fogunk térni. És mondom, arról nem is beszél, hogy egyébként még a haladásnak a tagja vagy, úgyhogy jó lenne elkezdeni bemelegíteni egy óvéra, hogy nyilván lett ez nálunk. A Balaton parton, a 120 centis jelző táblánál, a kitalálja el a nullától elkezdve, édesanyánk, édesapánkat az őrületbe kergettük, hogy mindenbe, hogy volt egy időszak, hogy minden edzés után, pedig nem voltak gyenge edzések a Veréb Istvánnál sem, és minden edzés után ki voltunk rakva a másfél kilométeres határa, és sprintbe a verseny hazáig, és őrület szinten, ha amikor apa elnézett, már húzott meg, tolt le, én már próbáltam mellé, befutok elé, tényleg, de hát ez én azt gondolom, hogy ez a rivalizálás, az mindig motivál, mindig előbbre visz, mindig többre vágyást ad az emberek belső motivációt, folyamatosan spanolja, másrésztről pedig az a fajta rivalizás, ami köztünk van, az abszolút a szeretet és az együtt dolgozás, a közösségteremtés szólt ott. Most Dani is Veszprém és Veszprém környékén teremti a kis közösségét, én is próbálok segíteni ott szombathely környékén, és már arról beszélgetünk, hogy ez 5 év múlva mondjuk oda is kifuthat, hogy a régiós szinten akár
4: pontosan,
3: felépíteni, pontosan. Együtt dolgozni, együtt táboroztatni,
4: igen,
3: együtt
4: régiós központszerűséget kiépíteni, nincs is ennél jobb.
3: Mert persze. Alapvetően azért mindenki ott azon a környéken, egy-két klub kivétel szabad fogású edzőkkel. Azért az ország nagy része az kötött fogású beágyazottság.
4: Hát az a hagyomány, így van.
3: Az a hagyomány, és itt voltak azok az eredmények is, ami nyilván erre predeszni ezt a közösséget. De én azt gondolom, hogy szabadfogásban igenis van keresni valami egy jól felépített rendszerrel. Én szerintem ennek az alapjait azért idősebb Veréb István és Gulyás István jól megteremtette. És hát nyilván egy kulisszatitkot ezáltal is tudok árulni, hogy a jövőben is vele fog például dolgozni a női válogatottnál.
4: Meg Gulyás Pistával.
3: Gulyás Pistával, igen. Gulyás Pistával, illetve és azok az emberek, akik ebbe felnőttek ebbe a rendszerbe, a bátyám, Veréb István, jó magam, Hatos Gábor, és mondhatnék még jó pár nevet ezeknek az edzőknek. Most én azt gondolom, hogy kutya kötelessége ezeket az alapokat továbbadni. Nyilván egy jelenkor birkózásával felöltöztetett struktúrában. Úgyhogy én szerintem ez a következő lépés majd egyszer ez lesz, hogy ezt újra úgy felépítve, hogy jöjjön vissza az, hogy tényleg rettegjenek a Hatos Gabinak a versenyzőjétől, azzal a Hatos Gabi stílussal, ahogy annak idején birkózott, igen, vagy féljenek azok a veszprémi belső gáncsoktól.
4: Boncolása szerintem kellemesebb, mint a Hatossal birkózni, ez az egész biztos.
3: Igen.
2: Edzőnek készült-e?
3: Hát most úgy tűnik, hogy igen. De ezt azért előre nem mertem volna kijelenteni.
2: Csak 5 éve kérdezzük, akkor mit mondtál volna?
4: Mondtad, hogy 19-ben még ugye OB-n indultál.
3: Igen, 19-ben még OB-n induló voltam, sőt, ugye ott még indultam a felnőtt Európa-bajnokságon is. Hullámvölgyes volt az én sportolói karrierem, meg voltak kisebb-nagyobb dombok is, de azok a hegyek nem jöttek el, amit szerettem volna. De én azt gondolom, hogy maga, ami bennem van, technikai, taktikai gondolkodásmód, az magasabb szintre kellett volna, hogy emeljen. Ez azért mellé kellett volna tennem még jobban a fizikumot, amit különböző időszakokban a fiatalság heve, illetve különböző hibáknak következtében rossz időbe szálltam ki, először 14-ben, hát ott már voltunk egy iráni versenyen a Gulyás Istvánnal, és akkor ott volt egy grúz srác, és úgy birkoztam vele 3-3-at, hogy 5-tel a végét vitt le. Most a következő VB-n 5. lett, kijutott az olimpiára, az olimpián 5. lett. És akkor azt gondoltam, hogy na, a 25. grúz is elvert, és akkor na most hagyjuk. Úgyhogy a karrieremről röviden ennyit, ezután éreztem, hogy bennem maradt valami, ami nem jó, hogyha az emberben benne maradt. Szerintem ezeket ki kell ventilálni, mert az emészteni fogja az embert, és hát én úgy választottam, hogy azt az utat választottam, hogy akkor edzőként fogom azt bebizonyítani, hogy igenis értek ez az egész történethez, és tudok segíteni azoknak az embereknek, akik elhivatottak és elhivatottabbak, mint én adott időszakukban voltam például. Úgyhogy így jött az edzőség, és hát nagyon élvezem, nagyon szeretem, a minden nehézségével, pozitív, negatív, minden oldalával együtt. Én azt gondolom, hogy az az edző vagyok, akit este 8-kor még sokszor megtalálnak úgy a kínban, hogy akkor már a takarítónő is eltávozott, takarított mindent.
2: Miben más női birkózókkal foglalkozni, mint férfiakkal?
3: Hát, ugye itt két irány van, én azt gondolom. Az egyik az, hogy van a fizikai, technikai, taktikai, ott szinte most már nem tudunk különbséget tenni. Szóval olyan szintű mérkőzések vannak, olyan lányok jönnek, hogy azért, na, komoly izomzattal, 76 kilóba például a tavalyi világbajnok, atyavilág, szóval én ezt nem tudom, hogy néztem úgy valaki, mint ahogy ő, ami nyilván az én nekem is kicsit ciki, de hát ez most már ez van.
4: Nem, de érdemes egyébként megnézni a női mezőnyt, hogy fizikailag micsoda fejlődésen ment keresztül, tehát eszeveszett tényleg férfias alkatú, izomzatú, stílusú lányok is szerepelnek, abszolút.
3: Abszolút egyetértek, és hát a másik oldal viszont a mentális jól lét kialakítása, illetve azt a fajta felspanolása azoknak a versenyzőknek, hogy ez ott szerintem teljesen elkülönül az egész történet. Szóval, én adott esetben, annak idején volt a Gellé Milán, aki most ugye a bátyámmal dolgozik, és mi együtt vele kezdtem el, úgymond az első edzőkkel, aki azt mondtam, hogy figyelj Milán, ez a munka, ez nem jó semmire, amit most csinálsz, ezen változtatni kell, vagy mész a francba, nyilván egy kicsit keményebben megfogalmazva, akkor a Milán lehet, egy kicsit megsértődött, fél napra azonment, következő nap úgy jött, hogy szétszabta a kötelet, meg a kertlebelt. Most ezt ugyanezt eljátszottam volna a női válogatottnál, akkor nagyjából 2 hónapig nem hiszem, hogy kommunikáltak normálisan velem, vagy így csak annyit, amennyit nagyon muszáj, úgyhogy ez kénytelen volt az ember ezt ilyen szempontból egy kicsit az ő lelkükre szabva, több kommunikációt, jobban meghallgatni, elmondhassák azokat az érzelmeket, máshogy látnak bizonyos szituációkat, amíg én racionálisan azt mondom, hogy figyelj, ennyi meccsnél jártunk, győztes meccs, vesztes meccs, de ha így dolgozol, akkor ide jutunk, ha úgy, az akkor ott már jön egy olyan gondolatmenet, hogy én most ezt azért mondhattam, mert nem bízok benne, vagy bízok benne, vagy hogy vannak egy ilyen fajta varázsa, de azt viszont azt nem lehet elvenni a lányoktól, hogyha bíznak valakibe, és tudnak hinni, és akarják ezt az egészet, akkor őrület milyen szinten bele tudnak így állni. Szóval úgy meg én sokszor férfit nem láttam még úgy beleállni adott szituációkba, mint mondjuk adott esetben a terékgárdát az 23-as EB-től, elmondta, hogy figyelj, így meg így haladunk, ezt kell csinálni, és nem volt olyan, hogy ő mondjuk előtte 5 perce feküdt volna le, mint ahogy megbeszéltük, hogy 10-kor alvás, most extrém példa, de hogy van egy olyan agyasságuk a hölgyeknek, ami én azt gondolom, amiért gondolom azt, hogy ezt elvállalva tudok nekik úgy segíteni.
2: Martin Gábor is beszélt ilyesmiről itt a Karfiol Fülben, ugye az előző szövetségkapitány, akit váltottál most a poszton. Milyen most a munkamegosztás, hogyan áll fel a stáb? Azt ugye most itt az előbb említetted, hogy Gulyás István ott lesz melletted, és mi kell ahhoz, hogy jöjjenek az utánpótlásban már látott sikerek felnőtt szinten is?
3: Hát az új felállás az most jelenleg úgy néz ki, hogy Maxim Olonov maradni fog, illetve a Gulyás István becsatlakozik a csapatba. Hát azt gondolom, hogy soha gyengébb csapatot, hiszen Pistőbál szerintem több olimpia járt, mint egy-két ember területi versenyen, úgyhogy ha valaki, akkor fog tudni segíteni nekem is, a versenyzőknek is. Talán az dolgom lesz, hogy elsősorban azért Pistomának megvan az a karaktere, az a hangszíne, hogy mai napig, ha volt olyan edzés, megszólalt, és még így összerászkodtam, pedig én is edző voltam már, de hogy azért van egy olyan kiállás, ami nagyon fontos. És ami nagyon kell a hölgyeknek is, hogy tényleg mindenki irányba rendel, és olyan fegyelemmel úgy tudjon készülni, ami kelleni fog. És mellette pedig én azt gondolom, hogy én pedig azon az oldalon is tudok lenni, ahol eddig is voltam, hogy tudták, hogy bármikor oda jöhetnek, elmondhatják, megbeszéltik. Tudták, hogy technikailag bármikor, bármihez hozzá tudok szólni, mutatni, hozzá tudok tenni az ő karrierükhöz. Illetve taktikailag, hát rengeteg meccset elemeztem, még annak idején Daninál kezdtem el ezt a kialakítottam egy ilyen módszert erre, hogy egy oldalba felismerve a versenyző, már a vége felé már olyan szintig, hogy szinte tudtuk, hogy melyik percbe fog indítani akciót. Ezt egyszerre a Taha Gőnek, a ugye nagy ellenfelének, a jelenlegi török birkózás elnökének, illetve hát mindent megnyert, ami létezett. Egyszer elküldtem, mert tényleg egy nagyon jó viszonyban vagyunk, és elküldtem neki, és azt mondta, hogy figyelj, így még magamot se ismerem, mint ahogy te ezt be a dolgot leírtad, szóval ezek a dolgok, ezek nagyon fontosak a lányok életében, hogy meglegyenek ezek a pontok, amiben tudnak kapaszkodni, tudja azt, figyelj, ez megvan, ha ezt megcsinálom, akkor el fog tudni oda jutni. És akkor nyilván mellette pedig a Maximnak a további a technikai tudása, a kapcsolatrendszere, azok a gondolatai, hát ő is azért a női birkozás kiemelkedő edző alakja, nem láttam még olyan edzőt, aki az amerikaiaktól elkezdve bárkinál jött volna oda, köszönne, beszélne vele, kommunikálna. Most is ugye Tatára szervezünk, most már több mint 110 női versenyző fog a világ különböző pontjáról eljönni hozzánk, és itt fognak táborozni 2 héten keresztül ugye a ranking után. Úgyhogy ezekbe nagyon-nagyon fontos az a fajta kapcsolatépítés, az a fajta tudás, az a fajta összeállás, ami előbbre fogja tudni vinni a magyar női birkózást. És hát itt a utánpótlás versenyzőknek pedig az egy nagyon-nagyon fontos feladat a kollégáimnak is, illetve az utánpótlás versenyzőknek is, hogy azt meg tudjuk érteni, hogy nem egyszerű az átállás akár juniorból 23 vagy 23-ból felnőttbe, de a fő cél, ami nagyon-nagyon fontos, és nem az egyén érdek, és nem a klub érdek, és nem a saját U17-es vagy U15-ös, hogy mindegy, hogy ki hol dolgozik, hanem egyetlen egy célnak kell lenni, egyetlen egy cél kell, hogy vezérelje a magyar női birkózásba dolgozó embereket, a felnőtt birkózókat kell adni a magyar birkózásnak, és ennek nyilván megvannak a mindenféle vele járó képzési rendszerek, hogy technikailag mozdítsunk azokon a versenyzőkön, mire odaérnek, abból tudjunk szűkíteni, de akkor már ne kell alapvető dolgokkal foglalkozni. Fizikai dolgokat nyilván megvannak a szenzitív időszakok, amikor a keringést ki kell alakítani, amikor az izomzatot el kell kezdeni úgy terhelni, de ezeket ne előzzük meg annak érdekében, hogy mondjuk legyen egy U15-ös Európa-bajnokunk, és 2 hét múlva műteni kelljen, és mire jön az akadémiára, addigra már 2-szer megműtött, az már nagyon nehéz.
4: Persze.
3: Ott már nagyon nehéz. Ugye ezeket kell egy kicsit, én azt gondolom, a helyére rakni, és akkor azok a versenyzők, akik eljönnek, elkezdik felvenni a versenyt. Ha megvan a teteje a birkózásunknak, a felnőtt eljönnek az érmek, akkor mögötte már nincs akkora kényszer, hogy ott most mindenképpen ennek meg ennek kell történni, mert különben nem történt semmi magyar női birkózás. Mi most azon dolgozunk, hogy kialakítsuk az esernyőt, legyenek meg az olimpikon, adott esetben több is, legyenek meg az EB érmeink, legyenek meg a VB akár érmeink, akár a helyezéseink, és közben nyugodtan tudjon készülni mögöttük egy olyan csapat, akik mire elérnek oda, azok teljes joggal és egy olyan rendszerbe beleszállva, ahol rend van, ahol egymás támogatása van, ahol közösség van, ahol akár mondhatom a szeretetet is, mert a női világban nagyon fontos az is, hogy milyen légkörbe dolgoznak az emberek, hogy feszültség van egymás között, vagy akár mondjuk, mint hogy például most tapasztaltam a Dollák Tamara és a Szent Tamási Róza után, hogy a meccs után, bár lemerült az egyik, a másik annál inkább, de a hétfő edzéssel már közösen technikáztak, a társas cipelés már egymást megfogva vitték, és tudják, és elmondtam nekik is, ez akkor fog működni, ha mindenki egyszerre fejlődik. De be lehet ülni itt különböző kis csónakokba, és elindulunk, hogy felfedezzük Amerikát, föl fog borulni, elviszi a hullám, léket kap, be kell ülnünk egy nagy hajóba, oda már én most beálltam a kormány elé, szerintem jó irányba fogom tudni kormányozni ezt a hajót, de igenis be kell állni, és húzni kell együtt, egy irányba, egyszerre, egy rendülettel, és akkor ez működni fog, biztos vagyok benne.
2: Ehhez a kormányzáshoz kívánunk jó munkát, és sok sikert Ligeti Richárdnak a magyar női birkózó válogatott élén. Köszönjük, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat. Dág Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Két hét múlva jövünk a következő epizóddal, viszonthallásra.
0: Ez volt a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Kevin Kruca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Kruca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy

0: szenzációk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A Spethely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit-szigeten a Holdudvarban található, és ahol Margit-sziget Sportsziget címmel nyílt kiállítás rengeteg emléktárgyal, érdekességgel, történettel. Hogy mi vár ránk, ha ide látogatunk, kiderül, ha velük tartanak. Én Beró Emese vagyok. Salamon Judit, a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit-szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
1: 2024-ben jött el annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újragondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeumként működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sport Odüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magán a kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogos, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit-sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállítást, a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit-sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
0: De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
1: Ahol most vagyunk, ezt mi igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen évente, két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgókiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
0: Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk azért, azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
2: Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a muzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
0: Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
2: Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonala ennek a munkának.
0: Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
2: Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel tulajdonképpen állandó jelenléttel mutatkozhat be a látogatók számára, azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet megmutatni a gyűjteményt, és ugyanazon a kiállításon belül a Margit-szigetnek a sporttörténeti relevanciáját is kidomborítani. És ennek a kiállításnak pont ez a célja, hogy az emberek alapvetően a Margit-szigetre, mint a közösségi sportolás egyik legfontosabb budapesti helyszínére gondolnak, de hogy a legtöbb sportág, ami most élvezhető a Margit-szigeten, az egyúttal az adott sportágnak a kezdeteit is jelentette, és ez az a helyszín, amihez nagyon sok sportág, hát így bölcsőjeként lehet viszonyulnunk, és ezt szerettük volna megmutatni a kiállításon, és a kiállításnak a narratívája is tulajdonképpen erre a két pillére épül, a gyűjtemény bemutatására és a Margit-szigeti sportrelevanciák bemutatására.
0: Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy shopban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a shopban ezt megteheti, de hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány, merre, mit, milyen sorrendben nézzünk meg?
2: A kiállítás fogadóterem már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérlayerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget és Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban. Azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
3: Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs. Nincs házirend. Csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vízén majd ezer év története hullámzik.
2: És miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sporttörténeti háttere van. Egyébként a vitrinek tartalmának kialakításakor az volt a szempontunk, hogy olyan tárgyakat válogassunk a sportmúzeum gyűjteményéből, illetve másik múzeumok gyűjteményéből kölcsönzésként, amelyek a legjobban leírják azt a hétköznapi hangulatot, ami ezeken a sporthelyszíneken jellemző lehetett.
0: Nyilván egy 28 perces műsor nem elég ahhoz, hogy itt mindent bemutassunk, úgyhogy akit érdekel, az jön el ide a Margit-szigeti sportmúzeumba, de azért nem tudom, hogy vannak-e olyan kiemelt pontok, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
2: Onnan indítanék, hogy a Margit-szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit-sziget szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti sajátkezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például a... Menjünk egy kicsit közelebb, és akkor tudni fogom. Mondjuk a Dózsa stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak, amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
0: Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg mezt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emléke, ami itt fellelhető?
2: A legkorábbi tárgyak a Margit híthoz kapcsolódó tárgyaink, ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba, partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit hídon használatos hídbárcák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit-sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló meghívókat is látni lehet, amelyek jelzik azt, hogy a Margit-sziget nyitva áll a közönség számára, és nem csak egy belépőhöz kötött élmény tud lenni, hanem egy szabad használatnak a jelzései ezek a tárgyak.
0: A kurátor számára biztos nem lehet kiemelni egy kedvenc tárgyat, vagy egy kedvenc emléket, de van azért olyan, amire úgy felkapta a fejét, hogy hú, hát ez azért igen értékes, akár eszmeilag, akár anyagilag.
2: Az anyagi érték azt gondolom, hogy egy múzeumban egy adottság, de hogy nem feltétlenül ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik kedvencem. Ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportuszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű, vannak ezek a focista figurák.
0: Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
2: Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függvényében, hogy melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot, és azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
0: Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki muzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy muzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
4: A muzeológus munkája alapvetően, meg ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk a az apróbb részletekre is figyel. A múzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több múzeológus is, mert ugye a gyűjtemények, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerte ágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami ugye az érmek, jelvények, plaketteket jelzi, a gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz, ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítások vagy a tárlatok elképzeléseibe.
5: Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
4: A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban a kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy ugye amikor jövünk is a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit Híddal, kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan, nyilván ugye a sportolóknak ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. Ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt. Ugyanis a 19. század végén már voltak, még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye fürdőközönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit-sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszóközönség, ez a Margit uszodának az úszóközönsége, amit ugye a hídnak a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között, ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit-sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több kortból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban helyezzük az egyik legújabb emlékemben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak, a hajós úszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit-szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel, azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit-szigetben ugye milyen szerte ágazó, mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
5: Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézéssel, nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
4: Igen, felvetődött az, hogy ha egy sport történeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, mert ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga a Margit-sziget, de ugye mind meghihlette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sport tematikájú, így mind a Margit-sziget, mind más sport tematikájú vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintve megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sporteseményeket, vagy adott eseményeket hirdet. Itt az egyik ami ugye a falnál fogad minket a Nemzeti Sportuszodának az egyik eseményén egy plakát, ami aztán ugye a Sportuszodát hirdeti, de akár ugye arra gondolunk a világeseményeknek is, vagy ugye egy-egy bajnokságoknak is. Az itt most időszakosan megemlíthető ezüstlabda mellett, ugye az ezüstlabda mérkőzéseket, amiket itt tartottak a Margit-szigeten, hiszen az atletikai klub rendezte, csak aztán a Ferencváros nyert akkor is sokat, és magát a trófeát azt ők nyerték el, viszont ugye a plakátok és ezeknek a lenyomatai, az ezüstlabda plakátok, ahol az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így az első körben itt a falon, a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és az az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázót ábrázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzá kapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajzai, de ha már haza kell beszélnem, hogy az éremművészet is egy kimondottan, éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, amin egyszerre jelenik meg a Hajós Uszodának a képe, és úgy ugye aki a Hajós Uszodát annak idején, Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de ugye ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem hogy ugye ez az épületkomplexum megvalósulhat, hogy annak a mecénását is mutatja.
5: Csak egy mondat visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió számunkra nagyon fontos. Az mikori egyébként ez a plakát?
4: A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy ezt a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhetővé vált, elérhető közelségben.

0: akkor egy picit más szempontból is beszélgetünk. Nagy Anikó múzeumpedagógus állít mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
1: Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is, és ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, míg a különböző alkotó foglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőségi, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
0: Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
1: Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük, tehát hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladattal készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásukba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni is, hogy egyrészt hol járnak a tananyagban, van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témekhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozások is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akkor erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kis csoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis versfar, rímfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni. És mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de az mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána, akár ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban, egyéni feladatmegoldás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól előtletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás, hogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni, de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
2: Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozdult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltotta ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sportélet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Esterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt, ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.

A Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyar!

0: sportban történik, az nálunk van. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: És senkinek nem mondjuk el,

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Győr és a Ferencváros csapatai harcolnak a bajnoki címért, és hosszú idő után a győri zöldfehérek megfoszthatják a bajnoki címtől a Ferencvárost. Persze, korábban is volt már Győrben sikercsapat. Hannich Péterrel a soraiban két bajnoki címet szerzett a Győr, majd kétszer lett ezüstérmes és bronzérmes a magyar bajnokságban. Hannich Péter gólkirály is volt a csapattal, bár

0: Itt éveztem volna az egészet tulajdonképpen, hogy amikor Verebes József megérkezett hozzánk, hogy 1981 júniusában elég gyenge szerepelt az Eto, tehát 11. helyen volt a bajnokságban. Majdnem azt lehet mondani, hogy kiesés ellen küzdöttünk, és szánt szándékom volt igazából nekem is eligazolni Győrből. Volt is akkor lehetőség arra, hogy a Vasashoz Bundzsák Dezső révén tudtam volna Budapestre kerülni. Aztán megérkezett Verebes József, és egyszer csak elkezdett leülni velünk beszélgetni, és az első szava az volt, hogy ne menj el, mert egy nagyon jó csapatot csinálunk, és bajnokok leszünk. Természetesen senki nem hitte el ezt az egész dolgot, ugye, hogy akkor nem volt divat még igazából a nagy vándormadárság, ugye, akkor egy klubhűség volt a legfontosabb szempont Magyarországon, és ugye, mivel minden Győrhöz kötött igazából, nem voltam még távol Győrből, ezért szülői egyeztetések után ugye maradtam Győrbe, és úgy néz ki, hogy jól döntöttem, úgyhogy így kezdődött tulajdonképpen az 5 éves ciklusunk.
1: Akkor már mindenki ott volt, vagy akkor érkeztek a játékosok arra a bajnokságra, amit legelőször megnyertetek?
0: Nem, igazából nem volt kész a csapat, akkor még nem volt komplett, kapusposzton problémáink voltak, évközben jött Kovács Laci, és középpályás poszton is problémáink voltak, akkor jött Burcsa Győző. Igazából a center pozícióban is problémák voltak, de a center pozíció Szentes Lázárként ugye már a bajnokság elején kezdett és indult. Úgyhogy ő már akkor ott volt, igazából ez a két pozíció, a középpálya, a középső része és a kapus kérdés volt az, ami nem volt megoldott, ez az 5.-6. forduló után alakult ki, és onnantól kezdve a keret teljes mértékben nem változott már.
1: Hányan voltatok, akik játszottátok végig ezt a bajnokságot? Nem volt azért olyan nagyon sok csere?
0: 13 fő. Nagyon-nagyon ritkaság volt az, hogy ennyi ilyen kevés számmal tulajdonképpen végig lehetett játszani egy bajnokságot. Szerencsére nem volt sérülés, nem volt olyan probléma, miért ki kellett valakit is hagyni, úgyhogy tényleg ugye a mai létszámhoz képest, amikor már 20-25 fős keretek vannak egy-egy csapatnál, ez a 13 fő, ez valamilyen, nem is tudom, fenomenális darabszám volt, úgyhogy mindenki csodájára állt, hogy tényleg 13-an lejátszottuk ezt a bajnokságot.
1: Ugye Verebes József mondta, hogy ne menj el, mert hogy jó csapat lesz. Mikor érezted te azt, hogy na itt tényleg valami történik, vagy változott valami? Miben lett más az egész?
0: Igazából az első pillanatban én sem hittem el neki azt, hogy amiket mondott, hogy ez valósággá fog válni, hisz a felkészülésünk nem volt rossz, de az edzőmérkőzéseknek a eredményei nem azt tükrözték, hogy igazából itt csoda lesz Győrben. Kaptuk a nagyon nagy vereséget igazából az első edzőmeccsen Szlovákiában, Ausztriában. Aztán elindult a bajnokság is, az első meccsen ugye mindjárt egy 4-3-as vereséget szenvedtünk Ózdon. Aztán utána egyből Tatabán jártunk 5-3-ra, majd Szegeden 4-1-re. És igazából ott kezdtem érezni, hogy itt valami elindult, hisz 3 meccsen majdnem 15 gólt tudtunk, és a csapat egy támadó szellemi társaság volt, és itt lehetett érezni, hogy na valami elindult ebbe az egész dologban. És a szegedi meccs után soha nem felejtem el, Magyar Lajos kérdezte meg Verebes Józseftől, hogy a mérkőzés után, hogy te Józsi, itt tudunk futballozni mi, és erre mondta Verebes, hogy még ennél is jobban. És ma is megborzongok tulajdonképpen ezek a mondatok után, úgyhogy itt éreztem először, hogy valami elindulhat, aztán ugye jöttek a meccsek sorba, folyamatosan jöttek a győzelmek, jöttek a gólok, jöttek a nagy létszámú, nagy különbségű győzelmek igazából, akkor kezdett az ember gondolni, hogy ebben még valami lehet.
1: Ez egy olyan csapat volt, amik ilyen totál támadó futballt játszott?
0: Igen. Sajnos Lajvi Gabit egy kicsit hátrahagytuk egyedül, úgyhogy mondtuk, hogy védekez, majd mi megoldjuk elől. Igazából meg volt a 3 támadó középpel is, és a 3 csatár, akiből kiszakadtak a gólok az évek során, és nagyon kevés, igazából keveset fordítottunk a védekezésre igazából, mert az ellenfélnek a zónájában megkezdtük a pressing játékot, és ennek ez volt a lényege, hogy ne kelljen mindig hátulról indítani az akciókat, hanem mindig az ellenfélnek a középső zónájába tulajdonképpen induljunk. Kevesebb futás, sokkal gyorsabban kapu előtt vagyunk, és ebből lettek tulajdonképpen a sok gól.
1: Milyen volt akkor a magyar bajnokság?
0: Azért volt egy nagyon jó Fradi Nyilasékkal, volt egy nagyon jó Honvéd, nagyon Tigarabájékkal, volt egy Pécs Dárdaiékkal, volt egy Vasas Váradi Béláékkal, tehát azt mondhatom, hogy nagyon volt egy Tatabánya, Csapó, a Diós Győrben 6 olimpiai válogatott, tehát finoman fogalmazva azt lehet mondani, hogy sokkal nívósabb klubok voltak benne akkor sajnos a NB1-ben, mint a jelen pillanatban most vannak.
1: A vidéki foci még akkor is egy kicsit ilyen hányatott sorsú volt?
0: Nem mondhatom, hogy hányadott sorsú volt, hanem kezdett a vidéki futball felkapaszkodni a budapesti futballal szemben, hisz mind a Tatabányi, mint ahogy mondtam, a Tatabánya, a Diós Győr, a Békés Csaba, az Eto, a Pécs, azért már elég kemény riválisai voltak a budapesti csapatoknak.
1: Ti hogy tudtátok ezt átvenni rögtön, amit Verebes József mondott? Mert hát mondtad ugye, hogy támadás.

0: Igen, hát egészen másfajta edzésmunkát végeztetett velünk, mint amit az előző időszakban megszoktunk. Mindent labdával csináltunk, minden dinamikusan és minden meccs szituációban. És tulajdonképpen ezek a jöttek, és ezek a szituációk ugye visszaköszöntek a mérkőzésen is, és innentől kezdve ezt az ember elővette a nyitott agyból, hogy a verbe szoktam mondani, ha nyitott az agyod, akkor innentől kezdve nincs miről beszélni. Jó úton jársz, úgyhogy az edzésmunka volt egészen más, mint régen.
1: Most, hogy azért, hogyha végignézünk a csapatoknál, nem mindenütt a vezetőedző tartja az edzést, hanem csomó feladatot átad a pályaedzőnek. Verebes József mennyire vett részt a napi munkában?
0: Hát az első időszakban teljesen. Tehát amíg ki nem alakult ez a rendszer, és ki nem alakult a monotonizmus tulajdonképpen ebben az egész rendszerben, hogy mindenki tudta a feladat, mindenki tudta, hogy mikor merre kell menni, addig teljes mértékben ő csinált mindent. Aztán utána már leosztott egy-egy feladatot másnak is. De addig, amíg nem látta azt, hogy minden 100%-ig működik a visszatámadás, a letámadás, a labda kihozatal, addig mindig mindent ő csinált.
1: Amikor az első évben, amikor bajnokok lettetek, gondolom megleptétek az ellenfeleket. Mi volt az ő vélekedésük? Hogyan fogadtak benneteket, hogy most jön ez a Győr, aztán mindenkit itt kitöm ennyi góllal?
0: Igen, én azt gondolom, az elején nem vettek komolyan bennünket. Tehát az első 3-4-5 mérkőzésen azt gondolták, hogy na ez kifutott szekér. És onnantól kezdve, amikor a 6.-7. meccs is ilyen arányú eredmények születtek, hogy 5-3, 6-4, 7-1, 8-2, akkor már kezdtek azon gondolkodni, hogy amikor eljönnek Győrbe, az legyen az első feladatuk, hogy minél kevesebb óllal ússzák meg ezt a győri kirándulást. És hát ugye mindenki fantasztikus módon beszélt a Győrről, totális fotballról beszélt Magyarországon, ilyen keveset látott még az időszakban a magyar futballközönség. Nem értették azt igazából, hogy mitől van ilyen fizikai állapotunk, mitől van ilyen frissességünk. Mint ahogy mondtam, annak idején ugye mindent labdával, tehát egy egészen megváltozott edzésmunka volt, egészen más stílusban edzettünk, rövidebbek voltak az időintenzitások, különböző olyan gyakorlati sorozatok voltak, amikor speciálisan 8-8 elleni játék mondjuk 90 méteres területen belül 8 perceket játszott. Tehát azért egy óriási fizikai megpróbáltatás volt az edzés is.
1: Ez mindenki partner volt? Tehát mondt össze egy olyan jó generáció is, amelyik erre éhes volt, a sikerre éhes volt?
0: Én azt mondom, igen. Tehát senki nem ágált ellene, mindenki tette a dolgot, és ahogy jöttek az eredmények, egyre jobban hittünk benne, és innentől kezdve nem volt kérdés, amit a Verebes úr mondott, ugye, hogyha jobbra megyek, akkor jobbra megyek, ha balra megyek, ha balra megyek. Ha jó volt, ha nem volt, jó mentünk természetesen, mert láttuk azt, hogy az eredmények pozitívak voltak.
1: Érkeztek sorra a válogatott meghívók is?
0: Érkeztek volna sorra a válogatott meghívók, igen, csak ugye abban az időszakban a Verebes és a Magyar Labdarúgó Szövetség között volt egy kisebb fajta nézeteltérés, és ugye elég nehéz volt abban az időszakban Győrből a válogatottba bekerülni.
1: De azért neked sikerült?
0: Igen, hát végeredményben ugye a 82-es világbajnokságra hárman kerültünk be a Győrből, a Szentes Lázárral és a Pócik Józsival, és ugye a kiutazást igazából csak Szentes Lázár kapta meg, mi ketten itthon maradtunk Győrben, úgyhogy eléggé kellemetlenül éltett, főleg engem is magyar bajnok gólkirályként nem tudtam részt venni világbajnokságon, aztán 86-ban következő VB-n pedig kárpótolt minden, bár az eredmény nem csak maga a világbajnoksága.
1: Akkor beszéljünk egy picit erről a gól királyi címről, az hogy született meg?
0: Hát ez így csak jött magától, tehát igazából automatikusan, ugye én egy támadó offenzív középpályást játszottam mindig is. Nagyon jó hármasunk volt a jobb oldal, Csonka Gyulával, Szabó Ottóval, nagyon jól megértettük egymást. Nagyon sok labda volt olyan, mint ami alapon arra visszaévés 16-osra, amit hátulról mélységben érkezett, tudtam gólt ugni. És ugye
1: szabadrugások,
0: 11-es is volt, és ugye a 11-es is az én reszortom volt igazából. Hát volt könnyebb 11-es, volt nehezebb 11-es természetesen, ugye így jött össze tulajdonképpen a 22 gól.
1: Szeretett mindenki benneteket egyébként, úgy őszintén az NB1-ben, hogy voltak egy idő után már terhesnek vért benneteket?
0: Hát nem tudom, hogy mindenki szeretette bennünket, valószínű azok az ellenfelek, akiket kitömtünk, nem nagyon szerettek bennünket, ugye ennek egy éges példája volt az Ózdi Fekete nevezető játékos, aki ugye decemberi napon játszottunk Győrben, és 1-0-ra vezettek az 5. percbe, és mondta, hogy na, most megkaptátok, itt van nektek. És amikor az 1-0-ból lett 9-1 utána, azt mondta, hogy többet már ne rúgjunk, úgyhogy már kérte azt, úgyhogy nem hiszem, hogy szerettek bennünket.
1: Persze, erre céloztam, hogy ezt a történetet azért elmesél. Az első év végén volt a Fradiban az a nagy csata?
0: Igen, Ülőjúton volt, igen, a 4-3-as győzelem, ami szakadó esőben volt, és Teltházat is az utolsó pillanatban, akkor még nem volt divat, az utolsó pillanatban televízió adta a mérkőzést.
1: 4-3, rengeteg gól ott is, és egy fradi közönség.
0: Hát igen, tehát nem volt mese nekünk a bajnoksághoz, hogy megnyerjük, ahhoz a Ferencváros Júli úti stadionjába kellett nyernünk, és ugye amikor mentünk Budapestre, akkor Verebes József kitalált egy taktikát, ugye Burcsa Győzött ugye letett a kispadra, sérülten nem akarta kezdetni, aztán a másik fejedebe ő is beszállt a játékba, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt, volt is róla kazetta sajnos, a mai nap sajnos már nincs meg, úgyhogy kár értem, mert azért jó lett volna azokat még visszanézni, ezeket a harcokat.
1: De hát az ellenfelek azért gondolom, hogy készülhettek arra, mert már tudták, hogy mit fogtok játszani, miért nem tudták megakadályozni ezt, hogy átrohanjatok rajtuk?
0: Én azt gondolom, hogy azért nem tudták ezt megakadályozni, mert volt egy sémánk, volt körülbelül 2-3 fajta variációnk, amit begyakoroltunk, és ezt éjjel-nappal a kelet-éjszaka felkelve tudtuk ezeket a dolgokat, és nem beszélve arról, azért minden nagy képviselő nélkül mondhatjuk, hogy volt 6 olyan futballista ebben a csapatban, akinek olyan kreativitása volt ez a játékhoz, hogy a pillanat történt, a 2 vagy 3 lehetőségből ki tudott még egy negyediket talán hozni, és igazából hiába készültek rá, nem tudták, hogy mi lesz a következő lépés. Ennek ékes példája volt a Gyuszi, a Hajszán Gyuszi, ugye, aki a bal oldalt játszott, aki tényleg aztán mi se tudtuk, hogy ő mit fog csinálni.
1: Sok 11-est például.
0: Igen, igen, csinált ő is, igen.
1: Általában azért, hogyha ilyen jól megy a csapatnak, akkor a mai világban legalábbis a legjobbakat megpróbálják gyorsan elszipkázni. Ez nálatok azért nem nagyon valósult meg.
0: Nem, ugye, amint mondtam először is, hogy igazából akkor nem volt nagyon divat a vándormadárság, ugye abban az időszakban, 80-as években, és igazából mivel jól éreztük magunkat, nagyon jó közösség volt, a Győrben a közönség szeretett bennünket, megvoltak azok az anyagi lehetőség, és megvoltak azok a támogatások tulajdonképpen, amik a klub részéről, ami szükségesek voltak, nem igazán szerettünk volna elmenni. Egy jó csapatból senki nem akar elmenni.
1: Ugye ott állt mögöttetek a győri vagon és gépgyár, ha jól mondom, hát azért abban a korszakban, abban az időszakban ez nagyon sokat jelentett.
0: Igen, a vagongyár ott állt mögöttünk, igazából anyagi támogatással is segített bennünket. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon nagy pénzzel segített bennünket, de természetesen segített. Az volt a legfontosabb igazából a gyárban, hogy a vasárnapival szombati mérkőzéseket mi nyerjük, mert akkor tudta a vezérigazgató úr, Horváth Ede, hogy akkor hétfőn a munkások jó szívvel mennek dolgozni, és dupla termelést fognak csinálni. Nem beszélve arról, ugye, hogy az első időszakban lévő kevés közönséget szép lassan föltornáztuk átlag 20 000 nézőre, úgyhogy nagyon hangulatú és esti meccseket játszottunk.
1: Akkor ti jól kerestetek?
0: Hát mit jelent a jó keresés tulajdonképpen az időszakban? Hát ahhoz képest, hogy mindegy egyszerű munkás ember, biztos, hogy többet kerestünk és jobban kerestünk. De én azt gondolom, hogy leestettük az asztalra azt a dolgot, és innentől kezdve abban az időszakban meg sem kérdezték, hogy mennyi a mi fizetésünk, hogy mennyi a prémiumunk, hisz az embereket szórakoztató tulajdonképpen szombaton 90 percen keresztül.
1: Nézzük egy kicsit a Rábaeto nemzetközi szereplését, mert ugye a bajnoki címekkel, meg az ezüstérmekkel az is járt, hogy a nemzetközi kupában megmérethettétek magatokat, és hát ott is voltak igen érdekes eredmények, és olyan játék, hogy közönségcsalogató.
0: Az első mindjárt a Standard Liège elleni mérkőzés volt, ami felemelő érzésű volt tulajdonképpen a hazai mérkőzés, az idegenbeli nem. Sajnos ugye elég tartalékosan álltunk fel azon a mérkőzésen, hisz előtte években a Juventus elleni kupameccsből ugye több játékosunk két sárga miatt nem játszhatott, és több játékosunk sárga miatt ugye azt a mérkőzést kihagyta. És ugye ugyanazt a fajta futballt játszottuk, mint a hazai mezőnyben, tehát ezt az offenzív játékot, és hát akkor a Standard Liège tulajdonképpen Európa legjobb 4 csapata között ott volt, Dardennel az élen. Úgyhogy sajnos a kinti mérkésen kikaptunk 5-0-ra, és hazai mérkés, ugye Telthazert játszottuk, és az első pillanattól kezdve egy óriási offenzívát nyomtunk rájuk, és megvertük őket 3-0-ra, de sajnos ez kevés volt a továbbjutáshoz.
1: És akkor mondták, hogy persze, hát a itthon elég, az külföldön nem elég?
0: Igen, hát voltak ezek a hangok, ezek megjelentek tulajdonképpen természetesen. Én azt gondolom, hogy egy picikét eltaktikáztuk magunkat, egy picikét zártabban kellett volna játszani ezen a kupa meccsen, főleg a kinti meccsen. Azért nem volt probléma, hisz egy kapusztunk, 4 támadóval álltunk fel, de kint egy picikét más kellett volna játszani.
1: Mi lett a következő évben?
0: A következő évben ugye ott egyet mentünk tovább, és a következő mérkőzésen ott is elbuktunk igazából. A jól emlékszem, a Manchester United volt a következő időszak. Ott kint egy nagyon jó meccset játszottunk, de ott 2-0-ányban vagy 3-0-ányban kikaptunk ott is. Visszavágott, megint nagyon jó meccs volt, 2-2 lett Győrben. Teltház előtt emlékezetes maradt számomra is. hisz a második gólt én rúgtam, egy hatalmas 25 méteres bomba gólt. El kell azért mondani azt, hogy egy 0-nál én kihagytam a 11-est, tehát azért volt olyan dolog, amit az ember nem rúgott be, de nagyon-nagyon jó meccs volt, és nagyon jó élmény volt tulajdonképpen egy ilyen klubban, ilyen játékosok ellen játszani.
1: Érdekes, hogy ezt a te gólodat a Manchester ellen nem emlegetik annyian, mint mondjuk a fehérváriak gólját, mondjuk Wittmannét.
0: Igen, hát azért, mert a Fehérvár az itt előbbrébb került ugye a kupa szereplésben, mint az Eto. Hát természetesen Vidaltonnak nagyon a szerepe, úgyhogy odáig eljutott.
1: Mi hiányzott nektek ahhoz, hogy itt nemzetközi porondon is mondjuk azt a játékot tudjátok produkálni, mint a magyar bajnokságban?
0: Ugye az a játékos állomány, az a játékos keret, ami volt, az elég volt a magyar bajnokságban. Hiányzott több poszt, olyan megfelelő kvalitású képességű játékos, válogatott szintű labdarúgó, aki ha hozzánk került volna, akkor abból a jobb lehetőségünk lett volna. Volt is rá törekvés a klub részéről, hogy annak idején, hisz jól emlékszem, mindenki Kordos Józsi is, ugye nálunk edzett már, úgy volt, hogy leigazoljuk, és aztán az utolsó pillanatban a felsőbb utasítás, ugye vissza kellett mennünk menni Újpestre. Aztán ugye Rót Antalt ugye akkor el akart húzni Pécsről, őt sem tudtuk elhozni, de megette tulajdonképpen a Pécs. És a harmadik ugye támadó poszton a Lázár mellé szerettük volna a Dajk Lacit elnökhozni, de hozni, vagy a Laci kevesebbet játszott abban a nagyon nagy honvédba, és ugye mindenféleképpen szerettük volna őt idehozni Győrbe, de hát őt sem tudtuk leigazolni, úgyhogy igazából a játékos állományunk minőségileg nem nagyon változott.
1: És még akkor is olyan kevesen voltatok? Említetted, ugye, hogy 13 játékossal nyertétek az első szezon
0: szinte. Ugye akkor 15-16-an voltunk már, akkor megjött már Szepesi Laci, bejött már a Vági Jani. Úgyhogy voltunk többen már, de én azt gondolom, hogy kvalitásban és minőségben, ami a nemzetközi szinthez kellett volna, biztos, hogy szükség lett volna három játékosra minden csapat észbe egy-egy fővel.
1: Ugye beszéltünk a bajnoki címekről, de jöttek az ezüstérmek is, azok csalódások voltak már utána nektek?
0: Ugye a harmadik időszakban, ugye a két bajnokság után ugye mentünk ugyanúgy a harmadik bajnoki címért, aztán volt egy ominózus, ugye 20 ezer nézőt lejátszott Eto Honvéd mérkőzés, amin a Honvéd ugye vezetett 2-0 a Győrben, aztán két perc alatt kiegyenlítettünk 2-2-re, aztán egy második gólt egy győri nevezető játékvezető nem adta meg. Annak okán, hogy a fejpárbajban a Szabó Otto meglökte a nála három fejjel magasabb Nagyantit, és a gólhelyet szabadrúgást ítélt kifelé. És ugye így a mérkőzésnek az eredménye egy 2-1-es vereség lett, hogy hazai pályán, aztán elmentünk ugye utána szerdán Pécsre, ott is kikaptunk egy nő, és innentől kezdve elment a bajnokság, ugye jött az ezüstérem. Egy kicsit csalódás volt, de már akkor nem volt benne annyi szerintem bennünk, hogy a bajnokságot megnyerjük. Attól függetlenül, ha honvédelmi mérkőzés nem vereséggel ér véget, akkor meg lett volna.
1: És a következő év, ott volt esélyetek nyerni?
0: Hát ott már igazából nem. Tehát ott már az a negyedik év, az már egy kicsit nehezebb volt igazából, akkor már átalakult a csapat, akkor már több játékos abból az első keretből ugye külföldre távozott, Pócik Józsi elment, Glázer Robi elment, már jöttek új fiatal játékosok, ott már nem volt meg az a kohéziós erő a csapaton belül, ami arra vitte volna a társát, hogy a bajnoki aranyra meg tudtuk volna nyerni.
1: Véget ért ez a verebes korszak?
0: Hát 5 szép év volt, én azt gondolom, ez egy csodálatos 5 szép év volt, ebből 2 arany, 2 ezüst, 1 bronzzal, mindenki hozzátette a magáit, ugye mindenki próbált ebből profitálni, ugye mi is abban az időszakban nagyon nehezen lehetett menni külföldre, úgyhogy mi nekünk is az volt a célunk mindenféleképpen, hogy külföldre tudjunk menni, játszani. Ugye akkor volt egy szabály, hogy 30 év alatt nem lehetett kimenni játszani külföldre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez csodálatos 5 év volt, lehetett volna több is, de akkor már nem volt olyan minőségi a csapatban, hogy ki tudtuk volna még húzni tovább.
1: Neked is sikerült külföldre menni?
0: Igen, hát igen, nagy nehezen én is sikerült külföldre, nem a 86-os világbajnokság után én is kikerültem a Nancy Lorrainhez Franciaországban. Igazából utólag elmondható, hogy nem ez volt az álmom vágya, hogy Franciaországban menjek, hanem nekem egy élő szerződésem volt a belga Antwerpennel. Aztán az akkori rendszer és az akkori problémák miatt ugye ezt a szerződést ugye vissza kellett mondanom, és ugye 84-ben volt ez a szerződés, amikor az Antwerpennel kötöttünk egy megállapodás, hogy akkor még nem voltam 30 éves, és így nem engedte ki. Aztán 2 évvel később jött a Nancy, a magyar-brazil meccs után jött Aldo Platini a mérkés után, és ugye a kogoti lehetőségében is nagyon tival ketten kerültünk ki Franciaországba.
1: De akkor a francia foci nem volt még ilyen, mint a mostani, hogy termeli itt a tehetségeket, és mondjuk van egy Paris Saint-Germain a bajnokságban.
0: Nagyon jó futballisták voltak, tehát nagyon jó futballisták voltak, a Racing Paris-tól kezdve, ugye egy Fernandez, egy Litbarski játszott azért ott külföldiként, Bordeaux nagyon jó volt abban, az a Saint-Étienne nagyon nagy csapat volt, a Monaco volt nagyon jó, tehát nagyon-nagyon jó csapatok voltak, és ugye azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye volt felhozatal ott tulajdonképpen ugye a francia gyarmatokról lévő néger futballisták, ugye atlétikusak voltak, gyorsak voltak, sebességük volt, úgyhogy egy érdekes bajnokság volt, és nagyon jó volt, hogy tudtam játszani ott is.
1: Ti hogy szerepeltetek?
0: Hát sajnos mi elég rosszul szerepeltünk ugye Nancy-val, az első évbe kiestünk, sajnos ugye nagyon sok mérkőzésünk, jól emlékszem 11 vagy 12-szer kaptunk 1-0-ra, hogy nem volt meg igazán a góllövőnk, hiszen engem igazából góllövőként igazoltak, úgy szóval az első évben 22-t, a másik évben 12 gólt, vagy 17 gólt rúgtam a magyar bajnokságban, és ugye ennek hatására látták azt, hogy több mint 100 gólt rúgtam az NBA-ben, hogy van bennem gól, és igazából nem támadó középpályást játszottak, hanem jobb szélsőt játszottam, ami nem az én igazi posztom volt.
1: A francia kaland akkor nem sokáig tartott?
0: 2 éves kaland volt igazából, nem volt rossz, mert azért a másik évben Arsène Wenger volt a vezetőedző, akit nagyon-nagyon sok mindent tanultam. Ugye akkor már 30 elmúltam, és ugye igazából a pályafutásnak a vége fele volt az ember, és ugye kezdte azokat az információkat begyűjteni, ami szükséges az, hogy az életének a további részén, ha a labdarúgásban tevékenykedik, akkor ez legyen. Úgyhogy Arsène Wenger volt az első, akitől sok mindent megnéztem, ellestem, leírtam, úgyhogy, és használtam én is sokszor az edzői pályafutásom alatt.
1: És utána, amikor végeztél Franciaországban, akkor jöttél az MTK-hoz. Miért pont oda?
0: Hát ugye akkor még visszamentem Győrbe egy fél évre, mert ugye
1: fél
0: évig még Győrbe visszamentem, ugye nem éreztem igazából akkor már Győrben azt a varást, amit ugye az első időszakban, ami ugye igazából 1977 és 86 voltam Győrbe, és ezt ugye 89-ben nem éreztem, és ugye akkor keresett meg ugye az MTK Verebes József volt a vezetőedző, és ugye nem volt kérdés az, hogy abban a pillanatban, hogy akkor az MTK. 30 éves elmúltam már, ugye egy éves szerződést kötöttem, és az egy évből lett ugye igazából 3 év, 3x1 év. Aztán...
1: Az MTK hasonló volt, mint a Győr?
0: Arra formáltam már a Verebes, mikor én oda kerültem, már igen. Igen, akkor hasonló volt, igen, ő is a bajnokságért küzdött. Jó csapatban, jó játékosokkal tudtam együtt játszani, Híres Gabi, Kékesi Rezső, Pölöskei Gabi, tehát nagyon jó játékostársak voltak. Szalai Attila, aki a mostani válogatottnak az édesapja, úgyhogy azt gondolom, hogy jó csapat volt az is.
1: Beszélgettünk már a győri szereplésről, már egy picit átmentünk az MTK-ba is, és azért a válogatottat az csak ilyen nagyon-nagyon érintőlegesen mondtuk el, hogy ugyan 82-ben nem jutották ki a VB-re, aztán ott volt ez a bizonyos 86-os, és hát azóta nem volt sajnos a magyar válogatott kint a világbajnokságon, de már mindenkitől megkérdeztük, hogy mi volt az oka ennek a kudarcnak, gondolom, tőled is sokan megkérdezték már.
0: Igen, ugye sokan megkérdezték tőlem, hogy mi volt ennek a kudarcnak oka. Mindenki valami olyan dolgot várt tőlünk, hogy valami olyan nagyon nagy dologról beszélgettünk igazából. Én azt gondolom, hogy jutólag edzőfejjel és gondolkodással sok apró nüansz volt, ami tulajdonképpen negatívan hatott, ugye étkezés, edzésmunka, mérkőzések időpontjának ugye nem megfelelő, nem akkor edzettünk, amikor a mérkőzések időpontjai voltak, hanem déli 12 órakor hosszú jumezbe, más volt az étkezés, vértranszfúzióról beszéltek ugye sokan, hogy levették a vért, aztán visszaadták, ami nem igaz, ugye. Egy biztos, hogy nagyon-nagyon erőltenek voltunk a mérkőzéseken, úgyhogy ha nem megyünk ki az első mérkőzésen a második fél időbe, hogy szépíteni szeretnénk is megmarad ez a 3-0 vagy a 4-0, akkor csoport másodiként tovább mehetünk volna. De hát az élet ilyen, úgyhogy mi legalább kijuthattunk.
1: Te hogy értékeled magadban, hogy a válogatottságban megkaptad azt, amire számíthattál mondjuk a magyar eredményeid alapján? A bajnoki eredményeid alapján?
0: Én azt gondolom, hogy sokkal többször lehettem volna a magyar válogatott, ha én Budapesten játszom. Ez egyértelmű volt. Ugye akkor a vidék ellenség nagyon nagy volt Budapest és Győr között. Így alakult természetesen, hogy az embernek valóan hiányérzet tulajdonképpen, hogy a 27-ből lehetett volna 57, de hát ez történt úgy, hogy innentől kezdve valamiért én Győrben szerettem volna maradni, sikert ott értem el, igazából ez nem párosult a válogatottsággal sajnos.
1: A pályafutásának az embernek mindig vannak ilyen legjei, neked mik a legek mondjuk a Győrben, legjobb meccsed, ilyen legszebb gólod, válogatottban valamilyen emlék?
0: Hát nekem a válogatottban a legszebb élmény természetesen a magyar-brazil volt a 3-0, tehát annál szebb érzés nem volt Tertán stadion. Egy brazil válogatott, bár azt mondják, hogy az a B válogatott vagy a C válogatott volt igazából, de azt gondolom, hogy a brazilokat bármelyik válogatott megverni az egy nagyon nagy dolog volt. Győrbe pedig én azt gondolom, a manchesteri meccs volt, ami a 2-2 volt, de azon kívül nagyon sok bajnoki meccs volt. Természetesen ami 2-3-at rúgtam, Videóton elleni 8-0, Szeged elleni 9-1, tehát mondhatni nagyon-nagyon sokat, úgyhogy több volt ott.
1: Elég hosszú volt a pályafutásod, ugye?
0: Igen, mert ugye az MTK befejezése után ugye úgy volt, hogy én leteszem a lantot és abba hagyom. aztán az egyik barátom felhívott, hogy kéne még egy picit futballoznod Ausztriában, egy ilyen levezetésképpen, aztán levezetésből lett 6 év még, úgyhogy pontosan 40 éves koromig futballoztam.
1: Utána jött rögtön az edzősködés, vagy már közben is edzősködtél?
0: Hát közben ugye akkor már Verebes József Idekerk Győrbe, és akkor már segítettem neki pályaedzőként, de igazából a vezetőedzőségben akkor nem kezdett el bennem motoszkálni. Akkor jött az egész dolog, amikor az utolsó bajnoki fordulóban Ausztriában 40 évesen egy részleges térszalagszakadást szenvedtem, és szombaton történt ez az egész eset, és ugye Győri kórházba szerették volna megoperálni a lábamat, és mondtam, hogy na, akkor most itt a vége, itt kell befejezni a labdarúgást, és mondtam, hogy ez szépen meggyógyul, majd van idő erre rá. Ugye ez volt szombaton, hétfőn pedig már az Óvárnak az edzője voltam.
1: Akkor gyorsan megkaptad a lehetőséget, és hogy érzed így az évek alatt, hogyan sáfárkodtál vele?
0: Igen, hát én azt gondolom, hogy volt több lehetőség az embernek, és én azt hiszem, hogy mindegy a labdarúgásban is, hogyha én Budapesten játszom, és nem Győrben, többször is válogatott lettem volna. Ha több mecénásom lett volna, több olyan segítőtársam lett volna, akkor biztos vagyok benne, hogy az edzői pályafutásom is egy kicsit magasabb szint lett volna. Attól függetlenül, hogy bárhol dolgoztam, bárhol már ilyen csapatnál csináltam, mindig a maximumot próbáltam kézni az a fajta gondolkodásmóddal, azzal a fajta elánnal, amint játékosként ugyanúgy álltam bele a munkába. És ugye mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy bajnok leszel, vagy másik, vagy 30 leszel, hanem az a lényeg, hogy abban a csapatból mit tudsz kihozni, és mennyit tudsz fejleszteni azokat a játékosokat, tulajdonképpen akivel együtt dolgozol.
1: De voltál alacsonyabb osztályban, magasabban, voltál sportigazgató is?
0: Igen, voltam alacsonyabb osztályban, igen, több helyen is voltam magasabb osztályban, MB2-ben, 2 helyen Gyirmóton voltam sportigazgató az Etonál, 7 évet csináltam a Győri Futsalt, mint sportigazgatóként, ott egy remek 7 évet egy nulláról indulva csináltunk egy BL4-es csapatot, úgyhogy én azt gondolom, hogy volt szép időszak a futballban, de és nagyon sok játékos és nagyon sok fiatal játékossal foglalkoztam.
2: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Hanik Péter volt.
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mai Sporttörténelem című adásunkban arról az emberről beszélgetünk, aki lovaglásban megszerezte az eddigi egyetlen magyar olimpiai érmet. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk ezúttal is az Arcanum segítségéből, előbányászva érdekességeket, de hogy kiről, akár fejtörő is lehetne, vagy valamelyik játékban rejtvény kérdés. Egy biztos, 120 évvel ezelőtt született és 35 esztendeje hunyt el, az 1936-os berlini nyári olimpián a díjugratók között Plati József a harmadik helyen végzett. Ezt azért kevesen tudják fejből. Mielőtt rátérnénk az életére, elevenítsük fel, hogyan szerepeltek a magyar lovasok Berlinig.
3: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Noha a magyar lovas nemzet nem lehet azt mondani, hogy Magyarország halmozta a sikereket az olimpiákon. A lovaglás az 1900-as játékokon Párizsban került a programba, ezt követően 1912-ben tért vissza. A magyar lovasok 1928-ban Amszterdamban vettek részt először a versenyeken, zömmel a mezőny hátsó felében végeztek, ám úttörőként megérdemlik, hogy megemlítsük őket. Adda Alfred, Binder Otto és Cseh Kálmán a háromnapos számban lovagolt, utóbbi a díjugratásban is elindult, akár csak Kánya Antal és Malanotti Lajos. Los Angelesben 1932-ben nem vették fel a versenyszámok közé, ám 1936-ban Berlinben már igen.
2: Hiszen ahogy a bevezetőben is mondtam, 1936 Berlin nyári olimpia, a német fővárosban Plati József nem mindennapi bravúrral a dobogóra állhatott, tehát díjugratásban harmadik bronzérmes lett.
3: Így van, a díjugratás egyéni számában. A játékokon már népes magyar csapat indult, mi több lovaspólósaink is ott voltak, negyedikek lettek. Az olimpiai stadionban augusztus 16-án rendezték a játékok befejező programjaként a díjugrató verseny. 18 ország 54 lovasa indult, az 1050 méter hosszú 13 akadállyal, amelyek magassága 130 és 160 cm között váltakozott, tehát ezen a nehezített pályán a versenyzőknek 5 méter széles vizesárkot is át kellett ugraniuk. A teljesítésre 160 másodpercet írtak elő. Platti Sellő nevű lovával a 7. akadálynál hibázott, továbbá a 13. akadálynál, ez volt a vizesárok, érintette a korlátot. Teljesítményéből 8 hibapontot vontak le, 3. helyen állt, az első és a 3. helyért holtverseny alakult ki, ráadásul a bronzéremért 3-as holtverseny. Az első helyért egy német főhadnagy, Kurt Hesse és a hozzá hasonlóan ugyancsak főhadnagy a román Henry Rank között a szétlovaglásban a német bizonyult jobbnak. Szabó Gábor 2019-ben írt cikkéből kiderül, mindenki azt hitte, hogy ezzel befejeződött az olimpia, még a tüzérek is, akik ágyúzni kezdtek.
2: Na de még hátra voltak a hármas holtverseny szereplői egy magyarral közöttük.
3: Hát hogyne. Az árünnepségre összesereg lett 100 000 néző előtt szállt nyerekbe Platti, hogy a belga századocs George van der Mersch és a híres West Point Akadémián végzett az amerikai Carra Güz ellen a 6 akadályos, az eredetihez képest rövidített pályán vadászugratásban felvegye a versenyt. A magyar teljesítményét Gustav Rau így jellemezte, idézem: a lovagló mester Platti gumilabdává változtatta a lovat. Egy másik vélemény szerint egész Európában nincs még egy lovas, aki a gyors lovaglásokban úgy tudná uralni a lovát, mint Platti százados. Egy másik vélemény szerint egyike volt a nap legszebb lovaglásának, tökéletes harmónia, alig észrevehető befolyás. Egy svájci értékelés így vélte: a bronzéremért folyó küzdelemben ez a kiváló lovas felülmúlta az arany és az ezüstérem nyerteseit. Zsiga bácsi, mert lovas körökben egyébként és a barátok csak így hívták Plattit, sportszerű gesztust tett, ugyanis győzelme után táviratot küldött Sellő korábbi edzőjének, tiszttársának, dr. Reznek Jenőnek. Idézem a levél tartalmát: nagyon köszönöm neked mindazt a fáradtságos és veszőtséges munkát, amelyet Sellőbe fektettél, melynek gyümölcsét, így hozta a sors, legnagyobb részt én élvezhettem.
2: Azért természetesen időbe telt, amíg Plati József szakzsargonnal élve gumilabdává változtatta a lovat.
3: Persze, ha nem is lovon született, családjának és a vidéki háttérnek köszönhetően már 4-5 éves korában felült szülei istálójában a lóra, bár ekkor még főleg szőrén ülte meg. Családja körülbelül 500 holdas birtokon gazdálkodott, és 10 voltak testvérek. Az érettségét követően a Ludovika Akadémiát végezte el, és 1922. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. Az avatási ünnepségen női nyerekben, ez azt jelenti, hogy a lovas mindkét lába az egyik oldalon volt, megmutatta tudását, aztán csikósként szőrén ülte meg a lovát. Talán mondani sem kell, a származása miatt az 1945 után regnáló rendszer nem ölelte a keblére.
2: Mindez, ha nem lett volna elég önmagában, még hozzátehetem azt is, hogy a Ludovikán végzett ráadásul.
3: Igen, fontos, hogy ezt szóba hoztad, mert a ludovikás múlt nem csak a lovasokat kísért életük végéig, hanem az öttusázókat és a vívókat is. Valamennyi sportágban az alapokat a katonai akadémián lehetett megszerezni, és 1945 után az itt szerzett végzettséget nem ismerte el a szocializmust építő rendszer. Azért, mert az előző, a Horthy rezsim katonatisztjei is ott tanultak.
2: Mikortól számítjuk plati sportpályafutását?
3: Ahogyan a Feledi Péternek 1985-ben adott interjúban, amelynek az a címe Életem kész regény, bájosan racsolva elmondta, a Ludovikán lovagló tanára Perczel Olivér, idézem most Patit, kitűnően idomított, puhán, elengedetten, rugalmasan mozgó lovait lovagolta. 1923-ban vett részt először nyilvános díjugrató versenyen, rá egy évre első nemzetközi versenyen Lucernben eredményt még nem ért el. 1924 végén és 1925 elején Komáromba a lovastisztek fél éves lovagló tanfolyamára vezényelték. 1925 május 1-től Sopronban a 3/1 huszárosztályban szolgált. 1927 augusztus 1-je és 29 augusztusa között Budapesten a lovagló és hajtótanárképző iskola növendéke, majd az örkénytáborba költözött lovagsági tanintézet olimpiai díjugrató csapatának tagja lett, 1940-től vezetője, már felvetődött az is, hogy kiviszik az 1928-as olimpiára, de túl fiatalnak tartották.
2: Az mikor derült ki, hogy a legjobb lovasok egyike?
3: 3 évvel később Salzburgban már tagja volt a Nemzetek díját először megnyert magyar csapatnak. Egyik legjelentősebb nemzetközi sikerét 1934-ben ért el, amikor Európa legrangosabbnak számító Aacheni nemzetközi bajnokságán 2 díjat nyert el, és ő lett a legeredményesebb versenyző. És hogy hogyan került a 10 éves angol telivér pejkancára Sellőre? Az olimpiára eredetileg Gergely Vitéz nevű lovával készült tartaléklova Gyergyó névre hallgatott. Tehát nem sokkal a játékok előtt Gergely Vitéz kimúlt, ekkor került Sellő a képbe, amely Gömbös Gyula tulajdonában állt.
2: Könnyen összeszokott a ló és lovasa?
3: Platt és Sellő nehezen szoktak össze, a lovas kimondottan idegesnek tartotta a pejt, de letorkolták, idézem, vegye megtiszteltetésnek, hogy a miniszterelnök lovára egyáltalán felülhet. Utóbb Platti így emlékezett. Jó kondícióban kaptam meg, de alaptermészetében sokat nem változott. Lovaglás kezdetén a csizmám érintkezése idegesítette, úgy viselkedett, mint a vesebajos lenne. A későbbiekben ezt megszokta, tűrte a csizma segítségeket, és arra reagált. Ezért egymás kímélése véget felülés előtt futószáron mindig lejárattam. Sarkantyú használatra gondolni sem lehetett, úgy tudom, az olimpián én voltam egyedül, aki sarkantyú nélkül lovagolt. Sellő Berlinben is okozott problémát, influenzás volt, és Charlotte, azaz kívánta a ményt, ahogyan Platti fogalmazott, sőt a bemelegítés is nehezebben ment, de aztán Sellő belelendült.
2: Miben rejlett Zsiga bácsi tudása?
3: A Wikipédián a róla szóló szócikben tűpontos a meghatározás, idézem. A lovakhoz kivételes érzékkel közeledett, ezért rendre a mások által kezelhetetlennek gondolt lovakat is meg tudta zabolázni. Páratlan tehetsége abban mutatkozott, hogy ezekkel a lovakkal olyan eredményeket ért el, amelyek minden korábbi várakozást messze felülmúltak. Versenyzői mentalitására jellemző volt, hogy nagyobb felelősség esetén rendkívüli módon tudott összpontosítani. Emiatt az összevetéseken jobban teljesített, és egyedülállóan gyors iramú lovaglásokkal, lovának biztos irányításával képes volt bravúros fordulatokat végrehajtani. Versenylovaglásai közönségsikert arattak, hiszen a verseny legizgalmasabb perceit rendre ő biztosította. Az emberekhez azonban kevésbé értett, lovagló tanárként nem tudta átadni kivételes képesség, és nem nevelt ki új, hozzá hasonló képességű lovasokat.
2: Ez itt a Sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban. Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, Virányi Zsolt vagyok. A folytatásban azt is tisztázzuk, hogy miként alakult az élete a játékokat követően, mármint főszereplőnknek, Plati Józsefnek, aki az 1936-os berlini nyári olimpián bronzérmet szerzett díjugratásban, és azért ebben a sportágban, a lovaglásban az abszolút különleges. Ő volt ugye az első és az eddigi egyetlen magyar, aki olimpián érmet szerzett.
3: Így van, és azért itt hozzátenném tulajdonképpen, hogy azért őt is ledobta a ló, mert ugye a pacik időnként őt is megtréfálták. Ugye lovas körökben van egy mondás, hogy aki felül a lóra, az le is esik, ez nagy igazság. Tehát ez számos alkalommal Plattival is megtörtént, de ebben is kivételes volt, mert földre huppanása után nem sajnáltatta magát, hanem a legrövidebb idő múlva újra a nyerekbe pattant. Egyébként visszaemlékezéseiben mondta el, hogy nem volt félelme, és ez segített őt a versenyeken is. Versenyzése során egyéni módon ülte meg a lovait, a bal kengyelt egyukkal hosszabbra, a jobb szárat rövidebbre vette. Ezt a sajátos speciális ülést egyébként másnak nem sikerült utánoznia.
2: Miként alakult az élete a játékokat követően?
3: Az olimpia után Gömbös hálás volt az eredményért, felajánlotta a bronzérmesnek, hogy legyen a parancsőr tisztje, de ő ezt nem fogadta el. Más kérdés, hogy Sellőt eladták később, amit csak utólag közöltek lovasával. Egyébként Plati nem csak Gömböst kosarazta ki, hanem Szálasi Ferencet is. Ez úgy pontos egyébként, hogy 2 éves ukrán frontszolgálat után 1945-ben nem esküdött fel Szálasira. Később amerikai fogságba esett Plati. A háború után hiába igazolta azonban a Honvédelmi Minisztérium, nem kerülhetett vezető állásba.
2: A fordulat éve 1948 után még rosszabb helyzetbe került.
3: Azért, hogy meg tudjon élni, 1950-től kétkezi munkás, lakatos munkát végzett, kertészkedett, redőnyt is szerelt, majd visszatérhetett a lovakhoz, ahol egyébként oktatóként dolgozhatott a Nemzeti Lovardában, a Tatterzálban, majd Alagon is. 1953-tól a Földművelésügyi Minisztérium kísérleti lótenyésztő telepére került Bőszénfára, és 1957-től kisbéren lévő ménes belovagló edzője lett, amit ugye névedről úgy hívnak, hogy Berejter. Munkáját nagy szakértelemmel és alapossággal végezte, a lovakhoz hihetetlenül türelmes volt. A legnehezebben kezelhető lovakkal még szabad idejében is a lovardában maradt.
2: Magánemberként hogyan élt Plati József, aki a 36-os berlini olimpián díjugratásban bronzérmes lett?
3: Családot 54 éves korában alapított, ekkor vette feleségül Nádudvari Annát, de a házasságból nem született gyermekük. A késői Frigy Okád Zsiga bácsi a háborúban a nehéz anyagi körülményekben látta, de azt is elismerte, jobban ért a lovakhoz, mint a nőkhöz. Ahogy a nő fogalmazott a Feledi interjúban, inkább a lovakat részesítem előnyben, mint a nősülést. Az is egy érdekesség vele kapcsolatban, hogy kedvencének nem a Berlinben lovagolt Pej Sellő, hanem a galoppáján 3 év alatt 15 versenyt megnyert Talizmán nevű lova bizonyult.
2: Idősebb korában miként viszonyult a lovakhoz? Voltak lovai?
3: A lovak mindig megmaradtak neki, annak ellenére is, hogy 1963-ban ténylegesen nyugdíjba ment, de edzőként még sokáig segítette a magyar lovasportot. 1963-tól Budapesten élt, és bár a 70-es évek elején Németországban is edzősködött, de egy lábtörés miatt hazatért, majd felépülése után szinte haláláig aktívan lovagolt, egészen 85 éves korában még kért versenyzői engedélyt magának. Idézem az interjúból, mit gondolt erről. Örömet okoz a lovaglás nem csak sport szempontból, hanem mert érzem, ha lassan is, de a kezeim alatt elég szépen fejlődnek a lovak. A riporter Feledi Péter az interjú végén feltett neki egy kérdést, csinálná-e valamit másképp? A válasz tanulságos. A Hitler háború sem nekem, sem pedig más józan embernek nem kellett. A békét és a szorgalmas munkát szeretem. És egy nagy igazságot is kijelentett, ami az ő szájából igazán hitelesnek hangzott. Idézem, a ló nem csak közlekedési eszköz, hanem az ember társa.
2: Mikor érte a halál?
3: Plati József 90 éves korában hunyt el Budapesten, 1991. január 15-én a Kerepesi temetőben búcsúztatták el hivatalosan, Hamvait azonban a család Karancskesziben, szülőhelyén lévő sírboltjába helyezték el. A róla mintázott szobrot, ami Domonkos Béla szobrászművész alkotása, 1991. december 20-án avatták fel a Nemzeti Lovardárban. Az avató beszédet nem más, mint Balcó András mondta. A díjugrató országos bajnoknak járó Vándor Serleget halál után Plati József Vándor Serlegnek nevezték el.
2: Köszönöm szépen, Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát hallották. Plati Józsefről, aki 1936-ban a berlini nyári olimpián díjugratásban bronzérmet szerzett, 120 évvel ezelőtt született, és 35 éve, hogy elhunyt, hiszen egész pontosan 1900. december 17-én Karancskeszin született, és 1990. december 22-én Budapesten hunyt el. Tehát Plati József az eddigi egyetlen magyar olimpiai érmesünk lovaglásban. Köszönjük a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a kicsi lány. Majdnem egy testhosszat elődje, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Lassan evezem, hogy kélek ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl,

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És így van, jó reggelt kívánok mindenkinek, 4 perccel múlott 6 óra, júni 23-a és kedd, nagyon kellemes jó időben ébredtünk, ilyen lesz egyébként az egész hét, és hogyha valaki erre a hétre venni kell szabadságát, akkor nagyon jól időzített, meg hogyha nagyon sokáig fennmarad, akkor viszont nagyon jó meccseket is láthat, úgyhogy a dolog lényege az itt ma reggel a Nemzeti Sportrádióban, hogy nagyon érdekes témákat fogunk perccel vonzogatni majd, de a dolog lényege, jó magam Harsányi Levente vagyok, hogy a labdarúgó világbajnokság kapcsán beindult egy ilyen Messi és Mbappé üldözési verseny. Messi egy nagyon szólít 2 gólt hintett tegnap, ha valaki lemaradt volna, és így Argentina megverte Ausztriát, és aztán pedig jött ugyebár egy viszonylag erős viharral tarkított Franciaország mérkőzése, ahol a francia csapat 3-0-ra nyert, és ott pedig Mbappé lőtt 2-t. Most úgy néz ki, a labdarúgó világbajnokság góllövőinek sorrendje, az örök sorrend a VB-n lőtt gólok tekintetében, hogy 18 góllal vezet listavezető Messi, és ha jól tudom, most nincs itt szuper levi, de majd megerősít, szerintem 16 góllal jön mögötte Mbappé. Szóval nagyon izgalmas meccsek voltak, aztán Norvégia is játszott még tegnap hajnalban, ugye, ha jól tudom, Szenegállal, és 3-2-re nyert, gratulálunk nekik, ők is nagyon szépen menetelnek, és most élő játszik Jordánia Algériával. Ez egy országos kettes, ahogy szokták mondani, ennek ennél a félidőben Jordánia vezet, úgyhogy nekik már előre gratulálunk ez a félidőhöz. És már is ilyen korán reggel, ha már itt vagyunk, akkor 2 nyújtózkodás közben szeretnénk segíteni azoknak, akik lemaradtak volna a tegnapi esti, vagy hajnali, vagy késő éjszakai mérkőzésekből, úgyhogy a legutóbbi meccsek összefoglalója következik most.
2: Spanyolország erődemonstrációt tartott, újabb gól nélküli döntetlen. A zöldfoki szigetek ismét egy világbajnoknak okozott gondot. Egyiptom hátrányban fordított. Röviden így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 11. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 4 mérkőzésen. Érdemes lesz velünk tartani. A labdarúgó világbajnokság csoportkörének első fordulójában Spanyolország meglepő módon csak gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen. A 2010-es VB győztesének ezért ez a forduló több szempontból is fontos volt. Egyrészt a szurkolóknak is szerettek volna bizonyítani Luis de la Fuente tanítványai, másrészt a csoportgyőzelem felé vezető úton is ez egy mondhatni kötelező lépés volt. Ezúttal Szaúd-Arábia volt az ellenfél Atlantában, és hogy sikerült a javítás, ez kiderül a következő percekben Tóth Béla és Regős László Pál közvetítéséből.
3: A mérkőzésből lassan eltelik 10 perc, visszakerül azonnal a labda a spanyolokhoz, Bayern a külsővel szökteti a társat, Oyar Zabalt már a 16-oson belül, ott a keresztezés és ott a gól. Yamal most nem tétovázott sokáig, a mérkőzés első 10 percének a végén megszerzi a vezetést Spanyolországnak, és ez Lamine Yamal pályafutása első világbajnoki találata.
4: Baloldali szöglet tehát, Pedri fogja ezt középre rúgni, a rövid oldalra jön, Oyar Zabal megcsúsztatja, Olmo lőheti el kapásból, belövi középre, ott pattog még a labda a 16-oson belül, ott a helyzet, és 2-0-ra vezetnek a spanyolok. Oyar Zabal szerezte meg a második spanyol gólt egy kavarodást követően, Olmo visszalőtte a labdát a 16-oson belülre élesen, azt sem elképzelhetetlen, hogy kapura lőtte, de hát a lényeg az, hogy utána úgy pattogott a labda ide-oda a játékosok között, hogy végül Oyar Zabal került nagy helyzetbe.
3: Porró 18 méteren, újabb beadás Kukureja középre, okosan Olmo, ott a harmadik, és Oyar Zabal duplázik. Perceken belül megvan a második gólja Oyar Zabalnak, és hát ez az, hogyha egy üzletbe indul, elkezd játszani a spanyol válogatott, akkor bizony kinyílik a gólzsák. Jöhet majd tehát a sarokrúgás Baena részéről. A bal oldalról ívelődik a labda, átcsúsztatják a túloldalra, Kukureja pedig betalál, de ez öngól lesz. Mert hogy Kukureja lőtt kapura, Alovice hárított, és onnan viszont nagyon szerencsétlen módon a szaudi szemszögből egy védőről pattant a saját hálójába a labda. Kukureja pedig azért ünnepel, és oroszlán részt vállal ebben a találatban. Néhány szaudi pedig a kisfaron már magába roskad. Bepattant tehát egy saját játékosról, Alovice védését követően a golvonalon túlra a labda, és az, aki szerencsétlenül ér bele, az Altan Bakti.
2: Lami Yamal a 10. percben pályafutása első világbajnoki gólját szerezte. A spanyol rádió így közvetítette ezt a különleges pillanatot.
5: Van fentről, Lamin!
6: Vamos!
7: Se abrió.
6: Ya está.
2: A spanyolok tehát 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, ezzel a rendes játékidőket tekintve immár 32 mérkőzés óta veretlenek. A sikert követően Luis de la Fuente értékelt.
8: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo.
2: Ami Lamine Yamalt illeti, ha más lett volna az állás, akkor többet játszott volna. Készen áll arra, hogy hosszabb időt is a pályán töltsön, ugyanakkor ez most az eredményezőt látva felesleges kockáztatás lett volna. Így inkább lecseréltük, hogy a következő fordulóban akár 90 percig is segíthessen nekünk. Az viszont fontos volt neki, hogy növelje az önbizalmát, és ez sikerült is. Jól nézett ki, boldog volt az első fél idő végén, és ez jó hatással is lesz rá. De fizikálisan eddig is tökéletes állapotban volt. Azokat viszont egyáltalán nem értem, akik megkérdőjelezik ezt a csapatot. Több mint 30 mérkőzés óta nem kaptunk ki. Ebben az együttesben nem bízni kicsit felháborító. Lehet jobb, kevésbé jó, vagy akár egy átlagos napunk is, de hát ez természetes, ilyen a futball. De az, hogy bárkinek kétségei vannak ezekkel a fiatalokkal kapcsolatban, akik nagyon tehetségesek, ez nem tűnik igazságosnak. Ahogyan azt már korábban is mondtam, büszke vagyok arra, hogy irányíthatom ezt a csapatot, amely csupa olyan játékosokból áll, aki az átlagemberek és a sportolók számára is példakép lehet.
8: Para los deportistas que amamos este deporte. Rodrigo es siempre importante, siempre esté como esté.
2: Rodri mindig fontos tagja a válogatottnak, függetlenül attól, milyen állapotban van. Mindig jól csinálja a dolgokat, és a játékát látva az embernek az az érzése támad. Jé, ezt milyen könnyű megcsinálni. Ő mindig egy viszonyítási alap a csapatnak. Hasonló a helyzet Martin Zubimendivel, aki szintén az egyik legjobb a posztján, talán a második legjobb a világon. Szóval nyugodtak lehetünk akkor is, ha esetleg Rodri nincs velünk, mert Zubimendi akkor is szinte mindent megold. De együtt játszanak a pályán, akkor is jó az összhang köztük. Természetesen más kiváló futballistáink is vannak, de Rodri megkérdőjelezésétől liba pörös leszek. A szaudiak szövetség kaptánya Jorgos Donis is megosztotta a véleményét.
9: Νομίζω ότι ο βασικός λόγος, η βασική απάντηση στην ερώτησή σας.
2: Arra a kérdésre, hogy mi lehet a vereség oka, leginkább azt tudom válaszolni, hogy nagyon jó csapat ellen játszottunk. Úgy alakítottuk ki a taktikát, hogy három belső védővel játszunk, ezzel próbáltuk kicsit megtörni az ellenfél taktikáját. Ha Spanyolország támad ellenünk, akkor a mostaninál lényegesen jobban kell megoldanunk ezeket a szituációkat. A labdát sokszor nem tudtuk megállítani. Sosem lehet egy mondatban összefoglalni, hogy mi az, ami nem működött jól. Talán semmi sem stimmelt igazán. Viszont a legfőbb indoka a vereségnek az, hogy nem voltunk elég erősek ahhoz, hogy megállítsuk a magas szinten futballozó Spanyolországot, akik gyorsan járatták a labdát. Korán betaláltak, ami fizikálisan is hatással volt. Ez az, amit néhány perccel a lefújás után tudok mondani, nyilván a részletesebb elemzés a következő órákban meg fog történni. Viszont az biztos, hogy nem követhetünk el ennyi hibát. De ha valaki rövid idő alatt 3 gólt kap, annak érthetően elmegy az önbizalma, ezek pedig újabb hibákat szülnek. Idegesek lettek a játékosok, meg kellett nyugodni kicsit, de emberek vagyunk. Ez is a sport része, és logikus következmény, hogy az ellenfél találatai fizikálisan és érzelmileg is megtörik a pályán lévőket. Azt nem gondolnám, hogy féltünk volna, de az egyértelmű, hogy a viselkedésünk megváltozott, bizonytalanabb lett. Ha ezen változtatunk, és legközelebb a játékosok jobban kezelik ezt a helyzetet, akkor kicsivel jobban teljesíthetünk majd. Most hallgassuk meg a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Bene Ferencet.
10: Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-as mérkés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulölövések terén. Hát most ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre. És a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a gólészség, és a spanyol válogatott az első fél időben tényleg esélyeshez méltó labdarúgást nyújtott, mutatott, és elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak, rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesítették gólok számában is. A második félidőnél rögtön ismételten gólt szereztek, ez a 4-0, azt kell, hogy mondjam, borítékolta, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra a gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is ilyen arányban is megérdemelten győzött.

0: Az immár 4 pontos Spanyolország a csoportkör utolsó fordulójában Uruguay ellen lép majd pályára a csoport elsőségért, amelynek fontos szerepe lehet, hiszen aki másodikként végez a H-elő 4-esben, az a jégkvart egy győztesével, vagyis félhetően Argentinával játszik a legjobb 32 között. Szaúd-Arábiára a zöldfoki köztársaság vár magyar idő szerint szombat éjjel, az ázsiaiaknak csak győzelemmel lehet esélye a továbbjutásra. A játéknap második mérkőzésén piros lapot igen, gólt viszont nem láthatott a Los Angeles-i közönség. A Belgium irán találkozóról Olasz Gergő tudósít.
1: Továbbra sem tudott nyerni Belgium a labdarúgó világbajnokságon. Gól nélküli döntetlent játszott Iránnal. A végeredmény Belgium-Irán 0-0. Jobban kezdte a találkozót a belga válogatott, amely már a harmadik percben veszélyeztette az iráni kaput, de akkor Lukaku a labda helyett az iráni kapus Bayram Mandot találta el, és ezért sárga lapot is kapott. Aztán a 14. percben az első igazi helyzet a mérkőzésen, amikor Lukaku a saját 16-asán belül fejelt az égbe egy labdát, ezt Ezatollahi odapasszolta Kanáni elé, aki 11 méterről fordulásból kapura tűzte azt, de Courtois hatalmasat védett, és ezzel megőrizte a 0-0-ás állást. A második félidőre megint jobban érkeztek a belgák, az 50. percben egymás után kettő szögletet végzett el Belgium. Másodjára De Bruyne a hosszú sarok irányával ívelte a labdát Salemakers 6 méterről, az oldalhálóba bombázta azt. A 67. percben még emberhátrányba is került a belga válogatott, Engoy hibázott nagyot hátul, lerántotta ellenfelét egy rosszul hazapasszolt labdát, követően piros lap volt a jutalma érte. Ezt követően feltámadt az iráni csapat, és a 86. percben is volt egy nagyobb helyzet, de a 87. percben már Tielemans és Fanaken is lemaradt a labdáról, de Küper pedig 10 méterről próbált kapurba lőni. Bayram Band, mondanom sem kell, erre is odaért. A végeredmény még egyszer, Belgium-Irán a G csoportban 0-0.
0: Hallgassuk meg a főszereplőket. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón így értékelt a belgákat irányító Rudi Garcia. Csalódott vagyok, amért nem nyertünk, de ez olyan mérkőzés volt, mint amilyeneket már a selejtező sorozatban is lejátszottunk. Akár három találattal is győzhettünk volna. És hogy mi az, ami ilyenkor hiányzik? A hatékonyság. Rengeteg lehetőségünk volt, főleg, hogy Irán is kicsit máshogy játszott, mint arra számítottunk. Azt hittük, milyen fognak védekezni, és a kontratámadásokra játszanak. Ehhez képest sokkal nyitottabbak voltak. Ezt követően, amikor 10 emberre fogyatkoztunk, akkor más képességeket mutattunk meg. Szervezettség, személyiség, és ezek segítettek abban, hogy döntetlen maradjon az állás. Még 10 emberrel is voltak lehetőségeink. Amikor egy olyan világbajnokságon játszol, ahol csak 3 csoportmérkőzésed van, és ebből 30 percet ember hátrányban kell tölteni, az sosem egyszerű. De összességében egyértelműen azt mondhatom, hogy 2 pontot elveszítettünk ezen a mérkőzésen, mert az ellenfél legjobb játékosa a kapusuk volt. Most pedig már Új-Zélandra kell koncentrálnunk és kipihennünk magunkat, mert a 10 emberrel való játék nagyon sok energiánkat felemésztette. Ha legyőzzük a következő ellenfelünket, akkor tovább jutunk a csoportból. És pontosan ezt szeretnénk tenni. Most erre kell koncentrálnunk. Bízom a játékosaimban, de nyugodtnak kell maradnunk, összeszedetnek, és megnyerni a következő mérkőzést. Sokan azt mondták előzetesen, hogy gyenge csoportban vagyunk. Én ezt nem így gondolom, és az eredményeink ezt pontosan bizonyítják. Egyiptomnak erősebb válogatottja van, mint Iránnak, és az utóbbi mérkőzésen akár nyerhettünk is volna. Nyilván a feltételes mód a futballban nem létezik. Amikor ilyen kevés mérkőzés van a csoportban, akkor nem hagyhatsz ki fontos lehetőségeket. Nekünk megvoltak a helyzeteink. Most már csak bizonyítanunk kell magunknak. De a következő napok a munkáról fognak szólni, mert más nem tehetünk. Ahogyan azt a kerékpározásban is mondják, ilyenkor kell lehajtani a fejünket, kerékpározni, menni tovább, és felkészülni az Új-Zéland elleni mérkőzésre. Aztán, amikor eljön az összecsapás napja, akkor meg kell mutatnunk, hogy mire vagyunk képesek. Ezt követően, ha tovább jutunk, akkor meglátjuk, mi történik a legjobb 32 között. De egyszerre csak egy lépést tegyünk meg. Koncentráció és regeneráció. Ezeket kell tennünk. Most pedig az irániakat irányító Amir Galanoai következik, aki a pályán kívüli nehézségekről is nyilatkozott.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Először is muszáj mondanom valamit. Mielőtt az önök kérdéseire válaszolnék, egy másik témát kell behoznom. Az elmúlt 6 hónapunkról szeretnék beszélni. Háborúban állunk, és emiatt jelenleg nincs futballbajnokságunk. Emlékszem arra, hogy volt olyan, amikor 40 órába telt az, hogy eljussunk külföldre. A nemzeti bajnokságot pedig leállították. A vízum ügyet pedig azt hiszem mindenki ismeri. Talán mindenki tudja azt, hogy milyen nehéz volt a megérkezésünk az Egyesült Államokba. Sok olyan csapatunk van Iránban, amely profiként működik, azonban jelenleg ők sem tudnak játszani a háború miatt. 6 hónapja ilyen körülmények között vagyunk. És rengeteg együttesünk súlyos veszteségeket szenvedett. Azt gondolom, hogy jelenleg mi vagyunk az egyik legrosszabb helyzetben a világon. Ez egy olyan dolog, amit szerettem volna, hogyha mindenki tud. Ami pedig a mérkőzést illeti, nagyszerű játék volt. A világ 10. legjobb csapat ellen játszottunk. Ilyen körülmények között nagyon erősek voltak a játékosaink, nagyon erős volt a stábunk, mindent megtettünk a nehéz helyzetünk ellenére. Ez a találkozó csodálatos volt. Azt gondolom, hogy akár még nyerhettünk is volna, de ez nem sikerült. De ennek ellenére szeretném megköszönni a játékosoknak, főleg Alireza Bajramannak, akinek nagyon jó napja volt. A játékosok, ahogyan ezeket a nehézségeket kezelik, az egészen elképesztő. Volt 2 hatalmas lehetőségünk, de Courtois nagyon jól védett. Talán miatta lett döntetlen ez a mérkőzés. Voltak lehetőségeink, de azt gondolom, így is elégedettek lehetünk az első 2 VB mérkőzésünkkel. Egészen hihetetlen ez a történet, és talán történelmi is a labdarúgás világában. A jövőre gondolok, és azokra a fiatalokra, akik talán most tanulják meg, hogy a hazájukért milyen szép dolgokat lehet tenni. De igen, több dolog is hatással volt a játékunkra. Például az utazási körülmények. Nem engedik, hogy úgy készüljünk fel a mérkőzésekre, hogy nekünk kényelmes lenne. 2 is megváltoztatták az edzőtáborunkat, anélkül, hogy szóltak volna róla. 2 helyszínt is kiválasztottunk, de mind a 2-re azt mondták, hogy nem mehetünk oda. Kiválasztottunk 1/3-at is, arra is azt mondták, hogy nem mehetünk oda. Így kötöttünk ki Tijuanában. Rendkívül nehéz ez a helyzet. A hosszú repülőutak nagy hatással vannak a csapatra, de hálásak vagyunk a mexikói kormánynak, a mexikói embereknek, Tijuana városának és az ott lakóknak, akik segítenek minket. Bene Ferenc így látta a Belgium-Irán mérkőzést.
2: Mindkét csapat egy döntetlen után készült a találkozóra, ahol a belgák magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyakorlatilag a teljes első fél időt végigtámadták, annak ellenére, hogy egy lesgolt mégis Irán tudott szerezni, de alapjában csalódást okozott az első fél játéka a belgáknak, nagyon egysikú volt a támadó játékuk, nem volt váratlan húzás, nem volt különösebben veszély a kapura. A második fél idő már jóval színvonalasabb és fordulatosabb játékrész volt az elsőhöz képest. Érdekesség az, hogy gyakorlatilag a fordulópontot az Ngoy kiállítása jelentette, hiszen a belga belső védő egy röviden hazapasszott labda után szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő iráni Taremivel, és ez egy nagyon-nagyon nagy fordulópontja volt a találkozónak, hiszen a kiállítás sorsára jutott. Érdekes, hogy taktikai szempontból pont közvetve egy picit segített ezáltal a csapatának, hiszen ettől a kiállítástól kezdve a következő 30 percben Irán magához ragadta a kezdeményezést, és egyre többet vállalkozott, egyre nagyobb kockázatot vállalt. Ezáltal a belga labdaszerzések után az európai csapatnak jóval nagyobb területei nyílottak a támadások vezetésére, és ezekből jó pár helyzetet ki is tudtak alakítani. Egyértelműen a mérkőzés hőse az iráni kapus volt, Bajram Vand. Elképesztő védésekkel tartotta mérkőzésben a csapatát, és hozta gyakorlatilag 0-ra a találkozót. A belga válogatott sajnálhatja az első félidei játékát, amelyben nagyon-nagyon passzívan és nagyon egysikúan, nagyon kiszámíthatóan futballozott. Az iráni válogatott viszont emberelőnyben nem tudta magához fordítani a találkozót, mert igazából, ha jobban belegondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna az ázsiaiaknak, hiszen a következő mérkőzésük Egyiptommal lesz, ami azért nem ígérkezik egy könnyű találkozónak. Ebben a 30 percben Irán felvállalta a támadó játékot, de mégis érdekes módon is ez valamelyest azért a futball belső mechanikájához hozzátartozik, hogy ilyenkor a belga válogatott, amikor emberhátrányba került, sokkal többet futottak játékosai, jobban kihasználták az irániak által hagyott területeket, és ebben a periódusban akár meg is nyerhették volna a találkozót. Igazából ez egy tipikus olyan mérkőzés, hogy alapjában egyik fél sem lehet elégedett az 1 ponttal, viszont ha belegondolunk, akkor Új-Zélanddal fog játszani Belgium, ami egy esetleges belga győzelem esetén a belgák 5 ponttal tovább mehetnek, Irán pedig a cseppet sem könnyű mérkőzés elé ígérkezik, ami Egyiptomban lesz. Hát érdekes még ez a csoport, szerintem egyik csapat sem érdemel győzelmet, és egyik csapat sem lehet elégedett az 1 ponttal.
0: Bármilyen furcsa is ezt kimondani, de két forduló után még az új rendszerben sem lehet azt egyértelműen kijelenteni, hogy Belgium tovább fog jutni a csoportjából. Az biztos, hogy papíron a legalacsonyabban jegyzett ellenfél Új-Zéland következik majd az utolsó játéknapon, de az európaiak nem nagyon hibázhatnak, nyerniük kell. A szintén két pontos irára Egyiptom vár majd szombat hajnalban. Most azonban térjünk vissza a H-csoportra, mert az újonc zöldfoki köztársaság ismét csodát tett. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után most egy másik korábbi világbajnok, Uruguay következett, és a 21. percben Lenini szemfüles szabadrugása után meg is szerezték az afrikaiak a vezetést. A félidő végén azonban jött a fordítás, a 44. percben Araújo, majd a lefújás előtt Cannobio is eredményes volt. Úgy tűnt, hogy innentől simán meg lehet a dél-amerikaiaknak a 3 pont, de a 61. percben egy komoly védelmi hiba, és Muslera feleslegesnek tűnő 25 méteres futása után Varela egyenlített. Az utolsó percekben a zöldfoki köztársaságnak még a győzelemre is volt esélye, Uruguay teljesen szétesett, és természetesen az immár több mint 15 millió követővel rendelkező Vozinha is brillírozott a kapuban. Végül 2-2 maradt az eredmény, az újonc ezzel még veretlen a világbajnokságokon. A csapat szurkolói elégedetten ünnepeltek Miami-ban, ahogyan az a következő, rövid hangulatjelentésből is kiderül.
3: Did you see the way after we got the ball?
0: Látták azt, ahogyan labdát szereztünk, ahogyan nyomott a csapat, és amilyen szépen játszotta a futballt. És soha nem volt ilyen csapat, mint mi. Elképesztő energiánk van, és nagyon erősek vagyunk. Eddig sokan nem ismerték a zöldfoki köztársaságot, nem tudtak rólunk semmit, de most ez megváltozott. Felkerültünk a térképre. Nyilatkozta egy lelkes, zöldfoki szimpatizáns. Az uruguayi szövetség kapitány Marcelo Bielsa természetesen nem elégedett az eredménnyel. Jól kezdtük a mérkőzést. Voltak olyan 20-25 perces periódusok, amikor mindent megtettünk. És aztán meg voltak olyanok, amikor gólt kaptunk. Elértük, hogy nagyobb arányba birtokoljuk a labdát, és ezzel többet tudjunk támadni a góljuk után, de nehéz volt átállítani az agyunkat. Kétszer is eredményesek voltunk, és azt gondolom, hogy ezt meg is érdemeltük. A második félidő elején ismételten nálunk volt a labda, de már nem támadtunk annyira jól. Később aztán újabb gólt kaptunk, és ismételten arra kényszerültünk, hogy változtassunk a taktikán. Próbáltunk minél több lehetőséget kialakítani. Az volt a célunk, hogy újra megszerezzük a vezetést, és azt gondolom voltak olyan pillanatok, amikor ehhez nagyon közel jártunk. A csapat sokszor szervezetlen volt. A végén pedig úgy próbáltunk támadni, hogy ott volt a nagyon nagy kockázat annak, hogy egy hibánkat kihasználják, és végül mi kapunk gólt.
4: En el sentido de que atacábamos a costa de poder haber sufrido un gol en el cierre del partido.
0: A zöldfokiakat irányító Bubista sokkal boldogabban nyilatkozott.
5: Desde o início dissemos isso, dissemos que queríamos.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy már az elejétől kezdve a lehető legmagasabb szinten harcoltunk, és mindent megtettünk, amit tudtunk. Ez az, amit már sorozatban a második mérkőzésen teljesítünk. És még az eredménynél is fontosabb, hogy képesek voltunk megmutatni a karakterisztikánkat, az erősségeinket, az egységünket és az ellenálló képességünket. Azért vagyunk itt, hogy harcoljunk, és most már szeretnénk elérni egy új álmunkat is, ami az, hogy tovább jussunk az egyenes kieséses szakaszba. Azt gondolom, hogy most már nyugodtan gondolkodhatunk ebben, azért, mert látom, hogy a csapat hogyan teljesít. És a következő mérkőzésen ezért lépünk pályára. Természetesen az összes ellenfelünkhöz a lehető legnagyobb tisztelettel állunk hozzá, ismerjük az erősségeiket, de most már abban a szakaszában tartunk a tornának, amikor azt mondhatjuk, igen, mi is a továbbításért küzdünk.
5: Sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas estamos num ponto de dizer claramente que vamos lutar pela qualificação.
0: Vukovics László szerint ilyen volt a zöldfoki köztársaság Uruguay elleni összecsapása.
6: A zöldfoki szigetek nem véletlenül csinált 0-0-ás döntetlen Spanyolországgal, igaz, hogy sok mindent megúsztak ott, de ezen a mérkőzésen is nagyon bátran kezdték a mérkőzést. Attól függetlenül, hogy Uruguay is és zöldfoki szigetek is 3-3 helyen kicserélte az előző mérkőzéshez a játékosait. És a 28. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanság, a játékos meg kellett állítani 30 méterre a kaputól, de ahogy rá tudott gyorsítani, Araújo nagyot hibázott, mindegy, megállította Bentancur, de a kígyót érő 30 méterről szabadrugás. Két tagú sorfalat kért Muslera, ezt úgy képzeljük el, hogy jobb kapufával szembe 30 méterre, és a két tagú sorfal szétreppent, és ez a Kevin Pinal nevű játékos nagyon szépen ellőtte a labdát, de hát a sorfal, ha nem reppen szét, akkor őket találja el. Muslerát ez nagyon meglepte, és a hálóban kötött ki a labda. Hát óriási öröm volt, első gólja az újonszak a világbajnokságon, vezettek Uruguay ellen, aki azt kell mondjam, hogy nem is játszott rosszul addig a mérkőzésen. óriási meglepetés volt. Uruguayiakat nagyon megfogta a gól, az első fél időben 10-15 percig nem is találták a játékot, és az Öltfoki Szigetek nagyon élvezte, hogy vezet a világbajnokságon. Aztán szinte semmiből az uruguayiak tudtak jönni, és a fél idő végelőtt a 40. percben ki tudtak egyenlíteni, ami óriási erőt adott nekik, mert addig mentek, gyömöszölték őket, de annyira zártan védekezett az Öltfoki Szigetek, hogy esély nem volt rá. Canobbio csapatbeállítása nagyon jó húzásnak bizonyult az uruguayi kapitány részéről. Remek mérkőzést játszott megint, sokat tett hozzá a csapat teljesítményéhez, és igazán akkor a Zöldfogi Szigetek már megerigedett volna abból, hogy bemennek döntetlennel a félidőre, de ez sem jött össze, mert a 45. percben a hosszabbításban egy gyönyörű beívelt labda a 16-oson belülre, egy teljesen tudatos lefejelt labda volt középen, amire érkezett, ezeket mondjuk, tehát, hogy Ugarte emelte be a labdát, Araújo tudatosan lefejelte, érkezett Canobbio, és kapásból 7 méterről a kapuba vágta, ebben vezetett a szünetbe Uruguay, és úgy nézett ki, hogy a dolgok a helyükre kerülnek, hogy az esélyes csapat vezet, az a forgatókönyv van, ami a legjobb neki, kiért kell jönni a kis csapatnak, és itt lehet akár több gól is a második fél időben, több gól is Uruguay győzelem. Ez volt, mindenki ezt várta. Ehhez képest a másik fél időben kijöttek a csapatok, Uruguaynál volt a labda, de úgy elvoltak, tehát nem akarták. És a félpályától Uruguay jött bedobással. Bedobták a labdát, és olyan szerencsétlenül, tehát hátrafele dobta a labdát, és a bal hátvédjük, mindjárt mondom neked, Oliveira, ballal hátrafele emelte Muslirának a labdát, tehát ilyen 45 méterről így akart adni, és Muslira pedig kirohant 25 méterre a kaputól, Varela előbb ért oda, lecsapott a labdára, eltolta mellette, és az üresen maradt kapuba gurított, úgyhogy ott volt még két védő is, tehát teljesen fölöslegesen jött ki Muslira, mert ott volt még két uruguayi védő, és ha Muslira a kapuba van, akkor a játékos 25 méterről szorongatott helyzetből helyzet sem lett volna, így pedig az üres kapuba tudott gurítani a Zöldfoki Szigeteki játékos.

0: Meglepetésből az Új-Zéland egyiptomi mérkőzés első félidejében sem volt hiány. Vancouverben a 15. percben némi meglepetéssel Szurmán révén az óceániai csapat vezetés szerzett, mire a szünetig nem is érkezett válasz. Az afrikaiak szép lassan vették át az irányítást, az 58. percben Zico fejelt gólt, majd Salah és Trezeguet is eredményes volt, így Egyiptom 3-1-re nyert, és ezzel átvette a vezetést a két csoportban. És bármilyen meglepő is, ez volt az afrikai ország történetének első VB győzelme. Mohamed Salah értékelését hallják.
1: Well, it's incredible. It's, I don't know how to express it in words, but it's a great achievement for all the players.
0: Hihetetlen érzés, egyelőre még keresem a szavakat. Ezzel a győzelemmel történelmet írtunk, és már csak egy lépésre vagyunk egy újabb álmunktól, a csoportkörbe való továbbjutástól. Egyiptom népe emlékezni fog erre a napra, és ezt ki kell élvezni. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtenek, mintha otthon játszanánk. Mindenki pirosba öltözött. 4 pontunk van, ezzel vezetjük a csoportot, de vár ránk még egy fontos összecsapás. Ez a nap az ünneplésé és a pihenésé, holnaptól viszont minden figyelmünket a következő ellenfélre fordítjuk. Az új-zélandiak szövetségkapitánya Darren Bazley így látta a mérkőzést.
2: Disappointing, you know, we were so good in the first half, dominated possession.
0: Csalódáskeltő eredmény. Az első fél időben nagyon jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, a labda birtoklásban is mi voltunk erősebbek. A második játékrészre valamiért nem tudtunk már felpörögni, egyre jobban elfáradtunk. Egyiptom pedig javította a teljesítményén, és kihasznált minden apró hibát. Összességében van néhány dolog, ami miatt csalódott vagyok, lettek volna lehetőségeink, amelyeket végül nem használtunk ki. A harmadik gól pedig megpecsételte a sorsunkat, addig küzdöttünk az egyenlítésért, de ott eldőlt, hogy ez nem lesz meg. Csalódás. Vukovics László nemzeti sportrádió szakértője így értékelt az Új-Zéland-Egyiptom mérkőzés után.
3: Egyiptom a mérkőzés előtt nem a látott, elmúlt mérkőzésen látottak alapján, hanem a ranglistán elfoglalt helyezés, hát azért Új-Zéland a 83. Egyiptom meg a 28. a világranglistán, és azért olyan játékosaik vannak, hogy Marbus, Salah, tehát Egyiptomnak világklasszisai vannak. Direkt csak kíváncsiságból megnéztem, hogy már most kb. 10 millió euróval ért többet, mint az egész új-zélandi kereszt. Tehát ilyen felvezetése volt a mérkőzésnek, és ahhoz képest teljesen egyenrangú felek kezdték a mérkőzést, nagyon bátran játszott Új-Zéland, és a 15. percben ennek meg is lett az eredménye, egy pontrugás, ami a fociba állandó lehetőséget biztosít ugye a gólszerzésre, most már följöttek a nagy bedobások is ez mellé, de Payne baloldali szögletből középre ível, Sörman pedig 6 méterről úgy fejelt a kapu jobb oldalába, hogy nem volt rajta védő. Az 58. percben Hani adott be jobbról, és Zico, nem ő, hanem csak a névrokon, a 8 méterről a léc alá fejelt.
4: De ez a névben kötelező.
3: Fantasztikus dolog volt ez akkor az egyiptomiaknak, mert annyira nem voltak meccsbe az első fél időbe a kapott gól után, hogy ez nagyon jól jött nekik, és itt annyira jól játszottak, hogy abszolút megérdemelték. És utána a 67. percben pedig Zico, aki csereként jött be egyébként, gyönyörűen kényszerítőztek Salával, gyönyörűen adta vissza Salának, aki tükörszélsőként a jobb szélről hozta befelé a labdát. Majd, ahogy szoktuk, rengetegszer láttuk a Liverpoolban a jobb összekötő helyéről ballal a jobb alsó sarokba erősen benyeste. A kapus hozzáért, de hárítani nem tudott. Ebből átvette a vezetést Egyiptom, és a 82. percben Salah ívelt a rövidre egy baloldali szögletből, és Trezeguet 6 méterről a jobb alsó sarokba fejelt. És ebből 3-1-re, itt ismert nevek vannak, Trezeguet, Zico, de ezek most egyiptomi játékosok, igen. Gyönyörű gólt fejelt a rövid sarokról, mint régen Szokollai Laci, akkor hozzunk bele egy fradista legendát is régről. Tehát ment a rövidre, és gyönyörűen mindenkit megelőzve a rövid sarokba fejelt a labdát, 3-1.

0: Véget ért a labdarúgó világbajnokság 11. játéknapja, ismét közelebb kerültünk a második forduló befejezéséhez. A végeredmények még egyszer: Spanyolország Szaúd-Arábia 4-0, Belgium Irán 0-0, Uruguay Zöldfoki Köztársaság 2-2 és Új-Zéland Egyiptom 1-3. És hogy mi várható a folytatásban? Néhány órán belül újabb 4 mérkőzés. 19 órától Argentina-Ausztria ellen lép pályára, 23 órától Franciaország Irakkal küzd meg. Kedd éjjel 2-től Norvégia-Szenegál összecsapást rendeznek, majd 5 órától Jordánia és Algéria zárja napot.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Hamarosan leválthatják a köztársasági elnököt, erről beszélt a miniszterelnök. Kiterjesztette a tűzgyújtási tilalmat a Nébi, marad a kánikula. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Sólyog Tamás egy hónap múlva már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, jelentette ki a kormányfő a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzet egységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A kormányfő beszélt arról is, hogy csökkentik a sarkalatos törvények számát, és a bíróknak nagyobb beleszólásuk lesz abba, hogy ki lesz a kúria és az országos bírói hivatal vezetője. A vagyonvisszaszerzési hivatal vizsgálná azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75%-a közbeszerzésből származik. Ezt már az ATV-ben mondta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hivatal állami kontroll alá vonja majd ezeket a cégeket, ha annak veszélyét látja, hogy a pénzek eltűnnek, vagy rosszul használják fel azokat. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A megbízott főigazgató közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére is. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután vasárnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. A pápa hangsúlyozta, a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Nagy erdő és bozótűz pusztít Görögországban. A füst miatt részben le kellett zárni az Atén és Szaloniki közötti utat. Az oltásban repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébi. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejérvár megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, és azok 200 méteres körzetében, a felsításokban, míg a tűzrakóhelyeken is. Július 12-ig lehet jelentkezni az Artis Youth Mentor programra. A pályakezdő vagy további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzők, szövegírók és producerek 4 kategóriában jelölhetik meg, hogy kivel dolgoznának együtt. A program a kiválasztott mentoráltak számára ingyenes.
1: Közlekedés.
2: Az M3-ason Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon haladhatnak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Nemzeti Sport Krónika.
3: Immár Lionel Messi labdarúgó világbajnokságok legeredményesebb játékosa, a válogatottól elköszönő kapus az Újpesthez igazolt. A Ferencváros női és a Szeged férfi csapata indulhat a kézilabda bajnokok ligájában, a Tatabánya férfi együttese viszont nem kapott szabad kártyát. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Argentina Lionel Messi 2 góljával 2-0-ra győzött Ausztria ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjában Dallasban. A címvédő dél-amerikaiak ezzel már a 32 között vannak. A 8-szoros aranylabdás Messi a 7. percben 11-est hibázott, majd a 38. percben akcióból már betalált az osztrákok kapujába, és 17. góljával ő lett egyedül a VB-k legeredményesebb játékosa, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. A hosszabbításban lőtt újabb góljával pedig már saját rekordját javította 18-ra. Ugyanebben a csoportban Jordánia Algéria ellen játszik ezekben a percekben is Santa Clarában, a 80. percben 1-1 az állás. Az algériaiak egyenlítő gólját a Győr játékosa Ben Buali szerezte, fejelte. Az I csoportban Kylian Mbappé 2 góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0-ás sikeréhez Philadelphiában, ahol vihar miatt az első félidő után több mint 2 órával később folytatódott csak a játék. A kvártett másik mérkőzésén Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál. Erling Haaland 2-szer vette be az afrikaiak kapuját. A már továbbjutott franciák és norvégok pénteken 21 órától a csoport elsőségért csapnak össze. Az Argentina-Ausztria meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
4: A két csapat között reálisan azért komoly kvalitásbeli különbség van. Az osztrák csapat megpróbált egy Lipcse-Salzburg stílusban védekezni. Elsősorban a labda elleni játékban próbáltak érvényesülni, ami azt jelenti, hogy letámadták az argentinokat már az ellenfél tér felén, a középső harmadban szintén, és ezekből a megszerzett labdákból, vagy az elképzeléseik által a megszerzett labdákból egy rendezetlen argentin védelemre lehetett volna kontrajátékot vezényelni, illetve különböző oldalszabadrugás vagy szöglet variációkból, illetve ami még egy harmadik nyerési pont lehetett volna az osztrákoknak, az a széleken való beadásokra való érkezés. Összességében egy nagyon párharcerős, szervezett és magasságbeli fölénnyel rendelkező osztrák csapat volt a pályán. Ez mind-mind szép, a mérkőzés terv teljesen logikus volt. Ralf Rangnick a második félidőben még kockáztatott is abból a szempontból, hogy egy picit gyengítette a középpályát a támadósornak a erényére. 4-4-2-es játékrendszerre állt át, ahol még a szélsők is befelé játszottak, tehát ez klasszikusan ilyen 4-2-2-2-essé alakult, mindent megtettek. Na de beszéljünk akkor egy pár szót az argentinokról is. Sikerült folyamatosan kibújni az osztrák letámadás elől, gyorsan, kombinatívan játszottak, rendkívül jó formát mutattak, dinamikusan futballoztak, megszerezték korán a vezetést teljesen megérdemelten. Ugyan elég sok játék megszakítással volt az első fél idő, az osztrákok olykor-olykor azért a durvaság határát is súrolták, viszont a második fél időben látványosan visszavett az argentin válogatott, de pontosan annyi tudatosság volt benne, hogy kontroll alatt volt a játék, és valójában menedzselték úgymond divatos szóval az 1-0-es vezetésüket, és ahogy az osztrákok kockáztattak, egyre inkább borítékolható volt, hogy egy kontratámadással el fogják tudni dönteni a mérkőzést. Óriási kvalitásbeli különbség van a két csapat között, ráadásul a kispadról beszálló játékosok szintén valódi minőség.

0: Ekben emlékezzünk vissza a VB-k történelmére, hogy hány meg hány dél-amerikai csapat meghalt úgymond a szépségbe, és azért nem tudott a végső sikerre elérni, adott esetben egy döntőbere, vagy a végső sikert elérni, mert a védekezése nem volt rendben. Eddig az elmúlt két mérkőzés azt mondatja velem, hogy ennek az argentin csapatnak a védekezése is és a támadása is nagyon rendben van.
1: Bene Ferencet hallották. A rekorder Lionel Messi így nyilatkozott az osztrákok elleni meccs után.
2: Nagyon örülök a győzelemnek, mert nem volt egyszerű. Ezen a VB-n minden mérkőzés intenzív. A csapatok jó erőállapotban vannak, sokat kell dolgoznunk a pályán. Értékes sikerhez kicsit nyugodtabbak lehetünk az utolsó forduló előtt. A gólrekordommal nem igazán foglalkoztam, szeretném megünnepelni a csapattársaimmal.
1: Lionel Messi után az osztrákok szövetségi kapitánya Ralf Rangnick is elmondta véleményét a találkozóról.
3: Da wären mehr drin gewesen. Insgesamt war der Auftritt, so wie wir uns das eigentlich vorgenommen hatten, mutig, couragiert, auch immer wieder Phasen mit eigenem Ballbesitz gehabt.
4: Ebben több volt. Összességében a mérkőzés pedig olyan volt, mint amilyennek valójában elterveztük. Bátor, elszánt és mindig voltak fázisok saját labdabirtoklással is. Talán az egyik vagy másik szituációban még egy kicsit több bátorságot kívántam volna, vagy egy-két távoli lövést, ami lehetséges lett volna az első fél időben. A végén valójában minden egy 1-0-ra mutatott, és a második gól már rendkívül bosszantó volt. Az a mód is, ahogyan mi magunk is hozzájárultunk ahhoz, hogy még egyszer sor kerüljön erre a kontrára. Kétszer volt lehetőség a labdát a kapu elé ívelni, és aztán nem tettük meg. A harmadik alkalommal pedig, amikor jobb lett volna visszajátszani a kapusnak, vagy még egyszer felépíteni, akkor eltaláltuk az ellenfelet. Bosszantó. Az is, hogy a VAR-nak nem volt meg a bátorsága, mint a büntetőnél. Egyértelmű szabálytalanság Schlager ellen, de igen, sajnos nem volt meg a bátorsága, hogy ezt megmondja a játékvezetőnek. De még egyszer mondom, összességében ez egy jó játék volt a részünkről. Többet érdemeltünk volna, mint egy 2-0. Az 1-0-al jobban jártunk volna, így az utolsó meccsen pedig mindenféleképpen szükségünk van még egy pontra.
3: Aber ja, jetzt gilt es Blick nach vorne und dann alle Energie und allen Fokus auf das Spiel gegen Algerien.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az MD Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Véget ért a futball VB Nico Schlotterbeck számára. A német válogatott védője az Elefánt Csontpart elleni összecsapáson szenvedett bokasérülést. A Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok, így a hátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak kapuspótlására van lehető. Szappanos Péter az Újpest NB1-es labdarúgó csapatához szerződött, a 35 éves korábbi válogatott kapus a Puskás Akadémiától igazolt a lilafehérekhez. Szappanos korábban a Mezőköves, a Honvéd és a Paks színeiben játszott még az első osztályban, amelyben eddig összesen 214 bajnokin lépett pályára. A bajnoki ezüstérmes Ferencváros labdarúgó csapata szerződést hosszabbított 30 éves Elefánt Csontparti középpályásával, Habib Maigával. A 13-szoros válogatott játékos 2024. januárjában érkezett az FTC-hez, a francia Metztől. Ez idő alatt 71 meccsen 3 gólt szerzett, de az előző idényben csak 8 mérkőzésen játszott. Az argentin Martin de Michelis lett a Gulácsi Pétert és Fili Orbánt foglalkoztató Leipzig labdarúgó csapatának vezető edzője. A játékosként világbajnoki ezüstérmes, 45 éves szakember, ha múlt szerdán menesztett, Ole Werner helyét veszi át a lipcseiek kispadján. Szerződése 2 évre szól. A portugál Filipe Cselicaia irányítja vezetőedzőként a Zalaegerszeg NB1-es labdarúgó csapatát. A 41 éves tréner dolgozott többek között a Benfica, a Sporting, valamint az ukrán Shakhtar Donetsk szakmai stábjában. A Zalaiakhoz pedig a Chicago Fire együttesétől érkezett.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Piros Zsombor könnyedén 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában. A női

0: Selejtezőben Gálfi Dalma képviseli színeinket. A jövő hétfőn rajtoló főtáblás küzdelmekben a Lajnyi jogon ott lesz egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna. Marozsán Fábián a majorkai füves pályás tenisztorna első fordulóját vette sikerrel, miután hatalmas csatában játszmahátrányból fordítva két rövidített szettben győzte le a szlovák Alex Molchant. A magyar játékos a következő fordulóban a negyedik kiemelt chilei Alejandro Tabilóval küzd majd. Végül arról, hogy bronzérmet szerzett Tóth Anna 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója a döntőben 12,81 másodperc alatt ért célba, ezzel ismét megközelítette 12,77 egyéni csúcsát. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Szuper Levente. Jöjjön a világbajnokság hajnali meccseinek összefoglalója, Vukovics László, Virányi Zsoltal beszélgetett.
2: Norvégia 3-2-re legyőzte Szenegált az I csoportban, Erling Haaland duplázott, tehát már ő is 4 gólnál jár. Régen volt ilyen világbajnokság, ez egy külön téma, ahol azért a gólkirály címre a sztárok mind bejelentkeznek, hiszen Mbappé is duplázott, Messi pedig ugye már minden rekordot megdöntve jelen pillanatban 5 gólnál tart. De milyen volt ez a Norvég-Szenegál 3-2, 3-1 is volt, akkor szépítettek a végén a szenegáliak.
3: Igen, egy nagyon jó mérkőzés volt, ahogy vártuk eleve. Norvégia remekül kezdte a találkozót, többször is odaszorította teljesen a kapujához a szenegáliakat, akik próbáltak kijönni, de az elején nem nagyon tudtak. Egyből a 3. percben egy szöglet után óriásit kellett védenie Mendinek. Ayer teljesen szabadon 4 méterről fejelt, és nagy bravúra hárított. Rendületben maradtak a norvégok, Ødegaard lövését is védte a kapus, de aztán már egyre jobban szörénybe kerültek, és meg is szerezték a vezetést. Koulibaly, aki rendkívül rutinos játékos a szenegáliaknál, rosszul ért bele a labdába, az Pedersen elé került, és a cserejátékos nagyon szép gólt lőtt a jobb összekötő helyéről, de egy picit benne volt a kapus is Mendy, mert a bal kezel a has alatt csúszott be a sarokba. Ez rendkívül fontos gól volt a 43. percben, ebben szerezte meg a vezetést Norvégia. A második fél időben Szenegál teljesen másik arcát mutatta, jobban kezdte a mérkőzést, de ennek ellentmond az, hogy a 48. percben Norvégia növelte előnyét, egy labdaszerzés után Ødegaard kiugratta Haalandot, és a Manchester City csatára óriási erővel vágta a léc alá a labdát, gyönyörű találat volt, de ahogy mondtam, Szenegál sokkal jobb formában jött ki a második fél időre, és 5 percen belül szépített is, Sár révén, aki lelászta magáról Wolfét, majd estében Milan fölött a kapuba lőtt. Nagyon szép találat volt. Ekkor benne volt a mérkőzésbe, hogy Szenegál kiegyenlítheti a mérkőzést, de ez nem történt meg, és ez, ahogy te is mondtad, a nap folyamán 4-en is dupláztak. Messi, Mbappé, Haaland és Sár is 2-2-2 gólt rúgott. Itt most Haaland duplázott, gyönyörű támadás után, a felső lét segítségével beesőzte a hálóba a labdát, mert többször is felszabadított volna a szenegáli védelem, nem tette meg, újra középre játszották a labdát, és Berg adta középre, és Haaland közelről berúgta úgy a felső lét segítségével a hálóba, 3-1 Norvégiának, akkor tényleg úgy látszott, hogy már az 53. percben eldőlt a mérkőzés, 58. de ez nem így történt, mert mindent egy lapra feltéve Szenegál elkezdett támadni, de nem koronázta siker a megmozdulásaikat. A 93. percben viszont szépített Szenegál, és ismét Ismail Sarr volt a főszereplő, aki egy középre adott labdát lekészítettek neki, és a kapus fölött a hálóba helyezett. 3-2, nagyon izgalmasan teltek az utolsó percek, mert ezen a világbajnokságon megszoktuk, hogy nagyon maratoni hosszúságú hosszabbítások vannak. Ez a meccs is 100 percig tartott, egyenlíteni már nem sikerült Szenegálnak, viszont az utolsó fordulóban neki meg kell szerezni a győzelmet az, hogy 3 pontja legyen, és esetleg valahogy legjobb harmadikok közé bekerüljön, ugye 8. harmadik és tovább jut. De hát a másik mérkőzés lesz nagyon jó, a Franciaország-Norvégia mérkőzés, ami a csoport elsőségről fog dönteni.
2: Franciaország az I csoportban 3-0-ra verte Irakot, és ezt a mérkőzést viharszünet miatt majdnem 2 órán lehet, hogy halasztani kellett. Ez hogy alakult ki?
3: Igen, hát osztálykülönbség gondoltunk mérkőzésre a két csapat között. Franciaország a 3. a világranglistán, Irán az 57. és ezt meg is kaptuk a meccstől. A franciák nagyon bekezdtek, záporoztak a helyzetek, 3 helyen cseréltek az előző mérkőzéshez képest, bekerült Digne, Manu Koné és Bradley Barcola. Nem gyengültek a franciák, sőt, nagyon jól játszottak. A 14. percben a jobb szélen Olise, aki már akkor több egyére vette meg Doskint, akit a Pilsenből ismerhetünk, a Ferencváros ellen játszott, kényszerítőzött Mbappéval, és a visszakapott labdát Mbappé a jobb összekötő helyről 18 méterről ballal nagyon szépen lőtte a hosszú sarokba. Ennek a története az, hogy Mbappé 100. mérkőzését játsza, és 59. gólját lövi a válogatottba, tehát fantasztikus mutatói vannak, és még valami, két gólra megközelítette Messit, így 18 gólos a világbajnokság történetében, Mbappé pedig 16 gólos. A franciák a gól után szerették volna természetesen növelni az előnyüket, az ellenfél tulajdonképpen pillanatokra tudta csak megtartani a labdát. Irak egyszerűen nagyon nehéz volt, a franciák egyből visszatámadták már az ellenfél térfelén őket. Az egész első fél időben kétszer jutottak el a francia kapuig, egy szöglet volt, és egy jobboldali beadás, de a francia kapusnak egyszer sem kellett játékba avatkoznia. Hatalmas vihar zúdult a pályára, a fél idő fele után, körülbelül a 30. perc körül kezdett esni az eső, és a szünetben, ugye villámlásnál van ez a szabály most a világbajnokságon, hogyha villám van, akkor minimum fél órára be kell szüntetni a mérkőzést, és utána 10 percenként nézik az időjárást. Na most itt beszüntették a mérkőzést a fél időben, és ez a mérkőzés így összesen, mivel 11-kor kezdődött magyar idő szerint, a második fél időt hajnali 2-kor kezdték, tehát 3 óra múlva kezdődött a második fél idő, és így 4 óra hosszáig tartott ez a mérkőzés.
2: 2 óráig állt a mérkőzés viharszünet miatt.
3: Pontosan, 2 óráig állt a mérkőzés viharszünet miatt, így van, tehát összesen 4 óra hosszáig tartott, és az volt a kérdés, hogy ki hogy tud fölpörögni a második újra kellett bemelegíteni, újra ráhangolódni. Na most ez a franciáknak sikerült megint csak jobban, attól függetlenül, hogy az első 10 percben irakiak sokkal jobban játszottak, mint addig, itt már voltak támadásaik, helyzetig igaz, hogy nem jutottak, de most már oda jutottak a 16-os köré, beadó pozíciókban volt egy-két szögletük, bedobásuk, azt lehetett gondolni, hogy talán meg tudják rugni ebben az esetben még az egyenlítő gólt, de hát látszott a két csapat közti óriási különbség, ami be is igazolódott. A franciák növelni tudták az előnyüket, méghozzá egy óriási hibából. A mai modern futballban a kirúgásokat úgy szokták ugye elvégezni, hogy a kapus mellé föláll két védő, na most a jobboldali védő előtt volt a labda, le akarta passzolni a kapusának az ötösön, elpasszolta előtte, Dembélé egyből visszaadta középen Mbappénak, aki az üres kapuba lőtt. Hát világbajnoki szinten, világbajnokságon nagyon ritkán látni ilyen gólt, de megtörtént, hogy kirúgásba az ellenfélnek adott a labdát, és egyből gólt kapsz. Úgy fantasztikus, hogy Mbappé fantasztikus, aki a 100. meccsén így duplázott. Aztán Dembélének igazságot szolgáltatott a sors, visszakapta, mert Olise fantasztikus gólpasszt adott neki a 66. percben, bal külsővel 30 méterről belökte két védő közé, Dembélé pedig az átvételével lerázta ezt a két védőt, és gyönyörűen lőtt a hosszú sarokba, jobb lábbal a jobb összekötő helyéről. 3-0.
2: Mindkét csapat tovább jutott, Franciaország és Norvégia is ebben a csoportban, az így jelű négyesben Szenegál, illetve Irak, ahogy te is mondtad, az egyik még tovább juthat.
3: Igen, pontosan. 8 legjobb harmadikba kell bekerülni, ahhoz nagyon nehéz 3 ponttal, de akkor lesz csak esélyük, ha valamelyik megveri a másikat az utolsó mérkőzésen.
2: Döntetlen esetben kiesik vélhetően mind a két csapat, Szenegál és Irak is.
3: A 100%-a döntetlenné kiesnek, így van, és a Franciaország, Norvégia pedig az első helyről dönt. Nagyon jó mérkőzés lesz, nagyon jó látni, hogy a sztárok ilyen jó formában vannak, és remélem, hogy ez még csak a bemelegítő része a világbajnokságnak, hogy egyre jobb mérkőzéseket látunk, és ilyen egyéniségeket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Vukovics László, Virányi Zsoltal beszélgetett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulja sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És egy picivel később is, hogy jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 perccel járunk 7 óra után. Nagyon kellemes nap, június havának szerintem 23. napját ünnepeljük, egészen éjfélig így lesz ez, és nagyon jó idő egész héten, ezt már oly sokszor mondtam, ez most így kedden is egész jó, de ha valaki hétvégére tervez programot, akkor jó előre már csapkodhatja a combját, mert hogy biztos nagyon jó időben, és szerintem jó helyen is lesz. Na pont erről fogunk most beszélni, két kiváló vendégünk, hogy itt van velünk, Zöldi György, a Tatai Hajózás ügyvezetője, és a Kabjácin fesztivál szervező. Szevasztok, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Mennyire vagytok felkészülve a hétvégére? Vegyük az irányt Tata felé, mert egy nagyon komoly fesztivál veszi kezdetét, melynek szervezői és tartalmi szerzői, értelmi szerzői vagytok, mindenki vállalja azt, amit szeretne. Miről van szó, és persze beszélünk ennek a sportos részéről is, és nyilván nem tudjuk kikerülni, hogy Korda György is fel fog majd lépni. Szóval szevasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Hát valóban most hétvégén Vízzene Virág Fesztivál Tatán,
1: ez az.
3: És földön, vízen, levegőben fog megvalósulni ez a esemény. Azt gondolom, hogy elég jó felkészültünk, már nagyon várjuk ennek a minden egyes programelemét.
1: Hanyadik ez már sorban?
3: 33. fesztivált ünnepeljük.
1: Erre mondjuk, hogy anyám. Tehát, hogy ez egy...
3: Borogas.
1: Igen, ez nyilván egy olyan szám, ami akkor azt mondja, erősítetek vagy cáfoltok, hogy az ember ezt hajlamos lenne zsigerből letudni, de mégsem lehet nyilván. És ahogy láttam a kiváló fellépőket, meg a sportos jelenlétet is, azért szerintem ezzel bőven kell azért foglalkozni, hogy ne legyen ismétlés, ne mondják azt, hogy őt már láttuk, nem tudom, 7 éve, de azt az is lehet, hogy nem is nagyon lehet kikerülni programok tekintetében, meg lehet, hogy vannak olyan visszatérők, akik nagyon jól érezték magukat, akiket nagyon szeretett a közönség, éppen ezért hívjátok meg őket.
3: Ez abszolút így van, de hál' Istennek annyira színes a zenei paletta, hogy mindig tudunk olyan előadókat hívni, akik évről évre meg tudják mozgatni a kicsiket és a nagyokat, és az egész program kínálatot úgy állítjuk össze, hogy napközben a programok ingyenesek, a családosok jöjjenek, nézzék meg a vízes programokat, vegyenek részt különböző vetélkedőkön, este pedig érezzék jól magukat, és három elemre építjük magát a fesztivált, ugye a zenei programokra, a vízes programokra,
1: és a
3: virágos programokra. Ha már én is az vagyok, akkor...
1: Beszéljünk a virágos programokra, jó? Hogy mindenkinek virágos legyen, hogy miről van szó. Ott milyen bázist tudtok megmozgatni? Hogy lehet azt szerethetővé tenni, mert imádjuk, ha csak klasszikusan nyilván a virágra gondolunk, de nem feltétlenül biztos, hogy csak ez.
3: Abszolút. Ugye, amikor 33 évvel ezelőtt ez a fesztivál létrejött, akkor ez a virág köré épült. És egy baráti társaság kedvesen kitalálta, hogy milyen jó lenne, hogyha csinálnának egy tatai virágfesztivált, és ezt évről évre elkezdték ápolni. Különböző versenyeket, virágkötő versenyeket is kitaláltak. És mi ezt a hagyományt szeretnénk tovább ápolni, és idén is a törökkori átjáróba, egyébként a tatai vár környezetébe fogjuk díszíteni magát a fesztivált, és közel 50 virágkötő, több 10 000 virágszállal fog díszíteni.
1: Na jó, és akkor nézzük, most mégis sportrádió vagyunk, azért közös meg a sport oldaláról is. Mi az, ami tulajdonképpen sport jelenlétet igazolja és biztosítja az odaérkezőknek, mert szerintem az egy nagyon jó kombó, hogy megkötögetjük a virágot, persze nyilván meghallgatjuk mondjuk Dest, ha lehet, hogy nem is lesz éppen Dest?
3: Lesz Dest.
1: Ezt a véletlent, hogy belelép. Szóval, hogy Dest vagy DJ Dominik barátomat, akinél szerintem lehet komolyabb diszkós, talán nincs is az országban, de hogy akkor mégis a sport jelenléte, mint olyan, mert szerintem azért egyrészt pihenni vágy jó, emberek mennek leginkább, vagy bulizni, de hát azért sportos nemzet vagyunk, vagy a sportot is meg kell jeleníteni, csak nézhetik, vagy van, amit ki is próbálhatnak?
2: Hát ugye főleg belsős sportolók vannak, de hát ugye egy vízi eszközt nem olyan könnyű vízre tenni. A kicsiket igen, de hát kajak, csónak, ilyesmiket lehet nyugodtan, aha, de főleg itt a fő attrakció, hogy az lesz, hogy 30. alkalommal rendeződik meg az öregtavi kék szalagvitorlás verseny. Hát itt is jubilálunk.
1: Egy kérdést tegyünk fel a hallgatóknak, jó? 0-30-55-55-65 hány hektáros a tatai öregtó? Jó, ez egy nagyon egyszerű kérdés, én se tudom, de azért, azért szeretném, hogyha ezt megtippelnétek. Aki helyesen válaszol, azonnal ajánljunk fel neki valamit. Mit szóltok? Benne vagytok ebben?
3: Abszolút, igen.
1: Na jó, oké. Tehát akkor majd mindjárt kitaláljuk, hogy mi lesz, de biztos, hogy lesz valami.
3: Meghívjuk őt.
1: Ennyi. Tehát aki jól eltalálja pontosan 10, 100, 20, 30, 40 százalékos hiba határon belül, csak hogy mindenféleképpen adjunk ajándékot, ő akkor írja meg nekünk 0-30, 55, 55, 65, hány hektáros a tatajító. Szóval, és akkor vissza a sportra. Szóval, evezés. És kék szalag, vagy milyen szalag ez?
2: Igen, kék szalag. Igen, igen, hát a kék szalag az ugye a tókerülő versenyeket jelenti. Igen. Lehet, hogy körbe az a teljes part mentén végvitorláznak bizonyos bójákat megkerülve. Úgyhogy ez maga a verseny, elég sok, egyébként 80 hajó van körülbelül az öreg tavon, ennek több mint a fele részt szokott venni.
1: Ez nem kevés, nem kevés. Jó, milyen merülés ez? Nagy hajó, kis hajó, hanem ő, tehát mi érkeznek?
2: Elég vegyesen, tehát a legnagyobb merülésű hajónk az ilyen 1,60 környékén van, az a legmélyebb, és a kis jó legtöbb, tehát a 20 centis merülésektől eddig mindenféle méretben, kategóriával, fix tőkesúlyjal, emelhetővel, svertel, mindennel vagyunk a tavon.
1: Hát ez szakmai kifejezések azért csínyel, ha lehet, de hogy gyerekek is, meg, anyukák, apukák, tehát mindenki számára, tehát családi a történet, vagy csak őrült hajósok, mert ugye más helyszínen mindig azt mondják, hogy ja, te először jössz, akkor menj oda hátra, vagy várj meg minket kín, én ezért nem is megyek. Tehát mennyire kell felkészültnek lenni, hogy valaki el tudjon indulni?
2: Hát azért jó. Két évvel ezelőtti versenyen például két gimnazista nyert.
1: Hát ezúton is akkor. Hát amíg nem is tudják, hogy nyertek.
2: De hát ők egy könnyű hajóval mentek, és az ideális a szélviszonyok úgy alakultak, hogy egy könnyű hajóval lehetett megnyerni ezt a versenyt, úgyhogy ez így most pont úgy alakult. Egyébként három kategóriába indulunk. Van a sport kategóriát, a gyorsabb hajók effektív, de hát ők azok, akik
1: csak
2: vitorlás, csak szélel hajtott, igen, semmi más. Hát a motorosokat itt nem annyira preferáljuk. Illetve van egy túra kategória, még kicsit lomhább, nehezebb hajók versenyeztetjük, és van egy teknős békadíjunk, ami a leglassabb hajó.
1: Gyerekek, végén annyira örülök, hogy azokat is díjazzák egy helyen, nem csak aki nyer. Épp most olvastam egy ilyen nagyon kedves gondolatot valami közösségi felületen, hogy gratulálok minden olyan gyereknek, akinek nem lett színjeles a bizonyítványa, aki nem kapott sporteredményekért valamilyen díjat, aki nem nyert szavaló versenyt, stb. Utolsó gondolat, ugyanolyan esélyetek van boldognak lenni majd az életben, mint nem. És igen, mert azért valljuk be őszintén, az eléggé, hogy mondjam, tehát ilyen győzelemcentrikus orientált, meg díjcentrikus, úgy általában az életünk, hogyha azt nem éred, de ha nem vagy a legjobb, ha nem győzöd le, akkor ja Istenem, mi lesz? És akkor eszembe jut Galla Miklós, hogy jaj stúdió, jaj kamera, jaj nyakkendő. Tehát, hogy semmi az égvilágon, hogy élvezzék. Nálatok ez a része az élvezeti szintje a fesztiválnak, mert szerintem itt ezzel lehet leginkább megfogni az embereket, de majd nyilván mondjatok mást, az milyen szinten van? Tehát, hogy amit ott látnak, tehát élményt, amit hazavisznek, azt hogy érzitek, hogy sikerült az idejbe beletenni?
3: Négy nap végtelen élmény, ez a szlogenünk idén.
1: És mikor indulunk, bocsánat, 25?
3: 25 csütörtökén, de milyen? Okay. Rózsi bácsi. Úgyhogy erős kezdés lesz, de az
1: igen,
3: gondolom, hogy
1: igen, félértetve, de milyen Rózsi bácsi a fiataloknak majd egyszer elmondjuk, hogy az hogy alakult. Igen, szóval élményben, hogy tettétek össze a sportzene, mindenfajta típusú programot, mert nyilván az arányokra is kell figyelni, meg az egyik legnehezebb, hogy mindenki az itt találjon valamit magának.
3: Abszolút, ugye a következő négy napban a programot úgy válogattuk össze, hogy napközben ugye a vár környékén múzeumi programok vannak, különböző sportvetélkedők vannak a családosok számára.
1: Nincs tájékozódási?
3: Tessék?
1: Nincs tájékozódási verseny?
3: Lehet, mert hogy
1: akkor valaki jövőre bevezetjük. És vasárnap megtalálják, ha nem olyan jó. Tehát ugye, mindegy, igen. Szóval vár körül indultok,
3: így
1: hát van máshonnan.
3: Abszolút, abszolút. És napközben ugye ezek az ingyenes programok, ilyen kalapjakap, meg az Alba együttes, részt vesz ezen. Ezt követően ugye, ha levegőben nézünk, mondjuk szombati napon, akkor Besenyei Péternek a műrepülő sója is látható lesz, és szerintem a legizgalmasabb, ha már élményről is beszélgetünk, azon túl, hogy nagyon sok zenei előadót hozunk, hogy lampianos vízi felvonulás is lesz a tavon.
1: Az nagyon látványos.
3: És az látványos, színes is, és ezt követően, akik ezen részt vesznek, ugye a tűzijátékot is megcsodálhatják, és és szerintem ennek az egész milliója az, hogy egy nagyon csodálatos környezetben van. Azért van az Eszterházi kastély, a Tatai vár, a Lovarda, önmagában az Öregtó környéke, és önmagában is érdemes eljönni Tatára, amikor kirándulni szeretne valaki, de amikor fesztivál van,
1: akkor megállsz. De szoktak félni, ugye én nekem a Derítőtől van volt egy ilyen kisebb weekend házam, és imádtam, szerettem, az a csendesebb szegmenses része, bár onnan hátulról mi simán át tudtunk sétálni az Öreg tóhoz, így jegyzem meg, ha valaki ott szeretne kóborolni, bátran nyugodtan, az öböl részen keresse majd a hármas házat, az volt az enyém, hát lehet egyfajta látványos, nem mindegy, félretéve a viccet, szóval azért a maga tó, a tavon történő programok, meg nyilván a környékén, és azért ott azért eléggé be tudja szívni az embereket. Hány embert vártok, várhattok? Nyilván vannak erről már felmérések, hogy évről évre gyanítom, hogy azért itt nő az érkezők száma, mert ez tényleg nagy, nem azért, mert most itt vagytok, de ez tényleg egy olyan program, egy fesztivál, ahol tényleg mindenki megtalálja magát, és nem is kell erről. Ott alvós a buli, tényleg?
3: Hát ott alvos, de már nagyon kevés szálláshely van Tatán, gyakorlatilag nincs, és azt látjuk évek, ugye mi 3 éve vettük át ennek a nagymúltú fesztiválnak a szervezését, hogy folyamatosan nő a létszám. Tavaly már közel 40 000 ember volt 4 nap alatt ezen az eseményen. Ennek örülünk, és idén is hatalmas érdeklődés van, úgyhogy
1: jó ötletnek indult annól, mikor átvettétek, vagy sokat kellett hezitálni?
3: Hát egy pár napot hezitáltam, mert 2 hónap állt rendelkezésre, hogy megszervezzük az elsőt, úgyhogy de így visszagondolva abszolút, minden fáradtságot levetkőzve.
1: Mennyire mindig... vagytok fáradtak, mert a tekintetekből úgy gondolom, hogy hát eléggé. Na de ez ezzel jár, tehát nincs ezzel gond. Mennyi idő kell egy ilyen fesztivál szervezéshez? Nézzünk egy ilyen rossz kérdést.
3: Hát, amit befejezzük, utána kezdjük. De hogyha számolni kellene, mind a gyerek születése legalább 9 hónap.
1: Hát akkor annyit. Jó. Egyértelmű volt? Tehát azok a programok léptek be az idejébe, fellépők tekintetében és minden másban, amit szerettetek volna, vagy ilyenkor kellett egy kicsit matekozni, hogy valaki nem ért rá, vagy nem úgy. Mennyire van konszenzus ilyenkor, hogy elindul, és akkor leültök, nem tudom hány fős a döntő bizottságak, és akkor leültök, na akkor én pedig őt szeretném, de én nem tudom, Jakab, tehát hogy alakul a szervezés belső?
3: Megszoktuk szondázni a részvevőinket, tehát, hogy amikor tavaly véget ért a fesztivál, akkor megkérdeztük, hogy kiket szeretnétek látni a jövő évi eseményen.
1: Hát ez egy demokratikus történet.
3: Abszolút, és hát több ezer részvevő, vagy több ezer válasz érkezett a kérdésünkre, és aztán szépen csemegéztem, hogy akkor milyen előadók legyenek, és szépen lassan elkezdtük lekötögetni a nagyobb fellépőket, és nyilvánvalóan ez egy családi fesztivál, családok, barátok eseménye, úgy válogattuk ki a nagy fellépőket is, hogy tényleg mindenki megtalálja a kedvére valót. Azt még nem tudom eldönteni, hogy a gyerek hozza az anyukát, vagy anyuka a gyereket.
1: Mert... Az már mindegy, és a múltkor a gangstával voltunk, és jöttek oda, és fiatal hölgyek, és mondták, hogy apának vinném az aláírás, mondja az Oli, kár. Tehát, hogyha azért, ha összeérnek, szerintem a korosztályok, az igazából utána a legjobb, és hogyha ez a tulajdonképpen örökségben összeköt, tehát, hogy ő azt mondta, hogy itt jó volt, nem tudom, 10 éve, 20 éve, 30 éve, akkor biztos, hogy az egy szerintem egy nagyon jó üzenet. Ha belegondoltok, vagy ti jobban látjátok ezt, hogy milyen volt a 33 évvel ezelőtti területben, programban, időben, nem tudom miben, nagyon nagy a változás? Nagyon nagy a kilengés? Ha most néznek egy ilyen képsorozatot, akkor elindulna 33 évvel ezelőttről, és most állna meg.
3: Hát akkor még én 7 éves voltam, hogy olyan
1: nem is nézek ki,
3: a többnek nézek
1: ki. Igen, a fesztivál szervezésem is olyan fárasztó, melós, akkor van egy kép. Na, szóval nagyon nagy a változás?
3: Én azt gondolom, hogy igen, hiszen azért 33 év alatt sok minden történt. Megváltozott a fesztiválnak a teljes működése, a szerkezete, a céljai, de a hagyománya, meg azok az értékek, amelyeket anno 33 évvel ezelőtt kitaláltak, azokat nem változtattuk meg.
1: Tehát valamit nem hagytok ki, ugyanúgy visszük?
3: Ugyanúgy visszük a vizes programokat, ugyanúgy visszük a virágnak a elemeit, a motivumét, a versenyeket, és az a fajta közösségi élmény, ami mindig is jellemezte ezt a tatai rendezvényt, azt nagyon erősítjük, tehát ez a tataiaknak a fesztiválja, de ettől függetlenül mindenki mást várunk sok szeretettel, hogy ismerjék meg a várost, menjenek el a Tanösvényre, menjenek be az Eszterházi kastélyba, nézzék meg a Vármúzeumnak a programjait, tehát hogy minden programot úgy építünk fel, hogy a városnak is ez jó legyen, és ezeket a hagyományokat tudjuk követni.
1: Jó, mindjárt folytatjuk, még itt van kérdés, még van egy kérdés, és egy kérdés a hallgatóknak is, hogy hány hektáros a tatai öreg tó, 0-30-55-55-605, valami segítséget azért adjunk nekik. Tehát A, legyen 100, B, legyen 200, C, legyen 300.
2: Nagyon jó.
1: De akkor el kéne találni. Remélem, hogy benne van. Jó, még egy kérdés, mielőtt elmegyünk, hideg lesz, majd jövünk vissza. Ugye 4 évente van labdarúgó világbajnokság. Ez most, nem tudom, szerencse, nem szerencse, pont erre a ciklusra is esik. Ugye ezen a hétvégén is lesz, és most egyre jobbak a meccsek. Várható-e az? Mert gondolom, sok olyan ember van, mint én, aki azt mondja, jó, oké, menjünk el, kössünk virágot, és nézzük meg a sporteseményeket, sőt, menjünk a regattával, kék szalaggal, bármi, evezzünk, nem tudom. De ez csak megnézném az argentin meccset. Most erre mit tudnak mondani a szervezők, akik itt ülnek?
3: Hát mi azt tudjuk mondani, hogy várjuk őket sok szeretettel, és lesz.
1: Lesz egy ilyen apasarok. Vagy...
3: és lesz a fesztivál területen egy olyan zóna, ahol egyébként, ha szeretnének, akkor akár meccset is tudnak nézni.
1: Na jó, köszönjük szépen. Na mindjárt folytatjuk még, és persze hírek után jövünk vissza 7 óra 25 perc, ez fél 8.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló a harmadik rész, szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Immár Lionel Messi a labdarúgó világbajnokságok legeredményesebb játékosa. Országszerte megkezdődött az aratás, marad a kánikula. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Argentina Lionel Messi 2 góljával 2-0-ra győzött Ausztria ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjában Dallasban. A címvédő dél-amerikaiak ezzel már a 32 között vannak. A 8-szoros aranylabdás Messi a 7. percben 11-est hibázott, majd a 38. percben akcióból már betalált az osztrákok kapujába. És 17. góljával ő lett egyedül a VB-k legeredményesebb játékosa, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. A hosszabbításban lőtt újabb góljával pedig már saját rekordját javította 18-ra. Ugyanebben a négyesben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re múlta felül Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto FC csatára Nadir Benbouali fejelte. Jordánia ezzel már kiesett. Az így csoportban Kylian Mbappé 2 góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0-ás sikerhez Philadelphiában, ahol vihar miatt az első félidő után több mint 2 órával később folytatódott a játék. Mbappé már 16 gólnál tart a világbajnokságokon, amivel beérte Klózét. A kvartett másik mérkőzésén Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál. Erling Haaland 2-szer vette be az afrikaiak kapuját. A már tovább jutott franciák és norvégok pénteken 21 órától a csoport elsőségért csapnak össze. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Szapanos Péter az Újpest NB1-es labdarúgó csapatához szerződött. A 35 éves korábbi válogatott kapus a Puskás Akadémiától igazolt a lilafehérekhez. A portugál Filipe Cselikája irányítja vezetőedzőként az Zalaegerszeg NB1-es labdarúgó csapatát. A 41 éves tréner dolgozott többek között a Benfica, a Sporting, valamint az ukrán Shakhtar Donetsk szakmai stábjában. Az aliakhoz pedig a Chicago Fire együttesétől érkezett. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabad kártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Egy hónap múlva már nem Súlyog Tamás lesz Magyarország köztársasági elnöke, jelentette ki a kormányfő a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A kormányfő beszélt arról is, hogy csökkentik a sarkalatos törvények számát, és a bíróknak nagyobb beleszólásuk lesz abba, hogy ki lesz a kúria és az országos bírói hivatal vezetője. A vagyonvisszaszerzési hivatal vizsgálná azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75%-a közbeszerzésből származik. Ezt már az ATV-ben mondta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hivatal állami kontroll alá vonja majd ezeket a cégeket, ha annak veszélyét látja, hogy a pénzek eltűnnek, vagy rosszul használják fel azokat. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és a vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől.
0: Közlekedés.
3: Egy személyautó ütközött össze az 5-ös főúton Alsó-Némedi és Dabas között. A 31-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az M3-as bevezető szakaszán az erős forgalom miatt a 10-es kilométernél 3 kilométeres torlódás alakult ki. Aztán már erős a forgalom az M1-esen és Biatorbágynál a főváros irányában, az M3-ason az M0-es autóúti csomóponttól, ahol befelé telítettek a sávok. Szintén sokan haladnak az M0-es keleti szektorán az M5-ös irányába Becsés térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a városközpont irányába, az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán és az M0-as autóúti csomópont előtt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És a hétvége június 25-én pedig földön, vízen, levegőben és tatán, ugye zene, virág, víz, fesztivál. Na, hogy jó reggelt kívánok. Vagy úgy, igen, jó reggelt kívánok. Mindenkinek itt vannak a szervezők, főszervezők velünk, és feltettünk egy kérdést, ugye, itt vendégünk Zöldi György és Jakab Jácint, fesztivál szervező, valamint a tatai hajózás ügyvezetője, ha jól mondtam. És feltettük egy kérdést, csak azért tudjunk ajándékot is adni a hallgatóknak, méghozzá egy hány hektáros, ugye, a tatai öreg tó, és nyilván aki külső segítséget kért, ők is játszhattak, tehát nem volt kizáró ok. Én mindig azt mondom, hogy ilyenkor önmagunkat egy picit kizárjuk a játékban, jó az a tippelős történet. Volt egy A100, B200, C300 lehetőség, amiből lehetett választani, és valahol a B és a C között járunk. Kata azt jelenti nekünk, sziasztok, tatai tó teljes területe 269 hektár, nyílt vízterület 202. Hát hova tűnt az a 60, nem tudom, 7 vagy mennyi?
2: Hát régebben volt egy iszapkotrás, és ezt szépen a tó egyik felébe kikotorták, és aha, ott eltűnt a vízfelület egy része. Hát ott most nőtt egy szép erdő.
1: Hogy áll, te hogy áll a vízterület, magasság, mennyiség, mert ugye aggasztó híreket kapunk Balaton és Velencei tó környékéről, itt remélem minden rendben van.
2: Hát egy kicsit lassabban jött fel a víz, de mivel ugye ez egy árvízvédelmi tó, úgyhogy itt a víz többlet szokott problémát jelenteni. Nem, egyébként komolyra fordítva a szót.
1: Nem itt szénkérdésem, ha itt vagyok én, igen.
2: Komolyra fordítva a szót, igen, egy kicsit lassabban telt fel a tó itt is, úgyhogy még nem értük el azt a szintet, ami elő van írva, de már csak hajszára vagyunk tőle tényleg, úgyhogy azért nem panaszkodunk a többi tóhoz képest.
1: Oké, azt már elmondtuk, hogy 33 éves, ugye a Vízzene Virág Fesztivál, és itt új szervezők vannak, idestova harmadik, negyedik éve, és ez egy, tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy virágozó történet, tehát hogy ez elindult úgy, ahogy, melyik a legnehezebb része, mert ugye ezt tartani kell magatokat szerintem ahhoz, hogy azért mind ugye már azért legyen benne sport is, tehát a víz is az jelen van, oké, zene, teljesen egyértelmű, virág, nem tudjuk kihagyni. Esetleg ez bővülhet, vagy csak e szent háromság körül kell, hogy belengje a fesztivál életét minden más, tehát a víz, a zene és a virág.
3: Azt gondolom, hogy ha megnézzük a Víz, Zene, Virág Fesztiválnak a programját, akkor nagyon színes az a program kínálat, ami azt mutatja, hogy bővül folyamatosan ez. És például idén egy új elem, teljesen új elemet hozunk létre, hogyha lehet ezt így mondani, a vízparton rock sziget is lesz majd, ami azt jelenti, hogy a régi rock legendákat hozzuk vissza. A 2011-ben volt utoljára olyan színpad a fesztiválnak, ahol a rockzene kapott főszerepet.
1: Hát ennek körülök, mert ez egy kihaló félben lévő történet. Én ezt kifejezetten szeretem. Én nagyon kemény rockos voltam fiatal.
3: Igen?
1: Abszolút.
3: Nem tudtam.
1: De elő egy napfél, a neves Beatrice bikini és
3: volt hosszú hajad is.
1: Sajnos igen, tehát válig érő, és ráadásul be is sütötték egy Barbie nevű fodrász a Retek utcában.
3: Képzeld, nekem is volt, és pont ugye ez a sztori, hogy a barátnőm besütötte a hajamat, és azóta így megkopaszott.
1: Jó, nem, hát az egy más kérdés, hogy most hogy nézünk ide, de akkor igen volt egy ilyen felszegecset, bölcseki, már minden volt. De ez egyébként menősége ez, tehát ilyen szempontból jó, hogy nem csak azokat a trendeket követitek, amit úgy általában ugye a fesztiválok, annak ennél, hogy a meghívottak között azért eléggé széles, meg színes a paletta, tehát Korda Györgytől Desig eljutni zenében, azért ez egy utazás, és mégis akkor lesz egy rock sziget, ahol a régi nagyöregek, meg lehet, talán a fiatal merész új vállalkozók is beléphetnek.
3: Abszolút, ráadásul ugye ezen a területen fognak majd a tatai gyerekek is fellépni, mert a Peron Tehetség Központnak a növendékei itt tartják az évzáró gálájukat, tehát illetve, ami még újdonság lesz, hogy Chopper tulajdonosok is megjelennek majd a rendezvényen, úgyhogy most idén először szervezünk felvonulást, motoros felvonulást ugye erre a részre, hogyha meg lehet majd csodálni szép kis Harley.
1: Az elég hangzatos, hogyha jönnek ugye már a motorosok is, meg ahogy mondtátok, ugye Besenyei Péter is. Abszolút. De az idén ünnepi 70. születésnapját. Ez milyen nagy gesztus tőletek, hogy egy fesztivált szerveztek erre?
3: Igen, beszéltük, hogy valahogy meg kéne ünnepelni ezt a 70. évfordulót. Tavaly tavaly egy hatalmas sikert aratott Besenyi Péternek a berepülése tulajdonképpen ugye a Vár környékére.
1: Mindig kitál valami őrült dolgot, amire ugye sokan azt mondjuk, hogy ez biztos nem lehet megcsinálni. És de, készül valami extrával, el tudjátok mondani, vagy ezt ilyenkor még rábízátok, hogy mi lesz a program?
3: Ezt nem tudjuk elmondani, mert ez mindig az épp aktuális légügyi helyzet határozza meg, hogy mit lehet. Ezt ő éppen akkor kitalálja, és megfelelő szabályok mentén végrehajtja ezeket a mutatványokat. Itt az is lényeg, hogy milyen magasan repül, mennyire érintheti meg mondjuk a víz felszínét, hogy repül el a Vár környékén. Megkérdeztük tőle, hogy hány perc alatt ér el tulajdonképpen a Tatai tóhoz, és mondta, hogy 6 perc alatt ott vagyok. Tehát, hogy
1: döbbentes.
3: Pontban 18:30-kor meg fog jelenni, berepül, és ez csodálatos lesz, és a tó minden oldaláról lehet majd nézni.
1: Csak tényleg halkan kérdezem meg, hogy nem tudom, ott a Vár kapuja és mi egyéb különböző nyílászárói mekkorák, mert azt is el tudom képzelni, hogy akár ő ott tesz egy olyan vállalkozást, egy olyan kört, ami tényleg hajmeresztő. Tehát nála szerintem ez simán benne van.
3: Hát ez szombaton kiderül, hogy járom mindenki.
1: Tessetek menni. No, de visszatérve ide, ugye beszélünk a sportról, és mondtátok, lesz motoros felvonulás, ha úgy veszük, a motorozás is egyfajta sport. Szerintem ezt ki is lehet próbálni. Erre is van lehetőség?
3: Amikor majd megérkezünk a motorokkal és a lovarda téren ezek a gép, csodás gépek megjelennek, akkor én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy a tóparton úgy alakítjuk ki, hogy azon túl, hogy egyfajta kiállítás is lesz ennek, akár a gyerek motoroztatás is szóba jöhet. Persze nem úgy, hogy elviszik őket, hanem ott
1: hát azért. Kotormotor, aki hozzájött, persze. Figyeljetek, a futás meg ilyen történt, most abban én nagyon beleestem, és azért az egy olyan festői környezet, akár ugye az öreg tó, de szerintem Tatai is, és most szerintem annak ne csináljunk reklámot, mert nem kell, mert hiszen gyönyörű a város, hogy ott azért egyébként, hogyha nincs fesztivál, az gondolom, hogy a futók számára is egy csodálatos lehetőség, de akár ilyenben nem gondolkodtok, nem akarok

0: mondom ezt én, aki rendszeres fellépő vagyok az ilyen eseményeknek, és én azt látom, hogy inkább nézni, szeretünk jelen lenni, úgy az aktivitási mutatónk az nem lenk ki nagyon, inkább nézzük, hallgassuk, együnk, igyunk, és dőljünk le egy picit, és élvezzük a programokat. Ti hogy látjátok, mennyire vannak benne, mennyire aktívak a...
1: Tata szerintem ilyen szempontból speciális. Én ugye majdnem minden napot vagyok a tóparton, és látom, hogy nagyon sokan mennek ki, és futják körbe a tavat, kicsik és nagyok. És ugye a mi fesztiválunk olyan szempontból is egy picit speciális, hogy nyitott. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy 17 óráig teljesen betekinthet olyanok is, akik egyébként nem vesznek jegyet az esti koncertekre, és engedjük, hogy körbefussák ugyanúgy a tavat, hogy biciklizzenek, körbe sétálják, kicsit belenézzenek ugye a fesztiváli környezetbe. Lesz majd gasztro placunk is, ott lesz a kézműves vásár, ugye a Várkanyarma, hagyományos kézműves vásár, óriás kerék, Tata személynek nevezik már az ottaniak, úgyhogy én azt gondolom, hogy sportosak a tataiak, és kis használják, és részt vesznek, igen, nagyon szeretik.
0: Az ilyen helyzetekben mindig felvetődik a kérdés, hogy egyébként mi magyarok szerintem fesztivál, meg sportesemény minden szervezésében, szervezői készségünk az egészen jó, mondhatni messze földön híres. A ti bizonyításatokban, meg felmérésetek alapján látható az, hogy ez egy külföldi erőt is, tehát külföldi vendégeket is ide tudtok hívni és csábítani, tehát a külföldieknek is érdekes ez az esemény.
1: Abszolút láttunk erre jó lehetőséget, ugyanis egy országos fesztivált szeretnénk szervezni idén is. Azt tudjuk már, hogy az ország minden pontjáról érkeznek hozzánk vendégek. Legutóbb Miskolcon voltam egy étteremben, és két idősebb hölgy beszélgetett arról, hogy milyen jók a programok, és jönnek Tatára, fölülnek a vonatra, van szállásuk, és akkor van egy jó programjuk, egy jó hétvégéig.
0: Egyből bekapcsoltál, hogy jöjjenek.
1: Nagyjából. De abszolút, de jönnek a felvidéki barátaink is, úgyhogy ugye közel vagyunk Komár és a Komáromhoz, stb. Úgyhogy
0: abszolút. Ja, onnan könnyen az átjönni. Szerintem Pestről is.
1: Budapestről is.
0: Nem tudom, hogy honnan jött a legtöbb ember, de szerintem
1: elég jó megközelíthető, tehát azért Székesfehérvár, Győr, Budapest.
0: Meg most valljuk be azért, már oda eljutni most az M1-esen, az is egyfajta.
1: Az is egy küldetés, de...
0: Most nem a legjobb, de előbb-utóbb majd rendben lesz. Jó, akkor minden rendben van, ugye 25-én kezdtek, egészen 28-áig, ahogy ezt mondtátok, lehet itt persze víz és zene, meg a virág része is nagyon rendben van. Örülök és várom a kék szalag vonalat is, ott is teljes a legény meg a leánság. Menjen indulnak most?
2: Hát 40 hajó, 40-45 hajóra számítunk, nagyon-nagyon meleg lesz.
0: Valami tényleg, ezzel számoltok? Vagy ilyen 30-35, vagy te még annál is több
1: magasabb hőmérséklet? Számolunk vele, ilyenkor fokozottabb a készültség, legfontosabb nyilván az egészség és a biztonság, amikor egy ilyen fesztivált szervezünk, úgyhogy több párakaput fogunk kihelyezni, vizet fogunk osztani, van a fesztivál területén több ilyen ivókút, ami ilyenkor üzemel, úgyhogy abszolút, és hát az estére azért lehűl az idő, úgyhogy egy kellemes fesztivál időszak lesz.
0: Meg hát mondanám, hogy ott a víz, csak nem biztos, hogy bele lehet ugrani, azért ezt azért tisztázzuk.
2: A vízen nagyon jó lenni ilyenkor. Ugyanis ugye bár a nappal, amikor bődületes hőség van kint a parton, a vízen ugye hűt a víz vissza, és este pedig fordítva, amikor már lehűlt a levegő, mindenki vacog, pulóvereket vesz föl, mi akkor még a visszasugárzó hőt bőven élvezzük. Úgyhogy ez így egy elfogadható.
0: Na egy-két fellépőt azért gurítsunk ide, ne engedjük ugye a hallgatók, nem tudják, hogy akkor tényleg, én mondta itt a levő, hogy Dash és Korda György, hogy ezek igazak, és DJ Dominik is nyilván.
1: Így van, ez mind igaz.
0: Igen?
1: Lesz még a Halott pénz, Korda György és Barázs Klári után, de érkezik hozzánk a Bagasi Brothers Company, új generáció zenekarok közül ide soroljuk Daniel Fit, vagy éppen a Parnograsztot, úgyhogy... rockzenét kedvelőknek hozzuk a Bikinit, az Ossiánt, és megjelenik majd a hagyományos cigányzene és a nemzeti cigányzenekar főprímásával, a Johann János és zenekarával, úgyhogy nagyon sok zenekar lesz és előadó, ami mind a Borudvarban, mind a Kastélytéren, mind a Lovarda részen, ahol a Rocksziget lesz, azt gondolom, hogy

0: az abszolút jó lesz.
1: Hát egyrészt nagyon-nagyon köszönjük, hogy voltatok. Vasárnap azért akár egy betérő italra egy kocintással érkezem.
0: Mindenképpen. Neszmély borvidék kitelepül, úgyhogy...
1: Hát csak 18 felt és megfelelő mennyiségben, de így igaz, hogy meg fogjuk nézni. Örülök, hogy voltatok, hogy szerveztetek, és akkor adjunk oda jegyet, legalábbis egy páros jegyet. Szerintem Katának, mert ő egészen megközelítőleg tudta kimásolni valahonnan az információkat, és ez volt a jó 269 hektáros elvileg a teljes területe. Ezt el tudjuk fogadni?
2: El, teljesen jó, és még megfejelnénk, ha lehet az a tejhajózás nőjében, ez egy ilyen felvonuláson csinálunk egy ilyen etetésítatást a vizen, tehát menet közben, szépen úgy lehet felvonulni.
1: Vendégekkel vagy?
2: Vendégekkel, igen. De hát, hogy egy ilyen puffos rendszerben, egy ilyen nagy ponton leülünk, és az tolja maga előtt egy hajó, és ott szépen világítás, evés, ivás.
0: Tűzijáték.
2: Igen, tűzijáték.
1: Gyerekek, nem tudom, mi lehetne még ennél több, mint az, hogy a legjobbakat kívánom nektek, az időjárást elintéztük.
0: Köszönjük.
1: A VB kapcsán pedig valamilyen nagy felületen mutassuk majd, mert csak ez egy javaslat, hogyha már ott vannak az emberek, hogy akkor akár azt is nézik. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a 25-től 28-ig terjedő időszakra pedig sok sikert kívánunk nektek. Idén ez a 33. ugye Vízzenő Virágfesztivál. Tatán köszönöm, hogy itt voltatok, és ezeket elmondtátok. Zöldi György és Jakab Jácin volt a segítségünkre, és akkor találkozunk Tatán sportosan is, meg fesztivál élményekkel. Felvételezve. Jó, szevasztok, köszönjük szépen. 7 óra 53, hamarosan 8 óra lesz, mi hamarosan jövünk vissza, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban. Harsány Levente és Szuper Levente. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Smahulya Ádám gondolataival.
3: Egyiptomi varázslat, Smahulya Ádám jegyzete. Az utóbbi hetekben, hónapokban sok szó esett arról, hogy Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Luka Modric is az utolsó világbajnokságán lép pályára, ám mintha a többség elfeledkezett volna Mohamed Salahról. Persze az egyiptomi csatár nem olyan korszakos klasszis, mint az argentin vagy a portugál világsztár, és aranylabdája sincs, ám ettől még elvitathatatlan, hogy az utóbbi években a világ egyik legjobbja volt a posztján, és bármelyik csapat szívesen látta volna a keretében. Liverpooli csapattársa, a vele szoros baráti kapcsolatot ápoló Szoboszlai Dominik áprilisban a Liverpool Echo-nak azt mondta, hogy Salah valahol egyik legjobb futballista. Na meg azt is hozzátette, hogy az egyiptomi támadó kicsit olyan, mintha a bátyja lenne. Hogy a nagy tesó távozik, vagy mégis marad-e Liverpoolban, az a következő hetekben kristályosodhat ki. Ennél most sokkal jobban foglalkoztatja a játékos rajongóit és az egyiptomi drukkereket, hogy meddig jut a válogatott a tornán. Eddig mérkőzés sem nyert soha a VB-n, most meg jó az esély arra, hogy csoport elsőként végezzen. Ha így lesz, Egyiptom viszonylag könnyű ellenfelet kaphat a legjobb 32 között, és bejuthat a 8-ad döntőbe. Ebben az esetben pedig borítékolható, hogy Mohamed Salah megdönti a szövetségi kapitány Hossam Hassan rekordját, és ő lesz a nemzeti csapat történetének legeredményesebb futballistája. De valószínűbb, hogy már Irán ellen megtörténik a csúcsbeállítás vagy a csúcsdöntés. Sokak szerint túlzó volt, amikor tavaly tavasszal az Anfield közepén egy trónon ülve jelentette be a szerződés hosszabbítást. Ám Liverpoolban sokáig ő volt a király, Egyiptomban pedig most is az. Sőt, talán az sem túlzás, hogy ő a válogatott történetének valaha volt legjobb labdarúgója. A klasszisát pedig jelzi, hogy az eddigi összes VB mérkőzésen gólt vagy gólpasszt jegyzett, amin pályára lépett. Árnyalja a képet, hogy eddig csak 4 VB találkozón bizonyíthatott, de ez a teljesítmény akkor is elismerésre méltó. Egyiptom mindig is varázslatos, rejtélyes országnak számított a fáraókkal, a mumiákkal és a piramisokkal. Legalább ekkora rejtély, hogy Mohamed Salah miért csak az utóbbi 9-10 évben a Liverpoolhoz igazolása után mutatta meg igazán a klasszisát. Ám ezen már kár elmélkedni, inkább Messihez, Ronaldohoz és a többi veterán klasszishoz hasonlóan élvezzük az ő utolsó VB villanásait is.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Immár Lionel Messi a labdarúgó világbajnokságok legeredményesebb játékosa. A Ferencváros női és a Szeged férfi csapata indulhat a kézilabda bajnokok ligájában, a Tatabánya férfi együttese viszont nem kapott szabad kártyát. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Argentína Lionel Messi 2 góljával 2-0-ra győzött Ausztria ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjában, Dallasban. A címvédő dél-amerikaiak ezzel már a 32 között vannak. A 8-szoros aranylabdás Messi a 7. percben 11-est hibázott, majd a 38. percben akcióból már betalált az osztrákok kapujába, és 17. góljával ő lett egyedül a VB-k legeredményesebb játékosa, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. A hosszabb bitásban lőtt újabb góljával pedig már saját rekordját javította 18-ra. Ugyanebben a 4-esben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re múlta felül Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto'o FC csatára Nadir Benbouali fejelte. Az I csoportban Kylian Mbappé 2 góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0-ás sikeréhez Philadelphiában, ahol vihar miatt az első félidő után több mint 2 órával később folytatódott a játék. Mbappé már 16 gólnál tart a világbajnokságokon, amivel beérte Klózét. A kvártett másik mérkőzésén Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál, Erling Haaland 2-szer vette be az afrikaiak kapuját. A már tovább jutott franciák és norvégok pénteken 21 órától a csoport elsőségért csaptak össze. A rekorder Lionel Messi így nyilatkozott az osztrákok elleni meccs után.
2: Nagyon örülök a győzelemnek, mert nem volt egyszerű. Ezen a VB-n minden mérkőzés intenzív. A csapatok jó erőállapotban vannak, sokat kell dolgoznunk a pályán. Értékes siker ez, kicsit nyugodtabbak lehetünk az utolsó forduló előtt. A gólrekordommal nem igazán foglalkoztam, szeretném megünnepelni a csapattársaimmal.
1: Lionel Messi után az osztrákok szövetségi kapitánya Ralf Rangnick is elmondta véleményét a találkozóról.
3: Da wären mehr drin gewesen. Insgesamt war der Auftritt, so wie wir uns das eigentlich vorgenommen hatten, mutig, couragiert, auch immer wieder Phasen mit eigenem Ballbesitz gehabt.
4: Ebben több volt. Összességében a mérkőzés pedig olyan volt, mint amilyennek valójában elterveztük. Bátor, elszánt és mindig voltak fázisok saját labdabirtoklással is. Talán az egyik vagy másik szituációban még egy kicsit több bátorságot kívántam volna, vagy egy-két távoli lövést, ami lehetséges lett volna az első fél időben. A végén valójában minden egy 1-0-ra mutatott, és a második gól már rendkívül bosszantó volt. Az a mód is, ahogyan mi magunk is hozzájárultunk ahhoz, hogy még egyszer sor kerüljön erre a kontrára. 2-szer volt lehetőség a labdát a kapu elé ívelni, és aztán nem tettük meg. A harmadik alkalommal pedig, amikor jobb lett volna visszajátszani a kapusnak, vagy még egyszer felépíteni, akkor eltaláltuk az ellenfelet. Bosszantó. Az is, hogy a VAR-nak nem volt meg a bátorsága, mint a büntetőnél. Egyértelmű szabálytalanság Schlager ellen, de igen, sajnos nem volt meg a bátorsága, hogy ezt megmondja a játékvezetőnek. De még egyszer mondom, összességében ez egy jó játék volt a részünkről. Többet érdemeltünk volna, mint egy 2-0. Az 1-0-al jobban jártunk volna, így az utolsó meccsen pedig mindenféleképpen szükségünk van még egy pontra.
3: Aber ja, jetzt gilt es Blick nach vorne und dann alle Energie und allen Fokus auf das Spiel gegen Algerien.
1: A Norvégia-Szenegál meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
5: Nagyon jó mérkőzés volt, ahogy vártuk eleve. Norvégia remekül kezdte a találkozót, többször is odaszorította teljesen a kapujához a szenegáliakat, akik próbáltak kijönni, de az elején nem nagyon tudtak. Egyből a harmadik percben egy szöglet után óriásit kellett védenie Mendinek. Ayer teljesen szabadon 4 méterről fejelt, és nagy bravúrral hárított. Rendületben maradtak a norvégok, Ødegaard lövését is védte a kapus, de aztán már egyre jobban szörénybe kerültek, és meg is szerezték a vezetést. Koulibaly, aki rendkívül rutinos játékos a szenegáliaknál, rosszul ért bele a labdába, az Pedersen elé került, és a cserejátékos nagyon szép gólt lőtt a jobb összekötő helyéről, de egy picit benne volt a kapus is Mendy, mert a bal keze a hasa alatt csúszott be a sarokba. Ez rendkívül fontos gól volt a 43. 23. percben, ebben szerezte meg a vezetést Norvégia. A második félidőben Szenegál teljesen másik arcát mutatta, jobban kezdte a mérkőzést, de ennek ellentmond az, hogy a 48. percben Norvégia növelte előnyét, egy labdaszerzés után Ödegaard kiugratta Haalandot, és a Manchester City csatára óriási erővel vágta a léc alá a labdát, gyönyörű találat volt, de ahogy mondtam, Szenegál sokkal jobb formában jött ki a második félidőre, és 5 percen belül szépített is Sár révén, aki lerázta magáról Wolfét, majd estében Milan fölött a kapuba lőtt. Nagyon szép találat volt. Ekkor benne volt a mérkőzésben, hogy Szenegál kiegyenlítheti a mérkőzést, de ez nem történt meg, és a nap folyamán 4-en is dupláztak. Messi, Mbappé, Haaland és Sár is 2-2-2 gólt rúgott. Itt most Haaland duplázott, gyönyörű támadás után a felső rész segítségével belsőzte a hálóba a labdát, mert többször is felszabadított volna a szenegáli védelem, nem tette meg, újra középre játszották a labdát, Berg adta középre, és Haaland közelről betrukta úgy a felső rész segítségével a hálóba, 3-1 Norvégiának, akkor tényleg úgy látszott, hogy már az eldőlt a mérkőzés, hogy ez nem így történt, mert mindent egy lapra feltéve Szenegál elkezdett támadni, de nem koronázta siker a megmozdulásaikat. A 93. percben viszont szépített Szenegál, és ismét Ismail Sarr volt a főszereplő, aki egy középre adott labdát lekészítettek neki, és a kapus fölött a hálóba helyezett. 3-2, nagyon izgalmasan teltek az utolsó percek, mert ebben a világbajnokságon megszoktuk, hogy nagyon maratoni hosszúságú hosszabbítások vannak. Ez a meccs is 100 percig tartott, egyenlíteni már nem sikerült Szenegálnak, viszont az utolsó fordulóban neki meg kell szerezni a győzelmet, az, hogy 3 pontja legyen, és esetleg valahogy legjobb harmadikok közé bekerüljön, ugye 8 harmadik és tovább jut. De hát a másik mérkőzés lesz nagyon jó, a Franciaország-Norvégia mérkőzés, ami a csoport elsőségről fog dönteni.
1: Vukovics László értékelése után hallgassák a francia válogatott szövetségi kapitánya Didier Deschamps összegzését.
6: C'est la première fois que ça m'arrive, j'espère que c'est la dernière pour les joueurs aussi, mais bon, on sait que
7: először fordult velem elő ilyen hosszú szünet, de remélem a játékosok nevében is ez volt egyben az utolsó is. Tisztában vagyunk a veszélyekkel, de így túl sok a mérkőzés kezdete és vége közt eltelt idő. Különösen annak fényében, hogy 4 nap múlva újabb meccsünk van, ám a lényeg a 2 mérkőzésen megszerzett 6 pont, és hogy megvan a továbbjutás. Ami pedig a kulcsjátékosaimat illeti, bízom Dembélében, szerencsére ő sem kételkedik önmagában, de amit ma nyújtott, az nagyon fontos volt neki is és nekünk is, hiszen fontos szerep vár még rá. Akár csak Kylian, ebben semmi új nincs, de Osman mostanában nem mutatja meg a képességeit, pedig legalább olyan jó, ráadásul sokszor szerencsésen volt, visszaesett, nem igazán ment neki a játék, pedig már 2018 óta itt van velünk. Mbappé magasra teszi magának a lécet, érte nem aggódom. Az első naptól fogva csak a gólszerzés motiválja, és látják, rendre betalál. Ráadásul kapitányként is kiváló, a pályán és azon kívül is. Nem igazán tudom pontosan, hogy miért, de mostanában több kritikát is hallottam vele szemben, hogy önző lenne és arrogáns, pedig egyáltalán nem ez a helyzet. Ő egy igazi kapitány, vezére az egész csapatnak, de ami igazán kiemeli, az a hatékonyság.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Véget ért a futball VB Nico Schlotterbeck számára. A német válogatott védője az elefántcsontpart elleni összecsapáson szenvedett bokasérülést. A Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok, így a hátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak kapuspótlására van lehetőség. Szappanos Péter az Újpest NB1-es labdarúgó csapatához szerződött, a 35 éves kapus a Puskás Akadémiától igazolt a lilafehérekhez. A bajnoki ezüstérmes Ferencváros labdarúgó csapata szerződést hosszabbított 30 éves elefántcsontparti középpályásával, Habib Maigával. Az argentin Martin de Michelis lesz a Gulácsi Pétert és Vili Orbánt foglalkoztató Leipzig labdarúgó csapatának vezetőedzője. A játékosként világbajnoki ezüstérmes, 45 éves szakember a múlt szerdán menesztett Ole Werner helyét veszi át a lipcseiek kispadján. Szerződése 2 évre szól. A portugál Filipe Cselikája irányítja vezetőedzőként a Zalaegerszeg NB1-es labdarúgó együttesét. A 41 éves tréner dolgozott többek között a Benfica, a Sporting, valamint az ukrán Sáktár Donyeck szakmai stábjában. A zalaiakhoz pedig a Chicago Fire együttesétől érkezett.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabad kártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Piros Zsombor könnyedén 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában. A női selejtezőben Gál Fidalma képviseli színeinket. A jövő hétfőn rajtoló főtáblás küzdelmekben alanyi jogon ott lesz egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna. Marozsán Fábián a majorkai füves pályás tenisztorna első fordulóját vette sikerrel, miután hatalmas csatában játszma hátrányból fordítva két rövidített szetben győzte le a szlovák Alex Molchant. A magyar játékos a következő fordulóban a negyedik kiemelt chilei Alejandro Tabilóval küzd majd. Bronzérmet szerzett Tóth Anna 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója a döntőben 12,81 másodperc alatt ért célba, ezzel ismét megközelítette 12,77-os egyéni csúcsát. Kedves hallgatóink, Sportkronikán kezd el véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A válogatottól elköszönő kapus az Újpesthez igazolt, már tartanak a nyári Erzsébet táborok, marad a kánikula. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
3: Argentina Lionel Messi 2 góljával 2-0-ra győzött Ausztria ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjában Dallasban. A címvédő dél-amerikaiak ezzel már a 32 között vannak. A 8-szoros aranylabdás Messi a 7. percben 11-est hibázott, majd a 38. percben akcióból már betalált az osztrákok kapujába. És 17. góljával ő lett egyedül a VB-k legeredményesebb játékosa, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. A hosszabbításban lőtt újabb góljával pedig már saját rekordját javította 18-ra. Ugyanebben a négyesben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re múlta felül Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto'o FC csatára Nadir Benbouali fejelte. Jordánia ezzel már kiesett. Az I csoportban Kylian Mbappé 2 góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0-ás sikeréhez Philadelphiában, ahol vihar miatt az első félidő után több mint 2 órával később folytatódott a játék. Mbappé már 16 gólnál tart a világbajnokságokon, amivel beértek Klózét. A kvartett másik mérkőzésén Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál. Erling Haaland 2-szer vette be az afrikaiak kapuját. A már továbbjutott franciák és norvégok pinteken 21 órától a csoport elsőségért csapnak össze. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Szapanos Péter az Újpest NB1-es labdarúgó csapatához szerződött, a 35 éves korábbi válogatott kapus a Puskás Akadémiától igazolt a lilafehérekhez. A portugál Filipe Cselikája irányítja vezetőedzőként az Zalaegerszeg NB1-es labdarúgó csapatát. A 41 éves tréner dolgozott többek között a Benfica, a Sporting, valamint az ukrán Shakhtar Donetsk szakmai stábjában. A zalaiakhoz pedig a Chicago Fire együttesétől érkezett. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabad kártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Megszabadítjuk a magyarokat a hazánkat kirabló politikai és gazdasági maffiától. Erről beszélt Magyar Péter az országgyűlés rendkívüli ülésén. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásában azt mondta, az alaptörvény 17. módosításával együtt benyújtják a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt létrehozó jogszabálycsomagot. Ezzel kapcsolatban tegnap este már el is indult a társadalmi egyeztetés, miután a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. Egy hónap múlva már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke Súlyog Tamás, erről is beszélt a kormányfő a parlamentben. Amint fogalmazott, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a szükséges kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminiszterei tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszavaron és a Bács-Kiskun vármegyei Ágota falván.
2: Közlekedés.
3: Az M7-esen Letenye felé a Velencei tónál az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. A 48-as és az 50-es kilométer között lassan mozgó munkagép halad a belső sávban. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. Aztán erős a forgalom az M1-esen és Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között időszakos torlódás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-5555-605-ös számra.
2: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A Kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel, és hát itt vívottunk Virányi Zsolti kollégámmal, barátommal. Szia Zsolti, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hogy akkor beszéljünk erről a nemzetközi zajos magyar vívósikerről, és aztán azt mondtad, hogy Levi, mi lenne, ha beszélnénk róla, ugye?
2: Hát egy arany, egy ezüst, két bronz, az éremtáblázaton a harmadik helyen végzett a magyar vívóválogatott, persze ezzel nem lepődünk meg, de mindig jól esik.
1: Igen, úgyhogy itt van velünk Kovács Erik, a Nemzeti Sport szakírója, aki egy éjszakát átvezetve a siker, hogy mondjam, sikerben fürdőzve jött haza, és élményeket ad át nekünk, ennek nagyon örülnénk. Szia Erika, jó reggelt!
3: Jó reggelt nektek!
1: Na, szóval igen, igaz, ugye, hogy nem olyan rég értetek haza?
3: Igen, nem olyan rég értünk haza, de egy picit... annyiban vitatkoznék vele, hogy én nem fürdőzök a sikerekben, abból a szempontból, hogy én eleve 6 érmet jósoltam, és én szerettem volna, hogyha az egy aranyból 2 van, mert tavaly is egy arany volt. Ez nem így jött, úgyhogy jó élmény volt, ügyesek voltak fiúk, lányok, de bennem azért erőteljes hiányérzetek maradtak.
2: Kis telhetetlen vagy, persze hát hozzáértő.
3: Nem vagyok telhetetlen, csak sokszor kevésem múlott, és sokszor... Nem is azt, hogy nem értem, hogy mi történik, de hogy nyilván nem lehet mindig arany, nem lehet mindig siker, ezt én tudom, pláne egy küzdősportban, de egy Erdélyen én azt gondolom, hogy a mieink ennél többre képesek. Pláne, hogy ez a harmadik hely, ugye úgy a harmadik hely, hogy az egy dolog, hogy az oroszokkal volt versenybe, de az előttünk lévő olaszoknak 4, a franciáknak pedig 3 aranyérmük van. Tehát, hogy én ezt keveslem a mieinknél.
2: Honnan kezdjük? Nyilván. A férfi kart csapat aranyérem. Ha innen kezdjük, akkor minden szép és jó.
3: Hát, hogy egyéniben... nem. Mert ugye én már évek óta mondom, hogy nem szép. Mert hogy na, ha valahol a kirakat fényes, és mögötte nem nagyon van semmi, akkor az pont a férfi kart. Tehát, hogy minden ország meg végigment már a fiatalításon, és félre ne értsen senki. Tehát az, hogy Szilágyi Áron és Szatmári András vív, a legnagyobb csoda, és én hálás vagyok azért, hogy erről írhatok, és a közelükbe lehetek. Viszont az a román válogatott, amelyeket alig tudtuk legyőzni a döntőben, vagy mondom azt úgy, hogy nagyon igazán partnerei voltak a miénknek, az csupa juniorból kijövő fiatalból áll.
2: Azt figyeltem én is, hogy hallgatva a közvetítést a televízióban, hogy 20-21 évesek, tehát tényleg nagyon így szemtelenül van, fiatalok.
3: Ez akkor és ugyanez elmondható a franciákról is, akik ugye most csak idézőben csak harmadikok lettek, mert ők kikaptak a románoktól az elődöntőbe. Ugyanez elmondható a visszatérő oroszokról, megcsináltak a fiatalítást a németek, az olaszok, egyedül mi nem. És most már beszélnek is róla, Nemcsik Zsolt is, és különösen Bocskó Gábor szövetségkapitány, nem is tudsz kit oda tenni.
2: Dallos Benedek a csapat negyedik tagja, róla mit kell tudnunk?
3: Igen. Hát azt, hogy egyrészt nagyon kedves, tényleg egy nagyon aranyos fiú, én borzasztóan örültem, hogy 2 asztót vívhatott a svédek ellen a 8-at döntőben, mert ugye 15 csapat volt, és ez kellett vívni 8-at döntőt, én örülök, mert legalább megszagolt egy EB-nek a szagát, meg a színét, meg a hangulatát, de az, az igazság, hogy Nemcsik Zsolt abból szempontból bajba volt, hogy mindig az a fiatal, amelyik úgy tűnt, hogy befutó lesz a negyedik helyre, utána vagy megsérült, vagy nem kezdett nem jól vívni, tehát valójában például Dalosban egy 8. a világon, vagy a hazai ranglistán, tehát lehetett volna XY is a negyedik tag. Még egyszer mondom, össze-vissza kavarod. Tehát, hogy nem igazán éltek menet közben a fiúk azzal a lehetőséggel, hogy oda kerülhetnek a 4-be, és aztán igazából nagyon megbántva Benedeket, de tényleg nem akarom. Jókor volt jó helyen, és jó eredményeket hozott akkor, amikor ráirányult a figyelem. Ennek köszönhetően kívánom, hogy legyen helye a csapatban, de azt tényleg minden bántás nélkül mondom, hogy azért nem az a szint, ami kell itt egy negyedik embernek. Szóval szerintem nem annyira jó a helyzet.
1: Mennyire égetően,
3: mint amennyire az eredmény mutatja.
1: Mennyire égetően szükségszerű akkor ez a fiatalítás? Elmondtad itt a többi nagy csapatot, országot, gondolom akkor nekünk is követni kell a sort, mert aztán, ahogy mondtad, és ezzel egyetértek, hogy magyar kardívás kb. Mint a vízilabda, meg az úszás, ott nem nagyon engedhetjük meg magunknak a második, harmadik helyet, noha az is szép, csak ezzel a múlttal inkább arany.
3: Hát én azt gondolom, hogy Los Angeles után ebben részünk lesz hosszú ideig csapatszinten, amit mondasz, hogy nem lesznek érmek. Én szerintem, és más is gondolja, így szerintem már rég el vagyunk erről maradva. Tehát, hogy már rég ott kellene lenni egy, hát mondjuk azt, hogy B csapat, vagy egy tart, de az nem jó szó. Tehát ott kéne lenni egy ütőképes négyesnek, amelyik bármikor bevethető, mert én ezt kérdeztem Mencsik Zsolttól is, szegény nem is örült nagyon a kérdésnek, de nem az arany előtt, hanem még, vagy után, hanem előtte, hogy azért három fiúnak úgy végigvívni a Los Angeles-i két évet, hogy meg nem sérülhetsz, nem vívhatsz rosszul, nem fájhat semmit, nem lehetsz beteg, hát azért... Hát meg az, hogy tényleg jöhet bármi. Tehát, hogy egy fejfájás, egy rosszulét, egy megfázás, egy új sérülés, nem tudom, bármi. Szóval, hogy ez szerintem ez nagy teher, és nem látok három személyes csapatokat valójában a mezőnyben, inkább négy személyeseket. Úgyhogy azért van meló, van munka, vannak tehetségeink, csak azért a nemzetközi mezőny, meg a hazai mezőny az más, tehát hogy nyilván hozzá kell szokni.
2: Hogy a szabadba vágok, mit mondanak erről mondjuk Szilágyi Áronék? Ők hogyan élik meg? Nyilván beszélgettél velük is, nem csak Nemcsik Zsolt szövetségkapitánya.
3: Hogy ne kongassuk a vészharangot, mert hogy vannak jó utánpótláskorú versenyzők, valójában nyilván a vasasztakoszta igazgatójaként ezt is kell mondani, és tényleg vannak, csak például Rapkisztián, amikor érte lehetőséggel két évvel ezelőtt az Erdén is nagyot vívott, hát egyrészt a Kiki egy hatalmas tehetség, és beletett már 12 évet a vívásba legalább, de inkább többet. Ő akkor már rendszeresen járt világkupa versenyekre, ahol szokta azt a színvonalat, és nem kimagasló eredményei voltak, de mindig lépegetett előre. Az Áron ezt mondja, Szatmári András ennél azért egy picit

0: sorozat. Szóval én nagyon féltem, én imádom a férfi kardot, tehát ha valaminek a szerelmese vagyok, akkor az a kardvívás és azonban a férfi kard, de én már régóta így van bennem félelem, de hát ha szakemberek majd rám cáfolnak, és legyen így, de szerintem Los Angeles után lesz jó néhány év pauza, én úgy gondolom.
1: Ezüstérem, mert hogy ugye ezzel fejeződött be a Vivo EB női párbajtőr csapat Muheri Eszterék, aki ugye egyéniben is szerzett érmet.
0: Egy bronzérmet, igen, hát ha valamelyik meglepetés szakág az a női párbajtőr, de igazából ez látszott a tavasz folyamán, hogy ott ugye váltás volt tavaly a vezetőedzői poszton Németországban, az egy Csobó Dominik, korábban vívott, de úgy kvázi a külsősöknek kicsit ismeretlen volt. Egy rendkívül jó szellemű, nagyon agilis, nagyon alázatos fiatalember, és na, itt viszont a bőségzavarával küzd. A szezon folyamán gyakorlatilag Muheri Eszter volt az egyetlen biztos pont a csapatban, meg talán Büki Lili, és állandóan változtak a társak, mert annyira erős ez a szakág itthon.
2: Na, akkor van remény, ha egyik oldalon van, másikon kicsit felkezelkozni.
0: És most ilyen pillanatban ez a négyes, ez amelyik jól muzsikál. Én nagyon szeretném, hogyha az a bolondos, vagy bolond dopingvédsége miatt, ugye amikor harmadjára nem jelent meg a doping ellenőröknél Kunanna. Szóval én azt gondolom, hogy Kunannának, hogyha ismét a régi lesz, akkor helye van ebben a csapatban, és akkor nem minden teher az Eszterre hárul, mert most például a döntőben jó eséllyel azért veszítettünk a franciák ellen, mert ezúttal a társak nem tudták azt hozzárakni, amit tudnak. Nyilván egy döntő, a világítás, az, hogy ott örjöngtek a franciák.
1: Eszternek volt egy 11-es sorozata, amikor visszahozta a mérkőzést a magyar válogatott számára.
0: Az mondjuk pláne párbajtörbe, és a közepén, szóval ez egy szenzációs volt, és pont arról beszélgettünk Szászlánsével, mert ő is kint volt az utolsó három napon az EB-n, hogy azért azt a terhet vinni, hogy akkor most megint te tegyél oda egy ilyen extra után, az utolsó asztútban is hozzá egy extra, szóval hogy az azért nem annyira egyszerű történet. Én azért gondolom, hogy jó lenne, hogyha lenne még mellette egy Kunanna, mert a két jó a csapatban az értelmszerűen jobb, mint egy jó.
1: De ő jön,
0: Ő jön, és elvileg hát rendületlenül edz. Annyit lehet tudni, hogy a keze az ugyanolyan, mint volt, fizikailag jó állapotban van, egyre jobban. Ahogy a vívók szokták mondani, hogy a vívó órákat nem lehet megspórolni, tehát hogy az üzemidőt azt ugyanúgy hozni kell, tehát nagyon sokat kell vívnia, de már bemutatkozott egy világkupa versenyen, ahol ugyan az első kanyarba kiesett, viszont úgy jutott főtáblára, hogy 6-ból 6-ot nyert a csoportkörbe. Azért 6-5-ös asztót megnyerni sem egyszerű, így gyakorlatilag két év után, tehát hogy ez azt mutatja, hogy én szerintem jó lesz. Ez az én véleményem, hogy nagyon jó lesz. Úgyhogy én nagyon remélem, mert ő is egy klasszis vívó.
1: Férfi párbajtőr csapatunk olimpiai bajnok volt Párizsban, itt viszont azért nagyobb a baj. Ausztriától kikaptunk nem olyan régen, és akkor egy ismerősömtől megkérdeztem, akinek hát maradjunk annyi, hogy érintettsége van az osztrák párbajtőr csapatnál, és akkor mondta, hogy hát ő is azt látta, hogy itt azért most a magyar csapatnál valami nincs rendben. Mi a helyzet? És hát még a férfi törcsapat is érdekes, amelyik ötödik lett, de hát kezdjük az olimpiai bajnok együttese.
0: Na, akkor csak egy személyes megjegyzés, a nagylányom, vagy kislányom, vagy nem tudom, szóval a lányom barátnője osztrák, és mikor kikaptunk az osztrákoktól, mondtam, hogy nagyon utálom az osztrák párbajtőr fiúkat, és így rám nézett, és azt mondta, hogy őszintén szólva, nem is tudja, hogy kik azok. Tehát, hogy pedig sport, szereti a sportot, igen, de hogy nem tudom, beszélgettem hosszan, ugye meg is jelent az interjú Siklósi Gergővel, az a fura, hogy nagyon jó, tehát nagyon jó az összhang a négy fiú között, együtt látod ugyanúgy őket, tavaly volt egy nehezebb időszakuk, amikor azért nem együtt mutatkoztak sokszor Páston kívül, de ilyen van. Újra megtalálták egymást, mind a négy fiú a 16-ban van a világranglistán, tehát a kiemeltek közé tartozik, ez azt mutatja, hogy egyéniben jönnek az eredmények. És egyszerűen olyan, mintha ott a Páston egy másik négyes lenne, vagy nem jönnek a tusok, nem jönnek be, tehát nem ijednek meg tőlük, vagy hát nem tartanak tőlük az ellenfelek, hogy már nem úgy néznek rájuk, hogy ez az olimpiai bajnok csapat, hanem ez az a csapat, amelyeket le lehet győzni. És ezt nem

0: Nem tudom, hogy ebből hogy jönnek ki.
1: Hát nyilván csak az eredmények tudják ezt majd felettetni, és amit mondtál, ez itt főleg egy csapat. A csapat, nem tudom, kohézionál, az valami bődületes plusz, és aztán te tudod, vagy nem tudom, kik tudhatják, akik benne vannak a belső szférában, hogy az mitől lesz igazán jó. Azt csak ők maguk tudják, szerintem. Arra nem lehet nagyon rákészülni.
0: Én azt gyanítom, bár erről kevés szó esik, és hát most már akkor én ki, tehát nem is nagyon van kommunikálva, szóval februárban ugye Sikorsi Gergő edzőt váltott, 10 év után elköszönt Dancsázi Nagy Tamástól, aki ugye a párbajtől válogatottnak is a vezető edzője. Ez értelemszerűen Imre Gézával dolgozik már tovább Sikorsi Gergely. Ez értelemszerűen biztos vagyok benne, hogy kihatott a négyesre is. És volt a Dancsázi Nagy Tamásnak május elején egy felsőbészeti beavatkozása, ami kicsit hosszabb rehabilitációt igényel, ezért például most Bocskó Gábor irányította a csapatot, aki ugye szövetségi kapitány, de hát nyilván párbajtörözőként azért hozzá tudott tenni a dolgokhoz. Szóval szerintem itt ilyen érzelmi, személyes, vagy magánjellegű, nem konfliktus, mert konfliktus nincs, mert mindenki beszél mindenkivel, csak nyilván meg kell találni azt az utat, amelyik majd oda felvezet a csúcsra újra. Mondom, Gergőtől kezdve Nagy Dávidon át mindenki arról beszél, hogy ez a céljuk nyilvánvalóan. Tehát 26 és 28 éves fiatal emberekről beszélgetünk, szóval, hogy azért még egy, de akár két olimpia is bennük van. Én nagyon remélem, hogy megtalálják mondjuk áprilisig, amikor elkezdődik a kvalifikáció, mert azért az látni kell, hogy csúszunk lefelé csapatként a világranglistán.
2: Egy mondat a férfi tőrcsapatról, amelyik, ahogy mondtam, ötödik lett most az EB-n.
0: Én annyit, a mai nemzeti sportban annyit írtam, hogy szerintem az a németek elleni negyed dönt egy rossz nap rossz órájában megvívott a szó volt. Tehát ugye ez a csapat egyáltalán nem lett rosszabb, sőt, még jobb lett. Ott volt egy lefagyás két ember részéről is, de ilyen a vívásban van, tehát hogy nem gondolnám, hogy rájuk kell húzni a vizes lepedőt. Ez egy kisiklás volt, tavaly is ötödikek lettek, tehát pontot nem vesztenek a világranglistán. Nyilván szerettünk volna jobbat, és képesek is rá. Az egy ilyen nap volt sajnos.
1: Akkor lehet, akár Zabalenka gondolta, jól is búcsúznak ki, azt mondta most, hogy kiesett a Roland Garroson, hogy ebben ennyi volt, várom a következő versenyt. Hogy azért...
0: Így van.
1: Ez pont lát, akkor ezt így kell kezelni. Erika, nagyon szépen köszönjük, hogy így egy pár perc azért mégis a rendelkezésünkre állt, és a hallgatókat is beavattad, és elmondtad a kinti történésekbe, és aztán jó pihenés neked, meg persze a minden csapat, minden tagjának, akár egy évben, akár pedig csapatban tolják majd tovább. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Puszi neked, szia, köszönjük, szia Erika. Köszönjük szépen Kovács Erikával, beszélünk a Nemzeti Sport szakértőjével, szakírójával, aki ugyebár a vívószakágról mesélt nekünk, és az élményeit osztotta meg, mi pedig hamarosan jövünk vissza, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá,
2: magyarok! Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves drága hallgatók, akik nagy üzemben ugye sokáig fent vagytok, éjjel néztek a labdarúgó világbajnokság éppen aktuális mérkőzését, reggel pedig ugye kevés alvása ugyanitt vagytok, ahol mi Virányi Zsolt kollégámmal, barátommal köszöntünk mindenkit. Hello Zsolti!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És hát jó magam is pedig, hát tulajdonképpen szakmai és baráti elemekre támaszkodnék a következő beszélgető társunkkal, ugye Marosán Györgyel, aki itt van velünk. Szevasz Gyuri, tisztelettel!
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlök!
2: Szia Gyuri! Mindenki.
1: A hangodból úgy érzem, hogy hosszú a sikeredet, ugyebár ez a francia mérkőzés, végignézted. Talán még a jordán-algériai mérkőzésbe is becsatlakoztál korán reggel, vagy?
3: Képzeljétek el, hogy én nézem az éjszakai mérkőzéseket is, azonban most az Ibramovics hatás
1: az
3: érvényesült, és ahogy ő fogalmazott tegnap előtt a belga meccs, hogy az első fél idő annyira rossz volt, hogy majdnem elaludtam, és a másodikban pedig el is aludtam. Na így jártam én a Franciaország-Irak meccsel.
1: Hát meg volt
2: a philadelphiai viharszünet közben jött, és Marosán Gyuri elaludt. Jó,
3: igen,
2: tetted.
3: Hát annyira esett a színvonal, hogy már nem is kezdhették el a második fél időt időben.
1: Ezt gyerekek.
3: Ez valami esett. Igen. És a Norvég-Szenegáról lecsúsztam, pedig nagyon vártam azt a meccset.
1: És az volt a jó, egy 5 gólos mérkőzés. Meg az algériai, ha valaki lemaradt volna róla, Algéria nagyot húzott, és aztán nagy hajrával végül beúszta 3 pontot. Életben tartotta önmagát, meg a csapatot is. De tényleg csak aztán beszélünk persze nyilván kéziről is, de lehet, hogy fociról is azért jó. Mennyire zavart téged ez a kosár, labdás lebonyolítás, nem tudom hány negyed, ilyen-olyan szünet, reklám, hidratáció, sétálgató emberek, 16 darab bíró, és sorolhatnám. Egy kicsit más sportág ez, mint amiben beleszülettünk.
3: Igen, nekem nagyon kevés az a 3 perc ivószünet, mindig megpróbálok minél többet teljesíteni abban a 3 perc után, rájöttem, ezt, hogy nem rá.
1: De Gyuri, ez nem neked szól, ez a játékosoknak.
3: De én pont ezen gondolkodtam, hogy most egyre többet olvasok, hogy kritizálják bedzők ezt a szünetet. Én nem gondoltam, hogy ennek ekkora jelentősége lehet.
1: Persze, bocsánat, volt már ezen a földrészen VB, és akkor végigfocizták a 90 percet. Hát bocs, tehát konkrétan, hát még Pul Sándor is végig rohant a 90 percet, még a döntőn is, és nem ment ki senki hidratálni.
2: Vagy Mexikóban 1986-ban, 1970-ben.
1: Hát persze.
3: Hát lehet, ha 86-ban lett volna hidratációs szünet, akkor másképp alakulnak a mi dolgaink is.
2: De akkor már az 5. percben be kellett volna vezetni Irapuatóban a szovjetek ellen, talán az segített volna.
3: Igen, viszont az érdekes, hogy ti is észrevettétek, hogy nagyon sokszor változik a játéknak a dinamikája az ivószünet után.
2: Kézilabdában ezt nem fogják bevezetni, mert tényleg így van, ahogy mondod, hogy ez talán logikus is, csak ezzel nem tudom, hogy ki kalkulált a 48 csapat szakvezetése közül, hogy lesz egy ilyen, és hogy ez hatással lesz a mérkőzés alakulására.
3: Igen, nálunk ezt úgy hívják, hogy időkérés, és akkor csak az mondjuk egy perc.
2: Azt te döntöd el, hogy mikor.
3: Igen.
1: És az csak egy perc. Na, szóval igen,
3: érdekes.
1: Szóval így alakul ez a VB, jönnek most már azért jó meccsek.
3: Igen, mert Messi az magával ragadó. Hát ez fantasztikus. Tehát én természetesen nem akart a 11-esből a csúcs tartó gólt szerezni.
1: Ezért adta ki, még ez is benne van, igen.
3: Ki a harmadik percben, de nem tudom, hogy Messi mellett föl tud-e nőni valaki arra.
1: Bappé érkezget, ő is 2 lőtt most, tehát azért ő sotom.
2: A sztárok jól állnak egyenlőre, hogy ugye 18 gólos Messi, akinek 5 gólja van az argentinok színeiben, és csak ő lőtt gólt az argentinoktól, Holland duplázott, ő is 4 gólos, Mbappé is 4 gólos. Na de kézilabdáról is beszéljünk majd egy kicsit, jó? Ott is vannak sztárok, meg lehetnek sztárok. A tegnapi hír úgy szól, hogy a nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott, megkapta mindkét csapat a kézilabda BL bajnokok ligája következő idényére. A férfiaknál a Tatabánya nem, de majd a Tatabánya az Európa Ligában indulhat ősztől.
3: Igen, nagy meglepetés nem történt, mert azért én gondolom, hogy természetes, hogy a Ferencvárosnak indulnia kell a bajnokok ligájában. Azt, hogy a Tatabánya nem kapta meg, megint csak nem meglepetés, az pedig, hogy a Szeged igen, az újra egy megszokott dolog, hiszen a rendszeres résztvevője és egy meghatározó csapat a bajnokok ligájának a Tiszaparti együttes. És ami számomra Hát meglepetés, és kicsit szomorú is vagyok miatta, hogy a Debrecen nem adta be a szabadkártya igénylést, hiszen idén nagyon jól szerepeltek a nemzetközi porondon, az Odenzével szemben estek ki a legjobb 16 között, ha jól emlékszem, és most nem adták be szabadkártya igénylést a magatiájára, ugye anyagi megfontolások miatt, meg sérültjeik is vannak, tehát igazából már szeptemberre nem lesz irányítójuk még. Az Európa Liga küzdelmek meg januárba kezdődnek, addigra Jovan Jugovics biztos, hogy visszatér. Nekem ők hiányozni fognak a BL-ből, de az Európa Ligában a Debrecen az egyik esélyes ezt a négyes döntőbe jutásra, tehát bízok benne, hogy ahogy idén az Esztergomnak, jövőre a Debrecennek biztosan szurkolhatunk, majd a Final Four-ban anya nyár elején. Veszprémnek Kölnbe ki kell jutnia most már, tehát ha elkezdődik ez a Bajnokok Ligája szezon, akkor tényleg úgy kell neki vágni. Nézzen a kapuba, a világ egyik legjobb kapusa, nézzen, hogy körbe kell lenni, a Pixeget pedig természetesen mindent el fog követni, de papírforma messze nem az, hogy két magyar csapat legyen, de bárcsak lenne egy.
1: Nem tudom, mennyire érsz rám, mennyi szabad időd van, mert ugye a férfi kézilabda válogatottnál ugye csak a menesztés, a Szövetség kapitány menesztése egyfajta űrt hagyott, és hát mi itt a Zsoltal beszéltünk, és alapvetően benne vagy abban a szűk 26 szemében, akik közül akár lehetnél te is. Mi a véleményed erről a mostani helyzetről, és ki lehet a következő kapitány?
3: Igen, hát én ezt egy párszor kifejtettem már a stúdióban is, hogy szerintem ez a váltás megérett, és ez egy jó döntés a szövetség részéről, elfáradt a kapcsolat, illetve hát nem teljesítette Csaba Rodriguez az elvártakat. Az egyetlen esélyes az én szememben Soltonyi László, tehát egy abszolút logikus döntés lenne, dolgozott ezekkel a játékosokkal juniorkorukban, megfelelő tudással, tapasztalattal rendelkezik. Én szerintem egyértelmű, hogy ha magyar szakemberről beszélünk, akkor az egyik főjelölt Soltonyi László.
1: Gyuri, komolyan kérdezze, ez edző kérdés a magyar férfi kézilabda válogatott eredményessége? És tök őszintén. Ezen múlik?
3: Nem. Tehát az, hogy kijussunk a VB-re, az igen. Tehát az ki kellett volna jutni szerintem a világbajnokságra, de természetesen összetettebb ez a kérdés. Az egyik bástyát, az egyik alapillért megerősítjük, hogyha ha váltás van, már pedig váltás van, és egy jó szakember kerül az élére a válogatottnak, akkor igen, az egyik, hát hogy is mondjam, tünetet kezeltük, és a gyógyulás útjára léptünk.
1: Jó, csak egy focis párhuzamot hozva, ugye Messinél teljesen mindegy, hogy Scaloni vagy Guardiola az edző, ugyanazt hozza. Én gyanítom, és úgy, hogy le a kalappal a férfi kézések előtt, semmi gondom nekem, miért lenne nekem gondom velük, hogy ha ettől most ők jobban fognak játszani, más az edző, akkor oké. Okay. De nekem van egy sanda gyanúm, hogy nem feltétlen csak ezen vagy. Igen, nem tudom, jobban benne vagy ebben.
3: Igen, nem csak ezen, mert attól még nem lesz klasszis kapusunk, ugye Mikel Roland visszavonulása után, most jelenleg a másik két kapusunk nem véd, válogatott kapusunk a klub csapatában, nem lesz klasszis átlövőnk, amilyen volt régen Varga, Debrecenből, Kovács Péter is sorolhatnánk, visszamehetnénk az időből, új edző lesz, de attól még ilyen lövők nem lesznek. Nem is biztos, hogy igényli a mai kézilabda az ilyen kaliberű lövőket sajnos, hanem inkább a cselezésre hajozunk és arra alapozunk, de akkor is a nemzetközi élvonaltól messze van, akár a barátlövő pozícióban, akár jobb átlövő pozícióban a magyar válogatott. de akár balszél pozíciót is mondhatnánk. Tehát nem nincsen új Iváncsik Gergőnk, ha csak most a közelmúltra gondolunk. Ezek a problémák ettől nem oldódnak meg, és ezt nyilván ezt is vizsgálni kell, hogy hova lettek ezek a képességű játékosok az adott pozícióból, de nyilván most a jelenben ezt lehetett orvosolni, ez pedig ha nehezen is, de meghozta a döntést.
2: Gyuri, ugye a Békés Csaba másodosztályi csapatának vagy a vezetőedzője, ez ugye tény.
3: Igen.
2: De a nagy kérdés bennem az, hogy hová tűntek a gyerekek, vagy mi lehet akkor ennek az oka? Mert elsőre azt akartam megkérdezni, hogy akkor a külföldi szövetségi kapitányt azt kilőttük, hogy az biztos, hogy nem Soutonyi László nevét mondtad, de jobban érdekel, hogy mennyire népszerű ez a sportág, akár a fiúknál, akár a lányoknál.
3: Én szerintem a népszerűsége nem csekélyebb, mint volt 20 évvel ezelőtt. Tehát azért most is látjuk, hogy akár ha az legutóbbi nagy eseményre gondolunk, az MVM Dombon a Bajnokok Ligája döntőre telt ház volt, és persze jöttek Metzből is, meg Bukarestből is, de a magyar embereket rendkívül mód érdekli a kézilabda.
2: Igen, több mint 20 ezer ember vagy telt ház, és ez rekord, és hát a Ferencváros csapata még nem is volt a 4-es döntőben, nem mintha sokkal többen befértek volna, maximum mást kiszorítottak volna a jegyek megvételénél.
3: Így van, tehát Magyarországon, Európában talán a legnépszerűbb ez a játék. A gyerekek száma sem, most nekem pontos statisztikai adataim nincsenek, de abszolút nem csappant a létszám sem. Tehát a mennyiségi képzésünk az nem szenved deficitben. Itt inkább a minőségnek a kérdése, illetve az, hogy az átalakuló kézilabda, ami az elmúlt 10-15 évben, 20 évben történt, hogy az a technikai képzést és felkészülést végezzük-e, mint amit az átalakulás igényel. Itt az a skandináv dominancia, ami van jelenleg a női kézilabdában, de hát akár a férfi kézilabdát is említhetnénk, Az teljesen mást igényel, mint igényelt 20 évvel ezelőtt, és ráerőltette a sportágra a skandináv hatás, a skandináv stílus, ezt az átalakítást, ezt az átalakulást. Én nekem ebben azért vannak fenntartásaim, ezt is már többször említettem is a Nemzeti Sportrádióban, hogy azt az identitást, amivel a magyar kézilabda bírt, és bírnia kell a mai napig, nem volna szabad elengedni és menni a skandinávok után, mert a magyar stílus is létezik. Tehát mi mindig vagy csapongunk, vagy a spanyolokba szeretünk bele, vagy most a skandinávokba szeretünk éppen, most félig még azért szerelmesek vagyunk a spanyolokba is, de már nyitunk a skandináv stílus irányába is, és ebbe a rajongásba elfelejtjük, hogy van itt azért magyar stílus és magyar virtus, és ugyanúgy a kézilabdában olyan elemek, amik a magyarokat mindig jellemezték, ebbe kéne megtalálni a megfelelő egyensúlyt, balanszt, hogy az új, az átalakult kézilabda, de azért a magyar stílust megtartva, csináljuk a képzést, játsszuk a felnőtt rendszert. Vannak ebben sikerek, tehát most nincs azt mondom, hogy a nagyon nagy probléma, mert egy-két siker érkezik világversenyeken is, de messze nem arról beszélünk, hogy világbajnoki esélyes akár a férfi, akár a női válogatott, de ez sok összetevős, mert a világ is jelentősen megerősödött.
1: Őszintén szerinted mikor juthatunk négy közelébe?
3: Négy közelébe bármikor. Itt a kérdés, mert ugye a női válogatott volt dobogón világversenyen, a férfi válogatott ott van a közelében, és az, hogy háromszor egymás után a legjobb 8-ban volt világversenyen, az is már azt mutatja, hogy a közelében van. Itt a következő lépcsőfok az, hogy ott stabilizálni a helyet a négy között. Tehát, hogy gyakorlatilag az legyen a meglepetés, hogyha nem jut be a magyar válogatott a legjobb négy közé. Ez a szintlépés azért jelentős, és ehhez kellenek a klasszis játékosok, ami világklasszis játékosunk most szerintem egynél több nincsen, de nem biztos, hogy nincs.
1: Kevés azért.
3: És az pedig egy beálló játékos, szerintem Máhidi Bence férfi szinten. Női szinten biztató nagyon a helyzet Albek Anna, amin keresztül megy meccbe, tehát ő egy Bajnokok Ligája győztes jobbászlő, akkor lassan beszéltünk róla világklasszisként, Vámos Petrával párban, tehát ott azért ők ketten ezzel a külföldi váltással nagyon-nagyon jól jártak szerintem.
2: Mert ugye Győrt legyőzte a címvédő, Győrt a Metsza budapesti döntőben.
3: Így van, így van.
1: Hát bízunk ebben, meg a nyár utáni, hogy mondjam, újra élesztésben, meg alakulásban, mert szerintem nagyon ráférne a magyar kézlabdára minden, mint pedig a férfi részről, és aztán várjuk majd az új férfi szövetségi kapitányt és az ő munkásságát. Gyuri, köszönjük szépen neked az itt létet, a beszélgetést megint csak, és akkor gyerünk előre, hajrá, nézzük a foci VB-t is, és hogyha újra lesz kézlabdától hangos hétköznap, meg hétvége, akkor persze arról is már beszélünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Szevasz, Gyuri, köszönjük. Szervusz, szia, köszönjük szépen. Hello. Marosán Györgyel beszélgettünk, mi pedig hamarosan jövünk vissza egy könnyes búcsúra.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország akar a legjobb ég között.
2: Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Majd meghajolunk a szobánkban.

0: bármi lehet ebből.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Lionel Messi a labdarúgó világbajnokságok legeredményesebb játékosa. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteghordó. Marad a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
1: Sporthírek.
3: Argentina Lionel Messi 2 góljával 2-0-ra győzött Ausztria ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjában, Dallasban. A címvédő dél-amerikaiak ezzel már a 32 között vannak. A 8-szoros aranylabdás Messi a 7. percben 11-est hibázott, majd a 38. percben akcióból már betalált az osztrákok kapujába. És 17. góljával ő lett egyedül a VB-k legeredményesebb játékosa, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. A hosszabbításban lőtt újabb góljával pedig már saját rekordját javított a 18-ra. Ugyanebben a négyesben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re múlta felül Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto'o FC csatára Nadir Benbouali fejelte. Jordánia ezzel már kiesett. Az I csoportban Kylian Mbappé 2 góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0 sikeréhez Philadelphiában, ahol vihar miatt az első félidő után több mint 2 órával később folytatódott a játék. Mbappé már 16 gólnál tart a világbajnokságokon, amivel beérte Klózét. A kvartett másik mérkőzésén Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál. Erling Haaland 2-szer vette be az afrikaiak kapuját. Ha már tovább jutott franciák és norvégok, pénteken 21 órától a csoport elsőségért csapnak össze. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az N4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Szappanos Péter az Újpest NB1-es labdarúgó csapatához szerződött. A 35 éves korábbi válogatott kapus a Puskás Akadémiától igazolt a lilafehérekhez. A portugál Filipe Cselikája irányítja vezetőedzőként az Zalaegerszeg NB1-es labdarúgó csapatát. A 41 éves tréner dolgozott többek között a Benfica, a Sporting, valamint az ukrán Shakhtar Donetsk szakmai stábjában. Az alaiakhoz pedig a Chicago Fire együttesétől érkezett. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az előterjesztést. A képviselők szavaznak az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosításokról, a közmédiát állatalkító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről, és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. Átfogó a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. A Fidesz és a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter elfogadhatatlan stílusban beszélt a korábbi kormánypárti képviselőkről. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a miniszterelnök felszámolja a politikai párbeszédet. Rétvári Bence pedig azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter korábban fontos pozíciókat töltött be. A Mi Hazánk elnöke Torockai László közölte, pártja minden támogatást megad a korrupció felszámolására. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteghordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit őrizetbe vették, közölte a rendőrség. Munkahelyén és lakásán koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt tárolt. Kihallgatásán azt mondta, hogy érdekli az anatómia és a patológia, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult.
1: Közlekedés.
3: Az M7-esen Letenye felé a Velencei tónál az elválasztó sáv növényzetét kaszálták. A 48-as és az 50-es kilométer között már minden sáv járható, és a torlódás is feloszlóban van. Aztán erős a forgalom az M1-esen és Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között időszakos torlódás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A Kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Why wait to say, at least I did it my way.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: we could dance all night.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Nos, hát eljött az a pillanat, amikor az ember szívszorító módon, de mégis ugye bár a pályaudvaron az egyik vonat mellett mégis integet, hiszen ugye hamarosan véget ér a mai műsorunk, de nem hagyjuk a mi hallgatóinkat, ugye bár igazi labdarúgó élmény nélkül. Nagyon gólgazdag meccsek voltak, Zsolt, az elmúlt napok, vagy elmúlt órák távlatában nézve, ugye kezdtük ugye Argentinával, tegnap este jöttek a franciák, norvégok, aztán Algéria, aztán sorolhatnám, és ma is jó meccsek lesznek. Szerintem,
3: és túl vagyunk az első viharszünete. Ezen a francia-irak meccsen, ami 4 órán át tartott, a második félidőre 2 órát kellett várni, nem volt ez könnyű sem a televíziótársaságoknak, sem például a játékosoknak nyilván, akik azért ott újra be kellett, hogy melegítsenek, és aztán így folytatták a meccset, de hát nyertek a franciák, a norvégok mindketten tovább jutottak, Jordánia-Algéria ugye 1-2, Bembuáli a Győr játékosa csereként beállt 24 perc múlva kiegyenlített, és végül a rutinos VB részvevő Algéria nyert és fordított Jordánia ellen. Így, ahogy te is fogalmaztál korábban, még életben tartotta a reményét arra, hogy tovább is van a legjobb 32 közé, hát ma is lesznek mérkőzések bőségesen még.
2: Igen, úgyhogy egyfajta összefoglalót szeretném most a hallgatóink számára átadni. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, egészen vasárnapig rekkenő hőség, úgyhogy óvatosan ezt a hidratációs szünetet mi szurkolók is vegyük igénybe a meccsek közben. Már amennyire erre van igény, Marosán Gyuri erről beszélt, hogy ő keves lesz a 3 percet, mert ő úgy érzi, hogy ez neki szól, de persze nem csak a Gyurinak, mindenki másnak szól, úgyhogy szép napot kívánunk mindenkinek, ennyi volt ma reggelre a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adása, holnap reggel újfent, és persze hallgassátok egész nap a Sportrádiót.
3: És még egy tartozásunk van, no. Bene Feri, ugye elmondja mindjárt itt a zárás után azt, hogy ja, a Jordánia-Algéria meccset hogyan nyerték meg az afrikaiak 2-1-re.
2: Na, úgyhogy hallgassuk benne Ferit, mi búcsúzunk, találkozunk holnap reggel.
3: Viszont hallásra.
4: Fordulatos mérkőzésen Algéria 2-1-es győzelmet aratott Jordánia felett, viszont nem így indult a találkozó, hiszen az első fél időben többnyire az algériai csapat birtokolta a labdát, egyértelműen támadóbb felfogásba lépett pályára. A jordán válogatott egy 5-4-1-es klasszikus, a védőharmadba visszahúzódó védekezésre épített, viszont az előrejátékukban kizárólag hosszú indításokkal operáltak, és hát elsősorban általában itt próbálták megjátszani. Alapjában véve eléggé egysíkú volt a jordán támadójáték, viszont az algériaiakról sem mondható el, hogy nagyon sziporkáztak volna, meddőmezőny fölényre tettek szert, kemény párharcok tartították a mérkőzést. Igazából az volt az ember érzése, hogy mindkét csapat óriási energiákat tesz bele a mérkőzésbe, de valahogy nincs meg a kvalitás annak érdekében, hogy feltörjék egymás védekezését, hiszen mindkét csapat rendkívül szervezetten is jól védekezett, kontratámadásokra nem volt lehetőség, mert vagy lassan ment át támadásba az adott csapat, vagy nagyon gyorsan zártak vissza mindkét ringárda részéről, tehát igazából fegyelmezett csapatjáték volt, de nem volt meg az a kvalitás, az a váratlan húzás, az a kreativitás, ami akár gólt eredményezhetett volna. Egészen addig úgy nézett ki, hogy ilyen 0-0 körüli a mérkőzés, bár két zittere is volt Algériának, mindkettő Márez révén. Mindkettőt a jobb összekötő helyéről kapta egy hosszú indítás után. Egyik alkalommal hosszan vett át a labdát, másik alkalommal pedig egész egyszerűen belerúgta a kapucsba, szóval gyakorlatilag akár 2-0-ra is vezethetett volna Algéria. És ahogy lenni szokott, Jordánia szerzett vezetést. Az első fél idő végén történt az, hogy Zerouki eladta a labdát a saját térfelén, ebből kontratámadást indított Jordánia. Érdekes volt, hogy balról visszagújtott labdát Al-Tamari gyakorlatilag egy hatalmas lyukat rúgott a labdába, úgyhogy épp hogy hozzáért egy picit, ezt úgy szoktuk mondani, hogy meghámozta a labdát. És ennek ellenére ez egy rendkívül jó cselnek bizonyult, hiszen mögötte érkezett Árás, de aki a vallásóba továbbította a labdát. Meglepetés a Jordánia vezetett 1-0-ra. A második fél időben, tehát pontosabban a szünetben beállt Bembuáli, és ez remek húzásnak bizonyult Petkovic edzőtől, hiszen az addigi játék képe ugyan nem változott meg, hiszen továbbra is Algéria dominált, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nem érdemtelenül, de sikerült fordítani az algír csapatnak. Ráadásul két

0: tőlejátékot tekintve, és hát gyakorlatilag egy második szögletből megpecsételte a sorsukat. Bár sokáig varrozták, itt is azért egy pici szerencse a velük, az ő oldalukon állt, de hát gyakorlatilag egy centi múlott, hogy nem volt lesen a gólszerző, a Guri, és a 83. percben megszületett a győztes gól. Alapjába véve a jordán válogatott az első félidejű vezetését is inkább a szerencsének köszönhette. Az algériaiak játékától én igazából személy szerint nem voltam azért elájulva, de igazából mindkét csapatot dicséret illeti, taktikailag, főleg védekezés szempontjából top szinten teljesítettek, de úgy vélem, hogy az előrejátékot tekintve nincs meg az a kvalitás egyik válogatottnál sem, hogy mondjuk a legjobb 16 közé eljussanak. Algéria viszont ezzel, bár a gólkülönbsége nem túl fényes, de azért nagy lépést tett annak érdekében, hogy legalább a 32 közébe tudjon jutni.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
3: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rá?
3: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
8: Rájámadom, mik a legendák.
9: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
10: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nada Södön 1934, Bíc Károly 1938, Sebes Gusztáv 1954, Baróti Lajos 1958, 62, 66, 78, Mészői Kálmány 1982 és Mezei György 1986. Ez a hat szakember irányította a magyar válogatottat labdarúgó világbajnokságon. Amikor évtizedek óta reménytelen távolságra vagyunk az egyre nagyobb létszámú VB-től, jó lesz emlékezni rájuk, sajnos már egyikünk sincs közöttünk. A visszajátszás két társszerkesztője Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Mielőtt a Magyar Labdarúgó Szövetség megindította volna a nemzetek közötti mérkőzéseket, több alkalmi mérkőzést is játszott a magyar válogatott. Először nem volt szövetségi kapitány, még válogató bizottság sem, néhány mondjuk így Mindarik Ede állította össze a csapatot, kis túlzással, ötletszerűen. A rendszeres nemzetközi mérkőzéseknél persze már nehézkesnek bizonyult ez a módszer, mert nem a legjobbakat hozta össze a csapatba. A legjobbnak tartott szakemberre bízták ezt követően a válogatást, és ő lett a szövetségi kapitány. Az első kapitány Guillemont Ferenc volt, a harmadik, ezt csak az érdekesség kedvéért mondom, első olimpiai bajnokunk, a debreceni aranybika szálló tervezője, Hajós Alfréd. Világbajnokságon 1934-ben először Nádas Ödön vezette a válogatottunkat. Ő 1932 és 34 között töltötte be ezt a funkciót. A világbajnokságra készülését folyamatosan keresztezték különböző érdekek, és hát nem is szerepelt valami jól a válogatottunk. 1934. május 27-én az első mérkőzését megnyerte Magyarország-Egyiptom 4-2, azonban az egyenes kieséses rendszerű bajnokságban a következő körben már elvérzett. 1934. május 31-e, Ausztria-Magyarország 2-1. Az akkori Nemzeti Sport ezt írta, érdekes a hangvétel ennek a cikknek, kissé olyan patetikus, kissé olyan irodalomszerű, érdemes talán belelapozni ebbe a bizonyos Nemzeti Sportba 1934-ből. Elvéreztünk, nem tehetünk róla, de le kell írnunk ezt az avit, gyűlölt és hazug kifejezést, amely azért hazug, mert sokak visszaélnek vele. Tipikus magyar sors volt az, ahogy Bolonyában a sors kereke alá került a magyar válogatott 11. Egy kis élhetetlenség és gavaléria már az előkészületekben, hogy Meissl már a rajtnál egy kicsit győztesnek érezhesse magát. Egy kis bizonytalanság és magyarosan belemenés a sötétbe. Csapat összeállítás azzal, hogy hát ha. És aztán a magyar élet megszokott fekete lovasa a pályán minden egyes játékos mögött. A mérkőzés első percétől kezdve a megszokott régi nóta, sőt régi szimfónia, gyász szimfónia, amelyben zúg az őserő hangja, szárnyal csattog az akarat, egeket ostromol a szív és a lélek. No de béna már a test, amikor a lélek teljes erői felszabadulnak. Amikor a 8 millió magyar lelke költözik a csapatba, akkora már csak 9-en vannak a pályán. És magyar sors a mérkőzés igazság szolgáltatása is. Miénk az erkölcsi győzelem, miénk a közönség rokon szembe, az osztrákoké a füty, és az út a további dicsőség, a további érvényesülés felé. És miénk ismét a bal sors. A vak véletlen, amelynek kezében a pallos olyan, mint a földkutatókéban a varázsvessző. Vakul megérzi, hol a magyar, hová kell ütnie. Tegnap Bolonyában érezte meg a vak véletlen, hol kell sújtania a bal sors nemzetét. Emelt fővel tűrjük a csapásokat, emelt fővel, mert nem kell szégyenkeznünk. De azért engedtessék meg nekünk, hogy egy kissé lehajtsuk ezt az emelt főt. Mert minden dicsőség, büszkeség, igazság és tiszta lelkiismeret mellett is fáj, hát fáj egy kicsit a vereség. ne szégyeljük bevallani. És azért fáj, mert nincsen rá magyar orvosság, nincsen magyarázkodás. Mindent megtettünk becsületesen, nem tehetünk róla. Hát, ezt írta a Nemzeti Sport a magyar részvétellel zajló 9 foci világbajnokság közül az első után, amelyen Nádas Ödön volt a szövetségi kapitány. A mérlege 17 mérkőzésen 7 győzelem, 3 döntetlen és 7 vereség. Őt Dícz Károly követte, aki 1934. októbere és 1939. júniusa között irányította a válogatottat. Munkásságára jellemző, hogy a kapitányi örökranglistán eredményesség tekintetében csak 3-an előzik meg. Sebes Gusztáv, dr. Mezei György és Baróti Lajos. 41 mérkőzésen vezette a válogatottat, amelynek mérlege 19 győzelem, 9 döntetlen és 13 vereség volt, 82 rugott gól és 47 kapott. A legnagyobb sikerét az 1938-as franciaországi világbajnokság hozta, amely a magyar labdarúgás egyik legnagyobb, de egyáltalán nem helyén kezelt sikere. 38. június 5-én Magyarország, Holland-India 6-0 a világbajnokságon. Június 12-én Magyarország, Svájc 2-0, ez már a negyeddöntő volt, aztán az elődöntőben június 16-án Magyarország, Svédország 5-1. Vagyis a döntőig 13-1-es gólkülönbséggel jutott el a csapat, az elődöntőben azt a svéd válogatottat múlta felül, amelynek szövetségi kapitánya Nagy József volt. A döntőben a világbajnoki címvédő olasz válogatott volt az ellenfél. Dícz Károly az elődöntőhöz képest 4 helyen változtatott a csapat összeállításán, amely hozzájárulhatott, hogy az addig magabiztosan játszó csapat 4-2-es vereséget szenvedett, és végül ezüstérmes lett. 1938. június 19-én Olaszország, Magyarország a világbajnoki döntőben 4-2. És akkor üssük fel ismételten a Nemzeti Sportot, és olvassuk el, hogy mit írt az 1938-as világbajnoki döntő után. Legyünk tárgyilagosak, a VB döntőben a Jobbik csapat győzött. Ne legyünk elkeseredettek, a Jobbtól kikapni nem szégyen. A 2 gólkülönbségű vereség reális. Mentségünk van bőven. 2 kiválóságunk, Korányi és Turai nem játszott, de körülbelül az volt ma a helyzet, hogy ezzel a 2 emberrel is vereséget szenvedtünk volna. Természetesen ez csak feltételezés. Nagy kár, hogy Szűcs és Polgár közel egy hónap óta nem játszott már mérkőzést, és ilyen nagy meccshez bizony hiányzott a meccs rutinjuk. Az olasz csapat, ahogy ma játszott, verhetetlen. Valóban megérdemli a világbajnoki címet, mert a világ legjobb 11-je. Semleges pályán a legjobb angol válogatott is alig ha győzhette volna le. Az olaszok taktikája tökéletes. Pompásan fedeznek a védőik, és a legfontosabb a remek stratégiájuk. Gyorsan és tökéletesen tudják erejüket, a számbeli túlsúlyt oda csoportosítani, ahol erre a legnagyobb szükség van. Pompásan mennek át védekezésből támadásba. Ezt a világ egyetlen futball nemzete sem tudja utánuk csinálni. A magyar csapat vereségének fő oka a fedezett sor. Ez a vonalunk bizonyos fokig váratlanul gyengén játszott. Közel sem adta azt a játékot, amit odahaza megszoktunk tőlük. Egyéni képességeiknek csak kis hányadát tudták a küzdelembe venni, ez pedig a kitűnő olasz támadókkal szemben vajmi kevésnek bizonyult. Hát ezt olvashattuk a Nemzeti Sportban az 1938. június 19-i VB döntő után, amelyen a Dícz Károly vezette válogatott ezüstérmet szerzett. A 9 magyar VB szereplés közül tehát az első 2-n Nádas Ödön és Dícz Károly irányította válogatottunkat, és mielőtt jönnek a későbbi korok kapitányai a mai visszajátszásban, kicsit idézzük még ezt a 2 világháború közötti időszakot. Az ezredfordulón készült 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsorból idézünk. Először Ódry Lajos beszélt a 38-as döntőről, az olasz csapatról, a kor hangulatáról, majd Lantos Gábor eleveníti fel az első 2 világbajnokságunk történetét, aztán a kor egyik legendájának, a 47-szeres válogatott Titkos Pálnak a hangját hallhatják, azokról az időkről, a múlt század 30-as éveiről.
2: Annyi mendemonda van, hogy mivel a Turai lemondta a válogatottságot annak idején. Beszélő viszonyban voltam minden, a Csemacsitól kezdve, a Turai Jóskán keresztül, a Bíró Sanyin keresztül, tehát egy korosztály, azt lehet mondani, egy korosztály volt. Ők is elismerték azt, hogy az olaszok jobb futballisták voltak.
3: Tehát azon a meccsen voltak jobbak, vagy amúgy is jobbak
2: voltak? Amúgy is jobbak voltak. Nem mondjak önnek, volt nekük egy centerük, nem csak egy, de abban az időben, amely azza, akinek a stadion most elnevezték, hát egy hihetetlen, mint a villám, és az a labdakezelés. És ami legérdekesebb, ha esetleg be volt rúgva, még előtte, ha éjjel be volt rúgva, a mérkőzésre fitten, kondicionál fölülmúltak bennünket.
3: Válogatott itthoni mérkőzései közül melyikre tetszik emlékezni ebből az időszakból?
2: Én arra emlékszem, amikor ott ültem a kispadon, a Németország, megvertük 5-1-re az ülőjúton. Beadtam, most már nem tudom, nincs a fejembe annyira, beadták a labdát a Zsengelérnek, és a Zsengelér a jobb lábával úgy csinált, mint oda fogja tenni. A kapus már dobta magát, amikor fordított a lábfején, és az ellenkező sarokba helyezte a labdát.
3: Ezek a mérkőzések gondolom zsúfolt ház előtt zajlottak.
2: Zsúfolt ház előtt. Például gyerekkoromban, benne volt az újságban is, már szombaton kimentünk akár a Fradira, akár a Hungárútra, kihúztuk a kerítésből a szögeket, hogy másnap, vasárnap könnyebben tudjunk, ne kelljen akkor bajlódni, mert jött a lovasrendőr, meg az őr. Kihúztuk a szögeket, hogy visszatettük silányon, hogy ki tudjuk húzni másnap, hogy be tudjunk lógni a meccsre. Ajjajjaj, miket csináltunk. Annak idén szedték a jegyeket, valamelyik néző nem is kérte vissza a felét a jegynek, mert benne...
3: Letépett felét.
2: Aztán, amikor tele volt a jegyszedőnek a zsebe vagy a keze, bedobta a sarokba a hulladékot. Mi meg oda sompolyogtunk, így belemarkoltunk, elszaladtunk a csomó szakított dolog. Volt közöttük egész jegy is, meg volt fél jegy is. És olyan szépen elvágtuk a fél jegyeket, és egy másik féllel összeragasztottuk, finom flusszpapírral, bementünk.
3: Ezzel tetszettek bemenni.
2: Bemenni, igen. Mindent megragadtunk. A Józsefvárosi Orci tértől még elmentünk Újpestre is gyalog. Futottunk, most futunk eddig, most futunk gyerekkorunkban.
3: Melyik a nagyobb siker? A 38-as ezüst, vagy az 54-es második hely?
2: Én szerintem a 38-as.
4: Az 1930-as világbajnokságra az MLS takarékossági okokból nem nevezte a magyar labdarúgó válogatottat. 1934-ben a magyar csapat Egyiptom ellen kezdte meg világbajnoki szereplését a nyolcaddöntőben Nápolyban. Egyiptom Magyarország 2-4. A negyeddöntőben azonban elvérzett a magyar csapat, a 9 emberrel küzdő magyar válogatott. Avar még az első félidőben megsérült, Markost pedig Mattea, az olasz játékvezető, még az osztrákok szerint is jogtalanul állította ki. A 2-1-es vereséggel a magyar csapat kiesett a világbajnokságról, melynek végső sorrendje így alakult: világbajnok Olaszország, második Csehszlovákia, harmadik Németország, negyedik Ausztria. Ki gondolta volna, micsoda izgalmakat él át majd a magyar csapat 4 évvel később az 1938-as világbajnokságon, melyre, hiszik vagy nem, selejtezőt kellett játszani a mieinknek a Hungária úton. Görögország volt az ellenfél, a végeredmény 11-1. Ennek a találkozónak is van egy érdekessége. Nemes 3 gólja ellenére, amit ezen a meccsen szerzett, megmaradt egyszeres válogatottnak. Szóval az izgalmak. A holland-indiai válogatott Ramsey legyőzése után a csapat átköltözött Lille-be. A svájciak elleni mérkőzés előtt földrengés rázta meg a várost. Még szerencse, hogy a magyar futballisták éppen a szabadban snúroztak. Szóval világbajnokság 1938 Franciaországban. Magyarország-Holland-India 6-0 a nyolcaddöntőben. Magyarország-Svájc 2-0 a negyeddöntőben. A svédeket az elődöntőben 5-1-re verte a magyar válogatott. Következett a döntő, 1938. június 19-én Párizsban 65 ezer néző előtt. Szabó, Polgár, Bíró, Szalai, Szűcs, Lázár, Sas, Vince, dr. Sárosi, Zsengellér, Titkos. Ez volt a magyar válogatott összeállítása. Még közel 70 év elteltével is vita témát jelent a világbajnoki döntőben szereplő magyar csapat összeállítása. Sokáig tartotta magát az a pletyka, hogy Dietz Károly, a szövetségi kapitány, az olaszok kérésére mellőzte Toldit és Korányit. Álljon itt a szövetségi kapitány egykori nyilatkozata. Polgár duzzad az erőtől, kitűnő formában van. Vince remekül játszott a svájciak ellen. Toldit ellenben visszavetette lábsérülése. Titkos és Kohút közül a fiatalabb és lendülesebb Titkost választottam. Korányi később úgy vélte, a mellőzésének oka az volt, hogy az elődöntő második félidejében összeszólalkozott a pályán Bíró Sándorral, a hátvédtársával. Dietz Károly húzásai nem váltak be. A magyar csapat kikapott, elveszítette a világbajnoki döntőt. Olaszország-Magyarország 4-2. Az ezüstérem után Budapesten a keleti pályaudvaron több ezres tömeg követelte dr. Dietz Károly azonnali lemondását. Aki azonban ezt nem tette meg, tovább irányította a magyar labdarúgó válogatottat egészen 1939. június 8-áig. Mit ad Isten, megint az olaszokkal játszottunk aznap Budapesten, és megint vereséget szenvedtünk 3-1-re. Ez volt Dietz doktor utolsó mérkőzése a magyar labdarúgó válogatott kispadján. Említettem már Titkos Pál nevét, aki két világbajnokságon vett részt. Most az ő hangját idézzük föl.
5: Nagyon fiatalon kezdtem el már a Grundon futballozni, és a Grundon feltűnt a fürgeségem, gyorsaságom, és úgy, hogy mikor az iskolába, a polgári iskolát elvégeztem 1922-ben, akkor egy kerületi SC-be kezdtem el futballozni az ifjúsági csapatával, ahol már ott is sikereket értünk el, megnyertük az ifjúsági Huber-díjat, és onnan aztán szereplésemen keresztül a volt barátom, amit megismertek, felismerték a tehetségemet, akik a 33-asban voltak, és az egykeletből ugye megfőztek, hogy hát menjek el a 33-as FC-höz, akkor még fiatalom 1927-ben meg is tettem, és aláírtam professzionista szerződést, hát nem volt professzionizmus akkor olyan nagy, de 20 forintos, 20 pengős heti fizetésére aláírtam a szerződést, és úgy kerültem a 33-asra, ahol 2,5 évig játszottam, és utána aztán a 33-asnak az elnöke, Barna Sándor, látta, hogy hát kinőttem már a 33-as keretből, megbeszéltük vele, és akkor átadtak a Hungáriának, a mai MTKVM-nek az elődjének. Ott 11 évig játszottam, ott talán fiatalságomnak legszebb éveit töltöttem el, itt lettem sorozatba válogatott, és a Hungáriába is kétszer megnyertük a magyar labdarúgó bajnokságot, úgyhogy szóval nagyon szép éveimet töltöttem el az MTK-ba, akkor ugye a Hungária FC-be. A felszavlás után az MTK újra szerveződött, akkor ott voltam egy fél évig, voltam edzője az MTK-nak.
6: Hányszoros válogatott tetszik lenni?
5: Hát országok közötti válogatottat, hivatalos ország közötti válogatott 47-szer voltam. Ugye
6: professz... Kivel játszott együtt?
5: Hát én ugye Szabó Tóni, Háda Jóska, Sárosi Gyurka, Takács kettővel is, Hírszer Ferivel, Svarekkal, úgyhogy nagyon sok akkori nagyon, ugye az MTK-ban, ezek az MTK-ban voltak, és voltak nagyon jó barátom a Ferencvárosban is, Polgár Gyula, Lika Antal,
6: és a válogatottban kivel játszott?
5: És a válogatott ugyanezekkel játszottam, mert ugye nagyjából az FTC-ből, Hungáriából és akkori Újpestből voltak általában válogatottak, úgyhogy ez egy olyan szűk kis hely, szűk kis kör volt a válogatott is, ugye ebből a három klubcsapatból állt össze mindig a válogatott is. Úgyhogy nagyon jó barátok voltunk, úgyhogy időközben, amikor a 38-as világbajnokságon is részt vettünk, ahol másodikak lettünk, akkor én az egész világbajnoki turné alatt mindig szobatársamat, Polgár Gyulát választottam, úgyhogy MTK, FTC, ugye nagyon jó megféltünk, sőt, Nagyon jó barátságban is voltunk, nem csak vele, Lázárral és a Likával, többiekkel is.
1: Titkos Pál 1908-ban született és 1988-ban halt meg. Szerepelt az 1938-as VB-n, ahol a magyar válogatott ezüstérmes lett. Az ezredfordulón készült 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsorból idéztük a hangját. A 9 világbajnoki szereplésünk közül az elsőn 1934-ben a magyar válogatott a negyed döntőig jutott, a másodikon 1938-ban ezüstérmes lett. Aztán a harmadikon 1954-ben megint ezüstérmet szerzett. Annak a kapitánya, ki ne tudná, Sebes Gusztáv volt. Neki néhány mondata megmaradt az utókornak, de mielőtt ezt meghallgatnánk, egy kis régi emlékezés Novotny Zoltántól, csatorna hangunktól, aki Sebes Gusztávról beszél.
7: Az aranycsapat legendája. Emlékek, történetek a magyar labdarúgás napján. 70 évvel ezelőtt ezen a napon játszották Londonban, a Wembleyben az évszázad mérkőzését, a felejthetetlen 6-3-at.
8: Sebes Gusztáv, legeredményesebb szövetségi kapitányunk. 2010-ben a Los Angeles Times minden idők harmadik legjobb futballedzőjének választotta a világon. Ő volt a lángész az 1950-es évek rendkívüli magyar csapata mögött.
9: Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkutyú lő, gól!
8: A 4-2-4-es felállás és a hátrapont középcsatára alkalmazásának úttörője. A kreatív, korszerű támadójáték kialakítója.
9: Puskás a mi télfelünkről indul el vele. Laposan gurítja Kocsis lábára, Kocsis laposan tovább Bozsiknak, Bozsik laposan tovább Hidegkutynak, Hidegkuty laposan tovább Budainak, így laposan, na most laposan Zibornak. Zibor elmegy a labdával, nincsen rajta, senki a jobb szélső helyén van egy pillanatban. Zibor most az alapon arról Puskásnak adja, Puskás cselcsinál lő, gól!
8: Több mint 7 évig irányította a magyar válogatottat. Ez alatt Puskásék megnyerték a Helsinki olimpiát, az Európa kupát és második helyen végeztek a svájci világbajnokságon. 69 mérkőzésen, 50 győzelem, 12 döntetlen, s mindössze 7 vereség. 81%-os lenyűgöző teljesítmény. Megismételhetetlen, egyszerre inspiráló és letaglózó. Ezzel Sebes Gusztáv az első a szövetségi kapitányok eredményességi rangsorában.
1: Novotny Zoltán beszélt Sebes Gusztávról, és most néhány mondat a legendás kapitánytól, aki bemutatja az aranycsapatot, majd annak hátvédje Lantos Mihály, illetve Buzánszky Jenő emlékszik Sebes Gusztávra.
2: Rendes gyerekek voltak, volt egy kicsit például a vetem csak a Lórántot, az egy kicsit erős volt, a fizikailag volt erős, de aztán megmagyaráztam neki, Gyulát, ezt így és így, és ez az a Börzsei, a másik a Kocsis. A Cibor Zoli, az meg egy móka. Az egy móka a Zoli, de helyes és jó játékos volt, és megtaláltam az ő dolgát, hogy melyik poszton írna, és a jobb szélén, bal szélre jött, úgyis öcsi. Hát ez egy olyan gyerek volt, nem vetekedett, vagy olyan kis vekerletelepű gyerek, elmentem hozzá, mikor ott láttam, hogy játszik, mint játszik, akkor még a vekerletelep csapatban volt, de aztán kidomborodott az, hogy nagyon nagy tehetség, az ellenfél is nagyon becsülte, de ezt általában ezek a gyerekek, meg voltam velük elégedve a tudásra is.
10: Azt mondják, hogy a Puskás amúgy is a kedvence volt Gusztáv bácsinak.
2: Az volt, hát ez hozta magával, hát ez természetesen, ugye, de ezt mondhattam volna Zakariásra, a Csekin Kocsisanyira, a Cibor Zolira. Angliát megvertük.
10: Melyik gól volt a legemlékezetesebb, amit a csapat lőtt?
2: Na, amelyikben volt, az mind örvendetes volt.
11: Mi volt Sebes Gusztáv legfőbb erénye, amivel a jó szövetségi kapitányok közül is csak kevesen rendelkezte?
12: Három tényezőt sorolnék föl, elsősorban az embersége, második a pedagógiai érzék, és harmadik, én nem utolsó sorban pedig a szakmai tudása.
11: Lehet, hogy neki egyszerű volt a dolga, ugyanezt az eredményt más is elérte volna a csapattal, hiszen rengeteg klasszis volt ebben az együttesben, az aranycsapatban.
12: De ez a csapat nem klasszisokkal indult, a hosszú évek folyamán klasszisokkal értek meg a játékosat. Ez egy kísérletként indult egészen a felszabadulástól, egészen az 54-es VB döntőig. Azóta fő cél, hogy állandósítsuk a csapatnak a sikereit, és ez sikerült is.
11: Ott a világbajnoki döntő után, amikor kiderült, hogy az NSK lett a világbajnok, hogyan viselkedett? Vissza tud erre emlékezni?
12: Egész halványan, hát mert mindenki saját magával volt elfoglalva elsősorban. Nagyon letörte őt, de azt hiszem inkább befele rágódott, kifele nem mutatott semmit. Nagyon nagy kár, hogy nem sikerült neki.
11: Sírni látta?
12: Én akkor azt hiszem úgy vettem észre, hogy egy-két könnycsepp kijött a szeméből, de félre vonult, és gondolom, hogy jó, kisírta magát.
11: Mit gondol azóta, hányszor foglalkozott ebből a dologgal?
12: Bárhol megjelent a Sebes Gusztáv, mindig föltették neki a kérdést, vajon miért nem nyertük meg a világbajnokságot.
11: Miért nem nyertük meg ezt a világbajnokságot?
12: Máig se tudom. Annyit el szeretnék mondani, hogy mi előtte tulajdonképpen egy-két döntőt játszottunk a brazilokkal és az uruguayakkal egy meghosszabbított 120 perces mérkőzésen. A másik ágon pedig a németek szinte könnyű ellenfelekkel besétáltak a döntőbe.
11: Hányszor volt válogatott?
12: 52-szer. Mind az 52-szer a Sebes Gusztáv alatt voltam válogatott. Abba a csapatba bekerülni szinte állandó 100%-os teljesítményt kellett nyújtani. Az igaz, hogy volt a válogatott mérkőzések előtti mérkőzésen gyöngébb formám, de a Sebes ezt nem vette tudomásul, mert hosszú évek alatt bízott az emberbe, és tudta az, hogy hozni fogja magát a válogatott mérkőzésen is.
13: Össze kellett rakni azt a rengeteg jó játékost, amihez kellett egy szövetségkapitány és a Sebes Guszti bácsinak a nagyságát. És az, hogy nem sikerült, egy biztos, hogy egy legfájóbb pont valamennyiünknek, akik ott voltunk a küszöbön, a koronát a fejünkre tehettük volna, elbuktunk, de egy csapat bukik el. Ha mi úgy éreztük volna, ha most egy valaki is lelaufolja a meccset, és nem tesz meg mindent, akkor biztos, hogy vádolnak. De ha valaki megtesz mindent, akkor nincs miért vádolni, mert hogy kihagy egy helyzetet, az nem biztos azon, mert ezen a meccsen azért rúgtunk 3 kapufát.
14: És jó néhány 100%-os helyzet maradt ki.
13: Így van. Tehát végeredményben bármikor elé került a világbajnokság, a döntője. Mi akkor se vádoltuk, azt mondtuk, te Rosics, ha te ezt megfogod a labdát, akkor nem kapunk ki, vagy ha én azt mondom, én saját magamat, ami számtalanszor kiver a víz, ha eszembe jut, hogy a második gól előtt, ha én a szögletet, amit berúgtak, nem rúgom szögletre, hanem ki tudom rúgni oldalvonalra, akkor mi vagyunk a világbajnokok. De hát akkor én magamat is vádolhatom. Tehát mi nem vádoljuk egymást, hogy te most te miattad csúszott el a meccs. Egy futballcsapatban, ha megtesz mindenki valamit, akkor nem szabad vádolni senkit, hogy most jó játszott, rosszul játszott, mert ma jó játszok, holnap rosszul játszok. A sport az egy ilyen, amelyik a futball nem ismétli önmagát soha. Minden meccsen másképp kell, mindig más ellenfél van, más taktika van. Tehát egyetlen egyet, amit megtehetek én az, hogy fölkészülök a mérkőzésre. Tehát fejbe, lélekbe, akkor nincs miért vádolni.
1: Sebes Gusztáv 1949-től 1956-ig volt szövetségi kapitány, és ő volt a harmadik, aki világbajnokságon vezette válogatottunkat. A további háromról a hírek után lesz szó.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
15: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
16: Itt van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
0: Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
16: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
17: Lionel Messi a VB-k legeredményesebb játékosa. Ma szavaznak a védett üzemanyagárak megszüntetéséről. Marad a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
17: Argentina Lionel Messi két góljával 2-0-ra győzött Ausztria ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjában Dallasban. A címvédő dél-amerikaiak ezzel már a 32 között vannak. A 8-szoros aranylabdás Messi a 7. percben 11-est hibázott, majd a 38. percben akcióból már betalált az osztrákok kapujába. És 17. góljával ő lett egyedül a VB-k legeredményesebb játékosa, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. A hosszabbításban lőtt újabb góljával pedig már saját rekordját javította 18-ra. Ugyanebben a négyesben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re múlta felül Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto FC csatára Nadir Benbouali fejelte. Jordánia ezzel már kiesett. Az így csoportban Kylian Mbappé két góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0-es sikeréhez Philadelphiában, ahol vihar miatt az első félidő után több mint két órával később folytatódott a játék. Mbappé már 16 gólnál tart a világbajnokságokon, amivel beérte Klózét. A kvartett másik mérkőzésén Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál. Erling Haaland kétszer vette be az afrikaiak kapuját. A már tovább jutott franciák és norvégok pénteken 21 órától a csoport elsőségért csapnak össze. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia a Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az N4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Szappanos Péter az Újpest NB1-es labdarúgó csapatához szerződött. A 35 éves korábbi válogatott kapus a Puskás Akadémiától igazolt a lilafehérekhez. A portugál Filipe Cselicaia irányítja vezetőedzőként a Zalaegerszeg NB1-es labdarúgó csapatát. A 41 éves tréner dolgozott többek között a Benfica, a Sporting, valamint az ukrán Shakhtar Donetsk szakmai stábjában. A zalaiakhoz pedig a Chicago Fire együttesétől érkezett.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
17: A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket. Fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja. Az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztett cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes, országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Múzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érmeket lefoglalták és értékesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és közbiztonság fenntartása.
0: Közlekedés.
17: Baleset történt korábban az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél, a 49-es kilométernél már minden sáv járható, de a közel 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Aztán erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
18: Időjárás.
17: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei-tó 29, a Tisza-tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
18: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kérek hatalmas nagy hajrá!
18: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A magyar labdarúgó válogatott 9 világbajnoki szereplése közül az elsőn 1934-ben a negyed döntőig jutott, a másodikon 1938-ban és a harmadikon 1954-ben ezüstérmes lett. Az első szereplés alkalmával Nádas Ödön, a másodiknál Dietz Károly, a harmadiknál Sebes Gusztáv volt a szövetségi kapitány. A következő 4 VB szereplés során mindannyiszor Baróti Lajos irányított. Ez azért is különleges, mert a 4 szereplés között 20 év telt el, és 2 VB-re, a 70-esre és a 74-esre nem tudta kvalifikálni magát a csapat. A játékosként kétszeres válogatott Baróti Lajos előbb egy válogató bizottság tagjaként irányított 4 mérkőzésen, majd 80, később egy másik ciklusban 36 mérkőzésen volt önállóan szövetségi kapitány. Az első szakaszra, amely 57-től 66-ig tartott, 3 VB szereplés jutott, a másodikra 75-től 78-ig az argentínai. De mielőtt Baróti Lajos szövetségi kapitányi teljesítménye szóba kerülne, előbb meséljen ő maga az archív magnószalagról, a játékos pályafutásáról.
19: A labdarúgást Szegeden kezdtem megtanulni, a szegedi AK-ba, ahova az ifjúsági csapathoz kerültem, ez 14 éves voltam. És ott fejlődtem is abba az egyesületbe, 1946-ig egyetlen egy egyesületben voltam játékos. Ebben a szak tulajdonképpen olyan, mint budapesti viszonylatban annak idején a Ferencvárosnál az FTC, az Újpestnél az UTE, vagy a Hungáriánál az MTK amatőr csapata volt az utánpótlás csapata, elsősorban a nagy csapatnak, így a Szeged FC-nek így lehetett venni, hogy a szak volt tulajdonképpen nevelő egyesülete.
20: Onnan is lett válogatott, de érdekes, hogyha nézzük a könyveket, akkor mindössze 2 válogatottságot jegyeznek az ön neve mellett, és a kettő között is 2 év telt el. Ennek mi volt az oka?
19: Az, hogy 7 évig katona voltam. 1939-ben bevonultam, és 1946-ban szereltem le, mint katona. Most ebben az időben, ebben a nehéz háborús időszakban, amikor olyan beosztásba kerültem, hogy egyszerűen az edzéseken nem tudtam részt venni, ez meglátszott a játékomon is. Tehát 1939-ben és 42-ben voltam válogatott, ahogy a pályán mutatott teljesítményem alapján rám gondoltak a szövetség kapitányok. Tehát nekem, mint profi labdarúgónak abban az időben, hisz 1927-ben a Szegednek profi csapata volt, tehát oda szerződtettek engem, és mint profi játékos részt vettem olyan bajnokságban, amelynek az alapja volt az, hogy valaki válogatott tudjon lenni. Tehát tulajdonképpen a katonaság az, amely gátolta az én fejlődésemet, egész héten nem tudtam edzeni, csak szombaton utaztam a vasárnapi mérkőzésre, ha arra lehetőségem volt. Ez a napi teljesítményen, illetőleg a heti teljesítménye természetesen meg is látszott.
20: Ginzeri Dénes volt az, aki elősőként behívta Baróti Lajost Németország ellen 39-ben. Tetszik erre emlékezni, erre a mérkőzésre?
19: Hogyne, 5-1-re nyertünk az Ülői úton. Azt mondanám, hogy Kincses, Sárosi, Zsengelér, Dudás, Gyetvai, ez volt a csatársor. Szalaival, a nemzetibe játszó balfedezettel, Szalaival alkottuk a fedezetpárt. Olajkár 2, Sárosi 3, Kis Péter volt a hátvéd 3-as, és a Szegedi Tóth Gyuri szintén klubtársam, és az abban az időben nagy dolog volt, hogy egy vidéki egyesületből két játékos került a válogatottba. És aki később még szakmailag is nagyon jó barátom volt, akkor, amikor én a UEFA technikai bizottságának voltam a tagja, a Helmut Schön ellen itt, ezen a mérkőzésen én magam is játszottam, és talán innen kezdődött az a szakmai jó barátság, ami később, amikor ő a német válogatottnak, én meg a magyar válogatottnak voltam a szövetségkapitánya, ha találkoztunk, vagy az UEFA értekezeteken, mindig nagy szeretettel üdvözöltük, és volt alkalmam mindig egy kicsit ugratni az 5-1-ért, mert azért az a német csapat nem volt annyira rossz, hogy 5-1-re kikapott volna. Tudni kell, hogy az a magyar csatársor, a Zsengeréréket említem, Sárosékat, az egy nagyon jó csapat volt.
1: Paróti Lajosnak volt lehetősége sok-sok kapitányt ugratni egy-egy magyar győzelem után, de nem volt ő olyan típus. Vas István Zoltán 2000-ben Baróti 86 éves korában készült beszélgetéséből az is kiderül, milyen ember volt a 4 VB-n is a magyar válogatottat vezető Baróti Lajos.
3: Nem perdöntően fontos dolog ez, de bizonyos fokig meglepett. Benne vagy a telefonkönyvbe?
19: Mindig benne volt.
3: Hát ez nagy kockázat.
19: Tudom, hajnalban vagy éjjel fölsz hívtak telefonon, hogy miért ez és miért az játszik, miért, pláne szövetségkapitánságom alatt. A labdarúgedzői pályafutásom alatt ez nem volt probléma, mert egy klubhoz tartoztam, tehát ott, hogyha akartak volna valamit tőlem, megtaláltak a pályán vagy az egyesületnél, de a válogatott csapatnál, ahol nagyon sok egyeset érdek ütközött velem, esetleg más vélemény volt, vagy az én tévedésem, hogy nem X, hanem Y játékos került a válogatott keretbe. Sok gonosz ember megcsinálta velem azt, hogy éjjel 1 órakor, 2 órakor, 4 órakor, vagy bármikor bent az üzembe éjjeles volt, akkor direkt szándékosan felhívott. Engem nem zavart. Felvettem, valami biztonságot mondott, letettem, és nem érdekelt. Soha nem volt titkos a telefonon. A számom sem, most már az utóbbi 30 év alatt azt nem is változott.
3: Sőt, emlékeim szerint a lakcím is benne volt.
19: Igen, hogy ne. Ugyanaz. 1952 óta lakom ebben a lakásban, úgyhogy ezt is mindenki tudja itt a környéken, hogy én itt lakom.
3: Említetted itt, hogy az érdekek ütköztek. Ezen sokat gondolkoztam, hogy egy szövetségi kapitány esetében, még akkor is, amikor te fénykorodban voltál, azért egy-egy játékos életét alapvetően befolyásolhatta. Végig gondoltad te ezt?
19: Hogyne. Ha egyesületi edző vagyok, akkor rendelkezésemre áll 16-17 játékos. A válogatottnál az megint más. Van egy elképzelésed, és az elképzelésedhez rendelkezésre áll az összes a országnak a legkiválóbb játékosa. Tehát azokat veszed oda az elképzelésedhez. Na hát itt szokott ütközni az ember, vagy itt ütköztem mindig az egyesült érdekekkel. Az, hogy például csak egyet mondok, hogy a 60-as világbajnokságon akkor először játszottuk a válogatottba az úgynevezett kétékes játékot, kétszenteres játékot, akkor a fiatal benne és a farkas mellett tettem le voksot, tehát ők szerepeltek. Ugyanakkor volt ragyogó játékos a Honvédtől, a Tihi például, ott a Varga Zoli a Ferencvárosból, és mégis emellett a két játékos mellett döntöttem.
3: Igen, csak hogy nem pusztán erről van szó, hanem annak a játékosnak adott esetben az egész életpályáját meghatározza-e az, hogy a szövetségi kapitány, és majdnem mindegy, hogy hogy hívják, hogy Baróti Lajosnak, vagy Pityi Palkon, hogy a szövetségi kapitány beválogatja, vagy nem. Anyagilag, egzisztenciálisan általában, erkölcsileg is.
19: Ez pontosan így van. Hát nekem akkor döntenem kellett. Hát valamit kell csinálni.
3: Volt arra példa, hogy emberileg talán a rokon szenved nem amellé állított volna, akit végül is betettél?
19: A csapat érdeke azt kívánta, akkor biztos. Nekem is voltak érzelmileg hozzám közelebb került játékosok. Mégis azért a csapat érdek az nálam mindig az elsőrendű volt. Tehát nem hiszem, hogy visszagondolok az egész hosszú edzői pályafutásom alatt, főleg a válogatottnál, hát egyesetnél nem érdekes mód kötött létszám van. Tehát ott én nem változtathatok, akár tetszik egy másik játékos, vagy nem. Aki rendelkezésre áll, az egyeseten azt kell szerepeltetni. Na, de válogatott csapatnál, az kétségtelen. Nagyon sokszor volt ilyen nüansz differencia, hogy ez a játékos, vagy az a játékos. Például én elmondok egy példát a 60-as világbajnokságon. Ugye ott mi elég szerencsétlenül szerepeltünk, kiváló kapusaim voltak, gondolatba sem akarom őket bántani, de ők is emberek, akik egy-egy meccsen elkövettek egy-egy bakit, vagy egy hibát, egy rossz kifutás, egy elkésett beavatkozás, és megváltoztatta az eredményt. Hát ilyen volt, neveket nem szeretnék említeni, nagy itten régi fájó sebeket én megint úgy fölkavarjak érzelmeket. Úgyhogy egyik kapusom nagyon rosszul védett egyik válogatott mérkőzésen, mondjuk a portugálok mérkőzésén, és a következő meccsen kihagytam, és bekerült egy másik kapus, aki a brazilok ellen ragyogóan védett. És aztán jött az utolsó mérkőzés a szovjetek ellen, és akkor nekem dönteni kellett, hogy a két jó kapus közül melyik. És végeredményben, amikor kikaptunk 2-1-re, visszagondolva talán nem tudom bizonyítani. Tehát ha azt a kapust eszem be, aki a portugálunk ellen gyöngén védett, de a szovjetek ellen a szovjet játéknak jobban megfelelt volna az ő képessége kapu elé évert magas labdák kijövetelénél, talán másképp alakul a mérkőzés. Nem tudom magamat sem meggyőzni, visszaforgatni, mert ez olyan, ha a labdarúgásban nincsen. Mindig az a legjobb csapat, amelyik a pályán van. Ezt akárhogy is mondják, mert az, hogy valaki helyette játszott volna, vagy nem, az esetleg megsérül az 5. percben, ezt nem szabad elfelejteni, az én időszakomban a válogatott csapatnál csere lehetőség nem volt. Tehát az a 11 játékos, aki kiment a pályára, annak kellett befejezni, ha csak a játékvezető ki nem állított valakit. De helyette, úgy mint ma, hogy 2-3 játékos lehet cserélni, erre lehetőségem nekem soha nem volt.
3: Csak a gyengébbek kedvéért idézem fel, hogy például Mészői felkötött karral ment vissza a pályára, ugye azt hiszem éppen a brazilok ellen?
19: Igen.
3: Ugye most joggal mondják, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy Baróti Lajos tegezzem. Na most ugyanakkor az egész beszélgetés nagyon álságos lenne, ha most magázódnánk. De azon elgondolkodtam, lehet, hogy én tévedek. Nem mindenkivel tegeződtél az újságírók közül. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de nem, úgy emlékszem, nem mindenki.
19: Nem, hát az nem. Hát ez kézelmi momentumok vannak. Van, aki szimpatikus, akit szeretek, akit tisztelek jobban, mint a másikat, nem csak azért, hogy esetleg keményebb kritikát írt, ha megérdemeltem, biztos úgy volt, hogy azt kellett írni, nem ez befolyásolt engem. A kettőnk kapcsolatában maga az ember mutatta azt, hogy valahogy én közelebb tudtam hozzá kerülni, vagy nem. A játékosokkal is így voltam én, akár klubedző, akár válogatott csapatnál is. Voltak játékosok, akiket magáztam, attól függetlenül, hogy egyforma korúak voltak, és voltak, akik tegeztem. Sőt, amikor még a fiatal edző voltam, és kezdő edző voltam, akkor olyan csapatoknál, mint többek között a Vasasnál is, vagy az Újpestnél is voltam játékos,

0: Ő is vigyázott arra, hogy hogyan szólít meg, de a tegedési dolog az fennmaradt. Ez különösen nekem, amikor én 34 éves koromban egyik napról a másik napra lettem Győrben edző, tehát 32 éves korom után eltört a lábam, egy júniusi nap, voltunk egy csehszlovák túrán, és augusztus 1-ével ugyanannál a csapatnál, amelyikben játszottam Győrben, annál a csapatnál edző lettem, tehát vezető edző. Most a játékosokkal mindegyik Eperto viszonyban voltam, hát érthető, hát egy csapatban játszottunk. Na most az én szerepem rettentes nehéz volt az első időszakban. Ugye fegyelmezni, irányítani, véleményt elmondani, bizonyos elképzeléseket megkövetelni azoktól, akikkel együtt egy pár héttel ezelőtt még valami célért, egy edzői utasítás alapján együtt közöttünk. Ez emberileg nekem nagyon nehéz volt. De szerencsére, hogy ott sem változtattam azon, és egy nagy, azt hiszem, hogy edzői baklövés lett volna, én elkezdtem volna magadni ugyanazokat a játékosokat, akik Eperto voltam. Szóval egy edzői kapcsolat ilyen szempontból, mint említettem, a válogatott csapatnál is voltak játékosok, akik függetlenül jóval idősebb korban kerültem szövetségkapitány pozícióba, de akkor is egyes játékosokat magáztam, a másikat tegeztem. Például mondok egy újpesti példát, a Káposzta Benő, a Solymosi Pixi, az nekem, azokat mindig tegeztem.
1: A Göröcsöt, de ők is visszategeztek, igen?
0: Nem tegeztek vissza. De a Göröcsöt például magáztam. A Benét magáztam.
1: És meg nem tudná
0: az Ámbos meg? Nem. Az Ámbos nem tudná megmondani. Az Ámbos, én itt a Noskot tegeztem többek között. A Bánkuti Pistát, azt is magáztam. Szóval ez egy érdekes dolog, de a Vasasnál is. A Szilágyi Gyuszival például én még játszottam egy olyan csapatban, ahol ő centert játszott, én meg centerlapot játszottam, ő Debrecenben, én meg a Szegedben. Ugye? Na most, ha ezt a Pertó viszont én megszakítottam volna, talán nem is mertem volna belenézni a tükörbe. Ez egy olyan csúnya dolog lett volna, hogy én most, mert edző vagyok, elkezdem magázni azt, akivel Pertó viszonyban, vagy mint játékos kapcsolatban, nagyon jó viszonyban voltam az a játékosra, tiszteltem a tudását, pláne a Szilágyi Gyusziát, az egy nagyon-nagyon eredményes középcsatár játékos volt, a Vasasnál egy meghatározó játékos, amikor én oda kerültem hozzájuk.
1: Említetted itt, ugye ez volt a kiindulása az újságírókat. Még azt is mondtad, hogy nem mindegyikkel tegeződtél, ugye, függetlenül attól, hogy jót vagy rosszat írt. De ezen ugye elgondolkoztam, hogy nem babra ment a játék esetedben, tehát szövetségi kapitányként te biztos tisztában voltál azzal, hogy bizonyos fokig, majdnem, hogy politikai kérdés, hogy szerepel a labdarúgó válogatott.
0: Ez biztos, hogy így van.
1: Na most akkor jön egy újságíró, és ráadásul megint javíts ki, ha tévednék. Te olyan típusú edző voltál, akinek nem az volt a módszere, hogy sok-sok játékost végig próbálok. Kipróbáltál te is, de megvolt egy elképzelésed, és függetlenül attól, hogy a játékos éppen akkor azon a héten rosszul vagy jobban játszott, te ragaszkodtál hozzájuk. Tehát volt egy vázat.
0: Nekem nem is az újságírók, hanem a rádió vagy a TV riporter volt az, aki nagyon nehéz helyzetbe hozott engem. Mert hogy ő mit mondott fönt a tribünön, vagy mit mondott a mikrofonba, akkor, amikor ültem a kispadon, akkor, amikor a játékos játszott a pályán, és ő tett egy bíráló megjegyzést, ugye a közönség előtt. Most abban az időben a magyar válogatottnak a mérkőzésén általában nagyon látogatott volt.
1: 60-80 ezer ember.
0: Igen, rengeteg ember volt kint. De most képzeld el, hogy abban a hangulatban, amikor esetleg egy olyan szituációban volt a magyar válogatott, ahol bizonytalan volt a mérkőzésnek a megnyerése, vagy esetleg vesztésre álltunk. Most ez a hang a mikrofonban elhallott, amit abban az időben egy kis rádióval azért kimoltak az emberek, és hallgatták a rádiót is. Na most elhangzik egy dehonestáló, vagy egy szakmai tudás kétségbe vonó nyilatkozat egy riporter részéről, ugye a játékos mellett és én ellenem, tehát a mindenkori szövetségkapitány ellen, hát azt nehéz kivédeni. Na most itt ebből adódtak nekem azok a differenciáim, vagy nézeteltéréseim, akár riporterrel, amikor újságíróval, amikor Nem

0: Engem kérdeztek meg, hanem megírtak egy véleményt, és az a vélemény nem egyezett az én felfogásommal, illetőleg kettőnknek ellentétes volt a felfogása, de az enyémet tudták bírálni, de az övét nem. Ilyen esetekben egy szövetségkapitány, egy edző rettenetes nehéz helyzetben van.
1: Igen, csak az újságírónak, a riporternek, aki a közvéleményt befolyásolja persze, semmiféle vesztenivalója nem volt. Ő semmit nem kockáztatott. Te igen?
0: Nézd, egy újságíró, aki leírja az újságba, akár napilap, akár sportújságíró, a sportújságba leírja a véleményét, azzal lehet vitatkozni. De az, ami elhangzik a mikrofonba, abban nagyon nehéz. Ebbe a pozícióba, a szövetségkapitány pozícióba, ez mindig benne van, Pista. Ezzel nem lehet vérekezni. Az más kérdés, hogy én belül mit éreztem, és az, hogy tegeztük vagy magáztuk egymást, ebbe benne volt ez a kritika is az én részemről. Általában én megadtam mindenkinek a tiszteletet, de magamnak is megköveteltem. Talán a játékos és az edző kapcsolata is ezért volt valahogy közvetlenebb hozzám, még akkor is, hogy egy kicsit a távolság a játékos és én közöttem látszólag nagyobb volt. De azért, amikor mi bezárkoztunk egy terembe és egy taktikai értekezeten a nyilvánosság előtt már egymás között egyiknek a szemébe el tudtuk mondani a véleményünket, és az volt a jó, és az én soha nem haragudtam, hogyha egy játékosnak akár szakmailag, vagy bármikor más volt a véleményem, mint az enyém. Én azt mondtam, jó, rendben van, nézzük meg, hogy néz ki ez a pálya. Ha meggyőző, neked van igazad. De azért az a játékos soha nem kerültett ki a válogatott keretből, mert nekem azt mondta, hogy én ezzel nem értek egyet, mert nekem erről más a véleményem. Nagyon sok játékos volt a kezem alatt, különféle mentalitásban, különféle felfogásban, talán intelligenciában is.
1: És hát legalább két generáció volt.
0: Hát hogyne, hát négy világbajnokság, hát az maga már majdnem 20 esztendő, hogyha selejtezőket is hozzáveszem.
1: Közben nem tudom, megfigyelte, de milyen érdekesen változott a labdarúgó világ, hogy mondjuk a 60-as évek végén, 70-es évek elején bementem egy öltözőbe, és a 11 játékosból volt kettő, aki mondjuk érettségizett. Aztán eljöttek a 80-as évek, bementem egy öltözőbe, és volt kettő, aki nem érettségizett.
0: Igen, igen.
1: Óriási differencia.
0: Nagyon nagy differencia volt. Habár egyet azért szeretnék kihangsúlyozni, hogy csapatjátékokban a játék intelligencia és az általános intelligencia nincs összefüggésben nagyon.
1: Igen,
0: szóval én nagyon sok olyan egyszerűbb gyereket ismertem, akinek a játék intelligencia ahhoz a sportákhoz, tehát az én esetemben a labdarúgáshoz, sokkal magasabb szinten állt, mint egy esetleg egyetemi végzettségű, hasonló korú, de más felfogásban játszó játékos.
1: Az ám egyetemi végzettség. Olvastam valahol, hogy a jogi egyetemről az abszolutóriumod megvan, tehát a végbizonyítvány megvan.
0: És még a szigolatom is megvan, csak én 39-ben bemonultam katonának. Tehát akkor, amikor az egyetem visszakerült Kolozsvárra. Tehát én azért nem tettem le a második szigolatomat a jogi egyetemen, a 4 évet elvégeztem, mire és utána az természetes. De a doktorátusra már nem került a sor, mert én utána 7 évig voltam katona, és 46-ban szereltem le, mint volt hivatásos katona többek között.
1: Álljon meg a menet. Akkor te a Horthy hadsereg hivatásos katonatisztja voltál, ha nem csalódom, így van?
0: Igen. Így kerültem én 46-ba haza hadifogságból, és utána azonnal természetesen, hogy kirúgtak a hadseregből, és szerencsére...
1: Ne haragudj! Hát egy darabig legalábbis olybá tűnt, hogy a régi katonatisztekre szükség van, pusztán azért, hogy a működő képességét a hadseregnek fenntartsák.
0: Hát azt én nem tudom, hogy kiné hogy tartották fönt, engem biztosan nem. Mert én Szegeden rögtön, hisz azért is egy fájó pont nekem Szegedről való eljövetelem. Az egész gyerekkorom oda köt Szegedre, és végeredményben én 14 éves koromban úgy kerültem Szegedre, hogy apám tanár volt, őt odahelyezték a főiskola, gyakorlóiskolának igazgatójáról Szegedre, úgy kerültem én le.
1: Ez a Hősök kapujánál, ami van?
0: Igen, igen, aha. Igen. Ott is laktunk a Boldogasszony Sugár út 23 szám alatt, közel az iskolához. Szóval úgy kerültem én oda le végeredményben, tehát akaratlanul is. Ott érettségiztem, ott jártam egyetemre, és oda vonultam vissza. Na de abban az időben, 46-ban, amikor hazajöttem, akkor egy olyan irányzat volt a nyugatosok ellen, hogy én lehetetlen volt ott maradni. Ezért kellett nekem eljönni Szegedről sírva. És ezért kerültem én Győrbe.
1: Hogy a nyugatosok ellen?
0: Hát a nyugatos katonatisztek, én hadifogságban nyugaton voltam.
1: Tehát amerikai fogság?
0: Én angol fogságban voltam. Angol fogságban, amit szerencsének mondok, mert azok a Genfi egyezményt tökéletesen betartották, tehát azokat a dolgokat. Na most, amikor hazakerültem,
1: ugye... Különben lehettél volna, hogy te az utolsó magyar hadifogoly, aki hazajött.
0: Igen, körülbelül. Amikor hazakerültem, én rögtön a Szegedni jelentkeztem is, hogy kezdtem is játszani, azzal is kerültünk vissza ide az NB1-be, én már akkor 30 éves elmúltam, és nem tudtam ott van egy Szegedre, ezért kerültem én Győrbe. Na most kaptam állást.
1: Ha történetesen, mint katonatiszt maradhatsz a hadseregnél, akkor lehet, hogy nem is folytatod a futballt?
0: Az 90%.
1: Igen?
0: Vagy 100%-nak merem mondani. De amikor láttam én azt a helyzetet, és hogy én lekerültem Győrbe 46-ban rögtön, akkor került be a győri Eto név alatt a győri csapat az NB1-be, és Budapesten játszottunk egy esti világítási meccset, egy ilyen esti világítási meccset az elektromos pályán.
1: Más se volt akkor, még csak
0: igen,
1: az.
0: Csak az az egy, igen. És én ott is nagyon jól játszottam, de akkor már válogatott játékos voltam a Szegednek, és a győri játékosokat keresett. Na most engem megkeresett az Österreicher Emil, aki egy nagyon jó barátom volt annak idején, és ő vitt le engem Győrbe. Tehát így kerültem én le Győrbe, és 46-ban rögtön tudtam én, hogy mire megy itt a játék ellenem, ugye én pártag soha nem voltam, és nem is akartam lenni pártag, és elvégeztem rögtön 46-ban a testnevés főiskolán, a nyári szünetben, a edzői tanfolyamot és oklevelet szereztem. Ez 1946-ban.
1: Azért, mert fölmérted a politikai helyzetet?
0: Fölbizony, és 48-ban így tudtam én lenni a Győri Vasasnak az edzője.
1: A feltételezésnél maradva, ha téged nem rúgnak ki a katonaságtól, ha nincs az akkori kommunista rendszer, akkor lehet, hogy Baróti Lajosból az ég adta világon soha nem lesz szövetségi kapitány.
0: Az biztos.
1: Nem biztos.
0: Egyébként arra büszke vagyok, hogy abban az időben én voltam az egyedüli hivatásos tiszt, akinek engedélye volt a honvédelmi minisztertől, hogy nyilvános mérkőzésen szerepelhessen, mint profi játékos, profi csapatban.
1: Hogy? Hát mint játékos nem léphettél volna pályára, ha nincs ez az engedély?
0: Hát mint főhadnagy, hogy? Persze, hogy nem. Hát most mondok egy példát neked, talán kinevetnek az emberek, de ez így történt. Szeged FC játszott, a szegedi csapat játszott Budapesten a Ferencváros ellen egy mérkőzést. És én a végközép előtt játszottam, a Gyertvai Laci volt a bal szélső, egy nagyon gyors játékos, de hát én is 11-5-11-6 alatt futottam a 100 métert, atlétizáltam az előtt. És mondjuk ütközésből a Laci kirepült a partvonalnál, ugye? És akkor kórusban a közönség lehülyézett, és minden paprikás, csibész, és mindent, amit szegedi vonatkozásban lehetett mondani, a szalámitól kezdve, mindent én megkaptam. Na most másnap berendeltek a hatás parancsnokságon, és volt egy olyan elképesztő, rövidlátú parancsnok, aki azt mondta, hogy fegyelmit indít ellenem, mert nem kértem a becsület sértésén, nem kértem elégtételt az nem tudom, 5000 vagy 5000 ember, aki ott állt a B-tribünön a fradipályán.
1: Úgy értsem, hogy egyenként párbajra kellett volna kihívni, ez most
0: komolyan. Komolyan mondom, csak az volt a szerencse, hogy...
1: De ez még a 45 időszak előtt volt, 45 előtt volt.
0: 45 előtt volt, persze. Na persze hozzáteszem, hogy szerencsém volt, hogy a Vági Kálmán, aki volt szövetségkapitány, én aztán később először, önálló voltam először válogatott játékos, az a honvédelmi minisztériumban dolgozott, és persze pillanatok alatt elintézték ezt a dolgot, sőt, amit nagyon sajnálok, hogy elvesztettem, amikor mi játszottunk a válogatott meccset, különösen a második meccset Svájc ellen, Svájcben nyertünk 2-1-re, ez akkor volt, amikor a válogatott csapat kikapott 7-0-ra a németektől, és utána a Vági Kálmán egy majdnem azt mondom, hogy teljesen vidéki csapatot állított össze a svájciak ellen. Abban az időben, ha utána néznek, akkor láthatják, hogy Svájc európai élvonalába tartozó csapat volt, és megvertük 2-1-re.
1: Ott kint
0: őket, igen. 2-1-re megvertük. Na, én akkor kaptam egy sporttiszti érdemrendet. Sajnálom, hogy a háborúba elvesztettem, az nagyon emlékezetes érem maradt volna. Elég az hozzá, hogy 46-ban elvégeztem az edzőtanfolyamot, oklevelet szereztem a testnevelési főiskolán, 46-ban hangsúlyozom, és 48-ban ezért tudtam lenni a Győri Vasasnak 5 éven keresztül az edzője, és így indult az én edzői pályafutásom.
1: Amint 4 éves fejjel lettél edző.
0: Rögtön edző, egyik napra a másik napra azért, mert megvolt az edzői oklevelem.
1: Ez a megélhetéshez elég volt?
0: Föltétlen. Nézd, amikor lekerültem a vagongyárba, ott rögtön osztályvezető helyettes lettem. Hát végeredményben egyetem végzettségem volt. Én az a típusú játékos voltam abban az időben is, aki reggel 7 órára éppen bementem a vagongyárba, mint bármelyik dolgozó. Előnyös helyzetbe is szakást is kaptam. Rendszerint egy napon egyezés volt, úgyhogy én visszamentem mindig a vagongyárba. És én arra nagyon vigyáztam, hogy nehogy engem megszóljanak azért, hogy én kivételes helyzetbe kerülök, mint labdarúgó. És ez Győrben is nagyon tiszteletben tartották, hisz a kapcsolatom később is Győrrel az nagyon jó kapcsolat volt, tehát úgy jöttünk el egymástól, hogy tényleg szeretetteljes kézfogással búcsúztam, és nagyon-nagyon szép 6 évet töltöttem én Győrben, 52-be kerültem aztán föl, kalandos viszonyok között. A Győr játszott a Szegeddel, én már akkor edzője voltam a csapatnak, és az a hír járta itt Pesten, hogy ha Cseper és a Vasas egyesül, akkor az utolsó előtte helyen álló Szegedben marad az NB1-be, és minket megvertek egy Nura Győriet ott, és a félidőbe bejött a vezérigazgató, egy Lakatos nevű munkásigazgató, és ott mindenféle trágár szavakkal letámadta a játékosokat, és hallgattam egy darabig, azt mondtam, hogy igaz, hogy jön nekem a vagongyárba a főnököm, de én ezt a hangot itt nem tűröm, mert tessék kimenni az öltözőből. Még haza se kerültem, már kirúgtak. És ez megint egy érdekes dolog az én pályafutásomban. Ugye abban a pillanatban, hogy megjelent másnap az újságban, hogy Barotival a Győr felbontotta a szerződését, azon jelentkezett a postás, utána a Cseppel és a Fradi. De én tudtam, hogy én, ha ott maradok Győrben, akkor egy olyan munkásigazgató, aki az egész pártszervezetnek ott elnöke volt, az én életemet tönkretette. Azonnal aláírtam a postáshoz. Akkor került az NB1-be a postás. Így kerültem föl Pestre 52-ben, egy évig voltam a postás edzője, még benn maradt a csapat. A következő, akkor átkerültem a Vasashoz 53-ba, akkor a Vasashoz próbáltam valami eredményt elérni, hát fennállása alatt velem nyerték az első bajnokságokat, a Közép-Európa kupát kétszer, és a Magyar kupát, amire azért vagyok büszke, mert azt a Honvédot vertük 3-2-re a döntőben, melyikben még a Puskásék játszottak, tehát 56 tavaszán.
1: Ez a tény, hogy te a Vasassal értél el sikereket, ez, ha úgy tetszik, az egykori hortista, katonatiszta, a gyanús, értelmiségi, jogász, fiatalember, ez valahogy közömbösítette, tehát ha úgy tetszik, nyugton hagytak ez után?
0: Tökéletesen.
1: De én része volt ebben ennek?
0: Igen, de ne felejtsd el, hogy én, vagy muszáj elmondanom, hogy én az X-es voltam.
1: Ezt akartam elérni?
0: A lányomat nem vették fel az egyetemre többek között.
1: És akkor nem mondták a rokonok, ismerősök, hogy te Lajos, hát itt vagy, tolod ennek a rendszernek a szekerét, hogyha közvetve is, mert itt halmozod a sikereket, és tessék, a lányodat nem veszik fel az egyetemre.
0: Én erre nem is gondoltam. Akkor én már váltottam azt, hogy én labdarúgó edző vagyok. Én ezért, na látod, ez kapcsolódik hozzá, hogy az egyetemen nem is folytattam, mert meg akartam én szerezni a doktorátust, én lent is voltam Szegeden, nevet nem mondok, ahol ha az indexemet megnézik, akkor láthatják, hogy tényleg úgy készültem, hogy minden vizsgám sikerült. És volt egy professzor, aki 56 után, ez már 57-58-ban volt ez a dolog, aki köztudott, hogy az én bátyám az egyetem rektora volt 56-ban. Na most őt letartóztatták, mint egyetemi tanár rektort, ugye, hogy miért nem álltotta meg a diákok tüntetését, ez nagyon furcsa dolog volt, és azon a vizsgán valahogy ez fölmerült annál a professzornál az én személyemmel kapcsolatban, én meg fölálltam szépen, összecsuktam az indexet, és kimentem, és befejeztem. Azt mondtam, nekem ez nem tetszik. Nem is szereztem meg a doktorátust.
1: Bátyát közben mi történt vele?
0: Hát lecsukták. Aztán megbüntették. Mondanom se kell, hogy én is biztos közel játszottam ahhoz, hogy rövidesen kiszabadult.
1: Tudod, mi a furcsa? Hogy Baróti Lajos, ha tegyük fel, megszerzi a jogi doktorátust, mint védőügyvéd, tehát nem tudott volna annyit segíteni az 56-os eset miatt a bátyján, mint Baróti Lajos, az elismert labdarúgó szakember.
0: Ez érthető is volt, azért ne felejtsd el, hogy abban az időben azért komoly vezetők voltak a Vasasnak, én nem akarok nevekre hivatkozni, furcsa. Mondom, hangsúlyozni kívánom, abban az időben sem voltam soha párttag, nagyon szeretném aláhúzni, úgyhogy nekem nem volt olyan érdekem. Engem a futball mindenhol kihúzott mindenből, most is mondom. Akkor szövetségi kapitán lettem, az is úgy lettem, hogy a Hegyi Gyula berendelt engem, a OTS elnököt, nagyon tiszteltem, egy munkás emberből lett ilyen magas pozícióba, aki közel volt nem csak a labdarúgókhoz, a Vasas intézője is volt többek között, mielőtt OTS elnöke lett, hanem a többi sportágakon is rengeteget segített, aki ismerte.
1: De azt mondják, ösztönös tehetsége volt hozzá.
0: Igen, egy nagyon-nagyon. Na, fiam, és aztán rögtön a hangneme már megnyugtató volt. Behívatott, hogy Csanádi Árpi nem vállalta, a Sós nem vállalta, a Lakatot akkor még nagyon fiatalnak tartották, és nem volt szövetségkapitány, és ott áll Bukovi Márci bácsi lemondott, ugye ő volt a szövetségkapitány Sebes után, akkor nyerte a Vasas bajnokságot, Közép-Európa kupát, Magyar kupát, semmi okom nem volt, hogy eljöjjek a Vasast, a jutalmakat kaptam, minden is. És egyszerűen azt mondta, hogy ezt el kell vállalni, hát így vállaltam én a szövetségkapitány tisztséget 57. decemberében.
1: Hát ez történelmi vagy sporttörténelmi tény, és máig emlegetjük, hogy a te irányításod alatt állt a magyar labdarúgó válogatottán legközelebb ahhoz a teljesítményhez, amit az aranycsapattól még megkapott a közönség.
0: Hát ne felejtsd el, hogy 59-60-ban Európa első helyén volt a válogatott csapat. Akkor volt az az időszak, a németektől kezdve mindenkit meg tudtunk verni, olaszoktól kezdve, angoloktól kezdve, végig mindenkit. És mindig valahol mindig eljutottunk a négyig. Tehát a selejtező meccseken talán egyetlen egy meccset nem vesztettünk el, hogy én visszagondolok most hirtelen, nem készültem, azért nem tudom most így a fejembe rögzíteni az összest. Azt hiszem nem volt olyan selejtező mérkőzés, ahol kikaptunk volna. Egyetlen egy mérkőzésen. Döntetlenek voltak végeredményben. Itthon is volt döntetlen. Hollandok ellen többek között, a görögök ellen döntetlen. Ja, kikaptunk egyszer a szovjetektől 2-0 akkor, a legutolsó VB-selejtezőn, amikor itt már tökéletesen mindegy volt, mi már biztos, hogy bekerültünk, akkor Tbiliszibe kikaptunk 2-0. Az volt az a mérkőzés, amikor azt mondtam a játékosoknak, hogy engem nem érdekel, csak nagyon kinek kapjanak. Ezen mi már ott vagyunk a angliai világbajnokságon, engem már ez a mérkőzés nem is nagyon érdekel. Ez tényleg visszakérdez a játékosok, én ezt mondtam.
1: Hallod, ez rendhagyó lehetett, mert, és ezen is akartam kérdezni, hogy minden egyes alkalommal egy szövetségi kapitány úgy megy be az öltözőbe, hogy fiúk, ez egy nagyon fontos mérkőzés, gondoljatok arra, hogy a nemzeti színeket képviselitek, és a többi, és a többi. Hát akkor ez elég rendhagyó volt, hogy én nem bánom, csak ne nagyon kapjatok ki.
0: Hát persze, hát akkor már mindegy volt, hát itt megvertük a szovjeteket, akkor fejeztem be a cigarettázást. Volt egy olyan fogadalmam, hogyha itt megverik a szovjeteket, ott eloltom a cigarettát, és nem gyújtok rá, és adott esélyt gyújtottam rá, pedig 77-ben volt.
1: Mármint itt a stadionban, ha megverik őket.
0: Igen, meg is vertük őket. Igen, a Kereki Zoli és a Nyilasi Tibi rúgta két gólt. Egyiket a Pusztai Laci szegény.
1: Pardobásából, így van.
0: Pardobásából, igen, másikat meg a szintén egy ilyen kornerozásból. A Nyilasi Tibi úgy besodorta minden estőben, megvertük őket 2-1-re.
1: Ugye akkoriban még nagyon nagy szónak számított, hogy valakit kiengedtek külföldre. Na most emlékeim szerint te voltál Peruban, a válogatottnál.
0: Igen.
1: És ami legalább ilyen nagy szó, ha nem nagyobb, a Benficánál.
0: Igen,
1: a,
0: és voltam még Innsbruckban, de az egy nagyon rosszul sikerült kirándulás volt. Az egy fél szezon volt, egy mentő akció, amit én se tudtam megcsinálni. A Innsbruck kiesett az NB1-ből, amikor már oda kerültem, akkor már olyan helyzetben is voltak, eladtak minden játékos sajnos. Egyetlen egy pozitívum volt, hogy a kupát meg tudtuk nyerni, az osztrák kupát, aminek megvan az érme is nálam. Egyetlen egy olyan csapatnál működtem, ahol a vártnál jóval gyengébb eredményt tudott hozni. Itt voltam végeredményben Magyarországon, a Győrnél, egy nagyon jó kis csapatot hagytam ott. Postásben maradt az NB1-be, Vasas első bajnokságát, KK-t, Közép-Európa kupát, Magyar kupát, velem nyert az Újpest három bajnoksága, a kupa győzeleme, szóval aztán a Benficának a bajnoksága, a kupa győzelme, szuper kupa győzelme.
1: Maradjunk egy picit a Benficánál.
0: Az játszott közre, és a véletlen, ezt elmondom neked, nem fogod elhinni. Szóval az játszott közre, végeredményben, hogy a Benfica, abban az időben, amikor az én nevem szóba került, majd elmondom, hogy akkor már 3 éve nem nyert bajnokságot. Na most mi egy csapatban voltunk 66-os VB-n a portugálokkal. Tehát az én kapcsolatom a portugál szövetséggel már ismerős volt, mert én is jártam a portugál válogatottat megfigyelni. A portugál edző is volt Magyarországon, magyar csapat játékát megfigyelni. Most elmondod neked, hogy kerültem oda a Benficához, akkor csodálkozni fogsz. Egy hétköznapi délután, azt hiszem, egy szerdai nap volt, hogy visszaemlékszem, egy szegedi barátom jött föl Pestre, és a Vörösmarty cukrászdába volt randevunk. És hogy mentem én ott a Vörösmarty téren, a másik oldalon megláttam, és ő is meglátott engem, Csillag Imre, egy spanyol menedzser, aki a válogatottnak, magyar válogatottnak, Újpestnek, Vasasnak, Honvédnak és Dél-Amerika túrákat csinál. És üdvözlőjük egymást, mint régi ismerős. És úgy, amikor elválunk egymástól, mondom, te Imre, most már ugyan 60, 64, 65 éves leszek, ha valamit tudsz, valami jó csapatot, azért még egy-két évre elmennék, de egy viccelve beszélgetünk, ez volt szerdán. Szombaton szól a telefon, azt mondja, hogy a Benfica edzőt keres, ajánlottalak téged, azt mondták, hogy szerdán lesz, a következő szerdán lesz a portugál kupadöntő, a Benfica játszik a Portóval, meghívnak, ha meg tudunk egyezni, akkor te leszel a Benficának az edzője. Következő szerdára küldték a repülőjét.
1: Na de várjál, hát akkor még rohangálni kellett útlevél után, Portugáliával még követségi viszonyban sem voltunk.
0: Semmi, hát egy hét alatt mindent meg lehetett szerezni, semmi
1: neked.
0: Probléma.
1: Nekem,
0: persze.
1: Hát Magyarországon egészen biztos, hogy lett volna módot továbbra is edzősködni. Akkor mi vonzott benne?
0: Nem tudom. Én azt mondom, hogy a 78-as világbajnokság után már nem. Nem is nagyon kerestek. Ez, hogy nem sikerült a világbajnokság, 3 vereség, hát végre, amiben argentinok világbajnokságot nyertek. Ott volt az olasz csapat, ugye Európa egyik legjobb csapata. Ott volt az Európa-bajnok Franciaország. Ezzel voltunk egy csoportban. A másik dolog, ami tudni kell, ugye én azt elvállaltam mindig, hogy egy nagyon nagy hibát, taktikai hibát követtem elő a felkészülésnél, az, hogy kimentünk Németországba. Mm-hmm. Szóval szétesett a csapat. Szóval voltak
1: hosszú volt az edzőtáborozás?
0: Egyrészt hosszú volt az edzőtáborozás, történtek olyan dolgok ott családon belül, játékosok családjaim belül, ami megbontotta az egységet. Nem tudtunk mérkőzéseket játszani, mert szegény Összere, én nem akarom őt hibáztatni. Ő a Schalke 04-nek volt a menedzsere. És megírt nekünk 4 mérkőzést.
1: Előkészületi
0: mérkőzést. Na most az elnök megbukott, és ezzel együtt megbukott az összereigemér, és az összeszerzés felbontották. Kimentünk Németországba, itt még a csehek ellen nagyon jól játszottunk, 2-0-ra nyertünk. Kimentünk Németországba, egyetlen egy meccset 4 hét alatt nem tudtunk játszani. A másik dolog meg az ott az Adidas, egy kicsit idézőjelben mondom, tehát lehet, hogy én értettem félre, nem volt korrekt. Azt mondták, egy új pályát építenek nekünk, füves pályát, és közben műfüves pálya lett. Ugye oda más cipők kellettek, ott sérült meg a Váradi, megcsúszott. Ugye volt ilyen családi probléma a Fazekas Lacival, akkor a VB-n kiáltották az első meccsen a Nyilasit meg a Töröcsiket, az egész csatársorom eltűnt, úgy, ahogy volt. Pedig az egy nagyon jó csapat volt, állítom neked.
1: Nem szoktál azon elgondolkodni, hogy itt vagyok én, Baróti Lajos, akinek végső soron van egy diploma a kezében, és voltak éppen egy játékból, mert hiszen a futball egy játék.
0: Igen.
1: Egy játékból éltem meg éveken keresztül.
0: És egész jól.
1: Igen.
0: És főleg az, hogy bejártam az egész világot. Nézd, ez a Benfica dolog meg nekem egy nagyon-nagyon nagy dolog volt. Ugye az elsőben megnyertünk mindent, amit lehetett, bajnokság, kupát, szuperkupát.
1: Nem féltél? Tehát oda kerülsz egy ismeretlen közepbe, és ez sztárcsapat volt azért.
0: Én voltam Peruba, és azt nem ezt mondom, hogy én spanyolul jól beszéltem, de a konya nyelvet nagyon jól megtanultam. Szóval érdekes, hogy a portugálok értik a spanyolt, csak a spanyolok nagyon nehezen értik a portugált. Tehát én nekem a kommunikációm a játékosokkal, ez az egyszerű mondatok, hogy képzelem, rajz segítségével, sértelmes játékosokkal.
1: De várj egy pillanat, már csak a nyelviségnél maradva. Magyarországon a te sikereid nem utolsó sorban abban gyökereztek, hogy remekül tudtál a játékosok nyelvén beszélni. Ott
0: van a probléma. És nekem is ez volt a probléma. Szóval azt, amit én Magyarországon, magyar nyelven, a magyarok között el tudtam mondani, és egy-egy szónak a hangsúlyával ki tudtam domborítani a lényeget az én elképzelésemnek, ezt ott nem tudtam megtenni. Szóval lélektanilag ott én nem tudtam hatással lenni a játékosoknál, és mindig egy kicsit idegen voltam én ott. Na hát így kerültem én aztán, mondom, Portugáliába, ahol két évet, nagyon szép két évet töltöttem, az elsőben megnyertük mindent, a másodikban már nem sikerült úgy. Szóval ott volt egy olyan jelenet, a Sporting Benfica mérkőzésen, amikor első-második helyezetten állt a csapatom, és volt egy mérkőzés a Sporting ellen a Sporting pályán, és az első félidő közepe táján a Jordão nevű, ez a néger fiú, a szenzációs játékos volt, sokszoros portugál válogatott a Sportingnál, ez kiugrott, és az én kapusom, a Bentu nevű kapusom, a ragyogó kis kapus volt, elővetődött a labdára, és a fiú, aki át akarta lépni, én láttam pontosan, át akarta lépni a vetődő fejet, a stoplia belakadt itt a szeminél, és mint a boxolóknak fölrepett a szeme, és ez fogta a labdát, és vérző szeme csurgott rá a vér, és a Jordannak az arcába vágta. Persze a játékvezető 11-est adott, nem érdemtelenül, kiállított a játékos, nem érdemtelenül, és kikaptunk 2-1-re ezen a mérkőzésen. Na, akkor éreztem itt valamit bent, hogy valami nem stimmel. Oda mentem az elnökhöz, és mondtam, hogy nekem a rossz érzésem volt, tehát végelemében most a 66. éves vagyok, szeretném befejezni a pályafutásom. Azt mondták, a Benfica még nem küldött el edzőt, van hátra 3 meccs, szezon végén majd beszélünk, hogy mi lesz a további sorsa. Hát így váltam el, ilyen jó baráti viszonyban váltam el a portugál Benficától is.
1: Hanem bizonyos vagyok, a változást érzem benned, ami, bevallom, nincs ellenemre. Szóval nekem roppant rokonszembes, bár mások számára tán furcsán hangzik, hogy ugye te elmentél Monakóba.
0: Igen.
1: Monakóban, ha azt kérdezték volna tőled, hogy, és mondja Monsieur Baróti, holnap után maga mit fog csinálni, akkor azt mondtad valószínűleg, hogy kimegyek az ürömi kertembe, mert a családnak gyümölcsöt akarok szedni. Hát nem tudtak volna hova lenni a csodálkozástól, nem?
0: De ez az igaz.
1: Hát tudom.
0: Hát ez az igaz, de miért? Ez az életrendje. Hála Istennek a családi, ez a szűk családi kör, mert az én koromnak nem az a baj. Az a baj, hogy az én baráti köröm vagy nagyon megöregedett, vagy kihalt. Szóval nincsenek barátaink. Szóval megszűntek ezek a kapcsolatok. Maradtunk, ez a szűk családi kör. A feleségem, hál' Istennek, nagyon jó meg vagyunk, hisz lassan, rövidesen, nem olyan sokára, 60 éves házasak leszünk. Aranyos lányunk van, aki minden pillanatban hív bennünket, hogy mi van velünk. 2 gyönyörű unokám van, most már egy dédunokám is van. Ez a mi szűk családi körünk. Nekünk megszűnt minden körülöttem.
1: Nem hiányzik, hogy nincsenek.
0: Hát 86 éves koromban vannak, akik fiatal emberek, családok is vannak, akiket ismerünk, kapcsolatba szeretnének velünk kerülni, de tudjuk, hogy nem helyes, más az érdeklődési körük, más a mentalitás, szóval más az életforma jelen pillanatban, mint amiben én beleszülettem, belenőttem és benne éltem. Lehetne jobb is, kétségtelen, én azt nem mondom, de jó meg vagyunk. Az, hogy az UEFA kitüntetett, kérek szépen, az egy csodálatos dolog ebben a korban.
1: De miért tüntettek ki? Szóval nem értem, mert ne haragudj, én nem akarok akadékoskodni. De vagy adták volna 10 évvel ezelőtt.
0: Na, én megmondom, hogy mi volt. Én legalább, hogy látom, 2000, hogy az anyagból az ember kiveszi, 2000-ben mindenki volt, minden évben adnak kitüntetéseket. Na most ebben az évben körlevelet írtak a 32 szövetségnek, annyi van Európában, és mondták, hogy fair play díjat is adományoznak, erre kérnek javaslatokat a szövetségektől. Nekem az is jó szóba jött, hogy én voltam a Magyar Fair Play Bizottság első elnöke itt, amikor megalakult. 60-70-es években, 10-valány évig a szakbizottságnak voltam a tagja, Beharzottal, Sönnel, a Kovács Pistával, Allenvéd, többek között az angoloktól. Szóval ezekkel az emberekkel egy szakbizottságnak voltunk a tagjai, onnan is ismertek. Csak az volt nekem a furcsa, hogy amikor én oda kimentem, hát olyan fiatal korú emberek voltak ott, akik ma egyes csapatoknak a meghatározott vezetői, akiket én nem is ismerhetek. Szóval kicsit idegen volt nekem. Na most az, hogy a főtitkár és az elnök, a svéd elnök ismeri a nevemet, azon nem csodálkozom, mert végemből az én nevem találkozott ővelük a különböző válogatott mérkőzéseken is.
1: Nagyjából kortársak lévén.
0: Igen, és biztos, hogy megnézték az MLS fölteresztését is, és úgy döntöttek, hogy ebbe az évben én kapom meg, mert az a másik, a Lemmel, akiről szó van, az az Európa Bajnokság Fair Play díját kapta, aki mindig ott állt, nem tudom, hogy visszatudsz emlékezni, a francia válogatott edzője, ott állt a kispad mellett, a soha nem reklamált a játékvezetőre, soha nem reklamált senkire, meg is érdemelte, az nem, gesztikulált, meg szaladt a játékvezetőre, meg ordított, az szépen szó nélkül nézte, legfeljebb intett a hangtalanul intett a játékosoknak, hogy ez vagy az, menj cserélj, vagy valamit mutatott, az ő közös nyelvükön, hát ez érthető. Hát valószínű így kerültem én erre.
1: Mert hogy te se reklamáltál, én amennyire nem emlékszem, sose üvöltöztél.
0: Nem, játékvezetőket sem. Én megadtam mindenkinek a tiszteletet, én magam is elvártam. Ez, hogy megkaptam 86 éves koromban, ez egy nagyon nagy dolog. Ez olyan, mint egy szimfóniának az utolsó akkordjait hallgatott. Az, hogy a miniszterelnök vagy a sportminiszter gratuláltak, hát ez egy csodálatos dolog az én koromban, mert most is mondom, nem voltam, nem vagyok pártag.
1: Hát persze, hogy gratuláltak. Hát itt van ez az Orbán Viktor, aki ugye most 38 esztendős, téged ismert még kisgyerek korában. Te még azt se tudtad, hogy Orbán Viktor létezik, amikor ő már nagyon tisztelt téged. Hát most legfeljebb fordult a kocka, most már te neked van okot tisztelni.
0: Ez biztos.
1: Még egy nagy dolog van, és ezt viszont kénytelen vagyok firtatni. Ugye mondod, hogy 60 éves házasok lesztek. Hogy? Hogy képzelhető el? Hiszen a világot jártad, közéleti ember voltál. Más ilyenkor már a harmadik válláson van túl.
0: Ó, Istenem! Én akárhol voltam, de voltam én nehéz helyzetekben is annak idején. Kérek szépen, azért az első gondolatom mindig az volt, amikor elmentünk, hogy mikor tudunk hazajönni.
1: Te élvezed még ma ezt, vagy már csak egy elméleti játék számodra a labdarúgás?
0: Hát nézd, én 90-ben tulajdonképpen befejeztem a pályafutásomat, ott még megkértek a Dózsánás szaktanácsadónak, ez az időszak, amikor Varga Pista vezetésével bajnokságot nyert az Újpesti Dózsa, akkor elküldték a Vargát, az a indok, hogy nem szépen játszik a csapat függetlenül, hogy megnyert a bajnokságot, ez egy jellemző magyar mentalitás. Ugye akkor én is befejeztem az aktív pályafutásomat a Magyarországon, és 1990 óta én sehova nem kapcsolódtam. Még a szövetségben sem. Néha megkérdeznek, hogy akarok-e meccsre menni, nem panaszképpen mondom. Akarok-e meccsre menni, akkor küldenek tiszteletjeit. Volt egy olyan eset, amikor a bérlettel bementem az MLS Pahoyba, akartam bemenni, aztán szépen kiutasítottak. Fogtam magamat szépen, hazajöttem, és azóta nem járok válogatott meccsesre. Egyszer-kétszer próbáltak, meghívtak, elmentem, de...
1: Tudott erről valaki, hogy téged kiutasítottak az MLS?
0: Nem, hát most mit...
1: Úgy értsem, máig eddig nem mondtad el senkinek?
0: Hát miért mondtam volna? Hát az a fiatal rendező, aki ott volt, az se tudja, hogy ki voltam. Ezt tudomásul kell venni, Pista. Én már teljesen belenyugodtam. A labdarúgás nekem az, hogy ha egy meccs van, vagy két meccs van, akkor leülök a tévé előtt, nézem, hogy kell rúgni a szabadrúgásokat, hogy rúgják, hogy kell visszajönni, védekezni. Szóval egy ilyen gyerekes dolognak hangzik, hogyha egy 86 éves ember elmondja ezeket a dolgokat. Én ettől nem tudok szabadulni, mert ez volt az életem.
2: Az összesen 4 világbajnokságon a magyar szövetségi kapitány Baróti Lajossal 86 éves korában 2000-ben beszélgetett Vas István Zoltán.
3: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A magyar labdarúgó válogatott 9 világbajnoki szereplése közül az első 1934-ben a negyed döntőig jutott. A másodikon 1938-ban és a harmadikon 1954-ben ezüstérmes lett. Az első szereplés alkalmával Nádas Ödön, a másodiknál Dicz Károly, a harmadiknál Sebes Gusztáv volt a szövetségi kapitány. A további 6 szereplés során már nem került válogatottunk érem közelbe, és ezen 6 alkalom közül 4-nél Baróti Lajos volt a szövetségi kapitány. 1958-ban, kevesebb mint 2 évvel a forradalmat követően, amikor 3 világsztárunk és a közvetlen utánpótlás színejava új országot választott magának, a magyar válogatott nem jutott tovább a csoportjából, de ne feledjük, ez így is a világ 16 legjobb válogatottját jelentette. 1962-ben és 1966-ban a világ legjobb 8 csapata között ért véget a VB-je, majd 1978-ban megint a legjobb 16 között. Argentína után az akkor 63 éves Baróti Lajos távozott, és Kovács Ferenc lett a szövetségi kapitány, majd Lakat Károly. Mindkettő rövid és sikertelen időszakot mondhatott magáénak, majd az 1982-es VB selejtezőknek már Baróti egykori csupaszív játékosa Mésző Kálmány irányításával vágott neki a csapat. Mésző vezette a válogatottat története 8. VB szereplése alkalmával, és ő összesen 3 ciklusban volt kapitány. Véglegesen ettől a poszttól 1995 végén púcsúzott el, és utolsó kapitányi ténykedése utolsó napjaiban készített vele egy beszélgetést Ney György. Tehát még egyszer mondom, 1995-ös a beszélgetés.
5: A Magyar Labdarúgó Szövetség folyosóján a falak tele vannak fényképekkel a magyar labdarúgó válogatott mérkőzéseiről. Mésző Kálmánnal megpróbáljuk gyorsan végigpörgetni. Azt mondja, Magyarország Csehszlovákia 2-0, Magyarország Románia 1-0. Az egyik egy 82-es spanyolországi VB meccs, a másik pedig nem egészen látom.
6: Hát ez egy barátságos mérkőzés 77-ben.
5: Az érdekes ez a két meccs, ugye, mert a csehek is, meg hát a románok különösen 10-15 év alatt fényévnyire elhúztak.
6: Igen,
5: tőlünk.
6: Ez az igazság.
5: Ugyanebbe a kategóriába tartozik a lengyelek elleni 2-1-es győzelem.
6: Lakat Karcsi bácsi volt a szövetségi kapitány, voltam az asszisztense, ez 80-ban volt.
5: Itt van a Szovjetunió elleni 2-0-as győzelem. Ez sem sűrűn fordult elő, ez egy 78-as meccs. Hasonlóan ehhez Magyarország-Hollandia 2-1.
6: Hát ez egy kicsit hozhébb van itt, még én is játékos vagyok, 67 májusában legyőztük a hollandokat 2-1-re, és mi jutottunk tovább.
5: Na itt álljunk akkor meg.
6: Igen.
5: Hát Hollandia ma a világ legjobb 4 csapatának egyike. A szemezem túlzás.
6: Igen. Igen.
5: A magyar pedig 60-valahányadik Európa.
6: Hát 65-66.
5: Nem tudok bonyolultabbat kérdezni. Hogy létezik ez?
6: Hát aztán még mi állva maradtunk, és mind a sebes vonat elfutottak mellettünk, elvágtattak mellettünk mindenféle téren, ha az üzleti, ha a szakmait részt veszem, de elsősorban a szakmai rész az, ami domináns. Mert ha ide nézek erre a holland képre, ugye, mint a Ilosz Krüdi bácsi volt a kapitány 67-ben, és azt veszem, hogy még a Mezei Gyuri idejében is elverte a magyar válogatott a hollandokat. A magyar csapat akkor fölfutott, nagyon nagy eredményeket ért el, Európa első számú csapatával lépett elő 85-be. Hát azóta ugyancsak 10 év telt el, és ha helyek közel fölmentünk, egy kicsit visszacsúsztunk, tehát nagyon nagyok a hullámvölgyek.
5: A részletek megbeszélésére javaslom, hogy üljünk le, mert ehhez több idő kell. Hadd áruljam el, hogy én kihallgattam nem olyan nagyon régen, 1-2 évvel ezelőtt egy öltöző előtt, hogy mit mond bent az edző. A következőt mondta. Kicsit játszatok oldalra is, húzzátok széjjel a mezőnyt, és aztán hirtelen előre. Nem arról van ez szó, hogy az edzők, a szakvezetők ugyanúgy nem tudtak lépést tartani a fejlődésen, mint a futballisták?
6: Hát talán ezt nem merném ennyire ilyen kategorisan kijelenteni, nem tudtunk lépést tartani, mert a következő az, hogy az edzők zöme mennyit tud a futballról, megnézem, sokkal többet, mint amit a játékosok bizonyítanak, vagy az eredmények hozzák. Itthoni körülményekkel nagyon nehéz megküzdeni. Bennünket, jó párunkat rengeteg csapat csábított annak idején. Ahhoz nekünk vagy meg kellett volna szögni, tehát diszidálni kellett volna, el kellett volna tűnni egy évig, nem játszhatsz, mint a Puskásék, stb. Diszidálsz, és akkor játszhatsz valami nagy csapatba. De ennek ellenére becsületesen készültünk, mindenünk volt a futball, szerettük a kemény edzéseket, a sárba, a pocsolyába, a rossz szereléssel, rossz cipővel. Most szabad a gazda. Hát reggeltől kezdve csak edzenék, amikor eljön egy menedzser, hát vegye már észre, hogy a Mésző Kálmán masszív, erős, fut, lehet, hogy nem világklasszis, de olyan, mint a fő lenne húzva. Tehát akkor tudok én elkelni a nemzetközi piacon.
5: Nem felejti azt el, hogy közben a hazai piacon is elkelhet, hanem is a futball.
6: Na, ez az.
5: Butikot nyit 24 évesen, 26 évesen beszáll valami üzletbe, vendéglője van.
6: Igen,
5: nem biztos, hogy fölhúzott emberként akar rohangálni, hogy észre.
6: De akkor az valaki a családjából kapta a pénzt, mert a futballból nem tud egy 24 éves srác annyit előteremteni, hogy butikot tudjon nyitni. Ez nem igaz. Itt valami nagy tévedés van. Inkább a következő. Ez a kényelmesebb. Kisebb tőkével valahol beszállok csendes társnak, vagy valamifajta kis időt elkezdek. Futballozgatok, nincs az a nagy követelmény Magyarországon, ezt lehet teljesíteni, nem is nagyon tudnak kihagyni, mert nincs akkora konkurencia. Van egy-két külföldi játékos, akiket azért hova tudnának még eladni külföldön, nem Magyarországra. Tehát nincs igazi olyan piaci kereslet és kínálat, mint ami nyugaton van. És ugye itt van a példa a Bicske Berci esete. Itt egy profi klub alakult, egy profi vezetéssel, akik nem bántanak senkit, hanem egyszerűen nem tudják elfogadni, ha a legjobb szakember, a legkitűnőbb szakember azt, hogy stagnál a csapat 3-4 héten keresztül. Ez valami fölvillant. A kegyetlenségig benne van a rossz, ugye, mert az egyik legfelkészültebb edzőnket egy pillanatot eltávolították. Függetlenül, hogy én azért másképpen ítélem meg, mert hát nehogy már Bicskei teljesen arról, hogy 4 hétig stagnált a csapat, ő jó, minden nap együtt van velük, mert hát mi van a válogatottnál? Hát itt a példa, most, hogy beszélgettünk, a Ferencváros lejátszotta a Real Madrid mérkőzését, őrájuk lehetne építeni a válogatottat, kérem, 6-1-re simán lépte a Real Madrid őket. Tehát akkor hogy nézünk ki? Micsoda lemaradásunk van? Hát olyan társággal néztem, akik soha nem futballoztak tegnap. És mondom, annyit nézzetek meg. Hányszor ér hozzá a Real Madrid játékos? Hányszor ér hozzá Ferencváros játékos? Mennyit futnak? Mi az a görcsösödés? Hogy tudnak? Szóval millió egy dolog van.
5: Miben jobbak a külföldi csapatok? Én nem tudom elképzelni.
6: Fejbe. Profi gondolkodás. Egyszerűen nem engedhet meg magának senki semmiféle lazaságot. Nem lehet, hogy 2 edzés között a játékos elmegy biliárdterembe és biliárdozik.
5: Ki engedi meg Magyarországon? Kinek áll érdekében, hogy legyen futball, és kinek áll érdekében, hogy mindegy, hogy ez a futball milyen legyen?
6: Nem, a következő, szóval itt tévedés van. Itt nem az, hogy ki engedi meg. Franciaországban nem mondják meg, mit kell csinálni a 2 edzés között. ha egyszerűen nem azt csinálod, hogy készülsz a másik edzésre, a délőtti edzés után, hazamész, ebéd, pihenő, lefekszel, nem bírod a következőt. Nem tud ott maradni benne a csapatnak.
7: De most nem akarja azt mondani, hogy Magyarországon mindenki link és elmegy nem, két edzés között, nem, és berúg és
6: nem, nem, nem, nem tud berúgni. Szóval ez itt tévedés. Ez a játékosok zöme nem is iszik. Nem.
7: Hát akkor...
6: Egyszerűen az életfelfogásuk, a könnyebb oldalát keresik mindenbe. Ez sem egy általános kórkép, hanem ebbe is van, aki nagyon-nagyon komolyan veszi. Hanem egyszerűen, tehát ez, hogy vannak kiemelkedő szintű futballistáink, és mégsem tudnak azon a szinten lenni erőállapotilag, az miért van? Mert viszi magával az a testpercség, hogy hát hova szaladsz, hát ne lelkesedj. Szóval egyik a másik, nem hogy nyomná előre, hogy még jó, gyere, fussunk még többet, vagy csinálj többet, hanem visszasüllyednek.
7: Kinek érdeke pénzt tenni a magyar fociban? Ezt azért kérdezem, mert ha egy Újpest meccsre, vagy bármelyik élvonalbeli csapat meccsét mondom, kimegy 2-3 ezer ember, akkor az egy nyugodtan átlagszámnak nevezhető mennyiség. Ugyanakkor minden sportösszeállítás rádióban, tévében, újságokban a futballal kezdődik, és 70%-ban a futballról szól. Úgy tűnik tehát, hogy a futballra szükség van. Tehát lehet, hogy a hír csinálja magát az eseményt, és úgy tűnik, mintha lenne is Magyarországon futballélet. Az eredmények azonban ennek pontosan az ellenkezőjéről szólnak.
6: Hát az nem létezik, hogy a világon mindenhol üzlet a futball, csak Magyarországon nem. Az nem létezik, hogy mindenhol a forma egy üzlet, csak Magyarországon nem. Tehát valamit rosszul csinálunk. Vagy a propagandát, vagy valamit.
7: De van benne pénz?
6: Volna. Volna benne, még most is van benne, de még mindig nem annyit tudnak kivenni, és még mindig nem annyit hoz, amennyit ennek a futballnak kéne hozni.
7: Azt hiszem félreért. Én azt mondom, hogy még ahhoz képest is sok pénz van benne, mint amennyi eredmény van. Ő meg arról beszél, hogy nincs benne pénz.
6: A klubok azok mind halálra vannak ítélve. Tehát hiába beszélünk itt, hogy pénzről.
7: Hát akkor miből vannak a 10 milliós átigazolások?
6: Konkrétan ez a pénz sehol nem jelenik meg.
7: Hanem könyvelési tétel?
6: Nem könyvelési tétel, hanem adok kettőt, akkor fönnmarad 1 millió, az 1 millió fölött kifizetjük, kettőt a másiknak, stb. Tehát konkrétan, ha megvásárolnak egy Illés Bélát a Kispesttől, de onnan átment valaki, akkor már abból levonnak ennyit, annyit, amennyit. A sajtóban úgy jelenik meg 10 millió forint értékű XY nevű játékos. Ez egy fals képet ad. Ez az egyik. A másik, amit a közönségre, és bármilyen a futballunk. A Váciaknál szenzációsabb eredményt elérni, azt hiszem egyetlen egy csapat nem tudott. Hogy létezik az, hogy bajnokságot nyer egy csapat? És korábban, amikor följöttek az NB3-tól kezdve az NB1-ig, bajnok lettek, akkor nem emelkedett a nézőszám, hanem visszaesett 2000-3000 néző. Szóval...
7: És válaszolna erre?
6: Hát akkor mi a helyzet ebből? A következő, vagy drágák a jegyek, és ott adba körében nem tudják megvenni. De ebbe lehet, hogy sok része van a nem olyan fajta szintű és jellegű mérkőzéseknek, mint amit elvárnának, de én szerintem a propagandának. Tehát nálunk egyszerűen a Fradit kivéve sehol nincs olyan propaganda. Itt mindig csak olyan negatív jelzőket használunk. Elmentek mellettünk, elmondtam szakmailag, biztos, hogy nekünk is vannak hibás dolgaink, a játékosok mindenkinek. De könyörgöm, ha csak negatívumokat hallanak, én mindig azt hallom vissza, elmegyek valahogy egy baráti beszélgetésre, és nem szapulni akarom az újságról, a rádiót, a televíziót, a riportereket, de tegnap szerencsétlen riportert sajnáltam, kíváncsi lettem volna a Jenő közvetítő, akkor mi jön ki belőle. Tehát nem mindegy, hogy ez a kis fiatalember próbálta védeni a Mundért.
7: Jenő, ugye, akivel önnek régi vitái vannak.
6: Nem régi vitái vannak, ez egy olyan dolog, hogy mindig megemlítem, hogy nem mindegy, hogy a közönség, aki otthon nézi, vidéki ember, hogy nézi a mérkőzést, kíváncsi leszek, hogy hányan fognak kijönni most a Real Madrid.
7: Én nekem az a véleményem erről, hogy ha jó futball lenne, akkor nem lenne mit alulbecsülni a riportereknek. És hát azt mondja, hogy kevés a reklám, hát mondom még egyszer, hogy a sporthírek 70%-a az futballról szól, tehát van itt propaganda, futball nincs.
6: Csepelen 10 évvel ezelőtt is ennyi néző volt, 15 évvel is ennyi néző volt. A Vasaspályán talán valamivel több volt, most egy jobban megy, 5000 nézőre fölmegy a nézőszám. Ennek ellenére még mindig a legnézettebb sportág Magyarországon. bármilyen világbajnokokat veszünk figyelembe, bárkiket, ezt higgy el.
7: És kitart a véleménye mellett, hogy azért csak ilyen a magyar labdarúgás, persze a felsorolt okokon kívül, mert hogy a sajtó nem segít?
6: Nem. Akkor itt tévedésre vagyunk, akkor nem értettük meg egymást. A jó indod, a rossz indulat. Hát el tudja képzelni, itt vannak benne a papírok, most az adás után meg fogom magának mutatni, hogy hogy van leírva a svájci mérkőzésen, és hogy kell kitölteni egy UEFA által adott papírt. Hát el tudja képzelni, hogy nézi Jenő, hogy összekeverjük a számokat, hogy becsapjuk a közönséget meg a svájciakat. Hát ilyet elmer mondani valaki a televízióba? Hát ez mi ez, ha nem rossz indulat? Hát ennyire analfabétának időnek nézi az egész vezetést, hogy nem tudunk kitölteni egy papírt, és az akarjuk megtudni, hogy a Klaus másfajta dresszel megy be, mint XYZ. Hát ők tévesztették el. Most nem a futballról, nem a szakmáról beszélünk. Egy negatív dolgot mondott el.
7: Olyan lázba, olyan tűzbe jött, hogy megijedtem, hát ha a mikrofon is arra.
6: Nem tudom.
7: Egyébként mennyire jellemző magára az, hogy kiesik a szerepéből, amikor azt a bizonyos mikrofont ráerősítették a hajtókájára, és így készült az a dominózus portréfilm Mészöly Kálmánról, akkor egyszerűen néhány másodperc alatt elfeledkezett arról, hogy ott van az a mikrofon.
6: Pontosan így van.
7: Mekkora az önkontrollja?
6: Hát én nekem van az önkontrollom, és megmondom őszintén, én nem szégyeltem még azt a filmet se, meg a mostani utolsó dolgot, ami ugye az izlandmérkőzés, az eredményt azt igen, azt szégyeltem.
7: Láttam is magán, ne haragudjon, hogy közbeszólok, szóval ilyen szomorúan ránézni az edzőjére ott a kispad előtt, fölállva és sétálva, még nem láttam soha.
6: Ez éppen ebből jött ki, hogy a tehetetlenség, ugye, mert korábban azért mindig bekiabáltam, mindig voltak megnyilvánulásaim, lehet, hogy semmit nem jelentett, de néha egy-egy játékoshoz azért elért a hangom, és azért tudják, hogy hogy vagyunk, mint vagyunk, amik megvoltak beszélni, talán akkor beugrott, és talán jobban próbált összpontosan figyelni. Most már vigyáznom kell mindenre. Ami nekem nagyon nehéz, hogy ott kín ülök, mint egy szobor, és érzem, és látom, hogy tehetetlenek semmit nem tudnak csinálni, és kész. Nem tudom, hogy hol vagyok kihangosítva, hol van odatéve ez vagy az vagy amaz. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék bemondóra, rendezőre, ha 15 perce megy a műsor, és maga tátok, beszél, és ez csak visszanéz a képernyőn, hogy hanghiba, meg ez, meg az, de közben megjavul a hang, és 15 percen vesz észre, hogy ugye semmi nem az történik, mint hogy megbeszéltek előre. Hogy akkor nem kanyarít el egyet, amit a maga nem tudja, hogy a közönség hallja. Van, aki így tud ülni, van, aki úgy tud ülni. Maga is tudná magát adni, saját magát.
7: Nem félreértsen, én nem elmarasztalólag mondtam ezt az egészet.
6: Kíváncsi voltam,
7: hogy mennyire tudja magát kívülről látni.
6: Próbálok tényleg, és mindig azt mondom, hogy idősebb lettem, higgadtabb lettem, nyugodtabb lettem, le fogom rendezni a dolgokat. Sajnos elkezdődik a játék is. És nem azok dolgok történnek meg. Én mit tudok mondani a félről? Gyerekek, hát megbeszéltük, ez a jobb oldalon, ha elmegy ez, akkor a másik oldalon berepül, ami a közönségnek semmi, de annak a játékos tudni kell, mert egy héten keresztül, egy éven keresztül ezeket gyakorlok, azok meg kell tudni oldani. Egy-két beszólásból vagy intézből, hogy az a kettes indul, és akkor mögötte tudod, mi újság van. Ezek egy figurák. A röplabdában bemutatnak hátra az ujjon egy szállót, és már tudják, hogy mit kell csinálni. Na most akkor az tökéletes? Tehát én valahol olyan vagyok, hogy megvan az önkontrollom, de szóval égek velük. Ami nem biztos, hogy jó, mert egyszer valami tragédia vagy katasztrófa is lehet belőle, mert annyira átélem az egészet.
7: Mit gondol, hogy szeretik magát az emberek? Mondok néhány kulcskifejezést, vagy kulcsmondatot, elkötött karú Mészöly, aki a 11-est is belövi, tehát minden körülmények között vállalja a küzdelmet, aztán sírva fakadó Mészöly 1982-ben, amikor nem bírta elviselni, hogy kiestünk, vehemensen nyilatkozik, vehemensen beszél, vehemensen dirigál. Emellett ugyanakkor olvasnak nyilatkozatokat Mészöly Kálmántól, és az egyikben az áll, hogy ez egy remek társaság, tud harcolni, küzdeni, éhes a sikere, nem lesz itt gond. Két héttel később meg azt nyilatkozza, hogy ez már olyan mély pont, hogy ennél lejjebb már nem mehet a magyar futball. Tehát van némi következetlenség is ezekben a megnyilvánulásokban. Mit gondol, hogyan értékelik az emberek magát?
6: Hát az emberek vegyesen értékelnek, de ez első eset volt most a svájciak elleni mérkőzés előtti időszak, amikor 28 játékosból lett összeállítva a keret, a végén éppen 16 összejött.
7: Ez hogy létezik?
6: Hát annyi betegség, annyi sérülés jött közben, nem tudták vállalni a játékot. Na most ez volt az első, amikor azt mondtam, hogy talán az utolsó percben kezdtem érezni, hogy kicsit talán mindig összebrázod a társaság, de az indulás, ahogy elindultunk, ahogy nekivágtunk ennek a elviselhető mérkőzésnek, hát ez kérdésem volt a számomra egyáltalán. De hát ezeket nem nyilatkozhatom le, ezeket nem mondhatom le a játékosok előtt. Vannak olyan mérési adataink, amikre felhívtam a figyelmet, hogy gyerekek, nem a Mésző Kálmán és a Glázer Róbert látja így, hogy...
7: Mik ezek a mérések?
6: Ezek az orvosi adatok, orvosi mérések, ugye a fülcimpából leveszik a vért, és a játékosnak az állóképessége, terheléses állóképességének a szintjére tudunk választ kapni.
7: Arról van szó, hogy fizikailag a magyar futballisták nincsenek olyan állapotban, mint kellene?
6: Olyan az edzettségi állapotuk, amit nemzetközi szinten, amit mi szeretnénk elérni például egy elviselhetőség során, ahhoz nem megfelelő. A zömének. Vannak kiemelkedőek, vannak olyan, akik nemzetközi szintnek megfelelő, természetszerűleg, de a zömének nem.
7: Árulj el, hogy miért vállalt el harmadszor is a kapitányságot? Erre soha nem válaszolt, igazán olyanokat mondott, hogy szeretne segíteni, meg hát beleszületett a futballba, stb. De ezeket én nem érzem igazán őszinte válasz.
6: Pedig ez az őszinte válasz, mert amikor Benkő László úr megkeresett az MLS elnöke, mondtam, hogy én te helyedben maximálisan a Nyilasi Tibort szerződtetném. Úgy Nyilasi, mert voltak még más, a Csank Janitól kezdve voltak még jelöltek, egyik se vállalta. Amikor egyik se vállalta, akkor mondtam, hogy hát nézd,

0: mundiálom, amiről itt nem is beszélt senki, meg föl se vetették, mert mondjuk nem sík a mészőről nagyon-nagyon jókat írni meg, hogy hogy volt meg, mint volt.
1: Ha eset,
0: nem sík, mert nem sík, ez nem.
1: Nem szeretik magát?
0: Nem, hogy nem szeretnek, hanem nem tudják elviselni. Nem tudják elviselni, hogy például azt, hogy harmadízben kapitány vagyok, mert jó, elvállaltam. Miből táplálkozik az ember? Ki az, aki támogatja? Ki az, aki erősíti? Ennyi negatív szereplés után ki az? Mert itt a csapaton belül, ugye csak én a csapatot erősítgettem, és próbálom mindig ösztökélni, de ki az, aki benne? Hát ez a saját magam, a saját hitem, az a megrőzött marhaságom, ökörségem, hogy imádom a futballt, és nem tudok beletörődni dolgokba. Ebbe bele kell törődnöm az elviselhetők során, ez van, de föl fogom hívni a figyelmet, hogy a elviselhetők során nem történik változás, változtatás, sok minden, ami a labdarúgásba beletartozik, akkor ha marad a mésző, ha nem marad a mésző, ha 10 mésző helyett kineveznek 10 kapitányt, nem fogja tudni megoldani, hogy tovább is van a válogatott a világbajnoki döntőben.
1: Akkor megint majd valami olyat fog nyilatkozni, amit a második lemondása után, tehát hogy nem kellemes egy ország hülyéjének lenni?
0: Nem, én ezt nem nyilatkoztam, ez valami tévedés.
1: De benne van az újságban, itt van az újság.
0: Nem, a második, amikor lemondtam, akkor a következő anyagi jellegű dolgok voltak, olyan alacsony volt a fizetésem, kértem a lackórat, hogy próbáljunk valami módosítást csinálni a fizetésemre, mert ebből megélni nem lehet, nem az, hogy még olyan szinten élni, amit én szeretek, és egyébként sem ennek úgy a dolgaim, ahogy szeretném. És akkor jött ez a Szaúd-Arábia ajánlatom, amiért megköveztek, és állandóan visszahallom, hogy na mikor fog a mésző megint lejöttni a jobb szerződés jegyébe.
1: Tényleg bruttó 70 ezeret kapott? Ezt írták alattok?
0: Hát 35 ezer valamennyi volt kész ez, amit kaptam, és azt hiszem 5 ezer forint volt a benzinköltségem, és 1500 a mesteredzői pótlékom.
1: Ez akkor volt, amikor a Pesti Hírlap megírta, hogy a szaudi ajánlat 91-ben az havi körülbelül 1 millió forintról szólt.
0: Hát, ha nem is annyi, de nem lehet a kettőt egy napon emlegetni. És nem a pénz sóvárgása az egyebek, hanem egyszerűen a válogatott csapatok akkor nem voltak tétmeccsei, azt mondtam, egy évre hagy menjek ki. Mire visszajöttem egy év múlva, és lemondtam a következő éves szerződésemet, addigra már nem kellettem, pedig itt volt egy váltás, hogy a szerencsétlen Jene is elment. Tehát ez egy hosszú történet, ez talán akkor lehet majd értékelni és érzékelni, amikor valamikor majd a könyve megjelenik, hogy ez hogy is volt tulajdonképpen, mert ez itt el lehet fecsegni róla. Hát elkezdtem, de biztos, hogy addig nem jelenik meg, amíg én
1: mi lehet, hogy sokáig. Mi van benne?
0: Minden, ami létezik. És ez több összetételben van, nagyon-nagyon rágák a fülemet, hogy adjuk ki, meg legyen valami, de én nem.
1: Szóval,
0: de
1: mikori nem történetekkel kezdődik?
0: Ez végig, az egész életem. Ami tulajdonképpen összehozta ezt az egészet, az amikor hát két évet voltam Törökországban, és egyedül voltam ki. Egy évet voltam Szaúd-Arábiában, egyedül voltam ki.
1: Akkor kezdte el írni?
0: Kazettára mondom az egészet.
1: De levezeti az összes feszültségét, nem?
0: Nem csak levezeti, hanem nekem abban az időszakban nagyon szükségem volt önkontrollra, hogy mi az, amit hibáztam. Ugyanez történt, amikor kimentem Szaúd-Arábiába, válogatott csapat aránylag kezdett összejönni. Hát miért vagyok ilyen pekes, hogy pont én, aki soha nem voltam egy ilyen anyagias pali, aki hajtottam úgy a pénzt, hogy ezért játszom, ezért dolgozom, ezért szeretném ezt, meg azt, meg amaz, nem tudják fölemelni a fizetésemet, nem tudnak egy kis olyan anyagi dotálást nyújtani.
1: Most már fölemelték akkora összegre, amekkorát nem akar megmondani?
0: Ez sem egy olyan juttatás, ami mondjuk, ha azt hiszem, hogy ez a legmagasabb tisztség egy labdarúgó szakembernek az életébe, akkor gondolom anyagiakban az kéne, és ezt nem hiszem, hogy a legmagasabb anyagiakban, tehát a magyarországi anyagi lehetőséget figyelembe véve a legmagasabb, és nem is ez ösztökélt engem, hogy most mennyi, vagy hogy fognak fizetni.
1: 97-ig kitart, addig szól a szerződése.
0: Én mindenféleképpen szeretném, nem állok fel, nem érzem, hogy olyan hibát tettem volna, vagy nem tudnék használni lenni a magyar labdarúgásnak, mert volt olyan időszak 83-ban, amikor 86-ig szólt a szerződésem, és azért fiatalabb voltam, és még büszkébb a fiatalságom mellett természetesen, és volt erőm leköszönni 83-ban, és azt mondani, hogy átadom a Mezei Gyurinak, aki egy szenzációs csapatot hozott. Ez a szituáció most nem áll még fönn.
1: Az embernek első megközelítésből az a gondolata támadhat, hogy Mésző Kálmán egy mazohista, szeret szenvedni. Egy ennyire sikerorientált ember, hogyan lehet meg a sikerek nélkül?
0: Hát nagyon nehezen. Nagyon nehezen.
1: Hogy tudja magában elrendezni ezeket?
0: Nagyon
1: barátokkal?
0: Nagyon nehezen tudom elrendezni.
1: Rendszeres kikapcsolódás?
0: Nem. Hát ez a legnehezebb, tulajdonképpen a legnehezebb dolog az életemben. és nem is akárkinek a véleményét fogadom el.
1: Kinek a véleményét?

0: reményére ad.
1: Hát a két fiam itt az maximálisan, és hát hála Istennek egy olyan viszony van közöttünk, ami ritkaság ugye apa és fiai között. Baráti társaságban nem nagyon szeretek a futballról beszélni, szóval a legjobb barátaim közé tartozik a Vágó Pisti, akivel rengeteget futballozok, és ugye elmondja a véleményeit, és ő tudom, hogy olyan barátom, hogyha negatív dolgot mond, az is őszintén mondja, de ha mondjuk úgy jövök össze a Vágóéknál, hogy már többen vannak, és állandóan a futballról beszélnek, akkor inkább fölállok és elmegyek. Szóval az
0: zavarja?
1: Nem lehet megsérteni ott azt a baráti társadalmat, amikor olyan blödséget mondanak, hogy és egy bizonyos idő után betelik a pohár, és akkor jobb, hogyha az ember elmegy. Például a Bognár Gyurit nagyon szeretem, ugye volt válogatott labdarúgót, a játékos szakszervezet, most már nem játékos kamarának az elnökét, és elmondta, hogy most már szakszervezet alakultak át, és akkor megkérdezte a Király Feri, hogy és akkor tüntetni, meg és igen, arra is lesz jogosítvány, lehetőség, stb. Én meg önkéntelenül, aki nagyon szeretem a Bognár Gyurit, hangsúlyozom, fölvetettem, hogy Gyurikám, ne a sztrájba gondolkodjatok. Összeültetek már egyszer, hogy mennyivel többet kéne dolgozni? Mert ezt nem fogadom el, hogy mindig csak a tanára hülye. Kálmánba, mi annyit teszünk, és annyit dolgozunk, annyit követelünk, amit kérünk tőlünk. Mondom, nem igaz. Ha valaki többet kér, az megbuktatjátok. Mert hát ennél a béka seggénél már nem tudunk csúszni, hát 66-ok vagyunk. Ezt el kell vigye a balet a kapitány, az elnök, az edző, a technikai, mindenki. A játékosa meg el van mondva, de holnap egy másik csapat jön érte, és fog érte valamit felajánlani, mert most itt nem ment szerencsétlen, mert rossz volt az edző vagy valami. Ez ösztökél még mindig engem, ez a negatív eredmények is arra ösztökélnek, hogy nem létezik Kálmán. Meg kell oldani a következő világversenyt, ki kell tudni jutni, és ha nem hinnék ebbe az egészbe, akkor nem csinálnám.
0: Na de ez vakhit.
1: Nem hiszem, hogy vakit. Hát nem lehet. Kellenek ezek az őrültek, kellenek ezek, akik beszállnának egymás mögé. Itt van például az olimpiai csapat. Igen, szídják, mondják, hogy ilyen szerencsések, hogy megnyerik, meg stb. De hát semmi nincsen. Nem igaz. A szerencse amellé pártól, aki ki kényszeríti magának.
0: Mindig a futballhoz térünk vissza. Amikor nem futballozik, akkor mit csinál? És nagy levegőt vesz.
1: Hát nézze, nagyon-nagyon szeretem a csendet, a nyugalmat. Szóval amikor ki van így a ha szabad ilyen jasztosan kifejezni a magamot, hogy a búrám, akkor én szeretek úgy eltűnni, meg nagyon sokan meghívnak.
0: Horgász típus?
1: Nem tudom, hogy kell főtelni
0: kukaszot.
1: Nem vagyok vadász, semmi. Szeretek sétálni az erdőbe, leülni, kettesbe, hármasba, négyesbe, beszélgetni. Nagyon-nagyon nehéz a helyzetem, hogy a kisebbik fiam nincs itthon, mert az ugye nagyon közel van a futballhoz, és azzal rengeteget vitatkoztunk. A nagyobbikkal is szeretek beszélgetni, és most ugye mindig jobban közelebb vagyunk egymással, egyrészt üzleti kapcsolatban is vagyunk, másrészt meg ő most már kapusokkal foglalkozik, mint edző.
0: De ez is futball?
1: Hát ez is futball, ez is futball. A másik a színházat nagyon szeretem, nagyon jó barátaim vannak, színészek, a Nemcsák Karcsiék, Perés Karcsi, Szamóca, aki vasas öregfiúkba játszik.
0: De most nehogy az legyen a vége, hogy őket meg a öregfiúk meccsről ismeri, akkor megint futballnál vagyunk.
1: Nem, hát megnézem őket, mert hétfőn játszanak.
0: Meglepett engem, hogy a lakcíme az emelettel, meg a lakásszámmal egészen precízen benne van a Kiki csatában. Szóval, hogy megmerte adni?
1: Hát nincs ebben, nézze. Hát volt olyan, hogy kiszálltam az autóból, és hátba rúgtak, ahogy ki akartam jönni, meg benyúltam valami iratér. És mire kiléptem a kocsival, de már elfutott a két fiatalabb lurkó. Hát ilyen dolgok vannak, de azért zömébe bármennyire is szídnak, szóval bármennyire is neheztelnek ezért vagy azért. De azért, aki egy kicsit a futballt ismeri, az tudja, hogy milyen anyag van, és miből kell tudni főzni. Most jó, hogy 18 milliószor mindig a futballról lukadunk vissza, és bárhol elmegy társa, mindig elkezdünk másról beszélni, mindig a futballról lukadunk vissza, mert hát ez az örökös téma, ugye velem kapcsolatosan. De a napokban voltam a filmszínház főiskola, vagy nem tudom mi a pontos cím. A riporterek beszéltek velem, és hát a sporthoz nem nagyon konyítottam, mert mást vártak, aztán én jöttem, és a nagyszerű dolog volt, hogy...
0: Tévedésből került oda?
1: Nem, hát a Csintalan Sándorral összekutyulták a telefonszámot, a Csintalan Sándort akarták hívni, közben engem volt a kislány, ő azt hitte, a Csintalannal beszél, én meg azt hittem, hogy engem hívnak. Na mindegy, oda mentem 9-től 9:30-ig beszélgettünk, és végre egy olyan riportot készítettek, hogy a futball, mivel nem tudtak szegények, mindenki az embert kereste, hogy...
0: Mit kérdeztek magától, ami meghatotta?
1: Egész jó, nem tudom, hány éves, de egész jó tartja magát, hogy hát a nők milyen szerepet játszanak az életéről. Hát mondom, nekem mindig döntő volt, mennyi a hőszurkoló kín, szerettem elegánsan öltözködni, soha nem voltam nagyképű, legalábbis én azt gondolom, nem szerettem tenni a nagyot, de jó eset, ha észrevettek, elég sokan vettek észre, sok levelet kaptam, stb. Nagyon jó kérdéseket tett föl a kis hölgy.
0: Azt olvasta azt a cikket, ami néhány hónapja jelent meg a Kiskegyedben? Hát itt aztán minden hát szóba van, kerül a nőkkel való kapcsolatáról, igen, hogy hát milyen jó véleménye voltak magáról a nők. Naív, akár egy gyerek, olyan pasas, akivel együtt lehet sírni, nem zavarja az elmázolódott smink. Aztán olyanokat írnak, hogy az ágyban vele volt a legjobb, aztán szeretkezés után is lehetett vele dumálni.
1: Család hát életet mennyire borította föl? Különösebben nem zavart. Hála Istennek, hogy hála Istennek, csacsiságot mondok, hogy hát az édesanyámnak a szeme az eléggé rossz, és még szemüveggel sem tud nagyon olvasni, és ez inkább közel a televíziót nézi, hallgatja a rádiót, stb. Hát a húgomék, akik itt Németországban élnek, azok megkapták a hit, sőt meg is kapták az újságot, és hát mondták, hogy milyen ilyen dolgokat írnál, milyen dolog ez, meg hogyan. Mondom, figyelj, de hát ez most egy másfajta világot élünk. A kicsit ismertebb, azokat így megszólítják. A baráti társa megkérdezte, hogy mennyibe került.
0: Úgy szerintem a feleségével kezdte, hogy ő mit szólt hozzá.
1: Ez hogy mondjam, szóval szegény, az bele kellett neki törődni, hogy én egy ilyen fajta, hogy mondjam, a futball mellett, a két fiam mellett egy olyan fajta életet éltem, ami egy kicsit azért színesebb volt.
0: Ez nem már régen vége természetesen.
1: Hát már nem azt mondom, hogy régen vége, de még nincs kapuzárás, meg egy kicsit legyen kicsit messzebb, meg távolabb.
0: Mit mondott?
1: Nem különösebbet. Azt mondja, hogy ennél írtak már rosszabbat is.
2: Mésző Kálmánnal 1995-ben beszélgetett Négy György. Mészői volt a magyar foci válogatott 8. VB szereplése során a szövetségi kapitány, a mai napig utolsónának 9-nél pedig Mezei György. Az ő teljesítménye a szövetségi kapitányokat bemutató visszajátszás második részében kerül sor, de egy későbbi alkalommal, mert mára búcsúzik a műsor. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió Sport Archívumának munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Olá Zsuzsa, 3-szoros Európa-bajnok, 13-szoros beggyőztes asztali teniszező, edző, de hogyha jól tudom jegyzeteimből, akkor te lehettél volna balettáncos is.
6: Köszönöm szépen a meghívást először is. Igen, így van.
5: Viszonylag gyenge szállal kötődik az asztali tenisz a baletthez.
6: Viszonylag gyenge szállal, igen, hát meg is voltak őrülve, úgymond a balettmesterek, illetve Ormai Laci bácsi, ahol a statisztikában kezdtem. Mivel én egy örök mozgó voltam, és állandóan ugráltam, mindennek a tetején voltam, a szüleim úgy gondolták, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a gyerekkel. Volt ismeretség egy balettmesterrel, és így elkezdtem balettozni. Ott egyébként nem csak balettot tanultunk, hanem gimnasztikát, néptáncot és steptáncot is. Tehát elég sokrétű volt az, amivel tanítottak. Én 5 évig üztem ezt a művészetet.
5: Volt valamilyen 4 lépcsős felvételi, hogyha jól emlékszem, és akkor ott a harmadiknál volt valami gond.
6: Így van, így van. Hát még visszatérnék arra, hogy 10 éves voltam, amikor Balatonlellén nyaraltunk, és ugráltam a pingpongasztal körül, és egy néni, aki minisztériumi dolgozó volt, megjegyezte anyukámnak, hogy milyen ügyesen mozogott a pingpongasztalnál, és az anyukámnak ezt szöget ütött a fejébe, és úgy gondolta, hogy tényleg a pingpong az tök jó sport, nem pontozásos, hanem valaki megcsinálja a poént, vagy nem, nem vernek engem agyon, és akkor ez milyen jó. Megnézte az újságba, hogy melyik a legeredményesebb magyar sportklub, és azt látta, hogy statisztika, viszont nem tudtuk, hogy az hol van, vagy hol lehet jelentkezni, tehát semmi ilyet nem tudtunk, úgyhogy hát ez így abba maradt. És közben, mivel nekem a szüleim, az egész családom matematikus család, csak én lettem egy ilyen kakukktojás.
5: Pályaelhagyó.
6: Igen, pályaelhagyó. Az édesapám elment egy ilyen továbbképzésre vidékre, és ott az ebédnél többen ültek egy asztalnál, és akkor egy férfi megkérdezte, hogy nincsen lányotok? És akkor mondta az apka, hogy de neki van, és hogyha hány éves. És akkor az apu mondta, hogy 9,5. És akkor Laci bácsi mondta, hát egy kicsit öreg, de hát miért? Hát mert, hogy ő a statisztikának az edzője.
5: Laci bácsi közgazdász volt, azt azért tegyük hozzá, így kerülhetett egy matematikusokkal teli értekezletre.
6: De hát így egész véletlenül találkoztak egy asztalnál. Én így kerültem a statisztikába, és akkor ott elkezdtem pingpongozgatni, de hát én még jártam balettre, és én nagyon-nagyon szerettem volna a balettintézetbe felvételt nyerni. Az anyukám nagy nehezen elvitt, mert ő viszont nem szerette volna.
5: Mi volt a fenntartása?
6: Az iskola. Uh-huh. Anyukám matematika tanár volt, és ő úgy gondolta, hogy az iskola nem tehát, elég erős.
5: Hogy nem képeznek olyan magas szinten egyéb dolgokat, egyéb tantárgyakat, csak a táncra fókuszálnak.
6: Igen. Hát azért ő is tudta, hogy ugye a balett azért az egy véges szakma, és hogy akkor utána mi történik, vagy hogy van, tehát ráadásul nekem van egy nővérem, Vera, aki vörös diplomás volt az egyetemen, kitűnő tanuló, és akkor én jövök így ugrabugrálva.
5: Volt egy ilyen bezzeg testvér.
6: És hát akkor anyukám azt mondta, hogy ő csak annyit tesz meg, hogy elkísér engem a balettintézeti felvételire, és kitölti az űrlapot. Ez így is történt, de közben ugye a Ormai Laci bácsi kérdezte, hogy mi újság, és mondtuk, hogy én felvételizek a balettintézetbe. Ugye a balettintézetben minden egyes szűrő külön napon volt, és az első szűrőn átmentem, akkor a Laci bácsi már kicsit ideges lett, a második szűrőn szintén átmentem, bár ott rezgett a léc, mert először egy másik csoportba tettek, aztán visszahívtak, és akkor úgy végül túljutottam a második szűrőn, és a harmadik szűrőn volt orvosi vizsgálat, meg ilyen hallás-ritmus vizsgálat, és az orvosi vizsgálaton kiestem, hogy abban az indokkal, hogy ferde a gerincem, de én azt tudtam, hogy aki átment a harmadik szűrőn, azoknak a 90%-a már a negyediken is átment, meg én tudom, hogy átmentem volna a negyediken is, de ez nem sikerült. Hát, és akkor a Laci bácsi megkönnyebbült, hogy jó, akkor mégiscsak pingpongozni fogok, és nem lesz belőlem balettáncos.
5: De én valami éneklésre és zongorára is emlékszem, az is volt?
6: Igen, hát a zongora az csak egy évig volt, másfél évig volt talán, mert hát ugye egy helybe kellett ülni, és gyakorolni kellett, és az nem nagyon tetszett nekem. Az éneklés pedig, ugye amikor nem vettek föl a balettintézetbe, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve. Ugye hát akkor a pingpong még csak nagyon az elején volt, egy héten háromszor jártam, és az anyukám látott az újságban egy hirdetést, hogy az Operaház gyermekkórusa felvételt hirdet, akkor alakult az Operaház gyerekkórusa, és az anyu azt mondta, hogy hát a Operaház szemben van a balettintézettel.
5: Ugyanaz a föld alatti megálló?
6: Pont így történt, és nekem felcsillant a szemem, hogy szemben van a balettintézettel, az Operaház jó, és akkor felvételiztem, és felvettek. És hát néhány operában szerepeltem is.
5: Vissza az asztali teniszhez, amikor te kezdted, akkor emlékeim szerint egy ilyen magos kisházi Lothaller trió uralta tulajdonképpen a magyar asztali tenisz női vonalát. Mennyire lehetett őket példaképnek tekinteni, vagy mennyire voltak ők egyáltalán megérinthetők, láthatók, találkoztál-e velük, követted-e az ő eredményeiket?
6: Igen, a Jurányi utcai iskola tornatermében voltak az edzések. 6 asztal volt, a 6. asztal már meglehetősen rá volt tolva a falra. Én általában ott kezdtem, a 6. asztalon, és a jók pedig, ugye az 1-es asztal, 2-es, 3-as így játszottak, és én láttam őket. Hát tátott szájjal néztem, és nagyon-nagyon tetszett, ahogy ők játszottak, de hát olyan elérhetetlen volt ez a színvonal. És aztán egyszer a tévében láttam egy magyar bajnoki női döntőt, és láttam, hogy a Pap Angéla nyert. Én akkor nem is tudtam, hogy ő kicsoda, hogy Pap Angéla, csak azt tudtam, hogy az edzésen én láttam őt az 1-es asztalon. És teljesen odáig voltam, hogy a magyar bajnokkal én egy terembe, ugyanakkor, és ő ott van mellettem, és látom, és hogy ő a magyar bajnok, hát akkor ez itt valami nagyon jó lesz.
5: Még anyukádhoz egy picit visszatérve, ő valami olyasmit mondott neked, hogy pingpongozgathatsz, de cserébe viszont kitűnőnek kell lenni a gimnáziumban, nem?
6: Ez már később volt. Ugye én bekerültem a serdülő válogatottba, majd az ifjúsági válogatottba, Volper László vezetésével, és 15 éves voltam, amikor arról volt szó, hogy esetleg felnőtt válogatottba is bekerülhetnék.
5: Bercik Zoltán volt akkor a szövetségi
6: kapitány. Bercik Zoltán volt a szövetségi kapitány. Én úgy tudom Ormai Laci bácsitól, hogy a Bercik engem annyira nem akart az elején, de a Laci bácsi meggyőzte őt, hogy vegyen be engem is, és hogy az majd jó lesz. Igen ám, de a Bercik Zoltánnál volt feltétel. Az volt a feltétel, hogy nála délelőtt délután kellett edzeni minden áldott nap. Méghozzá nem is keveset, 7-8 órát edzettünk mi naponta. Viszont hát akkor az iskolával mi lesz, és válaszút elé állították a szüleimet, hogy vagy magántanuló leszek, és akkor jöhetek a válogatottba, vagy ha nem leszek magántanuló, akkor nem leszek válogatott.
5: Ez kemény döntés.
6: Hát abba kell belegondolni, hogy a szüleim ugye értelmiségiek, és hogy tanulni, és jól tanulni, és az anyukám megkérdezett engem, hogy na te mit szeretnél? Magántanuló és pingpongozni, vagy pedig az iskola, viszont ha az iskolát választod, akkor viszont kitűnőnek kell lenni, de legalábbis nagyon-nagyon jónak. Én egy 4-es tanuló voltam, és tudtam, hogy én soha nem leszek olyan, mint a nővérem, aki kitűnő. Én tudtam, hogy én akkor se leszek kitűnő tanuló, hogyha nem pingpongozok. És viszont nagyon szerettem pingpongozni, és éreztem magamban azt az erőt, hogy én jó tudnék lenni, és akkor én boldogan mondtam, hogy magántanuló szeretnék lenni, és hát akkor nem kell minden nap bejárnom az iskolába. Ennek ellenére, amikor én tudtam, vagy amikor időm volt, bementem, még volt olyan, hogy edzés után is bementem arra az 1-2 órára, viszont nekem nem kellett dolgozatot írnom, nem kellett felelnem, csak ha megbeszéltük a tanárral, hogy esetleg számot adok a tudásomról, akkor, úgyhogy ez nekem így nagyon kényelmes volt.
5: Ulla Zsuzsával beszélgetünk, korábbi asztali teniszező jelenleg edző, aki 74-ben a Göppingeni Serdülő Európa Bajnokságon már ezüstérmet nyert csapatban, és pár évre rá az ifjúsági Európa Bajnokságon már aranyérmet. Ekkor érezted már, hogy jó döntést hoztál?
6: Tehát... Igen. Abszolút.
5: Mert hogy elkezdtek jönni az eredmények, és innentől kezdve olyan nagyon sok kérdés nem volt.
6: Abszolút,
5: már.
6: Abszolút éreztem. Tulajdonképpen már 15 éves koromban is éreztem. Volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap volt. A Magos Judit akkor Európa bajnok volt már egyéniben. és csöngött a telefon, Magos Judit, hogy Zsuzsa, volna-e kedved edzeni vasárnap délelőtt. Hát én boldogan mondtam, hogy igen, persze, megyek, és elmentem a Jutkával edzeni. És csak arra próbáltam figyelni, hogy ne roncsak sokat, hogy ne legyen az, hogy minden labdát én rontok el, és döbbenve láttam, hogy a Jutka is rontja a labdákat. És egyszerűen megfigyeltem, hogy mi az, amiben ő ront. És jött a következő verseny, és én a Jutkával játszottam. Elődönt négy közé játszottunk, és valahogy bennem volt, hogy hát miért ne lehetne legyőzni az Európa-bajnokot, hogyha én edzettem vele, és ő is rontott. És megvertem döntőszett 2 poénnal a Jutkát. Hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy én 15 éves vagyok, és az Európa-bajnokot legyőztem. Kicsit kellemetlen is volt, ugye, hogy egy klubban vagyunk, és hát a kellemetlenebbik része az volt, hogy a tévé bemondta, hogy óriási meglepetés született, és hogy Olá Zsuzsa legyőzte Magos Juditot, és én olyan nagyon úgy szégyeltem magam, hogy júj, tehát ugye a Jutka helyébe beleképzeltem magamat, hogy hát szegény biztos rosszul érzi magát, mert úgy mondta be a tévé olyan szenzációsan, hogy hú, de klassz dolog történt. Úgyhogy én már 15 évesen éreztem, hogy ez jó lehet. 17 évesen, amikor megnyertük az ifjúsági EB-t, akkor meg már egyértelmű volt, hogy jó az út, ez az út, és Bercik Zoltánnal, Volper Lászlóval és a klubban Ormai Lászlóval ez menni fog, és sikeres leszek.
5: Említetted, hogy Bercik annyira nem akart annak idején, kisimult köztetek aztán ez a viszony, vagy szóba se került?
6: Teljesen nem került szóba, én erről nem is tudtam, nekem ezt az Ormai Laci bácsi mesélte később. Én nem tudtam, viszont azt látta a Bercik Zoli, hogy én borzasztó szorgalmas vagyok. Tehát nem én voltam a legtehetségesebb a világon, viszont a szorgalmammal, alázattal ezt kompenzáltam, és nála a szorgalom nagyon-nagyon sokat jelentett. Ő sem volt a világ legtehetségesebb sportolója, és a szorgalmával érte el azokat az eredményeket, tehát pontosan tudta, hogy mit lehet elérni szorgalommal, és ezt ő látta bennem.
5: És hogy mit hozott a szorgalom? 9-szer nyertél egyéni országos bajnokságot, 2-szer párosban is magyar bajnok lettél, ugye egyszer Csík Mártával, egyszer Bátorfi Csillával, 3-szor vegyes párosban is, egyszer Kristonnal, 2-szer Molnár Jánossal. Itt még mielőtt az Európa-bajnoki címekről beszéljünk, csak arra lennék kíváncsi, hogy az asztali tenisz végül is egyéni sport. Mégis több alkalommal párosban is diadalmaskodtál. Hogyan tud idomulni egymáshoz két egyéni játékos párosban? Tehát mi az, amit nagyon érezniük kell a másikban?
6: Hát ha párosról kérdezel, hát előjáróban el kell mondanom, hogy én nem voltam nagyon jó páros játékos. Voltak nálam sokkal jobbak, de hát tulajdonképpen ugye az adogatásnál kezdődik, hogy mit adogat a partnerem, abból én milyen labdát kapok vissza. Ugye mindig megbeszéljük a taktikát, általában a pozíciókat is megbeszéljük, hogy ki marad egy kicsit elől, ki marad egy picit hátrább. Tehát ezeket így össze kell hangolni, és nagyon fontos, hogy azért, tehát a kommunikáció, hogy egymással beszélgessünk, hogy azért ne utáljuk egymást, ne fordítsunk egymásnak hátat, de ez így működött, sőt, mi nyertünk Molnár Jánossal még egy nemzetközi versenyt is, még az NSK-ban, a német nemzetközi bajnokságot megnyertük, és az például a döntőben, hát ha mond valakinek valamit, hogy a svéd Persson volt a vegyes páros férfi tagja, és egy japán hölgy a női tagja, és a döntőben én úgy emlékszem, hogy összevesztünk a Janival, mert ő elvesztette azt a szettet, amikor ő fogadta a hölgyet, és én mérges lettem rá, és mondtam, hogy na, a következő szedben ugye fordul a felállás, és én fogom fogadni a hölgyet, és mondtam, hogy na, akkor is mondta, na, mutasd meg, akkor, na tessék, most mutasd meg, és megnyertem azt a szettet.
5: Pont erre a mentális kérdésre akartam egy picit rákérdezni, hogy hogy lehet az, hogy amikor valaki ront, fontos pont megy el rajta, és a másik nem teszi rá azt a terhet, hogy, hogy te rontottál, hanem azt mondja, hogy nem baj, gyerünk, csináld tovább, jó lesz ez.
6: Igen, hát azért mondom, hogy a kommunikáció, egymással a kommunikáció nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy biztassuk egymást, vagy pedig, hogyha van olyan technikai elem, amit a másik lát a partnerén, hogy valamit rosszul csinál, akkor igen, szokták mondani, hogy ezt csináld, vagy azt csináld. Csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem a svéd Ulf Bengtsson, aki szintén Európa-bajnok volt, egyéniben volt a vegyes párom.
5: Az említett Johanssonnak volt a párja, tehát a Bengtsson-Johansson páros volt, nem? Az egy másik
6: Johansson volt? Nem, ez egy fiatalabb volt. Igen, ez egy fiatalabb volt, egy balkezes, és vele voltam több évig vegyes párosban, hát sok babér nem termett nekünk, viszont emlékszem, hogy amikor szerváltam, ugye ötöt kellett akkor még szerválni, az egész svéd kispad szemben mutatta, hogy hogy szerváljak, miért szerváljak, és én úgy éreztem, hogy én ott el akarok süllyedni.
5: De egy formát mutattak legalább?
6: Egy formát mutattak, de hát olyan, hogy Appelgren, Lind, Waldner, tehát szemben, és akkor mutatták, nagyon rossz érzés volt.
5: Elérkeztünk az Európa-bajnoki címeidhez, ugye 78-82-86 lettél Európa-bajnok Duisburgban, Budapesten és Prágában. Igen. Ugye akkor talán Bátorfi Urbán volt a páros, volt még a csapatban. Hogy amit említettünk már, hogy egyéni sportág az asztali tenisz, de én úgy érzem, hogy a csapat az mindig egy kicsit hozzáad az embernek ahhoz, hogy nem csak magáért küzd, hanem további emberekért is. Te ezt hogy érezted annak idején?
6: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én csapatembernek tartottam mindig magamat. Tehát a csapat valahogy több erőt adott nekem, akár a klubban, a statisztikában, akár a válogatottban, és általában annak ellenére, hogy én több nemzetközi versenyt nyertem egyéniben, annak ellenére úgy gondolom, hogy, hogy csapatban talán sikeresebb voltam, de pluszt adott nekem, sőt, ugye vannak olyan edzők, akik mérgesek, hogy hányas helyre írják be a játékosukat, hogy a válogatott edző hányas helyre írja be, hogy a harmadik helyre írja be, vagy az elsőre, mert ugye nem mindegy, hogy ki kivel játszik. És engem többször írtak be a harmadik helyre, tehát amikor a döntő volt, hogy a döntő mérkőzésre is beírtak engem, és én erre büszke voltam, mert én úgy éreztem, hogy az edző annyira bízik bennem, hogy, hogy engem ír oda, és nem az volt, hogy na, hát engem a rosszabbik helyre írt, hanem én szerintem a Gergely Gábor is ugyanezt érezte, mert őt is mindig arra a helyre írták, ahol eldőlt, hogy na, Magyarország nyer, vagy nem.
5: Hogy mennyire csapatember vagy, azt jelzi, hogy a statisztikával 17-szer nyertél NB1-et, és 13-szor bajnok csapatok Európa kupáját. Ezt mai fejjel nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Tehát, hogy annyira egyeduralkodó volt Európában a statisztika. Hogy lehetett ennyire kitűnni ebből a meglehetősen színes és erős mezőnyből?
6: Hát az az igazság, hogy ehhez ismerni kellett Ormai Lászlót, Laci bácsit, mert, és ebben Bercig Zoli is partner volt. Tehát amikor megnyertünk egy bajnokságot, akkor mentünk le másnap edzeni. És akkor, na jó, akkor a következő versenyre készülünk, a következő bajnokságra készülünk, a következő EB-re készülünk. Hát nem véletlen, hogy ennyiszer nyertek a magyarok, a fiúk is, ugye Jónyár Klampár, Gergely, Kreisz, Kristónék, Takács, Jani, hogy ennyiszer nyertek, mert soha nem volt, hogy mondjam, gratuláltak, örültek, de az a megelégedés, hogy na jó van, hát akkor ezt megcsináltuk, tehát olyan, hogy úgy leülünk, megnyugszunk, és akkor ezen az eredményen ülünk, ilyen soha nem volt, hanem mindig hajtottak és hajtottak minket, és hát néha bizony gondoltunk csúnyákat az edzőkről, hogy ezt miért csinálják, viszont amikor megjött az eredménye, akkor utólag láttuk, hogy igen, nekik volt igazuk.
5: Mi lett volna, amit gondolsz, hogyha akkoriban olimpiai sportág az asztali tenisz?
6: Hát ilyen a sportban nincsen, hogy mi lett volna, ha. Valószínű, hogy nagyon valószínű, hogy a fiúk, a Jónyer Klampár Gergely trió érmes lett volna. Most én azt nem mondom, hogy biztos aranyérmes, mert ilyen nem, de nagyon valószínű, hogy érmesek lettek volna. Ebben persze az aranyérem is benne van, de ugye ők a világ tetején voltak, és én nekem volt szerencsém ezt olyan 5 méterről látni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mi nők akkor a világbajnokságon 5. voltunk, tehát azt mondom, hogy nagy szerencsével, szerencsés sorsolással, mert a sorsolás is nagyban befolyásolta az eredményeket. Talán tudtunk volna érmet szerezni, de hát ahhoz mindennek össze kellett volna jönnie.
5: Olá Zsuzsával beszélgetünk, aki pályafutása lezártával edzőként dolgozott tovább. Olyan tanítványai voltak, mint Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, akár Harasztovics Fanni, vagy Nagyváradi Mercedes. Hogy tudtál nehézségek nélkül átállni a másik oldalra?
6: Nem álltam át nehézségek nélkül, tehát voltak nehézségek, mert ezt meg kell tanulni, ezt az edzői szakmát. Ugye, mivel voltak előttem példák, Ormai Laci bácsi, Bercik Zoli, Volper Laci bácsi, ők, szóval, hogy mondjam, úgy tekintettek rám szinte, mint hogyha a gyerekük lennék, és nem csak rám tekintettek úgy, hanem a saját versenyzőikre is, és ezért mindent megtettek. Úgyhogy én nekem azt megtanulni egyébként, hogy nem csak a statisztikás versenyző az én játékosom, hanem a kecskeméti, vagy a soltvadkerti, vagy a tolnai, az is az én játékosom. Úgyhogy bele kellett tanulni ebbe a szakmába. Németországban próbálkoztam ezzel, oda kiki járogattam, és hát azért több év gyakorlata kellett ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Nem tudom, hogy mennyire csináltam jól, biztos lehetett volna jobban csinálni, de valahogy előttem van a Kemény Dénesnek a mondata, amit egyszer hallottam, hogy mindig arra törekedett, hogy minél kevesebbet hibázzon. Tehát ebben benne volt, hogy biztos hibázik néha, de minél kevesebbet. Úgyhogy én is ezt vallom.
5: Milyen állapotban van most a magyar asztali tenisz? Mert ahogy nézem a Facebook bejegyzéseidet, 2 konkrétumot tudnék kiemelni. Egyik, amikor Pósfai Gábort jelölték belügyminiszternek, akkor azt írtad, hogy ha annak idején nem Nátrán Rolandot, hanem őt választják az asztali tenisz szövetség elnökének, akkor másutt járna most a sportág, illetve amikor Tóth Krisztiánt megválasztották a judó szövetség elnökének, akkor azt írtál, hogy valami ilyesmit kéne csinálni nekünk is. Szóval úgy érzem, hogy elég kritikus vagy a mostani állapotokkal.
6: Igen. Hát sajnos nem áll jól a magyar asztali tenisz, véleményem szerint rossz úton vagyunk, egyre kevesebb klub van, utánpótlás klubok szűntek meg, például csak egy példát mondok, hogy a mostani magyar csapatbajnokságon lányoknál 5 csapat nevezett játékosokat.
5: A te idődben?
6: 6 indultak, mert az egyik csapat 2 csapatot nevezett, 5 csapat a magyar bajnokságban 13 éveseknél. Mi lesz itt a jövőbe? Hát az én időmben annyi csapat volt, hogy nagyon sok. Egyéniben 128-as tábla volt, amire be kellett jutni. Tehát volt, aki nem is tudott indulni. Annyian voltak, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát más idők voltak akkor. Fiúknál is rossz a helyzet, valamivel jobb talán, mint a lányoknál, de ott sem jó. Tehát klubok szűntek meg, az edzői pálya nem lett egy olyan szakma, ami...
5: Vonzó lenne? Vagy vonzó szakma? Vonzó. Nem lenne vonzó?
6: Hát nem. Uh-huh. Nem lenne vonzó, mert ugye, hogy kevesebb klub is van, kevesebb edzőkkel, és a kluboknak nincsen annyi pénze. Ezért a klubok örülnek, hogyha bármennyi pénzt kapnak, de azok az edzők, akik főállásban vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, azok az edzők pedig, akik nincsenek főállásban, ugye mással is foglalkoznak, hogy meg tudjanak élni. A gyerekek pedig vidéken talán jobb a helyzet, mert ott nincs annyi lehetősége egy gyereknek, talán, bár én Budapesten élek, de Budapesten nagyon-nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mert a szülők 5-6 külön órára viszik a gyereket, és amikor ugye azt mondjuk, hogy hát minden nap kéne edzeni, akkor fogják a fejüket, ráadásul ha mondjuk, hogy ja, és hát hétvégén még verseny is van, tehát ez nem vonzó, de én nem látom jónak a tendenciát. Sajnos klubérdekek nagyon belejátszottak abba, hogy megszűntek klubok, és ez nem jó. És ez nem jó jel.
5: Láttál valami megoldást? Vagy meg kéne reformálni az egészet?
6: Meg kéne reformálni az egészet. Én szerintem olyan elnök kéne, aki azért valamennyire ért a szakmához, tudja, hogy ki kicsoda, nem kívülről jön, akit esetleg meg lehet vezetni, mert bizonyos körök ilyenkor az elnököt megkörnyékezik, és akkor hát történik, ami történik, hogy nem szakmai alapon történnek a kinevezések, vagy egyszerűen nem az eredményeket veszik figyelmül, hanem az ismerettségeket, barátságokat, kikivel van jóba, kikit szeret, és ez a sportban nem így működik, hogy kikit szeret. Mi a statisztikában, én legalábbis magamról beszélek, nem voltak barátnőim. Nekem nem voltak barátnőim, de amikor csapatot játszottunk, akkor én meghaltam az asztalnál a másikért. Tehát egymásért játszottunk, és azt mondtam mindig, hogy nem kell, hogy barátnők legyünk, de amikor ott vagyunk, akkor küzdjünk egymásért. És én ezt nem látom a magyar asztali teniszben, hogy ez lenne, hogy lehet, hogy nem vagyunk barátok, viszont te ehhez értesz, akkor ezt csináljad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmabelinek kéne lenni az elnöknek, és én ezért sajnálom, hogy 2013-ban nem is tudom pontosan, hogy akkor nem Pósfai Gábor lett a Magyar Asztaltenisz Szövetség elnöke, mert ő azért tudta, hogy ki kicsoda, tudta, hogy ez hogy működik, tudott volna talán olyan szervezeti felépítést csinálni, hogy ez működjön. Persze tudom, hogy ez a mi lett volna, ha ez nincs a sportban.
5: Hát a beszélgetésünk vége egy kicsit ilyen szürkébbre sikeredett, de Olá Zsuzsa, köszönöm szépen.
6: Én is köszönöm szépen.
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Immár Lionel Messi a labdarúgó VB-k legeredményesebb játékosa. Több kilométeres a dugó az M1-esen, folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
7: Argentina 2-0-ra legyőzte Ausztriát a labdarúgó világbajnokságon Lionel Messi 2 góljával. Ezzel biztosította a hét a legjobb 32 között. Messi már 18 VB gólnál jár, amivel a torna történetének legeredményesebb játékosa lett. A csoport másik meccsén Algéria 2-1-re fordított Jordánia ellen. Az egyenlítő találatot az Eto'o FC csatára Nadir Bemouali szerezte. Az így csoportban Franciaország 3-0-ra nyert Irak ellen Kylian Mbappé duplájával, aki már 16 VB gólnál tart. Norvégia 3-2-re verte Szenegált, Erling Haaland 2 gólt szerzett. Ha már tovább jutott franciák és norvégok pénteken a csoport elsőségért mérkőznek meg. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradás bírsággal is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, és szigorították a választási plakátok elhelyezésének szabályait. Elfogadták azt is, hogy a jövőben börtönbüntetés járhat azoknak, akik szándékosan valótlanságot állítanak a vagyonnyilatkozatukban, és bővülnek az integritás hatóság ellenőrzési jogkörei. A parlament döntött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fokozatos kivezetéséről is. A törvénymódosítások célja az uniós források felszabadításához szükséges feltételek teljesítése. Átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban Dózs Dávid alelnök közölte, az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár több évtizedes működése alatt a környéken szórták el az üzemi hulladékot, a gyár épületeit pedig a felszámoláskor robbantással semmisítették meg, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben.
3: Közlekedés.
7: Az M1-esen Hegyeshalom felé a Komárom csomópontnál a terelést állítják helyre. A 85-ös és a 96-os kilométer között lassan mozgó munkagép foglalja el a belső sávot. A torlódás itt meghaladta a 7 kilométert. Aztán az M2-esen Vác felé Szűdligetnél egy autó a szalagkorlátnak hajtott. A 32-es kilométernél a külső sávot lezárták, a baleset különösebb fennakadást nem okoz. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
7: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik majd, többfelé akár 38 fok is lehet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Immár Lionel Messi a labdarúgó világbajnokságok legeredményesebb játékosa. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Argentina Lionel Messi 2 góljával 2-0-ra győzött Ausztria ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjában Dallasban. A címvédő dél-amerikaiak ezzel már a 32 között vannak. A 8-szoros aranylabdás Messi a 7. percben 11-est hibázott, majd a 38. percben akcióból már betalált az osztrákok kapujába, és 17. góljával ő lett egyedül a VB-k legeredményesebb játékosa, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. A hosszabbításban lőtt újabb góljával pedig már saját rekordját javította 18-ra. Ugyanebben a 4-esben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re múlta fölül Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto FC csatára Nadir Ben Bouali fejelte. Jordánia ezzel a vereséggel már kiesett. Az I csoportban Kylian Mbappé 2 góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0-ás sikeréhez Philadelphiában, ahol vihar miatt az első félidő után több mint 2 órával később folytatódott a játék. Mbappé már 16 gólnál tart a világbajnokságokon, amivel beérte Klózét. A kvártet másik mérkőzésén New Yorkban Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál. Erling Haaland 2-szer vette be az afrikaiak kapuját. A már tovább jutott franciák és norvégok pénteken 21 órától a csoport elsőségét csapnak össze. A rekorder Lionel Messi így nyilatkozott az osztrákok elleni meccs után.
2: Nagyon örülök a győzelemnek, mert nem volt egyszerű. Ezen a VB-n minden mérkőzés intenzív. A csapatok jó erőállapotban vannak, sokat kell dolgoznunk a pályán. Értékes siker ez, kicsit nyugodtabbak lehetünk az utolsó forduló előtt. A gólrekordommal nem igazán foglalkoztam, szeretném megünnepelni a csapattársaimmal.
1: Lionel Messi után az argentin szövetségi kapitány Lionel Scaloni is beszélt a mérkőzésről, és persze Messiről.
3: Az összkép ezúttal is az volt, mint mindig, és ugyanaz az érzés. Messi dönt, kemény meccs volt. Fontos volt a lelki békénk miatt, a végén szükségünk volt rá. Nagyon boldog vagyok Leo teljesítménye láttán, ismét ő jelentette a különbséget. A csapat pontosan tudja, néha szenvednünk kell, és még ha nem is igazán jelentettek ránk az osztrákok jelentős veszélyt, keveset volt nálunk a labda, szóval megszenvedtünk. De ezért is jár a dicséret, még ha tudjuk is, jobban kell játszanunk. A társaság legnagyobb érdeme az, hogy mindig pontosan tudja, mit kell tennie. Ausztria kemény ellenfél, taktikusan játszott, nem hajszolt ugyan minden labdát, viszont fizikailag kemények voltak, nem lankadhatott a figyelmünk egyetlen percig sem. Szóval örülök a továbbjutásnak, még ha kívülről úgy is tűnhetett, hogy könnyű dolgunk volt, ez nem így van. Láthatták mindkét találkozót, egyik sem volt egyszerű. Többször is úgy tűnt, nem igazán történik semmi a pályán, semmi sem sikerül, de a válogatott ereje éppen ebben rejlik, hogy egy kihagyott 11-es után is talpra tud állni. És ha egyszer Leo beindul, az egész csapat beindul, úgyhogy jár nekik az elismerés. Mert, még ha szenvedtünk is ma labda nélkül, az elhivatottsága töretlen. Ez kell a sikerhez, tisztában van bele, és ez igazán lenyűgöző, mindenkit motiváltá tesz, és persze boldoggá. Mi mást mondhatnék, nem tudom eleget dicsérni, de talán nem is kell.
1: Az argentinok szövetségi kapitányát Lionel Scalonit hallották. A Franciaország-Irak meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
4: Osztálykülönbség gondoltunk mérkőzésre a két csapat között, és ezt meg is kaptuk a meccstől. A franciák nagyon bekezdtek, záporoztak a helyzetek, 3 helyen cseréltek az előző mérkőzéshez képest, bekerült Digne, Manu Koné és Bradley Barcola. Nem gyengültek a franciák, sőt, nagyon jól játszottak. A 14. percben a jobb szélen Olise, aki már akkor többegyére vette meg Doskint, akit a Pilsenből ismerhetünk, a Ferencváros ellen játszott, kényszerítőzött Mbappéval, és a visszakapott labdát Mbappé a jobb összekötő helyéről 18 méterről ballal nagyon szépen lőtte a hosszú sarokba. Ennek a története az, hogy Mbappé 100. mérkőzését játsza, és 59. gólját lövi a válogatottba. Tehát fantasztikus mutatói vannak, és még valami, 2 gólra megközelítette Messit, akik 18 gólos a világbajnokság történetében, Mbappé ebben pedig 16 gólos. Hatalmas vihar zúdult a pályára, a félidő fele után körülbelül a 30. perc körül kezdett esni az eső, és a szünetben, ugye villámlásnál van ez a szabály most a világbajnokságon, hogyha villám van, akkor minimum fél órára órára be kell szüntetni a mérkőzést, és utána 10 percenként nézik az időjárást. Na most itt beszüntették a mérkőzést a félidőben, és ez a mérkőzés így összesen, mivel 11-kor kezdődött magyar idő szerint, a második félidőt hajnali 2-kor kezdték, tehát 3 óra múlva kezdődött a második félidő, és így 4 óra hosszáig tartott ez a mérkőzés. Újra kellett bemelegíteni, újra ráhangolódni. Na most ez a franciáknak sikerült megint csak jobban, attól függetlenül, hogy az első 10 percben irakiak sokkal jobban játszottak, mint addig. Itt már voltak támadásaik, a franciák növelni tudták az előnyüket, méghozzá egy óriási hibából. A mai modern futballban a kirúgásokat úgy szokták ugye elvégezni, hogy a kapus mellé föláll 2 védő. Na most a jobboldali védő előtt volt a labda, le akarta passzolni a kapusának az ötösön, elpasszolta előtte, Dembélé egyből visszadta középen Mbappénak, aki az üres kapuba lőtt. Aztán Dembélének igazságot szolgáltatott a sors, visszakapta, mert Olise fantasztikus gólpasszt adott neki a 66. percben, bal külsővel 30 méterről belökte 2 védő közé, Dembélé pedig az átvételével lerázta ezt a 2 védőt, és gyönyörűen lőtt a hosszú sarokba jobb lábbal a jobb összekötő helyéről.
1: Vukovics László értékelése után hallgassák a francia válogatott klasszisát, az irakiaknak 2 gólt lövő Kylian Mbappét.
5: Mindannyian nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Hosszú nap volt a mai, de végig koncentráltunk, így elértük a mára kitűzött célunkat. A vihar sem tudott kizökkenteni minket, és megérte várnunk, mert megmutattuk, hogy sokáig juthatunk a tornán.
1: Szintén az I csoportban, New Yorkban Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál, Erling Haaland 2-szer is bevette az afrikaiak kapuját, a már tovább jutott franciák és norvégok pénteken 21 órától játszanak majd a csoport elsőségért. Norvégia szövetségi kapitánya Stale Solbakken így összegzett.
5: Csodálatos nap ez a mai, erről szól a futball. A mérkőzés végén ugyan beszorítottak minket, de a meccs egészét nézve nagyszerűen játszottunk. Elől és hátul is remekül teljesítettünk, jól érkeztünk a második labdákra, veszélyesek voltak a kontratámadásaink, és hátul is fegyelmezetten zárt a védelem. Most viszont már csak a franciákra összpontosítunk.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Véget ért a futball VB Nico Schlotterbeck számára. A német válogatott védője az elefántcsontpart elleni összecsapáson szenvedett bokasérülést. A Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok, így a hátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak a kapus pótlására van lehetőség. Szappanos Péter az Újpest NB1-es labdarúgó csapatához szerződött, a 35 éves kapus a Puskás Akadémiától igazolt a Lila Fehérekhez. A bajnoki ezüstérmes Ferencváros labdarúgó együttese szerződést hosszabbított 30 éves elefántcsontparti középpályásával, Habib Maigával. Az argentin Martin de Michelis lesz a Gulácsi Pétert és Vili Orbánt foglalkoztató Leipzig labdarúgó csapatának vezetőedzője. A játékosként világbajnoki ezüstérmes, 45 éves szakember a múlt szerdán menesztett Ole Werner helyét veszi át a lipcseiek kispadján. Szerződése 2 évre szól. A portugál Felipe Cselikája irányítja vezetőedzőként az Zalaegerszeg NB1-es labdarúgó csapatát. A 41 éves tréner dolgozott többek között a Benfica, a Sporting, valamint az ukrán Shakhtar Donetsk szakmai stábjában. A Zalaiakhoz pedig a Chicago Fire együttesétől érkezett.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől.

0: elődöntőjébe, valamint biztosította helyét a 2028-as Európa-bajnokságon egymás után 7. alkalommal. A mieink az Európa Ligában a svédekkel találkoznak az elődöntőben. Nemzeti együttesünk feladójával, Petrenko Brigittával Szekeres Péter beszélgetett.
1: A hétvégén nagyon fontos győzelmeket arattunk, mert ugye az volt a célunk, hogy bejussunk az elődöntőben, és ez sikerült is. Szerintem az eddigi Európa Liga az nagyon sikeres volt. Minden meccset 3-0-ra nyertünk, kivéve a horvátok ellen az 3-1-re. Eddig nagyon boldogok vagyunk, de ezen a héten arra készülünk, hogy a svédeket meg tudjuk lepni valamivel, a legjobbat tudjuk nyújtani csapatként, és az biztos, hogy mindenkire szükség lesz. Remélem, hogy majd kijön a top forma.
2: Ha már szóba hoztad a hétvégét, a szombati mérkőzést, ezért a svédek azonos erőt képviselnek a magyar válogatottal. Mi lehet a hazai sikertitka, és aztán majd az idegenbeli sikertitka?
1: Ez pozitív, hogy itthon fogunk kezdeni, mert mindenképpen szükségünk lesz a szurkolók erejére, és hogy minden támogatás velünk legyen, és a hazai pálya előnye is. Még nem kezdtük el őket videózni és kielemezni, úgyhogy még erről nem tudok nagyon sok mindent mondani, hogy majd miben kell felkészülnünk rájuk, de az biztos, hogy a szívünket ki fogjuk tenni a pályára, és meg fogunk próbálni bejutni a döntőbe.
2: Ez a siker, vagy ez a részsiker mennyit jelent az augusztusi Európa-bajnokság szempontjából, hogy látod?
1: Az biztos, hogy egy pozitív energiát ad a csapatnak, és szerintem az is egy jó mutató volt, hogy az újoncok is hozzá tudtak járulni ehhez a sikerhez. Mi jelen pillanatban a csapat az elődöntőre és a döntőre, majd, hogyha úgy alakul, arra fókuszál, és az Európa-bajnokság majd csak a későbbiekben fog jönni. Még az kicsit messzebb van.
0: Piros Zsombor könnyedén 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a világ wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában. A női selejtezőben Gálfi Dalma képviseli színeinket. A jövő hétfőn rajtoló főtáblás küzdelmekben alanyi jogon ott lesz egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna. Bronzérmet szerzett Tóth Anna 100 méteres női átfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója a döntőben 12,81 másodperc alatt ért célba, ezzel ismét megközelítette 12,77 egyéni csúcsát. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég!

0: szerkesztőképen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit, én Nagy Dániel vagyok, a mai vendégem pedig a Győri Eto KC 17 éves kézilabdázója Takács Maja, és a Győri Akadémia szakmai igazgatója Kun Attila. Üdvözöllek titeket a stúdiómban, sziasztok! A nyári szünet legelején vagyunk most, amikor ezt az adást rögzítjük. Nagyjából 2,5 hónap szabadság jön ilyenkor a fiatal iskolásoknak, ha jól számolok. Ugye június második fele, július, augusztus, igen. Nagyjából 2,5 hónap. Maja, nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogy éled ezt meg, hozzátéve azt, hogy ugye egyrészt magas szinten sportolsz a Győri klubban, ahogyan említettem, másrészt pedig ugye a válogatottban is, korosztás válogatottakban is érdekelt vagy. 2024 volt az első nyári nemzetközi tornát, hogyha jól emlékszem, tehát 24-ben is, 25-ben is bőven volt dolgod a nyáron. Azt megtudtam már, hogy magántanuló vagy, de attól függetlenül áll a kérdés, hogy létezik neked ilyen tényleg, hogy nyári szünet?
3: Én is üdvözlök mindenkit, és igen, szóval ez a magántanulóknak nyilván az én helyzetemben most más, mert én ki tudom használni azokat az alkalmakat is évközben, amikor éppen fáradtabbnak érzem magam, hogy akkor én most éppen nem megyek mondjuk iskolába, mert éppen edzésről rohanok edzésre, és ezeket az alkalmakat akkor éppen megragadom. Nagyon érdekes, mivel élsportolók vagyunk, ezért nálunk egy nyár úgy áll össze, hogy az én szemszögemből, hogy elkezdődik most itt június felénél, és július első hetén már kezdjük is a felkészülést, és addig is van otthoni munka, szóval nem ülünk tétlenül otthon. Nyilván megpróbáljuk ezeket a kis pihenőket kihasználni, hogy a családdal legyünk, és a barátokkal, de ugyanakkor ezek a kis feltöltődések amúgy mindig boldog pillanatokat adnak, és mindig nagyon jó a családdal lenni.
2: Ugyanez a kérdés edzői szemszögből. Ugye, ha jól emlékszem, akkor 2013-ban kerültél az Eto kötelékébe, tehát már ugye jóval előtte kezdted az edzősködést, a 90-es évek elején már volt iskolai csapatod, hogyha jól tudom. Ilyen múlttal meg lehet ezt szokni? Mert azért az edzőknek is bőven van mit csinálni, még akkor is, hogyha nincsen válogatott elfoglaltság.
4: Természetesen mi is dolgozunk nyáron. Nekünk azért egy picivel több, tehát nekünk körülbelül egy olyan egy hónapos az a szünet, amit ilyenkor nyáron ki tudunk használni. Most éppen a Final Four után, ami az U18-as és U20-as volt, illetve az IFI BL után van egy 3 hetünk, amikor nem kell személy szerint nekem dolgozni. Aztán utána július 6-án kezdődik a válogatott felkészülés, és aztán onnantól kezdve augusztus 10-én jövünk vissza majd a romániai világbajnokságról, de aztán utána végig folytatódik a munka. Nálunk az akadémián a július 20-ai héten kezdődik a nagyüzem, onnantól kezdve minden játékos és edző már hadrendbe áll, előtte egy 2 hetes házi feladatot adunk ki, amit ugye végrehajtanak a játékosaink.
2: Most a nyári szünetről még hosszasan beszélgethetnénk, de inkább kanyarodjunk az aktualitásokra, mert hát igencsak eredményes évadat zárt a győri kézilabda, vagy a győri Etónak az együttese, és most minden korosztályról beszélek, mert nekik ezek a hosszú felsorolásnak U20-as korosztályban, U18-as, U16-os és U15-ös korosztályban is bajnoki címet szerzett a csapat most az elmúlt néhány hétben. Ugye különböző módokon, hiszen ugye például a 20-asoknál, 18-asoknál 4-es döntőt rendeznek az alapszakasz után, kelet-nyugat alapszakasz után, míg például a 16-osoknál ugye felsőházi küzdelmek voltak. Hozzátéve a 16-osoknál, hogy ők veretlenül abszolválták ezt az évadot. Rengeteg mindenre ki lehetne térni csapatonként is, de összességében ez az Eto Akadémia eddig legeredményesebb évada volt, és talán ilyen évadot még egyik másik, szerintem kézilabda klub sem futott. Milyen érzések vannak benned így, mint szakmai igazgató?
4: Ez egy hosszú, folyamatos, következetes munkának az eredménye, amit ugye elkezdtünk a Covid után 2021 felétől kezdve, és eljutottunk most oda, hogy ez az építkezés meghozta a gyümölcsét. Én azért hozzátenném még, hogy nem csak a 15-ös korosztály volt az utolsó, amiben nagyon jók voltunk, ez a U14-es korosztályban is csak odajött, nincs felmenő rendszerben meghirdetve a verseny, ott is veretlenül végeztünk, mindenfajta meccset megnyertünk, amit lehetett. Én azt mondom, hogy ez az építkezés és ez a tudatos munka, amit csinálunk, csináltunk, ez mostanra hozta meg azt a gyümölcsöt, aminek be kellett, hogy érjen szerintem. Remélem ez így folytatódik tovább.
2: El is dobom rögtön azt az alapkérdést, ami az utánpótlássportban mindig felmerül, hogy az eredmények mennyire fontosak az utánpótlássportban. Lehet belőlük következtetni sok mindenre, de ilyenkor mindig hozzáteszik a szakemberek, hogy hát még utána nagyon hosszú út áll a fiatalok előtt, és ez csak egy állomás. Tényleg csak egy állomás, vagy azért picit többet is jelent ez?
4: Én azt mondanám ebben a helyzetben, hogy ez egy olyan szükséges dolog az eredményesség az utánpótlás képzés szempontjából, ami előre viszi a gyerekeket és motiválja a következő évekre is. Sikerek nélkül csak kudarcokkal nem lehet nevelni, ezt nagyon jól tudjuk. Sikerrel még több sikert lehet elérni, illetve ami a kérdésednek az eleje volt, nem a legfontosabb az eredményesség, a képzés a legfontosabb. Az, hogy elérjünk a játékosoknak azt a komplexitását, amit mi szeretnénk az akadémiáknak a legvégére biztosítani minden játékos számára, hogy egy olyan tudást tegyen a kezükben, amivel utána a felnőtt korukban el tudnak boldogulni, mind NB1-es, mind esetlegesen BL szinten, ami van.
2: Maja, te ezt játékosként belülről hogy éled meg? Mennyire fontos az eredmény az utánpótlásban? Ugye most, hogyha itt az elmúlt éveidet nézzük, meg a te csapataidat, amelyekben szerepeltél, itt nemrégiben volt olyan év, amikor 4-es döntőbe sem jutottatok be, viszont most meg az 20-as csapattal bajnoki címet ünnepeltél, és hát alapember voltál, meg fontos eleme annak a keretnek. Szóval milyen ez belülről?
3: Én amúgy személy szerint mindig is nagyon-nagyon vágytam egy magyar bajnoki címre, mert mindig pont egy picivel csúsztunk le. Szóval pont az elődöntőbe, vagy pont tényleg a döntőbe jutásért kiharcolt meccseken voltak mindig azok a különbségek, meg sajnos voltak mindig azok a pillanatok, amikor alul maradtunk. És én azt gondolom, hogy van még jó sok olyan csapattársam, aki lényegében annyira kiéhezett erre a magyar bajnoki címre, hogy nem igazán láttunk más forgatókönyvet ezen a 4-es döntőn, mint hogy a magyar bajnoki cím a miénk lesz, és amúgy nagyon örülök, hogy ezt el tudom mondani, mert nagyon sok olyan csapattársam van, akivel még egy könycseppeket is elejtettünk, amikor lefújták tényleg a mérkőzést, mert annyira felszabadult volt mindenki, és annyira nagyon ott volt mindenki fejben, és sokat dolgoztunk érte, hogy azt gondolom, hogy ez a magyar bajnoki cím lényegében egy nagyon jó megkoronázása volt ennek az évnek, mert nagyon sok változáson mentünk keresztül, voltak nagyon szép momentumaink együtt, voltak sok nehézségeink, és igazából mindet az edzői stáb segítségével, a játékosok segítségével tényleg meg tudtuk oldani, és egy olyan lezárást tudtunk adni ennek az évnek, ami szerintem nagyon-nagyon nagy büszkeségre méltatja az egész csapatot és az Etót.
2: Erre nagyon régóta vártatok ezek szerint.
3: Igen, tehát tényleg nagyon-nagyon régóta vártunk, és amúgy lehet, hogy kicsit meglepetés lesz, de annyira fáradtak voltunk a meccs után, hogy amúgy az ünneplés nagyon szolidra sikeredett, mert tényleg mindenki várta, hogy hazamenjen, pihenjen, mert egy olyan dolgos év áll mögöttünk, olyan dolgos szezon áll mögöttünk, ami nem minden nap és nem minden ember tapasztalja meg ezt a kemény munkát. Szóval amúgy az ünneplés az nyilván az öltözőben megtörtént, meg a meccs után készültek a boldog pillanatképek az érmekkel, és azt tudom elmondani, hogy igazából az egész csapat nevében, hogy nagyon sokat tettünk ezért, és hogy igenis kiérdemeltük ezt a magyar bajnoki első helyezettet.
0: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
2: Önök továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják, a vendégünk a Győri Etó KC 17 éves kézilabdázója Takács Maja, és a Győri Akadémia szakmai igazgatója Kun Attila. Maja esetben az 20-as bajnoki cím mellett hát talán még fontosabb kiemelni azt, hogy az NB1-ben a felnőtt másodosztályban is bőven szereztél tapasztalatokat, sőt, hát ha jól böngésztem az adatbankot, akkor több meccsed is volt egyébként NB1-ben, mint U20-ban. Mit ad ez hozzá? Ugyanis azért mondom több eszembe, mert ugye az Etó második csapata vagy Csikó csapata, mondhatom így, az ugye fiatalokból, akadémistákból áll, akik még ugye a felnőttben mondjuk nem nagyon tudnának perceket szerezni maguknak, tehát a felnőtt másodosztályban meg hasonló kemény mezőnyben felnőttek ellen tudnak tanulni.
3: Igen, amúgy nagyon jó ez a Csikó csapat. Szóval én tényleg azt tapasztalom, így az egész atmoszférájának az NB1B-nek nagyon jó arra, hogy mi erősödjünk. Szóval nagyon sok felnőttel találkozunk, nagyon sok keménységet tudunk tőlük tanulni. Szóval amikor először felkerültem az NB1B-be, akkor éreztük meg igazán, hogy ez mennyire más az NB2-től, mert hiába szám szerint csak egy ugráskülönbség, de mégis nagyon-nagyon más, és bele kellett szoktunk, és igenis ki kellett itt is harcolnunk azt, hogy a felnőttekkel meg tudjuk vívni azokat a nagyon szoros meccseket, és éppenséggel ki szeretném emelni amúgy a hazai Eszterház elleni meccsünket, ahol le tudtuk győzni azt a csapatot, aki jövőre NB1-be fog szerepelni, és szerintem annak a kulcs is az volt, hogy igenis, aki kicsi a bors, de erős elv alapján mentünk, csináltuk, és csapatmunkával meg tudtuk csinálni, és ez az egész NB1-bés szezonra érvényes amúgy, hogy mi vagyunk az a kellemetlenség, ami ott mindig ott van, a kis fiatalok, akik oda tudják törni a borsot az ember orra alá, hogyha éppen nincs felkészülve, és egy váratlan csapatnak tudnám mondani magunkat, nem szabad minket alábecsülni, és igen, jó nyilván az akadémiák ellen is vívni ezt a küzdelmet, mert NB1B-ben több akadémia is van, és akkor mindig ott vagyunk, hogy na most a saját korosztályaink ellen megmérhetjük a tudásunkat. Presztízs
2: csaták
3: azok. Igen, igen, nagyon, főleg a Fradi ellen és a Debrecen ellen, ugye, de nagyon szorosak szoktak lenni, és ezért mindig jó kijönni győztesként egy ilyen érkezésben.
2: Azért is mondtam, hogy térjünk ki az NB1-re, mert ahogy említettem, hogy az akadémisták játsszák azt a bajnokságot is. Tehát, hogyha itt egy teljes utánpótlás körképet tartunk, akkor ne feledkezzünk meg az U18-asokról, vagy U17-esekről, inkább úgy mondom, mert a kiírás alapján ugye az U17-nek tartották meg első alkalommal az ifjúsági BL-t, vagyis hát pontosabb nevén ugye az EHF-nek ez a Youth Club Trophy elnevezésű tornáját, amit ugye a felnőtt bajnokok ligájában szereplő csapatok U17-eseinek rendeztek meg. Ugye a fiúknak ez tavaly indult el, a lányok most bekapcsolódtak ebbe, a legtöbbek legnagyobb örömére, hiszen tényleg olyan tapasztalatokat szerezhettek a lányok egy ilyen kis BL mérkőzéseken, amiket máshol talán még a válogatottban sem, mert ez mégiscsak egy klubverseny. Hogy látod azt, ugye harmadik helyzet lett a Győri Eto a Budapesten megrendezett Final Four-ban, ugye Hajszállal maradt le a fináléről, amit az MVM Domban rendeztek, a Bukarest tört borsot, akkor most én is így fogalmazok a győri lányok orra alá, de aztán a bronzmeccs az meg viszonylag simán meglett a Fradi ellen. Mi a véleményed erről a sorozatról, illetve az ottani teljesítményről?
4: Nagyon várták a lányok azt, hogy tudjanak nemzetközi szintéren is szerepelni. Ugye ennek egy selejtező sorozata volt, ami azt jelentette, hogy négyesével voltak beosztva a csapatok, és mi Porecsben voltunk, ahol ugye játszottunk horvát csapattal, játszottunk a montenegróiakkal, tehát nagyon várták azt, hogy nemzetközi szintére kilépjenek, és meg tudják vívni azt, hogy ők majd a Final Four-ba tudjanak utána szerepelni. Mindenféle motivációs szempontból is nagyon jó volt, illetve szakmai szempontból is, mivel teljesen más játékot játszottak. Azok a kicsit válogatottak, mint amit mi játszunk itt Magyarországon, és óriási öröm volt az, hogy mind a három akadémia, akik tudtak ebbe a BL-ben indulni, bejutott a Final Four-ba, tehát a Debreceni, a Ferencváros, illetve a mi akadémiánk. Ez szerintem bizonyítja azt, hogy az utánpótlás képzésünk szerintem nem rossz úton jár Magyarországon a vonalon biztosan, amit én látok. Nagyon pici hiányzott itt is a BL-hez, tehát azt mondom, hogy egy második félidei 13 perc miatt tudott visszajönni a Bukarest ebbe a mérkőzésbe, az elődöntőbe, aztán utána a döntőbe pedig nagyon szépen játszva sikerült a Ferencváros 10 góllal legyőznünk. Én azt mondom, hogy ez olyan szempontból nagyon jó, hogy a következő évben van hová fejlődnünk még egy picikét, még összeraknunk ezt a társaságot egy kicsit. Ez olyan szempontból volt egy kicsit szerencsétlen, hogy a 2009-es korosztálynak volt kiírva, ami a szövetségi versenyrendszerben pont egy keresztkorosztály, tehát a válogatottban mi 2008-2009-es lányokkal dolgozunk, és ott itt ebben a részben a 2008-asokban nem játszhattak. Pont az volt
2: Aja is lecsúszott így.
4: Igen, jó, és ebből pedig nagyon szerettek volna indulni, és nagyon szerettek volna játszani, úgyhogy hogy én azt mondom, hogy nekünk még, hogyha ők is tudtak volna itt játszani, még jobb csapatunk lett volna, mint aki itt szerepelt ebben a részében.
2: Ugye az NB1-ben most nem merem a felsorolást elkezdeni, hogy hány fiatal kapott lehetőséget, lehet, hogy te pontosan inkább tudod számszerűen ezt, de ugye vannak a 2006-osok, akik most a kifutó junior korosztály, ugye Réde Csipolett, Keceli Mészáros Renáta, Fémjelezte Társaság, és akkor még itt is sorolhatnék. De ugye van az utánpótlásnak az utánpótlása, azaz majáék, akik ugye 8-as, 9-esként is már kopogtatnak a felnőttek ajtaján. Azért is mondom, hogy kopogtatnak, mert ugye Maja, te is többet magaddal, de bemutatkozhattál a felnőtt élvonalban. A Dunaújváros elleni győzelem alkalmával 6-szor is betaláltál, ez volt az első NB1-es meccsed. Hogy emlékszel vissza erre, mert világklasszisok mellett lehetsz a pályán, tényleg a BL-ben is ugye most ezüstérmes klub az, amelybe beszállhattál.
3: Hál' Istennek amúgy volt előtte azért lehetőségem edzésen is részt venni, és azt tudom elmondani még ilyen mellékjegyzetbe tűzve, hogy amikor én edzésen is ott vagyok náluk, akkor még mindig bennem van az, hogy úristen, itt vagyok a legnagyobb világsztárokkal, meg lényegében a példaképeimmel, akikre nap mint nap felnézek. Nagyon-nagyon jó érzés volt, mikor meghallottam, hogy lehetséges, hogy kapok lehetőséget majd NB1-ben játszani. Úgy álltam hozzá, hogy nekem már az is bőven elég, ha én ott elfutkozhatok a bemelegítésnél, és szurkolhatok a padról is a csapatnak. Nyilván, amikor megtudtam, hogy ráadásul kezdeni is fogok, akkor nagyon-nagyon izgultam, és amúgy ez jellemezte az egész első félidei játékomat, hogy szörnyen izgultam. És hát nem mondanám meglepetésnek, de ami nagyon-nagyon jól esett, hogy a felnőttek viszont nagyon-nagyon biztattak, és eszméletlen jó atmoszféra van ott köztük. Visszavágyom oda, és nagyon remélem, hogy majd még a jövőben is kaphatok lehetőséget, akár csak edzésen, hogy ott legyek köztük. És az a végtelen jó indulat, kedvesség és pozitív energia, amit ők sugároznak ki, akár mint a szakmai stáb, akár mint a sportolók, meg tudok nyugtatni engem is, hogy a második fél időre össze tudtam magam szedni. És hihetetlen érzés volt amúgy, azt is ki kell emelnem, hogy a szurkolók mekkora biztatást tudnak adni, és hogy mennyire szurkoltak velem együtt, hogy sikerüljön betalálnom a kapuba. Összességében egy végtelenül pozitív élménynek tudom elmondani.
2: Gondolom azért sikerül egy picit feloldódni, nem a kezdeti sok után ilyenkor, mert mondtad, hogy az edzésen is, meccsen is azért ilyenkor picit remeg a kéz talán, de hát azért gyanítom, hogy a második edzésen már főleg úgy, hogy ennyire befogadó ezek szerint a külföldi társaság, csak kicsit kényelmesebb a helyzet.
3: Igen, azért nagyon sokat tudnak segíteni, főleg a jó kis pozitív megjegyzéseik, és tényleg a játékos boldog felfogásuk, amivel ők hozzáállnak az egészhez, és a mérhetetlen nagy profizmus, és hogy mennyit lehet tőlük tanulni, mind az alázatot, mind a kemény munkát, akárhányszor belépek amúgy én is az arénába, és mondjuk meglátom őket, azért mindig emlékeztetnek engem is, hogy lényegében mennyire keményen kell dolgoznom azért, hogy én is egy nagyon jó szintre tudjak kerülni. Amikor látom őket edzésen, akkor is szeretek tőlük eltanulni egy-két dolgot, vagy nézni őket, hogy milyen magas szinten tudják csinálni ezt a sportot.
2: Önök továbbra is az utánpótlás sport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk a Győri Eto KC 17 éves kézilabdázója Takács Maja, és a Győri Akadémia szakmai igazgatója Kun Attila. Mit gondolsz arról, hogy a folytatás az hogy nézhet ki, hogy a jövőben győri szurkolók láthatnak-e majd ennél magyarosabb Etót?
4: Én biztos vagyok benne, hogy igen. Azt hiszem, hogy ebben az évben megmutattuk azt, hogy na, itt van az akadémia, itt van ez az eredménysor. Nézze meg mindenki, hogy minden csapatban van 2-3 olyan játékos, aki olyan szintű, aki esetlegesen bekerülhet az Etóba. Ugye a célrendszer, nekem mindig ez az, amit először föl kell állítani, mind a felnőtt csapat számára, mind pedig a mi számunkra. A felnőtt csapatnak van egy célrendszere, ami most még egy picit másabb, mint a mi célrendszerünk. Ugye kettős mi voltomban vagyok most is itt, és amúgy is az akadémián is, úgy, mint a Magyar Kézilabda Szövetségnek a szövetségi kapitánya, aki az utánpótlással foglalkozik, és mint a Győri Etónak a szakmai igazgatója, aki az akadémián szakmai igazgató, de szorosan kapcsolódik a felnőtt csapathoz. Nekünk szoros együttműködésben kell dolgoznunk velük, és nekik is velünk tulajdonképpen. Én úgy gondolom, hogy eljön az az idő, amikor mindenki támaszkodni fog erre az utánpótlásra, és szükség lesz erre az utánpótlásra. Most még úgy gondolom, hogy az a célrendszer, ami megfogalmazódott mindenkiben, az még most mindenképpen ez a hármas célnak az elérése, a BL, a Magyar Bajnokság és a Magyar Kupa, ez még mindig ebben a körben van. Ha ez picikét fog változni, akkor esetlegesen még több szerepbe jut, de szerintem ebbe a hármas célrendszerbe is be fogunk tudni kerülni, mint utánpótlás. Az edző szemszögéből is óriási boldogság és büszkeség az, amikor azok a gyerekek, akiket a U17-es korosztályba felhoztam, mint U15-öst, mint a Maját, és elkezdtem dolgozni vele, és megpróbáltam elhitetni vele, hogy egyszer te majd ott leszel, és oda fogsz kerülni a pályára, és ezt a mert fogod viselni. Még néz rám, és ingatja a fejét, hogy ő ezt nem hiszi még el. Aztán most, mikor itt ül mellettem, akkor már elhiheti, mert megvalósult az az álom, az első álom, ami volt. Reméljük, a második álom is megvalósul, amikor majd augusztus 9-én esetlegesen ott leszünk a válogatottal is, ahol szeretnénk.
2: Mindjárt beszélünk itt a válogatottról, mert most már többször szóba hoztátok, és nyilván ennek kapcsán is van aktualitás. Annyiban kanyarodjunk vissza erre a témára, hogy amit most Attila említett, hogy mennyire fontos az, hogy egyébként valaki elhiggye magáról azt, hogy igenis bekerülhetek, és ezt az utat végig lehet úgy járni, hogy aztán az Etónak az első csapata legyen a végállomás. Ebben mennyit segít az nektek, hogy szinte folyamatosan egy légtérben vagytok az emlegetett klasszisokkal, láthatjátok őket edzés közben, csatlakozhattok, ahogyan te is, ti is tettétek többet magaddal hozzájuk a tréningeken, és akár ugye így belekóstolhattok az NB1-es légkörbe is. Ez mennyire nehéz, hogy tényleg elhiggye valaki magáról, hogy ez nem lehetetlen?
3: Igen, amúgy nagyon nehéz, hogy látod amúgy saját szemeddel, tehát ott vannak előtted a világsztár játékosok, és egyszerűen nem tudja még az ember elképzelni magáról, hogy ő majd erre egyszer képes lehet. Nyilván én még azon az úton vagyok, hogy hatalmas nagy alázattal dolgozom azért, hogy esetleg még csak edzésekre, vagy esetleg majd egy-két alkalommal tudjak én is szerepelni az NB1-ben. Amit végül én edzéstársaimtól nagyon is tudok tanulni, az, hogy igenis megvan a munka gyümölcse, és hogy dolgozni kell. Én mindig is szeretek a csapattársaimtól is tanulni, vagy éppenséggel az edzőim is sokat tanítottak nekem. Szeretem elsajátítani azokat a dolgokat, amiket másoktól látok. Mert lényegében úgy a legkönnyebb tanulni, hogyha saját szemeddel látod, tapasztalod, és aztán megpróbálod te is elsajátítani ezeket a dolgokat. Az, hogy a felnőttek pedig tényleg ilyen kész távolságnyira vannak tőlünk, azt én annak tudom be, hogy iszonyatosan szerencsés vagyok, hogy tényleg én nem is vagyok kolis, szóval én Győr mellett lakom, és hogy adott ott ez a lehetőség, hogy lényegében a szülővárosomba tudok kézilabdázni, a kézilabda akadémián, ilyen magas színvonalt láthatok nap, mint nap, az egy iszonyatosan hálás dolog számomra, és nagyon-nagyon örülök, hogy megadatott ez a lehetőség.
2: Itt már kerülgettük a válogatottnak a témáját. Ugye Attila, te vezeted az ifjúsági leányválogatottat szövetségi edzőként. Maja, ugye te meg hát itt az elmúlt években folyamatosan tagja voltál a csapatnak, sőt, csapatkapitánya is voltál, hogyha jól emlékszem. Tehát egy igen fontos és nemes feladatot is rád bíztak ilyen szempontból. Nem tudom, hogy volt-e már kerethirdetés, ezt óvatosan kérdezem, mert akkor nem tudom, hogy beszéltünk-e már úgy, hogy Maja biztosan ott lesz-e, vagy nem. De hogyha még óvatosan fogalmazunk, akkor így mondanám, hogy nagy valószínűséggel rád is számítanak majd itt nyáron. Július 29-e, azt hiszem az első napja, amikor megkezdődik majd Romániában az első világbajnokság, amin szerepelhettek majd. Nagyon izgalmas, mert egy VB az VB, ezt nem kell túragozni, ez mindenkinek nagy mérföldkő. Attila, te is utaltál rá, hogy itt ez nagyon fontos állomás lesz az életetekben. Mit vársz az eseménytől, mert lassan most már tényleg az helyeződik a fókuszba?
4: Igen, mondhatjuk azt, hogy a Maja a keretnek a tagja, tehát július 6-án kezdődik a felkészülés egy 20-as kerettel. Az első két hét után szűkítjük a keretet 18-asra majd. Ott van két Szlovákia elleni két felkészülési mérkőzésünk, aki a regnáló Európa-bajnok, ugye. Aztán utána kihirdetjük a 18-ast, aki majd utazik július 29-én. 32 csapatos világbajnokság, ugye a svédekkel, a Tunéziával és Kanadával vagyunk egy csoportban. Mindenképpen csoportból szeretnénk tovább jutni, aztán utána a középdöntőből is, tehát a 16 közül is szeretnénk 8 közé kerülni. Aztán utána pedig az egyenes kieséses rendszerben pedig meglátjuk azt, hogy kivel kerülünk össze és hogyan, de a mi terveink között mindenképpen a 4 közé jutás az, ami szerepel. Én úgy gondolom, hogy ez a válogatott nagyon-nagyon sokat ment előre a tavalyi Európa-bajnokság után. Nekem az volt a kérésem, hogyha az akadémiák felé is, és a csapatok felé is, ahol játszanak a válogatottból a játékosaink, ez a korosztály, ez ahol 85% fölötti az akadémistáknak a részvétele. Próbáljuk meg NB1-be játszatni ezeket a gyerekeket. A játék sebesség, a játék döntési képességének a javulása szempontjában mindenképpen fontos lenne az, hogy mi itt játszunk. Hál' Istennek ez sikerült, és meghatározó játékosai lettek az NBA-s csapatoknak ezek, akik nálam vannak a válogatottban. nagy mértékben vitte előre ezt a csapatot. Ez a felkészülési mérkőzések során is látszott már, ugye kint voltunk Svájcban, mindkét mérkőzésünket megnyertük, norvégok ellen mindkét mérkőzésünket megnyertük, és az ősszel is, amit játszottunk, edzőmérkőzéseket nagyon jól szerepeltünk rajta, de ami a legfontosabb, hogy a játékunk sokat változott. Sokkal pontosabbá vált, sokkal gyorsabbá vált, a védekezésünk keményebb lett, és pont amit említettetek az NBA-vel kapcsolatosan, hogy a felnőtt mezőnyben megerősödtek, megkeményedtek ezek a játékosok, és tudják azt a védekezésbeli játékrutint hozni, ami szükséges ehhez. Én remélem, hogy ezt tudjuk továbbvinni a világbajnokságra is, és akkor reményeim szerint jól fogunk szerepelni is.
2: Maja, az esetetben említették, ugye, hogy mennyire fontos volt ez az NBA-be való feljátszás. Ugyanarra a polcra helyezném a válogatott beli szereplést, hiszen abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendre ott lehetsz, és a címeres mezt viselheted. Jön most az első világbajnokságotok. Milyen érzés a nemzeti csapatnak a tagjának lenni, hiszen ez megint egy más oldala a klub munka mellett, de ahogy mondtam, ugyanarra a polcra tartozik.
3: Hát igen, nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés viselni a címeres mezt, és amúgy hiába említetted, hogy már elég régóta tagja vagyok a válogatottnak, de sose kézenfekvő a számomra, hogy én akkor pedig most ezt meg fogom kapni, ezt a behívót, és ott lehetek a lányokkal. Szóval én mindig is úgy tekintettem erre, hogy lényegében hónapról, hónapra, alkalomra meg fog küzdeni a helyemért, és ez szeretném is tartani magamat a jövővel kapcsolatban is, ahhoz, hogy ezt a címeres mászt nagyon-nagyon nagy alázattal tudjam viselni, ahhoz ez kell, ez a nagy munkamorál, és azt tudom elmondani a lányokról is, akik a válogatottal együtt vagyunk, mindenképpen megvan ez a nagyon-nagyon nagy alázat, és tényleg mindent megteszünk majd a nyári felkészülés alatt is, hogy azt a legjobb formánkat el tudjuk érni, amivel majd a világbajnokságra ki tudunk menni. Ugye mindenkinek az első világbajnoksága lesz a csapatból. Már így előre gondolom, még nem találkoztam a lányokkal, de biztos, hogy mindenki nagyon izgatott lesz. És ilyenkor bennünk van az a vérmesség, hogy mi meg akarjuk mutatni most itt a világnak, hogy milyen erős ez a magyar válogatott. Nagyon-nagyon remélem, hogy majd úgy tudunk hazatérni erről a világversenyről, hogy elégedettek vagyunk a teljesítményünkkel, mert mindent meg fogunk tenni annak érdekében.
2: Legyen így, nagyon szurkolunk majd nektek, de akkor első körben nagyon jó felkészülés, sérülésmentes felkészülést, ez a legfontosabb így a következő hetekre. Köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen.
2: Önök az utánpótlásport.hu magazin műsorát hallották Takács Majával, Kun Attilával és Nagy Dániellel. Köszönjük a figyelmet, a viszonthallásra.
0: Ez volt a jövő sztárjai, a Nemzeti Sportlás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani magazinunkban a telefonvonal túlsó végén kapcsoljuk a vendégünket, dr. Szélig Viktort, aki majdnem 10 éven át, 9 éven át a Hidrofehérvár AV19 sportigazgatója, általános igazgatója, menedzsere volt, vezetője a klubnak, és most távoztál, de megvan az új helyed Milánóban. Hát erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Kezdjük azzal, hogy még a nyaralást is felborította ez a május elején jött új lehetőség. Hogy alakult ki? Vagy azért volt idő, vagy lesz idő pihenésre is?
2: Lesz idő pihenésre is egyébként. Ugye szerdán volt amúgy is egy kis kikapcsolódás, ami ettől a lehetőségtől teljesen független Olaszországban lesz egyébként, de hát így legalább jól egybevágnak a dolgok. Ezt ugye olyan május elején kaptam először hívást ezzel kapcsolatban, hogy érdekelne ez a feladat, és akkor beszélgetünk egy kicsit egymással, egy-két hét elment ezzel, és akkor utána még a mielőtt volt ez a közgyűlés, ahol a csapat megkapta a zöld lámpát, előtte egy-két héttel volt az, hogy akkor eldöntöttük, hogy akkor ezt csináljuk közösen, és hát belevágtuk, az első lépés az sikeres volt, a csapatot felvették a ligába, és hát most jönnek majd igazán a feladatok.
1: Mivel tudtak téged oda csábítani?
2: Nagyon érdekesnek találtam ezt az egész projektet. Egy teljesen új csapatról van szó, az egész stábot össze kell rakni, a csapatot össze kell rakni, az egész kultúrát meg kell teremteni, és ennek az egésznek fitelni kell majd, amennyire csak lehet az ISZOKI ligába, és mindenféle előírásait betartani, mellette pedig versenyképes csapatot szeretnének. Persze ez nem az én feladatom lesz. Nekem most az elején inkább nem is annyira a csapatnak az összerakása, hiszen az már elkezdődött a Küsznek Szorli vezetésével, aki egyébként az elnökségben is benne van. Tehát nem ez lesz az elsődleges feladat most, hanem egy csomó más liga feladat és szervezési feladat, illetve az majd, hogy a szezon közben ezeket a dolgokat, egy csomó dolgot elsősorban a sportba tartozik, azokat átvegyem és utána majd csináljam. De mondom, ami érdekes volt, ez az egész kihívás, tehát hogy hogyan lehet, nem feltétlenül azt mondom, hogy a semmiből, mert azért Milánóban volt elég komoly hoki.
1: 2005-ben ugye Fehérváron talán még akkor ott játszottál, és nem Brianszonban. Kontinentális kupa 4-es döntő, ott volt a Milánó Vipers is.
2: Igen, én nem játszottam ezen a mérkőzésen, de láttam a mérkőzést, de kimentem és megnéztem ezt a mérkőzést, úgyhogy igen, tehát hogy volt, vannak hagyományai a milánói hokinak, sikeres hagyományai, valamennyire erre is építve, illetve az elmúlt téli olimpiának a lelkesedését is valahogy ötvözve kialakítani megint egy kis ilyen hoki hype-ot Milánóban. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a feladat, és ami miatt az egész nagyon izgalmasnak tűnt.
1: Az igaz, hogy ott lesz, ahol a női tornát rendezték? Ha jól emlékszem, az egyik metró végállomás környéken ott volt ugye a női jégkorongtorna, és hogy ott lesz most ideiglenesen a központ.
2: Igen, ez így van. Azokat a nagyon sok létesítményt, amiben itt az olimpiai eseményeket lebonyolították, ezeket elbontották, de ott lesz a helyszín egyébként, és ott fognak egy nagyon hasonló csarnokot felhúzni. A terv az az, hogy egy, kettő, három, tehát ez így változhat hány évre, amíg sikerül egy végleges megoldást találni. Annyi különbsége, hogy ez egy 4000 fős befogadó képességű csarnok lesz, ami azért az olimpiának megfelelt, akkor nagyon reméljük, hogy az Ice Hockey Ligának is jó lesz, illetve hát ez a csarnok, ami ugye most épül, vagy most fogják felhúzni, ez fog majd a 2026-es női 11-es világbajnokságnak is majd helyszínt adni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez rendben lesz majd mindenféle szempontból. Itt az idővel azért van egy kis versenyfutás, mert október elejére meg kell lenni ennek a dolognak. Én nagyon remélem, hogy ez így is lesz.
1: Magyarán még építkeznek, valahogy így képzeljük el a téli olimpia után, ami ugye februárban volt, és hát ez a bizonyos B-csoportos divízió egypárás női világbajnokság már jövő ősszel lesz, tehát az még bőven odébb van, de a női válogatott ott próbál majd visszajutni 2027-ben a 28-as elit VB-re, de hát nem lesz könnyű nekik sem. A férfi válogatott most ugye bent maradt sorozatban egymás után másodszor is készület, a harmadik elit világbajnokságra. A Milánó HC utánpótlásáról mit kell tudni? Tehát, hogy azért Milánóban a labdarúgásról mindenki tudja, AC Milán internacionális, sőt, a téli olimpián találkoztam, ott nagyon jó női röplabdabajnokság, az olasz női röplabdabajnokság világhírű. Hogy fér bele ebbe a jégkorong?
2: Mondom, ez korábban is belefért, sőt, hát európai szinten is egy jó csapat volt.
1: Akkor úgy kérdezem, hogy most mit kell tudni a mostaniakról, tehát, hogy magyarán most osztrák jégkorongbajnokság, de ott Alpesi Liga, vagy merre jégkorongoztak a milánói kisebb csapatok, vagy a kis csapat?
2: Nem volt itt Alpesi Ligás hoki csapat, tehát ez egy teljesen új organizáció. Ez utánpótlás volt Milánóban, ami pont azért, mivel nem volt nagyon kiputás a felnőtt csapat fele, azért ez hát küzdött létszám problémákkal, jött a komoly elvándorlással. Úgyhogy ez is abszolút a terv, hogy a milánói hokiklub az nagyon szoros kooperációban fog majd működni az utánpótlással, és ez is lesz egyébként az egyik feladatom is majd, hogy ezt így koordináljuk, illetve ugye a milánói utánpótlás jégkorongnak az egyik vezetője is tagja lesz majd a felnőtt csapatnál a Hordnak, illetve ugyanez a terv, hogy a felnőtt csapatból is valaki, valószínűleg én leszek, aki meg az utánpótlásnál fogott részt venni. Tehát mindenképpen egy ilyen komplett struktúrában megy a tervezés, tehát nem csak egy felnőtt csapatot kell megálmodni, hanem letenni annak az alapját is, hogy itt legyen egy későbbiekben majd egy teljes spektrum, ahol remélhetőleg majd a milánói utánpótlásból is fel tudnak kerülni a gyerekek a felnőtt hokiba, itt a női hokival is fognak egyébként foglalkozni, tehát tényleg mindenféle szegmens, vagy mindenféle korosztály megtalálja majd a boldogulását a jégkorongban, remélhető Milánóban.
1: A te feladatod az elsősorban az lesz, hogy a csapatot összerakjad?
2: Most még nem, a következő szezonra nem, hanem ez majd, amikor már kint vagyok, már megismertem ott a dolgokat, tudom, hogy mi hogy működik, illetve kialakulnak, ugye minden új klubnál lesz fontos dolog, hogy kialakuljanak azok a munkamegosztások, azok a feladatok különböző embereknek címezve, akkor beálljon egy rend. Igen, a sportrész lesz van az én feladatom, de egyelőre most a következő szezon átkozása a csapat és összeállítása nem az én feladatom lesz, de a későbbiekben majd igen. Tehát mikor mondom már, ugye én is egy picit kiismertem magam, meg megismertem mindent és mindenkit, akkor ezt a feladatot is majd át kell venni.
1: Ez most hiányzott neked? Tehát amikor májusban először kerestek, akkor azt mondtad, hogy úgy de jó, hát amúgy is én még benne akartam maradni a jégkorongban, és pont kapura jön, vagy azért gondolkodtál, hogy mi legyen?
2: Amikor hívtak, akkor már gondolkodtam rajta, hogy mi legyen, igen. Tehát ez volt a terc, hogy a kejelvei szezonnak vége van, akkor egy pár hetet mindenképpen szeretnék pihenni. Én pont gondolom, hogy ez meg is volt, úgyhogy már pont ilyen szempontból pont jó volt az időzítés, mert már érdekelt volna az, hogy mi ezt fog kezdeni mondjuk a következő szezontól, tehát az időzítés az önök volt.
1: Ha ezt figyelembe veszük, akkor tulajdonképpen jókor kerestek. Mi a legnagyobb kihívás számodra ebben a melóban, ami ezek szerint mondjuk ott nem szeptembertől, amikor már Milánóban leszel, hanem tulajdonképpen már most is van kihívás, de évközben kell neked a következő szezonra megmutatni, hogy milyen a Szélig Viktoros Milánó, miközben hát már benne is leszel.
2: Ez az egész dolog, én úgy mondom, hogy az egész dolog egy óriási kihívás. Tehát itt most azért viszonylag kevés idő van arra, hogy itt minden összeálljon, hogy az a kis csapat, akik még biztos vagyok benne, hogy bővülni fognak majd tagokkal, tehát a stábról beszélek, azok, hogy fognak tudni együtt dolgozni. A sport is persze nagyon fontos, és az, hogy a csapat versenyképes legyen, de szerintem legnagyobb kihívás ebben az, hogy az egész struktúra, amit így most majd közösen megpróbálunk kialakítani, az már az elejétől kezdve azért egy olyan partner legyen az Ice Hockey Ligában, akiben megbízhatnak, és aki kiszámíthatóan ott tud lenni a versenyben. Tehát, hogy ez egy picit most pont ezért, mert ennyire új minden, ez egy kicsit talán most több is, mint csak az, hogy most milyen eredményt fog a csapat majd elérni az első szezonban, ahol azért senki nem azt várja, hogy majd megnyerik a bajnokságot, mert egyrészt, hogy ez ritkán szokott előfordulni, kettő meg azért gondolom ilyen szempontból is szerintem a következő szezonban már, amikor minden azért sokkal fixebb lesz, amikor már így megismernek bennünket, mindenki tudja, hogy mire lehet számítani Milánótól, akkor talán úgy gondolom egy picit egyszerűbb is lesz.
1: Mekkora szerepe van a mostani oda szerződésedben az, hogy te azért Briançonban hosszú éveken keresztül játszottál, és van hasonlóság a francia és az olasz Alpokban zajló jégkorong élet között, gondolom.
2: Én úgy gondolom, hogy a játékos pályafutás az egy dolog, tehát az egy valamilyen szinten, meg valameddig az embernek talán ad egy hitelességet, hogyha ezen a sportvonalon mozog, de itt sokkal, sokkal inkább azt számított, hogy itt az Ajax ligában azért mert 10 éve én benne voltam a munkában, és ismerek nagyon sok mindenkit, tehát én úgy gondolom, már amikor mondom, egy picit gondolkodtam csak az első telefonhívás után, hogy itt szerintem tényleg sokat tudunk egymásnak segíteni olyan szempontból, hogy a liga elvárások hogyan tud a klub ennek megfelelni, és én meg azt tartottam az egészben inkább kihívásnak, hogy ez hozzám mit fog tudni rakni, biztos vagyok benne, az elején látszik, hogy egy picit, vagy adni, tehát hogy jobban látszik, hogy a mentalitás egy picit más, és erre én nagyon kíváncsi vagyok, tehát hogy egy más közegben hogyan tudnak a dolgok működni, illetve én hogyan fogok majd ebben változni. Tehát nem feltétlenül játékos pályafutás volt az, bár biztos, hogy számomra talán egy kicsit olyan szempontból egyszerűbb lesz, hogy én már azért 10 évet eltöltöttem külföldön az játékosként, de most meglátjuk majd milyen hosszú időt meg sportvezetőként.
1: Az olasz embereket nyilván mindenki szereti, meg az olasz temperamentumosságot, úgy egyáltalán. Olaszország vonzósága miben rejlik számodra? Tehát az emberek mentalitása, az ételek különlegessége, vagy ez lehetne bárhol máshol, Tajvanon is egyszerűen szakmai kihívás?
2: Ez egy szakmai kihívás elsősorban, másodszorban pedig hát, hogy kezdtük a beszélgetést, hogy Olaszországban megyek most majd egy picit kikapcsolni, én szeretem Olaszországot, tehát úgy mindent, úgy, ahogy van. Ez a projekt egyébként Olaszországban lesz Milánóban, de akik ebben részt vesznek, azok azért abban azért elég komoly észak-amerikai így behatás van, tehát így csak a személyeket, akik ebbe mondjuk tulajdonosi szinten vagy board szinten bele lesznek vonva, tehát ez nem feltétlenül első körben egy 100%-os olasz mentalitással felépített dolog lesz, bár biztos, hogy előbb-utóbb majd az is része lett majd ennek, meg hát fontos is az, hogy ugye a kezdetek az egy dolog, de utána majd, hogyha az egész dolog beindul, akkor próbálni minél több helyi Milánó illetőségű, akár befektetőket, illetve olyan embereket is bevonni majd. Ugye most nem szurkolókról beszélek, nem akik követik az egész dolgot, hanem akik igazán majd magáinak tudják érezni ezt az egész projektet, hiszen hosszú távon azért ez a fenntartható működésnek az egyik alapja.
1: Ha már Olaszország, az olaszok ugye kiestek Szlovéniával szemben az Elit VB-ről, mi bent maradtunk. A magyar hokinak a fejlődése az most szerinted hol tart, mert ugye itt egy darabig 7 évente jutottunk fel az Elitbe, most egymás után másodszor bent maradtunk, de tudjuk, hogy nincsenek azért ott az oroszok, a fehér oroszok, és most már, ha nem is a Spájzban vannak az oroszok, de közelítenek, hogy visszatérhessenek az Elit VB-re, ha figyeljük az eseményeket, ez is benne van még a pakliban, de hát pontos forgatókönyvet nem tudunk, de a kérdés az úgy szól, itt Szélig Viktorral beszélgetek ebben a Jégkorong magazinban, a Nemzeti Sportrádióban, hogy az Elit VB-n mit lehet valóban úgy tanulni, amit aztán fejlődésképpen ki is lehet tenni az ablakban, mert hát azért tegyük hozzá, szerintem te is el szoktad mondani, Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg szinte mindenki, hogy nem biztos, hogy ott van a helyünk, de jól kihasználjuk a lehetőséget, és végre bent tudunk maradni, ami óriási csoda.
2: Nagyon nehéz egyébként megítélni, és mindenki egy picit azt várja, vagy arra szeretne választ, hogy akkor nem is léptünk elő a tavalyi évhez képest, hogy nem léptünk előre. Szerintem nagyon nagy dolog az, hogy jövőre már harmadszóra is az Elit világbajnokságon játszott a magyar válogatott, és ez teljesen független most. Persze nem független, de olyan szempontból igen, hogy most orosz-fehér orosz nincs ott, hogy ilyen szintű mérkőzéseket tudnak játszani a srácok, és ilyen szintű tapasztalatokat tudnak szerezni. Azért ide is voltak új arcok ebben a válogatottban, de nagyon jól látszik az is, hogy hol vannak hiányosságaink, ugye melyik poszt az, ahol évek óta azért úgy mondjam, hogy talán egy picit távolabb vagyunk ettől az Elit színvonalától, mint ahol szeretnék lenni, és

0: esetleg már meg tudná szorogni, mondjuk sokszor esélyesebb elfelé. Tehát az, de egyetértek, hogy jól használunk ki a lehetőséget, én úgy gondolom, hogy a szakmai stáb ebben az évben a maximumot kihozta ebbe a válogatottból, ami benne van, ez most pont megint egy bennmaradást ért, de mondom, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan tovább, nagyon remélem, hogy a magyar jégkorong így most ilyen nagy többes számban, hogy tudunk belőle tanulni, és olyan döntések és stratégiák születnek majd, ami majd abban segít, hogy évek múlva, mert teljesen felesleges van a következő szezonra is óriási előrelépést várni, de majd így évek múlva remélhetőleg mondom, egy picit tudunk zárkózni, látva azt, hogy a konkurencia is nagyon fejlődik, és tényleg óriási a verseny.
1: 25 évvel ezelőtt, vagy akár csak ott 2002-ben a Dunaújvárosi Székesfehérvári világbajnokságon gondoltál arra, vagy álmodoztál arról, hogy majd több mint 20 év múlva ilyenekről lehet beszélni, hogy bennmaradunk, és hogy most már sorozatban a harmadik elit VB-re készülhetünk?
0: Álmodozni lehet, hogy álmodoztunk róla, vagy álmodoztam róla, de hát akkor annyira messzinek tűnt az egész dolog, hogy ihaj. Tehát igen, most ugye a liftező kategória lett volna a következő, ami én úgy gondolom, hogy a fejlődés szempontból, tehát az elit világban és a divizió egy A között mondjuk be tud jutni a csapat, kiesik, vissza tud jutni, kiesik. Lenne a következő lépés, hogy az, ahova el tudnánk jutni. Ez most így mondom, hogy külső körülmények miatt is ez most maradt egy ilyen átcsoport alja pozíció, ami mondom tök jó, tök érdekes, de hát a következő évek, mondom, már itt a szervezeti átalakítások miatt ugye a két kizárt csapatnak a lassú visszatérése miatt, illetve a divizió egy ás világbajnokságnak a lebonyolítási rend változtatás miatt is nagyon érdekes lesz, hogy hogyan fog alakulni, mert tényleg lehet, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek majd itt nagy mozgulódások, és mondom, hogy ha már arra ki tudjuk, vagy fel tudjuk használni ezt a három, vagy remélhetőleg majd több világbajnoki szereplést még itt az elitben, hogy ebből tanuljunk, akkor szerintem már megérte ez a dolog.
1: Zárásul azt áruld el, hogy mit várhat akár a két magyar jégkorong csapat, meg ti mit vártok ott Milánóban majd ettől az új együttestől, és ezek szerint akkor kanadai, amerikai játékosokkal, meg olaszokkal lesz valahogy felépítve ez így hirtelenjében, de mire lehet jó a 14 fős mezőnyben? Ez a harmadik olasz csapat ugye a Bolzano, a Bozen és a Valpusztéria mellett, és ott lesz a Ferencváros, meg a Fehérvár.
0: Én arra számítok, hogy egy nagyon jó kis versengés lesz, ugye változások lesznek azért mindenhol bőven, itt a magyar csapatoknál is biztos vagyok benne. Egy cél van, mondom, versenyképes csapatot szeretnénk Milánóban, ami mondom azt jelenti, hogy egy új organizáció szerintem nagyon fontos az, hogy vonzó legyen, ahhoz meg, tehát hogy jöjjenek a nézők, hogy a nézők után csak egy meccsre jöjjenek, hanem mondjuk vegyenek bérletet is, ahhoz meg az kell, hogy a versenyképes legyen a csapat, tehát hogy nem mérkőzésre legyen esélye arra, hogy megnyeri az adott mérkőzés, bár ez nem jelenti azt, hogy meg is fogja. Érdekes volt a tavalyi szezon, ugye négy különböző országból került be négy csapat az elődöntőbe. Hát kíváncsi vagyok, hogy évről évre azért átalakulnak, vagy át tudnak alakulni valamelyest az erőviszonyok. Látszik itt az igazolásokból, hogy vannak olyan csapatok, akik tavaly mondjuk még a rájátszásba se kerültek, de azért elég szépen erősítenek. Szerintem azzal, hogy versenyképes a liga, az Ászoki liga, ezzel eddig sem volt probléma, de abban biztos vagyok, hogy mindenkinek azért nagyon fel kell kötni a gatyát, hogy ha a rájátszás részvevője szeretne a következő szezonban, én mindenképpen nagyon érdekes és jó szezonra számítok.
1: Egy biztos, hogy ez a csapat az osztrákok közül a Graz volt, mármint az elődöntőben, amelyik a Fehérvárt is búcsúztatta, és hát meg is nyerte az osztrák bázisú jégkorongbajnokságot egyetlen osztrák csapatként, vagyis mondjam, csak megmentette a mundér becsületét. Szélig Viktornak köszönöm szépen, a Fehérvárral és a Fehérvártól tavasszal távozott, ugye 9 évet lehúztál, mint általános igazgató, és most a Milánó HC jégkorong csapatának sportigazgatójaként nyilatkoztál itt a Nemzeti Sportrádióban. Egy kalappal sok sikert, köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltál rendelkezésünkre, álltál. Virányi Zsolt búcsúzik a Jégkorong magazin végén. Viszont hallásra. Két hét múlva ismét jelentkezünk.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a labdarúgó világbajnokság kellős közepén, egy pici tenisz itt a Nemzeti Sportrádióban, hiszen a Fonák és Tenyeres magazin műsorban a mai szűk fél óránkban tenisszel fogunk foglalkozni, de azért Amerikától nem szakadunk el, ha már labdarúgó VB-t említettem, hiszen a tenisz profi élmezőnye az ugyan Európában székel, de a múlt heti füves pályás tornák is hát amerikai dominanciát hoztak. Volt egy amerikai házi döntő a férfiaknál, egy másik fináléban volt amerikai résztvevő, a hölgyeknél pedig a két legrangosabb tornán egyaránt volt amerikai finalista. Igaz, hogy mindketten elveszítették a döntőjüket, de hát talán érdemes itt az adásunk elején arról beszélgetni, hogy mire fel ez a nagy amerikai dominancia, és akkor zárójelbe hozzátéve, hogy majd Serena Williamsre is kitérünk ebben az adásban, aki bejelentette, hogy elfogadta a wimbledoni szervezők utolsó szabad kártyáját, így egyéniben is rajthoz fog állni. Ugye az már múlt heti adásunkban elhangzott, hogy testvérével, Venus Williams-el majd párosban is indulnak. Szóval Amerikával kezdünk, a stúdióban Kreisz Bálint és Farkas Márton.
5: Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is.
4: Szóval azt tudjuk, hogy nyilván ugye azért a füvesborítás nagyon sajátos, az a legrövidebb, hogy mondjam, ilyen szezon a szezonban. Azt tudjuk, hogy az amerikai játékosok hagyományosan nagyon jól szerválnak. Nyilván a szervajáték a füvesborításon, hogy mondjam, még hatványozottabban kijön, mint mondjuk erősség, mint mondjuk meccs eldöntő tényező, de talán az elmúlt években nem, mintha nem lett volna ekkora amerikai dominancia. Ugye a férfiaknál múlt héten is, illetve egy héttel korábban is ugye volt egy Shelton Fritz házi döntő, most Fritz megint ott volt, de megint kikapott, ezúttal Francis Tiafoe ellen. Szóval te mire véled azt, hogy most ennyire megy az amerikaiaknak ezen a borításon?
5: Érdekes az, hogy ez idén ennyire kijön, mert hogyha azt nézzük, nem most lettek jó adogatók Fritz esetében, de bármelyik másik amerikai játékosra, és összességében jellemző az, hogy tényleg a szervákkal kapcsolatban nagyon jól játszanak, de mondjuk nagyon-nagyon messzire kell visszamenni ahhoz, hogy amerikai döntőst találjunk Wimbledonban. Andy Roddick volt az utolsó ilyen 2009-ben, aki egy nagyon emlékezetes mérkőzésen kapott ki Roger Federertől. Az utolsó játszma 16-14 lett, ez éppen elég. Roddick előtte is döntőzött, de hogyha azt nézzük, hogy a férfiaknál ki volt a legutóbbi amerikai játékos, aki megnyerte a wimbledoni tenisztornát, akkor a Pete Sampras 2000-ben, 26 évvel ezelőtt, és most azért Alcaraz hiányában és a Sinnerrel kapcsolatos kérdőjelek esetében, látva azt, hogy milyen erős az amerikai különítmény most, ha először csak a férfiakra szűkítjük, akkor itt azért el lehet gondolkodni, hogy az amerikaiak is odaérhetnek a versenybe, és kifejezetten szorosnak tűnik az élmező, hogy most a füves borításon. Talán ez az egyik legnagyobb előnye annak, hogy ilyen rövid ez a néhány hetes időszak, amit a füves borítás magába foglal, hogy itt azért nem tudnak olyan nagy különbségek kialakulni, mint Keményen vagy Salakon, ahol azért egyes játékosok dominanciája megfigyelhető. Nyilván most a Sinner Alcaraz érában vagyunk, de azért a nőknél is, ha mondjuk keménypályás torna, akkor elgondolkodhatunk Szabalenkán, vagy esetleg most már Andrejeván, vagy Rybakinán, a salakpálya, akkor meg Siontekre gondol az ember alapvetően, de Coco Gauff is mondjuk salakon is már megmutatta magát, szóval, hogy a füves borítás annyira rövid, hogy senki nem specializálódik erre, és nyilván mindig az adott évbeli formától is függ, hogy kinek hogy jön ki a lépés, és nyilván aki kemény pályán jó szezont fut, az nagyobb eséllyel fog jól teljesíteni a néhány hetes füves időszak alatt is, mert ugyanazok a játékelemek jól jönnek, tehát nagy adogatások, gyors mozgás, sokkal rövidebbek a labdamenetek füvön, mint kemény pályán, tehát ott még extrában kellenek azok a képességek, amik kemény pályán is jól jönnek, de hogy az egy jó viszonyítási alap, és ha azt nézzük, akkor az amerikaiaknak azért jól sikerült itt a keménypályás időszak az Australian Open után. Tehát ilyen szempontból, hogyha a jeleket nézzük, akkor valamilyen szempontból ez így kalkulálható volt, de érdekes az, hogy mennyire látványos ez a fajta folyamat, és ha már wimbledoni döntők, akkor ne felejtsük el, hogy tavaly a nőknél azonban volt ugye wimbledoni döntős Amanda Anisimova személyében, még hogyha az nem is sikerült túl szépen, hiszen 6-0-6-0 lett a végeredmény Iga Świątek ellen, de ugye Serena Williams is szállította a döntőket, Venus Williams is, tehát ott azért az amerikai szereplés a finálékat és a győzelmeket nézve Wimbledonban sokkal nagyobb volt, tehát így a nőknél kevésbé meglepő az, hogyha amerikai játékos van a döntőben, és ott ugye múlt héten nem is volt feltétlen tornagyőzelem, de a férfiaknál izgalmas meccseket játszanak az amerikai játékosok, és jó az, hogy sok mindenki megmutatja magát.
4: Williamsékről beszélünk majd, ha már említetted a hölgyeket, ugye ott múlt héten Berlinben, illetve Nottinghamben is egy cseh-amerikai finálé volt, tehát a csehek is azért hagyományosan jók a füves borításon, elég csak ugye Petra Kvitovára gondolni, aki nyert is korábban Wimbledont egyéniben. Jessica Pegula, illetve Navarro tudott az amerikaiak részéről finálét játszani, egyébként mind a két döntő három játszmában dőlt el. Pegula egyébként ugye legyőzte Aryna Sabalenkát is a fináléig vezető útról, de akkor maradjunk picit a férfiaknál, mert ott is azért nagyon érdekes, ugye Francis Tiafoe és Ben Shelton tudott tornát nyerni, Fritz játszott két döntő, de mind a kettőt elveszítette Stuttgartban, illetve Halléban is, illetve ugye múlt héten Londonban Tommy Paul is döntőzni tudott, de ő az argentin szerunduló ellen három játszmában alul maradt. Na most megnézzük ezeket a neveket, Shelton, Paul, Tiafoe, Fritz. Meglepetése az, hogy éppen Fritznek nincsen torna győzelme még közülük.
5: Olyan szempontból meglepetés, hogy az ő játéka szerintem a legkiegyensúlyozottabb, de hogyha az adogatásokat nézzük, akkor abban azért ő nem annyira kiemelkedő, mint mondjuk a többiek, tehát Tiafoe elképesztő adogatásai vannak, hogyha kijön neki a lépés, és Fritznek inkább a játéka stabil, de az adogatások talán, ha lehet ilyet mondani, akkor a sebezhetőbb pontja, de nyilván nagyon jó játékosokról beszélünk, és hogyha azt nézzük, hogy azért a füves borításon nagyon-nagyon fontosak az adogatások, és akár sorsdöntőek is lehetnek, hogyha le tudsz hozni saját szervejátékokat úgy, hogy nem nagyon vesztesz pontot, vagy labdamenetnek sem kell kialakulnia, mert olyan erős adogatásokat ütsz, akkor abban látszik az a fajta hátrány, ami neki van, és ez majd Wimbledonban más lehet, mert azért a három nyert szettig menő mérkőzéseknek van egy másfajta dinamikája, ott azért nem lehet csak erre építeni.
4: Hát azért az ászokat Taylor Fritz azért szórta itt a Valley tornán is, például a döntőben ugye 12-t ütött, de hát a döntőig vezető úton legyőzte Morozsán Fábiánt is, ugye, akit 6-2-6-4-re múlt felül, és például azon a mérkőzésen 16 házt ütött, szemben mondjuk ugye Fábián három fogadhatatlan adogatásával. Beszélünk majd egyébként Fábiáról is, de hát hogyha már említette Tiafoe-t, ugye megnéztem itt a Halley döntőnek a statisztikáit, az első szerváinak a 91%-ából pontot csinált, egészen elképesztő statisztika, és úgy játszotta le ezt a döntőt Tiafoe, hogy Fritznek nem volt break labdája. Tehát ez mutatja azt, hogy azért milyen stabilan adogatott, ugye kétszer el tudta venni Taylor Fritz adogatását, és ez elég volt. És hát ha már Tiafoe-t így szóba hoztuk, azért mondjuk el, hogy először nyert ugye 500-as tornát, korábban négy finálét is elbukott 250-es szint fölött, eddig mindig csak 250-es tornákat tudott nyerni. Most valahogy sikerült ezt a gátat áttörnie, és hát ezen a tornán is 1993 után van amerikai győztes. Tehát azért ez is picit arra reflektál, hogy azért ez nem mindennapi jelenség, hogy ennyire megy az amerikaiaknak.
5: Igen, főleg a férfi játékosoknál, ahogy azt már az elején is beszéltük, mert azért a hölgyek ilyen szempontból egy másik kalap, de az, hogy nem, nincs nagyjából olyan hete a fülespályás idénnek, amikor ne lennének amerikai sikerek. Nyilván most azért más lehet, mert sokan már Wimbledonra készülnek, de Tiafoe is nagyon jól játszott, és én még egy kicsit, ha már itt az amerikai lázba belemerültünk, akkor Sarundulót kiemelném, mert azért ő mégiscsak tornát tudott nyerni füves borításon. Neki is ez pályafutása első 500-as tornagyőzelme, úgyhogy neki még korábban nem volt ezen a szinten elbukott döntője sem, tehát először jutott el ilyen magasságokba. És nagyon érdekes az a fajta párhuzam, amikor először megláttam, hogy ő milyen sokáig jutott, akkor így meglepődtem, hogy Sarunduló fűvön, hát ő azért egy salakos játékos, és hogyha megnézzük az eddigi ezzel együtt most már 8 döntőjét, akkor abból 6-ot salakon játszott, és egyet fűvön, és a másikat is fűvön, ez a legmeglepőbb dolog. 2023-ban Eastbourne-ben már volt egy 250-es szintű versenygyőzelme, ahol éppen Tommy Paul-t győzte le, ilyen meglepő módon a történelem ismétli önmagát 3 éven belül, úgyhogy meglepő dolog az, hogy Sarundulónak már van 2 tornagyőzelme füvön, de még egy döntője sincs mondjuk kemény pályán ilyen magas szinten.
4: És ami a második, tehát a mostani londoni tornagyőzelmében szerintem a legmegdöbbentőbb, hogy sem 2024-ben, sem 2025-ben nem nyert meccset füvesborításon. Ugye ő maga is elmondta, hogy hát ott Argentinában azért a füvesborításon nem igazán találkozott, és életében először egy Wimbledoni selejtező játszott füvespályán. Tehát, hogy azért nyilván a dél-amerikaiak, és például ugye majd most Marozsán Fábián is a chilei Tabilóval játszik, aki első füvespályás mérkőzését játssza azt hiszem a szezonban, tehát ő is egy abszolút salak specialista. Nekik azért ez tényleg nagyon nagy szó, és hát Sarunduló győzelme kapcsán még egyébként az is egy nagyon jó sztori, hogy édesapja is ott volt a helyszínen, aki híresen tart és óckodik a repüléstől, de most valahogy rávette a családja, hogy üljön fel a repülőgépre, eljöttek, majdnem lekésték a finálét, de ott tudtak lenni, és így együtt ünnepelt a győzelmet a család.
5: Ezt a gondolatot egy picit megragadnám, hogy egy wimbledoni selejtező volt az első füvespályás mérkőzése, mert amúgy ez sok játékosra igaz, olyanokra is, akik mondjuk Európából érkeznek, mivel, ahogyan beszéltük, ez a legrövidebb időszaka az évnek, és nagyon közel van ugye a Roland Garros végéhez, tehát addig mindenki salakon készülődik. Például Marozsán Fábián is emlékszem, hogy amikor 3 éve berobbant a köztudatba, és akkor így beszélgettünk vele, meg adott több interjút, akkor ő is úgy ment oda a wimbledoni selejtezőbe, hogy előtte még nem lépett pályára füves borításon, és talán akkor az Eurosport podcastjének mondta el, hogy úgy kellett először kölcsönkérnie egy füves borításra jó cipőt, mert hogy nem volt ideje ilyet beszerezni, meg úgy nem is feltétlen tudta azt, hogy mik azok a pontos dolgok, amik oda kellenek, és aztán feljutott a főtáblára, tehát hogy ez nagyon sok olyan játékosra is igaz, aki mondjuk évközben tör föl, és nem tud előtte készülni a füves pályás borításra, mert mondjuk csak éppen, hogy befér a wimbledoni selejtezőbe, hogy nincs rutinjuk ezen a fajta borításon és ebben a játékstílusban, ami szerintem megint egy fajta színezetet ad ennek a néhány hétnek, amiért igazán különleges ezt nézni. És hát igen, Argentinában nem jönnek az adottságok. Nem véletlen az, hogy a torna győzelmének a többsége azért salakon van.
4: Francisco Sarundula azért most itt Londonban bepótolta szerintem az elmúlt 2 évet, mert 6 nap alatt játszott 5 mérkőzést, ezek alatt 11,5 órát töltött egyébként a pályán. Maga a finálé az a londoni Quincy torna történetének leghosszabb döntője volt a maga 3 órájával. 3 óra 4 percig tartott egyébként egészen pontosan a döntő, úgyhogy aliha nem Sarundulónak azért ez egy most egy jó pótlás volt, meg egy jó felkészülés Wimbledonra, de ha már Sarunduló is Wimbledon, ugye Francisco öccse, Juan Manuel Sarunduló volt az, aki végül is Párizsban le tudta győzni Jannik Sinnert. Tudjuk azóta, hogy Sinner átesett alapos orvosi kivizsgálásokon, lemondta teljes füves pályás szezon, majd csak Wimbledonban áll rajthoz. ha most picit így előre szaladunk, hiszen elvégre jövő héten már kezdődik a főtáblás küzdelem Wimbledonban is. Sinnernek, hogy látod, milyen esélyei vagy mozgástere lehet, elnézve azt, hogy itt azért a legkomolyabb kihívók eléggé meccsben vannak, elég sok meccset játszanak, ő pedig hát a rutinjára, meg a korábbi tapasztalataira hagyatkozva, de egy nagyobb pihenő után tud majd rajthoz állni.
5: Érdekes kérdés lesz itt, az amerikaiak azért eléggé mutatják magukat, és nyilván az adogatásokban ők biztosan nagyon jók lesznek. Gondolom, hogy azért Sinner is hosszabb időt eltölt a fülben való készüléssel, még hogyha ezt nem is mérkőzés rutinnal teszi, és azért, ami mondjuk egy két nyert játszmáig menő mérkőzésen elég, az egy Grand Slam tornán nem biztos, hogy az. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és Sinner már megmutatta Wimbledonban, hogy milyen jól tud játszani. Viszont itt behívnék egy újabb tényezőt, ami jövő héten nem lehet még tudni, hogy mennyire lesz befolyásoló, de most kíváncsiságból megnéztem a londoni időjárást, és a következő napokban ugye nem csak Magyarországon van egy elég erős hőhullám, de holnap 35 fokot mondanak, csütörtökön 33-at, pénteken 34-et, tehát a következő napok úgy fognak átállni, hogy Angliában is, ahol nem feltétlen ehhez vagyunk hozzászokva, hanem az esőhöz, a hasonló hűvösebb időjárási körülményekhez, folyamatos kánikula lesz. És hogyha ez beleesik jövő héten valamelyik mérkőzésének az idejébe is, akkor az is lehet egyfajta tényező, amivel az ő esetében most már számolnunk kell, és készülni arra, hogy ha azt látjuk az időjárás jelentésekben, hogy 30 fok körüli, vagy a fölötti a hőmérséklet, és Sinner aznap játszik, akkor nem biztos, hogy ő annak a mérkőzésnek az esélyese. Ez látszott Ausztráliában is, a Roland Garrosos kiesésének is az egyik egyértelmű oka az időjárási körülmények voltak. Szóval ez is egy tényező lehet, olyan fajta tényező, amit Wimbledon kapcsán előzetesen nem biztos, hogy említenénk. Úgyhogy kihívók lesznek, az biztos, de azért a három nyert játszmáig menő mérkőzések szerintem egy magasabb szint, ahova nem feltétlen elég csak a jó adogatás, hanem bírni kell fizikálisan is, mentálisan is, és viszont az időjárás az meg megtréfálhatja, hogyha olyan lesz.
4: Hát a külső tényezők, más jellegű külső tényezők, de most Alexander Zverevet is, ugye a friss Roland Garros bajnokot is megtréfálták, vagy hát mondjuk inkább úgy, hogy hát megkeserítették picit az életüket, ugye cukros Zverev, tehát neki ugye figyelni kell az inzulinjára, és ugye pont Taylor Fritz ellen játszott az elődöntőben, és hát ugye utólag derült ki, hogy a mérőeszköze az ott picit hibás volt, és rossz adatai voltak, ugye azt mutatta ha jól emlékszem, akkor azt mutatta a mérőeszköz, hogy magas a cukra, de ő megközben úgy érezte, hogy egyébként alacsony, de nyilván ugye a mérőeszközhöz igazodott, talán ez is benne volt abban, hogy azt a mérkőzést elveszítette, de hát azért eljutott a legjobb négyig, és egy jó formában lévő Taylor Fritztől kapott ki. Fritz egyébként érdekesség, hogy ebben a szezonban nem nyert még tornát, játszott három finálét, és mind három döntőt saját honfitársa ellen veszített el, ugye Halle-Jellett Stuttgartban, ahogy arra utaltunk, és azelőtt pedig Dallasban. Maradva akkor még az amerikaiaknál egy gondolat erejéig, no meg Wimbledonnál Serena Williams, ugye talán a tegnapi napon vált nyilvánossá, hogy elfogadta a szabadkártyát, amit felajánlottak neki, így ott lesz majd egyéniben is. Ugye 2022-ben fejezte be a pályafutását, vagy most már inkább úgy kell mondani, hogy szakította félbe, akkor is egyébként még Wimbledonban elindult, de ott az első fordulóban búcsúzott. Ugye Berlinben pedig Karolina Muhova oldalán párosozott egyet, miután ugye Viktorián Bokó megsérült, azonban az első mérkőzésükön 6-4-6-4 arányban vereséget szenvedtek. Azt már ugye tudjuk, hogy Venus Williams-szel is párosoznak majd egyéniben Serena Williams mire mehet. Láttunk már azért hosszú kihagyás utáni visszatéréseket a hölgyeknél is, például pár évvel ezelőtt Caroline Wozniacki, de hát azért Williamsnél, hogy mondjam, már azért a kora is lehet egy tényező, mégis csak 44 éves játékosról van szó.
5: Igen, és hogyha esetleg eljutnánk oda, hogy mondjuk mérkőzés nyer, akkor viszonylag közel kell majd tenni a rekordok könyvét, mert nem sok olyan példa van, aki 44 éves kor fölött akár egy Grand Slam mérkőzést megnyer. Navratilova volt, aki szintén Wimbledonban 2004-ben már 47 évesen tudott az első fordulóba győzni. Nagyon izgalmas lesz ez a torna. Múlt héten azzal zártuk, amikor kiderült, mert ugye adás alatt jött ki a hír, hogy párosban a testvérével elindulnak, de jó lenne megnézni egyéniben már csak amiatt is, amilyen lendülettel tud játszani azon a néhány mérkőzésen, ami eddig volt neki ebben a pár hétben, és valószínű ő is ezen a gondolkodási folyamaton esetett át, mert nyilván nem véletlen az, hogy először csak párosban kísérletezett, és nem indult el azokon a tornákon, szintén szabadkártyával egyéniben is. Lehetősége biztos vagyok benne, hogy lett volna rá, hogyha azt mondja, hogy kérhetek-e egy szabadkártyát, akkor nem hiszem, hogy bárki nemet mondana Serena Williamsnek. És az se véletlen, hogy a múlt heti bejelentéseknél még egy női szabadkártyát szabadon hagytak, tehát valószínűleg először Serena Williams nemet mondott erre a dologra, vagy azt mondta, hogy gondolkodási időt kér, ezért a nyolcadik szabadkártyát nem osztották ki, kivártak vele a hétvégéig, és Serena gondolta a dolgokat, és ő is arra jutott, hogy akár mérkőzéseket is nyerhet, megmutathatja azt, hogy mire képes, nagyon-nagyon izgalmas lesz. Bízom abban, hogy nem valami nagyon erős játékost kap az első fordulóban, mert nyilván kiemelésről nem beszélhetünk az ő esetében, és itt azért a sorsolás tud szeszélyes lenni, egy Szabalánka ellen azért nem a legjobb dolog visszatérni egyéniben, de hogyha mondjuk egy selejtezőből érkező játékos kap, vagy egy olyat, akinek idézőjelesen csak egy kirendulás ez a borítás, hogy ranglista helyezés alapján ott van a legjobb százban, nem nagyon indult füves pályás tornákon, de azért a Grand Slam-en megméreti magát a pénzdíjak miatt, az extra pontok miatt, meg minden egyéb dolog miatt, ami ezzel jár, akkor ellene még akár esélye is lehet, főleg azért, mert az elmúlt hetekben a visszatérése óta ezen a borításon készült és játszotta a mérkőzéseket, tehát nem 0 kilométerrel vagy 0 ütéssel fog kiállni a pályára. Ez talán az egyik legnagyobb történet lesz a wimbledoni tornán idén a nőknél, akkor is, ha nem nyer meccset, ha meg mérkőzést is nyer egyéniben, és aztán mondjuk párosban is, az egy teljesen másik szintre fogja helyezni az egész tornát, médiafigyelemben, nézettségben, és minden dologban. Úgyhogy szerencsések azok, akik mondjuk már egy évvel korábban sikeresen megváltották a jegyüket Wimbledonra, mert akkor még fogalmuk se volt róla, hogy milyen nagy sztárokat láthatnak. Azok kedvéért, akik mondjuk esetleg úgy hallgatják ezt az adást, hogy nem feltétlen követik napi szinten a teniszt, ez nagyjából olyan, mintha Federer vagy Nadal azt mondaná, hogy újra beállok egy Grand Slam tornán és játszok.
4: Hát ugye Serena Williams egyéniben 7-szer nyert, Wimbledonban egyébként legutóbb pont 10 évvel ezelőtt, 2016-ban, párosban pedig ugye 6-szor győzött Vénusz oldalán. Meglátjuk majd azért a Nimbusán, a nagyságán, aligha tud itt bármi is csorbát ejteni, ha egy mérkőzést játszik, akkor egy mérkőzést. Ha már egyébként említetted a sorsolás szeszélyét, hát Bondár Anna ő biztos, hogy tudna erről mesélni, reméljük, hogy most Anna nem húz majd bele, és mondjuk nem ő kapja Serena Williams-et itt az első fordulóban, de akkor beszéljünk picit a magyarokról. Ezt az adást most egyébként nem élőben, hanem picit korábban még a délelőtt folyamán rögzítjük. Marozsán Fábián Majorkán érdekelt a chilei Tabillo ellen, de beszélj még arról, hogy azért Halléban nyert egy mérkőzést Fábián, és így megszakította a 4 mérkőzéses nyeretlen sorozatát, napra pontosan egy évvel azután, hogy tavaly június 16-án legyőzte a szerb Kecsmanovicsot, 2026-ban is június 16-án ugyanott Halléban ugyancsak 3 játszmában legyőzte a szerb riválisát, akinek így visszavágott egyébként a Roland Garroson elszenvedett vereségért, és azt követően játszott ugye Taylor Fritz ellen a második fordulóban, ahogy már korábban említettem, 6-2-6-4 arányban nyert az amerikai játékos. Fábián egyszer egyébként el tudta venni Fritz adogatását, de hát összesen volt 2 break labdája ezen a mérkőzésen, még az amerikainak 8, és annak a felét azért ki is tudta használni.
5: Igen, jó ez a győzelem, és úgy tűnik, hogy át is tört egyfajta gátat Fábi esetében. Kecsmanovic ellen nagyon-nagyon szépen játszott, Fritz esetében meg ez a döntőig vezető út egy állomása volt az amerikai szempontjából, tehát nem Marozsán az egyetlen, aki nem tudott az ellenfelén kifogni, viszont az, hogy tegnap már Majorkán sikerült Molcsán ellen győznie, úgyhogy 2 tiebreaket is megnyerte, és mérkőzéslabdákat is hárítania kellett, az egy egészen extra dolog, és nem tudom, van-e okokozati összefüggés, de én azért azt gondolom, hogy lehet, mert lezárta a 4 mérkőzéses nyeretlenségi sorozatát, aztán játszott egy nagyon erős Fritz ellen egy tisztességes második körös mérkőzést, és tegnap a szlovák ellenfele ellen kellett egy nagyon nagy akaraterő ott a második játszmában, úgyhogy az elején ott is 6-2 volt, tehát még úgy is tűnt, hogy akár sima lehet ez az összecsapás. Nagyon sok minden megváltozott utána, és aztán 2,5 óra után végül Morozsán hagyta el győztesen a pályát, de azért, ha a statisztikákat nézzük, akkor látszanak érdekes dolgok, vagy olyanok, amiken érdemes dolgozni ebben a még néhány napban, néhány hétben, ami a füves pályás idényből hátra van, mert hiába ütött 900-t, Morozsán 800-val szembe volt, 5-2-es hibája, és hogyha az adogatás hatékonyságot nézzük, akkor 67% magyar oldalon, és szlovák részről pedig 78%, viszont 9 hárított béklabda, tehát itt, amikor kellett, akkor fejben nagyon erős volt.
4: Igen, ugye Molcsának volt 11 bréklabdája ezen a mérkőzésen, Fábinak pedig mindössze egy, de hát óriásit küzdött, és tényleg azért ugye a két rövidítés, a két tiebreak is a lehető legkisebb különbséget hozta, 12-10 meg 7-5 arányban tudta megnyerni Fábián. Bízunk benne, hogy mikor ugye adásba kerül a műsorunk, akkor már megvan a Tabio elleni győzelme is. Megnéztem, hogy utoljára április elején még a bukaresti tornán tudott két egymást követő mérkőzést megnyerni Fábián, azért az bő két hónappal ezelőtt volt, úgyhogy bízunk benne, hogy itt Fábi most belendül, és azt a küzdő szellemet tudja majd tovább vinni, amit mutatott Molcsán ellen is. A másik magyar indulónk ott Majorkán Fucsovics Márton lett volna, aki egyébként a helyszínen is készült, és az első mérkőzése előtt nem sokkal jelentette be, hogy betegség miatt visszalép a küzdelmektől. Ugye ő a múlt héten Hertogenbosch-ben játszott két mérkőzést, illetve aztán Londonban is volt még egy mérkőzése. Önnek is van most ugye győzelme már füves tornán. Erről már beszéltünk a múlt héten is, hogy neki azért a füves tornák általában fekszenek, Wimbledonban hagyományosan jól szokott menni. A betegségre hivatkozva lépett vissza, de egyébként vele kapcsolatban az is ugye érdekes, hogy picit megint olyan éve van, mint 2024 volt, akkor egy fránya csuklósérüléssel bajlódott, most ugye a válla nem 100%-os, és ugye legutóbb egy hét alatt játszott 3 meccset, ez március eleje óta először fordult elő vele, hogy ilyen sorozatterhelése van, akkor ugye Indian Wells-ben volt még egy ennél is sűrűbb menete, nem tudom, hogy ez hatással van-e végül is arra, az egészségügyi helyzetre, ami most kialakult, lehet, hogy ettől teljesen független. Hát minden esetre sajnálatos, hogy őt nem láthatjuk, viszont lesz Eastbourne-ben egy magyar párharc, hiszen Udvardi Panna és Bondár Anna hát egymás ellen játszanak.
5: Igen, Fucsovics Mártonra egy mondatba reagálva, hogy itt azért már azt gondolom, hogy a teniszezők fejében az is ott van, hogy jövő héten kezdődik a wimbledoni torna, tehát hogyha nem olyan nagy a baj, akkor is elővigyázatosságból dönthetnek úgy, hogy visszalépnek. Reméljük, hogy ez a helyzet és nem komoly a betegség, amivel Fucsovics Márton küzd. Visszatérve a magyaros rangadóra, itt azért már az előző években is kijutottak ilyen mérkőzések, amikor Udvardi Panna mondjuk Gáfi Dalma ellen játszott jó néhányszor, most Bondár Anna is, Udvardi Panna is összecsap egymással. Izgalmas lesz már csak amiatt is, mert ha a füves pályás idényt nézzük, akkor eléggé fej-fej mellett haladnak a lányok, és ez egy jó erőmérő lesz mindkettőjük számára. Ugye Udvardinak már volt egy nagyon nagy skalpja Alexandrova ellen, és Bondár Annának is van egy megnyert mérkőzése, azon kívül mind a ketten kettőt veszítettek ezen a borításon, tehát tényleg a fej-fej mellett haladása a legjobb szó, ami őket jellemzi, és az egymás elleni mérlegük is egy-egy. Szóval szerintem ez egy nagyon izgalmas párharc lesz, és Wimbledon előtt jó erőmérő mindkettejüknek, aki pedig tovább jut arra egy nagyon-nagyon komoly ellenfél vár Osztyapenko személyében, úgyhogy ilyen szempontból érdekes ez a sorsolás. Reméljük, hogy Wimbledonban nem így lesz, mert azért jó lenne, ha mind a kettejüknek lenne esély második körbe jutni. Nyilván egy magyar párharcnál csak az egyikük hagyhatja el győztesen a pályát. Kíváncsi leszek arra, hogy milyen labdamenetek lesznek ezen a mérkőzésen.
4: És akkor megint csak a sorsolás szeszélyénél vagyunk. Wimbledonban Gáfi Dalma selejtez, a portugál Francesca Jorge ellen kezdi meg a selejtezőt, ugye 3 mérkőzés kell nyerni a főtáblára kerüléshez, a portugál rivális a 226. helyen áll. A világranglistán az első füves pályás mérkőzését játsza a szezonban. Kemény pályáról érkezik egyébként, ugye erre már utaltunk, hogy ott azért kicsit kisebb az átállás, mint mondjuk, hogyha salakról kéne váltani, de bízunk benne, hogy Dalma nem csak hogy feljut a főtáblára, hanem ott hagyományosan jó wimbledoni szerepléseit tudja folytatni, ugye már kétszer is volt a legjobb 32 között, például ugye a tavalyi szezonban, és hát Piros Zsombor pedig már elkezdte a selejtezőt, a tegnapi napon a bolgár Ivanovot győzte le, aki szabadkártyával indult el itt a selejtezőben, de azért, mert hogy tavaly ő nyerte a juniorok bajnokságát itt Wimbledonban. Piros Zsombor majd egyébként a holnapi napon a brit Harris ellen folytatja, ő már a selejtezőben egy kiemelt játékos, mert bízunk benne, hogy Zsombi is valahogy fel tudja kvalifikálni magát.
5: Igen, mind a két magyar játékosnak szurkolunk. Dalmának azért különösen, egyrészt amúgy, ha az ágrajzot nézzük, akkor Bronzetti tűnik a legnagyobb riválisnak, akivel a harmadik mérkőzésen játszhat. De Dalma esetében azért lenne fontos, hogy feljusson a főtáblára, mert így is már százon kívül van, és egy harmadik fordulós eredményt kell védenie, ami hogyha nem jön össze, mert a főtáblán sincs ott, akkor az nagyon sok pontvesztességet jelent, és még további visszacsúszást a világranglistán.
4: Bízunk akkor a legjobbakban, szurkolunk a magyaroknak, és jövő heti adásunkban megvitatjuk, hogy mit hozott a Wimbledoni torna főtáblás küzdelmeinek első pár napja. Ennyi fért mára. A Fonák és Tenyeres magazin műsorba további jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra.
5: Viszont hallásra.
0: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Messi lett a labdarúgó VB-k legeredményesebb játékosa. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. Egész héten marad a kánikula. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
6: Argentína Messi két góljával 2-0-ra győzött Ausztria ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjában. A címvédő dél-amerikaiak ezzel már a 32 között vannak. A 8-szoros aranylabdás Messi így 18 góljával a VB-k legeredményesebb játékosa lett. A csoport másik mérkőzésén Algéria 2-1-re múlta felül Jordániát. A közel-keleti ország ezzel kiesett. Az I csoportban Kylian Mbappé két góljával Franciaország 3-0-ra nyert Irak ellen. A kvartett másik mérkőzésén Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál. Erling Haaland kétszer is a hálóba talált. A már tovább jutott franciák és norvégok pénteken 21 órától a csoport elsőségért csapnak össze. A labdarúgó VB-n ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-0-ra legyőzte Tunéziát a zágrábi világbajnokság csoportkörének első fordulójában. Együttesünk ma 19 órától Dánia ellen lép pályára a második fordulóban, a holnapi zárókörben 13 órától Puerto Rico lesz az ellenfél. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe, onnan pedig az első 4-4 folytatja a negyeddöntőben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt is az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket ma fogadták a kecskeméti légibázison. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a flotta. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és a térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A közeli tározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra lehet számítani. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakult ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. Újabb aszbeszt szennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbeszt gyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. Körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteghordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. Kihallgatásán azzal magyarázta tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult.
7: Közlekedés.
6: Bontják a terelést az M1-es autópályán Budapest felé Győr elkerülő szakaszán a 113-as és a 118-as kilométer között. A torlódás már több mint 3 kilométeres. Baleset történt az 58-as főúton Pécs és Szalánta között. A 11-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
7: Időjárás.
6: A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap napközben 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tiszató pedig 25 fokos. A kánikula hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: A telefonon a túlsó végén Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, mert hogy a női válogatott nagyon érdekesen, de a lényeg az, hogy nem csak az idei Európa-bajnokságon vesz részt, hanem majd sorozatban hetedszer a 2028-as EB-n is, mert az Európa Liga legjobb négy csapata közé jutott már az idei sorozatban. Az új lebonyolításnak a lényege, hogy nincsenek EB-selejtezők, az Európa Ligában az első négybe kell jutni, és ez megtörtént. Montenegrót ugye először 3-0-ra győzte le a csapat, majd úgy alakult, hogy már a koszovóiak elleni 3-0-es siker előtt is kiderült, hogy mi biztosan ott leszünk a legjobb négyben is így az EB-n. Mekkora siker ez? Csak egy megjegyzés. 21 év az átlag életkor, ha kivesszük mondjuk a múlt heti kecskeméti meccseken nem szereplő sérülés miatt nem szereplő Kis Grétát, illetve Glembóczki Zórát. Tehát van 16 és 18 éves játékos, 16 éves csak egy Pampu Grét, 18 éves több is.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, igen, óriási siker, hogy ismét sikerült kijutni, és most már büszkén mondhatjuk, hogy 10 éve zsinórban minden Európa-bajnokságon résztvevő a női magyar válogatott. Valóban az átlag életkor az elképesztően fiatal, tehát 20 év körül mocorog, ami azt jelenti, hogy a következő évek viszonylag reményteli várakozással nézhetünk elébe, úgyhogy nagyon optimisták vagyunk.
1: Mi volt az elvárás a válogatottal szemben most itt az Európa Ligában úgy, hogy ahogy említettem, nagyon-nagyon fiatal a csapat, és most 6-ból 6 győzelemmel magabiztosan jutott a négy közé, ahol vélhetően majd jövő héten a kecskeméti mérkőzésen a svédekkel játszunk a döntőbe jutásért. De még egyszer mondom, a 28-as EB részvétel már zsákban.
2: Így van, hát az EB részvétel a zsákban. A célkitűzés igazából az volt, hogy minél több rutin szerezzenek a lányok, és hát mivel az új lebonyolítás értelmében gyakorlatilag 2 év áll arra rendelkezésünkre, hogy kvalifikálni tudjunk az Európa-bajnokságra, így nem volt nagy nyomás a csapatnak a vállán. Azonban láttuk azt, hogy milyen sorsolásunk van az Európa Ligában, és hát mivel az előző években jól szerepeltünk, ugye leginkább a tavalyi ezüstéren nyomott sokat a labdába, kedvezően várhattuk ezt a sorozatot. És hát sportban nehéz azt mondani, hogy kötelező győzelem, mert azokat mindig nehéz behúzni, de gyakorlatilag a horvát mérkőzés kivételével az összes többire azt lehetett mondani előzetesen, hogy ez egy kötelező győzelem. Viszont azt én nem gondoltam, nem mertem remélni se előzetesen, hogy egyetlen egy szettet veszítünk ebben a sorozatban, úgyhogy ez egy igen szép teljesítmény a csapattól.
1: Egy héttel az elődöntő előtt és egy héttel épp a horvátok legyőzése után beszélgetünk ott a kecskeméti mérkőzésen. Például a legeredményesebb játékosunk a legmagasabb bajnokságban jegyzett német Anetta feladó átló nem is villogott, ennek ellenére sok pontot szerzett, és a csapat titka szerinted miben rejlik a fiatalság mellett?
2: Én azt gondolom, hogy elképesztő jó a hangulat, összetartóak a lányok, és pont ebből a fiatalságból fakadóan ez a kellőképp pimasz játékszellem, ez benne van a csapatban. Úgyhogy én ennek tulajdonítom, illetve hát nem utolsó sorban a szakvezető Alessandro Chiappininek az elképesztő tapasztalata, az szerintem a kettő együtt, tehát a lányok fiatalsága és a Alessandronak a tapasztalata egy nagyon jó kombináció.
1: Kicsit ugorva azért akkor az idei Európa-bajnokságra, augusztus 2. felében, majd 20-a után Isztambulban játszik a magyar csapat, és hát 5 kemény meccs, Szlovénia, illetve Lettország az a két ellenfél, amelyik ellen lehet esélye nyerni a válogatottnak. Mennyit kell tudni róluk, ők mennyit fejlődnek átlag életkor, tehát egyáltalán mennyire van esélyünk akár egy győzelmet szerezni az EB-n, mert gondolom, hogy az a minimális cél.
2: Igen, a minimális cél az egy győzelem, ugye alapvetően Lettországot tűztük ki, hogy azt kötelező győzelemként hozni kellene, bár azért a lettek is bebizonyították itt az Európa Liga sorozatban, hogy tudnak meglepetést okozni, úgyhogy semmiképpen nem szabad úgy kimenni, hogy az egy biztos tuti győzelem. Hát a szlovén válogatott az egyre erősebb, ott is az egyik meghatározó játékosuk, aki az előző 2 szezonban még a Vasas Óbudát erősítette, kiigazolt Olaszországba, és gyakorlatilag a legerősebb, a világ egyik legerősebb csapatába játszik, világsztárok mellett, úgyhogy ő egy nagyon jelentős húzóerőt képvisel a szlovén csapat életében, és hát ő sem a koráról híres, ő is 22 éves, tehát elképesztően fiatal, úgyhogy itt a fiatalok gigászi küzdelmére számítok. Szlovénokkal egyébként, hogyha minden jól alakul, akkor még lehet, hogy az Európa Ligában összefutunk, ugyanis ők a 4 finalista csapatnak az egyike. Meglátjuk, hogy milyen játékerőt képviselnek idén.
1: Most Pristinában, Koszovóban, Koszovót úgy győztük le 3-0-ra, hogy 25-23, 25-22 és a harmadik játszma is 25-22. Német Anett, akit mondtam, ugye a kijéri játékosa az olasz első osztályból, 17 ponttal volt a legeredményesebb magyar. Az még érdekel, hogy szerinted arra a szintre, ahol Anett is tart, hogy balkezes és nagyon fiatalon már berobbant, volt komoly sérülése, és mégis eljutott ilyen magas szintre, és reméljük, hogy még azért nem a csúcson van a pályafutását tekintve. Több magyar játékos ezek közül, a fiatalok közül, vagy akár legalább még egy-kettő eljuthat ilyen messzire, mert azért ez egy egész komoly szint, és ugye például előtte Szakmári Gréta járt hasonló szinten.
2: Én azt gondolom, hogy Anett példájából tanulva a többi fiatal is lehet kellőképpen magabiztos, hogy szorgalommal, alázattal, és nyilván némi szerencsével, hogyha jó helyre kerül, és mondjuk a nagyobb sérülésekkel kísérik, bár ez Anett esetében sajnos nem történt így, de ott a kitartás az elképesztően nagy. Tehát meg lehet valósítani ezeket az álmokat, egyre több lehetőség van. Én azt gondolom, hogy a mostani fiataloknak az egy kedvező dolog, hogy az amerikai játékos piac is megnyílt, így azért jelentősen több játékos tud kimenni viszonylag komoly bajnokságokba, tehát aki nem Amerikában, az Európában, a komoly bajnokságokban lehetőséghez tud jutni. Úgyhogy én bízom benne, hogy türelmesek lesznek magukkal, és akkor mennek ki, amikor éppen már megérettek arra, hogy tudjanak játszani, mert a legfontosabb szerintem minden esetben az, hogy olyan csapatba igazoljanak, ahol végig tudnak játszani, és így tudnak fejlődni.
1: Ugye most az Európa Ligában 6-ból 6 győzelem, 2 hazai pályán Kecskeméten, ahol a folytatás is lesz majd az elődöntőben, illetve 4 idegenben. Ha hozzáveszik, hogy a Közép-Európai Ligában ugye a Mevzán is minden meccset megnyert a csapat, Fonyódon 4-ből 4, ez remek sorozat. Beszéljünk zárásul a világbajnoki esélyekről. 28 év után, 1987 után,
2: 82.
1: Igen, de most még, bocsánat, még egy hasonlót akarok mondani, hogy az EB-re 1987 után, 28 év után jutottunk ki 2015-ben. Most 1982 után az esélyeink mennyire komolyak a világranglistát figyelve, hogy esetleg kijussunk a második 32 fős jövő évi 2027-es női röplabda VB-re.
2: Azzal a rendszer módosítással, amit az FIV bevezetett, hogy nincsenek már kvalifikációs tornák, hanem világranglista alapján lehet kijutni, illetve a mezőn gyakorlatilag bővítették 32-esre, így minimális kontinentális kvótától eltekintve nagyban lehet alapozni a világranglistán betöltött pozícióra. Most jelenleg a 24. helyen áll a csapat, de ugye ez napról napra változik, hiszen minden kontinentális viadal most zajlik, mindenhol gyűjtögetik a pontokat. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy 32-es mezőny, és most 24. helyen állunk, illetve a mai győzelmet azt még ugye nem tudjuk, hogy az hány pontot fog érni. Az EB mérkőzések vélhetően azért nem nekünk fognak kedvezni, tehát ott túl sok pontot nem tudunk majd gyűjteni, illetve ott találkozunk egy nagy rivális Szlovéniával, akivel abszolút kiki meccset vívunk a VB kvalifikáció kapcsán, de én azt gondolom, hogy most már ott kellőképpen jó magasságokban járunk a világranglistán ahhoz, hogy innentől kezdve, hogyha a kötelezőt tudjuk csak hozni, akkor is még lehet arra esélyünk, és abszolút valós esélyünk, hogy sok-sok év után ismételten ott legyünk egy világbajnokságon.
1: Vatai Gabriának köszönöm szépen, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották.
0: Ez az Én Történetem a Nemzeti Sport Rádió munkatársaival.
3: Mondj egy mesét, a tiédet, mondj egy mesét, ami szép. Énekelt a Piramis szólistájaként Révész Sanyika a 70-es évek közepén, és ez a dal szólt minden délután a lemezjátszómról, mielőtt kézi edzésre indultam Debrecenben. Abban a városban, ahol akkor népszerű volt ez a sport a focinál is, Minden ifjú kézilabdás Varga Pista akart lenni, és a D. Dózsa nyitott pitumenes pályáján szeretett volna játszani 6-8 ezer ember előtt. Nekem sikerült ifi kézisként szerepelni ott néhány alkalommal, igaz, üres nézőtér előtt. Illetve nem volt üres a nézőtér, mert az ottani meccseink idején fegyveresek felügyelete mellett a rabok takarították a hétvégi Dózsa meccs közönsége által otthagyott Szotyi-héj tengert, hát ha már a belügy csapata játszott ott. És milyen szenzációs hangulatú mérkőzéseket játszott ott. Főleg 1975-ben, amikor a Dózsa a történet

0: ismétlés. A találkozót soha nem adta újra az egy tévérendszer, összefoglalók sem léteztek akkoriban, és nem szerepel az archívumban sem. Egyetlen egyszer látta, aki látta, és aki nem volt debreceni sportrajongó, az már a déli ebéd idejére el is felejtette. Ám a 200-250 ezres városban alig ha volt olyan ember, aki ezt nem látta 1975-ben, és aki él azon szemtanúk közül, ma sem felejti. Adóta Debrecenben szájról szájra jár ennek a néhány másodpercenek a története, mint annak idején a fonóban a népdalok szövege. Apák mesélik a fiaiknak, ők továbbadják a következő generációnak. 50 éve teremsport a kézilabda, a Dédózsa nevét rég nem lehet megtalálni egyetlen kézibajnokságban sem. A debreceni Mikeskelemen utca a város egyik legeldugottabb, legismeretlenebb helye, a bitumenes pálya helyén salakos teniszpálya van. Az ottani bajnokavatás emléke viszont örökké él a 8000 szemtanúban, ugyanis a szóba hozott néhány másodperc következményeként 1975-ben a debreceni Dózsa lett a magyar bajnok, története során egyetlen alkalommal. Ez a néhány másodperc bennem több ezerszer, több tízezerszer lepergett, holott, mint szóba került, csak egyszer láthattam. És mivel szerettem volna valamilyen szinten emléket állítani ennek a maga módján, és mivel az esemény főszereplője, dr. Süvöltös Mihály még tökéletes fizikai és szellemi állapotban van, az 50. évforduló alkalmával megkértem, mesélje el a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak, mi történt akkor 1975-ben a bajnoki címet eldöntő mérkőzés utolsó percében.
1: Támadott a Honvéd, és emlékszem, Kenyeres Józsi átment bal oldalra, hogy ott ilyen induló csellen megverje az egyik játékostól, nem sikerült, és akkor ilyen pattintott átadással próbált a Budai felének áttenni a labdát. Hát én meg elhaláztam, tehát éreztem, hogy mit fog csinálni. Elvittem, és akkor a félpályánál elhatároztam, mivel Erőczy Gabi ilyen szemafor stílusba védett, szétdobta kezét, lábat, és a két lába közé lepötyintettem, és így lett 22-20. Aztán, hogy jöttünk vissza, akkor Varga Pista elkapta a nyakam, és nagy erős kezeivel ugye a könyökhajlati árokba beszorította a nyakamat, kicsit megszédültem, úgyhogy leültem a cserepad mellé a földre. Utána egy Kovács Peti lőtt egy borzasztó nagy gólt a felsőbe, utána kipasszolták a labdádot, a pár másodperc volt, és vége lett a meccsnek, úgyhogy 22-21-re megnyertük.
0: A 114-szeres válogatott olimpiai szereplő dr. Süvöltös Mihály volt annak a debreceni Dózsának a csapatkapitánya, amely 1975-ben története egyetlen bajnoki címét szerezte, ezen labdalopását követő góljának köszönhetően. Annak a csapatnak rajta kívül a világválogatott labda zsonglőr Varga Pista volt a sztárja, akivel a halál előtt egy évvel 2013-ban készíthettem hosszabb tévés portrét és egy egyórás rádióbeszélgetést. Amikor ezek közül a második is adásba került, akkor azt mondtam, hogy számomra érdekesebb, értékesebb beszélgetés már alig ha vár rám újságíróként, így itt lenne az idő más elfoglaltság után nézni. Ám felrém lett bennem az LGT slágere, és most azt játszom, amit én akarok, de kalapálni már rég nem tudok. Mondjuk kalapálni soha nem is tudtam, gyenge áramú villamos mérnökként, úgyhogy nem váltottam, és ezt azért nem bánom, mert két éve a Nemzeti Sportrádió elindulása óta abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy a gyerekkoromban, ifjúkoromban látott sportesemények még élő résztvevői közül sokakat meg tudok kérdezni arról, hogyan is történt egy-egy eset pontosan, mit érzett, amikor az történt, és milyen helyet foglal el az évtizedek távlatából a saját értékrendjében, értékítéletében. Így a Nemzeti Sportrádió két éves születésnapján sok-sok mesét mondhatnék, hiszen állandó kollégáimmal 500-nál több múltidéző műsort csináltunk, amely visszajátszás néven fut a képzeletbeli 10 órai és a déli harangszó között hétköznaponként. És ha csillagok szerencsés együttállása továbbra is megmarad, akkor még csinálunk néhány százat. Reméljük, önöknek is tetszenek majd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyar! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Várunál az ökrök szomjasan delelnek, bögölyök hadával háborúra kelnek, de felült Lackó a béresek nyakára, nincs ki vizet merjen hosszú csatornára. Írta Arany János a Toldiban ezekről a június végi forró napokról, és egy ilyen forró napon egészen pontosan másfél perccel 3 óra után indul a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban, és ebben a kánikulában az első fél órában legalább szóban vízzel foglalkozunk majd. A szerkesztő Szilágyi Dóra, a hangmérnök Bredák József, tovább a riporterek nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a műsorvezető Edvi László. A Toldiban megénekelt Lackó, Laci László napja majd csak szombaton lesz, a mai napon viszont születésnapját ünnepli Kenész György, olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, ezüstérmes, Európa bajnok, vízilabdázónk, akit szeretettel köszöntök itt a telefonvonal túlsó végén. Szervusz!
4: Szervusz, Laci! Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit.
3: Hát először is engedd meg, hogy a kollégáim, a hallgatók, illetve a saját magam nevében is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánjak neked innen a rádió stúdiójából.
4: Hát nagyon szépen köszönöm.
3: Nos, hát 1956. június 23-án születtél. Meséltek a szüleid arról, hogy milyen idő volt akkor? Akkor is ilyen kánikula volt, vagy nem meséltek
4: el? Meleg volt, igen. Igen.
3: És azt tudod, hogy mikor születtél? Reggel, délve, este?
4: Azt nem
3: mesélt.
4: Egész nap meleg volt, és nem volt légkondicionáló a szülőszobákon, ugye ma már, ha nincs, akkor már ugye leváltják a minisztert.
3: Igen, hát akkor még azért a légkondit, nem is tudom, egyáltalán feltalálták-e akkor a légkondit.
4: Amerikában már feltalálták, persze.
3: De te nem Amerikában.
4: 50 évvel előttünk vannak, most meg már 100-zal.
3: De te nem Amerikában születtél. Emlékszel gyerekkori születésnapokra? Melyek azok, amelyek a legkedvesebbek neked?
4: Hát, ez egy jó kérdés, mindegyik kedves, de igazán. De talán pont az a Montreali, ami a Montreal olimpia előtti születésnapom június 23-án a Hotel Ifjúságban voltunk edzőtáborban, és este a vacsoránál a csapat Gyarmati Dezső bácsi vezetőt megleptek egy nagy csoki tortával, és hát akik még ott rajtunk kívül voltak, más sportágban cselgáncsozók, illetve a német Miki gerejvető is ott volt. Nekem kellett felvágni a tortát, egy hatalmas kést adtak, és hát nem tudtam felvágni, teljesen pánikba voltam, hogy miért nem. Hát egy ilyen fém karikát raktak be a torta szélére körbe, és az le volt csokival öntve, tehát nem lehetett látni, de viszont vágni se lehetett. Hogyha jó kiszúrtak vele, azt jót nevettek. De hát azért végén azért felvágtuk, meg is ettük.
3: Igen, hát ezt mindig mondani szokták, hogy a vízlabdázók elég csibészek, és ott meg te voltál a legfiatalabb. Erről fogunk beszélgetni. Ugye már Montrealban nyerti olimpiai bajnoki címet, ha jól emlékszem, ott 4 aranyérmünk volt, csak az előbb említetted, hogy Német Miklós is ott volt, aki váratlan aranyérmet szedett, ti azért nem annyira váratlan. pontatlan. Viszont mielőtt eljutnánk 1976 Montrealig, egy picit beszéljünk arról, hogy hogy kerültél kapcsolatba annak idején a vízzel? Mármint úszóként.
4: Hát az a helyzet, hogy ugye a nagyapám az a nagy horgász volt, és itt a Kisdunán, Soroszani Kisdunán töltötte az idejét, akkor persze nem olyan, mint most, mert egyébként én is most itt vagyok a vízparton, Ráckevén. Akkor itt egy szálház nem volt, itt minden őstermészet volt, ő sátorozott, koratavasztó, késő őszig és horgászott. És ugye apám jött le mindig csónakkal, hétvégeken, és itt tanultam meg a Dunába úszni, meg búvárkodni már egész korán.
3: És az úszásból hogy lett vízilabda?
4: Hát ugye apám az úszott, vízilabdázott, és ugye ő tanított meg úszni gyakorlatilag, és ugye nagyon fontos az úszásnál, hogy a légzés technika, illetve az úszó technika. Tehát az nem mindegy, hogy ott össze, hogy teszed a kezedet, hogy krallozol, hogy fekszel a vizen. Na most ő nagyon jó úszó volt, édesapám egy baleset vetett véget a úszó karrierének, egy búvár baleset, illetve a vízilabda karrierének is. De hát attól ő még mind átlag emberhez képest, ugye hát sokkal magasabb szinten tudott itt a vízre mozogni. Később aztán nagyon híres búvárfotós lett. Szóval tőle tanultam meg úszni, és utána ő vitt le a BVSC úszodába, ahol ő is egyébként vízilabdázott, aki Karcsi bácsinál, a akkori lokomotív, illetve utasellátó csapatnál. És ott, amikor levitt, ugye akkor voltam másodikos az iskolába, 8 éves, tehát akkor már kitűnően úszta minden úszás nem be, csak nem versenyszerűen. És akkor a Széte Ivanéni lett az edzőm rögtön. És hát az egy fantasztikus edző volt. Csak sajnos egy olyan fél év után, vagy 3 év után ott valami balhé volt a BVSC, és elküldték, és elment. Az Eszter is ott volt, illetve a Andrea is ott volt ugye a lánya, mert a Túróci, az emlékszem a fiúkra, a lányokra, és akkor ők elmentek a Szemafradiba, én megmaradtam a BVSC-ben még egy darabig úszni. Aztán elment a kedvem tőle, mert nagyon rabszolgamunka lett.
3: A vízilabdában viszont van kreativitás, hát mondjuk aki Székely Éva nénitől tanult meg úszni, az azt hiszem a legjobbtól tanult, és a még Gyarmati Andrea is ott volt.
4: Na, és akkor minden egész egy élmény volt, meg kell, hogy mondjam, tehát imádtuk ők a gyerekek, és még mindenki, és nem is értettük, hogy hát gyerekfejjel ugye ezt nem fogja fel az ember, csak az, hogy ugye hát szomorúak voltunk, hogy elment. És utána ugye én nézegettem ott a vízilabdásokat, mert ugye hát akkor is a BVSZ-ek kitűnő vízilabda csapata volt, meg az idősebb, tehát ilyen ifik, serdülők, ugye, akik hozzánk képest idősebbek. És ott ugye a úszodában ott azért farkastörvények vannak, vagy voltak legalábbis, úgyhogy ott azért nagyon vigyázni kellett a pólósokkal, az úszokat nem csípték. Na aztán utána onnan abba hagytam az úszást, mert nem bírtam ezt a faltó falig monoton úszást, amit ott ugye az előtte lévő edzésekhez képest, amit ugye minőségi különbség volt, és akkor abba hagytam az úszást. Aztán később, 68-ba kezdtem el a vízilabdázni, az édesapám vitt le a császár úszodába, és hát végül is ott nőttem föl a KSI-be.
3: A 60-as években mennyire volt népszerű Magyarországon a vízilabda? Én emlékszem, a 70-es években ilyen Tungsram kupákra emlékszem a televízióból, meg ilyenekre, de jól emlékszem, VB csak 73-tól van, jól emlékszem. Tehát mennyire volt például Magyarországon népszerű a póló?
4: Hát én arra emlékszem, egész kisgyerek voltam, mondom, még nem vízilabdáztam, amikor a nagyapámmal meg apámmal mentünk, mindig a Margit-szigeti 3-4 meccsek voltak egymás után, az akkori nagymenők, ugye a Kárpáti, Gyarmati, Rusorán, Bolvári, Majer, a Kanizsa, rengeteg nagyszerű világklasszis játékos volt, és teltház, úszoda volt, teltház voltak a mérkőzések, és ugye azt ne felejtsük el, hogy akkor volt a Szovjetunió, és az a sportág, a vízilabda, azon kevés országok közé tartozott, amelyik meg tudta verni a szovjetet. Mert ugye őket megverni bármilyen sportban nagyon-nagyon nehéz volt, mert nagyon jók voltak. De viszont vízilabdában közel azonos képességű csapataink voltak mindig, és el tudtuk őket kapni. És hát a közönség persze kijött drukkolni, hogy megverjük a szovjeteket, ez nagyon nagy dolog volt. Úgyhogy nagyon népszerű volt a vízilabda akkor is, és akkor még volt egy olyan családiasabb légkör is az uszodába, az úszók meg a vízilabdások között, nem mintha most baj lenne, csak akkor ugye rendeztek ilyen közös úszó tornákat, ilyen versenyeket, hogy svéd-magyar, meg angol-magyar, meg ilyenek, és akkor ott elindultak az összes úszószámba, és mindig volt egy vízilabda meccs a végén. Tehát nagyon-nagyon jó volt, és akkor mindenki kijött, ugye akkor a városban ez egy nagyon, Budapesten egy nagyon nagy dolognak számított, ugye nem volt annyi elvonó tényező, mint most, annyi program, hogy oda megy az ember, ahol akar gyakorlatilag, akkor ez egy nagyon fontos dolog volt, és ilyen társadalmilag is fontos volt, hogy az emberek szépen kiöltöztek, kijöttek, normálisan viselkedtek. Szóval nagyon szép úszodai élet volt akkor.
3: aztán felkerültél ugye a felnőtt csapathoz, és nagyon fiatalon kerültél be a válogatottba, és nagyon fiatalon kerültél be az olimpiai keretbe, és akkor beszéljünk el a bizonyos 1976-os csapatról. Akkor azért már nagyon-nagyon vártunk egy olimpiai aranyérmet a csapattól, mondjuk mindig vártuk a vízilabdázóktól. Te azért ott a világsztárok közé kerültél be, olyankor egy ilyen tinédzserkor végén lévő fiatalember kicsit elfogódottan mozog a sztárok közt, vagy rögtön befogadtak téged? Milyen volt a hangulat?
4: Hát azt itt több kérdés is tettél föl, hát azt, hogy befogadtak, az egyértelmű, de ez annak köszönhető, egy az, hogy úgy kell viselkedni, a másik az, hogy úgy kell játszani. Na most ugye nekem a játékommal nem volt probléma, nyilván már meghúztam magamat, hogy nehogy valami probléma legyen, tiszteletlenség vagy bármi más. Tehát ők abszolút befogadtak, és ők azt nézték, hogy ki hogy játszik. Nekem azért volt szerencsém, mert ugye a Horkai Gyuri barátom megsérült, egy Fradi meccsen kiütötték, és úgy felszakadt a szeme, összevarták, nem tudott játszani, és nem tudott erre a hollandai tornára kimenni. És ugye én akkor azért már a Vasasban, a Szenderben játszottam a második éve, bajnokságot nyertünk, Bekben másodikok voltunk. Ugye olyan meccseket nyertünk meg, például a Újpesten 3-2, hogy élőtem a győztes gólt, az OSC-en élőtem a döntetlen. Tehát a rangadókon is ott voltam, és ugye végigjátszottam a meccseket. Tehát előtte is a junior válogatottban, meg a B válogatottban rengeteg meccset játszottunk. Tehát amikor akárkivel, akár a szovjetekkel, vagy a jugoszlávokkal, olaszokkal játszottunk, ilyen junior válogatott, tehát azok már ilyen 19-20 éves gyerekek, abszolút nem voltunk megilletődve a nagy olasz sztároktól, vagy a Demagisztis, a semmelyiktől. Tehát ugyanúgy mentünk nekik, mintha a mi korosztályunk beliek lennének. Tehát sem volt bennünk, nem bennem, semmelyikünkben nem volt ilyen fajta félsz. Azon kívül ugye a Horkai Gyuri, meg a Gerendás Gyuri, meg a Sudár Attila, ők 54-esek, tehát 2 évvel idősebbek nálam, de együtt játszottunk kisgyerekkorunk óta a válogatottba, az ifi válogatottba, a junior válogatottba, a KSI-be együtt játszottunk, meg Windisch Kálmán, és te nyugosztalja őt. Úgyhogy olyan rutinunk volt már addigra, mire oda kerültünk ilyen 20-21-22 éves korunkra, hogy ott nem volt kérdés, hogy mi ott helytállunk-e, vagy nem. Tehát nem véletlenül döntött a kapitány úgy, hogy minket így fiatalokat berakott, holott volt még nagyon nagy számú klasszis játékos időseri a 30 körüli. De hát nekünk volt a szerencsénk, a szerencsére Dezső bácsi így döntött, úgyhogy mi kerültünk oda. De csak mondjuk még annyit arról, amikor kimentünk Montrealba, megérkeztünk, hogy egy szobában voltunk a fiatalok, csak a Horkai Gyuri gratulált mind a hármunknak, és nem értettük, hogy miért teszed, hogy gratulálok az olimpia bajnoki címet. Hogy Gyuri, ne ügyeskedj, még egy meccset se játszottunk. Látod, de ez nem kérdés, ezt mi nyerjük. Tehát ilyen önbizalma volt a csapatnak. Ez nem nagy képűség volt, hanem az az elvégzett munka, meg az a tudás, ami bennünk volt, az predesztinált minket erre.
3: Azóta sokat változott a vízilabda, most nem a szabályokra meg a pályaméretre gondolok, hanem az ellenfelekre. Ha jól emlékszem, azokban az időben te is említetted, hogy szovjetek és olaszok voltak még jók rajtunk kívül, de úgy emlékszem, még a jugoszlávok és talán még az NSK is. Na most itt egy csoportban, csoportban az NSK-val, Kanadával, Ausztráliával kerültetek össze, az én gondolom olyan kedélyes bemelegítésnek számított azért, talán az NSK meccs lehetett melegebb.
4: Nem annyira, mert mikor az Ausztrál csapatot megláttad, hogy mindegyik fogvédőbe játszott. Azért az már valamire következtetett, nem? Szerinted,
3: igen, akkor már ütnek valószínűleg, igen, akkor már.
4: Tehát az nem véletlenül volt benne a szájukban, tehát kőkemények voltak, kőkemények. Ugye hát a németeknél meg ugye ott volt mögöttük az NDK, ahol ugye óriási úszóbázis, óriási vízilabda, csak ott leépítették szerencsére a vízilabdát, már vagy szerencsénkből, mert nagyon-nagyon nagy csapata volt az NDK-nak, és hát azok, akik tudott, az lelépett, és akkor átment német a NSK-ba, és ugye azt a csapatot erősített. Tehát a német is nagyon erős volt, és ha visszaemlékeztek, hát ugye Münchenbe pont velük játszottunk egy döntetlent 2-4 évvel előtte, és azért nem lettünk olyan bajnokok végül is, mert ugye a német csapat az a döntetlen hiányzott. Tehát az német csapat is nagyon jó volt, de hát jók voltak a hollandok. Tehát mindig vannak csapatok, akik országok, akik épp aktuálisan nagyon jók. Hát arról most nem beszélve, hogy a Jugoszlávia ugye szétszakadt három felé, ugye a Montenegro is szuperül játszik, a horvátok, a szerbek. Az oroszoknál ugye most más a helyzet, de hát ugye ott is a grúzok ugye kiváltak, az ukránok, ugye a belaruszok. Tehát ott is külön-külön nagyon sok jó játékos van, vagy volt.
3: Igen, na most akkor igen, beszéljünk erről a 76-os olimpiáról, tehát a csoport körben 3 mérkőzés kellett játszani, és akkor ugye nagyon furcsa az mai ésszel hallgató, hogy utána egy csoport volt, azt hiszem, hogy döntő csoportkör volt, ahol újabb 5 találkozót kellett játszani, Jugoszlávia, Románia, Hollandia, Olaszország. Akkor így folyamatosan nőtt az önbizalmatok, és úgy folyamatosan hergeltétek be magatokat, ha már az elején szóba került, hogy csak is olimpiai bajnokok lehettek?
4: Nem így fogtuk föl. Tehát eleve ugye volt a három csapat, ugye az NSK, a Kanada és az Ausztrál, és ugye mi, ahogy megérkeztünk, tehát nekünk nagyon jól sikerült az akklimatizáció. A szovjetek ezt rontották el, mert ők kimentek egy, nem is tudom, másfél vagy két hónappal korábban, és amire jött az olimpia, azért már gyűlölték egymást. Tehát azért rettentő nehéz együtt lenni ennyi időt, és nem volt edzőpartner. A Kanadában játszottak, ugye a kanadaiakban meg ott voltak két magyar vezető, a Gallov Rezső és a Reményi Bucskó, aki direkt úgy szervezte, hogy mit tudom én, napokat utaztak egy edzőmérkőzésre. Tehát fárasztották őket, ahogy tudták. És az orosz csapat nagyon fásult volt. Nekünk ugye az elején azért volt egy kicsit döcögősebb, mert még nem tudtunk úgy átállni, de ettől függetlenül azokat a meccseket stabilan hoztuk, és talán a hatos döntőben, mert akkor ugye más volt a lebonyolítás, ott újra rögtön a németekkel kezdtünk. És azokat nagyon magabiztosan megvertük. És ugye utána jött az olasz. Hát az olasz az egy külön történet, az egész a meccsek közül is egy különleges, hogy vesztett helyzetből ugye 4-2-ről lett megfordítva a meccs egy fantasztikus játékkal. És ugye, hogy megnyertük az olasz meccset, hát gyakorlatilag túl voltunk a mumuson, a németen, és az olasz, aki meg a fekete ló volt, mert az előző fél évben minden egyes tornán elkerült minket. Tehát akárhova mentünk, minden tornát megnyertünk, de az olaszokkal nem tudtunk játszani, nem akartak, hogy véletlenül sem kikapjanak egy ilyen felkészülési tornán, ugye, hanem ők elrejtették magukat előlünk. De hát ugye nem jött be nekik szerencsére.
3: Ez volt az olasz
4: válogatott. Hát játszottunk ugyanúgy a hollandok, akik harmadikok lettek, a románok, akik fantasztikusan jó csapat volt. Velük készültünk itt Budapesten együtt, közös edzőtáborba. Rendkívül jó játékosok volt a román csapat. És hát nem beszélve a jugoszlávokról, ugye, akik ott azért volt egy kis balhé, ott ugye a dopingolással, ebben a kólaivással, amit el is tiltottak egy-két játékost. Például a Rudicsot is többek között. Úgyhogy ott a jugok teljesen szétestek. Úgyhogy az utolsó meccsen már ki is kaphattunk volna. A döntetlen lett a meccs. Már teljesen mindegy volt, és ugye megnyertük az olimpiát. És a Horka Gyújnak lett igaza, hogy gyakorlatilag veretlenül nagyon szép játékkal, nagyon magabiztos. Meccsről meccsre javulva nyertük meg ugye ezt az olimpiát.
3: Említetted, hogy az olimpia előtt már megvicceltek a srácok téged egy tortával, hát te voltál ott a legfiatalabb. Érdekes a történet, ugye mondtad, hogy előtte már játszottál bekdöntőben is, de hát 20 évesen felérti a totál csúcsra. Ilyenkor mind gondolkozik az ember? Tehát mikor az álmai ne továbbját, az olimpiai bajnoki címet eléri a pályafutása elején, akkor hogy gondolkodik a továbbiakban, hogy még olimpiák, még bekkek, még bajnokságok, vagy kicsit hátradől, hogy hú, most már sok mindent megszerez.
4: Nem lehet hátradőlni, én se dőltem hátra. Ugye ez a következő évben, ugye Jönköpingben volt az Európa-bajnokság, amit szintén megnyertünk nagyon nagy örömömre, és aztán rögtön elvittek katonának, úgyhogy nagyon hamar a két talpamat le kellett tenni a földre, mert nem olyan világ volt, mint
3: nem most. Mondod komolyan, olimpiai bajnokként elvittek hát sorkatonának?
4: Két évre akartak elvinni, ugye, de akkor volt ez a lehetőség, hogy az ember elmegy 8 hónapra, de az rendes katona. Vagy megy a Honvédba, akkor gyakorlatilag civil, tehát akkor ugyanúgy játszik, nem kell belenni a laktanyába, még fizetést is kap, stb. Hát a Honvéd mindig így elszipkázta a játékosokat a régi időben. Volt olyan, hogy egyszerre volt neki több mint 10 válogatott játékosa, de hát ugye nem tudta ott tartani soha a játékosokat, mert az a más egy ilyen csapat, mint a Vasas volt, amelyik hát gyakorlatilag egy család volt. Együtt játszottunk 10 évig, tehát egymás gondolatát ismertük. Úgyhogy én inkább úgy azt döntöttem, hogy 8 hónapra mentem el katonának, elvittek Nagykanizsára, fél évig nem voltam itthon, leadtam, minden másnap őrségben voltam, mondták, annyit kell teljesítenem, mint másnak 2 év alatt. Hát ezt be is bizonyítottam, hogy meg lehet csinálni 8 hónap alatt is a 2 évet, de sokat tanultam belőle egy emberileg, de a világon semmi szükség nem volt rá, hogy katona legyek, de hát teljesítettem.
3: Ez egészen döbbenetes, amit mondasz, tehát, hogy olimpiai bajnokként a kicsikét mondjuk alulművelt őrmesterné jelentkeztél, hogy kenész honvéd jelentkezem szolgálatra, azért az elképesztő.
4: Hát, igen, én honvédként is szereltem le, már én voltam az írnok, mert ez egy olyan első lépcsős alakulat volt, ahol a Hágámán Endre barátom, aki a Szegedben focizott, meg kettőnknek volt érettségéje, a többieknek a 8 általánosa nem nagyon volt meg. Úgyhogy érdekes csapat volt. De egyébként nagyon rendes látszok voltak, nem volt velük úgy semmi baj.
3: Hát a tiszthelyetteseknek sem nagyon volt akkor 8 általánosnál többjük, és azért ugráltatták.
4: Hát azért azt, hogy velem nem tudott szórakozni, mert ugye én folyton szolgálatban voltam. Tehát, hogyha ha velem valaki kiszúrt, akkor én azt másnap visszaadtam neki. Tehát ott tudták, hogy ott nem lehet velem szórakozni.
3: Na, térjük vissza a játékos.
4: Aki katona volt, tudja, hogy ez hogy működik. A fókázás.
3: Hogyne, a fókádás adok kedvéért, amikor fel kell mosni a körlet folyosót, igen, igen.
4: De nem egyszer, mert és ilyen harckocsi akadályokat kell megszüntetni, amely egy csiknek például egy cigarettacsik, az egy harckocsi akadálynak minősül, és akkor lehet kezdeni előről, úgyhogy vannak ott jó kis történetek.
3: Őrület, hogy olimpiai bajnokként.
4: Túl voltunk rajta, aztán kész, úgyhogy...
3: Na, akkor beszélgessünk a világbajnokságokról. Két világbajnoki ezüstérmed van. Az egyik az a mai napig vitatott történet, a 82-es, mert gyakorlatilag azt a VB-t megnyertétek. Mi volt gyakorlatilag? Mi volt ott az igazság?
4: Hát ott ugye az volt, hogy megint, hogy ott játszottunk egy döntetlent ugye a németekkel. Ugye hát megint a németeknek volt egy nagyszerű csapat, a Spandauról épülve, ugye nyugat-berlini csapat. És sőt, hát ők Európa-bajnokságot is nyertek elő, tehát nagyon jó volt a német válogatott, ugye volt a szovjet, és a holland. Ugye, és akkor így négyen jutottunk be a döntőbe, de hát akkor még azért kegyetlen sok jó más csapat is volt, mert például a jugoszlávok nem jutottak be, az amerikaiak nem jutottak be, akiknek félelmetes csapata volt mind a kettőnek. Viszont a döntőt az oroszok ellen vezettünk 6-5-re, és onnan kiegyenlítettek, és az utolsó támadása milyen volt, kaptunk egy emberfort, a csapónak ugye bejátszottuk labdát centerbe, kiáltottak a bírók, egy amerikai és egy olasz bíró volt, és nagyon korrektül vezették a mérkőzést, és azt a fort nem tudtuk belőni, illetve amikor Gerendás Gyuri belőtte a Saranovnak a feje fölé, akkor ugye nem szólalt meg a duda. A bírók megadták a gólt, mindenki örült, hogy világbajnok vagy, és akkor mondták, hogy várjunk, mert még nem. De hát miért? Hát mert már lejárt az idő. De hát nem szólt a duda. És akkor oda mentünk a zsűrihez, megmondtuk, hogy nyomják meg azó, megnyomták, megszólalt a duda. Hát akkor egyértelmű, hogy belül volt. Mert akkor más volt a szabály. Akkor ugye az volt, hogyha most például ugye az, amit a kosárlabdában, hogyha eldobja valaki a labdát, és az a levegőben van, tehát a mozdulat megtörtént, és az bemegy, az gól. Hogyha nem a saját játékosáról, hanem mondjuk a kapus bevédi, vagy csak simán belőli, az gól. Itt még nem, tehát itt még a fütszó után ellőtt labda, vagy fütszó közben ellőtt labda, az nem minősült gólnak. Csak hogy itt nem volt fütty. Pont ezért meg is óvtuk a meccset. Ott ültünk még valami 3-4 órát abban a melegbe, ott Ekvádorba, ugye étel szomjam, a környéken semmi, még egy vizet nem tudtunk inni, és utána közölték velünk, hogy nem adják meg, az amerikai bíró, neki köszönhetjük a Félixnek. De az oroszok először nem is reklamáltak, tehát ők elfogadták, hogy kikaptak, de aztán a végén hát nem voltak, hogy a gyerekeknek sem volt mindegy, hogy elsők vagy másodikok.
3: Hát így nem lettél világbajnok, ezen kívül mindent megnyertél. Igen. Hát jól tudom, 9-szer nyertél bajnoki címet, olimpiai bajnok vagy, Európa bajnok vagy. A meggyőzelmekről beszéljünk még, mert azért azok egy nagyon egy masszív csapat érte el. Ha jól emlékszem, a 70-es évek végén is, talán 84-ben nyertetek Bekkelt a Vasassal.
4: Hát igen, még az kimaradt, hogy van egy Európa bajnoki ezüst, meg egy bronz is, ami szintén nagyon értékes. Főleg ugye a bronz is, mert ugye akkor a fél csapat a moszkvai olimpia után ugye el volt különböző okok miatt tiltva, meg lemondták, meg szóval nagyon balés volt a helyzet. Illetve a római ezüst, ami az olimpia előtt volt, ugye a 84-es olimpia előtti felkészülés, ahol a szovjetekre annyira följöttünk, mert ugye ők megnyerték Moszkvába az olimpiát, és akkor az egy nagyon nagy lökést ad a játékosoknak, hogy nagyon minden szempontból, a bíróknál is, nagyon elő voltak, és utolértük őket, és már ott voltunk, hogy már bárcsak egy hajszál múlik, hogy elkapjuk őket. És ugye az olimpiára nem jöttek volna 84-be. Mi meg mentünk volna, először is legalábbis úgy volt, hogy megyünk. Hát nagyon nagy szansz lett volna, de hát ez sajnos elvette tőlünk az élet meg a politika. Hát a Bekkeket meg a Kekeket kérdezett, hát ugye az gyakorlatilag ezek a akkori Bek meg Kek más lebonyolítási rendszer volt, mint most. Most ugye ez egy nagyon kifejlődött torna rendszer lett a Bek. Ott más volt, ott volt egy selejtező, egy középdöntő, egy döntő, kevesebb csapattal indultak, és ugye általában itt a kisebb országok, akik mindig például egy holland, már úgy értve kisebb, hogy mint vízilabda nemzet, az egy klubra építettek, vagy egy román, Dinamo Bukarest, vagy mint az Alfen, a hollandoknál, az olaszoknál, mit tudom én, ott volt két csapat, a Recco, meg a Canottieri. Tehát ott egy-egy klubcsapat, a Marseille, egy-egy klubcsapatra építették rá a válogatottat, vagy a Spandau például. És akkor ugye őt ott próbáltak olyan sikereket elérni, amit a nemzetközileg már mint válogatottban nem tudtak elérni. És ugye ott aztán, meg hát a jugokra nem is beszél, Hát olyan csalások voltak, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy micsoda összefonódások. Tehát ott nagyon-nagyon nehéz volt nyerni. Tehát nem véletlen, amikor behozták az új rendszert, hogy ilyen oda-vissza vágós meccsek lettek, akkor rögtön megint megnyertük a bekket. Mert addig mindig próbáltak kiejteni minket, és tényleg elképesztő dolgok, könyvet lehetne írni róla, hogy mik történtek. Úgyhogy nem volt könnyű bekket nyerni, de hát sikerült kétszer is, egymás után, hogy a második meggyőzelem után volt egy kupagyőz, egy kek, ami szintén nagyon nagy siker volt részünkről, mert akkor már a Faragó meg a Csapó már Olaszországba játszott, ugye a két nagy öreg, két nagy világklassz is, és ugye ott mi maradtunk a Budavárival, a Kuncacival, meg a többiekkel, és akkor már jöttek a fiatalok, a Mészáros, a Petővári, a Nemes Gabi, meg a többiek, és hát tavaly is rendkívül jó csapat volt, és hát sikerült megnyernünk a keket, nagyon nagy öröm volt. Bukarestben nyertünk, illetve nem is Bukarestben, hanem Pitesnibe játszottuk a visszavágót, mert itt Pesten döntetlent játszottunk velük, így meg egyen megvertük. Úgyhogy az is egy emlékezetes meccs volt. A végén a román srác döntetlennél rálőtte a labdát a szabaddobást, amit ma rá lehet lőni. Gólt lehet belőle elérni. Akkor a szabaddobást nem lehetett rálőni. Rálőtte, a Nemes Gabi lehúzta két kézzel, így kinéztünk a jugóbíróra, a Klarics volt, aki az egyik legelvetemültebb játékvezető volt, akit ismertem, az így széttárt a karját, és mondta, hogy nem tudok mit csinálni, gyerekek, megkaptatok mindent, tehát valami elképesztő 18-2-es kiáltási arány volt meg minden, és ennek ellenére sikerült nyernünk, úgyhogy az is egy hatalmas nagy öröm volt.
3: Igen, Klarisnak a neve, mint nekem is emlékezett.
4: Egy nagyszerű bíró volt, tehát igazából a Csalni csak a nagyon jó bírók tudnak, a többi az ebukik, tehát az a szánalmasnak.
3: Említetted, hogy könyveket lehetne írni, hát Kenész György, arra biztattak téged, hogy feltétlenül írják könyvet, meg gondolom annyi, de annyi történeted van, viszont még beszélgessünk egy röviden a pályafutásod utáni időszakról, hiszen nem szakadtál el a vízilabdától, ez a nagyon eredményes pályafutás után sem.
4: Hát ugye én már elég kora fiatalságomtól készültem az edzői pályára, ezért végeztem el a szakedzőt itt, az a TFM, és az a helyzet, hogy így utólag másképp csinálnám, mert például akkor nem is lettem volna katona, mert az úszó edzőit végzem el, ami 3 éves, akkor ugye akkor nem visznek el. És aztán lehetett volna onnantól már más főiskolákra is tovább menni, ahogy szintén nem visznek el, de hát ezt egy 28 éves korig ki lehetett játszani, de nem volt annyi eszem, mint most lenne. A lényeg az, hogy készültem erre a pályára, és minden egyes alkalmat megragadtam arra, hogy edzősködjek. A Vasasba kezdtem el így edzősködni az utánpótlással, a Rusolán Peti mellett. Aztán később ugye a segítője lettem, illetve hát nekem a mentorom, a mesterem. Hát állandóan vízilabdáról beszéltünk, másról nem is nagyon. És ő is úgy szerette volna, hogy én legyek majd az utódja, mindegy, aztán ez így is történt. És volt olyan, hogy mit tudom, amikor a válogatotthoz a Peti oda került, ő lett a szövetségi kapitány, akkor még több feladatom volt a Vasasban, mert ugye a Vasasban is edző volt, meg a válogatottban is, de aztán a 84-es olimpia után, ami elmaradt, ami ugye meghatározta mindannyiunknak a sorsát, meg több, főleg a fiatalabbaknak, utána a következő évben Európa-bajnokságon már a csapat eléggé leszerepelt, mert ugye elkezdett építeni egy nagyon fiatal csapatot, és aztán kitalálták, hogy meg kell vernünk az oroszokat mindenféleképpen, akkor nem megyünk a VB-re. Ami egyébként nem volt igaz, mert ment a csapat a VB-re, és akkor ő ezt az egész munkát, amit elkezdett, ezt felborította, és visszahívta az öregeket, akik kijátszottak már Olaszországba szinte kivétel nélkül, és ott már mindenki a saját pecsenyét sütögette, már nem volt egységes a csapat. Hát például a FIS jugoszláv csapatot, amelyik olimpiai bajnok lett 84-ben, azt agyonvertük. Én nem játszottam, mert nekem el volt törve a lábam, de agyonvertük az első meccsen az olimpiai bajnokot. És akkor ennek ellenére aztán végül aztán 5. lettünk, és akkor Peti lemondott, és hazajött, és aztán később kiment Iránba edzőnek külföldön. Illetve nem Iránba, hanem azt akkor Görögországba ment edzősködni. Úgyhogy
3: Te is dolgoztál egzotikus helyen Kuwaitba, ott azért nem lehet könnyű elfogadtatni a vízilabdát.
4: Amikor kimentem Olaszországba játszani, akkor ilyen játékos edzőnek mentem, aztán végül volt olyan, hogy játékos edző voltam, volt olyan, hogy csak játékos voltam, aztán a végén már csak edző voltam, tehát mindent kipróbáltam, és amikor hazajöttem, akkor a Vasasnál folytattam a pályafutásomat, és sikerült arra nagyon fiatal tehetséget csapattal bajnoki címet nyerni, nagy meglepetésre. Na de akkor jött az időszak, hogy megszűntek a sportállások, nem volt pénz, egyszerűen tragédia volt akkor a sportba lenni. Hát mindenki menekült külföldre, innen is a játékosok elmentek külföldre, és a végén ott voltam egy olyan csapattal, amelyikben 6 játékosom elment külföldre, hát én nem azért jöttem haza, én még játszottam volna Olaszországba simán, jó pénzért, ugye itt meg ahhoz képest bagóért edzősködtem, de nem is ez volt a lényeg, hanem maga a szakma. És akkor utána kénytelen voltam visszamenni Olaszországba, majd mikor hazajöttem, akkor dolgoztam a Tungsramnál, dolgoztam a Spartakusznál, és akkor jött egy ilyen 99-2000-ben jött ugye ez a junior világbajnokság Kuwaitba, hogy edzőt kerestek a kuwaiti csapatnak. És akkor én jelentkeztem rá, de érdekes, hogy 2 edzőt kerestek, és más nem nagyon jelentkezett rá, hogy miért, ezt a mai napig nem tudom. Egyedül mentem ki, és akkor kint voltam 2 év, 1 hónap, 15 napot.
3: Nem lehetett könnyű időszak, azért gondolom szakmailag a kuwaiti játékosokkal.
4: Hát nem akartam elhinni először, hogy hát borzasztó volt. Az első edzést, amit megtartottam, fölmértem őket egy olyan másfél órás edzésen, hát másnap 4-en jöttek le. Mondták, hogy úgy elfáradtak, hogy nekik most pihenni kell. Hát néztem. Hogy én ott voltam minden edzésen délután, én bementem a tornaterembe, gyúrtam egy kicsit, utána úsztam 2-3 ezer métert, ha valaki lejött, akkor passzoltam vele, lőttünk, egykapusztunk, hogy én voltam a legfelkészültebb játékos Kuwaitba.
3: Akkor be kellett volna szállod. Végletül egyetlen...
4: Játszottam még akkor, úgyhogy csak hát már ilyen amatőrbe.
3: Csak hát a magyar színekbe érti ezt, sikereket köszönjünk neked. Végletül egyetlen kérdés, ha éppen nem Ráckevén élvezel a júniusi kánikulát, akkor mostanában mit csinálsz?
4: Hát az a helyzet, hogy most vége a bajnokságnak, most pihenünk. Nekem van egy csapatom, amit még 2006-ban hoztam létre, az ASI DS-ét, Langyaföldi Sportiskolát, ami a Vasassal köröltve csináltam együtt. Pontosan azért, hogy a vasas játékosoknak több játék lehetőség legyen a fiataloknak. Ez be is jött. Úgyhogy aztán utána úgy alakult az élet, hogy most már csak külön az ASI-ba vagyok. És hát OB1B-be játszunk, tehát gyakorlatilag ilyen örömvízilabda van, amatőr bajnokság, most szünet van, majd augusztus eleje vagy július végén elkezdünk újra a következő bajnokságra készülni. Ő egy igazi amatőr csapat, úgyhogy ezzel foglalkozom, mellett a szövetségben ellenőrködöm, amikor küldenek, akkor megyek. Úgy egyébként meg el vagyok a fiatalokkal is, jó a fiatalok között lenni, mert fiatalon tart.
3: És mi lesz a születésnapi menü, pesgő, torta, vagy van valami különleges?
4: Hát ugye eleve a kedv van itt, most semmi, így gyakorlatilag itt folyamatosan jönnek, mennek a barátok, hívogatnak, átugranak, lejönnek. Majd a hétvégén lesz valami vacsora. Hát a különösebb nagy dolgot nem csinálunk, mint amit régebben csináltunk, 50-nél meg 60-nál, akkor volt tűzi játék, meg minden. Most már nem szívesen lövöldözgetem itt a rakétákat, hogy a madarakat a bajgassam, úgyhogy most más világ lett.
3: Én viszont visszaadlak a barátok, de hát még egyszer szeretnék nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánni Kenész Györgynek.
4: Hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és mindenkinek sok boldogságot kívánok.
3: Köszönjük, jó egészséget neked, bulizzál, Kenész György olimpiai bajnok, 128-os válogatott, Európa bajnok, meggyőztes, és sokáig sorolhatnám, hogy a titulusaidat, köszönöm szépen vízilabdázónknak, hogy rendelkezésünkre álltál. A Nemzeti Sportrádiót pedig 2026. június 23-án a hírekkel folytatjuk.
5: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Távozik Gyulai Miklós az Atlétikai Szövetség éléről. Újabb törvények segítik az uniós források lehívását. Folytatódik a rekkenő hőség. Besenyei Márk vagyok, jönnek részletek.
0: Sporthírek.
4: Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető a szervezet honlapján megjelent nyílt levelében hangsúlyozta, teljes körű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség minden tagja nyújtsa belemondását, és ezzel a versenyszezon után teremtsék meg a teljes körű tisztújítás lehetőségét. Gál Fidalma két szettben kikapott a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában. A világranglistán 115. játékos hetedszer indult el a londoni Grand Slam tornán. 2017-ben és 21-ben a kvalifikáció első köre jelentette a végállomást számára, a legutóbbi 4 alkalommal viszont a főtáblán szerepelt. A magyar, az európai, valamint a pánamerikai ökölvívó szövetség megalapította a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóról elnevezett papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én rendeznek Budapesten a két földrész legjobbjainak részvételével. A csapatverseny célja a sportág népszerűsítése és a fiatal ökölvívók ösztönzése. 4 mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 21 órától Anglia Gánával, holnap éjjel 1 órától Panama Horvátországgal, hajnali 4 órától pedig Kolumbia a Kongói Demokratikus Köztársasággal játszik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg, különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Mindenkit arra kérnek, fogyasszon elegendő folyadékot, és a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Döntöttek a közmédia átalakításáról is, amelynek részeként ismét önálló lesz a Nemzeti Hírügynökség. Csökkentette a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács, 25 bázisponttal 6%-ra mérséklődött a mutató. A testület a kamatfolyosó két szélét is hasonló mértékben vitte lejjebb. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Legutóbb idén februárban történt módosítás, akkor szintén 25 bázisponttal csökkentették az alapkamatot. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobta az Erzsébet hídra kihelyezett Pride zászlókat. Az 58 éves elkövetőt rongálás büntetének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismertetettét, az eljárásban szabadlában védekezik. Közben Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab, feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumot.
0: Közlekedés.
4: Az erős forgalom miatt lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Tata és a Komáromi csomópont között. Dolgoznak az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, 60 és Bag között is. A 40-es kilométernél a belső sávot lezárták, 5 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap napközben 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó pedig 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá! Hajrá! Hanyat fekszem,

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A 23. labdarúgó világbajnokság 13. napja. A mai és 6 csapat már biztosította a helyét a legjobb 32 között, vagyis az egyenes kieséses szakaszban, és 2 csapat már elbúcsúzott. Hát a nagyobbik meglepetést az első kieső jelentette, ugyanis az Ausztráliától 2-0-ra és Paraguaytól 1-0-ra vereséget szenvedő Törökország csapata befejezte első között, pontosabban elsőként fejezte be az idei labdarúgó világbajnokságot, és a török labdarúgó rugásról, illetve erről a válogatottról fogunk a következő percekben beszélgetni egy török újságíróval, akinek véletlenül én rosszul mondom a nevét. Én azt mondom, hogy Mehmet Basarán, de mindjárt elmondja, hogy hogy kell ejteni a nevét. Szervusz!
3: Szervusz, szervusz! Megetted a H betűt, úgyhogy Mehmet Basarán.
2: Aha, akkor majdnem jó vagyok. Mehmet, érted? Egyik kedvenc külföldi futballistám is ilyen Mehmet nevet visel, a Mehmet sorról beszélünk, tehát Mehmet Basarán, na, akkor megtanultam a nevednek.
3: Igen.
2: Te nálunk élsz, ugye bár Magyarországon, hát gondolom azért törökként időnként téged cikizgettek, amikor ide kerültél, Egert emlegettek, meg Hunyadi Jánost, meg ilyeneket, gondolom ilyet kaptál annak idején, mikor hozzánk költöztél. Hát,
3: megmondom őszintén, én már 42. éve Magyarországon élök, már kommunizmus van érkeztem Magyarországra, úgyhogy itt is érettségiztem, itt is végeztem az egyetemen. Hála Istennek, csak gyumurcsakot mondtak nekem. De azon felül nem volt valami negatívum számomra. Lehet, hogy szimpatikus voltam mindenkinek, lehet, hogy azért, hát fogalmam nincs. De semmiféle rossz élmény nem volt elmúlt 42 évvel ezelőtt. Na, történt velem.
2: Na, akkor viszont, ha 42 éve itt élsz, mondd el nekem, hogy amikor a Nemzetek Ligájában a Törökország Magyarországon játszott a bennmaradás, akkor te kinek szurkolsz egy ilyen mérkőzésen?
3: Hát semleges vagyok, 50% vagyok, de ez komolyan mondom, de én már 36 éve főleg sport újságíró vagyok, és amikor visszavágon 3-0-ra Törökország megnyert itt a Puskás stadionban a meccset, nemzetsport kollégáimmal beszélgettünk, mondtam nekik, ha megmernek magyarok támadni, akkor szép vereség lesz, mert benne van a török játékosokban, hogy minden pillanatban kicserélhetik, változtathatják a eredményt. De most jogosan megkérdezett, akkor mi a fenéért nem tudtunk változtatni Paraguay vagy Ausztrália ellen az eredményeket. Ott borzasztóan hibás volt a Vincenzo Montella, olasz szövetségi kapitány, úgyhogy 86 millió ember őt vádolja a két mérkőzésen kapott vereségért, illetve szövetség elnökét vádolja. Úgyhogy gondold el, reggel Törökországban egóra különbség Magyarország és Törökország között, reggel 17:30-kor keltek fel az emberek. Ez azzal megfelelő, majdnem reggeli első imának felel meg az a felkelés. 80 millió ember felkelt 17:30-kor, hogy élvezhessen, boldog legyen, nézem meg a Törökország győzelmét, ahelyett síras görcsöt kapott a török ország. Úgyhogy senki nem hiszi, ami mi történt Amerikában.
2: Mehmet, a török lélek, a szurkolói lélek az olyan, mint a magyar lélek, hogy vagy ünnepelnek a törökök, vagy temetnek?
3: Hát abszolút két nép annyira hasonlít egymáshoz. Mind a két nép Közép-Ázsiáról vándorolt ide 1896, illetve fenti részről ti magyarok 896, persze ott is voltak török törzsek, és akkor alul pedig jöttek a szelcsukok, szelcsuk törökök, nagyon-nagyon hasonlóan viselkednek törökök és magyarok. Vagy szerelmesek vagyunk, vagy temetjük el azokat az embereket. Igen.
2: Viszont nyugodtan mondhatják a török szurkolók, hogy azért ez mérhetetlen bal szerencse, amit elkövetett a csapat a végén. 62 kapura lövésből egyetlen gólt sem szerzett. 77%-os labdabirtoklás. 60 éve, amióta mérik ezeket az adatokat, soha nem fordult elő, hogy 62 kapura lövésből VB-n egy csapat ne tudja egyetlen gólt sem szerezni. Ez azért menti az olasz kapitányt, nem?
3: Nem. Abszolút nem. Itt több bűnös van. Több bűnös. Első számú bűnös olasz szövetségi kapitány. Második, török szövetség elnöke. Harmadik, Real Madrid sztárja, fiatal gyerek Arda. Úgyhogy embereket, játékosokat védenek török válogatottban. Ezt tudod, mit jelent? Uh-huh. Hogy cimborái fognak játszani, pályán fognak lenni, ami igazában első 11 keretbe kellett volna belépnie pályára, az pedig nem. Azért, mert Arda és barátai így kívántak. Szóval nagy botrány van. Nem mondok, nem túlzok. Török válogatott fociban olyan nagy botrány van, és bízom benne, amikor visszatérnek Törökországba, fognak fejek hullani, ezt tuti. Akkor most vissza megyek a kérdésre, válaszolok. 77%, 46 kapura lövés, de egyetlen egy nagy probléma van. Törökország csatár nélkül játszott, és játszik. Mit jelent ez? Hogy egy csapatban nincs csatár? Igen, török válogatottban mi csatár nélkül játszottunk. És akkor ez történt velünk. Azzal van nagy baj, ha Törökország ellen egy csapat, egész csapatként védekezik, akkor nagy bajunk van nekünk. Ha kintről, messziről lövések nem mennek be, akkor nagy bajban vagyunk. És ez történt. Az ausztrálok borzasztóan fizikai képességgel bírtak. Magas emberekről van szó. Kondiuk csodálatos volt. De nálunk ki a támadó? Ki? Fenerbahçe-ben játszik?
2: Ez nagyon érdekes, amit mondasz. A 21 éves Arda Güler meghatározza a keretnek az összetételi? Tehát ekkora szava...
3: Igen. Pontosan jól hallottad. Kerem Aktürkoğlu, egy 60 valahány centiével, két ausztrál torony mellett emelkedni sem bírt. Nem is tudott fejelni. Vannak olyan képek. Szinte egy törpike volt két ausztrál torony mellett. Mm-hmm. És akkor ez, hát nem én bűnöm, hogy nem tudta olasz edző olvasni a mérkőzést. Nem tette meg a lépéseket, amit kellett. És második meccsen Orkun Kökçü nem lépett pályára. Csak 85. percben. Azért, mert Orkun Kökçü nem Arda-nak a cimborája. És akkor 85. percben berakta Orkun Kökçü, egy passzal már is helyzetbe kérdezett.

0: تاب شوونی نگهت مینیموم نگهت دنتو ان اوجه تتموز اکات لهت الو دنتو ایش امی ترک بالاگوتوت اشکسم کی پشاره اگن کین مگنیزیوم که یاته کوشوکات ترک کاپوش اورجان هارمین سات میلیو اورو ایر منتا ترابزون بول گالاتاسارای با ایش کید پوچا گول کاپوت ایش مین ده کید اوسترالوک الانیش Paraguay elleniş. Oyan gol kapot. Kit gol absolut ucanaz vod. Ek harmin sat milyo evroş kapuş nem tut. Eyet alni hoc ne kapyon oyan gol okat. Ez vic. Uçoc it Montello sövetçegik elnöke kapuşun Uğurcan Çakır iş Arda Güler Lek Pontoş res ve böye vod hoc sikertelenségnek.
1: Te ismered a török léleket abszolút. A török csapatnak ugye még holnap után játszania kell egy mérkőzést, ráadásul a házigazda Egyesült Államok ellen, amely nyilván nagyon-nagyon komolyan fogja venni a találkozót, hiszen hazai környezetben van. Most hogy fog ez a török csapat felpörögni erre a találkozóra, hogy ne szenvedjen egy súlyos vereséget az Egyesült Államoktól?
0: Hát most legyünk őszintén. Amerikai csapat hihetetlenül fürge, hihetetlenül jó kondiba van. Minta mindenkinél valami turbo motor lenne, hátán vagy hasán vagy agyán, mindegy. Hát ezek mennek, mintha őrültek. De én annak ellenére azt mondom, hogy ha török válogatott nyer, nem fogok, nem lesz nagy meglepetés számomra. Mert mi kiestünk, most már nincs mitől tartanunk, lezserek vagyunk, lehet, hogy amerikaiak szintén így gondolnak, 6 ponttal tovább jutottak, lehetségesek Törökország 3 ponttal befejezi a szereplését. Szóval én nem gondolok arra, hogy nagy vereséget szenvedne Törökország.
1: Na hát reménykedjünk benne, szurkolunk nektek.
0: De attól függetlenül, lehet, hogy 3-0, 4-0, nem tudom, de én azt mondom, van benne török válogatottban potenciál. Lehet, hogy nyerni is tudnám. Ez számomra nem meglepetés, mert esküszöm, nagyon sok csapattal jobb helyzetben kellett volna mennie tovább török válogatottnak. Ami most történt, minden Törökországban élő ember számára gyalázatosság, szégyenletesség, amit gondoltok. Szóval szétborult a számukra élet a török emberek részére.
1: Picit lépjünk azért vissza, mert ez a csapat legalább ott volt a világbajnokságon, hiszen a török válogatott az elmúlt 5 világbajnokságon nem volt ott. Azért mégiscsak az elmúlt 20 évnek akkor ennek kell lenni a legjobb csapatának, nem így érzed?
0: Hát, nem, mert más a helyzet most már, amit Európában született és nevelkedett török focisták száma egyre több. Uh-huh. És tessék, ott a németeknek 2 gólját török Deniz rúgta be. Igaz?
1: Deniz Undáv, igen.
0: De és akkor ebből van több. És én azt mondom, ha az a Deniz Törökországot választotta volna, hogy ott török válogatottban focizon, esküszöm nem fért volna be a török keretbe. És ez mit mutat? És ezt is azt mutatja, ember, kinek embere vagy. Sajnos, ezt kell mondanom. És egy pillanat, ami nagyon fontos dolgok történtek 2 vereség után, legendás török szövetségi kapitány, aki 1994-ben volt Népstadionba 2-0-ról 2-2-re hozta a meccset. És İstanbul'ba 1996-ba visszavágon 2-0-ra megverte magyar válogatott. Ez nagyon-nagyon nagy dolgokat művelt török válogatottal és Galatasaray-jal.

0: És neki is fájt, ami két vereség, és beszólt a török szövetség elnökének. Beszólt, médián keresztül. Ott is nagy veszekedések vannak. Most már egymásnak szólagot, médián keresztül üzeneteket küldenek, ami nem, egyszerűen ez a válogatott, amit tett, senki nem hiszi el. Nem tudjunk emészteni ezt a sikertelenséget. Úgyhogy amikor török válogatott amerikai mérkőzés után visszamegy Törökországba, majd mindenki meg fogja látni szövetségi kapitány Montellónak búcsút fognak mondani. Ez tuti.
1: És milyen a török szurkoló? Tehát amikor legközelebb hazai környezetben játszik válogatott meccset, az új válogatott, nyilván már, ahogy te is mondod, valószínűleg új kapitánnyal, akkor tele lesz a stadion is, és ismét a válogatott mögé fognak állni a szokott vehemenciával és lelkesedéssel?
0: Most az a helyzet, egész világ elfelejti. Nálunk, Törökországban első mindig foci, nem vallás, nem kenyér, nem munka, nem súlyemelő, nem röplabda. Első foci. Úgyhogy nálunk, Törökországban bárkinek gyereke születik, még babakin, nem számít fiú vagy lány, azonnal mezt fognak adni rá. Vagy Besiktas, vagy Galatasaray, vagy Fenerbahçe mezet. Nem számít hova valósi. Bursa városából származik, İzmir városából, Adana'ból, İstanbul'ból, Ankara nem számít. Nyolcvan valahány város nem számít. Minden török embernek három első csapata van. Vagy Galatasaray, vagy Fenerbahçe, vagy Beşiktaş. Úgyhogy mi ezzel élünk. Focival fekszünk, focival kelünk. Úgyhogy nem számít, hogy kudarc volt Amerikában, új szövetségi kapitánynál megint teltház lesz Törökországba, mert ez tartja török ember életben, foci tartja. Hát gondolom, ezzel minden megmagyaráztam.
1: Ezt én értem is, és akkor remélem, hogy amikor legközelebb beszélgettünk a török futballról, akkor sokkal jobb kedélyű beszélgetés folytatunk. Nagyon szépen köszönöm Mehmet Basaránnak, török újságírónak, hogy beszélgettettünk a török labdarúgó válogatottról.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Dallas már nem a Ewingok városa, hanem egy argentin fiatalemberről szól tegnap óta, többek között erről is fogunk beszélgetni a Nemzeti Sportkörben 2026. június 23-án. És tisztelettel, szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportkör mai vendégeit, Csisztu Zsuzsát, rádió műsorvezetőjét, hogy nem mondjam a többi titulusodat, mert akkor elmegy vele az egész egy óra, Gergelics Józsefet, az MTI szerkesztőjét, illetve Bitvan Emilt, az M1 Sport főszerkesztőjét. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
3: Köszönjük.
2: Ezen a kánikulai dén után is nem mondjuk a ráckevei Dunaparton.
4: Hát gratuláljuk a beköszönéshez, nem számítottam, hogy ilyen dallasi kezdés lesz.
2: Igyekeztem, nagyon sokáig gondolkoztam rajta, de annak idején végignéztem a Dallas című sorozatot, és mindig ott izgultunk péntekenként, hogy mi történik Jokival, Bobival, mi történik Samantával és Pamelával.
4: Most Lionel voltam.
2: És most Lionel volt aztán, na hát akkor kezdjük itt. Messi. Nyilván a kérdés az, hogy minden idők legnagyobb futballistája, de majd talán ide el fogunk jutni, de egyértelmű, hogy a tegnapi napról beszélnünk kell, csoda, amit tett ez a fickó.
5: Tehéz szavakat találni arra, hogyha valaki gólrekordot dönt, tehát most már kettővel túlszárnyalta ugye Klózét.
3: Ezt akarom, pláne a Klózét, ugye tudjuk, hogy van itt Klóze fenn közöttünk, egyet mindenképpen tudok.
5: Igen, tehát hogy ez csak szuperlatívuszokban lehet, ugye megdöntötte a meccs számot, nyilván ott már saját csúcsát dönti minden egyes meccsel, a perc számot, a gólok számot, minden rekordot átírt Messi, de akkor én bedobok egy ilyen, ezt úgy mondják a tengeren túlon, hogy bold prediction, hogy a VB végeztével nem ő lesz a gólrekorder.
2: Húha, na ez komoly, ezt eltesszük, felvesszük, és majd elővesszük, akkor...
3: Hát, ugye, akinek most igazán egy esélye van, és a forma alapján szerintem ebbe a versenybe beszállhat, az Kylian Mbappé leginkább.
5: Erre gondoltam.
3: És hát ne felejtsük el azért, ha nem is a számok alapján, de bődületes formában van nyilván Holland is, és láthatóan, hogy legalábbis ez a három fickó most, mintha egymással külön versenyt vívna, és akkor még egyébként ebbe Harry Kane is beszállhat bizonyos szempontból, úgyhogy döbbenetes. Ugye most napokban volt alkalmam néhány külföldi újságírót is kérdezgetni, például egy holland kollégát, vagy egy argentint arról egyáltalán, hogy hogyan fogadják mindezt. Tehát ugye leginkább az argentin kollégának a szavai izgalmasak, mert ők nyilvánvalóan egészen más érzelmi alapon viszonyulnak ehhez. Az nem csak az egész argentin válogatotthoz, hanem a Messi jelenséghez is, és ugye ők azt látják, és próbáltam tőle is valamifajta magyarázatot találni arra, hogy ez hogy lehetséges. Holnap lesz 39 éves, tehát hogy valami egészen döbbenetes az, hogy valaki nem csak az, hogy fizikumban, mert persze nyilván, ha az ember szakértő szemmel, körzővel, orazóval, meg mindenféle fajta elemzésekkel nézni az, hogy vajon magához képest, tehát a Messi fizikai fénykorhoz képest vajon miben más, akkor lehet, hogy lehetne találni bizonyos tekintetben akár sebességcsökkenést, akár nem tudom mit, de az, hogy például a döntési gyorsasága szerintem semmit nem lassult, sőt, mi több, illetve, hogy valóban az elképesztő játékszeretet, ami sugárzik belőle, szerintem egyszerűen ez döbbenetes, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy az ember, amikor megszületik, és mondjuk így eléri a felnőtt korát, és mondjuk rajongója lesz valaminek, mint a sport, akkor azt tudod mondani, hogy voltak bizonyos korszakok, amikor sajnálod, hogy nem éltél, hogy valakit nem láthattál élőben, de azért adjunk hálát, hogy mi abban a korszakban vagyunk, most felnőttek, hogy láthatjuk Lionel Messit alkotni, mert ezt nem tudom másképp megfogalmazni, ő tényleg alkot, és van hozzá egy olyan kiszolgáló csapat, akiről egyébként pont az argentin kolléga azt mondta, hogy az lehet talán ennek a mostani csapatnak az elképesztő ereje, megfogalmazás nélkül, hogy ide megérkeztek erre a világbajnokságra anélkül a nyomás nélkül, amit persze Katárban el kellett viselni. És ahogy eljutottak Katárban a döntőig, amilyen feltételek mellett, hogy a Mexikó ellen gyakorlatilag egy élethalál küzdelmet vívtak a továbbjutásért, és amennyire ott akkor a csapat szerette volna Messit felemelni, hogy az a glória, ami akkor még hiányzott a fejéről, meglegyen, most Messi valószínűleg úgy érkezett ide, hogy ő szeretné a csapat társait, hogy átéhessék ezt az érzést, de közben pedig hát nyilván mégis ő az, aki képes megcsinálni ezt nekik. Tehát, mint befejező ember, ugye ő az, aki ezt az egész csodát képes összerakni. Én egyébként, hogyha már Jöci bedobott egy ilyen követ itt a tóba, én azt mondom, hogy legalább 5 gólt fog még beszélni ezen a világbajnokságon, és nem hiszem, hogy ezzel nagyon alul és akár fölül jósolnám a várható dolgokat, hogy más is képes lesz-e még 5 gólra, elképzelhet, hogy pont Mbappé, vagy adott esetben akár Kane, vagy Holland képes lesz erre, de én azt gondolom, hogy még a mostani forma alapján még 5 gól benne van Messi lábában, és még úgy is lehet, hogy még hagy ki büntetőt, mert ugye 6 lenne, ugye, hogyha ez nincs tegnap.
2: Hát nem tudom, Zsuzsa monológia után mit lehet még hozzátenni Messi.
4: Én szerintem tudok, mert nekem nagyon sok gondolat van. Az első, hogy szerintem az már nem kérdés, hogy ki minden idők legjobb labdarúgója, és ezt nem én mit van, emél mondom.
2: Minden idők legjobb labdarúgója Lionel Messi?
4: Hanem az elmúlt 10-20 év nagyságai mondják ezt. A másik, a tegnapi meccsel kapcsolatban olyan érzésem volt, mint amikor a suliban néztem egy kispályás meccset, és akkor a nagy beállt a kicsik közé, és azt csinált, amit akart, és ezt egy VB meccsen éreztem. Szóval amit Messi a mai napig tud, és itt a döntési képesség az félelmetes, csak nézzük meg a második gólját. Ő indította jobbról az akciót, kimaradt a helyzet, és ő ért oda, és ment utána, és ilyen gyermek imádattal ment a labda után, és talált gólt. Tehát egyszerűen elképesztő, amit ő képvisel, és voltak olyan játékhelyzetek, amikor azt éreztem, hogy itt egy felnőtt játszik a gyerekekkel, ahogy megfordul, hogy egy testcsel, és akkor egy pici kitekintés, én az 5 gólban azért nem vagyok biztos, mert nem tudom, hogy 39 évesen meg tudja ezt ismételni 4-5-6 naponta. Ebben bennem vannak kérdelek, úgyhogy imádom, és egy fantasztikus futballista, és ha majd egy igazán komoly ellenfél jön, az egy nagyon komoly vizsga lesz ennek az argentin válogatottnak, mert tegnap is voltak olyan játékszituációk, amikor azt éreztem, hogy a jobb helyzet helyett, illetve a Messit keresték, nem feltétlenül a legjobb választást. És még egy gondolat, volt szerencsém a legutóbbi 2 világbajnokságon személyesen is ott lenni, és Moszkvában és Katarban is több argentin szurkolóval beszélgettem, és 18-ban, amikor az ember föltette a kérdést, hogy Messi vagy Maradona, akkor mondták, hogy Messi a világ legjobb futballistája, de Maradona az Isten, mert ő világbajnok. És ez Katarban megváltozott, és szerintem most már Argentínában, hogyha fölteszik a kérdést, és nem feltétlen a mai generációnak, mert ők nyilván Maradonát nem látták játszani, csak egy legenda, akkor már lehet, hogy az idősebb generációnál is ez megbillent, mert Maradona újra elvitte a világbajnoki címet, és nálam az argentinok továbbra sem favoritok, egész egyszerűen azért nem, mert szerintem ez a csapatként elképesztő, de kevés az igazán komoly egyéniség, és tényleg nem tudom, Messi meddig tudja cipelni ezt a csapatot. Remélem, hogy minél tovább, és hát ha címvédés összejönne, szerintem az a 21. századi futball legnagyobb csodája lenne. Úgyhogy
5: ott vallásváltás lenne Argentinában, és ha már most
3: nincs. És nem, tényleg nem akarok senkit megmentem, így is Messi kötőjel ást írogatnak, mint Messiás.
5: Egyébként szerintem Emélynek nagyon jó gondolatai voltak. Nekem is Messiről az egyetlen kétségem az, hogy 39 évesen meddig tudja ezt a csúcsformát fenntartani. Ettől függetlenül én sem tartom kizártnak az 5 gólt, csak mennyit tud játékban beletenni, mert most még nagyon sokat. Tulajdonképpen Messi függő az argentinok játéka.
4: 5 gólt lőttek, mind az 5 az övé.
5: Így van, de hogy játékban is, tehát aki nyilván néztük a meccseket, minden Messin keresztül folyik szinte. Egyébként akkor én is elmesélek egy személyes élményt. Én 2006-os futball VB-n kint voltam, még szinte pályakezdő újságíróként, és a FIFA magazinnal még egyébként elküldtem egy nyereményjátékra, hogy 100x2 jegyet sorsoltak ki. Nyertem.
4: Wow!
5: És így be tudtam illeszteni a akkori csoportkörös programomba egy plusz meccset, leírták, hogy mit választhatok, és az argentin-szerb meccset választottam, 6-0.
2: 6-0, igen, egy legendás meccs volt,
5: és
2: igen.
5: Messi konkrétan nagyon jó helyet kaptunk, ötödik sorban ültem, hát maximum, mint az ajtó. Tehát 3 méter, jó, legyen 5 méterre melegített tőlem. Mert ott ő egyébként cserejátékos volt még 2006-ban azon a meccsen.
4: Még egy gondolat Messihez, ha már az elmúlt VB-ket nézzük, én azt sajnálom, hogy 2010-ben Maradónának hívták az argentin szövetségkapitányt.
5: Ez egy jó sztori lett
4: volna. Mert szerintem az az argentin válogatott, az ott az akkori világbajnokság talán legjobb csapata volt, de Messi akkor annyira felfele lógott ki, nyilván Ronaldóval együtt a mezőnyből, és az az argentin válogatott, hogy nem lett világbajnok, szerintem abban volt némi szerepe.
6: Töltelhűsé kedvéért a Klóze vezette, német válogatott, agyonverte az argentin válogatott a negyeddöntőben, igen.
4: Mondani, de az a 2010-es argentin válogatott, az egy elképesztően erős csapat volt, egy csúcsformában lévő Messivel, és most eltelt 16 év, és arról beszélgetünk, hogy csúcsformában lévő Messi van itt 39 évesen, döbbenet.
3: Igen, de én mégis azt mondom, hogy a kettő között az óriási különbség, hogy ide egy beérkezett szupersztár jött, akinek már nem volt, igen, nincs az a fajta nyomás a vállán. Tehát Katar után annyi minden megváltozott, és szerintem pont ez lehet egyébként ennek az argentin csapatnak a nem várt olyan fegyvere, ami adott esetben mégis akár a döntőig is elviheti őket, szerintem.
5: És akkor bocsánat, ha már én itt bedobtam Bappét róla, egy dolgot szeretnék mondani azon kívül, hogy elképesztő formában van. Az is látszik, hogy óriási kedvel futballozik. És még valami. Bappét Luis Enrique meg akarta tanítani védekezni. És nem igazán volt ehhez kedve Bappénak. Ha valaki látta a tegnapi meccset, az NFL 16-osától...
6: Tudod, aztán jött a vihar, és elmentünk.
5: Én végignéztem, mert egyébként, tehát én megláttam, mert én átjártam keleti parti időzónára, és Bappénak volt olyan, hogy 60 métert visszanyargalt a ellenfél 16-osától a saját térfelére labdát szerezni.
3: De az, hogy mondjuk más nem mondjak, az a 90. percben mekkora sprintet nyomott le a legvégén, amikor igen, aztán még nem sikerült, igen, az utolsó helyzet. Olyat sprintelt, igen, úgy megelőzött mindenki. A 90. igen, percben egy 2 órás szünettel közbeiktatott mérkőzésen, amellett, hogy szintén ez egyik holland kollégával egy olyan nemzetközi elemzővel folytatott beszélgetés alapján, aki most a 13. labdarúgó világbajnokságáról tudósít, Jeff de Groot nevű úriemberről van szó, rengeteg elemző munkában van, és mondja, hogy egyértelműen ugye a tudományos vizsgálatok alapján azt mondják, hogy egy futbolista egy szezonban kb. 55 mérkőzést tud optimálisan úgy végigcsinálni, hogy nincs elképesztő sérülés veszélynek kitéve a fizikai leterheltség miatt, és a többi. Hát a világ legjobb játékosaiból ide érkező csapatok körülbelül a 65-70 meccsel a lábukban érkeztek meg a világbajnokságra. Tehát az, hogy most gyakorlatilag lehet látni mondjuk egy Kylian Mbappét, oké, neki tudjuk, hogy volt kényszerszünete a Real Madridban, meg nem is úgy teljesített minden szempontból, mint kéne, de az, hogy azt látja az ember, hogy egy ilyen mérkőzés után, amivel volt egy 2 órás kártyaszünet gyakorlatilag, hiszen idősen túl hallottuk, hogy jót kártyáztak, a 90. percben a végén egy ilyet sprintel még, tehát erre megint azt mondja az ember, hogy oké, egyrészt 27 éves, tehát az egy más fizikum, mint a 39, nyilvánvalóan, de ebben megint benne van, azt gondolom, az a fajta elképesztő akarás és játékszeretet, és nyilván tehetség, ami nagy valószínűsége amúgy egyébként majd eljuthatja egyébként a francia válogatottat az ő vezetésével.
6: Nagy egyénységre mindjárt vissza fogunk térni.
4: Ehhez hozzáfűzhetek valamit. Én azért ettől nem vagyok elájulva. Tehát az, hogy egy 90. percben, egy VB-n te visszasprintes csatárként a saját csapatod mérkőzésén, azért emiatt én Bappét biztos nem emelném ki, és meg lehet kérdezni a Real szurkolókat, hogy ezt a védekezést, amit te mondtad, nem csak Enrique nem tudta megtanítani, a védekezés egy akarati kérdés.
5: Igen.
4: És,
3: de nincs rászorulva. Én meg azt gondolom, hogy neki nem ez a feladata.
4: Ezzel meg nem értek egyet, de nem is kell, hogy egyetértsünk. Azt hiszem, hogy a futball az 11 embernek az összehangolt munka, és abból lehet siker. És szerintem nagyon kevés olyan csapat van, amely elbírja azt, hogy mondjuk valaki ne védekezzen.
3: Hát pont a francia szerintem elbírja.
5: Igen,
3: hát
5: de most megteszitek. Most ezt akartam mondani, hogy most látom benne.
6: Most már 3 hét múlva nyűgösebb lesz.
5: Láttam benne ezt az excelt, hogy most megteszi. Igen, és ez tényleg akarati egyébként.
4: Inkább Bappénál az a kulcs, hogy amikor fölveszi a francia meszt, akkor egy teljesen más futbalista, mint amilyen a klubjában. Tehát láttuk, hogy mi történt a PSG-ben, láttuk a Reálnál is, hogy én nem tudom, hogy ő milyen csapatember, de ebben a tekintetben Én nem biztos, hogy őt választanám a nagy sztárok közül a saját csapatomba, de a francia válogatottban ott szerintem, tehát meglátja a galkakast a mezen, és csinálja, és szerintem ez egyébként nagy előnye lehet a franciáknak, hogy itt dolgozik az Mbappé, de azt mondom, hogy amúgy ettől még nem kell elájulni, mert amúgy
3: én nem arról beszélek, de azt gondolom, hogy inkább azt mondanám, hogy ez a fajta akarat nekem nagyon is átjön, mert te is azt mondod, hogy meglátja a francia galgakast, és abban a pillanatban átlényegül, és egészen más Mbappé lesz, mint akit a Real Madridban láthatunk. Én pont erről beszélek, tehát akkor a 90. percben is képes végig sprintelni egy akció kedvéért, úgyhogy már nyilvánvalóan nyerésre áll a francia csapat.
4: Tehát és mondjuk, előtte pihentek két igen. órát. Tehát az itt 245 percet játszottak 4 óra alatt.
3: Oké, de most de azért ez egy elnyújtott mérkőzés volt. Tehát ezt nevezhetjük könnyítésnek, és nevezhetjük nehezítésnek is, mert azért ez
4: biztos,
3: mondjuk
4: hogy
3: az,
4: nehéz.
3: Hogy nem az, szokásos. Tehát ez semmiképpen nem az, amihez egy
4: napra hozzá van szokva. 3 óra 50 perc után is nyújts, az vitathatatlan.
6: Valamivel a felén vagyunk most túl jelenleg a csoportküzdelmeknek, tehát nagyjából a csoportküzdelmek valamilyen szinten tudunk véleményt mondani. Ez azért érdekes, hogy említettük ezeket a sztárokat, Mbappét, Messit, Hollandot, még nem említettük Kane-nek a nevét, de pont ide sorolnám. Ezek a ezek a játékosok elképesztő nagyot nyújtottak. Ellenben a mezőny nem túl acélos. Mire fogunk emlékezni a csoport első feléből? Arról, hogy rengeteg futballcsaló válogatott volt, aki próbálkozott a döntetlennel, vagy a nagy egyéniségnek?
5: Kire gondolsz? Ez engem is érdekel.
6: Egy csomóra gondolok.
4: Na, hát akkor meg pláne.
6: Akkor vegyük elő sor.
4: Igen, szerintem egyszerűbb.
6: Beszéljünk együtt soha. Például Irán egészen vállalhatatlan, és az Irán véletlenül végig el fogja játszani azt, hogy 3 döntetlenne tovább fog menni legjobb harmadiként.
4: Egyszer Új-Zéland menti tovább, nem egy VB-ben.
6: Olaszország.
5: Három döntetlenne.
6: Hát Olaszország 82-ben és világbajnok.
4: Jó, Irán
6: nem lesz világbajnok. Nagyon rossz benyomás.
4: Megjegyzem, ha Tareminek legalább egy helyzetét nem védi.
6: Igen, egyébként
4: a Courtois, akkor az egy más történet.
6: De azért, amikor az első percben mondani, hogy egyébként a kapus 8 percig.
5: Jó, de akkor most szidjuk a mondjuk 7-8 évvel ezelőtti magyar válogatottat is?
4: Mert itt most a szervezetjáték.
5: Mert egyébként szervezetten védekezik, de az nem igaz, hogy kivagdalják a labdát. Megindulnak előre, és egyébként a Tareminek fantasztikus megoldása voltak. Nem, mert Courtoisnak nagyobb védései voltak, mint egy védést leszámítva az iráni kapusnál. Ugye ott a De Kuiper lőtt nagyon közelről és óriásit vére. Ezt leszámítva a Courtoisnak nagyobb védései voltak. Tehát én nem értek egyet azzal, hogy Irán nem jól futballozik. Fölméri a képességeit. Minek menjen bele egy adok kapokba, hogy kikapjon 7-3-ra? Az miért jó?
6: Igen, mondom még egyszer, simán mert a pakli, vagy 3 döntetlen, mert valószínűleg 3 döntetlennel tovább lehet menni a harmadikét, mert véletlenül a harmadikoknak a többsége negatív gólkülönbségű
4: lesz.
6: Tehát ott egy nullás gólkülönbség tovább lenni. Jó, nem sorolom a csapatokat, mert sokat tudnék sorolni
4: hát
6: egyébként.
4: Hát pont erre vagyunk kíváncsi.
6: Jó, mert akkor sorolom. Számomra rossz benyomást tettek például csehek. Abszolút
5: a csehek csalódás.
6: A Katar csalta a futballt végig, egészen szégyen teljes, és teljesen lefele lóg ki ebből a mezőnyből. Haiti sem tett nagy benyomást az emberekre, de Haiti nyilvánvalóan az, hogy Brazíliától kikap 3-0, ez természetesen
4: benne a pakliba. És a skótok ellen is volt egy nagy kapufejük, tehát nyilván itt egy-egy szituáció megváltoztathat egy meccsnek a menetét, de hogy válaszoljunk a kérdésre, hogy mire emlékszünk, hát ha most valaki nekem azt mondja, hogy még nem megvan...
6: Én még soroltam volna pedig a gyengi csapatokat.
4: Folytatod is, hogy még nincs vége a második csoportkörnek, de úgy néz ki a góllövő lista, hogy 5-4-4-3-3.
6: Ez áll szembe ezekkel a gyengébb teljesítményekkel.
4: És emellett vannak elképesztő kapus teljesítmények. Az ausztrál kapusi a törökök ellen, a zöldfoki Vozinjának a spanyolok elleni. Egyébként
6: Courtoisnak
4: is ki lehet emelni, a curaçaói kapust ki lehet emelni. Tehát itt nagyon jó egyéni csapat, nagyon jó egyéni teljesítményeket látunk.
3: Én inkább
4: szerintem
3: azon aggódom, hogy nehogy ezek a kiemelkedő egyéniségek elfáradjanak a VB végére, és ott legyen majd egy ilyen gyengusz forma, mert szerintem erre fog
5: galulni. Nagyobb lesz a tét is azért az
3: sokszor. Nyilván egészen más erőviszonyok fognak egymásra szembenézni, persze.
4: Azt most még nem látjuk.
5: Na mindegy, én annyiban vitatkoznak, én szerintem ez egy fantasztikus VB. Én nagyon kevés nézhetetlen meccset láttam. Nekem Irán tetszett, mert azt játszotta, amit kell játszani ezzel a játékerővel. Mi is ezt játszottuk. Miért? Mit játszottunk volna a hazai EB-n? amikor egy jobb ellenféle játszó szervezet védekezés
6: szerint tetszett a mi teljesítményünk, az a teljesítményünk.
5: Én nem tudom, de az egy szervezet jó futballt játszottak, és mondom, a végig, de nem az volt, hogy ők rúgdalják a labdát, és nem akarnak előre menni, amikor lehetőségük volt, remek kontrákat vezettek, volt egy fantasztikus lesgóljuk, hogyha emlékeztek, a szabadrugás kombinációt.
4: Az nálam eddig a BB gólja lehetne.
5: Csak ezt most pont mondta.
6: Csak Roberto Carlos.
5: De mondok más, zöldfoki szigetek. Látszik, hogy alapvetően képzetlen labdarúgók, de az a lelkesedés, amit csinálnak, az a szervezet védekezés, az akarat, egyébként megint libabőrös leszek, én azt mondom, hogy látni azt, hogy örülnek egy gólnak, és hogy tényleg tesznek érte, egyébként megérdemelték a gólt, két döntetlent játszottak, két egykori világbajnokkal, és igen, a spanyolok kivédekezték. Tehát szerintem én nekem őszintén szólva, fantasztikus a VB, talán két meccset tudnék mondani, amire azt mondom, hogy ez nem ütötte meg a színvonalat, egyébként a két mexikói meccs.
6: Érdekes,
5: a nyitó meccs nekem nem jött be, meg a Dél-Korea ellen, na azt tartottam a eddigi legnézhetetlenebbnek.
4: Egyébként mondjuk a Mexikó-Dél-Korea az tényleg olyan meccs volt, hogyha nincs az ordító kapus hiba, akkor az a mexikóiaknak is egy komoly csalódás lett volna.
6: Említetted ezt a képzetlen szót, és engem a képzetlenség zavar. Tehát amikor a katari játékos úgy csúszik be a kanadai futballistára, hogy szilánkosra törli minden testrészét, és lehet,
4: hogy a szerencsétlen... Nem is csúszott, rúgott, nem? Tehát hogy volt valami...
3: Nem volt egyébként annyira durván
6: képzetlen,
4: látszó.
6: Képzetlen.
4: Nem láttuk csak egyszer, azt hiszem, hogy hát igen. Az, hogy eltöröd valakinek egy hátsó rugással a sívcsontját, meg a szerkapos csontját.
6: Ez képzetlenség.
4: Milyen erőt kell abba bele? És igen.
6: Ez képzetlenség. És ez képzetlenség, és ezt nagyon sajnálom ezt a fiút, mert lehet, hogy vége a pályafutásának. Tehát egy ilyen sérülésből nem tudom fel lehet-e épülni, és ez csak azért van... Nagyon bízunk benne.
5: Mert a csonttörés az mindig egyen jobb, mint a tércalak szakadás, tehát én szerintem is föl lehet, de vége a
3: védélyben.
6: Itt azért én azt mondanám, hogy egy kuraszaura is, én nem tudok kuraszaura például jó szívvel emlékezni.
4: A német meccsen éreztem azt, amit te mondtál, hogy képzetlenek, mert néha a labdavezetés okozott gondot. Egyébként most végiggondolva, kuraszaunak az első meccse volt szerintem, ami VB színvonal alatt teljesítmény, meg egyébként a katariak, most így végig gondolva az összes többi, talán Új-Zéland billeg nálam egy picit, Haiti becsületes, futballal rukkolt elő, a többieknél meg szerintem eddig...
6: Üzbegisztán, meg csak egy meccset játszott.
5: Meg van egy óriási csalódásról, valószínűleg komoly csapat problémák vannak, hát Tunézia.
4: Az biztos.
5: De igen, csak például Tunéziát nem soroljuk azok közül, aki hú, de váratlan, hogy kint van, tehát nem a bővítésnek tudod. De
4: az első meccs után ott valaminek kellett történni, amiről az egész világ nem tudott.
5: Ez egy teljesen szétesett csapat, és nagyon nehéz lesz szavakat találni.
4: És a hollandokkal játszanak még.
5: Igen.
6: Igen, ezekről tényleg órákon keresztül lehet beszélgetni. Én picit visszatérnék ahhoz, amit Zsuzsa mondott itt korábban, még talán a beszélgetésünk elején, hogy milyen jó korban élünk, hogy ezeket a futballistákat látjuk. Biztos. Azért de jó lett volna látni az 50-es években, amikor Jules Fontaine nevű futballista 13 gólt rugott az 58-as VB-n, és a Kocsis Sándor nevű futballista 11-et rugott az 54-es VB-n.
4: Milyen lett volna látni az arancsapatot?
3: Na, nem vicces. Most ezt megint azt mondom, hogy ha az nem adott ott meg, mert nem akkor születtünk, akkor most...
6: Elképzelhető, hogy valaki meg tudja dönteni az 50-es évek gólcsúcsait, tehát a Kocsis 11-ét, a Jules Fontaine 58-át, egyébként majdnem kétszer annyi meccset játszanak.
4: Ezt akartam, hogy Kocsis 5 meccsen hozta össze. Nem?
6: Így van, bizony.
4: Tehát most a döntőig, aki elmegy, az 8 mérkőzést játszik. Ha most van egy olyan Holland, Bappé, Messi, Kane kaliberű játékosod, és még valakiről nem beszéltünk, Cristiano Ronaldo, de azt majd hamarosan behozom. Szóval, hogy ha van egy ilyen kaliberű játékosod, aki tényleg bármikor képes bárhonnan gólt lőni, akkor a 8 meccsen
3: persze megdönthető.
4: Kell hozzá egy nagyon kiugrás.
3: Ezt akartam, hogy kellett
5: volna egy darab szálenkós, ugyanezt akartam, hogy most már azért nem hiszek benne ezen a VB-n, mert nyilván, hogyha még valamelyik nagyszárnak a harmadik csoportkörbe összen, utána egyre kisebb erre a szansz, mert ott azért komolyabb ellenfelek jönnek, de mondjuk, hogyha a németeknél a 7-1-nél mondjuk a Havertz lőtt volna 5-öt, ott lett volna esély, de ott ugye elosztottak a gólszámok, így ezt most idén már nem gondolom komoly veszélynek, hogy a 13 megdönthető. A jövőben elképzelhetőnek tartom ebben a 48 csapatos formulában, mert hogyha most éppen arról beszéltünk, hogy a kicsik azért szerintem egy picit jobbak, mint azt vártuk, de mondjuk ha a jövő VB-n lesz egy olyan, amikor valakit nagyon kitömnek, és mondjuk egy Bappé lő egy 5-6-ot, onnantól kezdve kinyílik ez az ajtó, hogy meg lehet a 13. Enélkül viszont én nem látom reálisnak. Azért az nem elvárható, persze nem kizárt, hogy majd amikor lesz egy francia, holland, francia, argentin, majd Bappé ott is rúg, bár ugye az argentinok meg a döntőben rúgott
4: benne
5: hármat.
4: Benne lehet egy duplázás, de,
6: messze a 13.
4: De tényleg, amit mond a Jóci, hogy a egyenes kiesésben ott az, hogy te egyszer összejön egy dupla, hogy Mester Ános, de hogy mondjuk egyszer, kétszer, háromszor.
3: Igen. Tehát ezt mondtuk a világbajnokság előtt is, hogy azért a nagy gólkülönbségű mérkőzések a csoportkörben várhatók, valljuk meg.
4: De azt hitte volna valaki, hogy Messi két meccs után 5 góllal?
3: Nem. De ezt szerintem senki nem gondolta volna. Nem. Senki
6: és fantasztikus gólokat is.
4: És igen, meg meccsen kellenek a döntőig, és akkor 6 meccsen kéne 8-at.
5: Igen.
6: Akkor viszont érdekes, hogy korábban...
3: Én plusz 5-öt mondtam még, úgyhogy ez benne van.
4: Én nem, mert akkor az azt sejtett, hogy az argentinok sokáig mennek, és Messi is sokáig megy.
6: Látom, te neked közel hozzád az argentin válogatott, úgyhogy...
4: Gyerekkoromban neked... brazil szurkoló voltam, és imádtam Ronaldot, csak aztán föltűnt ez a fiatalember Katalóniában, és...
6: De azért érdekes, mert akkor viszont tényleg beszélgessünk erről, ha már említette az előbb, meg valamennyien egyet értettetek abban, hogy minden idők legjobb futballistájáról beszélünk, aki a vállán viszi a válogatottat. A két úrhoz szól a kérdés, látta valamelyikütök a 86-os és a 90-es VB-t?
5: 90-est láttam, a 86-ot nem, úgyhogy én mindig elmondom, hogy én még nem láttam a magyar válogatottat futballvilágbajnokságon, ami nekem óriási fájdalma.
6: Most egy középkorú sportújságíró nem látta a magyar válogatottat.
4: Ugyanezt tudom elmondani, mint a Jóci. Nekem nagyjából megvan a Bréme 11-es 90-ből, meg a Klinsmann féle NSK.
5: Roberto Baggio.
4: Meg nyilván Roberto Baggio, inkább 94-ből.
5: Igen, az volt az ő VB.
4: Nekem ilyen foszlányaim vannak 90-ből, de akkor már azt tudom, hogy másnap reggel kisújszáráson néztem a VB döntőt, és alig vártam, hogy reggel hozzák másnap a néplapot, mert én elaludtam a döntőn, egy gyerek voltam, és hogy mi lett a vége? Amúgy nem tudtam, hogy amúgy ha bekapcsolom a rádiót, akkor ott majd valamikor meg tudom hallgatni.
6: A Nemzeti Sportrádió még nem volt, amelyik folyamatosan mondta volna.
4: Tehát ott az újságból tájékozottam, alig vártam, hogy bedobják és elolvashassam, hogy mi lett a vége, úgyhogy mire vonatkozik a kérdés?
6: Arra vonatkozik a kérdésem, mert azt mondtad, hogy de így nem tudunk beszélgetni róla. Mert
4: nem akartam
6: így ezt. Így nem tudok erről beszélgetni, mert hogy Maradona szerintem 86-ban egyedül nyerte meg a VB-t Argentinán, 90-ben pedig egy sokkal, de sokkal gyengébb csapatot. Egyedül itt a döntőig, ahol ráadásul a Caniggiát ki is sárgázta magát. Tehát én most erősen vitatkoznék, de nem tudok vitatkozni veletek, mert nem láttátok ezeket a VB-ket, hogy van egy ember, aki Argentinát egyedül viszi el valameddig, mert szerintem, amit Maradona csinált 86-ban, az egészen lenyűgöző.
4: Ez
6: és nem csak a gólokra gondolok, azt mindannyian láttátok, hát azt mindenki látta a belgák és az angolok elleni gólja, hogy 86-ban Maradónának, de az, ahogy játszotta végig azt a VB-t, és ahogy a 90-est, még egyszer mondom, egy sokkal gyengébb argentin válogatottat elvitt a döntőig. Tehát én azért vitatkozok ezzel a dologgal.
3: Ez simán megtörtént most Messivel. Most ugyanaz
6: megtörtént, de szerintem ez nem tudom. Ez olyan szintű one-man show volt, főleg a 90-es, hogy nem tudom elképzelni.
4: Igen, de most a kettő tornát említettél, emellett neki volt egy szevillai balhéja, amikor verekedés volt, hátbarúgott valakit, volt a drogbotránya, a kokainbotránya. Tudom, de hogy most a pályafutást nézem.
6: Maradóra ne beszélgessünk, csak mind a pályafutást. Teljes időn, mert tőle utálatosabb fickó a pályán kívül nem létezett.
4: De ha teljes pályát nézzük, akkor szerintem több érv szól Messi mellett, de egyébként meg olyan nehéz összehasonlítani. Szerintem tehát mind a két futballista, és még
5: hát milyen szerencsések az argentinok, hogy volt két ilyen.
6: Hát, hát őket sajnos nem látta senki Magyarországon.
4: Nehéz őket összehasonlítani. Örüljünk annak, hogy látjuk őket élőben. És az, hogy megadatik az, hogy ami a teniszben a Federer Nadal, hogy a szemünk előtt voltak párharcok, Djokovic, bocsánat, most pedig látunk egy Messit, és egy gondolat Ronaldóra, csak kérdés, hogy szerintetek ő most milyen állapotban van, és nem a fizikális állapotban.
6: Szerintem olyan este hármas trugizben is
4: tárgyal ellen, szerintem. Hogy Ronaldo azt látja, hogy Messinek már van 5 gólja, Holland püföli a gólokat, Bappé óriási formában, Kane-nek is van már gólja, és te pedig ott vagy, és közben a félvilág azt várja, hogy te ne legyél kezdő, gyere be az utolsó 20 percre, a kapitányod bízik benned, félreérthető nyilatkozatokat adnak a játékostársaid, illetve egyértelműeket adnak, de kiforgatják a különböző online felületek, szóval szerintem mesterhármast rúg ma, én nem meglennék
2: lepve. Innen folytatjuk Csisztus Zsuzsával, Gergely Józseffel és Bitman Emiller a hírek után.
0: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Nem indul nemzetközi kupában a Pécs női kosárlabda csapata. Kivezetik a védett üzemanyagárat. Hétvégén tetőzik a kánikula, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
8: Nem indul az Euroligában az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idényben bajnoki aranyérmes klub ügyvezetője a döntést anyagi problémákkal indokolta. Szintén nem méretteti meg magát a nemzetközi porondon, az ELTE Beac Újbuda sem. A fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában vehetett volna részt, ám ezt a pécsiekhez hasonló indokok miatt végül nem vállalta. Szeptember 1-ével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető a szervezet honlapján megjelent nyílt levelében hangsúlyozta, teljes körű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség minden tagja nyújtsa be lemondását, és ezzel a versenyszezon után teremtsék meg a teljes körű tisztújítás lehetőségét. Gál Fidalma 2 szettben kikapott a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában. A világranglistán 115. játékos 7-szer indulhatott el a londoni Grand Slam tornán. 2017-ben és 21-ben a kvalifikáció első köre jelentette a végállomást számára, a legutóbbi 4 alkalommal viszont a főtáblán szerepelt. A Magyar, az Európai, valamint a Pán-Amerikai Ökölvívó Szövetség megalapította a 3-szoros olimpiai bajnok Papp Lászlóról elnevezett papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én rendeznek Budapesten a két földrész legjobbjainak részvételével. A csapatverseny célja, hogy a sportág népszerűsítése és a fiatal ökölvívók ösztönzése.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Mindenkit arra kérnek, fogyasszon elegendő folyadékot, és a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot. Nagy lépést tett Magyarország afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőségellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A közeli tározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra lehet számítani. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. Narancssárga színű lett a Színvapatak egy szakasza Miskolcon, az elszíneződés okát már vizsgálják a hatóságok. A város polgármestere soron kívüli ellenőrzést kért, amelynek eredménye várhatóan holnapra készül el. A szakemberek jelenleg is a helyszínen dolgoznak.
0: Közlekedés.
8: Erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom térségében. Mindkét irányban lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható. Szintén sokan haladnak az M0-ás autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Gyál térségében. A torlódás már 1-2 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
8: A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap napközben 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tiszató pedig 25 fokos. A kánikula hétvégén tetőzik, több felé akár 38 fok is lehet majd.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nemzeti Sportkör 2026. június 23-án kedden Csisztu Zsuzsával, rádió műsorvezetőjével, Gergedics Józseffel, az MT szerkesztőjével, illetve Bitman Emillel, az M1 Sport főszerkesztőjével. És hát ma van a 23. labdarúgó világbajnokság 13. napja. Fogunk még beszélgetni labdarúgásról természetesen, viszont nekem megütötte a fülemet egy hír bizonyára nektek is, hogy a Pécs kosárlabda csapata nem indul el a nemzetközi kupában. Ha emellé oda tesszük, hogy a Debrecen női kézilabda csapata, amely a Bajnokok Ligájában ott volt a 12 között, tehát a világ egyik legjobb csapat, a legjobb csapatainak a mezőnyében, szintén nem nevez a Bajnokok Ligájára, akkor én most nagyon el vagyok keseredve, megmondom őszintén, hogy ilyen két ilyen ikonikus csapat, mint a Debrecen női kézi csapata, illetve a Pécs kosárlabda csapata nem nevez nemzetközi kupába.
4: Lehet, hogy rosszul emlékszem, de szerintem a Debrecen pályázott Szabadkárt.
2: Nem, Európa Ligába adja be, nem se adta idén. Tehát idén nem adta be, és éppen az indoklással, hogy sokba kerül, sokat kell utazni a BL-be, és emiatt az Európa Ligába, tehát a második számú sorozatba indul el. A Ferencváros női csapata ugye megkapta, és a Debrecen nem is pályázott rá, és engem ez keserít el. Két ikonikus csapatról beszélgetünk.
4: Ilyen hírek még lesznek, tehát ez nem a vége. Mert ugye azt lát, és az ELTE nem indul a igen. Női kosárlabdában, nem tudjuk még, mi lesz a Ferencváros férfi kézilabda csapatával. Röplabdában meglátjuk, hogy lesz egyáltalán a nemzetközi kupa indulónk.
5: Szerintem a Vasas, hogy... igen. Mert a női Vasas.
4: Igen, de ugye az egy, szóval itt azért... A legtöbb csapat még nem látja a büdzséjét, ami szerintem óriási probléma, mert azt mondta nekem egy vízilabda edző, a nevét fedje Jótékony Homály, hogy azok a csapatok kerülhetnek előtérbe, ahol a vezetők igenis szigorúan konzervatív gondolkodás szerint dolgoztak az elmúlt években, és addig takaróztak, amíg a takaró ér, és inkább próbáltak.
2: Addig újtózkodtak.
4: Bocsánat, igen. És itt, és nem Habzsi Dőzsi, mert úgyis a következő szezonban majd minden pittyeg, és lehet megint egy komoly büdzsével rendelkezni. Itt most nem arra gondolok, hogy a Pécs rossz utat választott, mert nem tudjuk, hogy miben a háttérben, de nagyon szomorú, hogy Pécsen újra kosárlabdaláz volt, bajnoki cím, ráadásul igen, saját nevelésű játékosok tömkelege a csapatban.
3: Fantasztikus volt, amit
4: végül még egy játékost draftoltak a WNBA-be, egyébként ő volt az első, akiről megtudtuk, hogy el is igazol a csapatból, ez már lehet, hogy a kettő összefüggött. Nagyon szomorú látni, mert ez nagyon nem jó, és nem ehhez voltunk szokva, de most be kell rendezkedni arra, hogy itt
2: a szurkolókat sajnálom mindig, tehát a pécsi, a debreceni, az Erténynek a szurkolóit, esetleg, hogyha a Ferencváros vízilabda csapata, vagy bármelyik a szurkolóit.
3: Engedtessék meg, hogy a játékosokat is sajnáljam. Tehát ez, hogy elérsz egy ilyen címet, egy bajnoki címet, és gyakorlatilag indulhatnál a legrangosabb európai
4: kupasorozatban. És a világ ellen.
3: Pontosan, az azért, hiszen ez erre tetted fel a gyerekkorodat, a fiatal felnőtt korodat, bizonyos voltákban a felnőtt korod első részét, szóval igen, ez nehéz. De hát nyilván a financiális bizonytalanság ma, a mai magas szintű sportban az nagyon-nagyon fontos.
5: Én annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy igazániból sajnálom az összes klubot, így a Debrecent is. A Debrecen nálam egy picit más abból a tekintetből, hogy szabad kártyát kellene igényelnie, tehát magyar bajnoki harmadikként menne. Nyilván tök jó őket ott látni, értem, hogy a szurkolók ott szeretnék látni a BL mezőnyében, de azért szerintem az egyen másabb, meg a te említetted megy a második számú kupasorozban, értem, hogy nem ugyanaz, de a szabad kártyát nem is biztos, hogy megkapod, nem is biztos, hogy minden évben te fogod megkapni, vagy ennek így kell történnie. Tehát azzal én jobban ki tudok békülni. A többit, például a pécsi kosárt, azt nagyon sajnálom. Tehát bajnok vagy, és nem mész oda, ahova mehetnél. Ez viszont, tehát hogy nem tudom, hogy értitek, amit akarok mondani, de Debrecen nem kvalifikálta magát effektív a BL-be, szabadkártyával ugyan indulhatna, és többször indult, de a Pécs viszont kvalifikálta magát, és nagyon rossz, hogy ők nem tudnak menni. Őket nagyon sajnálom, a szurkolókat, a játékosokat. Reméljük, hogy egyébként egy éven belül valahogy ez normalizálódik, kiderülnek, hogy ki, hol, mennyi pénzt
4: tud kapni. Emlékszünk még azokra az időszakokra, amikor nem egy bajnokságban labdajátékról beszélek, Magyarországról csapatok nem tudták befejezni az idényt. Most szerintem nyilván ez nem kell nagy jós tehetség. Most elég erőteljesen benne van a pakliban, hogy lesznek olyan sportágak, ahol előfordulhat, hogy lesz olyan csapat, amelyik februárban, márciusban bedobja a törölközőt, vagy elengedi a légiósait, és csak magyarokkal fejezi, vagy nem lesz. Én magam is tudok olyan férfi kosárlabda csapatról, ahol a tervek szerint légiós nélkül kezdik el az idényt. Légiós nélkül úgy, hogy az elmúlt idényben volt
2: biztos,
4: négy.
2: Ez biztos, hogy baj?
4: Nem. Most nem arra
2: beszélünk.
4: Ez csak egy tendencia, hogy most igenis egy sokkal kisebb büdzséből kellene felépíteni valamit, és ennek egyébként ez a megtisztulás szerintem amúgy jót tesz és jót tehet, csak a végét nem látjuk, hogy van, aki ezt végig tudja vinni, meg lesz olyan klub, amelyik nem. És hogyha te bajnok vagy, és nem tudsz elindulni az Euroligában, és nem játszhatsz a világ legjobb játékosai ellen, bár női kosárlabdában ugye ez nem feltétlen így van, de sok amerikai jön át és játszik török vagy spanyol klubcsapatokban, de mégiscsak a legmagasabb szinten, és azt kell, hogy mondja a vezető neked, hogy bocs, de nem. És igen, ezért dolgoztál 7 éves korod óta, hogy te majd Euroligában játszol a teltházas hazai környezetben, és azt mondják, hogy nem. És lehet azért döntesz úgy, hogy akkor viszont eligazolok, mert megnézem, hogy hol tudok még magasabb szinten játszani. A pécsi kosárlabdát ebből a szempontból szerintem nagyon, főleg a szurkolókat kell nagyon sajnálni, mert ők elhitték, hogy akkor megint valami nagyot látnak.
2: Ennyi. Erre a történetre. És el tudjátok képzelni az atlétikai szövetséget? Gyulai Miklós nélkül. Úgy megszoktuk már, hogy Gyulai Miklós az elnöke az atlétikai szövetségnek. Ugye ez is elhangzott itt a hírekben.
5: Világ változik, a vezetők is változnak, tehát hogy senki nem marad örökké vezető pozícióban, tehát hogy azért az atlétikai szövetségtől annak hozzáteszem nem... Az atlétikát nem követtem olyan mélyen, de hallomás alapján mondjuk úgy, hogy elég nagy feszültségek voltak a szövetségen belül. Ez már elég régóta húzódik. Most hozott egy döntést, hogy ő távozik igazándiból. Ennyi, tehát, hogy én el tudom képzelni nélküle, meg... Tehát, hogy
3: Már úgy tudom egyébként, mert volt korábban egy ilyen általa kezdeményezett bizalmatlansági szavazás, amit megnyert, meg Gyulai Miklós korábban, talán lehet, hogy tavaly történt, ez én se.
4: Tavaly vagy tavasszal, de igen, igen, tehát az volt, elmúlt egy évben.
3: Tehát, volt, tehát már az azt jelentette, hogy mennyi van ez azóta bizonyos szempontból érlelődött. Hát, azt gondolom, hogy sok ilyesmit látunk mostanság.
2: Na, akkor térjünk vissza a labdarúgáshoz. 2005-ben, augusztusban, jól emlékszem, volt egy Magyarország-Argentina labdarúgó mérkődés. Ott volt valamelyik ütök?
4: Én is ott voltam.
2: Zsuzsa?
3: Azt hiszem, igen.
2: Gondoltátok volna, hogy az a fiatal ember, aki beállt, majd egy perc múlva vancákra úgy csúszott rá, ki kellett állítani. És Markus Merk
4: volt, fogoros.
2: Azonnal kiállította, hogy hatan olyan fiatal ember, de már akkor tudtuk annak a fiatal embernek a nevét.
3: Bizony, hogy tudtuk.
2: Lionel Messinek hívják, de gondoltuk-e, hogy erről fogunk beszélgetni 21 év múlva.
3: És érdekes, hogy ez az argentin újságíró kolléga, akivel a minap beszélgettem, Martin Mazurnak hívják, ő maga emlegette föl ezt, hogy Messi állítólag nagyon sok interjújában utalt arra, hogy ő akkor, amiatt a kérdés miatt még azon aggódott, hogy vajon behívják-e újra a válogatottba.
4: így 21 év távlatában különösen
3: munkás. Az igen. Na hát. Még mi sem tudtuk itt Magyarországon a tehetségének az útját.
4: Nyilván Barcelona szurkolóként az ember elmegy, hogy lássa azt a titánt, aki, aki Ronaldinho mellett talán a jövő nagy futballistája lehet, és akkor egy percet kapunk a játékából, és nyilván akkor még a Népstadion lelátójáról sokat nem láttunk, csak azt láttuk, hogy valami történt. Azt szerintem ott minden ott lévő szurkoló nagyon sajnálta meg, aki a tévében látta, de hát ki gondolta volna, hogy aztán ebből ilyen karrier lesz, elképesztő.
2: Én ugye emlékszem, talán az edzésen is ott voltam, és akkor talán még nyilvános volt az edzés, és emlékszem, sokan azért már kiabáltak neki, hogy Lionel, vagy lehet talán, amikor melegített is már, tehát valamilyen szinten már az ilyen, a Messi név már valamár
4: így van. Tehát, hát úgy mutatkozott a Barcelonában, hogy egy ilyen átemelős gólja volt, és én azt a meccset láttam, előtte volt egy ugyanolyan, amit nem adtak meg Lesz miatt, majd 10 perc múlva megcsináltam még egyszer. Tehát lehetett látni, hogy ő nem az a zseni, akit jó, beállítják Zseninek, és akkor azért mi láttunk Robinho karriereket, és még lehetne sorolni. Róla azért lehetett tudni, hogy nagy futballista lesz, de hogy idáig jut, és eddig, tehát 26-ban még futballozik egy világbajnokságon, aki ezt 2005-ben megjósolta, azzal akarok beszélni az adás
5: után. Annyira tetszett a Messi, amikor ugye megnyerte a VB-t, és akkor nem is mondott arról semmit, hogy meddig, meg hogyan. Annyit mondott, hogy biztos, hogy még játszom, meg ki akarom élvezni, hogy világbajnokként pályára lépett. Ez volt a mondás. És aztán ugye közeledett, még mindig játszik, és akkor igazániból kimondani, szerintem valamikor idén mondták ki, hogy akkor oké, vállalom. És tehát nekem annyira tetszett ez a fajta hozzáállás, hogy nem az volt, hogy én már igen, végigcsinálom, hanem meglátjuk, én most ki akarom élvezni, hogy világbajnokként pályára lépek az argentin válogatottban. Tehát ő ezt akarta kielvezni.
4: És milyen jó lett menedzselve az ő pályafutásának az utolsó néhány éve, illetve hát most már ez valószínűleg az utolsó néhány éve, hogy
2: soha nem mondjuk az
4: ebből Inter Miami lett,
2: igen.
4: Ott rendezik a VB-t, az MLS első számú sztár élet, meg kell nézni, hogy milyen statisztikái vannak, és aztán szépen lassan eljutottunk 25-be, már csak egy év van
3: a ezek a folyamatok nem...
4: Tervszerű.
3: Ezt akarom mondani, ez nem véletlen abszolút. Alakult.
4: Hát azért mondom, így lesz megtervezve az egész. És teli találat, tele vannak a stadionok.
5: Akkor bronz meccs?
2: Az Miami-ban amerikai most értik, hogy miért nem amerikai válogatott, tehát el kell nekik magyarázni, mert ők nem tudják a válogatott fogalmát.
3: Igen, szóhoztátok ugye Ronaldot, és pont a hírek előtt említetted,
4: hogy vajon... Mit láttok ebben?
3: Nyilván van benne egy nagy adag frusztráció, amúgy is szerintem Ronaldo sokkal hajlamosabb a frusztráltságra, mint Messi.
4: Miért mondod?
3: Úgy, hogy én az egyik legnagyobb Ronaldo fan vagyok, és ezt mindig is vállaltam, és most is azt gondolom, hogy amit ez a játékos szintén sporták szeretetről, filozófiáról, értékekről, egyebekről kommunikált nekem, az mindig is nagyon-nagyon szimpatikus. Más típusú tehetsége van, mint nyilván Lionel Messinek, de inkább én arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ugye nagyon sokáig lesajnáltuk az MLS-t, a Major League Soccer-t, és ugye kétféle ilyen levezető utat láttunk, ugye, hogy van, aki a Saudi Ligába megy, és van, aki ugye Amerika felé veszi az útját, és lehet, hogy érdemes egyébként egyfajta nívó különbséget meghúzni, hogy azért az MLS egy egészen más, lehet, hogy messze nem olyan technikás játékosok gyülekezete, nem mintha a Saudi Liga az lenne, csak azt akarom mondani, hogy viszont ott, és ezt is szintén ugye nemzetközi elemzésekben lehetett olvasni, hogy viszont fizikálisan az olyan szinten frissen tartja az embert, hogy én valahogy azt látom, hogy Messi bizonyos tekintetben lehet, hogy ezzel, hogy ebbe az irányba indult el, sokkal jobb döntés hozott, mint Ronaldo, ugye a Szaudi irányba menet, bár hiába láttuk ugye, hogy az nyilván magához képest ott is nagyszerűen teljesített, és a többi, és a többi.

0: Én, tehát utoljára azt hiszem a Kattari VB-nek talán a csoportkörébe rúgott gólt a nagy tornán. Az én biztos... nem érzem, ne, bocsánat, tehát annyi, hogy nagyon becsülöm mindezt, amit elért. Nem tudom, hogy megmernék-e tenni azt, hogy nem kezdeted, vagy van-e ilyen, tehát nem tudjuk ezeket a belső viszonyokat, de én afelé hajlanék, hogy szerintem az lenne a jó megoldás.
1: Hogyha a válogatottnak lehet, szerintem egy dolgot nem érdemel meg Ronaldo, hogy ezen a VB-n, erről a VB-ről gól nélkül menjen haza. Ezt nem érdemli meg, mert én nagyon szurkolok annak, hogy neki legyen gólja és legyen pozitív élménye, mert amit ő tett a futballért, és ez a Messi-Ronaldo párharc, amit 20 éve nézünk, abban én, és úgy, hogy én nyilván nem kérdés, hogy kifelé húzok, de elismerem, amit ez a fickó produkált, azt mindenképpen megérdemli, hogy legyen gólja vagy góljai. Azt nem látom magam előtt, hogy itt ő beleszólna mondjuk a góllövőlistás küzdelembe. Ugyanakkor a portugál válogatott, és ezt megint csak szakemberek mondják, lehet, hogy jobb lenne egy 70 percben érkező Ronaldóval.
0: Ezt én így gondolom.
2: Ha
0: én
2: már is. Amerikában van a VB, akkor úgy tűnik, hogy meg fog valósulni, vagy akár megvalósulhat egy amerikai álom, ugyanis ugye a negyeddöntőben találkozhatna Portugália Argentinával jelenlegi számítás szerint. Tehát ott lehetne egy Messi, Ronaldo.
0: Portugálokat még csoport elsőnek kéne
2: ez. Igen, de haladnak az ígybe, de ez azért... megvalósulhat. Már most délutáni hír, hogy a legolcsóbb jegyet már 4000 dollárért kínálják.
1: 4000 dollár legolcsóbb.
2: Mert már mindenki így számol, hogy Portugália, Argentina, Messi, Ronaldo, és mire ismerjük, hogy a sors imádja, hogyha amerikánok kedvére járhat. Létrejön, és akkor 4000 dollárnál kezdődő jegyárak fognak menni a Portugál, Argentinra.
1: Hagy szúrjak be egy személyes történetet. Testvéremmel és két akkori egyetemi csoporttársával ott voltunk 2006-ban Stuttgartban a bronz meccsen, a városban. Uh-huh. És kimentünk a stadionhoz, és brazil szurkolók árulták a jegyeiket, és emlékeim szerint ilyen 100 vagy 150 euró lett volna a belépő, annyira adták volna, és akkor még nem az volt, hogy QR kód még milyen más, tehát valószínűleg igazi lehetett. Nyilván akkor erre nem volt pénzünk, de hogy akkoriban nagyjából ennyi összegért be lehetett menni egy bronz meccsre, és most azt mondod, 4000 dollár döbbenet.
2: Egy negyed döntő egyébként.
3: És eladják 2000...
1: eljeket. Tuti, mint a cukrot.
2: Hogy, hát ma már a Stanley kupáért ennek a sokszorosát kérik el, meg a különböző major sportok. Egyébként a 2008-as bécsi Európa-bajnoki döntő előtt, ugye, 2008, jól mondom. Ott mindössze a mérkőzés előtt 200 euróért kínáltak jegyet a spanyol-német döntőre, és akkor még tényleg megvehető volt, mert hogyha egyszer kezembe adták jegyet, más nem mehet be azzal. Most már ugye veszélyes.
0: Én 18-as VB-n voltam kint, és egy magyar ismerősöm, mert most a nevét vegye jótékony homály, az elődöntőre, a Szentpétervári elődöntőre névérték féláran vett jegyet, és ő mondta, hogy ő már többször volt itt tornán, tudja, hogy kell csinálni, ki a jegyüzér, aki keresni akarat, és ki az, amikor egy négyfős társaság vett négy jegyet, valaki nem tudott jönni, ő minél hamarabb túl akar adni rajta, nem érdekli, hogy mennyi pénzt, csak adjon túl rajta, és ő ezt tudja, és mondta, hogy menjek vele, és megcsinálta.
2: Na, hogy aztán létrejönne ez a bizonyos portugália Argentina.
3: Akkor erre szerezzem már egy ilyen negyedáros jegyet.
2: Erről fogunk beszélgetni, de nem ma, mert a Nemzeti Sportkör mára itt ér véget. Köszönöm szépen Csisztus Zsuzsának, Gergelics Józsefnek és Bitman Emilnek, hogy itt voltak, és megosztottátok a gondolataitokat a hallgatókkal.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Beragadtak a kezdés alkalmával a portugálok. Cristiano Ronaldóiknak ezúttal a VB újonc üzbégek ellen kell mérkőzniük. Kezdés 19 órától. Majd az első kör legjobb mérkőzését játszó angolok a szintén három pontos afrikaiakkal csapnak össze. Anglia, Gána, labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés élőben 22 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Hát amint az előbb hallhattak, azok lesznek a 23. labdarúgó VB 13. napján, de hogy mi történt a 12-en, ezt összefoglalja önöknek Somogyi Zsófia.

Messi gólrekorder lett, csapata a címvédő Argentína tovább jutott csoportjából, és szintén bejutott a 32 közé Franciaország és a Norvégia is az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokságon.

0: A 39. születésnapját szerdán ünneplő argentin Lionel Messi a J-csoport második fordulójában Dallasban az Ausztria elleni találkozón történelmet írt, és immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén. A mérkőzés részleteit Németh Kornéltól hallják.
1: Argentina második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó világbajnokságon. A végeredmény 105 ezer néző előtt Dallasban a címvédő 2-0-es győzelmét jelenti Ausztria ellen. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy nagyon sokat beszélhettünk Lionel Messiről, aki természetesen ezúttal is főszereplő volt. A 9. percben egy nagyon hosszú videózás után megítélt 11-est azonban a kapu mellé lőtt. Ekkor még nem tudta megdönteni Miroslav Klose rekordját. Nem kellett azonban nagyon-nagyon sokáig várni. A 38. percben Medina beadását követően Messi ballal a jobb alsóba helyezte a labdát. Ez pedig azt jelentette, hogy megdöntötte Miroslav Klose rekordját, és 17. találatát szerezte a világbajnokságokon. Ezzel ő lett a tornák történetének legeredményesebb labdarúgója. Ez volt a félidei eredmény. Az argentinok vezettek tehát a szünetben. A második játékrészre próbált helyenként változtatni az osztrák csapat, amely nagyon szívósan küzdött, tényleg mindent megtett, ami az erejéből tellett. Volt is egy veszélyes szabadrúgása az osztrák válogatottnak. Zabitzer a 16-os csücskéről tesztelt Emiliano Martinez a második félidő közepén, de az argentin világbajnok kapus látványos vetődéssel hárított. Amikor is már eljutottunk a hajrához, ahol a sógoraik mindent egy lapra feltéve próbálkoztak, viszont nem tudtak gólt szerezni. A 95. percben pedig jött a csattanó, a slusszpoén. Ki más, Lionel Messi 18-szor a világbajnokságok történetében. 2006-ban volt ugye az első VB-je, és most szerzi 28. VB meccsén a 18. gólját. Szóval Lionel Messi duplájával Argentina, Ausztria 2-0.
0: A címvédő argentinok csapatkapitánya tehát ott folytatja, ahol a 2022-es tornán abba hagyta. Teljesítményével újfent ámulatba ejtette a világot. Messi a különböző médiumok kommentátorait is lenyűgözte. A 8-szoros aranylabdás így nyilatkozott történelmi sikere után.
2: Nagyon örülök a győzelemnek, mert nem volt egyszerű. Ezen a VB-n minden mérkőzés intenzív. A csapatok jó erőállapotban vannak, sokat kell dolgoznunk a pályán. Értékes siker ez, kicsit nyugodtabbak lehetünk az utolsó forduló előtt. A gólrekordommal nem igazán foglalkoztam, szeretném megünnepelni a csapattársaimmal.
0: Most pedig hallgassuk meg a szövetségi kapitány Lionel Scaloni értékelését is.
3: Az összkép ezúttal is az volt, mint mindig, és ugyanaz az érzés, Messi dönt, kemény meccs volt. Fontos volt a lelki békénk miatt, a végén szükségünk volt rá. Nagyon boldog vagyok Leo teljesítménye láttán, ismét ő jelentette a különbséget. A csapat pontosan tudja, néha szenvednünk kell, és még ha nem is igazán jelentettek ránk az osztrákok jelentős veszélyt, keveset volt nálunk a labda, szóval megszenvedtünk. De ezért is jár a dicséret, még ha tudjuk is, jobban kell játszanunk. A társaság legnagyobb érdeme az, hogy mindig pontosan tudja, mit kell tennie. Ausztria kemény ellenfél, taktikusan játszott, nem hajszolt ugyan minden labdát, viszont fizikailag kemények voltak, nem lankadhatott a figyelmünk egyetlen percig sem. Szóval örülök a továbbjutásnak, még ha kívülről úgy is tűnhetett, hogy könnyű dolgunk volt, ez nem így van.
0: Ralf Rangnick, Ausztria szövetségi kapitánya így nyilatkozott.
4: Da wäre mehr drin gewesen. Insgesamt war der Auftritt, so wie wir uns das eigentlich vorgenommen hatten, mutig, couragiert, auch immer wieder Phasen mit eigenem Ballbesitz gehabt.
5: Ebben több volt. Összességében a mérkőzés pedig olyan volt, mint amilyennek valójában elterveztük. Bátor, elszánt, és mindig voltak fázisok saját labdabirtoklással is. Talán az egyik vagy másik szituációban még egy kicsit több bátorságot kívántam volna, vagy egy-két távoli lövést, ami lehetséges lett volna az első fél időben. A végén valójában minden egy 1-0-ra mutatott, és a második gól már rendkívül bosszantó volt. Az a mód is, ahogyan mi magunk is hozzájárultunk ahhoz, hogy még egyszer sor kerüljön erre a kontrára. Kétszer volt lehetőség a labdát a kapu elé ívelni, és aztán nem tettük meg. A harmadik alkalommal pedig, amikor jobb lett volna visszajátszani a kapusnak, vagy még egyszer felépíteni, akkor eltaláltuk az ellenfelet. Bosszantó. Az is, hogy a VAR-nak nem volt meg a bátorsága, mint a büntetőnél. Egyértelmű szabálytalanság Schlager ellen, de igen, sajnos nem volt meg a bátorsága, hogy ezt megmondja a játékvezetőnek. De még egyszer mondom, összességében ez egy jó játék volt a részünkről. Többet érdemeltünk volna, mint egy 2-0. Az 1-0-al jobban jártunk volna, így az utolsó meccsen pedig mindenféleképpen szükségünk van még egy pontra.
0: A mérkőzés kapcsán a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc osztotta meg gondolatait.
6: Nehéz szavakat találni Messi zsenialitására, de azért próbáljuk objektíven elemezni mindkét csapatot, és azért kezdjük az osztrákokkal, hiszen valójában a két csapat között reálisan azért komoly kvalitásbeli különbség van. Az osztrák csapat megpróbált egy ilyen Lipcse-Salzburg stílusban védekezni, elsősorban a labda elleni játékban próbáltak érvényesülni, ami azt jelenti, hogy letámadták az argentinokat már az ellenfél tér felén, a középső harmadban szintén, és ezekből a megszerzett labdákból, vagy az elképzeléseik által a megszerzett labdákból egy rendezetlen argentin védelemre lehetett volna kontrajátékot vezényelni, illetve különböző oldalszabadrugás vagy szöglet variációkból, illetve ami még egy harmadik nyerési pont lehetett volna az osztrákoknak, az a széleken való beadásokra való érkezés. Összességében egy nagyon párharcerős, szervezett és magasságbeli fölénnyel rendelkező osztrák csapat volt a pályán. Ez mind-mind szép, a mérkőzés terv teljesen logikus volt, Ralf Rangnick a második félidőben még kockáztatott is abból a szempontból, hogy egy picit gyengített a középpályát a támadósornak a erényére, és 4-4-2-es játékrendszerre állt át, ahol még a szélsők is befelé játszottak, tehát ez klasszikusan ilyen 4-2-2-2-essé alakult, mindent megtettek. Na de beszéljünk akkor egy pár szót az argentinokról is, mert megérdemlik, sikerült folyamatosan kibújni az osztrák letámadás elől. Gyorsan, kombinatívan játszottak, rendkívül jó formát mutattak, dinamikusan futballoztak, megszerezték korán a vezetést teljesen megérdemelten. Ugyan elég sok játék megszakítással volt az első fél idő, az osztrákok néhol, olykor-olykor azért a durvaság határát is súrolták, viszont a második fél időben látványosan visszavett az argentin válogatott, de pontosan annyi tudatosság volt benne, hogy igazából kontroll alatt volt a játék, és valójában menedzselték úgymond divatos szóval az 1-0-es vezetésüket, és ahogy az osztrákok kockáztattak, egyre inkább borítékolható volt, hogy egy kontratámadással el fogják tudni dönteni a mérkőzést. Óriási kvalitásbeli különbség van a két csapat között, ráadásul a kispadról beszálló játékosok szintén valódi minőséget hoztak az argentin csapatba, de hát az igazi csupa nagybetűvel lévő minőség az Lionel Messi volt, és még egy dolgot hadd említsek meg, látszik is, hogy a társak rájátszanak a lehető legtöbb szituációban, őt keresik labdával, és az pedig, hogy a második gólja után micsoda gólörömöt szabadított fel a játékos társakban, hogy még a teljes kispad is oda szaladt Messihez, és gyakorlatilag 5-6 perce vége a találkozónak, és még mindig folyamatosan mindenki Messit ölelgeti. Teljesen megérdemli, de hangsúlyozom, hogy ez a válogatott, ez az argentin válogatott nem egy személyben Messi válogatott, hanem az összes többi mellette, körülötte játszó labdarúgó is top szintet képvisel, és most egy új oldaláról mutatkozott be az argentin válogatott. Európai szemmel nézve is top védekezést nyújtott, mind szervezettségben, mind egyéni kvalitásokban, mind egyéni teljesítményekben.
0: Ugyanebben a négyesben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto FC csatára Nadir Benbouali fejelte. Jordánia ezzel már biztosan kiesett. Benbouali gólja egyben azt is jelenti, hogy 40 éves Détári Lajos után született ismét NB1-es gól a világbajnokságon. Détári Lajos akkor Kanada ellen talált be. Következzék most a két válogatott szövetségi kapitányának értékelése. Elsőként Algéria csapatát irányító Vladimir Petkovic, aki úgy fogalmazott, megérdemelt a sikerük.
7: Come lei ha detto, abbiamo pagato un errore subito.
8: Amint hibáztunk, megbüntettek bennünket. Szerencsén sem volt, pedig két jó meccset játszottunk, szóval ezúttal megérdemelten nyertünk. A győzelem magabiztosságot kell, hogy adjon. Ha megnézik, 600 passzunk volt, 72%-ban nálunk volt a labda, volt vagy 17-18 kaprólövésünk, ez mindent elmond. Gratulálok az ellenfelünknek is, masszívak voltak, nehéz volt őket feltörni, mindent megtettek a jó eredmény érdekében. Technikailag is rendben voltak, de szerencsére hittünk magunkban a végzetekig, és nagyszerű napot zártunk.
0: Bene Ferenc úgy fogalmazott, megérdemelt Algéria sikere.
9: Jordánia szerzett vezetést. Ez az első félidő végén történt az, hogy Zeruki eladta a labdát a saját térfelén, ebből kontratámadást indított Jordánia. Érdekes volt, hogy balról visszagújított labdát Altamari gyakorlatilag egy hatalmas lyukat rúgott a labdába, úgyhogy épp hogy hozzáért egy picit, ezt úgy szoktuk mondani, hogy meghámozta a labdát. És ennek ellenére ez egy rendkívül jó cselnek bizonyult, hiszen mögötte érkezett Árás Zen, aki a vallásóba továbbította a labdát. Meglepetés a Jordánia vezetett 1-0-ra. A második félidőben, tehát pontosabban a szünetben beállt Benbouali, és ez remek húzásnak bizonyult Petkovic edzőtől, hiszen az addigi játék képe ugyan nem változott meg, hiszen továbbra is Algéria dominált, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nem érdemtelenül, de sikerült fordítani az algír csapatnak. Ráadásul két szöglet utáni góllal, az elsőt pont a győri vendégjátékos Benbouali szerezte, úgyhogy pici magyar vonatkozású híre is van ennek a találkozónak. Egyébként érezni lehetett, hogy a jordán válogatott, mivel a labdaszerzések utáni átmeneteik rendkívül pontatlanok, tehát továbbra is inkább hosszú indításokkal próbálkoztak, amikor pedig mondjuk olyan kontratámadási lehetőségek voltak, hogy mondjuk létszámozónak szituációba elindultak az ellenfél kapuja felé, akkor meg legtöbb esetben elpasszolták magukat, rossz döntéseket hoztak, vagy nem értették meg egymást. Tényleg olyan érzésem volt, hogy valahogy nincs megkomponálva ez a jordániai válogatott az előrejátékot tekintve, és hát gyakorlatilag egy második szögletből megpecsételte a sorsukat, és a 83. percben megszületett a győztes gól. Alapjában véve a jordán válogatott az első félidei vezetését is inkább a szerencsének köszönhette. Az algériaiak játékától én igazából személy szerint nem voltam azért elájulva, de igazából mindkét csapatot dicséret illeti, taktikailag, főleg védekezés szempontjából top szinten teljesítettek, de úgy vélem, hogy az előrejátékot tekintve nincs meg az a kvalitás egyik válogatottnál sem, hogy mondjuk a legjobb 16 közé eljussanak. Algéria viszont ezzel, bár a gólkülönbsége nem túl fényes, de azért nagy lépést tett annak érdekében, hogy legalább a 32 közébe tudjon jutni.
0: A J-csoport zárófordulójában majd Jordánia, Argentina és Algéria, Ausztria találkozókat rendeznek. Franciaország 3-0-ra legyőzte Irakot az I-csoport philadelphiai mérkőzésén, Kylian Mbappé duplázott, így a tornán 4, a VB-k történetében 16 gólnál jár, és beérte a német Miroslav Klózét. A találkozó vihar miatt az első játékrész után 1-0-ás állásnál majdnem 2 órával később folytatódott. A franciák harmadik gólját Ousmane Dembélé szerezte, 3-0-ás győzelmével a 2022-ben döntős csapat tovább jutott a csoportból. Mbappé 100. mérkőzésén szerepelt a válogatottban, ő a negyedik játékos, aki legalább 3 egymást követő világbajnoki mérkőzésen legalább 2 gólt lő. Eddig Guillermo Stabile, Kocsis Sándor és Lionel Messi volt képes hasonlóra. Mbappénak ez volt a 6. VB mérkőzése, amelyen legalább 2 gólt szerzett, ami egyedülálló teljesítmény. Hallgassuk most meg az ő értékelését.
10: Mindannyian nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Hosszú nap volt a mai, de végig koncentráltunk, így elértük a mára kitűzött célunkat. A vihar sem tudott kizökkenteni minket, és megérte várnunk, mert megmutattuk, hogy sokáig juthatunk a tornán.
0: Következzen a franciák szövetségi kapitánya, Didier Deschamps.
11: C'est la première fois que ça m'arrive, j'espère que c'est la dernière pour les joueurs aussi, mais bon, on sait que
8: Először fordult velem elő ilyen hosszú szünet, de remélem a játékosok nevében is ez volt egyben az utolsó is. Tisztában vagyunk a veszélyekkel, de így túl sok a mérkőzés kezdete és vége közt eltelt idő. Különösen annak fényében, hogy 4 nap múlva újabb meccsünk van, ám a lényeg a 2 mérkőzésen megszerzett 6 pont, és hogy megvan a továbbjutás. Ami pedig a kulcsjátékosaimat illeti, bízom Dembélében, szerencsére ő sem kételkedik önmagában, de amit ma nyújtott, az nagyon fontos volt neki is és nekünk is, hiszen fontos szerep vár még rá. Akárcsak Kylian, ebben semmi új nincs, de Osman mostanában nem mutatja meg a képességeit, pedig legalább olyan jó, ráadásul sokszor szerencsésen volt, visszaesett, nem igazán ment neki a játék, pedig már 2018 óta itt van velünk. Mbappé magasra teszi magának a lécet, érte nem aggódom.
0: Az iraki csapat pedig továbbra is nyeretlen a világbajnokságokon, 1986-ban 3 verességgel esett ki. A Franciaország-Irak mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
11: Osztálykülönbséget gondoltunk mérkőzésre a két csapat között, és ezt meg is kaptuk a meccstől. A franciák nagyon bekezdtek, záporoztak a helyzetek, 3 helyen cseréltek az előző mérkőzéshez képest, bekerült Digne, Manu Koné és Bradley Barcola. Nem gyengültek a franciák, sőt, nagyon jól játszottak. A 14. percben a jobb szélen Orisse, aki már akkor többegyére vette meg Doskint, akit a Pilsenből ismerhetünk, a Ferencváros ellen játszott, kényszerítőzött Mbappéval, és a visszakapott labdát Mbappé a jobb összeket a helyről 18 méterről ballal nagyon szépen lőtte a hosszú sarokba. Ennek a története az, hogy Mbappé 100. mérkőzését játsza, és 59. gólját lövi a válogatottba, tehát fantasztikus mutatói vannak, és még valami, 2 gólra megközelítette Messit, akik 18 gólos a világbajnokság történetében, Mbappével pedig 16 gólos. Hatalmas vihar zúdult a pályára, a félidő fele után, körülbelül a 30. perc körül kezdett esni az eső, és a szünetben, ugye villámlásnál van ez a szabály most a világbajnokságon, hogyha villám van, akkor minimum fél órára be kell szüntetni a mérkőzést, és utána 10 percenként nézik az időjárást. Na most itt beszüntették a mérkőzést a félidőben, és ez a mérkőzés így összesen, mivel 11-kor kezdődött magyar idő szerint, a második félidőt hajnali 2-kor kezdték, tehát 3 óra múlva kezdődött a második félidő, és 4 óra hosszáig tartott ez a mérkőzés, újra kellett bemelegíteni, újra ráhangolódni. Na most ez a franciáknak sikerült megint csak jobban, attól függetlenül, hogy az első 10 percben irakiak sokkal jobban játszottak, mint addig. Itt már voltak támadásaik, a franciák növelni tudták az előnyüket, méghozzá egy óriási hibából. A mai modern futballban a kirúgásokat úgy szokták ugye elvégezni, hogy a kapus mellé föláll 2 védő. Na most a jobb oldali védő előtt volt a labda, le akarta passzolni a kapusának az ötösön, elpasszolta előtte, Dembélé egyből visszaadta középen Mbappénak, aki az üres kapuba lőtt. Aztán Dembélének igazságot szolgáltatott a sors, visszakapta, mert Olise fantasztikus gólpaszt adott neki a 66. percben, bal külsővel 30 méterről belökte 2 védő közé, Dembélé pedig az átvételével lerázta ezt a 2 védőt, és gyönyörűen lőtt a hosszú sarokba jobb lábbal a jobb összekötő helyéről.

0: A csoportban a franciák mellett biztos továbbjutó már Norvégia válogatottja is, és nem csak Kylian Mbappé, hanem Erling Haaland is duplázott. A világbajnokságra 1998 után visszatérő Norvégia 3-2-re nyert Szenegál ellen a csoportkör második fordulójában New Yorkban. Haaland duplázott, aki így már 4 gólnál jár. A találkozó első gólját a norvég Markus Pedersen szerezte. Norvégia szövetségkapitánya Ståle Solbakken, aki a siker után egyből a feleségéhez rohant oda, természetesen elégedetten összegzett.
1: Csodálatos nap ez a mai, erről szól a futball. A mérkőzés végén ugyan beszorítottak minket, de a meccs egészét nézve nagyszerűen játszottunk. Elől és hátul is remekül teljesítettünk, jól érkeztünk a második labdákra, veszélyesek voltak a kontratámadásaink, és hátul is fegyelmezetten zárt a védelem. Most viszont már csak a franciákra összpontosítunk.
0: Hallgassuk meg Szenegál szövetségkapitányát Pep Thiaut, aki úgy fogalmazott, a legrosszabbkor kapták a gólokat.
2: Nem volt egy egyszerű mérkőzés, egy nagyon erős Norvégia ellen, ráadásul nehéz helyzetben is voltunk. Roppant hatékonyak, és ez ma meg is látszott, a lehető legrosszabbkor kaptuk a gólokat. Röviddel a szünet előtt, majd rögtön, ahogy kijöttünk a második félidőre, szóval gratulálnunk kell nekik. De a saját játékosaimat is csak bíztatni tudom. Nem kerültünk ugyan könnyebb helyzetbe, hisz a 3 pontért jöttünk, de ez nem a mi napunk volt. Mégsem adtuk fel, és volt pozitív válasza a csapatomnak a nehézségekre. Egy találkozónk még hátra van, arra kell koncentrálnunk, és továbbra is mindent megtenni, amit csak tudunk. Le kell győznünk Irakot, és meglátjuk, ez mire lesz elegendő.
0: A csoport utolsó fordulójában Norvégia, Franciaország és Szenegál Irak összecsapásokat rendeznek. A norvég-francia mérkőzés a csoport első helyéről dönt majd.
3: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunaworld-ön.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem indul nemzetközi kupában a bajnok Pécs női kosárlabda csapata. Távozik posztjáról Gyulai Miklós, az atlétikai szövetség elnöke. Jó napot kívánok, Berra Emese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Műsorunkat egy szomorú hírrel kezdjük. Tragikus hirtelenséggel Szófiában elhunyt német Janet, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. Bolgár sajtóhír szerint szófiai lakhelyen a 11. emeletről zuhant a mélybe. Német Janet 2017-ben az újvidéki Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a 2019-es bukaresti kontinensbajnokságon bronzérmes volt. 2023-ban bejelentette, hogy Bulgáriát szeretné képviselni a versenyeken. Értesülések szerint az utóbbi időben depresszióban szenvedett és pszichológushoz is járt. Német Janet 32 éves volt. Nem indul az Euroligában az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idény bajnoki aranyérmese írásban tájékoztatta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét és a nyilvánosságot is arról, hogy a 2026-27-es szezonban nem nevez az európai kupasorozatokba. Az elmúlt hónapokban klubunk mindent megtett annak érdekében, hogy megteremtse az európai szerepléshez szükséges pénzügyi feltételeket, azonban a jelenlegi helyzetben felelős döntést kellett hoznunk, közölte a klub ügyvezetője Göbl Gábor. A Pécs mellett az Eltebe, az Újbuda sem indul a nemzetközi porondon. A fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában indulhatott volna, ám a pécsiekhez hasonló indok miatt ezt végül nem vállalta. Szeptember 1-ével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető a szervezet honlapján megjelent nyílt levelében hangsúlyozta, teljes körű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa be lemondását, és ezzel teremtsék meg a teljes körű tisztújítás lehetőségét a versenyszezon után, szeptemberben. Immár Lionel Messi a labdarúgó világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosa. A címvédő argentinok tegnap Messi 2 góljával 2-0-ra győztek Ausztria ellen a J csoportban, így bejutottak a 32 közé. A 8-szoros aranylabdás Messi 18 góljával már egyedül a legtöbb gólt szerző játékos a VB-n, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. Most Lionel Messit halljuk.
2: Nagyon örülök a győzelemnek, mert nem volt egyszerű. Ezen a VB-n minden mérkőzés intenzív. A csapatok jó erőállapotban vannak, sokat kell dolgoznunk a pályán. Értékes siker ez, kicsit nyugodtabbak lehetünk az utolsó forduló előtt. A gólrekordommal nem igazán foglalkoztam, szeretném megünnepelni a csapattársaimmal.
1: Ugyanebben a négyesben, tehát a J jelűben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re múlta fölül Jordániát. Az algériak egyenlítő gólját az Eto'o FC csatára Nadir Benbouali fejelte, 40 év után született újra olyan gól a futballvilágbajnokságok történetében, amelyet a magyar élvonalban futballozó játékos szerzett. Legutóbb 1986-ban Kanadának Détári Lajos talált be. Az I csoportban Kylian Mbappé 2 góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0-es sikerhez, így már ő is 16 gólnál tart a világbajnokságokon. A kvartett másik mérkőzésén Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál. A már tovább jutott franciák és norvégok pénteken 21 órától a csoport elsőségért csapnak össze. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. Még sokan vagyunk, redukálni kell a keretet, mondta Borbély Balázs, a bajnok ezüstérmes Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője, aki tavaly még a Győrt segítette bajnoki címhez. A szakember elmondta, hogy hamarosan edzőtáborba megy a csapat, majd elkezdik a felkészülést a Vojvodina elleni Európa Liga selejtezőre. Borbély Balázzsal Andrássy Gyula beszélgetett.
3: Hát úgy igazából nem volt elképzelésem, csak tudtam, hogy mit és hogy akarunk csinálni. Nyilván túl vagyunk a felkészülés, nyári felkészülésnek az első szakaszán, főleg a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, amit ugye lezártunk egy barátságos mérkőzése. Hál' Istennek mindenki túlélte, nem történt semmilyen sérülés az első két hét után, úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Ma már kezdjük az edzőtábort, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a felkészülésnek a második szakaszát, amiben sokkal több taktikai elemet fogunk majd gyakorolni. Az egyik célom az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, vagy alakítsunk ki, ahol szívesen járnak a játékosok, és szívesen is jól érzik magukat, és tényleg nem akarnak innen hazamenni, hanem tényleg jól érzik itt magukat. Ha ilyen a visszajelzés, akkor ez úgy néz ki, hogy jól alakul, de nyilván van hova még fejlődni, meg van még mit csiszolni ezen a dolgon is.
4: És milyen ez az élmény a vezetőedzői oldalról?
3: Abszolút pozitív, mert tényleg én is úgy érzem, hogy jól érzik magukat a játékosokat, beleálltak a munkába, senki nem panaszkodik, senki nem keres kifogásokat, hanem tesszük a dolgunkat, és én remélem, hogy a megfelelő tudatos munka az eredményhez vezet.
4: Vannak érkező távozók, hosszabbítók, már többet is bejelentett a Ferencváros hivatalosan is. Mekkora átalakulással számol, és ami talán engem jobban érdekelne, hogy tekintve a Hajnal Tamással ápolt jó viszony által, hogy a sportigazgatóra mennyiben egyeztet a keretátalakításban, mekkora szabad kezet kap ebben?
3: Hát abszolút közös döntések, mindent megbeszélünk. Én úgy gondolom, hogy főleg ez a nyári átigazolási időszak, ez általában intenzív. Én úgy gondolom, hogy egyelőre még mindig sokan vagyunk, úgyhogy redukálni fog kelleni majd a keretet. Nem mondom, hogy ahogy említettem a válasz elején, hogy mindent egyeztetünk, mindenről beszélünk, és általában ez a közös döntések.
4: Győrből egyébként volt már ajánlása? Játékos téren?
3: Jaj, nem.
4: Két hét múlva kezdődik ugye az első tétmérkőzés is, Vojvodina az ellenfél, nem megoldhatatlan feladat, nem is kell sokat utazni. Hogyan látja ezt a párharcot?
3: Szerintem a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk a hat csapatból, de igazából semmit nem változtat az a tényen, hogy mi erre legjobban fel szeretnénk készülni, és tovább szeretnénk jutni. Mondom, elérkeztünk a felkészülés másik szakaszába, az edzőtáborba tényleg rengeteget fogunk dolgozni a taktikai elemeken, és miután hazaérünk, már csak a Vojvodinára fogunk készülni.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar, az európai, valamint a pánamerikai ökölvívó szövetség közösen megalapította a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóról elnevezett papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg a két földrész legjobbjainak részvételével. A létrehozott csapatverseny célja, hogy a sportág értékeit a lehető legszélesebb közönséghez juttassa el, és új inspirációt nyújtson a világ fiatal ökölvívóinak és szurkolóinak. Kovács István, a szövetség olimpiai bajnok elnökét Elpap István kérdezte.
5: Most már lassan egy fél éve vágtunk neki a szervezésnek és a tervezésnek, és az ötlet kibontakozásának. A Pánamerikai Szövetséggel és az Európai Boxszövetséggel közösen szeretnénk létrehozni, sőt most már egész biztos, hogy létre is hoztuk, hiszen aláírták a szerződést, ők is, mi is, egy olyan csapatversenyt, egy olyan csapattalálkozót, ahol Európa legjobbjai és a Pánamerikai Szövetség legjobbjai. Ők Pánamerikának hívják, mi úgy hívjuk, hogy amerikai kontinens, de természetesen a Dél-Amerika, Észak-Amerika összevont kontinensről beszélünk. Aktuálisan mindig az épp előtte megrendezésre kerülő Európa-bajnokság legjobb ökölvívói közül és a pánamerikai bajnokság legjobb ökölvívói közül kell kiválasztani a saját szövetségének azt a 10-10 versenyzőt, 5 fiút, 5 lányt, olimpiai súlycsoportokban, a legfelső és a legalsó súlycsoportokat elhagyva, hiszen az olimpián 7-7 súlycsoportban szerepelnek majd az ökölvívók, itt 5-5 súlycsoportban szerepelhetnek, és a saját kontinensüket, tehát nem az országot, hanem a saját kontinensüket képviselve fognak majd szorítóba lépni itt Budapesten az első papkupán. Ez egy csapat találkozó, de túlmutat azon, hogy csapattalálkozó, hiszen nem az országot, nem saját magukat, hanem magát a kontinenst képviselik. Ez több sportágban, tenisztől kezdve, még atlétikában is, de golfban ott van ugye a Ryder Cup, ez már több sportág megcsinálta. Ökölvívásban erre még eddig nem volt példa. Ez egy egyedülálló kezdeményezés. Nem véletlenül időzítettük a bejelentést és az aláírásnak a nyilvánosságra hozását az olimpia napján, hiszen egy háromszoros olimpia bajnokról neveztük el Papp Laci bácsi emléke előtt tisztelegve, és azt az örökséget tovább vívva, amit ránk hagyott, meg a nemzetközi ökölvívás ránk hagyott, és ez, ahogy te is említetted, november 14-én lesz itt Budapesten az első, aztán két év múlva megy az európai csapat, reményeink szerint a bajnoki címvédőként megy majd Amerikába a második ilyen rendezvényre. Ezt két évente szeretnénk megrendezni, mint ahogy igazodunk egyébként magához a versenynaptárhoz is, hiszen két évente van Európa-bajnokság is, akkor nyílik meg a lehetőség szelektálni, kiválasztani a 10 legkiválóbb 5 fiú, 5 lány európai ökölvívőt, aki majd szintén abban az évben megrendezésre kerülő pánamerikai bajnokság 10 legjobb ökölvívójával találkozik.
1: A Nemzeti Sport Krónika ezzel véget ért, Berelmesét hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: 2026. június 23-án, kedden, egy perc elmúlt 17:30. Ma van az olimpia napja, és ennek kapcsán Belki Krisztián vasárnap a Sportreggel vendége volt, Kovács Erika és Erdély Márk beszélgetett vele.
8: Ugye 2007-ben volt egy EB aranyérem, aztán 2008-ban is volt egy EB aranyérem, 2009-ben Milánóban is, 2009-ben a londoni VB-n ezüstérem, aztán 10-ben a rotterdami VB-n aranyérem, az volt az első VB címed, a berlini EB-n egy évvel később aranyérem, és ugyanabban az évben egy aranyérem a tokiói VB-n is, remélem, hogy jól soroltam.
9: Szerintem utána... ő már nem tudja.
8: Nem, nagyjából amúgy próbáltam figyelni, de összemosodtak. És utána jött ugye 2012-ben szintén egy EB aranyérem.
10: Igen.
8: Erika, te hova szerettél volna visszatérni? 2011-re szerettél volna
9: rákérdezni? Igen, mert ott jött egy VB arany, de ugye ott volt megint az a kvalifikációs világbajnokság, ahol hiába volt világbajnoki aranyérme Krisztiánnak lólengésben. Két másik szeren is egy minimál pontszámot el kellett ahhoz érnie az érmeseknek, hogy kvalifikálják magukat.
8: De mi értelme? Hát ez manapság is így van?
10: Manapság egy picivel könnyebb már a kvalifikációs
9: rendszer. De pont ezt beszéltük Kovács Zsófival két héttel ezelőtt, hogy azért annyira nem egyszerű még mindig. Hát,
10: jó, mondjuk azért
9: meg erős a mezőny. Amúgy.
10: Igen, akkor nem volt erős.
9: Nem azt mondtam, hogy a torna, nem, a tornászok tudom, mezőnye az mindig egy nagy sportág a torna, hát ez, tehát hogy borzasztó.
10: Hál' Istennek, igen, szóval ha azt nézzük, hogy egy világbajnokságon elindul majdnem 500 versenyző, az olimpián 96-ra redukálódik, azért igen, az ott egy nagyon kemény rossz szűrő. És
9: de menjünk vissza oda, hogy mi volt a másik kettő, mert...
10: Akkor tegyük tisztába, ugye nyilván a nehézségek azok mindig a kvalifikációs rendszerrel kezdődnek. A 2007 Stuttgart Peking előtt csak VB aranyérem.
9: Az egyszeresnek, igen.
10: Az egyszeresnek, a szerspecialistának. Utána jött a következő 4 éves ciklus, ahol hát így tisztában voltunk a szabályokkal, de mégis valahogy mindig változtattak meg, sosem egyértelműek a dolgok, vagy csak lehet, hogy nekünk nem egyértelmű. De a 2011-es világbajnokságon úgy szólt a kvalifikációs szabály, hogy lólengésben elég egy érmet szerezni, vagy az adott szereden szerspecialistaként a döntőben egy érmet szerezni, de a selejtezőn a főszered mellett minimum 2 szeren kell indulnod, és az összpontszámok 85%-ás átlagát el kell érni. Szóval, hogy ez ilyen eléggé bonyolultan hangzik, és ugye nekem is ott azért rezgett megint, vagy hát mindig valamilyen rezeg a léz, de aztán valahogy jól jövünk ki belőle szerencsére.
9: Csak hogy érd. Felállították, na 6 szer van, megvan az olimpiai szersorrend, ami mennek sorban. Nagyon frankó kitalálták Krisztiánék, hogy minden második szer lesz az övé.
8: Az nekem pont... magyarázat, azt nem a Krisznek mondod, hogy kellett
9: hogy
8: volna.
9: Az pont jó lesz a lábának, tehát, hogy ló,
10: igen.
9: Ugrás, ugye?
10: Igen. Hogy
9: csak
10: igazából...
9: aztán megint jött valami.
10: Hát igen, ugye első körben 4 szeren készültünk, hogy azért, ha véletlenül bármi történik, akkor legyen egy talomba. És hát ugye ugrás volt a ló mellett volt az ugrás nyújtó gyűrű. Korlátra nem mertünk fölmenni, mert ott sok olyan dolog van, ahol az ujjam eltörhet, vagy bármi, azt nem mertük kockáztatni.
9: Hát a talaj
10: meg viszont ugye a bokám az meg eleve nem volt túl jó, és az ugráson megsérültem. Úgyhogy hiába lett volna egy egész jó gyakorlatom nyújton és gyűrűn, nem tudtam leugrani, úgyhogy a dupla szuplék helyett csak egy szaltóval jöttem le mindenhonnan, magyarul kisebb értékű gyakorlatot tudtam csinálni, de megcsináltuk, nyújton kezdett, illetve nem, korláton kezdett a csapat, én nyújton csatlakoztam, volt egy szerpihenőm a talaj, és utána lovon csináltam egy, hál' Istennek már akkor is egy olyan lógyakorlatot, amivel elsőként kerültem be a döntőbe. Aztán a ló után elmentem gyűrűzni, ami inkább egy ilyen Cirque du Soleil szisztémája.
9: Szóval, hogyha azt mondtam, hogy keressük meg azt az úszóversenyét, akkor inkább azt mondom, hogy azt a 11-es gyűrű gyakorlatát.
10: Ezt én is visszanézném szívesen.
9: Ne haragudj, aztán megbocsát, tehát abból nem jössz rá, hogy Berki Krisztián leendő olimpiai bajnok van a szeren. Oké, hogy nem azon a szeren, de nem bántás, de az nem te vagy, vagy hát, nem tudom.
8: Akkor az nem Tollán Szilveszter gyakorlata volt.
10: Nem, ez nem az, amit Szilastól láttunk akár 2000 vagy 2002-ben a debreceni VB-n, de sose tudtam volna csinálni, de azért volt egy olyan gyakorlat, amivel azt a pontszámot, amit el kellett érni, azt meg tudtuk volna tornázni.
9: Kevésen múlt, ugye?
10: Igen, és igazából itt is az jött ki, hogy ugye én nagyon sokat gyakoroltam. A versenysúlyom általában ilyen 68-69 kiló volt a világbajnokság előtti versenyeken, viszont a többszernek köszönhetően fölment a súlyom, több izom jött rám, 71-71,5 kiló között voltam. Jó erőben voltam szerencsére minden szer tekintetében. És
8: érdekes éppen, hogy ezt csak tornába tudod elmondani, hogy a több szer miatt fölment a súlyod, és ezt így elmondhatod legálisan. Ez...
10: Igen.
9: Milyen része vagy. Ez jó volt.
10: Igen. És igazából hát a gyűrű gyakorlatban volt egy pici hiba az elején, aminek köszönhetően olyan szinten belengedt a gyűrű, hogyha nincsen bennem elég munka, akkor ott kokóba is állt alattam, és így gondolkodott azon, hogy most megállítson, mert ha megállít, akkor hozzámért, akkor már eleve elkasszálják a gyakorlatomat, vagy hagy szenvedni, és akkor majd megoldom valahogy. Aztán végül hagyott inkább szenvedni, ez volt a jobb döntés. Megoldottam valahogy, de amikor leérkeztem, akkor azért azt éreztem, hogy 10 perccel előtte csináltam egy VB aranyat érő lólengés gyakorlatot, utána csináltam egy Cirque du Soleil-es gyűrű gyakorlatot, amivel ha kint vannak, biztos, hogy kapok egy szerződést a Soleilbe, hogy menjek el artistának, ha vége az olimpiának, de igazándiból tényleg az egy nagyon-nagyon kellemetlen és vicces része volt a világbajnokságomnak, de hál' Istennek estére már kitisztult, körvonalazódott minden, és tudtuk azt, hogy bent vagyok a lódöntőben, bár ott még voltak ilyen hírek, hogy nyerjem meg, és akkor biztos, hogy megvan, nem, ne foglalkozzak semmivel.
9: De azért meg is nyerted.
10: És hát szerencsére megnyertem, de kellett hozzá az a másik kétszerem lévő produkcióm is.
8: 2012?
9: Hú, igen. Tehát ott már megtudtad Tokióban az arany előtt, vagy az arany után, hogy megvan a londoni indulás. Nyilván az egy nagy mérföldkő volt. Még nem tudtuk, mi lesz egy év múlva.
10: Igen.
9: De az már egy álom kvázi beteljesülése volt, hogy most sikerült az olimpia, nem?
10: Igen, hát ugye 2000-től az a tudatosság elindult bennem, és nem azt mondtam, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. Azt a pályafutásom hozta, hogy aranyakat vártak tőlem egy idő után. Én soha nem azt vártam magamtól, és szerencsére Kokóbás sem azt várta tőlem, hogy minden áron nyerjek.
9: Mindig azt mondták, két tökéletes gyakorlat.
10: Két jó gyaki, hát és mondom, meg közi. Vagyunk.
9: Ez amit az úszoknál a legjobb, tudod, igen, az egyéni igen. Legjobb.
10: Szóval, hogy ráz is a hideg, mert szerintem ezért nem éreztem én, vagy elnyomtam azt a terhet, ami rajtam volt a pályafutásom alatt, mert én tényleg arra azért mentem ki, hogy amit begyakoroltam, az kétszer jól. Ha mondjuk volt egy kisebb gyakorlatom és nagyobb a döntőben, akkor mind a kettőt gyakoroltuk, és akkor, amikor kellett, zsebből előhúztuk szerencsére. Fel voltam készítve mindenre. És ugye Londonban is ez volt, hogy menjünk ki, és csináljuk meg. Aztán
9: jött a selejtező,
10: és én ott hibáztam. Nem tudtam megcsinálni az egyik elemet a gyakorlatomban, akkor ott fejben gyorsan átalakítottam mindent, és hogy ne látszódjon kívülről, nyilván az edzőm az észrevette, meg is kaptam érte a fejmosást a végén, mert elkezdett rezegni a lész, hogy hiába maradtam fönt idézőjelben a szeren, ez nem az a gyaki volt, amivel készültünk, és így kérdőjel a döntő.
9: De ez az öt karika volt? Összeraktad már azóta vagy ott? Tehát, hogy ugye mindenki mondja, hogy az olimpia az más.
10: Teljesen más, és hiába voltam univerziádén előtte, ami ugye a kis olimpiája az egyetemi főiskolai játékoknak. Egy olimpiára nem tudsz, nem lehet felkészülni mentálisan. Én általában a versenyeimet úgy csináltam végig, hogy este elvonultam, főleg a versenynap előtti este, amennyit csak tudtam, minél előbb lefeküdtem és aludtam, aztán reggel egy kényelmes reggeli, és akár reggeli után is visszafeküdtem aludni, és utána mentem be a tornacsarnokba elkezdeni az adott napi versenyt. Úgyhogy, és hát Londonban nem így történt, ugye nekem pont a megnyitó ünnepség utáni napon kezdődött a selejtezővel a versenyem, és hát többen voltunk egy apartmanban, még a pingpongosok is átjöttek hozzánk, ott elszórakoztunk egy kicsit, és igazából a teraszunkról lehetett látni a tűzijátékot meg egyebeket, és az már olyan 11:30-12 volt. Nem mentem el a megnyitó ünnepségre, pontosan azért, mert másnap versenyeztem, de valahogy mégis belecsúsztunk abba, hogy élőben azért láttunk valamit belőle a teraszunkról, és hát nyilván lehet, hogy akár ez is. Meg hát egy olimpia, kimész egy olyan olimpiai faluba, egy olyan olimpiai közösségbe, ahol így akkor döbbentem rá, miután már megvolt a döntőm, hogy úristen, hogy mennyire figyelnek egymásra a versenyzők. És hogy egy Usain Bolt, egy Michael Phelps, Tony Parkerrel együtt ebédel, szóval, hogy ezek azért így fia voltam 27 éves, azért hát na, nem minden nap találkozik ilyen sztárokkal.
9: Nyugi, Tony Parker is azt mondogatja azóta, hogy Berki Krisztián.
10: Szóval, hogy azért az ott igen, ott egy elég érdekes szituáció történt a selejtezőn.
9: Anyadik, nyolcadik?
10: Ötödikként kerültem be végül, igen. És ötödiknek is szólítottak a döntőben.
8: Megint az ötös szám.
10: Igen. Úgyhogy mindegy, addigra az volt a szerencsém, hogy volt egy hetem.
9: Ezt meséld el nekem. Kokóba, Kovács István, Berki Krisztián. Beszéltetek? Tehát, hogy
8: még egyetlen egy gondolat, bocsánat ide, hogy mire jellemző egyébként a versenybírákra, a pontozó bírókra, hogy ugye látva az előző évi, meg az előző öt évi eredményeidet, ők inkább ilyenkor úgy vannak vele, hogy hát egy ekkora sportoló, vagy ekkora egyéniséget, ha nem is úgy sikerül a gyakorlat, egy icipicit azért segítsük, vagy brutálisan lecsapnak az ilyen versenyzőkre is.
10: Szerintem a szimpátia nagyon-nagyon fontos, ugye hát eléggé pont az első sportágról van szó, úgyhogy és a szubjektivitás az mindig benne van. A sportdiplomácia mindig benne van valamilyen szinten, és azért az a pályafutás, amit Londonig csináltunk, az minden egyes bíróban, minden egyes nemzetközi szakemberben nyomot hagyott, és tudták azt, hogy Angliában az angol versenyző Louis Smith ellen csak én vagyok úgy idézőjelben képes aranyat nyerni, és ebben azért valamennyire benne voltak ők is, hogy támogattak abban, hogy ne kaszáljanak el túlságosan a selejtezőben, hogy kapjak egy sanszot még arra, hogy akár a döntőben
9: ott legyen. Egy harc a döntőben?
10: Igen, és az meg is történt szerencsére, de hogyha akkor beszéljünk arról az egy hétről,
9: arra
10: hogy az
9: vagyok kíváncsi, hogy ugye most mondtad, hogy Kokóbától megkaptad a magadét, de nekem valami az rémlik, az a baj, hogy én is öregszem, hogy nem olyan nagyon beszéltetek sokszor. Tehát nem volt olyan bőbeszédő az egy hét köztetek.
10: Nem, az még az 14-ben volt.
9: Ja, tehát nem 12-ben volt, nem, tehát 12-t
10: nem. A hívta. Az olimpiai selejtezőm után mondta, hogy hát jó, hát ez most így sikerült, nem örülünk, de hát meg kell várni. És én tényleg az apartmanunkban volt egy tévé, amin az összes sporteseményt lehetett nézni, és hát tornaverseny szempontjából is tudtál csak a szerekre kapcsolni, és én visszértem a faluba, fölmentem a szobába, bekapcsoltam a tévét, és csak a lólengés számát néztük végig. Életemben nem néztem annyi lólengés gyakorlatot, mint akkor. És hát ugye estig várnom kellett, hogy mi fog történni, és akkor láttuk, hogy bent vagyunk a döntőben, úgyhogy én is és Hídvégi kollégám is döntőztünk, ráadásul vid jobb pozícióba került be, hiszem ő harmadik vagy második helyen került be ráadásul a döntőbe. Úgyhogy nagyon boldogok voltunk, nagyon örültünk, ugye Kokóbá feljött, megbeszéltük, hogy akkor holnap ugyanúgy edzés. Ami érdekesség, hogy nekem általában ugye heti 10 edzésem volt, edzésenként 2 darab gyakorlatot csináltam minimum, és még amellett nagyon sokféle dolgot. És ugye az, hogyha most megszámolom, az heti 20 gyakorlat. Nekem ott volt szintén egy hetem a selejtezés a döntő között, viszont összesen, ha jól emlékszem, 3 darab gyakorlatot kért tőlem Kokóbá. Hagyta, hogy a szombat, a hétfőre kaptam azt hiszem egy szabad napot. Kedden bementünk a terembe, én mondtam, hogy akkor mi a program, hogy akkor gyakizunk, és akkor mondta, hogy nem, nincs gyakorlat. Csak elemek, részek, összeköttetések. Mondom, jó, ez volt a délután visszamentünk, mondom, hogy gyakizunk? Nem kell gyakorlat. És akkor bementünk szerdán, és akkor mondtam, hogy mi a program, és akkor ma egy gyakorlat. És a Thomas Orsos gyakorlat, amit majd a döntőbe kell csinálni, mert azt láttuk és tudtuk, hogy a kis gyakorlattal Louis-t nem lehet megfogni Londonban egy hazai pályán, és ez kellett a nagyobb gyakorlat, hogy a kiinduló pontszámokkal egy picit közelebb legyünk egymáshoz, és egy szerdán kért tőlem egy ilyen gyakorlatot, utána pedig már egész héten, sőt, akkor tényleg egy darab gyakorlatot kellett csinálnom, de szinten tartottuk elemekkel, gyakorlatrészekkel egészen a vasárnapi döntőig.
9: És akkor ugye szombat este bekopogták Kokóbához.
10: Nem, ő jött föl hozzánk.
9: Hogy mi lesz másnap? Mert hogy igen, ott szokott igen. Lenni hát a rutinod egy döntő napján.
10: Döntő napján úgy van a rutinom, hogy a nagyon macerás, ugye mindig van egy órás lehetőség, egy órás melegítési lehetőség a versenycsarnokban, és hogyha akarjuk, akkor ezzel élhetünk, ha akarjuk, akkor kihagyjuk. Viszont ha macerás, én mindig azt mondtam, hogy inkább pihenek, ugyanaz a szerv van, mint általában szokott lenni, már megfogtam a selejtezőn, megyünk a döntőbe, ugyanaz a pálya fogad. De én úgy voltam vele, hogy bennem tüskét hagyott egy picit a selejtező, úgyhogy én szeretnék bemenni a nagycsarnokba, és akkor megfogni azt a szert, ami majd a döntőt lenyomjuk. Csak Okóba így meglepődött, meg leverte a víz, hogy hát ez jó, csináljuk, de hogy sose szoktuk így. Hogy miért,
9: meg
10: miért.
9: Akkor nem tudsz visszajönni, vagy nem,
10: igen,
9: lett volna,
10: igen,
9: idő.
10: Mert akkor utána elmondta a programot, hogy ha mi bemegyünk reggeli után, akkor már nem lesz időnk visszajönni pihenni, hanem akkor ott kell maradnunk a melegítőterembe, és majd egyszer csak megyünk be a szólítás. És mondtam, hogy jó, hát én vállalom, majd pihenek a melegítőterembe. És ugye nagyon jól sikerült az egy órás átmozgató bemelegítés a versenycsarnokba. Nem gyakorlatoztam, eleje végét csináltam meg elemeket, és aztán kimentem a melegítőcsarnokba, és akkor úgy voltam vele, hogy addigra már ugye eleve Ágota is ott volt velem az olimpián, és nagyon sokat segített abban, hogy feldolgozzam a selejtezőt, és én fogtam, és elkezdtem egy mentál tréninget a gerenda alatt a melegítőterembe, és hát sikeresen belealudtam a mentál tréningembe, egy kicsit ilyen jó relaxációs állapotba kerültem, és arra emlékszem, hogy Kokóba jött oda hozzám, hogy fölkeltett, hogy most már el kellene kezdeni újra melegíteni, mert a lányok jönnének gerendára, te meg nem sokára olimpiai döntőt csinálsz.
9: Ez Kokóba olvasatában így hangzik, ránéztem, alszik. Hát még hagytam. Néztem az órát. Megint. Ezt legalább ötször ránézett, mire idézőjebe felmerte ébreszteni, úgy, hogy egy döntőre, egy olimpiai döntőre készülte. Szóval nem annyira az ideges típusa a Krisztián.
10: Hát fel voltam készülve. Igazából úgy voltam vele, hogy innentől kezdve már ez nem haba tortán, hanem a cseresznya torta habján igazából, mert itt vagyok az életem egyik legfontosabb pillanatánál, ezért dolgoztam kvázi, ha most azt nézem, akkor is a gyerekkoromtól kezdve, és csináljuk meg azt a gyakorlatot, fel vagyok készülve.
9: Ezt el tudod képzelni, hogy vagy egy fontos esemény előtt, és ezt te így elhiszed, és nem izgulsz.
8: Hát akkor a cseresznye az valahol ott 16,66 ezred centi magasan volt, mondhatjuk ezt így nyugodtan?
10: Főleg igen, hát az ott ugye elég jól sikerült, és azonos pontszámmal, és amúgy egy pillanatra hagyd kanyarodjak vissza, mert azt elárulhatjuk, hogy mielőtt bejöttem ide a stúdióval, Lőrinc Tamás barátommal futottunk össze, és hogy milyen érdekes az élet, hogy Tomi volt az első, aki ugye én előbb érkeztem ki Londonba, Tomi is kijött, és ő volt az első, akivel így összefutottam, és így kérdezett velem, hogy vagyok. És mondtam, hogy hát van, figyelj, mondom, selejtező így sikerült, csináljuk, készülünk, megcsináljuk, aztán kész lesz, ami lesz, hát igazából egy gyakorlat, az már laza lesz, ott vagyunk. És akkor így mondja, hogy de hogy jól vagyok? Mondom, mire gondolsz? Hát, hogy akkor ugye híreket nem olvasok. Hát mondom, nem, mondom, szerencsére előtte ellopták az okostelefonomat, mielőtt kimentem Londonba, úgyhogy csak egy ilyen nyomógombos Nokia volt nálam, és igazából így egyáltalán nem tudtam a közösségi médiát, meg semmit szándékosan sem néztem. És mondja, hogy jó, oké, mert hogy, de mondom, mire gondolsz? Hát, mert hogy otthon már azért van ilyen visszhang, hogy a Berki már nem az a Berki, meg mit tudom én, és akkor mondtam,
9: de
10: hogy hát jó,
9: voltam,
10: hát, ez, hát ez mondom, de nem, mert ez tök jól esett, mert igazából én is egy kicsit, nem is az, hogy felpiszkált, csak hogy ilyenkor mindig egy picit érzed azt, hogy te addig vagy jó, amíg eredményt hozol. És hogy akkor egy pici dac lehet, hogy bekerül az ember egójába, amit nem szabad, hogy az egó irányítson, de például Tomi mondta, hogy nem is baj, hesegessek el, minden, ne foglalkozzak semmivel. És akkor végül is ez a Krisztina napon, két Krisztián Londonban, hiszen Fars Krisztián kollégám is együtt reggeliztünk a döntő napján. Igen, csak hát nyilván nem ugyanazt a mennyiséget, mert azért Kriszt az egy jóval nagyobb darab csávó, és azért jó étkű, de hogy vicces volt, mert együtt reggeliztünk. Mikor lesz a döntőt? Hát nem, mondom, nekem olyan délután 3 talán. Neki megmondta, hogy ő majd este dob, mondom, tök jó.
9: Abból a 40, nem tudom hány másodpercből, ugye annyi? Abból valami van meg. Nem azért, mert megnézted utólag, vagy ott már az ember ilyen tényleg ösztönösen, mechanikusan csinálja, megtanul dolgokat, és az tényleg nem közhely, hogy kizárod a kül. Tehát, hogy ott emlékszel bármelyik mozdulatodra is?
10: Hát,
9: ezt akartam mondani. Ezt.
10: Igazából őre emlékszek.
9: Képzeld, mert neked elúságolom, hogy semmi közöm hozzá, hogy a két gyerekemmel volt a Krisztián a címlapon, amikor dedikálta, mert a benti szerkesztő azt találta a legaranyosabbnak.
8: Semmi között.
9: Nem, én nem is tudtam. Hát, nem, tényleg nem, egyébként én tényleg nem tudtam, de az azóta is megvan az a címlap.
8: Mondjuk szóval, újpesti sportolóként ez a szép lila...
10: Igen, hát tudták.
9: De jó nehéz. De szóval, hogy van abból a 40x másodperc valami? Semmi?
10: Nincsen. Nyilván videón, ahogy te is mondtad,
9: azt
10: akkor
9: okay.
10: Láttam, de ugye ott utána tudtam meg, hogy van ilyen, hogy flow érzés, mert akkor nagyon fancy-vé vált ez a szó, meg ez az érzés, meg minden, és én utána döbbentem rá, hogy akkor valószínűleg nekem az volt a gyakorlat alatt.
9: Nekem az volt.
10: mert hogy emlékszem arra, hogy ott van a nevem, megkapom a zöld jelzést, bejelentkezek.
9: Időben?
10: Megfogom a szert. Igen, időben. Ott még tudtam az időről. És a következő pillanat az, hogy lejövök a szerről. És ott talán a videón látszik is az, és amit így utólag láttam, hogy fújtam is egy nagyot, mint hogyha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mert hogy igazából akkor én ott mindent megtettem azért, hogy amit szerettem volna, amit az edzőm szeretett volna, amit nagyon sokan szerettek volna, azt úgy megcsináljam. Aztán, hogy mi fog történni, hogy a bírók hogy láttak, az már egy teljesen más szegmens a
9: sportnak. Egyébként, ha végignézitek azt a felvételt, már harmadik ilyen, ugyanezt csinált a Kokóbá is. Tőle szokatlan módon igen, egy igen. Visszafogott úriembernek jellemezném őt. Úgy ugrált, mint egy kisgyerek. Valószínűleg nyilván az motiválta őt is, hogy megcsinálta Krisztián, innentől már nem rajtunk múlik, gondolhatta igen. Ő is, de azt, amit tudtunk, azt oda tettünk.
10: Igen, hát én sem láttam soha ugrálni.
9: És akkor mi történt? Onnantól Louis Smith 16,66 ezredes gyakorlatai. Tehát arra már emlékszel, gondolom.
10: Persze, és én onnantól kezdve nagyon kényelmes pozícióban voltam igazából, mert
9: én
10: az előttem lévőket soha nem nézem. Hogy ne legyen semmi, ami befolyásol se a pontszámokat, nem akarom tudni. Volt ebből rossz élményem világkupa fordulókon, hogy figyeltem, és nem úgy sikerült, mert ellazsáztam a dolgokat. De én onnantól kezdve néztem, és élveztem a versenyt. Ugye talán utánam jött Vidis, néztem, és hát ugye jött Louise.
9: Nyolcadikként, ugye? Ő volt az
10: igen,
9: utolsó.
10: Igen, azt hiszem, ő volt az utolsó. Igen. És
9: egész véletlenül.
10: És ez egy hihetetlen élmény volt. Szóval az, hogy amikor fölmegy az angol versenyző hazai közönség előtt az O2-ben 20 ezer néző szurkoló előtt, és én is érzem, hogy rezeg a pódium, minden berezonál. A királynő ott ül a nézőtéren az angol szurkolók között, és hát biztos nekem is szurkolt, azért ezt így utólag remélem, de hogy nyilván Louise Biot volt ott, és tényleg, illetve nem a királynő, a hercegnő jutott,
9: igen,
10: bocsánat.
9: Igen, a Katalin volt ott, én is úgy emlékszem.
10: Igen, és
9: aki most már.
10: És azért ez egy hihetetlen élmény volt nekem is, és én az utolsó pillanatig, az utolsó elemig leugrásig azt kívántam Louise-nak, hogy ő csináljon egy tökéletes gyakorlatot. Hiszen attól lesz fair play,

0: a győzelem. Szóval, hogy, hogy ettől még értékesebb ez a győzelem, mert tényleg hazai pályán az angol versenyzőket, főleg úgy, hogy kettőt is sikerült legyőzni, ez mert ugye a dobogót, ha megnézzük, volt, akkor magyar zászló és két angol zászló, úgyhogy hogy igazából ez egy óriási dolog volt a nem azt mondom, hogy elégtétel, mert azt soha nem akartam venni senkin, és a mai napig és életem végig nem akarok senkin elégtételt venni, de hogy ez azért egy olyan dolog volt, ami tényleg jól esett.
1: És mi történt az olimpia után? Mondtad, hogy visszaértél a faluba, ott óriási extázis. Mennyi idő kellett, hogy
2: Ülepedjen, vagy mi?
1: Leülepedjen, azt a szót kerestem, igen, leülepedjen benned ez az érzés.
0: Hát igazából szerintem ez a mai napig nem ülepszik, szóval, hogy ez mindig így előtör, rátör, bárhova mész, néha találkozok olyan, elmegyek shopizni egy bevásárlóközpontba, vagy egyszerűen csak a közértbe, és ott is rám szólnak, vagy oda jönnek emberek, szóval, hogy ez ilyen mindig előjön. Feldolgozni szerintem ez teljes mértékben nem lehet, mert az életed végéig tart, és még utána is elvileg halhatatlan leszel az eredményednek köszönhetően.
2: És megvan az a Ferihegyi érkezés?
0: Az megvan, igen, amikor
2: ha, majdnem. Vagy 200 ultra kint volt,
0: igen.
2: És
0: attól féltem egy picit, mert kint is kaptunk, mert kint elvittek minket egy ilyen szurkolói helyszínre, ahol a magyar szurkolókat találkozhatunk, ott volt már egy kis ízelítő abból, hogy úristen, mit csináltunk, mert addig ugye nem is nagyon foglalkoztam se, az anyagi részével is akkor döbbentem rá, hogy valami pénz is jár ezzel az éremmel, meg az eredménnyel, amikor a másnap, a döntőn másnapján reggel egy másik műsorból hívott egy műsorvezető, és akkor úgy köszöntött, hogy szávasz milliómos. És mondom, mire gondoltok? És akkor mondta, hogy hát, hogy ezzel ennyi és ennyi jár.
2: Jaj,
0: hát mondom, ez tök jó, de amúgy imádom őket, meg vicces volt a beszélgetés, meg jól is jött ki, csak mondtam, hogy lényegében, ha ti most ezt nem mondjátok nekem, akkor eszembe se jut, mert hogy én nem azért tornáztam, meg nem azért akartam olimpiai bajnok lenni, mert hogy ezzel X összeg jár, és hogy tényleg persze egzisztenciában helyére kerül az ember, a családomon tudtam segíteni a szüleimen, szóval hogy persze ezek tök jó utózengő dolgok, de hogy első körben nekem az volt a fontos, hogy ezt a nyakamba akasztották, és hogy az az élet munkája, amit 4,5 éves koromtól csináltunk, az benne van. Szóval, hogy ezt nem lehet pénzzel, a pénzt úgyis elköltöm.
2: És akkor mit szóltál a 200 újpesti ultrához?
0: Hát fura volt, érdekes helyzet volt, mert meg tényleg olyan arcok jöttek ki, akik miatt szerintem még ha az úttesten megyek, vagy a járdán megyek, akkor átmegyek inkább a túloldalra.
2: De és hogy mindenki téged éltetett?
0: Igen, és onnantól kezdve, hogy a Újpesten akárhol mentem, már az autómra ragasztottak feliratokat, hogy gratulálunk, meg legenda lettél, és ami itt átkanyarodnék egy köszöntésre, amit a Szusza Ferenc stadionban csináltak.
2: Nagyszerű volt.
0: Újpest-Fradi mérkőzés volt, és akkor döbbentem rá, hogy persze, tök jó, hogy majdnem lila, de ez inkább magenta szerintem, bár a feleségem jobban képben van a színekkel.
2: Lila az.
0: De hogy nem az számított, hogy én most újpesti versenyző vagyok, vagy sem, hanem hogy a magyar lobogót, ezt a piros-fehér-zöldet képviseltem. És hogy ennek köszönhetően, amikor a foci meccsre kiérkeztünk, és köszöntött az Újpest, a Fradi szurkolók is ugyanolyan transzparensekkel és feliratokkal, hogy legenda lettél, Krisztián, büszkék vagyunk rád, nekünk is nyerted, szóval, hogy ez, az olimpiából tényleg azt tudod leszűrni, hogy ez egy olyan közösségépítő erőt tartalmaz, vagy vonz magával, amit persze lehet más sportágaknál is észlelni, de akárki akármit mond, ezt globálisan annyi ember nézi, és nem csak a határon belül, hanem a határon túli magyarok is ugyanúgy örültek és szurkoltak, és azóta is hívnak határon túli eseményekre. Szóval, hogy ez nehéz ezt így elmondani, hogy ez milyen érzés, és mit érz. A kisgyerekek szokták kérdezni, hogy milyen olimpiai bajnok lenni, és én mindig elmondom, hogy képzeljétek el, hogy tök jó, de a legjobb az, hogy én világot láthattam a tornának köszönhetően.
2: Ezt nálunk tígyek az ilyen. Figyelj, nem tudom, belefér-e, de két mondatot mondhat, vagy még szeretnél rondolról?
1: Vége felé vagyunk a beszélgetés.
2: Hogy ugye volt még egy olimpián ott, más minőségében, ez a párizsi olimpia.
0: Igen.
2: Kívülről, de belülről mégis milyen, mennyivel volt 12 évvel másabb, illetve voltál helyszínen rosszabb. Magyar aranynál?
0: Nem voltam sajnos, viszont rosszabb volt kívülről.
2: Mentél volna fel a, nem tudom, pástra,
0: hát,
2: meg a
0: bíztam
2: szőnyeg?
0: A versenyzőinkbe, mert tényleg mind a nőket, mind a férfi versenyzőinket ugye végig tudtam nézni.
2: Ja, hogy én nem tornára gondoltam, más eseményre nem sikerült.
0: Kézilabdán voltam, és az is rossz volt kívülről, mert hát nyilván ott se tudtam volna beugrani kapusnak, vagy bármi, hogy, és pont a francia női kézi meccsen, ahol kezdtek a lányok, ott oda jutottunk, mert ahogy kiestünk, már

0: mentünk egy kézi meccsre, csak utána én rácsatlakoztam a tornára, mert azok meg ilyen egész napos programok voltak. Úgyhogy nagyon máshova nem jutottam el sajnos, de a tornán én tényleg még a mai napig jobban izgulok, mint amikor én versenyeztem, mert
1: nem te csinálod, nem?
0: Hát nem, én attól függetlenül, hogy 100%-osan bízok a versenyzőinkben.
1: De milyen volt maga a hangulat Párizsban?
0: Szerintem nagyon jó. Bár nyilván London az egy mind a kettőnek megvolt a maga hangulata. Hát nagyon várom Los Angeles-t, mert az egy nagyon durva olimpia lesz show szempontjából, szóval, hogy az oda tényleg, aki teheti, és van rá esélye, az menjen ki nézőnek, mert az, amit London adott, és az, amit Párizs adott, azt szerintem Amerika
1: ezt így hatványozni
0: fogja. Tuti.
2: Viszont ha már Amerika, akkor úgy hallottam, az egyik kedvenc sportágod a labdarúgás, és ugye már zajlik a világbajnokság. Melyik együttesnek szurkol? Ki fogja nyerni a VB-t szerinted?
3: Kik valakint a VB-t?
2: A legjobbak.
3: Hát akkor a legjobb fogja nyerni.
2: Korrekt. Köszönjük szépen, akkor igazából ez a legjobb zárszó szerintem.
0: Köszönöm.
4: És ez volt a zárszó 2026. június 23-án a hazafutásban. Kovács Erika és Erdei Márk beszélgetett Berki Krisztiánnal, a hazafutás szerkesztője pedig Szilágyi Dóra volt, hangmérnöke Bredák József, és az ő nevükben, illetve a riporterek nevében is megköszöni a figyelmet a műsorvezető Edvi László, de ne menjenek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral, úgyhogy maradjanak a körkapcsolással, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
5: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
6: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
8: A szerkesztő Kreisz Bálint, munkatársam Balogh Balázs, Bene Ferenc, Erdei Márk, Edvi László, Jó András, Katona László, Laki Barbara, Nagy Máté, Regős László Pál, Somogyi Zsófia, Tóth Béla és Vukovics László. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban közvetítjük a Portugália-Üzbegisztán mérkőzést a labdarúgó világbajnokság csoportkörének második fordulójából, a K csoportból. 19 órakor kezdődik a meccs. Aztán 22 órától szintén hallhatják az Anglia-Gána mérkőzést. Ezt is élőben közvetítjük, de szó lesz többek között arról is, hogy a labdarúgó NB1-ben jó néhány napja tart már az átigazolási időszak. Körülnézzünk, mi a helyzet a női röplabda válogatottak környékén, illetve megismételjük azt a beszélgetést, amelyet Edvi László kollégám készített a ma 70 éves Kenész Györggyel. De mindenek előtt autósport, mert hogy szép sikerekkel kezdte az idényt a brit Formula 3-as versenysorozatban Molnár Martin. A 17 éves pilóta jövő héten a Hungaroringen ül autóba, ott rendezik a bajnokság következő hétvégéjét. A magyar futam előtt a fiatal tehetség még a Nemzeti Sportrádió stúdiójába is ellátogatott, ahol Kreisz Bálinttal beszélgetett a szezon eddigi tapasztalatairól és hosszú távú terveiről.
9: Kezdjük kicsit az idei éveddel, aztán majd így ugrálgatni fogunk az időben, mert már két verseny hétvégén túl vagytok. Silverstone-ban volt egy második helyed, Belgiumban pedig mind a két versenyen, amit végül megrendeztek, dobogón zártál. Hogyha eddig a szezonodat nézzük, akkor mennyire lep meg téged az a fajta gyors beilleszkedés, amit mutatsz ebben a sorozatban?
10: Az év kezdete után nem lepett meg igazából, a tesztek azok már jól sikerültek, úgyhogy valahol oda vártam magunkat. Azt, hogy ennyi dobogó is összejön, azt nem tudtam előre, de eddig nagyon jó szezonunk van. Majdnem azt tudom mondani, hogy minden futamon, ahol rajthoz álltam, dobogón végeztünk, ezt az a Silverstone-i harmadik futam sajnos megátolta ezt a szériát, de az is egy jó hétvége volt. Az jól kezdődött, de végül kicsit kevésbé szerencsésen végződött, ugye a motor meghibásodás, és utána egyéb problémák miatt. Spa az ellenkezője volt, ott egy kicsit nehezen kezdődött a hétvége, viszont utána nagyon jól végződött, úgyhogy szerintem két pozitív hétvége van mögöttünk, és várom már a Hungaroring versenyt.
9: Silverstone-ban hogy élted meg azt, hogy volt egy nagyon jó első versenyed, ami ugye a bemutatkozó futamod is volt, aztán pedig jött ez a motor meghibásodás, azért fiatalon gondolom ezt így nem lehet könnyű feldolgozni, hogy nem a saját hibádból, de úgy játszanak össze a körülmények, hogy még se tudsz úgy teljesíteni, amit magadban érzel.
10: Egyébként annyira nem volt nehéz. Én ezt jobban szeretem, amikor úgy esek ki, hogy saját hibámon kívül, mert azt hamarabb el tudom engedni. Amikor tényleg én hibáztam valamit, és amiért estem ki, azt szerintem sokkal rosszabb, mert azt tudom, hogy az ellen tehettem volna valamit. Ez ellen nem, úgyhogy ezt el kell fogadni. Az első 5 percben kicsit még mérgődöttem, vagy nem is tudom, hogy nem álltam rajthoz, úgyhogy visszasételtünk a box utcán a csapathoz, és akkor onnan a csapatnál néztük végig a versenyt. Néztem közben az időt, hogy mennyi van még hátra a versenyből, és talán 5 vagy 10 perc után azt mondtam, hogy na jó, akkor elég lesz a mérgelődésből, most akkor nézzünk már előre a harmadik futamra, és legalább úgy álltam hozzá, hogy azt a szett gumit kellett volna használni a harmadik futamon is, úgyhogy legalább van egy friss szett gumim.
9: Beszéljünk egy kicsit a Spy verseny hétvégéről is, már csak azért is, mert ugye a harmadik futamot törölték, az első kettőn dobogóra álltál, de hát az a helyszín, a belga nagydíj versenyhelyszíne a Formula 1-ben, és szerintem mondhatjuk azt, hogy az autósport történelmének egyik ikonikus helyszínei közé tartozik. Milyen volt ezen a nyomvonalon végigmenni, és mondjuk közelről látni azt a fajta történelmet, ami Spában íródik?
10: Elképesztő a Spa-i pálya, tényleg nagyon nagyok a szintkülönbségek, és egy nagyon szép helyszínen is van, úgyhogy mondjuk abból mi nem látunk túl sokat a pályán, de tényleg nagyon jó a Spa-i pályán menni és versenyezni. Főleg a mi autóinkkal nagyon jó volt, mert nekünk is van DRS az autónkban, de nem olyan még, mint mondjuk az FIA kategóriákban, ahol tényleg ott azért sokkal hatékonyabb a DRS. Nálunk még csak ilyen kisebbet nyit a hátsó szárny, és ezáltal nincsenek azok a klasszikus DRS-es kikerülések az egyenesben, viszont pont úgy pozícióba tud hozni minket, hogy utána ki tudjuk fékezni a másikat a féktávon, vagy legalábbis meg legyen rá lehetőségünk, úgyhogy nagyon izgalmas volt a verseny, legalábbis az autóból biztos, hogy nagyon izgalmas volt, és volt egy kis taktikázás is, ugye, hogy mikor próbáljuk meg megedőzni az előttünk lévőt, és nagyon élveztem azt a hétvégét. Kicsit sajnálom azt az egy futamot, amit eltöröltek. Az a verseny, ez tényleg nem volt ideális versenyi kondíciók alapján, tényleg akkor eső volt, hogy semmit nem láttunk, meg ilyen nagy vízátfolyások is voltak. A rajtrácsa mellett egyszer majdnem meg is forogtam miatta. Vízfüggőben nem is láttam semmit, úgyhogy ez mögöttem is probléma volt. De igen, van ilyen főleg Spában, úgyhogy annak örültem, hogy utána viszont tudtunk menni két másik futamot.
9: A Brit Forma 3-as bajnokságról még fogunk beszélni, már csak azért is, mert a következő verseny hétvége a Hungaroringen lesz, de azon hallgatók kedvéért, akik esetleg mondjuk ebből a beszélgetésből ismernek meg, ugorjunk vissza egy picit a kezdetekre. 17 éves vagy, augusztusban leszel majd felnőtt. Hogyan kezdődött a te kapcsolatod az automotorsportok világával? Mikor találkoztál vele először nézőként, és mikor fogott meg úgy, hogy elgondolkodtál azon, hogy te ezt szeretnéd hosszú távon is csinálni?
10: Igen, nekem apukám is versenyzett régebben, és nagyon szereti az autókat, meg az autóversenyt, és ő volt az, aki elvitt egyszer gokartozni, ahol nem kell mondanom, eléggé a sportszerelmes lettem. Nagyon szeretek vezetni, meg egyre gyorsabb autókat vezetni, úgyhogy vagy akkor még gokartokat. Úgyhogy nagyon élveztem az első ilyen gokartos napokat. Gyakorlatilag alig tudta kihúzni a gokartból, úgyhogy hát egy kicsit el is dölt, hogy akkor mit is szeretnék csinálni, és tényleg azóta üzem ezt a sportot. Versenyezni 8 éves koromban kezdtem, és 8 éves korom óta versenyzek.
9: A versenyzőknél kétfajta mentalitás létezik, aki mondjuk csak üzni szereti a saját sportágát, és van olyan, aki mondjuk nézni is minden eseményt figyelt, amelyik kategóriába tartozol, mondjuk leülsz-e minden Formula 1-es verseny hétvégét megnézni, vagy leültél-e, és van-e akinek szurkoltál, most nem kell így feltétlen megnevezni, csak hogy így megvan-e benned ez a fajta rajongás?
10: Hát sajnos a második vagyok, úgyhogy egy kicsit nehéz ilyenkor, még elég sűrű az év, meg elég sokat megyünk azért pályán, és mikor itthon vagyok, akkor jó lenne egy kicsit ilyen motorsport detoxot tartani, és nem nézni egyetlen versenyt, meg tényleg csak valami teljesen más csinálni, de hát ez elég nehéz, mert hogyha nincs is Forma 1, akkor van mindig valami hosszú távú verseny, vagy mindig találunk valami verseny, minden hétvégén van valami, úgyhogy mindig ott ülünk a tévé előtt, és nézünk valami versenyt, így ezért mondtam, hogy sajnos, hogy a második kategóriába tartozok. Igen, jó lenne néha egy kicsit elengedni, de elég nehéz, mert amikor meg tényleg nincsen verseny, akkor meg a szimulátorba ülök otthon.
9: Máshogy nézed mondjuk a Formula 1-es futamokat, akár technikai szemmel, azóta mióta te is formautóban ülsz? Van egyfajta ilyen megváltozott hozzáállásod?
10: Igen, egy kicsi egyébként van, mert most már van tapasztalatom, hogy milyen formautókkal versenyezni, milyen valakit követni, mert azok is elég nagy kihívást tudnak okozni a turbulens levegő miatt. Nagyon sok tapadást veszítünk valaki mögött, és sokszor a Forma 1-be nem értettem, meg nem lehetett annyira érteni, hogy miért nem tudnak úgy igazán közel menni az előttük lévőhöz. Hát mióta kipróbáltam egy Forma autót, azóta tudom, hogy ez miért ilyen nehéz, és tényleg azért elég sok mindent máshogy tudok így nézni, meg máshogy látok. Ez megint változott egy kicsit, amikor felültem egy GB3-as autóba, úgyhogy én nagyobb lesz a hőtérő, másképp viselkedik az autó, mások mögött is, meg tényleg csak úgy ámblok, teljesen más ez az autó, úgyhogy szerintem végig változni fog ez a vélemény, még a következő kategóriákban is.
9: Ott van a fejedben, hogy milyen jó lenne 5-10 éven belül neked is az egyik versenyautóban ülni mondjuk a Formula 1-es kategóriában?
10: Igen, az a cél, de nem szoktam ezen annyira gondolkozni. Szerintem az a jó mentalitás meg hozzáállás, hogyha nem azon fókuszálok azért, mindig a következő lépcsőfokra fókuszálok. Idén a GB3-on van a fókusz, jövőre szeretnénk a Forma 3-ba fellépni, úgyhogy már azért így félszemmel oda is úgy nézünk, és tényleg már készülünk. Úgyhogy igen, inkább ezeken szoktam gondolkozni így a mindennapokban, de igen, a végső cél az a Forma 1.
9: Monár Martinnal beszélgetünk a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában, a mikrofonnál Krájsz Bálint. Ha már lépcsőfokok, akkor vegyük végig kicsit a Formula autós karrieret. 2024-ben a Brit Forma 4-es bajnokság, és 25-ben is. Közben volt egy közel-keleti F4-es bajnokságos kitérő. Tavaly már voltak győzelmeid. Hogyan látod ezt a két F4-ben eltöltött idényt, és mondjuk a tavalyi szezonban a Zandvoorti győzelmet akár? Mi a legkedvesebb emléked ebből a két évből?
10: Szerintem két sikeres évünk volt, és pont említetted ezt a Zandvoorti futamot, az volt az egyik kedvencem így az egész évben. Zandvoortom ugye kedvenc pályám, és sikerült egy elég szép győzelmet is összehozni ott, úgyhogy az volt az egyik legjobb hétvégénk. Még volt a negyedik forduló, ami nagyon jó volt Traxonba, ott is összejött egy futamgyőzelem, az volt a legelső, meg a Forma 1-es hétvége is nagyon jó volt, amikor a Forma 1 betét futamai voltunk Silverstone-ban. Az volt még az egyik ilyen kedvenc hétvége, akármennyire is a legrosszabb időintervallumokat kaptuk a hétvégén. Legelsők voltunk reggel és legutolsók délután, úgyhogy elég hosszú volt a szünet az első és a második menet között, de attól még egy nagyon jó hétvége volt, tényleg nagyon jók voltak a versenyek, és szerencsére a tempónk is jó volt, úgyhogy tudtunk versenyezni. Ezek voltak a legjobb emlékek így a tavalyi évről.
9: Az idősávok mellett mi az, amiben még mondjuk más volt a tavalyi szilvesztani hétvége, úgyhogy a Forma 1-nek a betétfutama volt? Értem, mint az alatt, hogy mondjuk nagyobbak voltak a biztonsági dolgok, a léptét, sokkal több ember, tehát hogy ez a fajta ilyen változás milyen volt?
10: Igen, Silverstone-ban az nem megszokott, elég hosszú pálya, és nem megszokott, hogy sok néző van, legalábbis a mi versenyeinken. Viszont így, hogy ott volt a Forma 1, így a mi versenyénken is már egy csomó nézőként volt, és nem csak a célegyenesbe álltak emberek, hanem tényleg a pálya minden részén. Máshogy is volt feldekorálva a pálya, úgyhogy érdekes volt azt is nézni, hogy mennyit változik egy Forma 1-es hétvégére. Tényleg nagyon jó hétvége volt, és nagyon jó volt, hogy ennyien kint voltak, és feldobta azért a hangulatot.
9: Az ilyen hétvégék mondjuk a kapcsolatépítésre is jók olyan szempontból, hogy azért vannak olyan Forma 1-es pilóták, akik már így a karrier utáni életre gondolva is mondjuk akadémiát üzemeltetnek, vagy csak nézik a másik versenysorozatokat. Tehát ilyen szempontból is volt egy előnye ennek a tavalyi hétvégének?
10: Hát ilyen szempontból még nem tapasztaltunk előnyt, viszont az biztos, hogy nekünk azért olyan szempontból jó volt, hogy már megtapasztaltuk milyen egy Forma 1-es hétvégén versenyezni. Tényleg az, hogy reggel, nem is tudom, nekünk ilyen 6-6-20 körül mentünk a pályára. Már akkor alig bírtunk bejutni a pályára, mert tényleg annyi néző állt a kapuknál, és próbált bejutni, úgyhogy elképesztő volt a nézőmennyiség. Úgyhogy az biztos, hogy ez egy ilyen szokatlan dolog volt, és később évben remélem még lesz ilyen berészem.
9: a Lodin Motorsport csapatát erősíted, és hogyha jól számoltam, akkor a bajnokságban ti vagytok az egyetlen olyan istálló, aki mindegyik versenyen eddig legalább egy versenyzővel dobogóra állt. Milyen a csapat? Kezdjük ezzel, hogy milyen a csapat felépítése mondjuk összehasonlítva akár a virtuózival, vagy a saját elképzeléseiddel, ami előzetesen volt?
10: Hát jó a csapat, az biztos. Elég eredményes évünk van eddig. Egy dologból még hiányot érz, van egy kis hiányérzetem inkább az én oldalamon, meg igazából még nem sikerült olyan átütően úgy eredményt elérnünk, hogy a futamgyőzelmekben még nem állunk olyan jól, viszont majd el fog jönni az az idő is, reméljük már a következő fordulón, és igen, ez abszolút egy ilyen célunk lesz, hogy futamokat nyerjünk, de van egy elég erős csapat meg pilóta ott előttünk, akit meggyőlt eddig a bajunk, elég tapasztalt pilótáról beszélünk, és úgy tudja tényleg beállítani az autót, vagy beállítani az autót a csapattal, hogy neki ez tényleg jó. Mi még csak első évesek vagyunk ebben a bajnokságban, ő meg már elég nagy tapasztalattal rendelkezik, de nem jelenti azt, hogy őt nem kell megfogni, őt is meg fogjuk megfogni év valamelyik részén, remélem minél hamarabb.
9: Mi az, amit mondjuk a csapattársaitól tudsz tanulni? Itt ugye Maxim Remről és Abby Pullingról van szó. Milyen emberek ők, és miben tudjátok egymást segíteni?
10: Fú, nagyon mások vagyunk mind a hárman, és a vezetési stílusunk is kicsit más. Viszont az nagyon jó, hogy tényleg mind a két csapattársam erős, úgyhogy most három erős pilótája van a csapatnak, így tudunk jól beállításokat teszelni. Ezért is vagyok úgy vele, hogy lehet, hogy még az első két fordulón nem volt olyan igazán átütő a tempónk, bár elég konstansan ott voltunk azért a mezőny elejében, de el fog jönni majd az az idő is, mert szerintem nagyon hatékonyak tudunk lenni a teszteken, meg a versenyhétvégéig tesztjein is, úgyhogy eljön majd az az idő, amikor tényleg átveszünk egy kicsit jobban az irányítást. Pontosan mikor lesz, azt nem tudom, de nagyon jó, hogy ilyen csapattársaim vannak, mert tényleg sokat tudunk teszelni, meg mindig van olyan kanyar, amit a csapattárs jobban csinál, úgyhogy ezt el lehet tanulni a másiktól. Nyilván versenyhétvégén már nem beszélgetünk úgy annyit, meg nem osztunk meg annyi mindent, mint mondjuk egy tesztnapon, de attól még telemetriát ugyanúgy látjuk a másikét, úgyhogy ugyanúgy tudunk dolgozni, mint mondjuk egy tesztem.
9: A leginkább a Formula 1-et követő hallgatók ahhoz lehetnek hozzászokva, hogy itt ott azért mondjuk a mezőnyben egy-két másodperces körönkénti különbségek is vannak, és egy futamon egy perc is összejön, de azért az alsó kategóriákban nagyon nagy szokott lenni a tülekedés és a verseny. Nálatok mi a helyzet? Lehet azt mondani, hogy olyan szoros a mezőny, hogy tizedekben lehet mérni a különbségeket, már csak azért is, mert Spában volt olyan futam, ahol 4 másodperccel voltál lemaradva, és harmadik lettél, és ha jól számoltam, akkor 5 vagy 6 voltatok 10 másodpercen belül.
10: Igen, de igazából itt az időmérős különbségek azok még jobbak szoktak lenni. Talán most Spában volt egy olyan időmérő, az első időmérő, ahol úgy lettem 4., ha jól emlékszem, hogy kevesebb, mint 1/10 volt a különbség köztem és a pol között.
9: 7 kilométeres pályán.
10: Igen, az azért elég kis különbség, és igen, de tényleg ilyen nagyon kis különbségek szoktak dönteni, és ez a fő különbség, mint az alacsonyabb kategóriákban. Itt ugyanolyanak az autók, szóval tényleg nincs különbség motorban, meg az autókban, csak egyedül a beállítást tudjuk változtatni. Azt meg tényleg mindenki dolgozik azon, hogy a legjobb autót tudja pilótákra rakni, a pilóták ugye ebben segítenek, és vezetés is megpróbálják tökéletesíteni, és igen, végül egy elég kis különbségen ki az időmérőn.
9: Nálad hogy néz ki ez a tanulási folyamat, a szimulátorozást már mondtad, de amikor mondjuk ott vagy a verseny hétvégén, és azt látod, hogy valaki 2/10 jobb időt ment, mint te, akár mondjuk Bedrin, aki vezeti a bajnokságot, akkor megnézed az ő körét, hogy abból próbálj megtanulni, vagy inkább ilyen önmagadat fejleszted, és te próbálod meg a saját hibáidat megkeresni?
10: A többi csapatnak nem látjuk a telemetriáját, meg a belső kameráját, csak a nekünk csapaton belül látjuk a másik pilótáit, úgyhogy csak a csapattársaknak tudjuk megnézni a telemetriáját, meg a belső kameráját, és akkor abból tudunk táplálkozni. Igen, néha kicsit nehéz megtalálni azokat az utolsó tizedeket, amíg ilyen nagyobb különbségek vannak, addig viszonylag könnyebben meg tudjuk őket találni, de tényleg ezek az utolsó tizedek századok már van olyan nehezek, és ezért jó, hogy van két gyors csapattársam még, azért el tudunk lesni egymástól pár jó kanyart, meg pár jó dolgot, és akkor azt, hogyha jól tudjuk alkalmazni, akkor mi is ott tudunk lenni.
9: A ti bajnokságotok az nem 24 verseny hétvégéből, hanem csak 8-ból áll, és emiatt előfordulhatnak olyanok, hogy elég nagyok a különbségek egyes hétvégék között, ugye legutóbb május végén versenyeztetek, és a következő futam az majd július 4-én lesz Hungaroringen. Ez a része nehéz, vagy könnyebbsége olyan szempontból, hogy elég sok idő eltelik azért azok között, az időszakok között, amíg autóba ülsz, és mondjuk két futam között van esetleg egy teszt hétvégétek, de hogy azért úgy ki lehet esni a formából.
10: Igen, de itt megint csak ilyen a pilóták között egy kicsit a különbség. Én például szeretem az ilyen nagyobb szüneteket, nincsen az a bajom, hogyha nagyon sűrűn vannak a verseny hétvégék, de nekem nincsen bajom az ilyen nagyobb szünetekkel, úgyhogy szerintem ez eddig nem volt egy probléma az idei évben, meg igen, azért szoktunk szimulátoron készülni, meg teljesen ott sem maradunk vezetés nélkül, csak mondjuk élőben a pályán megyünk kevesebbet, úgyhogy ez is hozzá kell szokni. Később ez egy kicsit változni fog, lesznek nagyobb szünetek, utána sok verseny egyben, nekem is következő kategóriákban, úgyhogy kíváncsi leszek majd, hogy az milyen lesz ezek után.
9: Mennyi időt szoktál a szimulátorban tölteni, akkor, ha egy ismert pályára mész, és akkor, ha mondjuk egy új pályát kell megtanulnod?
10: Nagyjából hasonló időket megyünk egyébként. Csapathoz szoktunk kijárni Angliába szimulátorozni. Mindig vannak ilyen szimulátoros napok, és ilyen hát fél napokat, meg egy napokat szoktunk menni. Igen, ez igazából nem attól változik, hogy új pálya vagy ismert pálya, inkább attól, hogy versenyhétvége vagy csak teszt. Ha a verseny hétvégére megyünk, akkor átmegyünk egy kicsit több dolgon, átnézünk egy kicsit több akár procedúrákat, meg ilyeneket, és akkor tényleg már begyakorlunk mindent. Ha csak teszten megyünk, akkor tényleg a pályát tanulunk, és azok ilyen félnaposak szoktak lenni, úgyhogy így szokott inkább változni.
9: Még elég fiatal vagy, és még a karriered kezdetén vagy, de az eddigi tapasztalataid alapján szerinted mi a legnehezebb része az autóversenyzésnek? Az, hogy sokat kell utazni, és mondjuk ha a legmagasabb kategóriákban vagy, akkor szinte minden második héten egy másik országban vagy, a folyamatos eredménykényszer, az, hogy ki vagy szolgáltatva néha a technikának, vagy esetleg valami más tényező, ami ugye legnehezebb tud lenni egy karrier alatt?
10: Hát szerintem az elején jól kezdett, hogy az utazás az, ami talán az egyik legnehezebb, legebb is szerintem az a legnehezebb egyébként az egészben, az, hogy még ilyenkor is, amikor nincsen verseny, van, hogy heti 2-3 repülőutam van, és megyek oda-vissza a csapathoz, akkor szimulátor, most például ülésdönteni voltunk, és elég sok azért a tennivaló ilyenkor is, úgyhogy el vagyunk azért ilyenkor a szünetekben is, és nem szoktunk unatkozni. Az utazás az, ami egyébként a legtöbbet kivesz, talán pályán menni egyébként utána nem olyan megterhelő, vagy legalábbis hasonló, mentálisan sokkal megterhelőbb az utazás. Igen, de ahhoz is hozzá kell szokni előbb-utóbb.
9: Neked sikerült már ehhez hozzászokni így a harmadik évet környékén?
10: Hát idén sokat változott megint ez az utazás. Szerintem többet utazok, az idén többet fogok utazni, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt. Meglátjuk. Azért fárasztó, de már tényleg azt szokott nyaralásnak, azt tudom nyaralásnak hívni, hogyha itthon vagyok. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy ez milyen lesz a későbbiekben.
9: Továbbra is Molnár Martinnal beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint, és izgalmas hetek állnak előtted, hiszen következik a brit Formula 3-as bajnokságnak a magyar hétvégéje, aztán pedig az osztrák, de kezdjük a magyar futammal. A Hungaroringhez milyen a viszonyod, és várod-e ezt a versenyt?
10: Már nagyon várom. Most fogok itt először versenyezni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz még... Csak szimulátoron mentem ugye a pályán, és GB3-as autóval tetszett, majd meglátjuk, hogy élőben is milyen lesz, biztos jó lesz. Úgyhogy várom már nagyon a Hungaroringi hétvégét, és remélem, hogy itt is sikerül ugyanolyan jó eredményeket elérni, mint előző hétvégéken, de nem sokára megtudjuk.
9: A karakterisztikája mennyire fekszik a te vezetési stílusodnak?
10: Szeretem az ilyen pályákat. Van egy-két ilyen szűkebb része, úgyhogy az egy kicsit ilyen angol stílusú lesz, ami megint csak nem probléma, mert ugye 2 évet már Angliában versenyeztem, és igen, meglátjuk. Van egy olyan ember is ott mellettem a hétvégéken, egy Kispár Tamás, aki korábban versenyzett formautókkal, és elég magas szintre elért ő is. Ő ezért elég sokat versenyzett a Hungaroringen is, ő ugye a menedzserem, és tényleg majd ő is ott lesz a hétvégén, úgyhogy tud majd egy jó pár tippet adni.
9: Szerintem sok versenyző álmodik arról, hogy hazai pályán versenyezhessen a karrierje során. Neked erre kell külön mentálisan készülnöd, mert mégiscsak ez lesz az első ilyen fajta élményed, hogy lehet, hogy nem egy, hanem akár több száz magyar zászló is ott lesz a lelátón, amíg körözgetsz.
10: Igen, kíváncsi leszek majd, mert nagyon várom a hétvégét. Olyan különösebben nem készülök rá, megpróbálok ugyanúgy hozzáállni, mint a többi hétvégékhez, hiszen az eddig bevált. Tényleg kiderül, hogy milyen lesz, még nem versenyeztem itthon, úgyhogy kíváncsi leszek majd, hogy milyen lesz az élmény.
9: Milyen magasra rakod a lécet, mi az, amit szeretnél elérni a magyar hétvégén, és amit mondjuk aláírnál, hogy elégedett vagy vele?
10: Szeretném tényleg folytatni ezeket a dobogós helyezéseket, nyilván nekem a futamgyőzelem a célom, de meglátjuk, hogyha tudjuk folytatni ezt a szériát, annak azzal is meg vagyok elégedve, de azért jó lenne az első futamgyőzelmet itt a Hungaroringen megszerezni, legalábbis itt a GB3-as kategóriában, úgyhogy várom már nagyon a hétvégét.
9: Ha ránézünk a bajnokság tabellájára, akkor most a negyedik helyen állsz, és 60 pont a hátrányod a lista vezetőhöz képest, 30 a másodikhoz, vagy a másodikkal szemben. Hogyha a szezon egészét nézzük, akkor mik a hosszú távú terveid? Itt lesz még jó néhány brit futam, de mentek a Red Bull Ringre is, és Barcelonába is. Szóval mik azok a dolgok, amiket szeretnél a szezon végéig elérni, és ahol mondjuk a tabellán szeretnél végezni, ha ezt így nézed?
10: Igen, hát sok pontot lehet szerezni egy futam alatt, úgyhogy egyetlen, akármennyire is most messzinek tűnik ez a 60 pont, azért nincs olyan messze, hiszen ha jól tudom, ilyen 30 pontot lehet szerezni egy futamgyőzelemmel, úgyhogy tényleg az nem nincsen olyan messze. Én már, nekem már van egy nullázásom egy futamon, a többieknek még nincs, úgyhogy egyszerre majd az idő is eljön, és akkor tényleg ott kell lenni az elejében, és megragadni azokat a pontokat, amik gyakorlatilag ott lehetségesek, meg ott hirtelen ott leszünk. Úgyhogy meglátjuk. Még ők nem nulláztak, én már nulláztam, és eljön már az idő is.
9: Akkor a következő egy-két évben hol látod magad, hogyha így még egy picit előre tekintünk? Itt részben a Formula 3-at már említetted, de hogyha mondjuk azon egy nagyon kicsit tovább tekintünk.
10: Igen, szeretnénk jövőre a Forma 3-ban versenyezni, utána még van egy Forma 2-es lépcső, és utána meg már szeretnénk a Forma 1-be versenyezni. Cél az kitűzve, és haladunk felé. Szerintem el lehet érni, legalábbis mi hiszünk benne, úgyhogy remélem, hogy össze is fog jönni.
8: Az autóversenyző Molnár Martinnal Kreisz Bálint beszélgetett. Most pedig következzék Borbé Balázs, a Ferencváros labdarúgóinak új vezetőedzője, akivel Andrássy Gyula beszélgetett.
11: Aki már az első intenzív edzések levezénylése után az első győzelmén is túl van itt a Népligetben. Eddig minden a tervek szerint alakul, ahogy elképzelted, amikor ide jöttél?
12: Úgy igazából nem volt elképzelésem, csak tudtam, hogy mit és hogy akarunk csinálni. Nyilván túl vagyunk a felkészülés, nyári felkészülésnek az első szakaszán, főleg a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, amit ugye lezártunk egy barátságos mérkőzéssel. Hál' Istennek mindenki túlélte, mindenki nem történt semmilyen sérülés az első két hét után, úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Ma már kezdik az edzőtávort, ami azt jelenti, hogy elkezdik a felkészülésnek a második szakaszát, amiben sokkal több taktikai elemet fogunk majd gyakorolni.
11: Nagyon kíváncsi voltam a játékosoknak a véleményére, hogy látják az öltözői légkört az érkezése óta. Dibusz Dénes és Botka Endre volt itt. Utóbbi játékosnál nekem nagyon megütötte a fülemet, hogy azt mondta, hogy nagyon felszabadult az öltöző, és azt látja a játékosokon, hogy mindenki maradni akar, meg az összetartás, és hogy még a foglalkozások után is akár itt vannak, és talán még azt is mondta, hogy nem rohannak haza. Milyen visszajelzés ez most így neked első körben?
12: Hát ennek nagyon örülök, mert tényleg az egyik célom az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, vagy alakítsunk ki, ahova szívesen járnak a játékosok, és szívesen is jól érzik magukat, és tényleg nem akarnak innen hazamenni, hanem tényleg jól érzik itt magukat. Hát ha ilyen a visszajelzés, akkor ez úgy néz ki, hogy jól alakul, de nyilván van hova még fejlődni, meg van még mit csiszolni ezen a dolgon is.
11: És milyen ez az élmény a vezetőedzői oldalról?
12: Abszolút pozitív, mert tényleg én is úgy érzem, hogy jól érzik magukat a játékosokat, beleálltak a munkába, senki nem panaszkodik, senki nem keres kifogásokat, hanem tesszük a dolgunkat, és én remélem, hogy a megfelelő tudatos munka az eredményhez vezet.
11: Említette a Tiszakécskeleni felkészülési mérkőzést, és ott több visszatérő játékos is, magyar játékos is lehetőséget kapott, de megint vissza kell térnem Botka Endrére. Talán az ő játszatása is egy olyan gesztus, hogy itt önnél mindenki tiszta lappal indul?
12: nyilván a célom az volt, hogy mindenkit megismerjek, akár szakmailag, akár emberileg minél közelebbről. Igazából még teljesen nem volt erre lehetőség, mert ugye a válogatott játékosok egy ilyen 5-6-an azért később tértek vissza, de most én úgy gondolom, hogy az edzőtápor alatt leszünk annyit együtt, és annyi időt fogunk közösen tölteni, hogy meg tudjuk annyira ismerni egymást, hogy tudjuk majd a jövőben, hogy mit várhatunk majd egymástól.
11: És amikor ilyen edzőtáboroknál nyári felkészülés alatt szokás vannak, érkezők, távozók, hosszabbítók, már többet is bejelentett a Ferencváros hivatalosan is, mekkora átalakulással számol, és ami talán engem jobban érdekelne, hogy tekintve a Hajnal Tamással ápolt jó viszony által, a sportigazgatóra mennyiben egyeztet a keret átalakításban, mekkora szabad kezet kap ebben?
12: Hát abszolút közös döntések, mindent megbeszélünk. Én úgy gondolom, hogy főleg ez a nyári átigazolási időszak, ez általában intenzív. Én úgy gondolom, hogy egyelőre még mindig sokan vagyunk, úgyhogy redukálni fog kelleni majd a keretet, de ahogy említettem a válasz elején, hogy mindent egyezteszünk, mindenről beszélünk, és általában ezek közös döntések.
11: Győrből egyébként volt már ajánlása? Játékos téren?
12: Jaj, nem.
11: 2 hét múlva kezdődik ugye a első tétmérkőzés is. Vojvodina az ellenfél. Nem megoldhatatlan feladat, nem is kell sokat utazni. Hogyan látja ezt a párharcot?
12: Én úgy gondolom, hogy szerintem a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk a hat csapatból, de igazából semmit nem változtat ez a tényen, hogy mi erre legjobban fel szeretnénk készülni, és tovább szeretnénk jutni. Mondom, elérkeztünk a felkészülés másik szakaszába, az edzőtáborban tényleg rengeteget fogunk dolgozni a taktikai elemeken, és miután hazaérünk, már csak a Vojvodinára fogunk készülni.
8: Borbély Balást Andrássy Gyula kérdezte.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
13: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
14: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
15: Milyen nyár vár rád?
14: A legjobb zenék, nyári történetek.
16: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
14: Különleges ízek.
17: Nem akarsz minden nap főzni rá?
14: Izgalmas programok.
18: Fantasztikus!
14: Emlékezetes találkozások.
19: Na, elmondom, mik a legendák.
20: Mondjad.
14: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
21: Novemberben rendezik az első papkupát Budapesten. Meghosszabbították a hőségriasztást. Hétvégén tetőzik a kánikula. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
5: Sporthírek.
21: Meghalt Németh Zsanett, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. A sportoló kizuhant 11. emeleti lakásának erkélyéről Szófiában. Németh Zsanett 2017-ben ezüstérmet szerzett az újvidéki Európa-bajnokságon, 2 évvel később bronzérmes lett a bukaresti kontinens bajnokságon, majd 2023-ban bejelentette, hogy Bulgáriát szeretné képviselni a versenyeken. Értesülések szerint az utóbbi időben mentális problémákkal küzdött. Németh Zsanett 32 éves volt. Nem indul az Euroligában az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idényben bajnoki aranyérmes klub ügyvezetője a döntést anyagi problémákkal indokolta. Szintén nem méretteti meg magát a nemzetközi porondon az ELTE Beac Újbuda sem. A fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában vehetett volna részt, ám ezt a pécsiekhez hasonló indok miatt végül nem vállalta. Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető a szervezet honlapján megjelent nyílt levelében hangsúlyozta, teljes körű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség minden tagja nyújtsa be lemondását, és ezzel a versenyszezon után teremtsék meg a teljes körű tisztújítás lehetőségét. A magyar, az európai, valamint a pánamerikai ökölvívó szövetség megalapította a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóról elnevezett papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én rendeznek Budapesten a két földrész legjobbjainak részvételével. A csapatverseny célja a sportág népszerűsítése és a fiatal ökölvívók ösztönzése.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
21: Meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, amelyet szombattól harmadfokúra emelnek. A tartós kánikula különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek meg. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korondpatak áradása miatt megronkálódott vízi infrastruktúrát is. Idehaza újabb azbeszt szennyezésre hívta fel a figyelmet a mi hazánk ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai azbeszt gyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. Körülbelül 50 köbméternyi azbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Már lehet jelentkezni a fővárosi utca zenefesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
5: Közlekedés.
21: Élénk a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágy és Bicske között. Lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható. Szintén sokan haladnak az M0-ás autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Gyál térségében. A 2-es kilométeren 2 kilométeres a dugó. Két autó ütközött a 38-as főúton, Nyírtelek térségében. A 25-ös kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
5: Időjárás.
21: A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap napközben 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tiszató pedig 25 fokos. A kánikula a hétvégén tetőzik, többfelé akár 38 fokkal.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kinek hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
8: 5,5 perccel múlt fél hét a mikrofonnál, Szegő Tibor, jó estét kívánok! Hivatalosan 8 napja tart a labdarúgó NB1-ben az átigazolási időszak. Az első héten több együttes is szerződtetett új játékosokat, sőt, a mezőny csapatainak több mint felénél edzőváltás is volt. Az NB1-es körképet Regős László Pál tolmácsolásában hallhatják.

Szappanos Péter az Újpestben folytatja. Megvan a Zalaegerszeg új vezetőedzője. Javában zajlik az NB1-es csapatok felkészülése. Egy hónap múlva rajtol az OTP Bankliga.

0: Tegnap megtartották a labdarúgó NB1 2026-27-es sorsolását. Bő egy hónap múlva, július utolsó hétvégéjén kezdődik az OTP Bankliga következő szezonja. Ennek megfelelően a felkészülés már javában zajlik az együtteseknél. Legelőrébb valószínűleg az európai porondon érdekelt csapataink járhatnak, hiszen a Győr és a Ferencváros két hét múlva már pályára lép. Előbbi a BL-ben, utóbbi az EL-ben. A konferencialigában szereplő Debrecen és Paks pedig az NB1 nyitófordulójának hetén kezdi nemzetközi szereplését. A 12 NB1-es csapat közül 7 együttes is új vezetőedzővel készül az idényre. A 4 európai kupaindulónk közül 3-at is újonnan kinevezett szakember irányít. A bajnoki címvédő Eto FC élére a mexikói Efrain Juárez-t szerződtették. A 38 éves Juárez 2 éve dolgozik vezetőedzőként, előbb Kolumbiában, majd hazájában tevékenykedett. Hétvégén az ausztriai edzőtáborban első mérkőzését is lejátszotta a Győr Juárez irányításával. A Graz Raka ellen 2-2-es döntetlent játszott az Eto. A mexikói szakember így nyilatkozott a klub honlapjának, melyet a Nemzeti Sport idézett.
1: Úgy látom, szuper játékosok alkotják a keretet, érzem bennük a tüzet és a lelkesedést ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjenek és hogy elérjék a kitűzött célokat. Ha őszinte akarok lenni, akkor le vagyok nyűgözve. Remek fizikai állapotba kerültek, felkészültek, és ami a legfontosabb nekem, hogy látom a szemükben a vágyat edzés közben. Kitűnő első benyomás. Személyesen is összeismerkedtünk a mérkőzés előtt, de ezután az újoncoknak énekelniük kell, tehát még ki kell találnom, melyik dalt adom elő.
0: A győriek az izlandi Vikingo Reykjavik ellen kezdik a BL selejtezőt méghozzá idegenben. A keret még alakulóban. Az biztos, hogy Schön Szabolcs kölcsön után végleg az Eto-é, és Uma Thum Ádámot is leigazolta a Rába Parti együttes, amelytől távozik többek között Dejan Boldor és Alexander Piscsúr is.

0: Első nyári igazolásán a tavalyi ezüstérmes Ferencváros is túl van. Szombaton jelentette be a klub, hogy Nathan Zohoré zöld-fehérben folytatja pályafutását. A francia másodosztályú Boulogne-tól érkező Elefánt csontparti középhátvédet vélhetően a távozó Stefan Gartenmann pótlására szerződtette az FTC. A rekordbajnok is új vezetőedzővel kezdte a felkészülést, éppen a Győrtől érkezett Borbély Balázs a fővárosiak kispadjára. Első edzőmeccsén a Tisza Kécske ellen irányította új csapatát, 6-1-es ferencvárosi győzelem lett a vége. Borbély Balázs az első tapasztalatokról az M1-nek nyilatkozott.
1: Igazából nem volt elképzelésem, csak tudtam, hogy mit és hogy akarunk csinálni. Nyilván túl vagyunk a nyári felkészülésnek az első szakaszán, főleg a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, amit ugye lezártunk egy barátságos mérkőzése. Hál' Istennek mindenki túlélte, mindenki, nem történt semmilyen sérülés az első két hét után, úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Ma megkezdjük az edzőtávort, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a felkészülésnek a második szakaszát, amiben sokkal több taktikai elemet fogunk majd gyakorolni.
2: Nagyon kíváncsi voltam a játékosoknak a véleményére, hogy látják az öltözői légkört az érkezése óta. Dibusz Dénes és Botka Endre volt itt. Utóbbi játékosnak nekem nagyon megütötte a fülemet, hogy azt mondta, hogy nagyon felszabadult az öltöző, és azt látja a játékosokon, hogy mindenki maradni akar, meg az összetartás, és még a foglalkozások után is akár itt vannak, és talán még azt is mondta, hogy nem rohannak haza. Milyen visszajelzés ez most így neked első körben?
1: Hát ennek nagyon örülök, mert tényleg az egyik célom az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, vagy alakítsunk ki, ahol szívesen járnak a játékosok, és szívesen is jól érzik magukat, és tényleg nem akarnak innen hazamenni, hanem tényleg jól érzik itt magukat. Ha ilyen a visszajelzés, akkor ez úgy néz ki, hogy jól alakul, de nyilván van hova még fejlődni, meg van még mit csiszolni ezen a dolgon is.
2: És milyen ez az élmény a vezetőedzői oldalról?
1: Abszolút pozitív, mert tényleg én is úgy érzem, hogy jól érzik magukat a játékosokat, beleálltak a munkába, senki nem panaszkodik, senki nem keres kifogásokat, hanem tesszük a dolgunkat, és én remélem, hogy a megfelelő tudatos munka az eredményhez vezet.
2: Említette a Tisza Kécske elleni felkészülési mérkőzést, és ott több visszatérő játékos is, magyar játékos is lehetőséget kapott, de megint vissza kell térnem Botka Endrére. Talán az ő játszatása is egy olyan gesztus, hogy itt önnél mindenki tiszta lappal indul?
1: Nyilván a célom az volt, hogy mindenkit megismerjek, akár szakmailag, akár emberileg minél közelebbről. Igazából még teljesen nem volt erre lehetőségem, mert ugye a válogatott játékosok egy ilyen 5-6-an azért később tértek vissza, de most én úgy gondolom, hogy az edzőtábor alatt leszünk annyit együtt, és annyi időt fogunk közösen tölteni, hogy meg tudjuk annyira ismerni egymást, hogy tudjuk majd a jövőben, hogy mit várhatunk majd egymástól.
2: És amikor ilyen edzőtáboroknál nyári felkészülés alatt szokás vannak, érkezők, távozók, hosszabbítók, már többet is bejelentett a Ferencváros hivatalosan is. Mekkora átalakulással számol, és ami talán engem jobban érdekelne, hogy tekintve a Hajnal Tamással ápolt jó viszonyát, a sportigazgatóra mennyiben egyeztet a keret átalakításban, mekkora szabad kezet kap ebben?
1: Hát ez abszolút, abszolút közös döntések, mindent megbeszélünk. Én úgy gondolom, hogy főleg ez a nyári átigazolási időszak, ez általában intenzív. Én úgy gondolom, hogy egyelőre még mindig sokan vagyunk, úgyhogy redukálni fog kelleni majd a keretet, de ahogy említettem a válasz elején, hogy mindent egyezteszünk, mindenről beszélünk, és általában ezek közös döntések.
2: Győrből egyébként volt már ajánlása játékos téren?
1: Jaj, nem.
2: Két hét múlva kezdődik ugye a első tétmérkőzés is, Vojvodina az ellenfél, nem megoldhatatlan feladat, nem is kell sokat utazni. Hogyan látja ezt a párharcot?
1: Én úgy gondolom, hogy szemmel az elmúlt interjúban már említettem, hogy szerintem a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk a hadcsapatból, de igazából semmit nem változtat az a tényen, hogy mi erre legjobban fel szeretnénk készülni és tovább szeretnénk jutni. Mondom, elérkeztünk a felkészülés másik szakaszába, az edzőtáborban tényleg rengeteget fogunk dolgozni a taktikai elemeken, és miután hazaérünk, már csak a Vojvodinára fogunk készülni.
0: Az Újvidéki Együttes ellen július 9-én játszik a Ferencváros, a párharcot idegenben kezdi a magyar együttes. Ez lesz Borbély Balázs első tétmérkőzése az FTC kispadján. A győriekkel bajnoki címet szerző szakember szerződtetése nagy visszhangot váltott ki a hazai futballtársadalomban. Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója akkor így nyilatkozott.
3: Nagyon fontos volt, hogy azután, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy Robi távozik tőlünk, az volt a célunk, hogy ugye a felkészülés kezdetére meglegyen az új vezetőedzőnk, és nagyon örülünk, hogy Borbély Balázs személyében sikerült a kívánságlistánkon első helyen szereplő szakvezetőt megnyernünk, úgyhogy örülünk, hogy vele kezdjük el a felkészülést.
4: Ezzel azt is elárultad, hogy ő volt az első számú kiszemelt.
3: Igen, mindenféleképpen. Ugye régóta ismerem én személy szerint őt, meg régóta ugye ismerjük most már test közelből a munkáját is, ugye pont az elmúlt szezonban tapasztalhattuk meg saját bőrünkön, hogy milyen jó munkát végzett, és milyen jó csapatot épített Győrben. Úgyhogy amikor erről szó volt, hogy ki lehet az utódja majd Robi Keane-nek, vagy kivel szeretnénk inkább a jövőt elképzelni, ott egyértelmű volt az egész klubban, a vezetőségünkben, hogy Borbély Balázs lenne a megfelelő személyére.
4: 20 éve ismeret, hiszen csapattársak voltatok Németországban, Kaiserslautern-ben. Milyen érzés úgy visszatekinteni erre a barátságra, hogy egykor csapattársként, most pedig gyakorlatilag ugyanabban a klubban a közös sikerekért, de most már más szinten dolgoztok együtt.
3: Igen, ebben a 20 évben azért sok minden történt, ugye ez nem csak arról szólt, hogy csak játszottunk együtt, aztán most újra találkozunk, hanem ugye aztán 2019-ben ő csatlakozott hozzánk itt a Ferencvárosnál is, ugye szerettem volna, hogy akkor ide jöjjön hozzánk, és mind az utánpótlásban, mind a scoutingban is ugye dolgoztunk már együtt, amúgy nagyon sok időt eltöltöttünk ugye most itt a Népligeten kívül is, és a labdarúgásról beszélve, gondolkozva, tehát ez tényleg egy nagyon hosszú időre visszanyúló kapcsolat, de természetesen ugye most az lesz a célunk, hogy mindenki a saját pozíciójában a Ferencvárosért a legjobbunkat nyújtsuk, hogy minden jobb teljesítményt tudjon a csapat nyújtani a pályán, és a szurkolóknak minél nagyobb örömet szerezni, úgyhogy a barátság az egy dolog, és az, hogy mellette, hogy mi a munkánk, és ezt milyen szinten szeretnénk csinálni, ez pedig mind a kettőnkben ez a vágy van, hogy amit csinálunk, azt mindig a lehető legjobban tegyük meg, és bízunk benne, hogy most Balázsval így, mint vezetőedző, egy nagyon sikeres jövő elé nézünk.
4: Ja, a barátság az egy dolog, de a szakmaiság egy másik dolog. Mi az esetleg, amit szeretnétek átmenteni abból a Borbély Balázsból, aki dolgozott Győrött, itt a Ferencvárosnál? Van-e bármi más, ahol kell finomhangolni, vagy ezt a szakembert szeretnétek átültetni egy-egybe, fővárosi zöldfehérbe?
3: Nem, amit ugye szeretnénk látni az, hogy ugye most, hogyha Győr játékáról beszélünk, akkor ez egy tényleg intenzív, attraktív, támadó felfogású, de mégis taktikailag jól megszervezett játék volt, úgyhogy természetesen ugye mindig ez a cél a Ferencvárosnál, hogy ezekkel a jellemzőkkel tudják a mi csapatunk játékát is leírni, úgyhogy ugye szeretnénk, hogyha ezt a Ferencvárosi zöldfehéreknél is meg tudná Balázs valósítani. Láttuk azt is, hogy nagyon sok játékost sikerült neki kinevelnie, aki az utánpótlásból jött ki, és most már válogatott szintű játékosokká váltak. Ez is nagyon fontos szempont, hogy ebben előre tudjunk lépni, és további Tóth Alexet, Lisztes Krisztiánt és hasonló képességű játékosokat tudjunk a saját utánpótlásból is fölnevelni. Úgyhogy tényleg Balázs egy olyan komplex edzői képességekkel rendelkező személy, aki ezt bizonyította, úgyhogy bízunk benne természetesen egy másabb közegben, és esetleg egy másabb szurkolói háttérrel is mindenféleképpen, de a munkának az alaptartalmát azt azért szem előtt tartva, hogy ezen az úton tudunk majd menni.
0: A bajnokság első fordulójában a Ferencváros a bronzérmes Pakshoz látogat. A tolnai klub az egyetlen nemzetközi szinten is érdekelt magyar csapat, amely nem váltott edzőt a nyáron. Idén is Bognár Györggyel kezdi a felkészülést a Paks. Az első edzőmeccsen már túl is van az együttes. A budapesti Kelen SC alapításának 100. évfordulója alkalmából játszott gálamérkőzésen a Paks 10-1-re legyőzte a budapesti első osztályú csapatot. Új játékost a paksiak egyelőre nem jelentettek be, de távozók vannak. Ádám Martin, Hinora Kristóf és Simon Barnabás is eligazol. A konferencialigát a Paks egy hónap múlva, július 23-án a Panathinaikos ellen hazai pályán kezdi. Ugyanaznap, mint a Debrecen. A hajdúságiaknak máltai vagy örmény ellenfele lesz a második selejtező körben. A debrecenieknél már most komoly játékos mozgás történt. Távozott a válogatott Szűcs Tamás, mellette többek között Suhodolszky Soma és Amos Juga is eligazolt. Érkezőkből sincs viszont hiánya a nagyerdei stadionban. 5 játékos is aláírt már a Debrecenhez, köztük a Tatanemtől érkező magyar-albán kettős állampolgár Leon Mürtály. Az pedig talán már nem is meglepő, hogy új vezetőedzővel készül a DVSC. Sergio Navarro helyét Gert Remmel vette át. Az észt szakember szerződtetéséről a debreceniek sportigazgatója Bogdán Ádám nyilatkozott.
5: Elég alaposan körbejártuk a témát, és nagyon sok edzővel beszélgettem. Nyilván Gertnek vagy olyan helyről jött az ajánlás, amit nagyon komolyan vettem, és rögtön az elején tulajdonképpen megvolt a szimpátia, és azoknak a pontoknak, amiknek én felállítottam, hogy meg kelljen felelni egy ember, aznak ő megfelelt. Annak ellenére egyébként, és ezt nagyon őszintén mondom, hogy tényleg a Debrecennek a kispadjára rengetegen jelentkeztek nagyon jó önéletrajzokkal, annak ellenére azt éreztem, hogy ő a megfelelő ember most ebben a státuszban, úgyhogy nagyon örülök, hogy nálunk folytatja.
6: Ja, itt az előbb említetted, hogy azért komoly szempontoknak kellett megfelelni. Nem tudom, hogy mennyire mehetsz, vagy mennyire szeretnél belemenni a részletekbe, de nagyjából azért mik azok, amik nálad ilyenkor fő szempontok, mikor új edzőt kerestek?
5: Az emberi szempontok nagyon fontosak, tehát az, hogy valakiről el tudom képzelni azt, hogy beilleszkedik a közösségbe. Én szerintem Debrecenben ez kifejezetten egy nagyon fontos pont volt. Nyilvánvalóan az sem mindegy, hogy ki ajánlja őt, és milyen referenciákkal érkezik, ez itt is rendben volt. Nagyon fontos volt az, hogy az egyébként az akadémiába való, ha nem is a mindennapi munkába belefolyása, de mindenképpen a közös munkában gondolkodású edzőt találjunk. Neki ebben megvan a tapasztalata is, és megvan az a fajta gondolkodása is erről, ami mindezen a bizonyítékok alapuló gondolkodás jellemző rá. És én azt éreztem benne, hogy itt az akadémiai játékosoknak a használata, vagy azoknak a játékosoknak a fejlesztése az nagyon nagy részét képezi az ő munkájának, úgyhogy ez nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt az igazából a tulajdonosi kérés következtében, hogy az adatokon alapuló, vagy ezek az evidenciák alapuló döntéshozata legyen az átigazolások tekintetében, és ez egy az ő stábja, és ő is erre nem csak hogy vevő, hanem abszolút így dolgoznak, tehát így a játékosok kiválasztásában is nagy segítséget, vagy a közös munka az olyan gördlékenyen folyik, és tulajdonképpen nagyjából ezek azok, amiknek meg kell felelni, és természetesen azt is el kell tudni róla képzelni, hogy az ő intelligenciája megfelel legyen ahhoz, hogy ezt a fajta korábban egyébként jól működő rendszerből a dolgokat átvegye, és továbbfejlessze. Ezen kívül, ami még két dolog nagyon fontos, hogy a játékos fejlesztés magáénak érezze, mert ez, amit például a Sergio Navarro-nál kiválóan működött, és a közösségépítésben is szerepet vállaljon. És az utolsó szempont, ami a talán a legfontosabb, vagy szintén nagyon fontos, a tempót és a magas intenzitású játékot növeljük, és abba az irányba menjünk el, ami a nemzetközi focinak a standardje is, és én azt látom, hogy a magyar bajnokságban most az első három helyen végzett csapatoknál ez abszolút így van, hogy az átlagnál magasabb intenzitású játékra képesek, és ez az, amit egyébként személyesen én is szeretek, én szerintem ezért is jönnek ki a nézők, és ebbe egyébként a magyar bajnokság le van maradva a nemzetközi standardekhez képest, és ez egy fajta elvárás, amit nyilván nem lehet egyik napról a másikra brutálisan megnövelni, de ebbe az irányba szeretnénk elmozdulni, és erre is láttam bizonyítékokat, hogy ügyre így gondolkozik.

Hétfőn Zalaegerszegen is fény derült az új vezetőedző személyére. A jövőben a portugál Filipe Csellicája ül le az ETE kispadjára. A 41 éves tréner Nuno Campos helyét veszi át. Zalaegerszegen ma is bejelentettek egy érkezőt, a 17 éves utánpótlás válogatott támadót, Kis Mátét a Ferencvárostól szerződtette a zalai együttes. Újpesten sem tétlenkedtek a nyár első napjaiban, a Lila Fehérek már 4 játékost is igazoltak. A 4. kerületben folytatja pályafutását a togói Etienne Amenido, a tavasszal Nyíregyházán futballozó Muhamed Tizsani, kölcsön után végleg szerződtették Fenyő Noát, hétfőn pedig a háromszoros válogatott kapust

futballistát, például Csóka Dánielt, Costa Márkot és az MB2 gólkirályát, Pálinkás Gergőt is szerződtette az angyalföldi klub. Nem indul viszont könnyen a szezon a Vasasnak. Az első két fordulóban a Győr és a Ferencváros ellen kell pályára lépnie a piros-kékeknek.

Az OTP Bankig a kezdetéig egy hónap van még hátra. Ez alatt az egy hónap alatt sok minden történhet még. Bőven várhatók igazolások mind a 12 klubnál. Sőt, minden bizonnyal a szezon kezdet után is lesz még játékos mozgás. Ez viszont egyelőre a jövő zenéje. Most a főszerep minden klubnál az alapozásé.

0: 6 perc múlva kezdődik a Portugália-Üzbegisztán mérkőzés a labdarúgó világbajnokság K csoportjában. És szokták mondani, hogy ha az embernek van egy kutyája, akkor egy idő után idomul hozzá, hasonlítani kezdenek. Nekem volt egy fekete cocker spánielem, hosszú sötét haj, mondták, le se tagadhatnám. És most láttam az előbb Fabio Cannavarót nyilatkozni, és miután semmi haja nincsen, simán elmenne üzbégnek. Semmiféle különbség nincs a játékosok és a szövetség kapitány arca között. Szerinted mennyit kereshet Cannavaro? Utána néztem, 100 üzbék szom, az 2 forint 60 fillér. Ugye, lehet, hogy 100 000-es nagyságban keres. A stúdióban Bene Ferenc, vele vezetjük föl a ma esti találkozót, a ma esti első találkozót.
1: Tiszteltel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Nagyon-nagyon kellett koncentrálnom, hogy a kutyáktól Cannavaro fizetéséig hogyan jutunk el, meg milyen céllal. Hát én azért amúgy sem szeretek mások pénztárcájába turkálni, meg megmondom őszintén, engem nagyon nem érdekel, mennyit keres. Biztos vagyok benne, hogy kevesebbet, mint a portugál válogatott játékosai. Viszont ez a mérkőzés szerintem a portugál válogatottról fog szólni. A Kongó elleni 1-1-es eredményük hát csalódást okozott, és annak ellenére, hogy bizonyos szempontból működött ez a csapat, hiszen nagy labdabirtoklási fölényük volt, és én azt mondom, hogy taktikai szempontból nem játszottak rosszul, viszont az élesség, a koncentráció és az a 90 és a 100% közötti 10% az nagyon-nagyon hiányzott ebből a portugál csapatból. Viszont egy kudarcos kezdés után most biztos vagyok benne, hogy megfelelő versenyfeszültséggel, megfelelő koncentrációval és közel maximális teljesítményt fog nyújtani ez a portugál válogatott. Én nem tudom elképzelni, hogy az üzbék csapat komoly ellenállást tudjon tanúsítani. Nyilván nem arra gondolok, hogy itt most egy könnyed gólzáporos mérkőzés lesz, de azért több gólos portugál győzelmet várok.
0: Cannavarót amúgy 2,2 millióan követik a social médiában. Az szerintem Curaçao lakosságának a 14-szerese egészen pontosan. Visszatérve egy kicsit a portugálokra, a Cristiano Ronaldo a 6. világbajnokságán szerepel, és hogyha gólt szerez, akkor történelmet ír. Messi ezt már megtette, ugye előbb lehagyta, aztán már mint Klózét, a gólszerzés számát tekintve, aztán már a saját rekordját is megdöntötte. Hogyha ma Ronaldo betalálna, már pedig elég nagy szüksége volna a portugál csapatnak legalább egy góra, mármint hogyha az üzbégek nem lőnek szintén egyet, akkor újabb rekord dőlne meg.
1: Igen, és ha gólt szerez Ronaldo, akkor ő lesz a legtöbb VB-n gólt szerzett játékos.
0: Pontosan.
1: Nagyszerű. Hát ez biztos vagyok benne, hogy ez is motiválja. Ugyanakkor egy fél mondat Messire az az érdekes, hogy Messi azzal is történelmet írt, hogy kihagyta a 11-est, hiszen ezzel ő lett a legtöbb 11-est kihagyó játékos világbajnokságon. De hát erre persze azért kerülhetett sor, mert 6 világbajnokságon játszott. Hát alapjában jövő Ronaldo nagyon érdekes helyzetben van, mert sokan mondják, hogy biztos, hogy frusztrálja az összehasonlítgatás Messivel. Én szerintem most már sokkal inkább az frusztrálja, hogy nem tud annyira segítségére lenni ennek a portugál csapatnak, mint amennyire szeretne. Nagyon nagy kérdés, és nem igazából a mai mérkőzésre vonatkozik, hanem biztos vagyok benne, hogy tovább jut a portugál válogatott, és a kieséses szakaszra vonatkozik a felvetésem, hogy vajon Ronaldo többet ad hozzá a portugál csapatjátékhoz, vagy többet veszel? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és erre a kapitánynak kell megtalálni a választ, hiszen felmerülhet sokakban az a kérdés, hogy amennyiben Ronaldo

0: mondjuk a második fél időben beszállva, vagy szünetbe beszállva 30-45 perceket játszana, egy fáradt csapatra rácserélve, ő is sokkal frissebb állapotban, sokkal jobban összpontosítva arra bizonyos számú játékpercre, lehet, hogy hatékonyabbá tenni a csapatot. Hát arról nem is beszélve, hogy azért nagyon-nagyon erős a kispadja a portugál válogatottnak, és sokak szerint Gonçalo Ramos-szal már jobban teljesít a támadósor is. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Ettől függetlenül ma szerintem Cristiano Ronaldo jól fog teljesíteni, és gólt is fog szerezni.
1: Hamarosan kezdődik a találkozó, úgyhogy kapcsoljuk kommentátorainkat, Katona Lászlót és Jó Andrást.
2: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez a világbajnokság egy kicsit arról is szól, hogy a kis csapatok tudnak meglepetést okozni, pontot szerezni, gólokat lőni. Kivétel például mondjuk Tunézia válogatottja, csak hogy egyet említsek, vagy éppen Haiti. De vannak olyan nemzetek, amelyek pedig azért igenis pontot csentek a nagyoktól, akár Üzbegisztán is lehet ilyen, hiszen a mai összecsapást majd Portugália ellen játsza. Az ellen a Portugália ellen, amelyben a legnagyobb sztár egyelőre még csendes, pedig az egész VB-n eddig, akik gólokat lőnek, vagy éppen a legmeghatározóbb tagjai a válogatottjaiknak, gondolok itt Mbappé-ra, Harry Kane-re, vagy éppen Messire, és akkor még lehetne sorolni Hollanddal a további nagyszerű labdarúgókat. Szóval a kérdés, Ronaldo tud-e majd villanni itt a második körben? Hát az első mérkőzését, amikor a portugálok játszották Kongó ellen, a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen 1-1 a végeredmény, akkor Ronaldo nem tudott semmilyen módon kiemelkedni. Az üzbégek kezdő csapata a következő: Nematova kapuban, Husanova védelemben, Abdulajevvel és Ashurmatovval, a többiek pedig hát a bal oldalt Nasrullájev, Karimova jobb oldalt, középen Kamrobekov, Sukurovval, és elő pedig Fajzulájev, Ganyev és Somurodov. Így alkotja tehát a kezdő 11-ét az üzbég válogatott, valamint Fabio Cannavaro, aki nyert világbajnokságot 20 évvel ezelőtt az olaszokkal.
3: Nagy szeretettel köszöntöm én is önöket. A portugál válogatott összeállításában kettő változás, mert Roberto Martínez a sérülés miatt kellett kihagyni a Araújót, illetve Bernardo Silvát is kihagyta a keretből. Helyére Ruben Dias és João Félix került be a mai keretbe, de beszéljünk picit bővebben erről a keretről. Egyébként a mérkőzés már elkezdődött, a portugálok természetesen birtokolják a labdát, azért ezt megszokhattuk tőlük, ugye a kongói mérkőzés, és azt láthattuk, hogy majdnem kis túlzással labdabirtoklási csúcsot döntöttek, de ugye nem sikerült ezt hatékonyan végigvinni. No, akkor beszéljünk a kezdőről. A kapuban Costa, a védelemben jobbra balra haladva Cancelo, Ruben Dias, Veiga és Nuno Mendes, a középpályán João Neves, Vitinha, João Félix, Bruno Fernandes és Pedro Neto és Ronaldo van természetesen elől csatárként. Ez a 24. pályára lépése világbajnokiok sorozatokat tekintve. 8 gólja, ugye eddig nemrégében Bene Ferencék is beszéltek erről a stúdióban. Hát igencsak messze van attól, hogy Messit vagy akár Kylian Mbappét utolérje. Nagyon-nagyon sok gólt kéne lőni a hátralévő mérkőzéseken ahhoz Cristiano Ronaldónak, hogy utolérje őket. Egy biztos, ahogy már elmondtam, Portugália birtokolja a labdát, és most talán a jobb oldalt meg tud indulni João Cancelo.
2: Bizony, olyannyira, hogy aztán érkezik mellette a csapattárs, középen bent pedig ott van Bruno Fernandes, illetve Ronaldo, természetesen João Neves az, aki jobbra kiteszi a labdát, aztán Bruno Fernandes be laposan középre, Ronaldo nem érkezett az ötös vonalánál, kivágják az üzbégek. Hát bekezdenek, úgy látszik, egy kicsit a portugálok, mert a kongóiak ellen az az egy lőtt gól, persze voltak helyzetek, de nem azt mutatta a portugál válogatott, hogy ellenállhatatlan lenne. Na most a bedobással pedig egy kisebb előnyt tudnak szerezni. A 16-oson belül João Neves a bal lábára cselez, aztán Bruno Fernandes ballal elővi fölé. Lehet hozzájött egy üzbég láb, és onnan vágódott fölé, úgyhogy meg lesz a mérkőzés első szöglete, de Bruno Fernandes, a Manchester United kiválósága, hát bizony átvert egy-két üzbég játékost, és nagyon közelről, 6 méterről fölé vágta a labdát, de hozzáért az egyik üzbék, ha minden bizonnyal igaz. Jöhet a találkozó első szöglete a harmadik percben, Portugália-Üzbegisztán 0-0.
3: Úgy bizony, a magas emberek már bent vannak a 16-oson belül, Ruben Dias emeli a kezét, João Cancelónak mutat valamit, természetesen ő is kérni fogja a labdát, de hát így ilyenkor minden szem Cristiano Ronaldóra szegeződik. Kis szögletet láthattunk, és már Bruno Fernandes a labdával, Cancelo visszakapja, betekeri laposan, ez jól érkezik a rövidre, ott nem tudja bekotorni a labdát, João Neves, aztán pedig kivágják a labdát az üzbégek, Sukurov volt az, aki jól tisztázott, és jöhet majd most egy bedobás. Itt is természetesen megvárja João Félix csapattársa, Nuno Mendes, hogy ő fogja majd elvégezni a bedobást, valószínűleg nagy bedobás fog érkezni, bár azért itt Csínbe kérni Zsao Félix, de nem ő kapja meg, inkább akkor vissza a labda Vitinhának, ő pedig még hátrébb, már a saját térfelére szorul vissza a portugál válogatott. Ruben Dias megfordul, és a bal oldalra teszi ki a labdát, ott segített Veiga, és akkor elindul hátul a labdajáratás. Portugál szemszögből, tehát ugye a negyedik percben lépünk bele lassan, és Bruno Fernandesnek volt egy komolyabb lehetősége. No, João Félix megindult a pálya bal oldalán, már átlépték a felezőt, sőt, Nuno Mendes pedig elindult, betekeri a labdát, ott érkezik Ronaldo, és állj, lecsúszik róla, nem sokon múlott, ütő is a gyepet, egészen közel járt ő, és mutatja, hogy nagyon kevés kellett ahhoz, hogy megszerezze a 9. gólját világbajnokságokat tekintve, és az idei világbajnokságon az első gólját.
2: Hát azért 41-2 évesen beleért egyébként a beadásba, szóval majd a bedobásról az üzbégek jöhetnek, egy kicsi hiányzott, de majdnem ott volt a lehetőség olyan szempontból, hogy kapura lövés formájában, de veszélyeztessen a portugál válogatott, klasszisa az ötszörös aranylabdás portugál játékos. Egyelőre a második helyen a portugál válogatott a tabellán, mert ugye egy pontot szereztek még az előző körben a kongóiak ellen, és Kolumbia legyőzte Üzbegisztánt 3-1-re, úgyhogy nem mindegy a portugálok számára itt a második csoportmérkőzés, hogy hogyan és miként zárul a középpálya közepén. João Neves az, aki éppen forgolódik. Egyébként rajta kívül még van két Paris Saint-Germain játékos, Vitinha, illetve Nuno Mendes, mind a ketten Budapesten nyertek bajnokok ligáját, meg ugye tavaly is, hogy kétszeres BL győztesnek mondhatják magukat. Bruno Fernandes forgolódik, a 16-oson belülre íveli a labdát, ki tudja fejelni, Husán Ovat, a Manchester City középhátvédje a labdát, és aztán egy becsúszás Bruno Fernandestől, jöhetnek majd az üzbégek bedobással. Eltelt a mérkőzésből 5 perc, Portugália-Üzbegisztán 0-0, kifejezetten olyan izgalmasnak tűnő mérkőzés, minthogyha a portugálok felvették volna a ritmusát a VB-nek.
4: Kétségtelen, hogy az első mérkőzés kudarca után sokkal, de sokkal nagyobb feszültséggel és nagyobb hozzáállással, nagyobb koncentrációval kezdik a mérkőzést. Az üzbég válogatott egyébként egy 5-4-1-es játékrendszerre visszahúzódik a saját védőharmadába. Borítékolható volt, ez az egyetlen esélyük, hogy minél stabilabb védekezéssel próbálják a portugál játékot valahogy semlegesíteni. Egyébként az üzbég mentalitáshoz nagyon közel áll a testkontakt keresése, a párharcok erőtetése, azért nyilván az üzbég sport is nemzeti szinten inkább küzdősportokba erős, ez azért megnyilvánulhat a labdarúgáshoz való hozzáállásukban, illetve hát ne felejtsük, hogy Cannavaro személyében egy kitűnő védőjátékos az edzőjük, ez is hatással lehet a csapatra.
3: Vitinha indítja a jobb szélen induló Pedro Neto-t, ő pedig cselezget, még nincs beadás, pedig már érkeznek a játékosok, inkább a második vagy akár a harmadik hullámban választja ott a csapattársát. Jó a szöktetés, jó a beadott labda, Ronaldo! Ott az első gólja! A 6. percben megszerzi Portugália a vezetést, gyönyörű szép bejátszás volt a pálya jobb oldaláról, és Cristiano Ronaldo a bal alsóban lőtte egészen nagy erővel a labdát, ez vétetetlen volt, hiába volt ott Nematov, esélyesen volt kitenni a labdát onnan. No, hát akkor Portugália a vezetés szerez most már ugye a 6. perc legvége, 7. legelején. Azért már vártuk ezt Ronaldo gólt.
4: Igen, ahogy említettem most 10 perccel ezelőtt a felvezetésben, hogy biztos vagyok benne, hogy gólt fog szerezni a mai mérkőzésen, ez így is lett. Még korábban is szerezte, mint azt, ahogy vártam. Érezni rajta, hogy óriási gátak szakadnak fel rajta, és egy külön említendő, hogy az egész portugál csapat a kispaddal együtt egy emberként borult a nyakába. Nagyon-nagyon szurkoltak neki a társak, és Cristiano Ronaldónak ez a gólja egyrészt benne is sok mindent felszabadíthat, másrészt ne felejtsük el, hogy a csapat számára is adhat egy olyan lökést, ami azért egy közös siker felé vezető úton nagyon sokat jelenthet mentálisan. Illetve amit még akartam mondani, hogy nagyon nagy hangsúly lesz ezen a mérkőzésen a portugál szélső védőkre. Ugye Mendestől már hallottunk egy elfutást, most pedig Cancelo adta a gólpaszt. Tehát mind a bal oldalt és mind a jobb oldalt védő pozícióból eddig sokat tesz hozzá a Portugália mérkőzéshez. Cristiano Ronaldótól meg már azt nem lehet elvárni, hogy 30-40-50 méteres sprintek után a védővel a hátán gólt szerez, de hogy a 16-oson belül feltalálja magát és teljes elánnal a legjobb ütemekbe érkezik a beadásokra, az kétségtelenül elvárható tőle.
2: 9. gólja a világbajnokságok történetében, 24. mérkőzésén, és betalált ezen a VB-n. Most már teljes a lista abban a szempontból, hogy tényleg a legjobb labdarúgók, hát most már csak össze kéne szedni, hogy kik azok az igazán nagy sztárok, akik nem lőttek gólt, de a lényeg az, hogy Messi, Haaland, Mbappé, és akkor most már Ronaldo, Harry Kane is, szóval ott van a legjobbak között. és egyelőre úgy néz ki, hogy majdnem sikerült ott a második környékére is magát becsúsztatnia, de nem sikerült aztán végül. Az üzbék kapus tudta kirúgni a labdát egészen a félpályáig, olyannyira, hogy már jönnek is előre a fehér mezben, nadrágban, sportszárban játszó üzbégek, és a pirosban szereplő portugálok pedig oldalra kirúgják a labdát, de a saját 16-osuk környékéről jöhet majd bedobással, vagy lehet szöglettel az üzbék válogatott. És Ronaldóhoz még annyit, hogy a második legidősebb gólszerzője a világbajnokságok történetének, Roger Milla azért azzal a 42 évével még mindig a legnagyobbak közé tartozik, 1994-ben éppen itt az Egyesült Államokban tudta rúgni akkor azt a gólt, amivel a legidősebb góllövőnek mondhatja magát. A mérkőzés 9. percében Portugália-Üzbegisztán 1-0.
3: Karimov volt, aki nem régében az üzbegisztáni válogatott játékos, tüzelte a szurkolókat, itt egy próbált elcsenni egy labdát, közben pedig Bruno Fernandes az, aki lefejeri Nuno Mendesnek, hiszen már az üzbék térfélen tart a labda, sőt, az üzbék 16-os sarkánál. Most kikerült a labda Karimovról, pont akit nemrég említettem, és akkor most jöhet egy újabb bedobás, Nuno Mendes fogja bedobni majd azt, és Kusanovról is azért említsünk néhány szót, ugye Manchester City játékosa, ő a legértékesebb labdarúgó az üzbék válogatottban, közben pedig João Félix maradt a földön, mert Karimov egy hatalmas talpalást rendezett le itt a mérkőzés 10. percében. João Félix mindig a földön, ez egészen fájhatott a lassításot, talán okosabbak is leszünk. Ő, hát itt nem talpalás volt, hanem a térdével beleszállt konkrétan João Félixnek a sípcsontjába, vagy
4: a térd oldalába, és az nagyon tud fájni a térde oldalába. Hát minden esetre érthetetlen számomra, hogy egy párharcnak kocsincs a labda, egyáltalán térdel hogyan szállhatsz bele így az ellenfélbe. Tehát én a beharangozóba, vagy az imént, amikor azt mondtam, hogy küzdősportokban erősek, azért azt nem gondoltam komolyan, hogy áthozzák ezt a párharcokra. Én inkább a mentalitásban gondolkodtam ez irányban.
2: 10. perc, szabadrugással jöhetnek majd a portugálok, Bruno Fernandes a labda mögött az alapvonalhoz közel, egyfajta szöglettel felérő szabadrugást végezhet el majd a portugál középpályás, egytagú a sorfala mindössze az üzbégeknek. Hogyha nullszögből sikerülne Bruno Fernandesnek gólt lőni, az lenne talán az egész VB legszebb találta. Jön a szabadrugás, jön a rövid oldalra, de valójában átszáll a hosszúra, kiboxolja az üzbég kapus. Egy távoli lövés kifejelik azonban 11 méterre a kaputól az egyik üzbég játékos, és az a lényeg, hogy Surukov volt az valójában, hogy már a félpályánál jönnek a portugálok, de oldalt megint kint a labda, Bruno Fernandes jöhet majd bedobással a mérkőzés 11. percében. Bruno Mendes nem kaparintja meg a labdát. Szóval gólokat lő minden egyes világbajnokságon, amin szerepel Cristiano Ronaldo. 2006-ban Iránnal szemben tudott betalálni, 2010-ben Észak-Korea, 2014-ben Gánának lőtt gólt, és a spanyoloknak hármat is, 2018-ban meg Marokkónak is, és a 22-es övén Gánának tudott betalálni, most pedig Üzbegisztánnak. A felsorolás alapján leginkább a spanyolok elleni három gól lehet a legemlékezetesebb. 1-0 Ronaldo góljával, tehát vezet Portugália Üzbegisztán ellen.
3: Nuno Mendes szeretett volna elmenni itt a pálya bal oldalán, de Karimov az útját állta, most pedig a bedobás követően már is labdát veszít az üzbék válogatott, és indult a Tiritori, most Vitinha az, aki elkéri a labdát, a labda még nem haladt át, nem lépte át a felezőt, a portugál térfélen a játék tehát, és most Ronaldo megkapja a labdát, egészen hátra lépett, visszább lépett a labdáért, és már az üzbék térfélen járatják a labdát a portugálok. Vitinha az, aki most a pálya bal oldalán a jobb oldala felé húzódik, aztán João Cancelo tol kettőt a labdán még mindig, most már 16-os csücskénél, inkább kérek is segítséget, Bruno Fernandes személyében meg is találja, az Vitinhának a továbbítás, most próbálják egy picit kihozni az üzbég játékosokat a portugálok, Ruben Diasra pedig nem igazán volt pontos ez a labdája, sőt, ennyiért pedig most meg is indult a pálya bal oldalán, de remekül szerelte őt João Neves, és akkor ebből lehetne egy gyors ellentámadást indítani, de hát addig forgulottak ott a labdával, visszazártak az üzbég játékosok, úgyhogy indult megint a labdajáratás. João Félix tűnik fel most a pálya jobb oldalán, hogy ők azért gyakran cserélnek Pedro Neto-val, ugye két szélső támadóról beszélünk, most pont Pedro Neto kapta meg a labdát, úgyhogy teljes tolódást láthatunk a pálya jobb oldalára. Befelé cserez Pedro Neto, meg kell fordulnia, és akkor João Cancelót választja most, azért bízunk benne, hogy nem fog megállni itt a portugál válogatott egy gólnál, nem ülnek rá az eredményre, mert az úgy nem lenne túlságosan izgalmas mérkőzés, és egészen hátra kényszerülnek adni a labdát Ruben Diasnak, nagyszerű finom cselt láthattunk tőle, Somorodovot tudta becsapni az üzbégek támadóját. Egyébként a Başakşehir támadója, 34 gólos támadóról van szó, természetesen a válogatottban lő gólokról van szó. Ruben Dias pedig megint fölnéz, próbálja szervezni a játékot, több-kevesebb siker. João Cancelo kapta csínybe, és két játékos gyűrűjében most elveszíti a labdát, és a játékvezető pedig azt mondja, mehet tovább, és nagyszerű labda külsővel, de Diogo Costa együtt él a játékkal, a portugál kapus is nagyjából a kaputól olyan 25-30 méterre tudta lefülelni ezt a labdát, úgyhogy továbbra is portugál vezetés a 14. percben.
5: Veiga kapja hátul, a bal oldalt pedig Nuno Mendes az, aki végül előre íveli, előre emeli a labdát, futtatja a csapattársát, Bruno Fernandes középre, nincs ott azonban Cristiano Ronaldo, csak most zárkózik, de aztán már a 16-os környékén elesik az egyik portugál, Neto, és szabadrugásra jöhet majd Portugália, tökéletes szög, bár mondjuk azért elég közel van a kapuhoz Cristiano Ronaldónak, aki a 230. válogatott mérkőzését játssza ma, 144 gól a neve mellett. Ez azért sok mindent elárul, hogy milyen számadatokkal rendelkezik, és értelemszerűen ez csak növekedni fog az elkövetkező napokban, hogyha játszik még több mérkőzést Portugália. Nem lesz 11-es, kívül volt a szabálytalanság, Neto a földön, szabadrúgással jöhet majd a portugál válogatott.
3: A 15. percben ugye Portugália-Üzbégisztán 1-0, Cristiano Ronaldo a 6. percben szerzett egy gólt, João Cancelo nagyszerű bejátszását követően. Most pedig azt figyeljük, hogy nem állt tovább az üzbégek kapusa, a 6-fős sorfal vagy 5-fős sorfalat szeretne felállítani maga előtt. Igen, ez 6-fő lesz. Kérdés lesz, hogy fog-e valaki feküdni esetleg, nyilván Bruno Fernandes oda megy zavarni, pedig azért ő szereti elvállalni, de hát egyébként ott van most a labda mögött 5 portugál is, Pedro Neto is szeretné elvállalni. Alapvetően, hogyha belegondolunk, ez lehet, hogy egy ballábas szög is lehet ez a szabadrugás egyébként.
4: Ez kétségtelen egy ballábas szög inkább, de mivel elég közel van a pálya tengelyéhez, nem lehetetlen jobb lábba se járulni. Viszont ezeknek a szabadrugásoknak van egy olyan sajátossága, hogy annyira közel van a kapuhoz, hogy igazából nincs lehetőség a labdának lecsapódni a sorfal mögött, tehát nagy eséllyel ilyenkor a rugójátékos a hosszú oldalt szokta erőből megcélozni, ahhoz nagyon-nagyon finoman és nagyon-nagyon finom lábbal kell a labda alját úgy megrúgni, hogy egy picit csapódjon, hogy a sorfal mögött ez be tudjon menni rövid oldalra. Tehát én inkább úgy gondolom, hogy vagy teli rüsztel akár jobblábas, vagy belső rüsztel ballábas fogja rúgni a hosszú oldalra. Ha csak nem lesz belőle egy variáció.
5: 16. perc, Cristiano Ronaldo a labda mögött, 16 méterre a kaputól, kissé jobb oldalra várható lehet a kapusnak a lövés, ő odahelyezkedik a sorfa meg bal oldalt. Szóval akkor 1-0 vezet Portugália Üzbegisztán ellen, egyelőre még a barokkói játékvezető figyelmezteti a portugál játékosokat, és akkor jöhet a szabadrúgás. Ez olyan, mintha 11-es lőne kis túlzással Cristiano Ronaldo, egyelőre még váratják őt is, hogy ellőhesse. Van elfekvő ember is, meg egy 6-tagú sorfal, amely lefedi a kapu bal oldalát 16 méterre, tényleg a kaputól Ronaldo, illetve hát ő több, de a labda az biztos. Hát a kapus pedig Nematov arra kell, hogy figyeljen. Nagy valószínűsége, ha keresztbe ellövi Ronaldo, na jön a szabadrúgás. 17. perc. Hogy Nuno Mendes, ő lesz a gól! 2-0! Nuno Mendes odalövi, ahol a kapus áll, a jobb alsó sarukba! Mondjuk azt hittem, hogy akkor Ronaldo fogja odalőni, de nagyon okosan mindenki azt hitte, hogy Cristiano Ronaldo fog gólt lőni, vagy minimum egy szabadrugást elvégezni. Nem! Nuno Mendes, a PSG kétszeres BL győztes hátvédje. Eddig ez nagyon simának tűnik. Mindenki elhitte, hogy Ronaldo lövi a szabadrugást? Bene Ferenc?
4: Nem, az történt, amit előtte mondtam, hogy ballal, bal belső rüsztel a hosszú oldalt kell megrúgni, mert a rövid oldalra nincs ideje a labdának csapódni. Itt igazából a kapus abban hibázott, hogy egy kicsit bemozdult a rövid oldalra, és igazából ez a kapus stratégiája következő. Minél magasabb és minél nagyobb létszámú sorfalat kell állítani, és a hosszú oldalra nem szabad gólt kapni. Ha pedig a rövidbe berúgja, az 50-ből egy van, aki be tudja rúgni a rövidbe, azt meg kell tapsolni. De viszont a hosszú oldalra így, ami várható volt, én is előre bemondtam, oda nem szabad egész egyszerűen gólt kapni egy kapusnak.
3: Azért arról beszéljünk, hogy azért állt eddig a szabadrugás, azért nem tudták elvégezni, mert hogy az üzbék játékos Fajzulejev előrébb akart helyezkedni, mint a többiek. És konkrétan mellette csavarták el a labdát, és miatta nem látott a kapus, és úgy lett gól. Tehát, hogy
4: Érdekes. Igen, egyébként nagyon jó, amit említesz. A másik fontos stratégia, hogy végig lássa a labdát a kapus. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hiszen gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a sorfal az a rövid oldal zárja. Vegyük ezt körülbelül reálisan a 7 méteres kapuból mondjuk 3,5-4 métert zár a sorfal. Gyakorlatilag 3 métert kell védeni a kapusnak.
3: Most pedig egy üzbék támadást láthattunk közben. Nazrulajeva volt az, aki elengedett egy lövés. Az első üzbék lövésig, kapura tartó lövésig 18 percet kellett várni. Azért ezt már láthattuk korábban. Közben egy gyönyörű szép cselt láthatunk most João Cancelótól, és már meg is indulnak a portugálok. Ezúttal jobb oldal Pedro Neto kap egy labdát, de nem éri el. Túl hosszú volt ez a szöktetés. 19. percben egy... Az XG-nek a száma 1-es, és míg az üzbégeknél elnézést 0,04 ezred.
5: Az nem sok, de most lehet egy kicsit fel tudják tornázni, mert átjönnek a félpályán. Csomurudov ott van a 16-os környékén, de Veiga könnyedén ki tudja rugni a labdát majdnem a félpályáig. Vitinha pedig már fordul, maga körül is megfordul, aztán balra teszi Nuno Mendesnek, aki keresztbe íveri a labdát. Pillanatra úgy nézett ki, hogy jó, köszönte szépen egyébként ott Neto, hiszen ott Husanov volt az, aki odafejelte hozzá a labdát. 2-0, Nuno Mendesnek ez a második gólja mindössze a válogatottban, 47. mérkőzésén, még a Nemzetek Ligája döntőjében, a spanyolok elleni döntőben tudott gólt szerezni. Ritkán talál be, de ha igen, akkor általában az nagyon fontos szokott lenni. Ha jól emlékszem, akkor a PSG Inter elleni BL döntőjén is betalált még a tavalyi esztendőben. Nuno Mendes megint az ő pillanatai vannak éppen terítéken. Elterül a földön, szabadrúgás lesz, mert szabálytalankodtak vele szemben, mégpedig ha minden igaz, akkor Arimo volt az, aki egy kicsit oda csapott neki. Hozzá kell tenni, hogy Kamrobekovnak már van sárga lapja a középpálya közepén az egyik üzbég játékosnak. Balról jöhet szabadrúgás a 20. percben, és még hol van a hidratációs szünet, de a lényeg, hogy már 2-0-ra vezet Portugália Üzbegisztán ellen.
3: Igen, és azt ne felejtsük el, hogy Kanimovnak nem ez volt az első komolyabb szabálytalanság, ugye nemrégiben João Félixnek a térdét rúgta el, úgyhogy egészen türelmes most még a marokkói játékvezető, közben pedig már készülnek a portugál játékosok a szabadrúgáshoz a 20. percben, tehát Nuno Mendes és Bruno Fernandes is a labda mögött. Ott van még Vitinha is, lehet, hogy kicsibe érkezik majd a szabadrugás. Nem, Vitinha elszaladt, sőt, Nuno Mendes, aki szintén elszaladt, ott kapja meg a labdát a bal oldalt, betenné a labdát oda az ötösön belőle, de onnan kijön egy üzbég lábról, szemre a 16-oson belül járt a labda, most pedig João Félix, aki két cselt bemutatva próbálna meg elmenni Fajzulajev ellen, nem sikerült, de már is bedobta a labdát, mert több bedobás rúgta ki Fajzulajev. João Félix fölnéz, Nuno Mendes válaszol, megint a 16-oson belül. A hosszúra a labda, ez jó lett volna egyébként Cristiano Ronaldónak, de előre kifejelte Abdullajev. Most pedig pillanatig labdát tartottak az üzbégek, de visszakerült megint Portugáliához. Vitinha az, aki kiteszi a labdát a jobb oldalra Pedro Netohoz. Velen szemben pedig ott van Nazrulajev, Pedro Neto megint bolondját járatja vele, most megint egy átlépőssel, a beívelt labda pedig pontatlan. Nemátov kijött egy pillanatra a kapuból, de megtorpant, visszament, lehet ez volt a jó döntés, de közben a túloldalt, a jobb oldalt Kanimov labdát szerez, vagy labdát veszít, a portugál pedig labdát szerezne, Bruno Fernandes menne befelé, megint kap egyet a lábára, elfekszik, ezen Cristiano Ronaldo egy finom csellel akarta visszapasszolni hozzá a labdát, de belerúgta Bruno Fernandes, egyébként aki a földön feküdt már, és természetesen jogos a szabadrugás, amit Portugália kap a 22. percben.
5: 16-os sarkáról jöhet majd, ez meg egy jobb lábas szög, ha úgy adódik, akkor ezt lehet már Cristiano Ronaldo elkéri, de ott van Bruno Fernandes is. Kérdés, hogy beívelés vagy lövés lesz, úgy látszik inkább előbbi, mert Fernandes az, aki leteszi a labdát, és nem is a 16-os sarkánál, hanem egy kicsit kijebb, közelebb az oldalvonalhoz. A találkozó 23. percében 2-0-ra vezet Portugália Üzbegisztán ellen. Nemátov kapus kicsit félhet, de azért az üzbégek is felveszik az embereiket, akkor talán nem lehet gond. Jön a szabadrúgás a rövid oldalra, és aztán ki tudják valahogy rúgni az üzbégek. Hát egy kis túlzás a kontrát is vezethetnek, de eddig tartott a nagy lendület, egy szabálytalanság. Aztán Ruben Dias elrúgja a labdát, és Somorudov az, aki nem feltétlenül kellemes szavakkal illeti a marokkói játékvezetőt. Jön a hidratációs szünet, ami általában azért a csapatoknak egy kellemes lehetőség arra, hogy megbeszéljék azt, hogy mi is történt a pályán. Nekünk is van ilyenkor lehetőségünk arra, hogy
2: például Üzbegisztán hogy jutott el a világbajnokságra, mert nem olyan egyszerű a helyzet, ami azt jelenti valójában, hogy az ázsiai régióból többféleképpen lehetett eljutni, az üzbégek már a harmadik szakaszban sikerült nekik kijutniuk, szóval ott abban a négyesben Katar volt, Irán, Kirgizisztán és az Egyesült Arab Emirátusok, az üzbégek úgy jutottak ki, hogy Iránnal karöltve tudták kvalifikálni magukat, csak úgy zárójelben Katar is kijutott, de ők a negyedik szakaszában a világbajnokságnak. Hát a portugálokról pedig emlékeink vannak, hogy hogy jutottak ki a világbajnokságról, ugye a magyar válogatott ellen tudtak Budapesten 3-2-re nyerni, és aztán Lisszabonban pedig 2-2-es döntetlen, de azért talán megérdemelten van mindkét nemzet kint a világbajnokságon. De milyen az összecsapás, Bene Ferenc?
4: Olyan az összecsapás, ami ennek előzetesen várni lehetett. A portugál válogatott sokkal koncentráltabban, sokkal dinamikusabban és sokkal fókuszáltabban és jobban futballozik, mint az első mérkőzésén. Egyébként mindig kritika illeti ezeket a nagy csapatokat, amikor az első fordulótól kezdve nem azt kapja a közönség, amit elvárnak tőlük, de hangsúlyozom, hogy azért itt szerencsés esetben, aki a négy közébe jut, 8 mérkőzés vár a csapatokra, de hát egy ilyen portugál válogatott azért minimum 5-6 mérkőzésre készül. Tehát gyakorlatilag a csoportmérkőzésekbe folyamatosan kell belelendülni. Ezek inkább felkészülési mérkőzések. Én úgy fogalmaztam, hogy számomra még mindig a VB-s elejtezők tartanak, tehát az nem kérdés, hogy egy Portugália tovább fog jutni. A 32 között el fog jutni arra a formára ez a csapat is, hogy ütőképes lehet bárki ellen, viszont ott már kaphat olyan ellenfelet, főleg ha esetleg egy kört megy, akkor a 16 között, ahol már bárki bárkit el tud verni, tehát onnan nagyon-nagyon izgalmas találkozókra számíthatunk. Ugyanakkor a portugál válogatott, a szélsővédők rengeteget hozzák fel a labdát, különösen úgy, hogy az oldalvonalak mentén helyezkednek, tehát a két belsővédő széthúzza a mezőnyt labdakihozatalnál, közéjük belép Vitinha, tehát három játékossal építik a játékot, viszont ezáltal mindkét szélsővédőt föltolhatják egészen a támadók vonalába. Ez azért veszélyes, hiszen a támadás szempontból az üzbégeknek nem jó hír, hiszen a széleket szélsővédők töltik be, az összekötőket a szélső támadók, akik nagyon-nagyon tudnak futballozni, Cristiano Ronaldo pedig centerbe minden beadásra gólra éhesen érkezik, és hát a középpályán is két olyan labda biztos játékos építi a játékot, akiktől nagyon-nagyon nehéz elvenni a játékszert. Úgyhogy eddig döbbenetes a különbség, és ez labdabirtoklásban is megnyilvánul. Az üzbégek egyedül abba bízhatnak, hogy egy-egy labdaszerzés után egy gyors kontrával meglephetik a rendezetlen portugál védelmet.
3: Most az a tervük, hiszen már folytatódott a mérkőzés, a 26. percben járunk, és a pálya jobb oldalán szeretett volna elindulni Karimov, de őt buktatták, úgyhogy jöhet most majd egy szabadrugás Üzbegisztán. Egyébként Houstonban jó idő van, úgyhogy reméljük, hogy nem lesz semmilyen vihar miatti szünet, leállás. Közben egyébként már elvégezték az üzbégek a szabadrugás, és átkerült a labda a bal oldalra Ashurmatovhoz, aztán pedig most vissza egészen Abdullájevhez. Ashurmatov megint most átlépi a felezőt a labdával, portugál térfélen járt egy picit a labda, de már is visszakerült az üzbég oldalra, aztán pedig az üzbég játékosok labdát veszítenek, Ruben Dias pedig egy jó nagyot rúg bele, ott pont nem volt mondjuk egyébként portugál játékos, de egyébként Bruno Fernandes odalépett és rá tudta lőni a labdát Ashurmatovra, aki egyébként pontatlanul vette át a labdát, kiment oldalt a játékszer, jöhet bedobása a Portugália, Vitinha pedig már külsővel a pálya bal oldalra, Veigának adja a labdát, Nuno Mendes néz föl, van előtt a terület, de szeretne előrébb menni, inkább visszaadja Veigának a labdát, ő pedig szól Vitinhának, a kicsit jöhetnél közelebb, de nem jött, inkább akkor ment Ruben Dias az a labda, most a jobb oldalt Cancelo, Vitinha összjáték, továbbra is a portugál térfélen a labda, egészen most hátrahúzónak, visszahúzónak a portugálok, Diogo Costa pedig arra kényszerül, hogy előre rúgja a labdát, hiszen az üzbégek egészen magasan letámadták a portugálokat, és már labdát is szereznek, Karimov felnéz, átteszi a bal oldalra, az pontatlan volt, de meg tudják szerezni a labdát az üzbégek, sőt, meg is tudják tartani, hátra kerül most Abdullájev, az a játékszer, ő átforgatja a jobb oldalra Karimovhoz, ő leveszi, fölnéz, szeretné vinni, sőt viszi is, hiszen van előtte terület, fölnéz, ismét szeretné beívelni, de ott nincs szabad játékos, inkább befelé cseleznek, aztán pedig visszalép ott Kamrobekov, elnézést, őt nem igazán mondtam még a mai mérkőzésen, aztán jön egy beívelt labda, ez jól érkezik, de ott van Nuno Mendes, aki ki tudja fejelni onnan a labdát, és továbbra is az üzbéget tartják a játékszert, a labdát a portugál térfélen.
2: 28. perc, Portugália-Üzbegisztán 2-0, és most João Félix az, aki egy kicsit odarúg az ellenfélhez, majd szabadrúgással jöhetnek az üzbégek a félpályánál, valójában Vitinha volt a szabálytalan, jöhetnek tehát majd az ázsiaiak szabadrúgással. Amro Bekov az, aki a szenvedő fél volt itt most a félpálya környékén. A maga nemében egyébként a houstoni stadion azért jó mérkőzéseknek adott eddig helyszínt, ami azt jelenti, hogy a németek itt nyertek 7-1-re Curaçao ellen, a portugálok 1-1-re végeztek Kongó ellen, szóval van itt már azért a portugál válogatottnak bejárása, tudják, hogy mi is történt valójában, azaz ismerhetik a pályát, de a hollandok itt nyertek 5-1-re Svédország ellen, sok gólos jó mérkőzéseket játszanak a csapatok. Labdát vesznek a portugálok, egy átlövés, gól! Hú, de nagy gól volt! Szépítenek! Az üzbégek, a gólszerző pedig Ganiev. Jobbról, 22 méterről, a jobb felső sarokba bombázott. João Cancelo az, aki jaj veszékel, mert elveszítette az egyik portugál hátvéd a labdát. Természetesen, ha volt szabálytalanság, azt majd Jaed játékvezető, a marokkói megnézi. De örülnek az üzbégek, hát persze, miért ne tennék, hiszen szépítenek Portugália ellen. Ugye az előző összecsapáson Kolumbia ellen is betaláltak, tehát nem ez az első világbajnoki góljuk, de elég nagy a valószínűsége annak, hogy majd, hogyha minden igaz és megnézik a gólt, hogy érvényese vagy sem, João Cancelót azért megrúgták, de ettől függetlenül szép volt a gól, amelyet szereztek az üzbégek. Lesz gól vagy sem, Bere Ferenc?
4: Hát egy fantasztikus találatot láttunk a 16-os körívéről jobb lábbal a hosszú felső sarokba, de attól függetlenül volt előtte egy lesz szituáció, biztos vagyok benne, tovább engedték, mert a portugáloknál maradt a labda. Utána Cancelót egyértelműen sipcsotor rúgta a letámadó üzbég játékos. Elképesztő, hogy ezt a játékvezető nem látja. Tehát én elhiszem, hogy az a FIFA-nak az érdeke, hogy folyamatos legyen a játék, és ezzel abszolút azonosulni tudok. Tehát amit az üzbég válogatott művel, szabálytalanságok terén, és ezt a játékvezető rendszeresen nagyvonalon elengedi, hát az egész egyszerűen méltatlan.
3: Nekem egy dolog jutott az eszembe így, hogy a hátul labdavesztés és João Cancelo, hogy Magyarország-Portugália mérkőzésen, válogatott mérkőzésen, akkor mi is labdát veszítettünk hátul, és Cancelo volt az, aki gólt szerzett.
4: Hát ez pontosan így volt, sajnos, így van.
3: Közben pedig hallhatjuk azt, hogy szabálytalanságot követett.
4: Egyértelmű, észre kellett volna venni, drága Spori, élőben is.
3: És hát így nincs gól.
2: Marad a 2-0 a 31. percben, pedig Ganiev szépen a jobb felsőbe varázsolta a labdát, João Cancelo pedig célt ért a reklamálással, de egyértelmű volt, hogy Fajzulájev megrúgta a sípcsontját, a saját 16-osság környékén volt egyébként Cancelo. Marad a 2-0, de azért mutatják az üzbégek, hogyha a lábukon van a labda, azért tudnak ők is lőni, akár még gólt szerezni is. Kikerül a labda az oldalvonalon kívülre, bedobással jöhet majd Üzbegisztán.
3: És több ízben láthatjuk azt, Feri, hogy ez a portugál védelem ez abszolút sebezhető. Ugye Kongó ellen is láthattuk, most pedig egy-két labdaérintése volt az üzbégeknek, és fel tudták lőni pipába rendesen a labdát.
4: Igen, abból a szempontból egyetértek, hogy a portugál játékosoknak benne van a DNS-ébe ez a szó szerinti mindent futball alól oldunk meg mentalitást. Tehát gyakorlatilag hátul is megcsinálják a cselt, a belső védők is sokszor labdavezetéssel hozzák ki a labdát. Most ugye Cancelo szintén labdavezetése és lövőcsellel a saját 16-osánál oldotta meg a szituációt, tehát egy picit néha azt érzem, hogy önveszélyesek. Nagyon sokat veszik be lábbal a kapusukat, ha a kapusnál van a labda, nyilvánvalóan a két belső védő játékra kész, de ha a belső védőket lezárják, szélső védők sokszor távol vannak, hatos pozícióban a belső középpályás Vitinha, ha nincs a helyén, akire föl lehessen passzolni a labdát, akkor már egy 3-3 elleni játékhelyzetben van, hogy a kapusnak kellett lövőcsellt csinálnia. Tehát összességében nagyon-nagyon távol áll tőlük az a megoldás, amikor vakon elrúgja a labdát, vagy felszabadító rúgást helyez kilátásba, hanem mindent játékkal próbálnak, vagy csellel megoldani. Ez olykor-olykor önveszélyes lehet. Kongó ellen pedig nagyon rossz mentalitással léptek pályára, tehát korán vezetést szereztek, és nem érezték a veszélyt a kongói támadásokban, de egy 1-0-ás mérkőzésen, főleg, hogyha fölénybe vagy, akkor inkább az a megoldás, hogy megrúgod a második gólt és eldöntöd a találkozót, mint hogy ki akarod bekkelni, és nem feltétlenül ki bekkelni akarta a portugál válogatott, de bizony voltak olyan periódusai a Kongó elleni mérkőzésnek, amikor beszorultak, és egy ilyenből fejje megverte őket a 16-oson belül.
3: A 33. percben Portugália Üzbegisztán 2-0, és érkezik egy üzbék szabadrugás. Mindjárt mondom, hogy majd hogy alakult ez ki. A hosszor érkezik a labda, az úgy ott már kint volt közben. Karombekov is már kint volt, a reklámtábla fogta meg őt. Szóval Pedro Neto megszerette volna menteni a labdát, és egyébként sikerült is neki, mert ő teljes terjedelmével nem hagyta el a labda az oldalvonalat, és ő a kezével megfogta a labdát, és a játékvezető pedig azt mondta, hogy szabadrugás, itt nehezen tudta megfejteni itt a lassításokat, hogy mi történik, mert egyébként alapvetően odament Kusanov, és szerette volna elvégezni a bedobást, de rászólt a játékvezető, hogy nem bedobás, nem szabadrugás következik. Nos, azóta pedig ugye jött egy diókosta kirúgás, mert ugye kiment már a labda, és az üzbégek pedig most tartották a saját térfölkön a játékszert, de João Félix most Abdullájával szemben szabálytalankodott. Egy picit ez a gól, én azt hiszem, hogy visszavette a portugálokat, és belemennek olyan játékokba, amikbe lehet, hogy nem kellene. Hogy itt te is beszélt arról, Feri, hogy hátul túl sok csinált engednek, meg ugye nemrégben Nuno Mendes is labdát vesztett hátul. Most pedig João Félix is látszik a frusztráltság, hogy odarakok, oda rúgok, amikor igazából nincs értem, elmegy a játékos.
4: Igen, ez abszolút így van, de ráadásul a labdabirtoklási fölényük is gyakorlatilag megszűnt. Most érdekes módon az üzbég válogatottról, mintha egyfajta nyomás leárult volna. Talán úgy vannak vele, hogy ez a mérkőzés eldőlt, most játszunk felszabadultan, aztán lesz, ami lesz, és ebből a mentalitásból most azért bizony kapura is veszélyesebbé váltak. Portugálokra azért jellemző, hogy amikor úgy érzik, hogy erősebbek az ellenfélnél, úgy érzik, hogy megvan a mérkőzés, akkor hajlamos a könnyen működésre. Egy picit rokon lelkek a brazilokkal, nem véletlenül ugyanazt a nyelvet beszélik. Ez a fajta mentalitás azért veszélyes lehet. Nem mondom, hogy most az üzbég válogatott ellen veszélyben van a győzelmük, de ez később azért komolyabb csapatok ellen azért visszajuthat.
6: Ez általánosítás, Feri.
4: Vannak stílusok, ez így van. Tehát bizonyos nemzeteknek megvan a maga stílusa, és azok a stílusjegyek átragadnak a sportban is a labdarúgás üzésére.
2: 35. perc, 2-0-ra vezet Portugália Üzbegisztán ellen. Nuno Mendes a bal oldalt jön fel, és érkezik azért mellette a segítség Vega személyében. Aztán már megint a bal oldal, természetesen Nuno Mendes középre is figyel, ez ottal azonban nem jó az átadása, mert az üzbék védők ütnek, vágnak, rúgnak, ahogy csak tudnak, ez történik. Most is szabadrugásra jöhetnek majd a portugálok, Mendes el is végzi, de már hátul van a labda. Vitinha az, aki jobbra forgatja át Netónak a labdát. Nincs, aki segítsen neki, úgyhogy meghúzza. Igaz, el is megy Pedro Neto középre, beadná a labdát, de nem tudja Cristiano Ronaldo felé laposan vagy félmagasan továbbítani. Beiga fölött elmegy a labda, a portugál közép hátvéd pedig most iszkolhat hátrafelé, de jönnek előre az üzbélyek. Ki a jobb oldalra, nem jó Ganievnek a labda, Nuno Mendes visszaért, és Diego Costa az, aki felszabadító rúgásszerűt mutat be, azaz valójában a pálya bal oldalára rúgta fel az égbe. Most szépen kihozzák a portugálok, már a félpályán túl, fut fel, mégpedig João Félix. Középen ott van Cristiano Ronaldo, külsővel jön a beadás, de ez könnyedén, aztán belsővel az egyik üzbék hátvéd, mégpedig, ha minden igaz, akkor Ashurmatov ki tudja tessékelni az oldalvonalon kívülre. 10 perc van hátra a rendes játékidőből, az első fél időből, Portugália Üzbegisztán 2-0.
3: És Nuno Mendes készülődik a bedobáshoz, ebben most nem lesz nagy, gyorsan elvégezték, Vitinha már is fölnéz, ahogy a Bruno Fernandesnek kis területen játszanak össze most a portugálok, aztán Bruno Fernandes elengedi Ronaldónak a labdát, Ronaldo pedig a földön van, a lábára kapott egy rugást, és hiába panaszkodik a játékvezetőnek, ő nem fúj a sípjába, és hiába fekszik Ronaldo még mindig a földön, úgy döntenek az üzbégek, Abdullájev, hogy kirúgja inkább a labdát, és akkor most megbeszéli a játékvezető, hogy mégis mi történt, a lassításban pedig mi azt látjuk, hogy bizony, hát igen, a térde találkozott ott Ronaldónak a combjával, egy medvepuszit kapott, de a portugálok visszaadják a labdát, és akkor jöhetnek majd az üzbégek. Rafael Leão is valószínűleg pályára fog majd lépni a mai mérkőzésen, azért benne is van jó néhány gól, ez egészen biztos. Egy biztos, hogy nem Netov az, aki most a labdát tologatja 16-osán belül, mintha a csapata győzelemre állna, de aztán most fölveszi a jobb oldalra, kidobja a Karimovnak, ő most jól veszi át a labdát, Nuno Mendes pedig már előtte termett, és Jól fedezte a passávot, ő róla ment ki a labda, a bedobás jöhet Üzbegisztán, Karimov pedig kérdezi, hogy honnan végezze, sőt nem ő akarja elvégezni, megver a csapattársát Kusanovot, ő fogja majd bedobni a labdát. Már is érkezik, Karimov kapja meg, átemelni Nuno Mendesen a labdát, Nuno Mendes pedig nagyszerűen veszi le, vagy veszi el Ganyev elől. Ugye Ganyev volt az, aki hát egy nagyon-nagyon szép gólt lőtt, de ezt egy szabálytalanság előzte meg, úgyhogy a videóbírós vizsgálatot követően elvették az üzbégek gólját, itt tehát a 38. percen Portugália, Üzbegisztán 2-0, Cristiano Ronaldo és Nuno Mendes góljaival.
2: Beragadnak a csapatok az oldalvonal mentén, ott a félpálya környékén, aztán megint egy földön fekvő üzbég játékos, ahol Félix is fogja a lábát, vagy legalábbis egy lábon szökkel, de mehet tovább. Jaed játékvezető nem fúj a sípjába, és kihozzák a portugálok a félpályánál. Bruno Fernandes átszeli most már a félpályát. Indítja Cristiano Ronaldo-t a 16-oson belül. Ronaldo elővi! Gól! 3-0! Cristiano Ronaldo második gólja a világbajnokságon! No! Hát akkor most már egyre jobban kezdi üldözni Messit, Mbappét, Haalandot, Kane-t már beérte, mert ő is két gólos. 3-0, Cristiano Ronaldo másodszor is betalál, és akkor még a szabadrugást is átengedte Nuno Mendesnek az első félidő közepén. 3-0, kontra, eldőlt.
4: Igen, hát az hú, az már rég eldőlt az a mérkőzés, de ezzel természetesen egyértelműen. A lényeg az ilyenkor, hogy az üzbég válogatott, ugye, ahogy említettük, az elmúlt pár percben egy picit felszabadultabban futballozott, ugyanakkor sokkal bátrabban futballozott, és hát elkövette azt a egyrészt lélektani, másrészt taktikai hibát, hogy elhitte, hogy ez ellen a portugál csapat ellen tud játék felépítéssel is futballozni és gólokat szerezni, és a középpályások egymást akarták megjátszani úgy, hogy egyik sem tartotta a pálya tengelyét, és a eladott labda után gyakorlatilag ütközés nélkül rá tudta vinni a portugál válogatott 3-3 elleni játékhelyzetben a védőkre a labdát. Egy kitűnő indítás Cristiano Ronaldónak, ő pedig sebészi pontossággal laposan kilőtte a hosszú sarkot. Hát Cristiano Ronaldo egyrészt nem felejtette futballozni nyilván, másrészt ha hagynak neki területet, akkor elképesztő jó lába van. A sebessége pedig abszolút mértékben megvan még arra, hogy egy ilyen kontratámadást is befutva tudjon gólt szerezni. Nyilván nem ez lesz most már a legnagyobb erénye, de a 16-oson belül azért iszonyatos jó lába van, megfelelő rutinja, és nagyon-nagyon magabiztosan használta ki ezt az ígyszert. Ez a 3-0 is úgy gondolom, hogy nyilván eldőlt a találkozó, de szerintem a portugál válogatott most erőt demonstrál, és a kétkedőknek vagy a kritikusoknak szeretne válaszolni.
3: Cristiano Ronaldo 10. gólját szerezte, ami a világbajnokságot illeti, és nem akárkit ért utol ezzel, Eusébiót azért, hát nem kis néve Eusébió, úgyhogy valószínűleg még várhatom Ronaldótól gólt ezen a világbajnoksága. Most pedig portugál labdaszerzés, Cristiano Ronaldo pedig rossz helyre fejeli vissza, ott érkezett ugyan João Neves, de nem tudta levenni, de közben visszaszerezték a labdát a portugálok, és most a jobb oldalon Cancelótól érkezik a labda, Vitinha, João Neves, ők játszanak össze, a labda még mindig a saját térfelükön van, a kezdőkör bal oldalán most Veiga átrugja a labdát az üzbék térfélre, ott Nuno Mendes találta meg a labda, João Félix is visszalép, egyelőre próbálnak területet nyerni az üzbégekkel szemben, Vitinha fölnéz, jobb oldalra szerette van áttenni a labdát, visszafordult, aztán pedig most mégis átteszi, Ruben Dias pedig föllép, oda teszi a labdát Bruno Fernandes, de Bruno Fernandes felöklé konkrétan, de aztán viszont jó az indítás João Félixre, João Félix pedig hát nem is tudom, mit szeretett volna átemelni, Nematov kapust vagy Ronaldónak beadni, vagy lövés lett volna, ez egészen érdekes lövőhelyzet volt ez, és érdekes kivitelezés volt a 41. percben, nagyon szép labdát kapott egyébként João Félix, lecsúszott a bal lábáról, és szerintem beszerette volna adni Ronaldónak. Maradjunk ennyiben, hiszen már Nematov elvégezte a kirúgást, és a pálya bal oldalán Ashurmatovnál van a labda, de nem sokáig tudják megtartani az üzbégek a labdát, mondom én, de közben a játékvezető már közbe fúj, mert hogy Cancelo volt szabálytalan, úgyhogy jöhet majd a szabadrugással az üzbég válogatott 42. percen, amikor Portugália Üzbegisztán 3-0.
2: Cristiano Ronaldo 145. gólja a válogatottban, de lehet, hogy a 146-ra is szeretne egyet még. A 16-osnál most elakadnak a portugálok, de hát 230 mérkőzés előtt 145 gólt Cristiano Ronaldo, a legutóbbi bajnoki idényben is Az Al-Nassr csapatába 28 gólt lőtt 30 mérkőzésen, úgyhogy termeli a találatokat. Hamarosan lehet ezt a ezres gól határt elő kell venni, de ez valószínűleg csak a következő idényben fog megvalósulni. A jobb oldalt Pedro Neto az, aki hozza a labdát, aztán Cancelo a 16-oson belőre emeli, hát félmagasan érkezett, az üzbégek aztán ki tudják vágni. Elől menne az egyikük, de az a helyzet, hogy egyelőre Csomorudovnak nem sok minden jut, mármint átadás formájában, nem is tudják indítani őt, de hát sok lehetősége nem volt az üzbék csapatnak. Labdabirtoklás tekintve is most már a portugálok átveszik az irányítást ismét. Hátra van még 2-3 perc az első félidőből, és 3-0-ra vezet Portugália Üzbegisztán ellen.
3: Karimov jó voltával pedig elindul az üzbék válogatott a jobb oldalt. Most megenged magának egy stát Csomorudov, de a lövés után a Sukurovtól, hát nem volt a legjobb, lecsúszott a lábáról, de itt egészen jól tudják építgetni az üzbégek a támadásaikat a jobb oldalt, a pálya jobb oldalán. Itt lehetne valamennyi keresni valók egyébként. Most a lassításban azt láthatjuk, hogy a játékvezető testére elhelyezett kamerából milyen szögből látta a gólt. Azért ez egy nagyon jó kis újítás itt a világbajnokságon. Közben egyébként üzbég labdatartás a saját térfelükön. Nem átolva az, aki hát nem igazán tudja hova tenni, vagy nem is meri, mert hogy a portugálok jönnek, és csak jönnek, inkább ő fölveszi a labdát, és akkor majd előre fogja tenni azt, nyilván itt a jobb oldalt megnézi magának. Karimovot, ő felé érkezik a labda, és sikerült testtel eltolni Nuno Mendes, talán még meg is tudja tartani, de ezt korai volt mondanom. Sőt, nem. Én is úgy láttam, hogy az üzbég játékosról ment ki a labda, Nuno Mendes is így gondolta, nem így történt, hanem Nuno Mendesről ment ki a labda, úgyhogy jöhet bedobásra az üzbég válogatott, amit már el is végeztek. Kilép most a falból Csomorudov, vagy a 16-oson kívülre lép ki, nem a falból. Aztán pedig Sukurov, mi nemrégiben próbált kapura lőni, az nagyon lecsúszott neki a lábáról. Nazrulaj, aki most föllép a támadáshoz, és most hátul megy a járatás. De még mindig a portugál térfélen, ez azért jó hír, Sukurov. Kis területen az összjáték, beszáll most a játékba. Nazrulajev is ismét, de labdát veszítenek az üzbégek, és Cancelo pedig szeretne elindulni. Nem lehet őt megállítani, átfűzi az elsőt, a második üzbéget is, de ott pedig már Sukurov az, aki meg tudja őt állítani. De figyelnie kell, mert hogy már két portugál a nyakán van, inkább úgy gondolja, hogy hátrateszi a labdát a kapushoz, nem Atovhoz.
2: Fél perc van hátra az első félidőből, minimum 3 perc hosszabbítás lesz a hidratációs szünet miatt, ennyi azért szokott lenni. Bruno Mendes keresztlabdája találná meg Bruno Fernandest, rossz azonban az átadás, kicsit mélynek tűnt, úgyhogy az üzbégek el tudják fejelni Husanov révén. A Manchester City hátvédje, akit még tavaly télen 40 millió euró értékben tudott megvásárolni a manchesteri klub a Lens együttesétől, most már csak 12-t ér, azért egy 20-22 mérkőzés a Premier League-ben ebben az idényben jutott neki, most meg talán a jövő meg végképp az ő neve mellett lesz, hiszen Stones nem lesz már, vagy éppen Aké is, lehet, hogy a távozók névsorát fogja erősíteni. Már a hosszabbításban járnak a csapatok, mégpedig 6 perc a ráadásra, minden igaz, úgyhogy jócskán van még lehetősége a portugáloknak egy gólt szerezni, vagy éppen az üzbégeknek szépíteni. Passzolgattak a középpálya közepén, de az üzbék térfélen a portugálok, Cristiano Ronaldo a bal oldalra, Nuno Mendesnek elkéri aztán Ronaldo. Ritka alkalmak egyike, hogy ő azért visszamozog, általában mindig csak ott középen szokott lenni. Hát most Ronaldo állva várta a labdát, úgyhogy elvették tőle az üzbégek, jönnek is előre, de vagy inkább hátra. Aztán Nuno Mendes az, aki elveszi a labdát. Ronaldo ott van középen, 3-0-ra vezet Portugália-Üzbegisztán ellen.
3: João Félix megint külsővel szerette volna betenni a labdát a 16-oson belülre, ez a próbálkozása elhalt, most pedig a Csomorudov az, aki labdát tudott tartani, és vele szemben szabálytalankodott Ruben Dias. Így jöhetett egy üzbék szabadrugás, ezt el is végezték egyébként, aztán a játékvezető jelzett, hogy sípszóra történjen meg a szabadrugás, úgyhogy Fajzolajevnek vissza kell tennie a labdát egészen oda félpályán túlra, és akkor jöhet majd az üzbégek szabadrugását. Nem sietik el, a 47. percben is beléptünk már. Ugye 6 perc a ráadás, és átkerül most a labda a bal oldalra Ashurmatovhoz. Nazrulajevet választja ő, ő pedig már el is indul, hiszen van előtt a terület, nem igazán lépnek ki elé. Jó bejátszás középre, ott egy csel, a továbbítás is jó, a lövés, bár kevésbé volt jó, mert hogy belépett elé Veiga. Ott talán Ganiev volt az, aki ellőtte a labdát. és Veiga pedig rendkívül jó ütembe lépett közbe. Egyébként talán a lövés jó lehetett volna, kérdése mennyire volt helyezve, de nyilván ezt nem láthattuk meg, mert ő Veigára egyszerűen csúszott be elé, és akkor a 48. percben lépve Portugália hozza előre a labdát, majdnem elhagyja a labdát João Neves, inkább visszateszi Veigához, nyilván most már a portugálok sem fognak sietni itt a ráadásban. Vitinha fölnéz, nincs egyelőre szabad társ, jobb oldalt Cancelo kérné, de nem ő kapja, hanem inkább csínbe adja João Nevesnek, és akkor innen indul majd talán a portugál támadás. Bruno Fernandes is föllép, aztán pedig Cancelo kapja a jobb oldalt, most jó ütemben kapta beívelni Ronaldo felé, ott jó volt a közbelépés Fajzulejevtől, és kiment a labda róla, úgyhogy jöhet majd egy bedobásra a portugál válogatott, amit már el is végeztek.
2: Hátul Ruben Dias, illetve Veiga kettőse, de elkéri João Neves, hogy majd ő az, aki fazon szab valójában a támadásnak, de Veiga inkább bal oldalra teszi. Veiga azért érdekes, mert az elmúlt 5 évben igazából 5 csapatban is megfordult. Volt ő a Sporting együttesénél, volt a Juventusnál is, mint hogyha nem tudná megvetni a lábát. Jelenleg a Villarreal labdarúgója, de volt ő még a Chelsea-nél, illetve a Basel együttesénél, meg az Augsburgnál is. Szóval a felsorolás az azt mutatja, hogy egy kicsit ilyen világvándor, de mindössze 22 esztendős, és itt van a portugál válogatott védelmének közepén. Cristiano Ronaldo egy pillanatra talán labdát szerez, de valójában csak belekap, és az oldalvonal mentén kikerül a labda. A marokkói partjelző azt mutatja ott az alapvonal oldalvonal találkozásánál, hogy az üzbégek jöhetnek majd bedobással, amelyet már el is végeznek az üzbégek, de nem feltétlenül tudnak előrébb jutni, annyira nem, hogy még el is veszítik, úgyhogy az ötös környékéről jöhettek. A portugálok bedobással az 50. perc kezdődik meg, de még az első fél időben járunk.
3: Most be is dobják a labdát, Cancelo, Pedro Neto fölnéz, bal lábán húzogatja megint a labdát, inkább Vitinhát választ, hogy nem akarta tovább forgatni. Vitinha pedig átteszi a bal oldalra a labdát, Nuno Mendes, Veiga játszik össze Nuno Mendes, aztán érkezik Vitinha is, sikerült ott Sumorodovot becsapni, és akkor Cancelo pedig fölnéz, és viheti a labdát, hogy pálya jobb oldalán érkezik egy lőtt passz befelé, ezt blokkolta Nazrulajev, de még visszakerült a labda Cancelohoz. Lehet az utolsó támadást látjuk a fél időben. Cristiano Ronaldo felé a beívelés nem jó, hosszú, és Karimovnak kell tisztáznia, az égbe rúgja a labdát, de ott van egy üzvég játékos, de hát nem tudja átvenni, mert hogy Veiga ott van, nagyszerűen tisztázott, viszont fogja a lábát, ja nem, leesett a cipője, nem már sikerült visszavennie, João Félix pedig a pálya bal oldalán viszi tovább a labdát, Vitinhát is bevonta a játékban, és már csak tologatják, passzolgatják a labdát hátul a portugálok. Azt hiszem lassan le fogja fújni majd a játékvezető ez az első fél időt, de még lehet, látunk egy portugál támadás João Félix Cristiano Ronaldo felé, megint külsővel, ez megint pontatlan volt, nagyon erőltetett João Félix ezeket a külsővel, próbált passzokat oda becsenni a 16-oson belőle, eddig nem nagyon jön össze neki.
2: Pedig egy csapatban játszik Ronaldo és João Félix, csak a különbség a két játékos között 15 év korban, de hát João Félix Szaúd-Arábiában találja meg, úgy látszik a számításait. João Cancelo a jobb oldalt még elmehet a beadás középre, Ronaldo és 11-es! Ha csak nem mehet tovább az akció, elérte a kapus, én azt mondom ott a 16-oson belül Nematov Ronaldo lábát, aki átemelte egyébként felette, aztán az más kérdés, hogy kis túlzással a gólvonalról, de sikerült kirúgnia az üzvégeknek a labdát. Nem volt lesen João Cancelo, a beadás után pedig, hát a kérdés az, hogy volt-e szabálytalanság vagy sem, de hát Ronaldo azért akart is esni, el is esett, ha úgy van, akkor természetesen megnézik a játékvezetők, a videóbírók, de nem, lefújták lehet az első fél időt, ha minden igaz, bár én félre mondom mindezt. 3-0 vezet Portugália, Üzbegisztán ellen a labdarúgó világbajnokság második körében járnak a csapatok, egészen pontosan a K csoportban. Ronaldo duplázott, Nuno Mendes tudott még betalálni, az első játékrész magas fölényt mutat a portugálok számára. Igazából lesz még egy 45 perc, de milyen volt az első játékrész? Mene Ferenc.
4: Minden tekintetben jobb a portugál válogatott, taktikailag is, és ami az első mérkőzésen hiányzott belőlük, a mélységindulások, az egy-egy elleni bátor párharcok, és a 16-ason belül élesség most mind megvan bennük. A kérdés az, hogy a második fél időre visszaállnak, és egy nagyon gazdaságos, de kontrollált mérkőzést hoznak ki, vagy további erődemonstrációt tartanak-e?
3: Mi pedig jövünk vissza negyed órás szünetet követően Portugália, Üzbegisztán, tehát 3-0 stúdió.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Meghalt Német Zsanett, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. Elfogadta a módosított médiatörvényt az országgyűlés. Fokozódik a hőség. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Meghalt Német Zsanett, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. A sportoló kizuhant 11. emeleti lakásának erkélyéről Szófiában. Német Zsanett 2017-ben ezüstérmet szerzett az újvidéki Európa-bajnokságon, két évvel később bronzérmes lett a bukaresti kontinens bajnokságon. Értesülések szerint az utóbbi időben mentális problémákkal küzdött. Német Zsanett 32 éves volt. Nem indul az Euroligában az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idényben bajnoki aranyérmes klub ügyvezetője a döntést anyagi problémákkal indokolta. Szintén nem méretteti meg magát a nemzetközi porondon az Eltebeac Újbuda sem. A fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában vehetett volna részt, ám ezt a pécsiekhez hasonló indok miatt végül nem vállalta. Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető a szervezet honlapján megjelent nyílt levelében hangsúlyozta, hogy teljes körű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség minden tagja nyújtsa bele mondását, és ezzel a versenyszezon után teremtsék meg a teljes körű tisztújítás lehetőségét. A Magyar, az Európai, valamint a Pánamerikai Ökölvívó Szövetség megalapította a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóról elnevezett papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én rendeznek Budapesten a két földrész legjobbjainak részvételével. A csapatverseny célja a sportág népszerűsítése és a fiatal ökölvívók ösztönzése.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik a többek között.

0: A Duna Média Szolgáltató és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. 6 embert őrizetbe vett a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az előállítottak között van Bús Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. Az ügyben a nyomozók korábban házkutatásokat tartottak, valamint több adathordozót lefoglaltak. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci Színva patakot. A helyi hőszolgáltató telephelyéről leengedett víz egy része műszaki hiba vagy emberi mulasztás miatt a szennyvízelvezető helyett a Színvába folyt. Szakemberek szerint az oldott vegyület emberre nem veszélyes, a folyó élővilágában azonban károkat okozott. A polgármester teljes körű vizsgálatot rendelt el az ügyben. Ismét bombariadó volt több közintézményben Horvátországban. Az e-mailben érkezett fenyegetések miatt a hatóságok több bíróság épületét kiürítették. Robbanó szerkezetet azonban sehol sem találtak. A balkáni országban április óta rendszeresek az állami hivatalok és egyéb intézmények elleni bombafenyegetések.
1: Közlekedés.
0: Több szakaszon dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban lassú haladásra kell számítani. Aszfaltoznak az M3-as autópályán Mogyoródnál. A Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között, a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Az ország nagy részén derült az ég, főként csak a Nyugat-Dunántúlon, valamint a középső tájakon vannak erősen felhős körzetek. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hajnali pára, illetve ködfoltok feloszlása után többnyire mindenütt napos idő lesz, a déli és a keleti határ mentén alakulhatnak ki futó záporok, időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 14-20, holnap délután 30-35 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 6 perccel járunk, 8 óra után már jönnek ki a játékosok a pályára, pillanatokon belül folytatódik a Portugália-Üzbegisztán mérkőzés a labdarúgó világbajnokság K csoportjában. Kapcsoljuk Jó Andrást, Katona Lászlót és Bene Ferencet.
2: 3-0 az első félidőt követően a találkozó állása, Ronaldo duplázott, Nuno Mendes talált még be, és most már tényleg Ronaldo mindent ural, amit csak lehet. Eddig Portugáliának a legtöbb gólt lövő, világbajnoki gólt lövő játékosa Eusébio volt 9 találattal 1966-ból, és ezzel a mai két góljával Cristiano Ronaldo nem csak beérte, de túl is szárnyalta már Eusébiót, hiszen 10-nél jár a VB-k történetében az ötszörös aranylabdás Ronaldo. Úgyhogy a történelem egy bizonyos része ma is megdőlt, és jöhet majd a második játékrész. Egy pillanatra, minthogyha João Cancelo már felvette volna a saját kis melegítőjét, úgyhogy nem biztos, hogy ő kijön a második játékrészre, de cserélnek az üzvégek is, ráadásul 13-asra lehagyja a pályát Nazrullájev, jön helyette nem más, mint 3-assal Alizonov. Hát sokan vannak, akik hazájuk bajnokságában játszanak, tehát az üzvég bajnokságban, Oroszországban, vagy éppen a közeli országok valamelyikében, illetve van még egy cseréjük az üzbégeknek, Mozgovoj érkezik a pályára. A portugáloknál meg talán nincs változtatás, dehogy nem, Nelson Semedo érkezik, és akkor Cancelo így nem lesz már többé a jobb oldalt probléma az üzbégeknek. Fenerbahce játékosa érkezik, tehát Cancelo helyett, ő mondjuk megtette a magáét, és akkor Semedo személyével pedig most már, hát nem biztos, hogy egyszerűsödött az üzbégek helyzete, de igazából ennyi volt Cancelóban. Mindjárt kezdődik a második félidő, de van még egy újabb csere a portugáloknak, csak hogy ne legyen egyszerűbb a helyzetünk.
3: Bizony Consenso érkezik majd a pályára, és ő pedig természetesen Pedro Neto helyére érkezik. És azért itt korábban szóba került Fábio Cannavaro neve, ugye az üzbegisztán válogatottnak a szövetségi kapitány, hogy a játékosként mindhárom Portugália elleni mérkőzését megnyerte, ráadásul második és egyben utolsó gólját az olasz válogatottban szintén Portugália ellen szerezte egy 2008-as barátságos mérkőzésen. No, hát ugye akkor voltak bőségesen cserék, ugye Consenso Neto helyére és Cancelo helyére pedig Semedo érkezett, és rövidesen el is kezdődik a második félidő. Most már gurul a labda, Portugália kezdi meg a második etapot, és az üzbégek pedig egészen magasan lerohanják a portugálokat. Feri, milyen második félidőre számítasz? Hány gól lehet még benne ebben a portugál válogatottban? És hogy az üzbégek tudnak-e meglepetést okozni?
4: Nagyon nagy kérdés számomra, hogy a portugál válogatott fent tudja tartani ezt a fajta tempót és ezt a koncentrációs szintet. Egy picit tartok attól, hogy hasonló mérkőzés lesz, mint tegnap a spanyol mérkőzés, ahol a spanyol válogatott rendkívül jól lemenedzselte a 3-0-ás vezetését, rá is rúgott egy gól természetesen szögletből, de utána gyakorlatilag 30 percig labdatartást játszott kapuk nélkül. Ez azért félő, hogy benne van a portugálokban is, viszont az lesz rá az első követ, aki volt már hasonló szituációban és kiégette a játékosait. Nem véletlen itt is, hogy már a fél időben 2 cserélt a szövetségi kapitány. Tehát ilyenkor jön az, hogy belekóstoljon a világbajnokságba több olyan játékos is, akire később sokkal élesebb mérkőzéseken még fog számítani. De hát Consenso a legutóbb is jól szállt be, úgyhogy tipikusan az a játékos, aki 12.-13. játékosként azért üzben kell tartani, hogy minél jobb formában legyen.
2: 3-0 a 47. percben. Feri, még annyi, hogy Portugáliában újul meg a jobb oldal, ami azt jelenti itt jelen esetben, hogy Cancelo és Neto kerül a pályára. Mit vársz ettől a két új úriembertől?
4: Igen, ez egy tudatos variációs lehetőség, hiszen Semedo többnyire a tengely felé húzódik, és Consenso tartja a szélét. Ez eddig fordítva volt, tehát amikor Cancelo van a pályán, akkor ő tartja a szélső oldalt, és Neto játszott inkább összekötőben. Most ez pont fordítva történik, Consenso inkább egy szélső típusú játékos, tehát ezzel taktikailag is egyfajta aszimmetrikus játékot játszik a portugál csapat, és egyet több taktikai variációt tudnak begyakorolni.
3: João Félix a 47. percben kis túlzással hátrál a kapunak, és egy fordulás követően egészen elemi erővel előtte a kapura a labdát, és amiatt reklamált, hogy Nematov kapus beleért a labdába, a lassításból ez nem látszik, sőt, játékvezető jól látta, nem ért bele, úgyhogy kirúgás következik, előre is rúgták már a labdát, az üzbégek, de portugál labdaszerzés, Veiga fogja, berúgott egy jó nagyot a labdába, ott nem volt portugál játékos, ellenben üzbég volt, sőt, üzbég támadás kezd kialakulni itt a pálya bal oldalán, de ez a labda Alizonovnak hosszú volt, úgyhogy vissza is kell futnia, hiszen a portugálok már elvégezték a bedobást, de nincs a pánikra semmi jog, hiszen egyelőre hátul kezdődik még a labdajáratás, és most a bal oldalra kikerül a labda, Nuno Mendes fölnéz, nem teszi oda João Félixnek a labdát, inkább Veigának vissza. Azt hiszem jó türelmesen fog majd játszani most a portugál válogatott a második félidőben. Most azért Vitinha is visszább lép, Semedo. Jó a továbbítás Francisco Consensaónak. Szépen körbe fog járni a labda, Vitinha néz körbe, egyre nem lát társat, úgyhogy úgy gondoltak, elindul a labdával három üzbég játékos gyűrűjében. Sokáig nem jutott, Semedónál van most, 2-3 cselt követően próbálja meg lerázni magáról az ellenfelét. Egyelőre sikerült, aztán vissza a labda a Costához, a kapushoz, továbbra is a portugál térfélen a labda, most a bal oldalra továbbítás, Nuno Mendesnek már ez a második labda vesztése, de most ebből jól jött ki, mert a labda pedig már elhagyta az oldalvonalat, úgyhogy jöhet majd egy portugál bedobás, hiszen Karimov lábáról ment ki a labda, úgyhogy azért ott bal oldalt a portugál védelemnél figyelni kell, mert hogy azért Mendes sokszor föllép a támadásokból, de azért ugye, ahogy mondtam korábban, és ez már a második labda vesztése volt hátul.
5: Jön is majd a folytatás a mérkőzésen. Egyelőre az 50. perc környékén járnak a csapatok. 3-0-ra vezet Portugália Üzbegisztán ellen, és egy Conceição a pályán. Ilyenkor, aki mondjuk egy kicsit a futballmúltat kedveli, akkor eszébe jut a Sergio Conceição neve. De ő már vezetőedzőként, de a futballvilágában benne maradt. Legutóbb az Al-Ittihadnál dolgozott. Sergio Conceição leginkább a 2000-es EB-n mutatta meg nagyságát a portugál válogatottal, akkor nekik nem sikerült elérni a csúcsra, 2004-ben sem, de 2016-ban aztán végül, bár már akkor Conceição nem volt a pályán, de a lényeg, hogy sikerült azt a Európa-bajnoki címet elhódítani a portugáloknak. Egy szabálytalanság a pálya közepén, mégpedig Sukurov az, aki fogja a lábát, de megrúgták őt, úgyhogy jöhet szabadrúgással majd az üzbég válogatott, Vitinha volt az, aki egy kicsit lehet, hogy hozzáért az ellenfélhez, az üzbégek pedig már a bal oldalt jönnének fel, és ott középen mozgóvolja az, aki kapja a labdát, az indítás azonban pontatlan, Jogokosta jön a kapujából, és ő az, aki majd előre rúghatja. Hát nem rúgja előre, inkább csak kigurítja Veigának. Nem támadnak le úgy isten igazából az üzbégek, bár a labdás most Nuno Mendest azért egy kicsit immel áll majd, de követik, de hátul Veiga nem fogja eltékozolni a labdát, Ruben Dias pedig végképp nem, jobbra a Semedónak át tudják forgatni a portugálok, saját térfelükön passzolgatnak egyelőre a luzitánok, és aztán Conceição-nak van előtte terület, de miután a cselt követően maga elé engedte a labdát, nem tudta megfogni. Cristiano Ronaldo pedig a 16-oson belül Nematovtól majdnem elcsente a labdát, hozzáért, de lehet, hogy Nematov rúgta ki oldalra, úgyhogy bedobással jöhet majd a portugál válogatott, de lehet, hogy az üzbégek.
3: Nagyon jó kérdés, mert hogy talán Nematov, amikor elrúgta a labdát, akkor Ronaldónak a lábáról mehetett ki, de a játékvezető nem így látta, hanem inkább úgy, hogy portugál bedobással jöhetnek majd, folytatott a mérkőzés. Ez nagyon jó labda volt João Félixnek a 16-oson belőre, de ezt az üzbégek elcsenték, és akkor Bene Ferenc, ez egy kérdés majd, hogy a mindössze 23 éves Francisco Consensao pillanat, mert hogy még talán portugál zicser is lehet ebből, de nem, mert hogy kikerül az üzbék térféről, most már a labda elindul a pálya bal oldalán, Alizonov öles léptekkel megy a kapu felé, Fajzolájev az, aki most már a 16-oson belül cselez, befelé lesz lövés belőle, lesz bizony, oppá, milyen szép lövés volt ez, de a kapu közepébe ment, ezt Diogo Costa lehúzta, azért ez a semmiből érkezett ez a támadás, ezt azért tegyük hozzá, de amit Feri szerettem volna kérdezni, hogy a Francisco Consensao mindössze 23 éves, ő lehet most a következő reménysége Portugáliának?
4: Azért Portugáliának sok Consensao szintű labdarúgója van, ő azért egy olyan típusú játékos, aki nem feltétlenül a gól erősségével vívja ki a kapitány vagy akár a szurkolók tiszteletét és elismerését, viszont a sebessége megvan, illetve az a klasszikus jobbszélső, aki egy ilyen billentő csellel, főleg a bal lába felé, befelé tud sokszor cselezni, tehát nem klasszikus szélső, aki csak mindig kifelé tolja a labdát, hanem mindkét irányba jól cselez, és ezzel az alacsony súlypontú fürge mozgásával azért egy-egy elleni játékban nagyon hatékony tud lenni, főleg egy olyan csapat ellen, amelyik betömörül. Úgyhogy a Juventusban is sokszor előfordult, hogy a szélekre kihúzódva őrületbe kergette a védőket, hiszen ezzel az alacsony súlyponttal nagyon-nagyon magas kezdősebesség párosul, és ilyenkor, amikor ilyen sokoldalú egy játékos, hogy mindkét irányba azonos ritmusba és azonos ütembe, azonos hatékonysága meg tudja csinálni a cselt, akkor nagyon-nagyon nehéz ellene védekezni. Legtöbbször azért ilyenkor leköt két játékost, kettős fedezékkel tudják védekezni, hogy mindkét irányba legyen, jusson rá védőjátékos, viszont ez lehetőség ad egyéb területeknek a bejátszására a társak részéről.
2: 53. perc, szabadrugás a bal oldalról átszáll a jobb oldalra, és aztán az alapvonalon kívülre. Nuno Mendes volt az, aki a 16-oson belülre emelte, ívelte a labdát. Nem volt érkező portugál labdarúgó azonban. Jöhet kirúgással majd az üzbék válogatott. Jócskán van ugye mindkét oldalt még csere lehetőség. Valójában három változtatása van a szövetségi kapitányoknak. Aztán az más kérdés, hogy ki kap majd lehetőséget. Most éppen Nuno Mendes egy bedobást végzett el. A középen aztán Bruno Fernandes hátra tenni a labdát, a saját térfelére passzolná vissza. A hazaadás azért Ruben Diásra nem annyira kellemes, úgyhogy jönnie kell egy Diogo Costának, és kivágta az oldalvonalon kívülre. Diogo Costa még az előző mérkőzésen a kongóiak ellen, amikor játszottak ugye a VB mérkőzést követően, volt szócsata Cristiano Ronaldo és közte, tehát azért a Porto kapusa, ha úgy van, akkor nyugodt szívvel neki megy a csapattársnak is, ha valami neki nem tetszik. Hát ez a hazadás nem volt éppen kellemes, de most éppen az üzbégek ügyetlenkednek, Vitinhát fogják meg, egyértelmű szabálytalanság, de mehet tovább. Jair játékvezető, tovább ott int, lövés lehetett volna, vagy minimum helyzet a portugáloktól, de most jönnek az üzbégek előre, Fajzulájev éppen a baloldali 16-os sarkánál középre teszi a labdát, talán most egy lövés? Nem, Sukorov másodszor megpróbálja ballal Jócskán mellé, leszedik valószínűleg hamarosan Jair játékvezető fejét, Bruno Fernandes, Ruben Dias is keresetlen szavakkal illeti a játékvezetőt. Hát kétségtelen tény, amikor a német Curaçao mérkőzésen vezethetett, akkor nem volt annyira sok dolga, mert gyorsan eldőlt a mérkőzés, mondjuk már itt is ez a helyzet. 55. perc, Portugália, Üzbegisztán 3-0.
3: Bizony, és Ganiev az, aki elvégzi majd a sarokrogás az 55. percben, de még nem tudja, mert a játékvezetőnek közbe kell lépnie a 16-oson belül. Nyilván azért megfordul az embernek a fejében az, hogy mi lett volna, hogyha ebből a lövésből, amit Sukurovtól láthattunk, gól születik, akkor nyilván a videóbíros vizsgálaton ezt természetesen visszabonták volna. Bár ugye a játékvezető hatalmas önbizalommal azt mondta, hogy mehet tovább. Igen, Ruben Diást kell fegyelmezni a 16-oson belül, mert Sukurovot lökte el két kézzel, és akkor reméljük, hogy most már az 56. percben tehát jöhet az üzbégek sarokrugása, amit elvégezett, de kicsibe, onnan pedig visszakerül a labda Ganievhez, aki hivatalosan végezte el a sarokrugást. Most érkezik be a labda a középre, kifelék a portugálok, és ezzel lehet is menni. João Félix előtt terület van, de inkább továbbítja a labdát Francisco Consensaónak. A túloldalt érkezik Nuno Mendes is, de egyelőre Consensao tartja a labdát, és Semedót választja, ő tűnt a jó döntésnek. Bruno Fernandes is, egyébként tegyük hozzá, hogy a portugáloknál is bőven készülnek a cserék, ugye Rafael Leót láthattuk az első félidőben, és egyébként most láthattuk a képeken Bernardo Silvát is, ugye aki talán érthetetlen okokból került ki a kezdőből, ugye azt tudjuk, hogy Araújónak sérülés miatt kellett kimaradni a keretből, Bernardo Silváról nincs ilyen hír, most sarokkal tovább a labda Ronaldo felé, Ronaldo a földre feküdt, ott még egy lökés közben Sukurovtól. Hát itt nagyon sokat szidjuk a világbajnokságon a csapatok létszámát, hogy túl sok van. Hát a játékvezetőknek a színvonala sem ad.
4: Eddig én megmondom, hogy elégedett voltam a játékvezetők színvonalával, vagy a játékvezetők színvonalával, de itt a marokkói úriember, hát minden harmadik vagy negyedik faltot fújja le a portugáloknak. Elképesztő. Én nem tudom, hogy úgy várom, hogy kibudjanjon egy üzbék meze a sárga meze alól. Döbbenetes, hogy milyen módon fújja a mérkőzést a kisebb csapat számára. Nyilván előfordul, hogy pszichológiailag tudat alatt kompenzál egy kicsit a játékvezető, de olyan, hogy egy mezhúzás, amikor méterekre megnyúlik a játékos meze, vagy egyértelműen labda fölött sipcsonttal rúgják a portugál Cancelót, ugye az első üzbék gól előtt, amelyet ugye nem adtak meg, tehát az üzbék gól előtt, érthetetlen és döbbenetes számomra. És azért nem jó ez, mert ilyenkor ez egyfajta ellenhatás szül a portugál játékosokban, és azt hiszik, hogy ők is megtehetnek többet, és előfordulhat, hogy ilyenkor nem a játék lesz a középpontban.
5: Hozzáteszem, hogyha nem annyira jól fúj egy játékvezetőt, elfelejthetik a folytatásban majd. 58. perc, szabadrúgáshoz készülődik a portugál válogatott, talán 35 méter lehet a távolság, Cristiano Ronaldo és Nuno Mendes a labda mögött. Ez talán most engedi Ronaldónak. Na, akkor nem lövi el végül. Belemegy a sorfalba, és ő kapja meg a 16-oson, mert Ronaldo! És jön a kapus! Ki tudja védeni 5 méterről Nematova labdát, aztán igazából Ronaldo fogja a bokáját, mert lehet megrúgták. Értelemszerűen a VAR megnézi, ha volt szabálytalanság. Ha csak nem, hát lehet Ronaldónak véget ér a VB, hogyha olyan erőteljes volt ez a rugás. Elképesztő kombináció, Ronaldo nem volt le sem, bement a védelem mögé, a szabadrugás Bruno Fernandes az, aki odaemelte, és aztán végül szinte szemben a kapuval Ronaldo féloldalasan lőhetett, és valójában védett a kapus lábbal, szóval a lényeg az, hogy nem volt szabálytalanság, ettől függetlenül lehet, hogy ez fájdalmas Cristiano Ronaldo számára, tehát kemény fiú a portugál klasszis, ha úgy adódik, ő azért fel fog épülni. A Jaed játékvezető, pedig lehet, hogy letessékelné Ronaldót, hogyha egyáltalán őt ápolni kellett, ha csak nem, szöglettel folytatódik a mérkőzés.
3: Hát félelmetesen mekkorát kapott egyébként a lábára, de hát is, ahogy Katona László is mondta, szöglettel folytatódik a mérkőzés. Bruno Fernandes a labda mögött, az 59. percben, és mindenkit kiebb terel az ötösön kívülre, sőt, 11-es ponttól indulnak el játékosok többsége, és akkor Bruno Fernandes a hosszú oldalt nézi, ott van Ronaldo, de akár Ruben Dias is keresett nézel a labdával. Lassan érkezik majd, elvégzi Bruno Fernandes, és most indul neki, jön a labda befelé a rövid oldalra, az jó megoldás, és kiről pattam be? Jézusom, talán Ruben Dias vagy Francisco Consensao az, aki továbbította a labdát, és mint egy üzbég lábról is befelé ment volna a labda. Ebbe bele tudott még Kotori Nematov, de hát már a labda az elhagyta a gólvonalat. És nagyon-nagyon jó kérdés az, hogy ki volt az utolsó játékos, aki beleért a labdába. Itt jó néhány játékost azért felsorolhatnánk, akár Sukorovot is, vagy Karimovot is, aki talán utoljára beleértett a labdába. Na, nincs könnyű helyzet most szerintem ebben.
4: Mielőtt majd a visszajátszásba eldől, de én még ilyet nem láttam, hogy egy szöglet, jobb oldalról jobb lábas szöglet laposan, szó szerint laposan eljusson a kapu közepéig. Elképesztő. Nem, hogy a rövid kapufánál beletolnak, hanem eljut a kapu közepéig, és utána véleményem szerint öngól. Kettes számú védőről pattant be.
3: Kusanovnak a kezéről pattant be egyébként, igen.
5: Most ráadásul még lehet, hogy azért a kapus is hozzátett. A legutolsó, vagy legutóbbi portugál, aki hozzáért, talán Raul Félix, mert Ruben Dias mintha nem kapart volna bele, úgyhogy ezt öngólnak fogják minősíteni. 4-0 61. percben, és jönnek előre azért az üzbégek, pedig az első mérkőzésen még a kolumbiaiak elleni 3-1-es vereség úgy, ahogy kinézett, de ez a 4-0 azt mutatja, hogy azért itt azt is különbségek vannak a válogatottak között. Husanov, Manchester City hátvédje, ugye vele szemben tükörképe Ruben Dias, mind a ketten ugye egy csapatban játszanak. Azért mennyire más így ilyen szempontból a történet, hogy az egyik csapat kap 4 gólt, a másik egyet sem. Fajzulájev jön a szöglettel a 62. percben.
3: Bizony, és azt még tegyük hozzá az előző, Feri, hogy ugye egy játékos még ott is állt a röviden. Tehát, hogy nagyjából 5-6 méter a sarokrugástól. Tehát, hogy...
4: Így van, pontosan. Tehát nyilván az edzők ilyenkor a szöglet védekezési taktikájánál a rövid oldalra raknak játékost. Van, amikor kapufához is, de mostanában azért ugyanaz az tölti be ezt a szerepet, de hogy eljusson a labda odáig, az rendkívül ritka. Mint egy rendkívül ritka, hogy 7 játékos indítson a szögletnél, de most az üzbégek egy kontrát kapnak.
3: Bizony, mert a Cristiano Ronaldo rohamozza a jobb oldalon, és személyben ott továbbítaná a labdát, de hát talán azért Cristiano Ronaldo-nak nem az erőssége a passzolás, így a karrierjét is megnézve. Itt leginkább a pontos passzokra gondolok, és akkor Nematov az, aki már forgatja a jobb oldalra a labdát Husanovhoz, és ő menne vinni előrébb a labdát, de hát már azonnal ott van előtte João Neves, és vissza kényszerül adni a labdát Nematovnak, ő pedig belerúg egy jó nagyot, előbb viszont sikerül megtartani üzbég része a labdát, de ahogy ezt kimondom, érkezik Francisco Consensao, és elcseni azt Alizonov lábáról, és akkor indul a tologatás hátul, Vitinha, João neves, átkerül most a labda a bal oldalra, de még mindig portugál térfélen zajlik a játék. Vitinha is egészen hátul van most, aztán egy induló cselt követően már át is viheti a térfélen a labdát, sőt, Szemédot választja a jobb oldalon, ő felnéz, előtte Consenção nem volt szabadon, neki nem tudta adni, úgyhogy ki visszakényszerült fordulni a bal oldalra, és akkor már a pálya bal oldalán van a labda. Nuno Mendes az, aki megindul, Veigától kapott egy remek paszt, de Nuno Mendes labdája pontatlan, közben pedig Bruno Fernandes lemarad a földön, mintha kapott volna az arcára egy ütő, és igen, a bal szemét fogja, ott Sukurov volt vele szabálytalan, de előtte már Bruno Fernandes volt az, aki odalépett, úgyhogy az üzbék szabadrugás fog majd következni, de Bernardo Silva azért kapott egyet oda a szemébe, és akkor most majd természetesen jön a 63. percben az üzbégek szabadrugása, Portugália-Üzbegisztán pedig 4-0.
5: Magabiztos a portugál válogatott, João Félix elhagyja a pályát, oldalt megy ki, ami azt jelenti, hogy Trincao érkezik a helyére. Egyelőre azért João Félix, ha ezen a mérkőzésen mondjuk nem mutatott annyira sokat, de nem is emelkedett ki alulról a portugál válogatottból, Trincao pedig ebbe is játszhatja magát a következőkben a kezdő csapatba, mert így is lehet ezt a találkozót felfogni, mert majd jön az utolsó csoportmeccse mindkét csapatnak, a portugálok majd a kolumbiaiak ellen talán eldönthetik a csoport elsőséget, Üzbegisztán pedig a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen zárja nagy valószínűséggel a világbajnokságot. Consenção a jobb oldalt, középen Bent Ronaldo természetesen, illetve Trincao az egyik az új emberek közül, ő kapja a labdát, vissza a jobb oldalra Semedo, középre be Vitinha, inkább hátrafelé, nagyon visszafogott Vitinha most ezen a mérkőzésen, pedig a Paris Saint-Germainben rendszeresen előrefelé passzol és indítja az ellenfele, vagyis a csapattársakat az ellenfelek kárára, de itt jelenleg azért most inkább meghagyja a csapattársaknak az érvényesülés lehetőségét. Rubén Dias hátul, saját tér felén egyelőre a portugál válogatott, Vitinha elkéri és kapja tőle a 65. percben. Portugália 4-0-ra vezet Üzbegisztán ellen.
3: Igen, és talán erről nem beszéltünk, hogy végérvényesen öngólnak írták be a portugál 4. találatát, ugye ami a 60. percben született, nem Átovról került be a labda a legvégén, ugye a kapusról, úgyhogy ő a 4. gólnak a szerzője. Közben egyébként visszapattan a labda, mert hogy érkezett jobb oldalról egy beadás Consenção-tól, és ez az üzbégek kifejelték, de most megint visszakerül Consenção, a labda jó a csel, megíramodik a pálya jobb oldalán, át tudja venni a bal lábára, vele szemben ott van egy védő, most már kettő, Semedo segítene, nem neki adják a labdát, nem neki adja a labdát, Vitinha, Consenção a kicsiben tovább, nem megy át az üzbég lábakon, most pedig a felszabadítás, Bruno Fernandes pedig visszafejelni azt, és jönnie kell Consenção-nak, de közben Bruno Fernandes a földön maradt, és szólnak a játékvezető, hogy tessék felállni, az előbb is ugye panaszkodott Bruno Fernandes. Lehet, hogy a hitelét vesztette így. Egy biztos, hogy portugál labdatartás az üzbék térfélen. Most a pálya jobb oldalán van a labda. Consenção előtte ott fut João Neves. És meg is kapja most a labdát. Neves fölnéz, nem teszi be inkább a labdát. Cselezget, most már a szöglezzászló szorul hátra. A külsővel vissza a labda, ez jól néz ki. És Vitinha forgatja a portugál válogatott most azért az üzbég játékosokat. Nuno Mendes most a pálya bal oldalán. Megint egy csel, ez megint pontatlan volt. Viszont már megelőzte egy szabálytalanság, és jöhet majd egy szabadrugás. Karimov volt, ha jól láttam, aki felrúgta Nuno Mendest, és akkor majd a 66. percben, amikor ugye korábban is mondtuk, Portugália Üzbegisztán 4-0, jöhet majd egy portugál szabadrugás.
5: Értelemszerűen minden válogatottnak megvannak a nagyjai, portugáloknál például Nuno Gomes, vagy Nuno Gomes, illetve Pepe, ott van a lelátón, és figyeli az övéit. Hát Pepe, ha úgy adódna, akkor még lehet pályára lépetne, de már visszavonult, a legutóbbi világbajnokságon ott volt, de hát ő is 40 feletti már, Nuno Gomes pedig már végképp 40 felett jár. Jöhet Nuno Mendestől egy szabadrugás a bal oldalról, jön be középen Ronaldo felé, kifejeli Husanov azonban a labdát, vissza azonban, mégpedig a bal oldalra, Nuno Mendestől nem jó az átadás, pedig akár a csapattársát is szöktethette volna. Jönnek az üzbégek, ráadásul most a jobb oldalt, Nuno Mendes becsúszva, rárúgja az üzbégre, és kirúgás lesz így ebből, ha minden igaz. Egészen elképesztő védőmunka. Bár nem valószínű, hogy sok tudatosság volt benne, jogokosta a kapus pedig már hozhatja is a labdát. A mérkőzésen 68.777 néző a Houstoni stadionban. Azért jó ez a texasi aréna, mert itt bármi történik kívül, azt a belül lévő nézőket, illetve a játékosokat nem érinti, fedett stadionról van szó, úgyhogy a houstoni mérkőzéseken mindig lesz lehetőség arra, hogy futballt lássanak a nézők, akik a helyszínen vannak, vagy pedig, hogy hallgassák a közvetítés során. Más kérdés, hogy majd a Szaúd-Arábia zöldfoki szigetek mérkőzések, mérkőzés, ami még lesz, bocsánat, Szaúd-Arábia zöldfoki szigetek mérkőzés, ami még a H-csoportban hátra van, ott nem valószínű, hogy azért annyira sok érdeklődő lesz majd a stadionban, bár minden meccse, mint hogyha telt ház lenne. Egy sárga lap portugál oldalról a 68. percben, hamarosan jön majd a hidratációs szünet, vagy ivószünet, Renato Veiga az, aki besárgul, a középhátvéd. Még van két változtatási lehetősége a portugáloknak, ha úgy adódik, akkor akár még arra is figyelhetnek, hogy a sárgákat illetően azért ne feltétlenül forszírozzák a jövőben ezt a játékosok. Jaed játékvezető sípol, megadhatik a lehetőség egy kis frissítésre, meg arra is, hogy Bene Ferenc elmondja, hogy eddig milyen a második félidő, illetve a mérkőzés. Minimális játékvezetőt, ha lehet.
4: Sajnos pont olyan a játék, mint a spanyol mérkőzésen, ami igazából taktikai szempontból teljesen érthető, egy abszolút gazdaságos futballra állt vissza a portugál válogatott, többnyire hátuljáratják a labdát, igyekeznek olyan ritmusváltásokkal meglepni az özbék válogatottat, amivel esetleg mögéjük lehet kerülni, de ilyen nagyon nagy csodát már nem kell várni, ugyanúgy, hogy a spanyolok, ők is megrúgták a saját góljukat. Hozzáteszem, azért nagyon ritka, hogy egy szöglet laposan eljusson odáig, ahonnan gyakorlatilag az ötösön belülről akármennyire is öngól volt a rövid oldalon, ezt menteni kellett volna. De ha már szöglet, akkor az üzbék válogatott támadó szögleteinél van egy érdekesség, hogy 7, azaz 7 játékos érkezik a 16-oson belül. Azért ez is nagyon ritka. A megszokott az 5, itt a világbajnokságon már tendencia a 6 érkező, de az, hogy 7 érkező legyen egy csapatnál, azért azt, ha belegondolunk, van plusz a rugó, plusz van, hogy kiszögletet végeznek el, akkor az azt jelenti, hogy egy játékos van a kipattanón vagy leghátul. Tehát ez bizonyos szempontból érződik, hogy az üzbék válogatott nagy hangsúlyt fektet a támadó szögletekre, hiszen ez egy gólszerzési esélye részükről, de azért ne felejtsük el, hogy egy ilyen támadó szögletből, főleg ha egy játékos marad hátul, nagyon szép kontragólokat lehet kapni. Úgyhogy én a mérkőzéstől továbbra se várok hatalmas csodát, minden tekintetben eldőlt, gyakorlatilag az első félidő közepén már, úgyhogy a portugál válogatott most már amolyan szükséges rosszként fogja lejátszani a mérkőzést, a hátralévő perceket, és próbál egy nagyon gazdaságos labdabirtoklásra épülő, már-már labdatartásos játékot játszani.
3: Ugye Roberto Martínez a portugálok teljes jobb oldalát nagyjából kicserélte. Itt nagyjából egy 10 perc elkézem Nuno Mendes, ugye rengeteg rossz megmozdulás van, rossz passz, ugye 70% alatt van már a passz hatékonysága. Gondolom azért, hogy most már a bal oldalt is el kéne egy csere, főleg egy ilyen mérkőzésre, ahol 4 gólos előnyben van Portugália.
4: Igen, de ilyenkor egy szövetségkapitány nem feltétlenül az alapján meccsel egy ilyen hosszú tornán, ahol már eldőlt a találkozó, hogy adott esetben erre a mérkőzésre javítsa a csapatjátékot. Tehát szerintem most az egy mellékes tényező, hogy ki milyen futballt nyújt, vagy ki mennyire működik. Inkább úgy meccsel, hogy a következő mérkőzésen kik lehetnek azok, akik tudnak segíteni a csapaton, és azoknak fog játékperceket adni. Tehát szerintem az lesz a fő szempont, hogy aki most be fog állni a hátralévő időszakban, arra a kapitány számít esetleg ugyanígy padról a következő mérkőzéseken, vagy adott esetben egy élesebb meccsen, ahol mondjuk a kiesés vagy a továbbjutás sorsa függhet.
5: 4-0 vezet Portugália Üzbegisztán ellen. Jönnek már a csapatok, hogy folytassák a mérkőzést. 20 perc van a rendes játékidőben, egy kis hosszabbítás természetesen lesz majd. Úgyhogy már a lényeges kérdések eldőltek, a 3 pontot majd Portugália neve mellé írják be. Portugáloknak a 4. hely a legjobb eredményük 2006-ból, meg 1966-ból a bronzérem, de hát egyelőre még a döntőbe nem tudtak bekerülni a világbajnokságok során. Cristiano Ronaldo ott volt már a 2006-os 4. hely alkalmával, a legutóbb 4. döntőben búcsúzott a portugál csapat, előtte 8. döntő, és 2014-ben Brazíliában pedig a csoportkörben, úgyhogy egy ilyen felfelé tendáló helyzetben vannak éppen a luzitánok. Most az elődöntő lehet leginkább, hogyha a sormintát figyelem. a következő opció számukra. Jayet fúj a sípjába, szabadrúgáshoz készülődnek, és már el is végzik a portugálok. A jobb oldalt Szemédónál van a labda.
3: Most pedig már Ruben Diásnál a 73. perchez érve, hátul jár a labda a portugál térfélen, Ruben Dias megint visszakap a João Nevestől, Veigához a továbbítás, egészen nagy iramban jönnek az üzbégi játékosok, jó, megpróbálják letámadni a portugál játékosokat, és sikerül is, most labdát szereznek. Kérdésem, eddig tudják megtartani, mert a Nuno Mendes már oda is lép, sőt, Trincao viszont Nuno Mendesnek már 16-oson belül fölnéz, jó a passz Ronaldónak, a lövés pedig szintén jó volt, de hát hatalmas ütemben és nagyon nagy bravót végrehajtva. Ásurmátov rendkívül jó ütemben lépett oda, és kiment a labda a kaput elkerülve, úgyhogy jól blokkolt Ásurmátov, nagyon jól lett végigvéve ez a támadás. Nagy lendülettel vitték a labdát a kapu felé. Nuno Mendes megíramadott a pálya bal oldalán, 16-oson belül, és ahogy mondtam, Ásurmátovnak a lábáról ment ki a labda, úgyhogy sarakrugásra jön majd Portugália. Közben egy csere érkezett a pályára. 21-es mezben Fazulajev helyére Szergejev. Tehát még egy cseréje van az üzbék kapitánynak. Közben Ronaldo lábában elakad Nematov kirugása. Ronaldo ellövi a hosszúban, Nematov kivédi, de még mindig ott van a 16-oson belül a labda. Mert hogy egyébként egy kirugás szeretett volna elvégezni, mert nem is szöglet volt, hanem kirugás, szóval azt szeretett volna elvégezni az üzbék válogatott. Kicsiben visszakapta Nematov, ő pedig hát picit habozott, majd aztán rosszul rúgta előre. Ott volt Ronaldo lába, és majdnem ebből kaptak egy gólt az üzbégek. Közben a túloldalt már egy szabálytalanság, úgyhogy a 74. percben marad a portugál vezetés, 4-0 az állás az üzbégek ellen.
5: Volt már 3 gólja egy VB mérkőzésen Ronaldónak, 2018-ban a spanyolok ellen, akkor 3-3-as döntetlent játszottak a csapatok. Volt abban szabadrúgás gól is a neve mellett, most egyelőre 2-4 jár, de a harmadikra még átsingózhat nyugodt szívvel a portugál klasszis. Szemédó szerzi meg, hogy kapja vissza a labdát hátul a félpályánál, a jobb oldalt, 3 védő is hátul maradt a saját térfelén a portugáloknál, 4-0-ra vezetnek a luzitánok, mégpedig Üzbegisztán ellen. Tehát nagyon-nagyon egyoldalú az egész mérkőzés. Most éppen Enkonsz és Szau az, aki a jobb oldalt nem lódul meg. Sokan vannak ott körülötte az üzbégek, úgyhogy inkább hátra teszi Ruben Dias, majd aztán Vitinha, Veiga is Ruben Diashoz teszi a labdát. A bal oldalt pedig mutatja magát Nuno Mendes, tehát hozzá átívelni a labdát az nagy munka lenne. Enkonsz és Szau a jobb oldalt bemutatja João Neves, hogy merre mutatna, vagy merre menne. De inkább Conceição a jobb oldalt az alapvonal felé meghúzza, de visszapasszol, mégpedig Szemédónak, megpróbálják kicsalogatni az üzbégeket. 4-0, negyed óra van hátra a rendes játékidőből.
3: És visszalép azonnal a labdáért João Neves, aztán pedig jól megpörgeti ott az üzbég játékos, visszarántotta, hogy a szabadrugásra jöhet majd Portugália. Kérdés az, hogy lesz-e változtatás a portugál csapatban. Nagyon kifelé tekingetett João Neves is. Nagyszerűen tartotta meg egyébként nem régiben a labdát Cristiano Ronaldo, amikor ugye Nematov belerúgta a lábába a labdát, és bizony volt csere, Bernardo Silva érkezik a pályára, vagy érkezett a pályára, és nem hiába João Neves nézegetett lefelé, hiszen ő az, aki elhagyta a pályát, és akkor Bernardo Silva az, aki jött a helyére, és hát nyilván az a kérdés, hogy Rafael Leão vajon érkezik-e még, ugye még egy cseréje van a portugál válogatottnak is. Egy biztos, hogy most már Szemédó az, aki a labdát tologathatja és viheti előre. Francisco Consensaot választja, a jobb oldalt jár a labda a portugál térfélen, most már visszaszorulnak a portugálok. Veiga nagyszerű cselt engedett meg magának, két üzvégi játékos le tudott írázni, Bernardo Silva pedig rosszul veszi át a labdát, vagy bocsánat, Bruno Fernandes rosszul vette át a labdát, így tehát átkerült az üzvégekhez a játékszer. Nematov az, aki a 16-osán belül megáll egy pillanatra, fölnéz, és jobb oldalra íveli a labdát, de hát ott Szergejev indulna meg, de hát jócskán le volt maradva, inkább nagyon pontatlan volt ez a labda. Jó Costa pedig jó nagyot rúg a labdába fölfelé, de ezt meg tudják tartani a portugálok. Trincao húzogatja visszafelé, és most az indítás jó a pálya bal oldalára Bruno Fernandeshez, de nagyon pöröl Bruno Fernandes, mert ő előbb szerette volna kapni ezt a labdát, akkor lehet, hogy jó is lett volna. Így pedig az üzvégek elcsenték a lábáról, a 77. percen pedig Portugália-Üzbegisztán 4-0.
5: Cristiano Ronaldónak 7 lövése volt már a mérkőzésen, most pedig jönnek előre a csapattársak is. Ronaldo mutatja az üres területet, mondjuk le sem van egyelőre, de ez őt annyira nem zavarja. hátul, mégpedig Bernardo Silva kapja meg a labdát, aki egyelőre, hát papíron még a Manchester City játékosa, de valójában a Real Madrid labdarúgója lesz pár napon belül, úgyhogy a 31 éves középpályás is vált klubot. Ronaldo a földön, mehet tovább, Jair játékvezető szerint, akár még kotrázhatnak az üzbégek, a jobb oldalt jönnek előre, de azért egy kicsit ilyen immelámmal jönnek, meg vissza is zárnak most már a portugálok, Veiga próbálná leginkább a beadás lehetőségét valahogy elcsaklizni, egy lövés aztán Somorodovtól fölé ment a labda, egyelőre ő is, nem is az, hogy keresi önmagát, mert a portugál válogatott tele, hogy tudnak kibontakozni valójában. Jobblábas lövése 16 méterről jócskán fölé ment, Diogo Costa rajta volt, de néha, ha valami kis apró lehetőség van, azt azért megpróbálják az üzbégek valamilyen formában legalább lövésig eljuttatni. Hátra van a mérkőzésből 10 perc, a rendes játékidőből 4-0-ra vezet Portugália Üzbegisztán ellen.
3: Nuno Mendes pedig akár Trincaót is indíthatta volna, de inkább Bruno Fernandes választotta, lehet ez volt a jobb döntés, nagyon sok üzbég játékos vette körbe Trincaót, úgyhogy Vitinha-nak kell most átfaragatni a labdát a jobb oldalra, Semedo jól veszi át a labdát, már is megy a labda Consensaónak, Consensaónak pedig egy picit erős volt, de meg tudta tartani, Semedoval játszanak össze, most pedig úgy érzem Consensaót lerántják, bizony igen, ezt most Jalal Jair is így gondolja, és akkor jöhet majd egy szabadrugással a portugál válogatott, amit majd Vitinha fog elvégezni, de még egy picit azért kivár, most már gurul a labda, Semedónál van vissza Vitinhához, megint azért ott van egy-két üzvégjátékos, akik szeretnék elvenni a labdát, de hát azért egy-két játékos nem elég ahhoz, hogy ezt a nagyon masszív labdatartást ezt tudják gátolni. Most pedig egy újabb Nuno Mendes hiba, szerette volna átvenni a labdát, de a lába alatt kicsúszott a labda, továbbment, úgyhogy jöhet majd egy bedobással az üzbég válogatott. És ahogy ezt mondtam már korábban, mind a két oldalt van még egy-egy cseréje mind a két válogatottnak, és közben Nuno Mendes szabálytalankodik ott a jobb oldalt, jöhetne most az üzbégek egy bedobás után egy szabadrugással is. Itt Sukarov nagyon nagy lendülettel kérné el a pálya közepén, de ő nem vette észre, hogy Trincao a nyakán van, viszont aki elvégzi ezt a szabadrugást, Karimov ő látta, és már is érkezik a labda oda Somorodov irányába, de ő nem tudja átvenni, és már is visszakerül Vitinhához, Portugália labdaszerzés, és Vitinha azért megindul, sőt, Semedót szökteti a pálya jobb oldalán. Most már az üzbég térfélen a labda, Semedo jobbján Consensaó, meg is kapja a játékszert, aztán Vitinhához vissza, Bernardo Silva hátrafele kocog, oda egészen a belső védőkhöz, ott nem tud labdát kapni, és akkor indul a labdajáratás Ruben Dias és Trincao.
5: Vitinhánál a labda, és ez pontosnak? Nem, ez pontatlan. De azért érdekes apróság, 98%-os passzhatékonysága van Vitinhának, ez most már csak 97, de hát hozzá kell tenni, hogy ezek általában oldalpasszok hátrafelé, de van azért neki indítása is, 7 egészen pontosan, 6 pedig embert is talált. Jön Bernardo Silva a jobb oldalt, Conceiçãónak teszi oda a labdát, 81. perc, középen bent 1-2 portugál, kikanalazza aztán végül Conceiçao a csapatásnak, Semedónak, Trincao is elkéri, Vitinhánál van hátrafelé, és egyelőre tartogatja a labdát a portugál válogatott, most Ronaldo visszajött 35 méterre a kaputól, hogy elkéri egy passz erejéig, ki a jobb oldalra, mégpedig Conceiçaónál, középen bent Ronaldo még mindig lesen, nem jut el hozzá, mert Bruno Fernandes belevágja az előtte álló üzbékbe, hát jönnének előre, csak hát nagyon darabos egyelőre a labdavezetés, támadásvezetés, és aztán ráadásul Cristiano Ronaldo, mint valami vércsel le akarna csapni az ellenfélre, hogy labdát szerezzen, de a jobb oldalt jönnek előre, középen Somorodov elkérhetné, nem kapja egyelőre a labdát, Karimov a jobb oldalt, középen ment Somorodov, jön a beadás, van emelkedő ember, Semedo személyében, de ő portugál, aztán Conceiçao a jobb oldalt megszelidíti a labdát, Semedo pedig, ha nem is előre vágja, egy cselt követően már jó messzire elviszi a kaputól a labdát a portugál válogatott. 4-0-ra vezetnek a portugálok Üzbegisztán ellen.
3: És lehetett volna menni portugál részről, mert nagyon rendezetlen volt az üzbég védelem, de most talán ott Nuno Mendes jó voltában megindult a portugál válogatott a bal oldalon. Egyelőre csak Trincao van bent középen, most Ronaldo érkezik hatalmas tempóban, és Nuno Mendes inkább beszerette volna tenni Trincaónak a labdát, de közben már hiába sprinttel hatalmasat Karimov nem tudta megmenteni a labdát, úgyhogy sarokrugással következik majd Portugália 82. percben, azért nyilván Cristiano Ronaldónak ugye korábban a passzhatékonyságáról beszéltünk, meg hogyha már a passzhatékonyság szóba került, ő 62%-on van, és akkor érkezik Rafael Leao, akit azért sokszor említettem, és lejön a pályáról Vitinha. Azért ez egy érdekes csere. Tehát itt, itt továbbra is a támadó szellemet érzem itt a portugál válogatottban.
4: Igen, valószínűleg Trincao húzódik befelé, és a szélét megkapja Rafael Leao. Én is hiányoltam már Rafael Leót, de addig-addig szedte le a kulcsembereit a portugál kapitány, amíg például Gonçalo Ramos se jut játék lehetőséghez. Pedig azért ne felejtsük el, hogy azért Cristiano Ronaldo mögé kell egy komoly támadó, aki azért tűzbe van tartva, és adott esetben kiváltója lehet a portugál csapatkapitánynak, de hát annyi jó játékos van a portugál padon, és csak ötöt lehet cserélni.
3: 83. percben elvégezték a szögletet a portugálok, bár Bruno Fernandes beadása pedig pontatlan volt, úgyhogy ebbe viszont jöhetnek az üzbégek, figyelni kell hátul. Somorodov az, aki viszi a labdát, de hát nagyszerű ütemben lépett oda Francisco Consensao, úgyhogy portugálok visszaszerezték a labdát, és egy pillanatig, hogyha Consensao fölnézett volna, akkor azt láthatta volna, hogy előnybe mehettek volna, hiszen nagyon sok üzbég játékos lemaradt, sőt a bal oldalt három portugál játékos is szabadon volt, köztük például Rafael Leao, aki most kapja meg a labdát, és hát akkor a friss játékosként meg is tud indulni, úristen, mekkora tempóval viszi a labdát már a 16-oson belül, és hát igen, most jött be, most jött először labdához, és egy picit el is botlott, elhagyta a labdát, pedig micsoda ütembe indult meg, lerázta simán a védőjét, de még mindig a portugáloknál van a labda, Consensao. Jobbján Semedo, nem neki adja, hiába mutatja, hogy ott menjen, nem adta neki a labdát. Bruno Fernandes fölnéz, ellövi a labdát, ő mekkora védés volt az, nem Atoftól, ki is kellett onnan a hosszú alsóból tolni a labdát. Nuno Mendes fejese pedig pontotta a Rafael Leaohoz, de visszaszerzi a labdát Nuno Mendes. Kicsit tologatja a labdát, ellövi, nem, inkább Rafael Leaohoz választja a balján. Megint egy csel, jól átfűzi védőjét. Aztán pedig Ronaldónak a labda pontatlan volt, Ronaldo pedig szedi a lábát, egy picit oda is tapadt volna Karimovnak. Egy biztos, hogy bedobása jönnek az üzbégek, ezt majd lassan kiderül.
6: 85. perc, 4-0-ra vezet Portugália, most már tüzelnek azok a játékosok is a portugáloknál, akit éppen nem Cristiano Ronaldónak hívnak, úgyhogy ha van lehetőség, akkor mindenki ki akarja venni a részét ebből a mérkőzésből. Labdát szereznek a portugálok, annyira, hogy már Trincao indítja Ronaldót a bal oldalt, általában vagy lesen van, vagy nem. Most elég esélyes volt, hogy valójában lesen volt. Mutatja is a játékvezető Némi Spéttel, hogy majd szabadrugásra jöhetnek az üzbégek. Szóval Ronaldo már azért nem kapkodja a lábát, hogyha védekezésről van szó, vagy visszazárásról, hanem jócskán a lesvonalon túl van, helyezkedik. Aztán úgyis majd felzárkóznak rá a csapattársak, meg a védők is beérik, és akkor már nem lesz lesen éppen Ronaldo. 5 perc a rendes játékidőből. Harcolnak azért a becsületgólért az üzbégek, Somorudov nem tudja áthámozni magát az embereken, ám a bal oldalt van egy friss erő, Alizonov az, aki beadja a labdát, az ötös környékére jön, de a kapus is Diogo Costa, de nem tudja aztán megfogni a labdát, mert Veiga volt, aki kifejelte valójában a labdát. Consensao rátekeredik a labdára, Bruno Fernandes egy apró mozdulattal Semedót hozza játékba, és Consensao megkapja a jobb oldalt, átlépi a félpályát. Hát vele szemben az a Sukurov, aki egyelőre talán, mondjuk az, hogy sok mindent átélt ezen a meccsen, de nem a legélesebb játékosa az üzbég válogatottnak. Nehéz kiemelni bárkit is az üzbégektől. A Sukurovot nehéz lenne. 4-0, még azért 4 perc a rendes játékidőből hátra van.
3: Azért mennyire jó azt látni, hogy 86. percben is mondjuk ott van mondjuk Francisco Consenso, aki szeretné bejátszani magát a kezdőbe, így teper még mindig is hatalmas sprinteket vág le.
4: Igen, ez kulcskérdés, hogy azért is jönnek korán a cserék, hogy megmaradjon az a fajta labdaészség és egyfajta motiváció a játékosokban, tehát ha lecserélsz a szünetben egy játékost, akkor az úgymond nem fociszta ki magát, tehát a következő mérkőzésre is éhes lesz. Ugyanakkor, ha becserélsz a padról egy olyan játékost, aki kezdő szeretne lenni, akkor látod rajta, hogy megvan benne az a motiváció, hogy ő ebbe a csapatba játszani akar, és igenis még több játékpercet akar a pályán tölteni egy világbajnokságon. A harmadik év pedig, hát egy világbajnokságról beszélünk, hát ki az, aki nem akar egy világbajnokságon, ki az, akinek nincs kedve egy világbajnokságon futballozni, szóval tényleg egyébként nyilván kitűnő észrevétel, de hát azért a portugál válogatottban most gyakorlatilag van, hát én úgy gondolom, hogy 17-18 játékos, akiből bármelyik kezdő lehetne, úgyhogy azért ez is azt predesztinálja, hogy sokáig el fognak jutni.
6: 87. perc, Semedo adja be középre a labdát, Leao, gól! 5-0 a jobb felső sarokba, varázsolja a labdát Rafael Leao, 15 méterről ráadásul. Egy picit megnézte az AC Milan szélsője, hogy hova lehet ezt valójában lőni. Megint egy jobb oldali akció, és ezúttal most a bal szélső érkezett középen. Ronaldo már túlment a labda, valójában mögé érkezett. Rafael Leao játszott 19 percet Kongó ellen, most kap talán 10-et, de gólt is lő. Az más kérdés, hogy majd az AC Milánban marad-e, de van kérője. Rafael Leao góljával ez most már 5-0, ez egy csillagos ötös, így az hagyján, hogy eldőlt a mérkőzés, de tényleg mindenki ki tudta venni a részét ebből a sikerből. Hát Rafael Leao biztos, hogy be akarná játszani magát a bal szélső posztjára. João Félix egy kicsit retteghet. Az más kérdés, hogy Semedo az, aki mondjuk azt, hogy gólpaszt jegyez. Tehát ilyen gólból láttunk egy párat. Jobb oldalt elmegy valaki, középre ad, lövés, öröm.
4: Igen, annak ellenére, hogy öt védővel védekezik az üzbég válogatott, ahogy említetted, több gólt is rúgott a portugál úgy, hogy a széleken került mögéjük. Viszont ami nekem furcsa, hogy továbbra is teljesen mindegy mennyi az eredmény, annyira önveszélyesen támadnak az üzbégek, hogy gyakorlatilag a kvalitásuk nincs meg arra a fajta játékra, amit próbálnak. 6-7 játékossal az ellenfél tér felén, rövid passzokkal, gyors kombinációkkal próbálnak eljutni a kapuig, és csodálkozom rajta, hogy a labda mögött, a labdavesztések utánra viszonylag kevés játékost hagynak. Ezért a portugál válogatott, hát ebből az 5 gólból azért 2-t is úgy szerzett, hogy egészen könnyen lekontrázta az üzbégeket. Azért az nagyon bántó taktikai szempontból, amikor egy gyengébb csapatot kontráznak le, amelyiktől azt várnád, hogy elzárja a kapu felé vezető utakat, és legalább a saját hibájából nem táplálja az ellenfél góljainak a számát. Hát az üzbég válogatott az sem tudta megvalósítani, úgyhogy ilyen mértékben is megérdemelt a portugál vezetés.
3: A 89. percben tehát Portugália Üzbegisztán 5-0, és hát nem árulunk el újdonságot, továbbra is portugál labdavezetés, labdatartás. Francisco Consenso Semedónak adja a lehető a 16-oson belül, már fölnéz, beíveli Ronaldo, azért tud magasat ugrani, de ez nagyon magas volt neki is. Rafael Leao pedig nem érkezett ott a második hullámban, úgyhogy így visszakerült az üzbégekhez a labda, de már portugál labdaszerzés a saját térféről hozzák vissza Bruno Fernandes, Francisco Consenso a pálya jobb oldalán egy cselt követően, Semedo zárda neki, amilyen kicsit ilyen kézilabdás mozdulat volt ez. De valamennyi

0: Aztán Sukorov. Most van ideig tartani a labdát, de Ronaldo megérkezett hátulról, meg is tudta szerezni pillanatra a labdát, de aztán visszapattant az üzbéglábról oda saját magához, maga elé, úgyhogy meg tudták még mindig tartani a labdát, Nematovnak kellett jönni hátulról segítenie, és már azért jó néhány játékos legugol, például Husanov, ő már azért érzi már ezt a 90-91 percet, és egyébként a hosszabbítás 5 perc, amiből már eltelt egy, és azt figyelhetjük, hogy az üzbégek tartják a labdát, na, ahogy ezt kimondtam, tartották, de Rafael Leão szabálytalankodott ott Karimovval szemben, úgyhogy a portugál térfélen jöhet egy üzbék szabadrugás.
1: Leónak csak a 6. gólja a válogatottban 46. fellépésén, de 3-at lőtt ebből, vagy ezekből a világbajnokságok történetben. 2022-ben Gánának és Svájcnak is betalált, most az üzbégeknek lőtt, csak úgy zárójelbe hozzáteszem, hogy Gána ellen 13 percet töltött a pályán, Svájc ellen 3-at, most jelenleg 5-5 volt, miközben sikerült Üzbegisztánnak gólt szereznie. Mi van, hogyha kapna egy teljes egész mérkőzést? Jön egy szabadrugás jobbról az üzbégektől, Diogo kapus is a saját kis területén kívül, az ötösön kívülre helyezkedik, aztán már előre vágja a labdát, nem jó az, az ott helyezkedő Trincaónak, sőt, Conceiçaónál van a labda, Sukorovot lehozta a üzbég válogatott, meg jött egy másik új ember, tehát valójában, ahogy tudnak, az üzbégek még frissítenek egy kicsit, szóval volt csere, Karimov is lejött, Ulszámájjev jött be, ő az egyik plusz, aki éppen most erősíteti az üzbégeket, a másik labdarúgót pedig majd talán valamikor elmondjuk, de a lényeg, hogy jönnek a portugálok előre a 93. percben.
0: És szabadrugáshoz jutnak, hiszen Rafael Leaót buktatták a pálya a bal oldalán, ugye ez már az üzbég térfélen történt, Genyev volt az, aki odarúgott egyet Rafael Leaónak, és akkor jöhet majd a 93. percben egy szabadrugás. Ugye a portugálokra majd Kolumbia vár a következő fordulóban, azért az nem lesz egy könnyű falat, és azért ezt tegyük hozzá, most jól alapozza. Közben Trincao az, aki a szabadrugás követően a 16-oson belül célba vette a kapu bal alsó sarkát, lecsúszott egy picit a lábáról ez a labda, ugyan Nematov rajta volt, nagyjából a 11-es pont körül jött ez a lövés, Nuno Mendestől jött a passz, a 16-oson belül járt már a 16-os csücskénél, és 10-11 méterről lőtte mellé a labdát Trincao, közben Somorodov vinné már előre a labdát, de már lesen volt, amikor labdát kapott, úgyhogy jöhet majd egy szabadrugással a portugál válogatott. Szóval ott arról beszélkeztem először, hogy Kolumbia lesz majd a következő ellenfele Portugáliának. Hát az már nem egy ilyen VB-selejtezős történet lesz, Feri, úgy gondolom, hanem azért az ott most már éres, és ez egy jó felvezető meccse annak, hiszen ott tényleg éles vannak már a dolgok.
2: Nyilván komoly mérkőzés lesz. Nagy kérdés, hogy Kolumbia elveri-e Kongót, mert abban az esetben azért a portugálok számogathatnak, és ha csoport elsők szeretnének lenni, akkor győzelmi kényszerbe lesznek. És ezáltal a Kongó elleni döntetlenje által a portugálok hátrányban vannak. Kíváncsi leszek arra a mérkőzésre, mert ott azért a csoport elsőséget fogja eldönteni ez a találkozó, és Kolumbiának elég a döntetlen is, amennyiben ha nyernek Kongó ellen. Az már azért felvet olyan kérdéseket, hogy a portugál válogatott akar-e taktikázni, vagy esetleg megpróbálja megcélozni a csoport elsőséget, de az biztos, hogy a kongói és az üzbég válogatottnak nincs helye 32 között véleményem szerint.
1: 95. perc, Portugália, Üzbegisztán 5-0, azért ezzel a 4 ponttal nagy valószínűséggel a 32 között a portugál válogatott, egy ívelés a 16-oson belőre, Sergio Conceiçaónál van a labda, laposan be középre, érkezett Semedo meglepetésre, Ronaldo is megy már, és lerúgja az ellenfelét, szabadrugásra jönnek az üzbégek. Szóval még egy lehetőség azért jutott a portugáloknak, úgyis előfordulhat, hogyha úgy alakul a csoport, akkor a portugál Kolumbia kongói hármas tovább megy, és ott van a 32 között, hiszen a legjobb csoport harmadikok azért 4 ponttal nagy valószínűséggel ott lehet lenni majd következő körben is. Nuno Mendes, még egy utolsó nagy lehetőség, Ronaldo a 16-oson belül mellé! Lehet, hogy ezt egy 2 évvel ezelőtt becsúszva biztosan kapura lövi, de most már így a 96. percben elfogyott az ereje, mellé ment, nincs harmadik gól, marad az 5-0.
2: Igen, és én azt mondtam, hogy Kongónak nincs helye, de abban az esetben igazad van, hogy amennyiben legyőzi Üzbegisztánt, 4 ponttal simán tovább lehet jutni.
1: Vége a mérkőzésnek, 5-0-ra nyer Portugália Üzbegisztán ellen, nem lehet mondani még azt, hogy csoport első meg hasonló dolgok, mert értelemszerűen jön a éjszaka folyamán majd a másik mérkőzés a csoportból,

0: Most már azért a portugálok megmutatták azt itt ezen a mérkőzésen, hogy lehet rájuk számítani. 5 gólos győzelem Üzbegisztán ellen. A találkozóról Bene Ferenc mondja el a szakmai véleményét.
1: Igen, sok kritika érte a portugál válogatottat a kongói elleni döntetlen után, ahol hiányzott a tempó, hiányzott az élesség a játékukból. Na, a mai mérkőzésen megmutatták egyfajta erődemonstrációként, hogy hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban, de sokkal nagyobb tempóval, sokkal koncentráltabban, és azzal a bizonyos megfelelő mérkőzés feszültséggel léptek pályára. Több jó teljesítmény is volt a portugáloknál, különösen Cristiano Ronaldo volt elemében, és érdemes volt nézni, hogy a társak mennyire kiszolgálják, gyakorlatilag minden szituációban őt keresik a 16-oson belül. Ennek ellenére Mendeznek átadta egy esetben a közeli szabadrugás lehetőségét, amiből gólt is szereztek, szóval megvan a megfelelő csapategység is ebben a portugál csapatban. Gyorsak voltak, gyors kombinációkkal futballoztak, nagyon sokat kerültek az ellenfelek mögé a széleken, a két szélsővédő, Cancelo és Mendez nagyon sokat tett hozzá a mérkőzéshez. Amikor becserélték Semedót, ő szintén felvette a ritmus, gólpasszt adott, szóval működőképes volt ez a portugál válogatott. Az üzbégekkel kapcsolatban annyit lehet mondani, hogy egy olyan védekező stílusban futballoztak, amivel próbáltak a saját védőharmadukban elzárni a területeket, de nem voltak elég hatékonyak, igyekeztek párharcerősen futballozni, de ez a párharcerősség inkább olykor durvaságokba ment át. Nekem különösen szembetűnő volt, hogy két nagyon-nagyon komoly hibából kontragolt is kaptak, tehát gyakorlatilag önveszélyesek is voltak, illetve a kvalitásbeli különbség hatalmas volt a két csapat között. Az üzbég válogatott nem volt alkalmas arra a támadó játékra, amit próbáltak. Ők is próbáltak gyors kombinációkkal, akár egy-egy jeleni játékokkal érvényesülni, de nem volt meg a minőség a játékukban. Véleményem szerint ez az üzbég válogatott egy még csak nem is annyira szimpatikus csapat, mert elég sok durvaság volt bennük, viszont minőségben nem üti meg a világbajnokság szintjét véleményem szerint. A portugál válogatott a második fél időben körülbelül azt a játékot nyújtotta, amit a spanyolok Szaúd-Arábia ellen, nagyon gazdaságosan, nagyon profi módon, a lehető legkisebb energiabefektetésre menedzselték le a vezetésüket, és ilyen arányban is megérdemelten nyertek.
0: Hát, hogyha nincs más kérdés, akkor végeztessék be a mai közvetítés. Portugália 5-0-ra verte Üzbegisztánt a K csoportban. Ezzel félig meddig már fél lábbal lehet a 32 között a portugál válogatott. Köszönjük a figyelmet, a Szó stúdiói.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Rekorder lett Cristiano Ronaldo, magabiztosan győzött Portugália. Gödöllőn tanácskoztak a V4-ek vezetői. Napos, többnyire száraz idő lesz holnap is, Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
4: Cristiano Ronaldo megszerezte első és második gólját a labdarúgó világbajnokságon. Ronaldo az első labdarúgó lett, aki 6 világbajnokságon is kapuba talált. A portugál klasszis 230. válogatott mérkőzésén 144. gólját érte el, és ezzel mindkét mutatóban világrekorder. Találatával Portugália 5-0-ra legyőzte a Fábio Cannavaro vezette Üzbegisztánt. A VB-n egy óra múlva Anglia Gánával játszik, majd éjjel egy órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától pedig Kolumbia Kongó találkozót rendeznek. Meghalt Németh Zsanett, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. A sportoló kizuhant 11. emeleti lakásának erkélyéről Szófiában. Németh Zsanett 2017-ben ezüstérmet szerzett, az újvidéki Európa-bajnokságon, két évvel később bronzérmes lett a bukaresti kontinens bajnokságon. Értesülések szerint az utóbbi időben mentális problémákkal küzdött. Németh Zsanett 32 éves volt. Nem indul az
2: EU. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, Közép-Európa és az EU legfejlődőképesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés szükséges, egyebek közt a gazdaság, az uniós politika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés témakörében. Visszalépés tapasztalható a kisebbségi nyelvhasználati jogok területén Romániában, derül ki a Bálványos Intézet jelentéséből. Az elemzés szerint a kelet-európai országban továbbra is hiányoznak a kisebbségi nyelvű, hivatalos dokumentumok és a szóbeli ügyintézés lehetőségei, a magyar diákok pedig nehezebben férnek hozzá iskolán kívüli programokhoz. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek meg. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztost nevezett ki, annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. Az Európát sújtó hőhullám miatt már 15 olasz nagyvárosban rendelték el a legmagasabb fokú hőségriasztást. Idehaza péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Mindenkit arra kérnek, fogyasszon elegendő folyadékot, és a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot.
2: Közlekedés.
4: Továbbra is élénk a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, Biatorbágy és Bicske között lassulás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Az ország nagy részén derült az ég, főként csak a Nyugat-Dunántúlon, valamint a középső tájakon vannak erősen felhős körzetek. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A hajnali pára, illetve ködfoltok feloszlása után holnap többnyire mindenütt a napos idő lesz, a déli és a keleti határ mentén alakulhatnak ki futó záporok. Éjszaka általában 14-20, holnap délután 30-35 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 3 perc múlva, 9:45, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok. A magyar női röplabda válogatott hibátlan mérleggel zárta az Európa Liga alapszakaszát. Ezzel nem csak az elődöntőbe jutott be, ahol Svédország lesz az ellenfele, hanem a 2028-as Európa-bajnokság részvételi jogát is kiharcolta. A csapat egyik kulcsembere és legeredményesebb játékosa, német Anett értékelte az eddigi szereplést, valamint beszélt az elődöntővel és az augusztusban rajtoló idei Európa-bajnoksággal kapcsolatos várakozásairól is. A riporter Laki Barbara.
2: Elégedett vagyok, ez az a célunk, hogy minden mérkőzést utána győztesen hagyjuk el a pályát, ez sikerült is, főleg így, hogy minden mérkőzésről 3 pontot tudtunk elhozni. Úgy gondolom, hogy erre külön büszkék lettünk, hogy azért több meccsen is volt egy-egy olyan szett, ahol esetleg az ellenfél állt jobban egész szett alatt, vagy közel voltak az ilyen gyerekes szettet, és végül mi nyertük meg ezt a végjátékot, úgyhogy ez azt gondolom mutatja a mentális erőnket, és hogy ezen a téren sokat fejlődtünk, úgyhogy ennek különösen örülök. Nyilván még sok minden van, amin kell csiszolni és javítani, de még van rá időnk bőven, és terenap alatt ezen dolgozunk, de alapvetően tényleg maximálisan elégedettek vagyunk ezzel az Európa Liga alapszakasszal.
3: Egy kicsit beszéljünk külön a mérkőzésekről. Ugye Portugália ellen 3-0-ra sikerült győznötök, ez volt az első mérkőzés. Mennyire volt fontos az, hogy ilyen magabiztosan kezdjétek el ezt a tornát?
2: Szerintem nagyon fontos volt. Tényleg Portugália nem egy egyszerű ellenfél. Talán papíron egy kicsit gyengébbek, mint mi, de tavaly is láttuk, hogy egy kemény ellenfél tudnak lenni. Idén is megmutatták egyébként a későbbi meccseiken is, hogy számolni kell velük, tehát így gondolom, hogy ez nagyon pozitív volt, hogy ráadásul Portugáliában sikerült ott 3-0 megverni az első mérkőzésen, és például pont ott volt egy ilyen, hogy a harmadik szedbe végig vezettek, és talán az utolsó pár pontnál hoztuk csak vissza, és fordítottuk meg a szettet, és így lett 3-0, és nem kellett esetleg 4 vagy 5 szettet játszani, úgyhogy szerintem az egy nagy lekötet adott nekünk, és ez nagyon fontos volt, hogy így tudjunk kezdeni.
3: Utána pedig ugye jött Észak-Macedónia ellen a mérkőzés, ott ugye 2 szetben magabiztosan győztetek, a második szett volt, ami egy kicsit szorosabbra sikerült. Azon a mérkőzésen hogy érezted, mi az, ami inkább a ti irányotokba billentette a mérleget?
2: Alapvetően Észak-Macedónia már egy Portugáliánál gyengébb csapat volt ellenfél, azonban semmit nem tudtunk róluk, tehát soha nem játszottunk még velük, nem ismertünk senkit, úgyhogy nehezebb is volt felkészülni. Alapvetően úgy gondolom, hogy sokkal fáradtabbak voltunk azon a meccsen, mint az előzőn, főleg mert ott még pont kiesett egy ilyen, hogy a portugálokkal előző este nagyon későn játszottunk, majd az Észak-Macedónokkal másnap viszonylag korán, úgyhogy a 2 mérkőzés kezdődőpontja között talán 18 óra telt el, úgyhogy azt a legelő közeli volt, úgyhogy ez érződött rajtunk ez a fáradtság, talán ennek is volt köszönhető, ez a második szett egy kicsit szorosabb volt, de örülök, hogy ezen felül tudtunk kerekedni, és egy magabiztos győzelmet alattunk ott is.
3: Hogy érzed, hogyan tudtátok ezt a fáradtságot kiküszöbölni a leginkább?
2: Ezt szerintem leginkább ilyenkor mentálisan lehet kiküszöbölni, hiszen ha a testünk fáradozzal, és erre sok mindent nem tudsz tenni rövid időn belül, úgyhogy igazából szájban kell ezt amennyire lehet kikapcsolni, és nem túllépni, és még a megszokottnál oda koncentrálni, hogy minden, ami fejben dől el, az, ami a munkra dőljön el, és akkor utána jönni fog a fizikai része is.
3: Utána a következő 2 forduló Észtország és Horvátország ellen ugye már hazai pályán volt. Mekkora plusz motivációt adott ez a hazai környezet?
2: Ez mindig nagyon különleges élmény otthon játszani, hiszen a szurkolók végig nekünk szurkolnak, mellett ott vannak a családunk, a barátaink, sok ismerős, úgyhogy ez egy nagyon pozitív élmény mindig, és szerintem nagyon jó volt a hangodat Kecskeméten is. Tök jó volt így hazai közösséget játszani, hogy ez mindig meg plusz ad nekünk, és tényleges sokat segített abban, hogy onnan is 2-3 pontos győzelemmel távoztunk.
3: Észtország ellen is szorosra sikerültek a szettek. Ott hol érzed, mi volt, aminek köszönhetően végül sikerült fordítani a játék képén?
2: Szerintem alapvetően az, hogy a nehezebb szituációban végjátékokban mi tudtunk odafigyelni fejben jobban és koncentrálni. És tényleg ezek a szoros szettek, amiket említettél, ez az, amire gondoltam, hogy még azért van hol csiszolni játékunkon, hogy volt sok olyan szett, ami elejétől a végéig hozzuk a játék, mert akkor nem kellett volna esetleg, hogy szorosan alakuljon. A résztekelem is volt ilyen is, úgy gondolom, ahol könnyebbé tudtuk volna tenni a saját dolgunkat, de ezen még dolgoznunk kell. De alapvetően szerintem ez, hogy hogy a végjátékukban ezen az Európa Ligán nagyon erősek voltunk fejben.
3: És utána ugye jött a Horvátország elleni mérkőzés, ez volt az egyetlen találkozó, ahol szettet veszítettetek. Mondhatni akkor, hogy Horvátország volt nem csak papíron, de valójában is a legnehezebb ellenfél, akivel találkoztatok?
2: Igen, igen, ezt már a sorsolásnál tudtuk, hogy ők lesznek a legnehezebb ellenfél. Biztosan őket ezen nagyon jól ismerjük, minden nyáron szoktunk velük, vagy hivatalos, vagy edzőmérkőzéseket játszani, akár közös edzéseket, tehát ott már nagyon jól ismeri egymást a két csapatot, és szintén nem sok meglepetést tartogatunk egymás számára már ezen a találkozókon, de igen, papíron is ők voltak ez a ellenfél a pályán is végül, és azért ott is egy nagyon kemény és kiélezett mérkőzésről volt szó, ahol nagyon fontos volt, hogy végül is esetleg ne húzódjon el, és legyen egy ötös mérkőzésből, hanem négyszerben mi tudtuk lezárni.
3: Ezen a mérkőzésen hol érzed, hogy a fordulópont volt, miben voltatok erősebbek a horvátoknál?
2: Szerintem abban, hogy ahogy haladt előre a mérkőzés, és mind a két csapat fáradt, ott végül elkezdett az kijönni, hogy talán mi tudtunk sokkal jobban úgymond csapatként játszani, és nem csak egy-két játékosban bízni, hogy majd ők megoldják, hanem mi tudtunk jobban váltani, és mindig találni azt, akinek éppen abban az 5 percben a legjobban ment, úgymond. Tehát ha éppen arra volt, hogy valamelyik centerünk hozott 2-3 meglepő, de nagyon fontos blokkot, ha esetleg a 4-esítőink ütöttek be egy-két nagyon nehéz labdát, ha liberunk fogott meg egy-két olyan labdát, ami esetleg a másik oldalon leesett, vagy esetleg korábban nálunk is. Tehát szerintem ez abszolút, hogy ott, hogy fáradtak a csapatok, nálunk volt mindig valaki, aki éppen frissebb tudott lenni, és aki éppen túl tudta ezzel lennézni a csapatot. És tényleg nálunk volt az, hogy a pályán lévő 6 játékosból, vagy esetleg egy 7, hogyha ugye liberó egyik van, vagy mindenki kivette a részét maximálisan, és nem abban bízunk, hogy egy-két ember meg tudja majd oldani, és foggal körömmel az, hogy két emberhez ragaszkodni.
3: És azután, hogy legyőztétek a legnehezebb ellenfelet, mekkora plusz motiváció volt már ahhoz, hogy akkor veretlenül hozzátok le az egész alapszakaszt?
2: Igen, abszolút egy plusz motiváció volt azután, hiszen tudtuk, hogy innentől már a saját kezünkben van a sorsunk, és két olyan mérkőzés vár még ránk, ahol papír még az esélyesebbek. Nem elég tudni kell, hogy nem mehetünk úgy oda, hogy fejben azt gondoljuk, hogy fellépünk a pályára, és megnyerik a mérkőzést, mert két olyan ellenfél lesz, hogy a kettő szülőtlen bizonyítani akar, úgyhogy ez egyszer volt motiváció, és véletlenül zárjuk az alapszakasz, de mellé nyomás is, hogy ez most tényleg a mi kezünkben van, és ezt úgymond mi csak elveszíteni tudjuk.
3: Montenegro ellen az már az 5. mérkőzésetek volt, nem sok idő maradt a találkozók között a pihenésre. Érződött már akkor egy kicsit a fáradtság a csapaton?
2: Szerintem igen, igen, abszolút. Ugye egyrészt ezt tényleg, hogy egymás után napokon vannak a meccsek, előtt a napokon utazások vannak, 3-4 naponta egymás köszöket kell megszoknunk, egymás hotelt, egymás csarnokot összefokolni, utazni, úgyhogy szerintem azért már kezdett érződni ez a mentális és fizikális fáradtság is.
3: És utána ugye már csak Koszovó maradt hátra, mint ellenfél. Itt már ugye eldölt, hogy bejutottatok az elődöntőbe. Mit adott az, hogy végül veretlenül tudtátok az egész sorozatot végigcsinálni?
2: Nagyon nagy plusz volt nekünk, tényleg ugye az utolsó Koszovó elleni mérkőzés az már abszolút nem volt, ahol az ellenfelek már csak nyerni valója volt, nekünk meg csak veszíteni valónk, de szerencsére sikerült ott is végül túlendülni ezen a fáradtságon, vagy ezen az úgymond már mentális megnyugváson, és 3-0 nyerni, és szerintem ez nagyon nagy motivációt ad nekünk, hogy tényleg sikerült ezt a 6-6 mérkőzést megnyernünk, és így megyünk tovább ezzel a magabiztossággal.
3: És több mérkőzésen is te voltál a csapat legeredményesebb játékosa. Érzed azt, hogy most különlegesen jó formában vagy?
2: Ugye nekem volt a klubszorozatnál egy kisebb működő sérülésem, úgyhogy abból igyekeztem visszajönni, úgyhogy azért örülök, hogy ebből szerencsére ilyen viszonylag gyorsan és jó formában sikerült visszatérnem. Még azért nem gondolom, hogy mondjuk fizikálisan a 100%-on lennék, de örülök, hogy így tudom segíteni a csapatot ettől függetlenül, és hiszen egyrészt a posztomból is adódok, hogy ez a szerep hálózatban sok pontot kell szerezni, másrészt a koromból és a tapasztalatomból is adódik, hogy ezért szeretne hárulám itt a csapatban, és tényleg egy vezernek kell lennem, úgyhogy örülök, hogy előre így sikerült, de természetesen mindig még jobbat szeretnék nyújtani.
3: És ha már említetted, hogy ugye egy vezére vagy a csapatnak, egy kicsit beszéljünk a csapat összhangról, hiszen az, hogy veretlenül sikerült ezt az alapszakaszt végigcsinálnatok, azért egy visszajelzés arról, hogy nagyon jól működik köztetek az összhang. Te hogy érzed a csapaton belüli dinamikát?
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon jó a csapat összhang. Ugye nagyon sok az új fiatal mellett épp már tapasztalt a játékosok, tehát évként viszont majd korkülönbségek is alakultak a csapaton belül, de ez abszolút nem érződik. Segítjük egymást, ahol tudjuk, és és alapvetően ugyanabban egy nagyon jó összhang alakult itt ki, és nagyon jól jövünk egymással pályán és pályán kívül is.
3: A fiatalabb játékosok mennyire tudtak már beilleszkedni a csapatba?
2: Szerintem a Betembe tudtak, mi is tudunk hiányni arra, hogy bemondjuk őket, ahol tudjuk. Egyébként mellett a dolgoznak is rendesen felvették már a ritmust nagyjából, és szerintem nagyon hasznos tagjai a csapatnak.
3: És ahogy te is mondtad, egy vezére vagy a csapatnak, mi az, amiben a leginkább tudod őket segíteni?
2: Szerintem alapvetően a tapasztalatomban, hogy esetleg tanácsokat adjak egy-egy szituációban, hogy ezt hogyan értelmezik, hogyan olvassák, esetleg akár abban segítsünk, hogy a pályán kívül mi az, ami fontos, hogy figyeljenek oda, hogy a pályán kívül is maximálisan segítsék a saját fejlődésüket.
3: Ahogy mondtad, a klubcsapatodban egy sérülés után jöttél vissza, kicsit beszélgessünk a klubodról is, ugye Olaszországban játszol, mit érzel, amit ez a közeg tud adni neked, amit a válogatottra is át tudsz vinni?
2: Hát igen, hogy ott egy nagyon profi közegben dolgozunk, és játszunk egy nagyon magas szinten, úgyhogy ennek köszönhetően is nagyon értékes tapasztalatokat szerzek, és azt igyekszem továbbadni a többieknek.
3: Mi az az olasz ligában, ami talán a legnehezebb tud lenni egy profi játékos számára?
2: Szerintem alapvetően az, hogy nincsenek könnyű mérkőzések, tehát mindegy, hogy melyik csapatban vagy, nincsen mérkőzés, ahova felmehet a pályára, és sem bízom benne, hogy igazából a minimum is elég lesz, hanem minden a maximumot kell nyújtani, és is tudhatod, hogy mire számít, és minden mérkőzés nagyon kiélezett.
3: Egy kicsit térjünk vissza az Európa Ligára, ugye elődöntőt játszotok, és Svédország lesz a következő ellenfél. Mi jutott eszedbe először, amikor kiderült, hogy ők lesznek az elődöntős ellenfeletek?
2: Úgy gondolom, hogy egy nehéz ellenfél, egyébként is sokat tudunk róluk, hiába nem játszottunk még ellenük. Alapvetően az előző játékuk egy nagyon fontos játékos épül, ugye Isabel Hátra, aki a posztján világon az egyik, hanem a legjobb. Úgyhogy könnyű dolgok biztosan nem lesz, mert mellett egy nagyon jó alapjátékuk van, és még több tapasztalt játékosuk is. Különösen várjuk, és várjuk, hogy mire leszünk képesek ellenük, de szeretném megmutatni, mit tudunk.
3: Mi az, ahol szerinted a svéd csapat fölé tudtok majd kerekedni játékban?
2: Bízom abban, hogy talán a csapatjátékunkban. Még nem kezdtük el kielemezni őket, de azért az eddig látottak alapján az ő játékok nagyon nagyban hátra épül az ő teljesítményére, és én bízom abban, hogy mi esetleg azt az ügyet megfogni, hogy jobban csapatra építjük a játékunkat, és nem csak egy ember vagy két ember teljesítményére, hanem tényleg arra, hogy éppen mindig más tud majd a fontos pillanatokban pontokat hozni, vagy akár blokkokat hozni, mentéseket hozni, és nem leszünk annyira kiszállíthatóak.
3: További utás esetén pedig a szlovák vagy szlovén együttes jöhet majd szembe a döntőbe. Melyik együttesnek örülnél leginkább, hogyha megvan a további utás, kivel döntőznétek inkább?
2: Alapvetően erre még annyira nem gondolunk. Ugye egyszerre egy mérkőzés, így egyszerre most csak a svédekre koncentrálunk. Azt gondolom, hogy ha esetleg sikerül a döntőbe jutás, amiben nagyon bízunk, hogy sikerülni fog, akkor talán a szlovákok mennek egyel nekünk jobban fekvő, vagy könnyebb együttes, de hát már nincsen, hogy könnyebb ellenfél. Azért tudom, a szlovénak egy nagyon magas játékszintet kellett, úgyhogy én egyébként alapvetően arra számítok, hogy ők lesznek a másik döntős, és reméljük, hogy leszünk az ellenfeleik, de alapvetően most még csak a svédekre koncentrálunk.
3: És ugye azzal, hogy elődöntőbe jutottatok, a 2028-as Európa-bajnoki indulást is sikerült bebiztosítani. Mennyit jelent ez a csapatnak?
2: Igen, ez egy szintén nagyon fontos cél volt nekünk, hogy a 2028-as Európa-bajnokságra így egyenságon már kijutottunk, így, ha mondhatom, így ezen már úgymond nem kell izgulnunk majd a következő nyáron. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, ez nagyon fontos volt nekünk, de most egyelőre meg se körülünk, és igazából erre a nyára koncentrálunk, majd a jövő nyára tovább.
3: És hát ugye ezen a nyáron pedig szintén Európa-bajnokság van, Lengyelország, Törökország, Németország, Lettország és Szlovénia lesz az ellenfél ebben a sorrendben. Mik a várakozásaid ezzel a kontinens viadallal kapcsolatban?
2: Én nagyon nehéz csoportba kerültünk, talán a többi csoportot is elnézve a legnehezebb csoportba kerültünk tényleg. Itt, ha csak azt nézzük, hogy papíron ki hol áll, és mik az esélyek, akkor papíron talán egy csapatnál vagyunk csak mi esélyesebbek a letteknél, de ettől főleg nem szeretnénk feltétkézni, hogy felmenni a pályára senki ellen. Nagyon fontosak tudnak lenni akár egy-egy szettet, amiket el tudunk rabolni, és szeretnénk meglepetést is okozni.
3: És azon kívül, hogy itt ez az Európa-bajnokság, a klubcsapatoddal és a válogatottal mi az, amit a 2026-os évtől vársz?
2: Úgy gondolom, hogy válogatottal most az egyik nagyobb célunk az, hogy sikeresen szerepeljünk a nyáron, és mellé sikerüljen kijutnunk a jövő világbajnokságra, mert mert egy nagyon nagy mérföldkő lenne nekünk, úgyhogy úgy sikert küzdünk ezen a nyáron, mert mellettem azért is, hogy még itt az Európa Liga legjobb négyben, meg az Európa Bajnokságon is nagyon jobban szerepeljünk. A Tudnál pedig ugye új csapatot építünk mi is, mindenki más is, úgyhogy bízom benne, hogy az átszakot úgy tudunk elfaladni, és egy hasonlóan jó szezon, reméljük még jobbat játszani.
1: Német Anettet hallották. A portugál labdarúgó válogatott 5-0-ra verte Üzbegisztán együttesét a labdarúgó világbajnokság után. Hallgassák meg, mint mondott a találkozó után a duplázó Cristiano Ronaldo.
4: I'm back. Cristiano, jó napot kívánok. Azt mondtad a kamerátnak, hogy I'm back, visszatértem. I'm Cristiano, ne felejtsenek el. Tehát ez volt a legjobb válasz a bírálatokra. Ez mindig így van.
5: Nos,
4: tudod folytatni így módon? Hiszen elérted ezt a pozíciót, hogy 6 világbajnokságon tudjál gólt lőni, és a portugál válogatott, a portugál futballtörténelem legnagyobb, legeredményesebb játékosa voltál. Számomra a legfontosabb a csapatmunka, hiszen jelen voltunk, tudatosak voltunk, jól készültünk fel, és tudtuk, hogy ez így fog történni. Nagyon keményen dolgoztunk csapatként, nagyon jól összedolgoztunk. Persze vannak rossz dolgok, annak érdekében történnek rossz dolgok, hogy később jó dolgok történjenek. Nagyon nagyszerű, hogy ilyen győzelmet aratunk, de ami a legjobb, hogy hozzájárulhatunk a csapat munkájához, hogy elérjük a célunkat. A célunk pedig az volt, hogy a következő stádiumig eljutunk az egyenes kiesési szakaszig, és szerintem ez meg fog történni.
6: Nos,
4: nagyon észre játszottál. Igen, tudtam, hogy így kell játszani, és tudtam, hogy megkapom a támogatást a játékos társaimtól. Sokan úgy gondolták, hogy már visszavonultam, de én úgy gondoltam, hogy nem így van. Hittem a munkámban, nagyon keményen dolgoztam, és visszatértem. Ezzel válaszoltam bíratokra. Köszönöm szépen, Cristiano, minden jót!
1: Cristiano Ronaldo-t hallották. Ma ünnepli születésnapját 1976 olimpiai bajnok vízilabdázója Kenész György, aki 1977-ben Jönköpingben Európa-bajnoki címet szerzett, amúgy pedig 9-szeres magyar bajnok. Szülinapi köszöntőként Edvi László kollégánk hívta fel.
7: Meleg volt, és nem volt légkondicionáló a szülőszobákon, ugye ma már, ha nincs, akkor már ugye leváltják a minisztert.
8: Igen, hát akkor még azért a légkondit, nem is tudom, egyáltalán feltalálták-e akkor a légkondit.
7: Már fel, Amerikában már feltalálták, persze.
8: De te nem Amerikában.
7: 50 évvel előttünk vannak, most meg már 100-zal.
8: De te nem Amerikában születtél. Emlékszel gyerekkori születésnapokra, melyek azok, amelyek a legkedvesebbek neked?
7: Hát, ez egy jó kérdése. Mindegyik kedves, de hogy igazán. De talán a pont az a Montreali, ami a Montreal olimpia előtti születésnapom június 23-án a Hotel Ifjúságban voltunk edzőtáborban, és este a vacsoránál a csapat Gyarmati Dezső bácsi a vezetőt megleptek egy nagy csoki tortával, és hát akik még ott rajtunk kívül voltak, más sportágban cselgáncsozók, illetve a német Miki Gerejvető is ott volt. Nekem kellett felvágni a tortát, egy hatalmas kést adtak, és hát nem tudtam felvágni, teljesen pánikba voltam, hogy miért nem. Ám egy ilyen fémkarikát raktak be a torta szélére körbe, és az le volt csokival öntve, tehát nem lehetett látni, de viszont vágni se lehetett. Úgyhogy jó, kiszúrtak vele, azt jót nevettek. De hát azért végén azért felvágtuk, meg meg is ettük.
8: Igen, hát ezt mindig mondani szokták, hogy a vízlabdázók azok elég csibészek, és ott meg te voltál a legfiatalabb. Erről fogunk beszélgetni. Ugye már Montrealban nyerti olimpiai bajnoki címet, ha jól emlékszem, ott 4 aranyérmünk volt, csak az előbb említetted, hogy Német Miklós is ott volt, aki váratlan aranyérmet szedett, ti azért nem annyira váratlan. Viszont mielőtt eljutnánk 1976 Montrealig, egy picikét beszéljünk arról, hogy hogy kerültél kapcsolatba annak idején a vízzel? Mármint úszóként.
7: Hát az a helyzet, hogy a nagyapám az nagy horgász volt, és itt a Kisdunán, Soroszori Kisdunán töltötte az idejét, akkor persze nem olyan, mint most, mert egyébként én is most itt vagyok a vízparton, Ráckevén. Akkor itt egy szálház nem volt, itt minden ős természet volt, ő sátorozott, koratavasztó, késő őszig és horgászott. És ugye apám jött le mindig csónakkal, hétvégeken, és itt tanultam meg a Dunába úszni, meg búvárkodni már egész korán.
8: És az úszásból hogy lett vízilabda?
7: Hát ugye apám az úszott, vízilabdázott, és ugye ő tanított meg úszni gyakorlatilag, és ugye nagyon fontos az úszásnál, hogy a légzés technika, illetve az úszó technika. Tehát az nem mindegy, hogy ott össze, hogy teszed a kezedet, hogy karallózol, hogy fekszel a vizet. Na most ő nagyon jó úszó volt, édesapám egy baleset vetett véget a úszó karrierének, egy bulvár baleset, illetve a vízilabda karrierének is. De hát attól ő még mind átlagemberhez képest, ugye hát sokkal magasabb szinten tudott itt a vízen mozogni. Később aztán nagyon híres búvárfotós lett. Szóval tőle tanultam meg úszni, és utána ő vitte a BVSC úszodába, ahol ő is egyébként vízilabdázott, aki Karcsi bácsinál, akkori lokomotív, illetve utasellátó csapatnál. És ott, amikor levitt, ugye akkor voltam másodikos az iskolában, 8 éves, tehát akkor már kitűnően úszta minden úszás nem be, csak nem versenyszerűen. És akkor a Széchenyi Ivánné lett az edzőm rögtön. És hát az egy a fantasztikus edző volt. Csak sajnos egy olyan fél év után, vagy 3 év után ott valami balhé volt a BVSC, és elküldték, és elment. Az Eszter is ott volt, illetve a Andrea is ott volt ugye a lánya, mert a Túróci, az emlékszem a fiúkra, a lányokra, és akkor ők elmentek a Szemafradiba, én megmaradtam a BVSC-ben még egy darabig úszni. De aztán elment a kedvem tőle, mert nagyon rabszolgamunka lett.
8: A vízilabdában viszont van kreativitás, hát mondjuk aki Székely Éva nénitől tanult meg úszni, az azt hiszem a legjobbtól tanult, és amíg Gyarmati Andrea is ott volt.
7: Hát csak lett... Minden egész egy élmény volt, meg kell, hogy mondjam, tehát imádtuk ők a gyerekek, és még mindenki, és nem is értettük, hogy hát gyerekfejjel ugye ezt nem fogja fel az ember, csak az, hogy ugye hát szomorúak voltuk, hogy elment. És utána ugye én nézegettem ott a vízilabdásokat, mert ugye hát akkor is a BVSZ-ek kitűnő vízilabda csapata volt, meg az idősebb, tehát ilyen ifik serdülők, ugye akik hozzánk képest idősebbek. És ott ugye a úszodában ott azért farkas törvények vannak, vagy voltak legalábbis, úgyhogy ott azért nagyon vigyázni kellett a pólósokkal, az úszokat nem csípték. Na aztán utána onnan abba hagytam az úszást, mert nem bírtam ezt a faltól falig molotov úszást, amit ott ugye az előtte lévő edzésekhez képest, amit ugye minőségi különbség volt, és akkor abba hagytam az úszást. Aztán később, 68-ba kezdtem el a vízilabdázni, az édesapám vitt le a császár úszodába, és hát mégis ott nőttem fel a KSI-be.
8: A 60-as években mennyire volt népszerű Magyarországon a vízilabda? Én emlékszem, a 70-es években ilyen Tungsram kupákra emlékszem a televízióból, meg ilyenekre, de jól emlékszem, VB csak 73-tól van, jól emlékszem. Tehát mennyire volt például Magyarországon népszerű a póló?
7: Hát én arra emlékszem, egész kisgyerek voltam, mondom, még nem vízilabdáztam, amikor a apámmal meg apámmal mentünk mindig, mert a Margit-szigeti 2-3-4 meccsek voltak egymás után, az akkori nagymenők, ugye a Kárpáti Gyarmati Rusorán, Bolvári Majer, a Kanizsa, rengeteg nagyszerű világklasszis játékos volt, és teltház úszoda volt, teltház voltak a mérkőzések, és ugye azt ne felejtjük el, hogy akkor volt a Szovjetunió, és az a sportág, a vízilabda, azon kevés sportágak közé tartozott, amelyik meg tudta verni a szovjetet. Mert ugye őket megverni bármilyen sportban nagyon-nagyon nehéz volt, mert nagyon jók voltak. De viszont vízilabdában közel azonos képességű csapataink voltak mindig, és el tudtuk őket kapni. És hát a közönség persze kijött drukkolni, hogy megverjük a szovjeteket, ez nagyon nagy dolog volt. Úgyhogy nagyon népszerű volt a vízilabda akkor is, és akkor még volt egy olyan családiasabb légkör is az uszodában, az úszók meg a vízilabdások között, nem mintha most baj lenne, csak akkor ugye rendeztek ilyen közös úszó tornákat, ilyen versenyeket, hogy svéd-magyar, meg angol-magyar, meg ilyenek, és akkor ott elindultak az összes úszószámba, és mindig volt egy vízilabda meccs a végén. Tehát nagyon-nagyon jó volt, és akkor mindenki kijött, ugye akkor a városban ez egy nagyon, Budapesten egy nagyon nagy dolognak számított, ugye nem volt annyi elvonó tényező, mint most, annyi program, hogy oda megy az ember, ahol akar gyakorlatilag, akkor ez egy nagyon fontos dolog volt, és ilyen társadalmilag is fontos volt, hogy az emberek szépen kiöltöztek, kijöttek, normálisan viselkedtek. Szóval nagyon szép uszodai élet volt akkor.
8: Aztán felkerültél ugye a felnőtt csapathoz, és nagyon fiatalon kerültél be a válogatottba, és nagyon fiatalon kerültél be az olimpiai keretbe, és akkor beszéljünk el a bizonyos 1976-os csapatról. Akkor azért már nagyon-nagyon vártunk egy olimpiai aranyérmet a csapattól, mondjuk mindig vártuk a vízilabdázóktól. Te azért ott a világsztárok közé kerültél be, olyankor egy ilyen tinédzserkor végén lévő fiatalember kicsit elfogódottan mozog a sztárok közt, vagy rögtön befogadtak téged. Milyen volt a hangulat?
7: Hát ott itt több kérdés is tettél fel. Hát az, hogy befogadtak, az egyértelmű, de ez annak köszönhető, egy az, hogy úgy kell viselkedni. A másik az, hogy úgy kell játszani. Na most ugye nekem a játékommal nem volt probléma, nyilván már meghúztam magamat, hogy nehogy valami probléma legyen, tiszteletlenség vagy bármi más. Tehát ők abszolút befogadtak, és ők azt nézték, hogy ki hogy játszik. Nekem azért volt szerencsém, mert ugye a Volkai Gyuri barátom megsérült, egy Fradi meccsen kiütötték, és úgy felszakadt a szeme, összevarták, nem tudott játszani, és nem tudott erre a hollandai tornára kimenni. És ugye akkor azért már a Vasasban, a Spenderben játszottam a második éve, bajnokságot nyertünk, Bekbe másodikok voltunk. Ugye olyan meccseket nyertünk meg, például a Újpesten 3-2, hogy én lőttem a győztes gólt, az OSC-en én lőttem a döntetlen. Tehát a rangadókon is ott voltam, és ugye végigjátszottam a meccset. Tehát előtte is a junior válogatottban, meg a B válogatottban rengeteg meccset játszottunk, tehát amikor akárkivel, akár a szovjetekkel, vagy a jugoszlávokkal, olaszokkal játszottunk, ilyen junior válogatott, tehát azok már ilyen 19-20 éves gyerekek, abszolút nem voltunk megilletődve a nagy olasz sztároktól, vagy a Demagisis, a semmelyiktől, tehát ugyanúgy mentünk nekik, mintha a mi korosztályunk beliek lennének, tehát sem volt bennünk, nem bennem, semmelyikünkben nem volt ilyen fajta félsz. Azon kívül ugye a Horkai Gyuri, meg a Gerendás Gyuri, meg a Sudár Attila, ők 54-esek, tehát 2 évvel idősebbek nálam, de együtt játszottunk kisgyerekkorunk óta a válogatottba, az ifi válogatottba, a junior válogatottba, a KSI-be együtt játszottunk, meg Vindis Kálmán, és te nyugosztalja őt. Úgyhogy olyan rutinunk volt már addigra, mire oda kerültünk ilyen 20-21-22 éves korunkra, hogy ott nem volt kérdés, hogy mi ott helytállunk-e vagy nem. Tehát nem véletlenül döntött a kapitány úgy, hogy minket így fiatalokat berakott, holott volt még nagyon nagy számú klasszis játékos időseri a 30 körüli. De hát nekünk volt a szerencsénk, a szerencsére Dezső bácsi így döntött, úgyhogy mi kerültünk oda. De csak mondjuk még annyit arról, amikor kimentünk Montrealba, megérkeztünk, egy szobában voltunk a fiatalok, csak a Horkai Gyuri gratulált mind a hármunknak, és nem értettük, hogy miért teszett, hogy gratulálok az olimpia bajnoki címet. Hogy Gyuri, ne ügyeskedj, még egy meccset se játszottunk. Látod, de ez nem kérdés, ezt mi nyerjük. Tehát ilyen önbizalma volt a csapatnak. Ez nem nagy képűség volt, hanem az az elvégzett munka, meg az a tudás, ami bennünk volt, az predesztinált minket erre.
8: Azóta sokat változott a vízilabda, de most nem a szabályokra meg a pályaméretre gondolok, hanem az ellenfelekre. Ha jól emlékszem, azokban az időben te is említetted, hogy szovjetek és olaszok voltak még jók rajtunk kívül, de úgy emlékszem, még a jugoszlávok és talán még az NSK is. Na most itt egy csoportban, csoportban az NSK-val, Kanadával, Ausztráliával kerültetek össze, az gondolom olyan kedélyes bemelegítésnek számított azért, talán az NSK is lehetett melegebb.
7: Nem annyira, mert mikor az Ausztrál csapatot megláttad, hogy mindegyik fogvédőbe játszott. Azért az már valamire következtetett, nem?
8: Szerinted, igen, ja, akkor már ütnek valószínűleg, igen, akkor már.
7: Tehát az nem véletlenül volt benne a szájukban, tehát kőkemények voltak, kőkemények. Ugye hát a németeknél meg ugye ott volt mögöttük az NDK, ahol ugye óriási úszóbázis, óriási vízilabda, csak ott leépítették szerencsére a vízilabdát, már vagy szerencsénkből, mert nagyon-nagyon nagy csapata volt az NDK-nak, és hát azok, akik tudott, az lelépett, és akkor átment német a NSK-ba, és ugye azt a csapatot erősített. Tehát a német is nagyon erős volt, és ha visszaemlékeztek, hát ugye Münchenben pont velük játszottunk egy döntetlent 2-4 évvel előtte, és azért nem lettünk olyan bajnokok végül is, mert ugye a német csapat az a döntetlen hiányzott. Tehát a német csapat is nagyon jó volt, de hát jók voltak a hollandok. Szóval mindig vannak csapatok, akik országok, akik épp aktuálisan nagyon jók. Hát arról most nem beszélve, hogy a Jugoszlávia ugye szétszakadt három felé, ugye a Montenegro is szuperül játszik, a horvátok, a szerbek. Az oroszoknál ugye most más a helyzet, de hát ugye ott is a grúzok ugye kiváltak, az ukránok, ugye a belaruszok. Tehát ott is külön-külön nagyon sok jó játékos van, vagy volt.
8: Igen, na most akkor igen, beszéljünk erről a 76-os olimpiáról, tehát a csoport körülben 3 mérkőzés kellett játszani, és akkor ugye nagyon furcsa ez mai ésszel hallgató, hogy utána egy csoport volt, azt hiszem, egy döntő csoportkör volt, ahol újabb 5 találkozót kellett játszani, Jugoszlávia, Románia, Hollandia, Olaszország. Akkor így folyamatosan nőtt az önbizalmatok, és úgy folyamatosan hergeltétek be magatokat, ha már az elején szóba került, hogy csak is olimpiai bajnokok lehettek?
7: Nem így fogtuk föl, tehát eleve ugye volt a három csapat, ugye az NSK, a Kanada és az Ausztrál, és ugye mi, ahogy megérkeztünk, tehát nekünk nagyon jól sikerült az akklimatizáció. A szovjetek ezt rontották el, mert ők kimentek egy, nem is tudom, másfél vagy két hónappal korábban, és mivel jött az olimpia, azért már gyűlölték egymást. Tehát azért rettentő nehéz együtt lenni ennyi időt, és nem volt edzőpartner. A Kanadában játszottak, ugye a kanadaiakban meg ott voltak két magyar vezető, a Gallov Rezső és a Reményi Bucskó, aki direkt úgy szervezte, hogy mit tudom én, napokat utaztak egy edzőmérkőzésre. Tehát fárasztották őket, ahogy tudták. És az orosz csapat nagyon fásult volt. Nekünk ugye az elején azért volt egy kicsit döcögősebb, mert még nem tudtunk úgy átállni, de ettől függetlenül azokat a meccseket stabilan hoztuk, és talán a hatos döntőben, mert akkor ugye más volt a lebonyolítás, ott újra rögtön a németekkel kezdtünk. És azokat nagyon magabiztosan megvertük. És ugye utána jött az olasz. Hát az olasz az egy külön történet, az egész a meccsek közül is egy különleges, hogy vesztett helyzetből ugye 4-2-ről lett megfordítva a meccs egy fantasztikus játékkal. És ugye, hogy megnyertük az olasz meccset, hát gyakorlatilag túl voltunk a Momuson, a németen, és az olasz, aki meg a fekete ló volt, mert az előző fél évben minden egyes tornán elkerült minket. Tehát akárhova mentünk, minden tornát megnyertünk, de az olaszokkal nem tudtunk játszani, nem akartak, hogy véletlenül sem kikapjanak egy ilyen felkészülési tornán, ugye, hanem ők elrejtették magukat előlünk. De hát ugye nem jött be nekik szerencsére.
8: Ez volt az olasz
7: válogatott. Ugyanúgy a hollandok, akik harmadikok lettek, a románok, akik fantasztikusan jó csapat volt. Velük készültünk itt Budapesten együtt, közös edzőtáborba. Rendkívül jó játékosok volt a román csapat. És hát nem beszélve a jugoszlávokról, ugye, akik ott azért volt egy kis balhé, ott ugye a dopingolással, ezzel a kólaivással, amit el is tiltottak egy-két játékost. Például a Rudicsot is többek között, úgyhogy ott a jugok teljesen szétestek. Úgyhogy az utolsó meccsen már ki is kaphattunk volna, az döntetlen lett a meccs, már teljesen mindegy volt, és ugye megnyertük az olimpiát, és a Horka Gyújnak lett igaza, hogy gyakorlatilag veretlenül nagyon szép játékkal, nagyon magabiztos. Meccsről meccsre javulva gyertük meg ugye ezt az olimpiát.
8: Említetted, hogy az olimpia előtt már megvicceltek a srácok téged egy tortával, hát te voltál ott a legfiatalabb. Érdekes a történet, ugye mondtad, hogy előtte már játszottál megdöntőben is, de hát 20 évesen felérti a totál csúcsra. Ilyenkor mind gondolkozik az ember? Tehát mikor az álmai ne továbbját, az olimpiai bajnoki címet eléri a pályafutása elején, akkor hogy gondolkodik a továbbiakban, hogy még olimpiák, még bekkek, még bajnokságok, vagy kicsit hátradől, hogy hú, most már sok mindent megszereztem.
7: Nem lehet hátradőlni, én se dőltem hátra. Ugye ez a következő évben, ugye Jönköpingben volt az Európa-bajnokság, amit szintén megnyertünk nagyon nagy örömömre, és aztán rögtön elvittek katonának, úgyhogy nagyon hamar a két talpamat le kellett tenni a földre, mert nem olyan világ volt, mint
8: nem most. Mondod komolyan, olimpiai bajnokként elvittek hát sorkatonának?
7: Két évre akartak elvinni, de akkor volt ez a lehetőség, hogy az ember elmegy 8 hónapra, de az rendes katona. Vagy megy a Honvédba, akkor gyakorlatilag civil, tehát akkor ugyanúgy játszik, nem kell belenni a laktanyába, még fizetést is kap, stb. Hát a Honvéd mindig így elszipkázta a játékosokat a régi időben. Volt olyan, hogy egyszerre volt neki több mint 10 válogatott játékosa. De hát ugye nem tudta ott tartani soha játékosokat, mert más egy ilyen csapat, mint a Vasas volt, amelyik hát gyakorlatilag egy család volt. Együtt játszottunk 10 évig, tehát egymás gondolatát ismertük. Úgyhogy én inkább úgy azt döntöttem, hogy 8 hónapra mentem el katonának, elvittek Nagykanizsára, fél évig nem voltam itthon, leadtam, minden másnap őrségben voltam, mondták, annyit kell teljesítenem, mint másnak 2 év alatt. Hát ezt be is bizonyítottam, hogy meg lehet csinálni 8 hónap alatt is 2 évet. De sokat tanultam belőle egy emberileg, de a világon semmi szükség nem volt rá, hogy engem katona legyek. De hát teljesítettem,
8: ez egészen döbbenetes, amit mondasz. Tehát, hogy olimpiai bajnokként a kicsikét mondjuk alulművelt őrmesterné jelentkeztél, hogy Kenész Honvéd jelentkezem szolgálatra? Azért az elképesztő.
7: Hát igen, én honvédként is szereltem le. Már én voltam az írnok, mert ez egy olyan első lépcsős alakulat volt, ahol a Hágámán Endre barátom, aki a Szegedben focizott, meg kettőnknek volt érettségéje, a többieknek a 8 általános nem nagyon volt meg. Úgyhogy ez érdekes csapat volt. Egyébként nagyon rendes látszok voltak, nem volt velük úgy semmi baj.
8: Hát a tiszthelyetteseknek sem nagyon volt akkor 8 általánosnál többjük, és azért ugráltatták.
7: Hát azért az, hogy velem nem tudott szórakozni, mert ugye én folyton szolgálatban voltam. Tehát, hogyha ha velem valaki kiszúrt, akkor én azt másnap visszaadtam neki, tehát ott tudták, hogy ott nem lehet velem szórakozni.
8: Na, térjük vissza a játékos.
7: Aki katona volt, tudja, hogy ez hogy működik. A fókázás.
8: Hogyne, a fókázás adok kedvéért, amikor fel kell mosni a körlet folyosót, igen.
7: Nem egyszer, mert és ilyen harckocsi akadályokat kell megszüntetni, amely egy csiknek például egy cigarettacsik, az egy harckocsi akadálynak minősül, és akkor lehet kezdeni előről, úgyhogy vannak ott jó kis történetek.
8: Őrület, hogy olimpiai bajnokként.
7: Rajta, aztán kész. Úgyhogy
8: na, akkor beszélgessünk a világbajnokságokról. Két világbajnoki ezüstérmed van. Az egyik az a mai napig vitatott történet, a 82-es, mert gyakorlatilag azt a VB-t megnyertétek. Mi volt gyakorlatilag? Mi volt ott az igazság?
7: Hát ott ugye az volt, hogy megint, hogy ott játszottunk egy döntetlent ugye a németekkel. Ugye hát megint a németeknek volt egy nagyszerű csapat, a Spandauról épülve, a nyugat-berlini csapat, és sőt, hát ők Európa-bajnokságot is nyertek elő, tehát nagyon jó volt a német válogatott, ugye volt a szovjet, és a holland, ugye, és akkor így négyen jutottunk be a döntőbe, de hát akkor még azért kegyetlen sok jó más csapat is volt, mert például a jugoszlávok nem jutottak be, az amerikaiak nem jutottak be, akiknek félelmetes csapata volt mind a kettőnek. Viszont a döntőt az oroszok ellen vezettünk 6-5-re, és onnan kiegyenlítettek, és az utolsó támadása milyen volt, kaptunk egy emberfort, a csapónak ugye bejátszottuk labdát centerbe, játszottak a bírók, egy amerikai és egy olasz bíró volt, és nagyon korrektül vezették a mérkőzést, és azt a fort nem tudtuk belőni, illetve amikor Gerendás Gyuri belőtte a Saranovnak a feje fölé, akkor ugye nem szólalt meg a duda. A bírók megadták a gólt, mindenki örült, hogy világbajnok vagy, és akkor mondták, hogy várjunk, mert még nem, de hát miért? Hát mert hogy már lejárt az idő, de hát nem szólt a duda. És akkor oda mentünk a zsűrihez, megmondtuk, hogy nyomják meg azó, megnyomták, megszólalt a duda. Hát akkor egyértelmű, hogy belül volt, mert akkor más volt a szabály. Akkor ugye az volt, hogyha most például ugye az, amit a kosárlabdában, hogyha eldobja valaki a labdát, és az a levegőben van, tehát a mozdulat megtörtént, és az bemegy, az gól. Hogyha nem a saját játékosáról, hanem mondjuk a kapus bevédi, vagy csak simán belőli, az gól. Itt még nem, tehát itt még a fütszó után ellőtt labda, vagy fütszó közben ellőtt labda, az nem minősült gólnak. Csak hogy itt nem volt fütty. Pont ezért meg is óvtuk a meccset. Ott ültünk még valami 3-4 órát abban a melegbe, ott Ekvádorba, ugye étlen szomjam, a környéken semmi, még egy vizet nem tudtunk inni, és utána közölték velünk, hogy nem adják meg, az amerikai bíró, neki köszönhetjük a Félixnek. De az oroszok először nem is reklamáltak, tehát ők elfogadták, hogy kikaptak, de aztán a végén hát nem voltak hülye gyerekeknek, se volt mindegy, hogy elsők vagy másodikok.
8: Hát így nem lettél világbajnok, ezen kívül mindent megnyertél. Igen. Hát jól tudom, 9-szer nyertél bajnoki címet, olimpiai bajnok vagy, Európa bajnok vagy. A BEG győzelmekről beszéljünk még, mert azért azok egy nagyon egy masszív csapat érte el. Ha jól emlékszem, a 70-es évek végén is, talán 84-ben nyertetek BEG-ket a Vasossal.
7: Hát igen, még az kimaradt, hogy van egy Európa bajnoki ezüstnek egy bronz is, ami szintén nagyon értékes. Főleg ugye a bronz is, mert ugye akkor a fél csapat a moszkvai olimpia után ugye el volt különböző okok miatt tiltva, meg lemondták, meg szóval nagyon balés volt a helyzet. Illetve a római ezüst, ami az olimpia előtt volt, ugye a 84-es olimpia előtti felkészülés, ahol a szovjetekre annyira följöttünk, mert ugye ők megnyerték Moszkvába az olimpiát, és akkor az egy nagyon nagy lökést ad a játékosoknak, hogy nagyon minden szempontból, a bíróknál is, nagyon elő voltak, és utolértük őket, és már ott voltunk, hogy már bárcsak egy hajszál múlik, hogy elkapjuk őket. És ugye az olimpiára nem jöttek volna 84-be. Mi meg mentünk volna, először is legalábbis úgy volt, hogy megyünk. Hát nagyon nagy szansz lett volna, de hát sajnos elvette tőlünk az élet meg a politika. Hát a bekeket meg a kekeket kérdezett, hát ugye az gyakorlatilag ezek a akkori bek meg kek más lebonyolítási rendszer volt, mint most. Most ugye ez egy nagyon kifejlődött torna rendszer lett a bek. Ott más volt, ott volt egy selejtező, egy középdöntő, egy döntő, kevesebb csapattal indultak, és ugye általában itt a kisebb országok, akik mindig például egy holland, már úgy értve kisebb, hogy mint vízilabda nemzet, az egy klubra építem, vagy egy román, Dinamo Bukarest, vagy mint az Alfen, a hollandoknál, az olaszoknál, mit tudom én, ott volt két csapat, a Recco, meg a Canottieri. Tehát ott egy-egy klubcsapat, a Marseille, egy-egy klubcsapatra építették rá a válogatottat, vagy a Spandau például. És akkor ugye őt ott próbáltak olyan sikereket elérni, amit a nemzetközileg már mint válogatottban nem tudtak elérni. És ugye ott aztán meg hát a jugokra nem is beszél, Hát olyan csalások voltak, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy micsoda összefonódások. Tehát ott nagyon-nagyon nehéz volt nyerni. Tehát nem véletlen, amikor behozták az új rendszert, hogy ilyen oda-vissza vágós meccsek lettek, akkor rögtön megint megnyertük a bekket, mert addig mindig próbáltak kiejteni minket, és tényleg elképesztő dolgok, könyvet lehetne írni róla, hogy mik történtek. Úgyhogy nem volt könnyű bekket nyerni, de hát sikerült kétszer is, egymás után, hogy a második meggyőzelem után volt egy kupagyőz, egy kek, ami szintén nagyon nagy siker volt a részünkről, mert akkor már a Faragó meg a Csapó már Olaszországba játszott, ugye a két nagy öreg, két nagy világklassz is, és ugye ott mi maradtunk a Budavárival, a Kuncacival, meg a többiekkel, és akkor már jöttek a fiatalok, a Mészáros, a Petővári, a Nemes Gobi, meg a többiek, és hát tavaly is rendkívül jó csapat volt, és hát sikerült megnyernünk a keket, nagyon nagy öröm volt. Bukarestben nyertünk, illetve nem is Bukarestben, hanem Pitestiben játszottuk a visszavágót, mert itt Pesten döntetlent játszottunk velük, itt meg egyen megvertük. Úgyhogy az is egy emlékezetes meccs volt. A végén a román srác döntetlennél rálőtte a labdát a szabaddobást, amit ma rá lehet lőni. Gólt lehet belőle elérni. Akkor a szabaddobást nem lehetett rálőni. Rálőtte, és a Nemes Gabi lehúzta két kézzel, így kinéztünk a jugóbíróra. A Klarics volt, aki az egyik legelvetemültebb játékvezető volt, akit ismertem. Az így széttárt a karját, és mondta, hogy nem tudok mit csinálni, gyerekek, megkaptatok mindent. Tehát valami elképesztő 18-2-es kiáltási arány volt meg minden, és ennek ellenére sikerült nyernünk, úgyhogy az is egy hatalmas nagy öröm volt.
8: Igen, Klarisnak a neve még nekem is emlékezett.
7: Egy nagyszerű bíró volt, tehát igazából a Csalni csak a nagyon jó bírók tudnak, a többi az lebukik, tehát az szánalmasnak.
8: Említetted, hogy könyveket lehetne írni, hát Kenész György arra biztattak téged, hogy feltétlenül írják könyvet, meg gondolom annyi, de annyi történetet van, viszont még beszélgessünk egy röviden a pályafutásod utáni időszakról, hiszen nem szakadtál el a vízilabdától, ez a nagyon eredményes pályafutás után sem.
7: Hát ugye én már elég kora fiatalságomtól készültem az edzői pályára, ezért végeztem el a szakedzőt, itt van a TFM, és az a helyzet, hogy így utólag másképp csinálnám, mert például akkor nem is lettem volna katona, mert az úszó edzőit végzem el, ami 3 éves, akkor ugye akkor nem visznek el. És aztán lehetett volna onnantól már más főiskolákra is tovább menni, ahogy szintén nem visznek el, de hát ezt így 28 éves korig ki lehetett játszani, de ha nem volt annyi eszem, mint most lenne. A lényeg az, hogy készültem erre a pályára, és minden egyes alkalmat megragadtam arra, hogy edzősködjek. A Vasasba kezdtem el így edzősködni az utánpótlással, a Rusolán Peti mellett. Aztán később ugye a segítője lettem, illetve hát nekem a mentorom, a mesterem. Hát állnag-e vízilabdáról beszéltünk, másról nem is nagyon. És ő is úgy szerette volna, hogy én legyek majd az utódja, mindegy, aztán ez így is történt. És volt olyan, hogy mit tudom, amikor a válogatotthoz a Peti oda került, ő lett a szövetségi kapitány, akkor még több feladatom volt a Vasasban, mert ugye a Vasasban is edző volt, meg a válogatottban is, de aztán a 84-es olimpia után, ami elmaradt, ami ugye meghatározta mindannyiunknak a sorsát, meg több, főleg a fiatalabbaknak, utána a következő évben Európa-bajnokságon már a csapat eléggé leszerepelt, mert ugye elkezdett építeni egy nagyon fiatal csapatot, és aztán kitalálták, hogy meg kell vernünk az oroszokat mindenféleképpen, mert akkor nem megyünk a VB-re. Ami egyébként nem volt igaz, mert ment a csapat a VB-re, és akkor ő ezt az egész munkát, amit elkezdett, ezt felborította, és visszahívta az öregeket, akik kijátszottak már Olaszországba szinte kivétel nélkül, és ott már mindenki a saját pecsenyét sütögette, már nem volt egységes a csapat. Hát például a FIS jugoszláv csapatot, amelyik olimpiai bajnok lett 84-ben, azt agyonvertük. Én nem játszottam, mert nekem akkor el volt törve a lábam, de agyonvertük az első meccsen az olimpiai bajnokot. És akkor ennek ellenére aztán végül aztán 5. lettünk, és akkor Peti lemondott, és hazajött, és aztán később kiment Iránba edzőnek külföldön. Illetve nem Iránba, hanem azt akkor Görögországba ment edzősködni. Úgyhogy
8: Te is dolgoztál egzotikus helyen Kuwaitba, ott azért nem lehet könnyű elfogadtatni a vízilabdát.

0: mikor hazajöttem, akkor dolgoztam a Tungsramnál, dolgoztam a Spartakusznál, és akkor jött egy ilyen 99-2000-ben jött ugye ez a junior világbajnokság Kuwaitba, hogy edzőt kerestek a kuwaiti csapatnak. És akkor én jelentkeztem rá, de érdekes, hogy két edzőt kerestek, és más nem nagyon jelentkezett rá, hogy miért, ezt a mai napig nem tudom. Egyedül mentem ki, és akkor ott kín voltam 2 év, 1 hónap, 15 napot.
1: Nem lehetett könnyű időszak, azért gondolom szakmailag a kuwaiti játékosokkal.
0: Hát nem akartam elhinni először, hogy hát borzasztó volt. Az első edzést, amit megtartottam, egy fölmértem őket egy olyan másfél órás edzésen, hát másnap 4-en jöttek le. Mondták, hogy úgy elfáradtak, hogy nekik most pihenni kell. Hát néztem. Hogy én ott voltam minden edzésen délután, én bementem a tornaterembe, gyúrtam egy kicsit, utána úsztam 2-3 ezer métert, ha valaki lejött, akkor passzoltam vele, lőttünk, egy kapusztunk, hogy én voltam a legfelkészültebb játékos Kuwaitba.
1: Akkor be kellett volna szállod. Végletül egyetlen...
0: Játszottam még akkor, csak hát már ilyen amatőrbe.
1: Csak hát te magyar színekbe érti ezt, sikereket köszönjük neked. Végletül egyetlen kérdés, ha éppen nem ráckevén élvezel a júniusi kánikulát, akkor mostanában mit csinálsz?
0: Hát az a helyzet, hogy most vége a bajnokságnak, most pihenünk. Nekem van egy csapatom, amit még 2006-ban hoztam létre, az ASI DS-ét, Nagyaföldi Sportiskolát, ami a Vasassal köröltve csináltam együtt. Pontosan azért, hogy a vasas játékosoknak több játék lehetőség legyen a fiataloknak. Ez be is jött. Úgyhogy aztán utána úgy alakult az élet, hogy most már csak külön az ASI-ba vagyok. És hát OB1B-be játszunk, tehát gyakorlatilag ilyen örömvízilabban van amatőr bajnokságban, szünet van, majd augusztus eleje vagy július végén elkezdünk újra a következő bajnokságra készülni. Ő egy igazi amatőr csapat, úgyhogy ezzel foglalkozom, mellett a szövetségben ellenőrködöm, amikor küldenek, akkor megyek. Úgy egyébként meg el vagyok a fiatalokkal is, jó a fiatalok között lenni, mert fiatalon tart.
1: És mi lesz a születésnapi menü, pesgő, torta, vagy van valami különleges?
0: Hát most ugye eleve a kedv van itt, most semmi, gyakorlatilag itt folyamatosan jönnek, mennek a barátok, hívogatnak, átugranak, lejönnek, majd a hétvégén lesz valami vacsora, mert olyan különösebb nagy dolgot nem csinálunk, mint amit régebben csináltunk, 50-nél meg 60-nál, akkor volt tűzi játék, meg minden. Most már nem szívesen lövöldözgetem itt a rakétákat, hogy a madarakat a bajgassam, úgyhogy most más világ lett.
2: Kenész Györggyel Edvi László beszélgetett. Kenész Gyuri 70. születésnapját ünnepelte ma. Műsorunk véget ért, szerkesztette Kreisz Bálint, munkatársam volt Balogh Balázs, Bene Ferenc, Erdei Márk, Edvi László, Jó András, Katona László, Laki Barbara, Nagy Máté, Regős László Pál, Somogyi Zsófia, Tóth Béla és Fukovics László. Hamarosan kezdődik a labdarúgó világbajnokság L csoportjában az Anglia-Gána mérkőzés. Kollégáink, akik közvetítenek, illetve kommentálnak, Balogh Balázs, Erdei Márk és Vukovics László. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Nemzeti Sport Rádió.
4: Gól! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntjük a kedves hallgatókat, hamarosan kezdődik az Anglia-Gána mérkőzés, és én azt gondolom, nem tudom, ti mit szóltok hozzá, kedves kollégák, hogy ez egy jó mérkőzés lesz. Az angol-horvát volt szerintem eddig a világbajnokság legjobb meccse, de nem kell osztani persze a véleményemet, és ahogy néztem a gánai csapatot, egy erős válogatottat fogunk majd most itt látni az angolok ellen, és még egy kérdés adódott nekem a meccs előtt, hogy az angolok nagyon jól kezdtek az elején, a többi nagy csapat nem igazán volt ilyen formában, hogy nem korai még ez a forma időzítés, vagy lehet ezt tartani egészen július közepéig, Vukovics Laci?
6: Igen, az szokott a szerencsés lenni, köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, hogyha egy csapat fokozatosan lendül bele, és amikor az egyénes kieséses szakasz eljön, akkor hozza a top formáját. Az angolok nagyon bekezdtek, de valamiért most úgy érzem, hogy ez a VB nekik össze fog jönni, és nagyon jó szereplést válok Angliától. Valóban a Horvátország elleni meccs volt szerintem is eddig a legjobb. Gána is nyerte első mérkőzését Panama ellen 1-0, tehát a két győztes találkozik most.
5: fehér fölsőben és fekete nadrágban az angolok, figyelni kell azóta, amióta a török kolléga ugye megégette magát, hogy fordítva közvetítette a mérkőzést, és ebben a pillanatban el is kezdték az angolok a játékot, és Pickford vágja hosszan előre a sárga mezese gánaiak irányába, és el is tudják ezt fejelni. Tehát Pickford a kapuban.

0: James Konsa, Gui, Spence, Rice, Anderson, Madeuke, Bellingham, Gordon és Keane a kezdőcsapat. Az angoloknál nagy meglepetés nincs tehát Tuchel együttesében.
1: De a gánaiaknál három változás is történt a legutóbbi mérkőzéshez képest. Carlos Queiroz jobban belenyúlt ebbe a csapatba. A kapuba bekerült természetesen a sérült kezdőkapusuk helyére Assar, egy sorral feljebb a védelemben Mensa, Opoku, Asi Agiti, mellette Senaya, egy sorral följebb Szibó, Párti, Jurencsi, az a Jurencsi, akiről majd mindjárt fogok pár mondatot mondani, és még egy sorral följebb a támadóknál pedig Semenyo, Ayu, valamint Williams. Jurencsi egyébként a Queiroz érának a legjobb játékos eddig a gánaiaknál, ugyanis Carlos Queiroz alatt, a portugál szakember alatt eddig két meccset játszott le Gána. Az elsőn döntetlent játszottak, akkor is Jurencsi lőtte a gólt, Wales ellen 1-1 lett, míg a legutóbbi találkozón Panamát éppen az ő góljával győzték le. Nyilván az már nem barátságos meccs volt, hanem itt a világbajnokságon rendezték. Ha már Gána, akkor még az is nagyon-nagyon fontos, hogy ők a 8. afrikai ellenfele az angoloknak. Eddig az angolok az afrikai csapatok ellen 5 győzelmet arattak, valamint 2 döntetlen, úgyhogy még nem kaptak ki. Meglátjuk, hogy vajon Gána majd tud-e az orruk alá borsot törni. Érdekes kérdés. Itt a mérkőzés elején nyilván birtokolja a labdát Anglia. Ez azért nem meglepő, éppen Géhi az, aki egy sorral följebb hozza, már átlépte vele a félpályát a labdával. Ezt követően pedig visszapasszolja a másik belső védőnek, Konszának, majd vissza is kapja. Egyelőre próbál építkezni az angol labdarúgó válogatott.
0: Második percben járunk, és hát javarészt egyelőre a kapuson Pickfordon kívül mindenki a gánai térfélen, de nagyon lassú, egy kicsit olyan öreg uras még egyelőre ez a játék, de hát nyilván majd belemelegszenek itt a csapatok ebbe a mérkőzésbe. És hát ugye mindkét csapat győzelemmel kezdett a csoportjában, ez pedig azt jelenti, hogy jó esélyük van a továbbjutásra. Ugye 1-0-ra győzött Panama ellen Gána, Anglia pedig az emlékezetes mérkőzésen 4-2-re verte Horvátországot. Egyébként majd éjszaka Horvátország-Panama mérkőzést rendeznek, ami sok kérdésre választ tud adni. Kérdés például az, hogy a horvátok föl tudnak-e majd állni ebből a 4-2-es vereségből, mert Panama azért nagyon megnehezítette Gána dolgát, csak a hajrában sikerült azt a mérkőzést megnyerni a gánaiaknak. Még mindig hátul passzolgatnak, hát hogyha a labdatartást nézzük, akkor biztos az angolok magasan vezetnek, és ha azt nézzük, hogy a magyar fociban is mindig azt mondják, hogy a sok érintés az jót tesz a futballnak, mert hogy úgy tanulnak meg a gyerekek játszani, az angolok most megtanulnak játszani ezen a meccsen biztos nagyon sok érintéssel. Most aztán egy ívelés előre a jobb oldalra, megpróbálnak egy váratlant húzni, előre jött ott az angol védő, de nem tud elmenni a jobb oldalon Hamez, hanem beadja középre. És megint indul a Tilitoli játékot hátul. Hát, ha így indul ez a mérkőzés, azt gondoltam, hogy egy picit nagyobb iramban próbálkoznak a csapatok, akkor nem sok gól lesz ezen a meccsen, bár sokak szerint ez is egy sok gólos mérkőzés lesz. Nem tudom, Bukovics, te hogy látod, mire számítasz így? Látva ezt az első 4 percet, elég óvatoskodó a játék, de nézzük most egy ritmusváltás, hát ha lesz ebből valami, nem lesz belőle valami, mert hogy bedobással jön Gána együttese, olyan jól sikerült Bellingham passz az ember mögé ment, a félpályánál majdnem összetörte magát Rice, hogy megszerezze, de nem tudta, úgyhogy jöhet a gánai válogatott.
2: Igen, hát fantasztikus játékosai vannak Angliának, elég, ha csak Harry Kane-re vagy Bellinghamre gondolunk. Harry Kane egy élő gólgép, nekem a kedvenc játékosom. Azt nem tudom, hogy itt sok gól lesz a mérkőzésen, mert rengeteg forgatókönyv elképzelhető. Ha hamar megszerzi Anglia a vezetést, akkor lehet egy sok gólos mérkőzés, de Gána is nagyon gyors képzett focistákból áll. Azt gondolom, hogy a két csapat tovább fog jutni a csoportból. Itt az a kérdés, hogy első helyen szeretne Anglia, hogy minél később találkozzon a legnagyobb csapatokkal. Egyébként még annyi Gánáról, hogy a becenevük Black Stars, fekete csillagok, és ők 73-ok a világranglistán jelenleg.
1: Közben érkezik egy kiugratás a gánai támadó felé, de nagyjából 5 méteres lesen volt. Ezt követően ugyan elrúgta Pickford mellett, de a labdája elkerülte a kaput is. Nyilván nem adták volna meg Iñaki Williamsnek a találatát, ha és amennyiben ezt kapuba rúgja, mert valóban óriási lesen volt. Ő ugye az Athletic Bilbao-nak már régóta az egyik legjobb játékosa. Ott van mellette ugye a testvére Nico Williams is, aki ugye a spanyol válogatottat erősíti, a spanyol válogatott ifjú csillaga. De ha már Laci említette itt jó neveket tényleg a gánaiaknál, elég csak Thomas Partyra gondolni, aki hát meglepő név lehet itt a világbajnokságot követők számára, hiszen az első meccsen ő nem volt nevezve ugye a gánai együttesben, még pedig azért, mert Kanadában őt nemes egyszerűséggel nem engedték be, de ennek azért eléggé komoly oka van, hiszen 2025. júliusában 5 rendbeli nemi erőszakkal és 1 rendbeli szexuális zaklatással vádolta meg őt a londoni rendőrség. Most annyi szerencséje van, hogy ez a meccs már Amerikában zajlik, méghozzá Bostonban, emiatt léphet ma pályára. Most pedig egy falt a gánaiak játékosa, Szibó volt az, aki odarúgott egyet az angolok egyik támadójának, méghozzá Madueke-nek. Ő azt mutatja már, mint Szibó, hogy szerinte ez erősen műesés volt, és rájátszott az angol szélső. Hát valóban van benne valami, de azért itt eltalálta a lábak, koccantak egymással a térdek. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből a szabadrúgásból. Nagyjából 22-23 méterre van jobb oldalról a gánai kaputól ez a szabadrúgás. Declan Rice maradott, ez sem meglepő, de ott van még mellette természetesen Madueke is, lehet, hogy valamilyen variációval fognak próbálkozni. Aki látta a legutóbbi mérkőzést, mármint a Portugália-Üzbegisztán találkozót, ott Cristiano Ronaldo lőhetett volna egy ilyen trükkös figura után egy gólt, az ő harmadik találata lett volna, de végül az egy óriási kapus bravúr volt. Megadta közben a hondurasi játékvezető a jelet, Said Martínez, úgyhogy arra válunk, hogy Declan Rice beívelje, ez a rövidhez érkezik, ezért simán kifejelik a gánai védők, viszont a labda visszapattan az angolokhoz, úgyhogy akkor, amikor belépünk a hetedik percben, indulhat egy gánai veszélyes akció, de már is elhalt. Egyelőre Anglia-Gána 0-0.
0: Rice várható volt, hogy nem lövi el, hát az életben nem lő még két olyan szabadrugás gólt, mint a Real Madridnak. Az volt az első, meg a második, de lehet, hogy az utolsó is az életében, nem is próbálkozott vele többet. Ezt legalább belátta, hogy nem az az ő feladata, ívelni próbál, de az sem került túl jól, mert az első ember rögtön kifejelted, aztán Gordon, aki nem a Real Madridban, hanem a Barcelonában igazol, szerezte vissza a labdát. Most éppen a bal oldalon nála, amikor szerelni tudja őt, Szeneja. Érdekesség, hogy a gánaiak két védője is, mind a két szélén a francia bajnokságban és azonos klubcsapatban, az Auxerre gárdájában játszik, tehát ismerhetik egymást ott a két szélén. De jó nevű csapatokban játszanak egyébként a gánai kezdőcsapat játékosai, talán egy-kettő van, aki nem játszik Európában, úgyhogy egy jó kerettel jöttek erre a világbajnokságra. Hát egyszer már volt egy nagyon jó VB-jük, és szeretnék ezt megismételni. Igaz, nehezen indult számukra ez a világbajnokság ezzel az 1-0-ás győzelemmel Panama ellen, de hát ezen meg már nem lepődünk meg, mert a kis csapatok olyat produkálnak ezen a világbajnokságon, ami meglepő, de mégsem az már.
1: Hát szinte már tényleg nem lepődik meg rajta az ember, közben volt egy csúnya szabálytalanság, Bellingham volt az, aki odarúgott egyet a gánai védőnek, mind a ketten a labdára mentek, de a gánai védő előbb elérte, Opoku volt az, aki ezt követően lent maradt, fájlalta a lábát, reméljük, hogy jobban lesz. És ha már a jó gánai nevekről beszéltünk, tényleg már majdnem mindenkit említettünk, egyedül Antoine Semenyo maradt ki, aki ugye a legnagyobb sztárjuk, ő ugye Manchester Citynek a szélsője, egy kiváló képességekkel megáldott játékosról van szó, tényleg a sebessége is kiváló, befele is tud jól cselezni, közben pedig szakad az eső, azt láthatjuk, és miközben Thomas Tuchel ennek ellenére is kiáll oda a kispad elé, és onnan bíztatja az övéit. Hát, pont erről beszélgettünk, szerintem nem árulok el nagy titkot itt a mérkőzés megelőzően, hogy tegnap a magyar idő szerint az esti mérkőzésen, az éjszakai mérkőzésen, ugye volt egy óriási szünet, nagyjából másfél órás, ezt követően ugye a viharszünet után, sőt kettő, bocsánat, itt Vukovics Laci mutatja mellettem, úgyhogy ott azt követően tudták csak folytatni a Franciaország. Azt a Franciaország Irak meccset. Hogyha a gólokat nézzük, az nem volt egy rossz találkozó, úgyhogy szerintem annak ma is tudnánk körülni. Jöhetnek most előre az angolok, 9. perc legeleje, Anglia-Gána 0-0.
0: Hát eddig még nem kellett Erdei Márk kollégámnak följegyezni a helyzetet a meccsvégi összefoglalóhoz, úgyhogy nagyon óvatosan kezdett mindkét csapat, nem lennék meglepve, ha sokat nem kockáztatnának. Legalábbis itt elején, tehát ha talál valamelyik csapat egy gólt, az jót tenne biztos a mérkőzésnek, mert akkor a másiknak kellene hajtani azért, hogy biztosan tovább jusson a csoportjába, de nyilván ez a csoport küzdelmeknek a velejárója, hogy a két győztes az nem fog kockáztatni. Na nézzük most a bal oldalon, hát ha az angolok tudnak egy ritmust váltani, tudtak ritmust váltani, de aztán Adjeti vágta előre a labdát, és most hátra kell adni Pickfordig, ez volt a biztos megoldás, és ezt is választotta ott Konsa, hátra tette a labdát, és újraindítják az angolok. A gánaiak pedig visszahúzódnak a saját térfelükre. Hát nem mondhatnám, hogy a bal oldala aktívabb az angol csapatnak, most éppen átívelik ide a jobb oldalra. Ez a labdalevétel azonban nem sikeredett túl jóra, és a gánai játékos azt reklamálja, Madueke-ért bele utoljára, de nem így látta a játékvezető, így aztán bedobás gyorsan elvégezték, már Anderson tette tovább a labdát, Rice is játékba avatkozik, lopja a távolságot, már 25 méterre a kaputól, jó a passz, kéne játszanak most ott össze, ott a lehetőség egy lövésre, de mire? Ellőtte volna már a labdát az angol játékos, ha jól láttam, Gordon volt az addigra, úgymond jó ikorongos nyelven, ezt Mark szereti, úgyis felszedték az ütőit, tehát magyarul ellopták előle ott a labdát, emelte már szinte lábát a lövésre, nem is, hanem Bellingham volt az, aki lövőhelyzetbe kerülhetett volna, de hát azért neki se ez a legjobb idénye, nem tudom majd itt a válogatottban mit tud nyújtani a világbajnokságon.
1: Attól függ, bocsánat, hogy Barcelona vagy Real Madrid szurkolókat kérdezel. Tehát ez nyilván De hát igen, nem volt jó. Nem volt jó a szezonja senkinek nagyon a Real Madridból. Talán Viniciusnak voltak fellángolásai az idén közben, de hát neki sem volt az élete szezonja. Közben az angolok visszaszerezték a labdát, Maduekénél van kint a jobb oldalon, aztán visszarakja inkább Konszához az egyik belső védőhöz, majd újra Bellinghamet vonják be az akcióba. Ő szinte az összes akció során hozzáér a labdához, csak úgy, mint Reece James, valamint Anderson, akinek most is volt a labda, aztán most már Géhit is bevonják, ugye Géhinek. Hát nem teljesen vele szemben, de ott van ugye a csapattársa Semenyo, akiről már beszéltünk, de többen is ugye szerepelnek a Manchester City-ben, akár még a padról is várhatja, akár mondjuk O'Reilly, hogy bedobja őt a mély vízbe. Ma is Thomas Tuchel, ő ugye a legutóbbi találkozón még kezdett, ő volt az egyetlen angol játékos, aki a mai meccsre már kimaradt a kezdőből. Még mindig az angolok támadnak, ezért van időnk ennyi sztorizni, mert igazából egy méterrel nem kerülnek közelebb a gánai kapuhoz. Az imént valóban volt ígéretes lehetőség, de akkor az utolsó pillanatban, ahogy Balázs is mondta, felszedték az ütőjét Jude Bellinghamnek, úgyhogy nem tudta azt ellőni. Pedig 11 méterről középről az egy óriási lehetőség lehetett volna. Megint ott van a labda Andersonnál, most átforgatja szokás szerint a jobb oldalra, Maduekénél van szokás szerint, és ő néz most farkas szemet a gánai védővel, Mensával. Egyelőre Mensa nyerte ezeket a páratokat, de most jó, ha tovább tettem, bekerül középre. Reece James volt az, aki még begyötörte ott a lábak erdejében, ezt követően pedig fel tudott szabadítani a gánai védelem. Hát itt most óriási veszély volt, veszélyben volt a gánai kapu, nem Laci? Ez egy szépen megkomponált támadás volt.
2: Ez nagyon szép támadás volt. Ha ebből minél többet tud Anglia, akkor hamar megszerzi a vezetést. Jobb oldalon 2-2 ellen Madueke behúzta a labdát, ballal belökte a társának, rá gyönyörűen adta középre, és ott nagyon sok gánai volt, föl tudtak szabadítani. Ebből kell sok az angoloknak, és akkor jönni fog a vezetés.
3: Az biztos, hogy a gánai csatárok még alig lépték át a félpályát. Lehet, hogy a útlevél kell, én nem tudom, és őket sem engedték be, úgy, mint a társukat Kanadába, de nem nagyon mentek át egyelőre a másik térfélre. A második félbe biztos át fognak menni, mert ők akkor ott fognak védekezni. De persze ez csak a vicc része volt, de Gána egyelőre támadásban a nulla körüli eredménynél jár, és a 12. percben járunk már, amikor ismét jön majd egy szabadrugás, mert hogy Gordont hátulról szabálytalanul akasztották meg, labdát szeretett volna nagy lendület érkező Szeneja szerezni, azonban rálépett Gordon sarkára, közben visszajátszották ezt a helyzetet, és igen, ott érkezett Gordon, nagyon ígéretes volt ez a támadás, és majd utána még beszélünk arról is, hogy azért minden csapatnak van egy ikonja, ugye Messi az argentinoknál rúgdossa a gólokat, ma már Cristiano Ronaldo is belerántott, de hát azért itt is van egy ikon, mégpedig Kane, aki bármikor képes gólt szerezni, ez bizonyította a horvátok ellen is, hát kíváncsi leszek rá, hogy majd mert már ő is az tartozik lassan, hogy nagy öregek csatáját, a gólpárbajt kinyeri, ki meddig jut el, persze ez is közrejátszik. Mindez volt idő elmondani, mert három ember nézegeti ott, hogy a sorfalat állítja a játékvezető, nagy nyugalommal, nagy türelemmel, nem ideges egyáltalán a spori. Most már azért fölfestette, hogy hol kell állni a gánai játékosoknak ott a 16-oson belül, egy méterrel a vonal mögött, és Kén is odaáll a sorfal mellé, és akkor nézzük majd, ki fogja elvégezni ezt a szabadrugást. Hát úgy látom, ott áll Rice, le is gurítják neki, ellövi fölé. Rice próbálkozott, mondtam én, hogy szabadrugásból nem rúg még egyszer gólt.
1: Hát igen, ez egy jó próbálkozás volt egyébként, valóban legurították neki a labdát, és hát mennyire volt a kaputól, nagyjából egy 25 méterre onnan megeresztette, hát aztán fölé ment nagyjából kettővel, de hát nem volt egy rossz lövés, most már azért talán Assarnak a pulzusa is megemelkedett ott a gánai kapuban. Ő az egyetlen játékos egyébként, aki otthon játszik Gánában, az összes többi kezdője a gánai együttesnek, ők Európában szerepelnek. Assar most hozzáért a labdához, kirúgta fel az égben, nyilván meg volt a kirúgás. Ezt követően az angolok visszaemelték, és egy óriásit kapott hátulról Harry Kane. Lehet, hogy jönni fog a mérkőzés első sárga lapja, mert oda rendeli magához a gánai védőt a játékvezető. Én megmondom őszintén, szerintem ez nem ért egy sárga lapot, nemes egyszerűséggel összefutottak, és inkább az, hogy összefejeltek ráadásul, mert Harry Kane ugye csúsztatni próbált, a gánai védő pedig a fejével előlefele mozdult, de miért összekoccantak. Ilyen szó szerint szegény Harry Kane nincs jól, de úgy látszik, hogy nem vérzik, tudja majd nyilván folytatni a játékot. Közben pedig Gianni Infantinót is láthatjuk, valamint John Terryt, aki kint van ezen a mérkőzésen, úgyhogy tényleg megint a sztároknak a garmadája kilátogatott erre a világbajnoki találkozóra. Harry Kane már talpon, és ő az, aki a honduraszi játékvezetőn számon kéri, hogy ez miért nem ért meg egy sárga lapot. Ott van a másik csapatkapitány Jordan Ayew is, az egyik legjobb játékosa ugye a gánai együttesnek, az elmúlt 18-20 évet nézzük, talán az egyik legjobb, még mondjuk emlékeztetünk Asamoah Gyanra, vagy a másik Ayewra, az ő testvérére, André Ayewra. Azért nekik voltak jó világbajnokságai, de hát ezeken mind ott volt Jordan is, tehát tényleg ez egy jó nevekből álló gánai együttes. Közben meg volt a szabadrugás, jöhetnek előre az angolok, most éppen a bal oldalon Declan Rice az, aki kap egy labdát, ezt követően jó a becsúszás, de Declan Rice visszaszerzi, és már betör a 16-oson belülre, tovább teszi Georg Gordonhoz, lehetne egy lövés, egyelőre az nem jó, mert lepattan a blokkról, ezt követően ki sem megy szögletre, hiszen felszabadít ott Mensa, ő egyelőre nagyon jól áll a lábán, aki próbálkozott, az nem volt más, mint Anderson, a másik belső középpályás a Rice mellett az angoloknak, ez is levágodott a blokkról. Úgyhogy most már megint jöhet leghátulról Anglia, a mérkőzés 16. percében, Anglia-Gána 0-0.
3: Most azért egy kicsit éledezik az angol csapat, most már volt két lehetőség, jecskéjük is ott a kapu előtt, volt egy szabadrugásuk, de hát fölé ment, most pedig megint kiemelik a bal oldalra Gordonnak, ott egyegyezni próbál Gordon, visszahúzza a jobb lábára, aztán megtolja vissza az alapvonal felé a bal lábára, mindez ott a 16-os csücskénél. Aztán inkább hátra játsza, mert hogy már ketten is érkeztek oda segíteni, nem nagyon szerették volna, hogy bentebb tudjon menni. Most viszont jöhet egy beadás középre, levágódik ott az egyik nigériai vagy gánai védőről, és kipattan a labda az alapvonalon túlra. Rice próbálta meg kapura nyitani, de Adjuti belelépett ebbe a lövésbe. Ezekkel a szélső védők mögé kerülésekkel azért tud veszélyt okozni, az már látható az angol csapat, és hát erre kell figyelni a sárga mezeseknek, mert ez már a jobb oldalon is előfordult, a bal oldalon is, és most a bal oldalról jön éppen majd egy szöglet.
1: Aki pedig elvézi, az nem lesz más, mint Declan Rice, akinek ez a 75. válogatott mérkőzése, tehát nem meglepő, hogy ő eddig a legaktívabb, hiszen nyilván gólt szeretne lőni, szeretné megünnepelni ezt a szép kis évfordulót, illetve meccszámot, amit ő most elért. Na nézzük, közben magyaráz valamit, hogy nem lesz kis szöglet, hanem beíveli középre, onnan balról, jobb lábbal, nyilván majd a kapu felé fog tekeredni ez a labda, vagyis amennyiben a hondurasi játékvezető majd megengedi. Jöhet közben a szögletrugás, be is íveli oda az ötösnek a túloldali sarkához, közben pedig egy gánai fejről majdnem kiment megint szögletre, viszont egy másik játékos szokás szerint Mensa ki tudja rugni, és most egy bedobással jöhetnek az angolok. Rhys James az, aki ezt már be is hajította oda Andersonnak, Anderson pedig visszafele passzol, ő sem vállal túl nagy kockázatot, akinek mi nem mondtuk a nevét, a Spence, ő volt az, aki most megkapta, ezt követően már bent vannak az angolok, ott közel a gánai 16-oshoz, lent a jobb szélen Rhys James beadhatja, be is íveli, de ez sem jó, ezt is kifejelik a gánaiak, és most már Jordan Ayew küzd óriásit az angolok védőjével, Konszával, hát igazából mind a két játékos fogta egymást, ettől függetlenül az angol játékos ellen itt él most a játékvezető. Lehet, hogy ez köszönhető volt azért Jordan Ayewnak a rutinjának, valamint az ő respektjének. Bár ő azért, hát hogy aki tudott mondjuk szájról olvasni, hogy az előnyben volt, mert azért láttuk, hogy mit kiabált az angol védő után. Lehet, hogy a meccs után barátok lesznek, de egyelőre még nincsenek túl jóban. Közben elvégezte ezt a szabadrugást Gána, a mérkőzés 18. percének a közepén, Anglia-Gána továbbra is 0-0.
3: Megnéztem az imént a statisztikát, 90%-ban volt a labda az angoloknál, hát ezt mondjuk mi is éreztük itt, de nézzük most ezt az indítást, lesz-e valami. Williams ott van a pályán, már éppen megnéztem, hogy jó az összeállításunk, mert még nem ért eddig a labdához, most azonban egy szabálytalansággal mégis észrevétette magát, úgyhogy nem lesz ebből semmiféle szöglet, hanem kirúgás, a játékvezető úgy döntött, salamoni döntés volt, végül is a gánairól ment ki a labda, így aztán az angolok jöhettek egy kirúgással. Pickford kijön ide egészen 20 méterre a kaputól, hangos szóval próbálja irányítani az övéit, de a szája mellé tette a kezét, nem a szája elé. Most már erre is kell figyelni. Éppen az előbb, amikor volt ez a kis vita, azt néztem, mert az emberben óhatatlanul is benne van, hogy a szokásokat megtartja. Hát most erre is kell figyelni. Láttunk már rá példát, hogy piros lap volt ezért, és azért azt is észrevettem, hogy az első meccsen ugye volt 3 piros, azért lehet, hogy egy kicsit megfegyelmezték a bírókat, hogy mindenért ne adjanak lapot, mert talán most nem szórják annyira. Laci, te hogy látod?
2: Igen, de a szabályok szerintem egyértelműek. Én annak vagyok a híve, hogy azt kövessék a játékvezetők, ne az alapján ítéljenek, hogy mi volt az előző meccsen, mert nincs köze egymásnak a két meccshez, de értem, hogy mi a kérdésed lényege. Én abban bízok, hogy azért következetesen vezetik a játékvezetők a mérkőzéseket. Még annyit Gánáról, hogy említetted, hogy a legjobb szereplésük a negyeddöntő volt, az 2010-es világbajnokságon
1: hát,
2: volt.
1: Hát igen, és hát, milyen közel volt az elődöntő?
2: Igen, nagyon jól játszottak ott is. Ez a gánai csapat nincs annyira jó szerintem, de ez is jó erőkből áll.
1: Több szempontból is emlékezetes maradt ugye az a világbajnokság, amiről Laci beszél, de hát ugye ott az volt, hogy Luis Suárez az utolsó percben kiütötte a saját gólvonaláról a labdát, ezt követően kapott egy büntetőt Gána, az csúnyán fölé rúgta, talán Asamoah Gyan, de ebbe már nem mernék így biztosat állítani, és emiatt aztán végül büntetőkkel Uruguay jutott tovább, úgyhogy érdekes, hogy annak a meccsnek milyen krónikája volt, de hát most ugye Anglia és Gána játszik egymás ellen. Most éppen Jordan Ayew volt szabálytalan, az imént még ugye Konsa, most viszont ő volt az, aki buktatta a G-hit, úgyhogy a félpálya magasságából jöhettek az angolok. Maduekénél van kint megint a jobb szélen, vele szemben természetesen megint ott van majd, illetve Mensa. Most érkezik egy beívelés onnan hátulról Rhys James-től, a Chelsea csapatkapitányától, de hát ez sem volt egy igazán jó passz, eléggé mély volt, szépen kimozdult a kapujából Assar, és magához ölelte a labdát, de hát nyilván nyilván nincsen sok ideje arra, hogy feküdjön rajta, hiszen már ezt is szabályozzák a játékvezetők. Érkezett egy hosszú labda a Jordan Ayew felé, aki most éppen összefejelt egy angol játékossal, megint ápolásra lesz majd szükség. 20. percben járunk, most léptünk be a 21. percbe. Ez egy nagyon csúnya összefejelés volt, Reece James, valamint Jordan Ayew. Én igazából ilyenkor azt nem értem, hogy miért nem rendeli a játékvezető a frissítő szünetet mondjuk akkor, amikor ápolják a két játékos, és akkor nem kellene még pluszban 3 percet rátenni a 3 perces hosszabbításra. Laci, te ebben látsz rációt?
2: Igen, ez abszolút alkalmas lenne arra, hogy meglegyen most a szünet, meg eleve egy ilyen összefejelésnél azért mindig benne van a agyrázkodás veszélye, tehát ilyenkor automatikusan leküldeném mind a két játékos egy-egy percre, vizsgálják meg az orvosok, mert akárhogy is óriási a tét világbajnokság, de a legfontosabb a játékosok egészsége.
3: Egyébként mutatták itt éppen Rice szabadrugását, ott vetődött egy gánai, de szerencséjük is volt, hogy nem ért bele Ayew, mert ha beleér, lehet, hogy akkor lesz gól. És hát a Vukovics Laci engem múltkor fölvilágosította a BL döntőt követően, hogy ugye nagyon fölérúgta a labdát az Arsenal játékosa, és akkor azt mondtad, hogy hát, ha egy kicsit fölé megy, az már úgy megy a kapufa fölött, hogy úgy tűnik, mintha nagyon fölé rúgta volna.
2: Igen, pontosan, ez is valóban hasonló lövés volt. Itt ki is használják az edzők közben ez az új futball jelenséget, az időkérést. Most már az edzők mindent megragadnak, arra kimennek, és teljesen a kézilabdához hasonlít. Itt Amerikában a gyors játékokhoz vannak szokva, itt az európai futballt még ismerkednek vele, de egyelőre szerintem nem kompatibilis a futballal ezek a hosszú időkérések, de tudjuk, hogy ezek reklámszünetek.
3: Én megmondom őszintén, ezt érdekes vegyes képet kapok róla. Én azok közé tartozom, aki azt mondja már régen, hogy sokkal jobb az, hogyha van egy kis időkérési lehetőség, mint amikor inkább csalják a focit meg. Tehát nincs annyi fetrengés, tehát nekem nem lett ezzel lassabb a játék.
1: Bedobások is gyorsabban, igen, tényleg.
2: De maga a 3 perc hosszú, tehát legyen egy 1,5 perces ivószünet, nagyon jó az, hogy a kapus gyorsabban dobja ki, a bedobás sürgetés, a cserén ne húzza az időt, ez mind nagyon jó szabály, a tiszta játékidő nő vele, de a hidratáció szünet az nagyon hosszú szerintem.
3: Én annak örülök, amíg nem látjuk a reklámot.
1: Így van, én is ezen gondolkoztam pont, hogy nyilván azért 3 perc, mert hogy azért az amerikai nagyobb cégek azért fizettek ezért jó sok pénzt, hogy az 3 perc legyen és nem 1,5, még több jogdíjat tudnak így elkérni tőlük a szervezők, nyilván itt a FIFA-ról van szó, imént pedig kiírták nekünk azt is, hogy Bellinghamnek ez az 50. válogatott mérkőzés, és ő a legfiatalabb angol játékos a történelemben, 22 esztendős, aki ugye elérte ezt a számot. Hát előtte is még nagyon-nagyon fényes jövő állhat.
3: Még ápolnak egyébként, elnézést, hogy mindenről beszélünk, tehát nem történt semmi, nem maradunk le semmiről.
1: De már talpon vannak, ez jó hír.
3: Igen,
2: és mennyi duplázó van a VB-n, ahogy Balázs is említette, hogy már Ronaldo is beállt, legalább 5-6-an most már egymás után. Hát Messi az meg fantasztikus, de az most egy más történet, de reméljük, hogy így folytatódik a VB.
3: És emlékeztek rá, hogy 4 évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy az utolsó VB-je valószínűleg Messinek, Ronaldónak, stb. Hát most ők viszik a prímet egyelőre a gólszerzésben. Na, hát akkor folytatódik most már a játék. Sibó van ott a labdánál, mutatja a játékvezetőt, de aztán Sibó elballag, onnan ott hagyja inkább. Marad minden esetre a sárgamezeseknél, az angolok kérnék vissza a labdát, kérdezik aztán már, hogy lehet-e támadni. Egyébként nem tudom, láttátok, hogy Bellinghamet odahívta Tuchel, és hát nem a legszebb szavakkal illette a játékát, ha jól vettem ki itt az arcáról. Nagyon mérges volt, nem tetszett neki, amit csinált. Hát reméljük, hogy majd észhez kap az angolok fiatal játékosa, mert hogy őtől azért várják azt, hogy jó teljesítményt nyújtson a világbajnokságon. Időközben azért egy kósza kis támadásocskát indított a jobb oldalon a gánai csapat, de a labda kikerült az oldalvonalon túlra, és dobhatnak az angolok, úgyhogy eddig tartott ez a történet, és akkor majd most még lesz egy ivószünetünk is valószínűleg, de gólunk az nincs, sőt, gólhelyzetünk sincs. Én nem szeretem ezeket az XD-ket, megmondom őszintén úgy, ahogy van, de hát majdnem 0 mindkét csapatra most, amit láttam az imént.
1: Hát igen, ez eszméletlen, hogy mennyire nem volt még helyzet, azért reménykedtünk abban szerintem, hogy itt 25 perc elteltével már legalább egy helyzetecskét fel tudunk majd írni, egyelőre semmi. De most jöhetnek előre az angolok, Anderson az, aki átlépje a labdával a félpályát, tovább is passzolta, rögtön Géhi az, aki most már lépkent közelebb a gánai kapuhoz, de még 45 méterre vannak az angolok. Most megint egy hosszú átadás ki a jobb szélre, Madueke felé, aki eddig többször le tudta venni ezeket, ez most eléggé mély volt, nem tudta elérni, szépen kifejelte vele szemben Mensah, de időközben megint visszakerült Andersonhoz, aki pedig tovább passzolt a Géhihez. Hát megnézném mondjuk azokat a passzoknak a számát, amelyet Anderson passzolt Géhihez, mert talán ebből volt eddig a legtöbb a mérkőzésen, ha már próbálkozunk itt érdekességekről beszélni. Mármint, hogy mit látunk itt a találkozón, mert ugye helyzetekről még nem tudunk beszámolni. Megint megszerzi a labdát közben a gánai együtt Essibónál volt, ő tette tovább, de ez a passz sem volt megfelelő, ezt követően Reece James már vissza is szerezte, és most talán egy gyors támadás építéssel akár egy helyzet is lehetne az angoloktól, de Bellingham addig-addig cipeli a labdát, míg az összes gánai játékos visszaér. Aztán Reece Jameshez passzol a jobb oldalra, megint Madueke-nél van kint a jobb szélen, ő megint a jobb lába fele fog majd cserezni, úgy néz ki, de most inkább a bal felé húzza vissza, méghozzá Reece James, ez is egy beadás tőle, de ez sem volt jó. Hát a Reece James rossz beadásokból is lehetne már lassan egy összefoglalót csinálni itt a mérkőzésen, eddig még jó beadást nem láthattunk tőle. Közben Jordan Ayew volt szabálytalan, és Anderson terült el egy pillanatra, de ezt követően már talpon mehet tovább a játék. Óriási fújolás közepette, úgy látszik, hogy a gánai szurkolóknak sem tetszik az, amit látnak. Lényeg a lényeg, 26. perc, Anglia-Gána 0-0.
3: Másodpercekig sincs a labda szinte a gánai csapatnál, megkapják, aztán megpróbálják elrúgni, az általában már nem emberhez megy, nem társhoz megy, de hát most lesz idő mindent átbeszélni, mert akkor jön az a 3 perces szünet. Hát én megmondom nektek őszintén, amikor otthonról leindultam, egy kisebb vita alakult ki nálunk. Otthon azt mondták, hogy hú, milyen jó lesz neked most ilyen jó meccset közvetítesz, ezt mondta, hogy egy rémunalmas lesz, mert szerintem mind a két csapatnak jó a döntetlen, nem fognak kockáztatni, ha csak nem talál valamelyik egy gólt. Hát eddig ez jött be, Laci.
2: A véleményem szerint kettő között lesz az igazság. Azt gondolom, hogy nem lesz rengeteg gól, de lesznek gólok. Angolok szerintem közelebb fognak állni, és véleményem szerint meg is fogják nyerni a mérkőzést. Azt látjuk eddig, hogy az angolok, mint a kézilabdában a felállt fal előtt járatják a labdát, egy kicsit lassan, van ideje tolódni a gánai védelemnek. Egyszer tudott Gána veszélyesebben átjönni a térfélen, de csak beadó pozícióig jutott, tehát helyzet közelébe sem. Az angolok picit lassan járatják a labdát, és Harryként nem tudták eddig megtalálni. Azt tudjuk, hogyha ez megtörténik, akkor az végzetes lehet Gánának. Madueke révén, amit már említettünk, nagyon szépen egyszer kerültek a védelem mögé, ott betette Rice-nak, aki centerezett, de mentettek a gánai védők. Hát ha így folytatódik a mérkőzés, amíg nincs meg az első gól, nagyon sok ilyet láttunk már a világbajnokságon, hogy jóval esélyesebb csapat a felállt védelemen járatja a labdát, keresi a rést, de van olyan, hogy Spanyolország Zöldfoki-szigetnek 0-0 egy egész meccs alatt nem találsz be, aztán van olyan, hogy 25 perc alatt rúgsz 3-at, mint Szaúd-Arábiának szintén a spanyolok. Tehát ez változó. Ezek még a csoportmérkőzések, itt innen tovább kell jutni, lehetőleg első helyen a favoritoknak, akkor elkerülöd a nagy ágyukat, tehát nem kerülsz össze hamarabb. Itt figyelni fognak arra is, hogy a meccspercek, a fáradtság, a forma, stb. Én azt gondolom, az angolok azért valahogy behúzzák ezt a mérkőzést.
1: Ez érdekel, amit mondtál, bocsánat, hogy a fáradtságra oda kell figyelni. Thomas Tuchel-től ez egy taktika lehet, hogy mondjuk nem Bukayo Sakát kezdeti, hanem Madueke-t. A bal oldalon azért látva Rashfordnak az idei statisztikáit, azért inkább neki kellene kezdeni, mint Gordonnak. Nem tudom, ezt már az első mérkőzésükön is megfigyeltem, ahol jól működtek valóban a horvátok ellen. De azért ez a Madueke-Gordon páros nem tűnik a legerősebb szélső párosnak.
2: Igen, de olyan nagyot nem tud hibázni Tuchel, mert ezek fantasztikus játékosok. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy mondjuk az Új-Zélandnak be kell hozni valakit Wood helyére, mert nem tudnak, mert nincs miből válogatni. De itt olyan játékosok vannak, hát nézzük meg a franciákat, most Duékez vagy Barcola, hát egyik klassz is nagyobb, mint a másik. Itt is majdnem erről beszélünk. Ez jó, hogy ennyi egyéniség van, ilyen jó futballisták, és az előbb említettük, hogy duplájával rúgják a gólokat ezek a sztárok, közben David Beckhamet mutatja a kamera. Ő a egyik legnépszerűbb Amerikában, tudjuk, hogy a Miami-nak a tulajdonosa is. De ugye angol, hát melyik meccsre mennek ki természetesen rengetegre, de hát az angolok a szívecsücske. És tudjuk, hogy Anglia egyszeres világbajnok, 1966-ban a hazai rendezésű VB-t tudták megnyerni. Nagyon sokszor kikiáltják őket esélyesnek, legutóbb már EB-n is egész jól szerepeltek, volt, hogy döntőbe jutottak, de egyszerűen azóta nem tudtak semmit nyerni.
1: Meg az előjelek se voltak jók, hogyha az angolokra gondolunk, mert ugye külföldi szövetség kapitánya még semmelyik egy válogatott nem nyert világbajnokságot, aztán ki tudja, lehet, hogy idén ez majd meg fog változni. Véget ért közben a hydration break, az ivószünet, a 29. perc legvégén Anglia-Gána 0-0.
3: Érdekesen kezdődött a játék oldalbedobással. De a játékvezető visszarendelte az angolt 2 méterre, hiába végezte el a bedobást, nagyon odafigyel. A hondurasi játékvezető, Gordon pedig nem tudja ezt a labdát átvenni, talán megcsúszott egy kicsit a talajon. Egyébként már én vitatkoznék veled, mert ugye Rashfordot említetted, hát elengedte a Barcelona. Éppen azért, mert oda viszi Gordont. Tehát azért nyilván ők látnak benne valami kurázsit. Hát az az igazság, hogy a másik szélsőről meg most én nem akarok semmit mondani, de hát a BL döntőben sem nyújtott olyan teljesítményt, ami alapján mondjuk kezdő lehetne az angol válogatottban.
1: Igen, Sakára gondolsz, valóban igazad van, ezekkel meg én nem tudok vitatkozni. Azzal tudtam volna, amikor azt mondtad, hogy szerinted rossz meccs lesz, én meg pont egy jó meccset láttam. Ebben a részében nem értünk egyet, de igen, ebben
3: legyen
1: egyet kell, hogy
3: értsünk. Én azt kívánom.
1: De nekem is nagyon furcsa, hogy a Barca miért hozta el ekkora pénzért Anthony Gordont. Azért Hansi Flickről az jellemző, vagy róla azt el lehet mondani, hogy eléggé jól ismeri a játékosok képességeit. Lehet, hogy kiválóan fog illeszkedni Anthony Gordon a Barcelonában, meglátjuk. Rashfordot meg nem tartja meg igen elvileg a Barca, mert túl magas a kivásárlási ára. Most éppen mellette Spence jön előre, már mint nem Rashford mellett, hanem Gordon mellett. Gordon közben megkapta a labdát, aztán vissza kellett valahogy pöttyinteni oda Spence elé. Ezzel szemben viszont indult egy villámgyors gánai kontra, mondom én, amint befejezem a mondatot. Már is visszazárnak az angolok, és úgy láttam, hogy Gordon elveszi a labdát Senajától, de ezt követően a játékvezető megkönnyörült, a gánai jobb hátvéder, mivel valóban egy picit összekoccintotta a bokáit, a visszafele igyekvő Anthony Gordon, úgyhogy most jöhet előre Gána egy szabad rúgást követően, már előre is ívelték a labdát Semenyo felé, afelé a Semenyo felé, aki eddig a mérkőzésen egyszer sem kapott használható labdát, pedig tényleg, hogyha valamire, akkor az ő gyorsaságára és technikai tudására nyugodtan lehetne alapozni. Hát egy remény nem sikerült. 31. perc, Anglia-Gána 0-0. Közben pedig köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Egyelőre nagy helyzetet nem láthattunk itt az Anglia-Gána mérkőzésen. Talán azt már hallották, hogy 31 perc már eltelt ebből a mérkőzésből. De talán a legizgalmasabb része az ivószünet volt, akkor tudtunk sztorizni. Ezen kívül még nem igazán volt említésre méltó helyzet. Egyetlen egy lehetősége volt az angoloknak, amikor egy jó passz után a jobb szélen Madueke passzolta tovább Reece James, az, aki felmerésbe lett a támadáshoz. Ezt követően középre passzolt, de senki nem érkezett az ő labdájára. Csak is gánai védők, akik kivágták oldalra. Utána pedig a 75. válogatott meccsén pályára lépő Declan Rice-nak volt egy szabadrugása, nagyjából 28-29 méterről, de hát ez is egy 2-3 méterrel fölé ment. Legurították neki, ő kapásból tüzelt, de ebben sem volt igazából sok ráció. És hogyha ránézzünk a statisztikára, ránézzünk a labdabirtoklási arányra, az mond el mindent, 84-16 az angoloknak, de most a gánaiak jöhetnek egy szabadrugással. Jordan Ayew emelte be az angol 16-oson belőle, egy falt miatt pedig már is jöhet Anglia.
3: Először járt ott a 16-osnál a gánai csapat, de még a 16-oson belőle nem jutott el, úgyhogy nem véletlenül, hogy a várható gólok száma 0,00, igaz 0,12, ez a bizonyos sokat emlegetett XG, és hát nem nagyon úgy tűnik, hogy itt sok gólt láthatunk ezen a mérkőzésen. Persze aztán, ha beindul az első, akkor bármi lehet belőle. Az biztos, hogy a gánai csapatnak olyan támadói vannak, hogy az ember azt gondolná, hogy akár megpróbálnak majd egy erőteljesebb támadójátékot bemutatni, de hát ebből nem látunk semmit se. Williams, és a Semenyo nem nagyon avatkozott még a játékba, ráadásul Ayew fején egy kötés, mert hogy összefejeltek ott a James-el, ha jól emlékszem, és mindkettőjüknek fájdalmas volt ez, mert itt az ivószünetben James még a fejét is jegelte, de most már vele nincs baj, legalábbis ilyen nincs, inkább a beadásaival van baj, mert azok nem pontosan érkeztek. Egyébként látható, hogy hagyják itt Madőkét a jobb oldalon, ő meg sokszor bevegy szinte középső középpályást játszani, és onnan próbálnak meg ott területet nyitni Madőké előtt. Ezt látom az angolok játékán, most is éppen oda teszik ki a vonal mellé a labdát, de nem sok területe van ott Madeukének, azért meghúzza a bal lába felé, már ott vannak hárman, levágódik a labda, így viszont lett volna egy lövési lehetőség, de beleléptek megint Bellingham, próbálkozhatott, Bellinghamnek nem ez az első lehetősége már, előbb ellopták előle a labdát, amikor már lőtt volna, most meg beleléptek a lövésébe, most jön egy ivelés, azonban ezt is ki tudják fejelni, ballal tette középre Madueke, egy kemény ütközést követően pedig megszerzi Mensah labdát, és indulna előre, de ketten vannak, hárman vannak ott körülötte, aztán elesik, ráesnek, így aztán jöhet egy szabadrugással a gánai csapat. Nagyon készségesen felállítják a gánai játékost a mérkőzés 34. percében. Anderson volt az, aki egyébként ráesett, és ő volt az, aki egy picit megtaposta. Minden esetre jöhet a gánai csapat egy szabadrugással. A legszínesebb egyéniség szerintem, még nem tudom ti, hogy látjátok, az a gánai kapus Assar, aki, hát nem is tudom elmondani, hogy milyen színösszeállítású ez.
2: Ilyen rózsaszín lilásba pompázik, de minden, a sportszára, nadrágja, meze, minden.
3: Én láttam már ilyen pizsamát.
2: Igen, még annyi az angolokról, hogy Harry Kane szerintem a legnagyobb sztárjuk, és nagyon hálátlan szerepe van a mai mérkőzésen. Akármilyen jól mozog, akárhogy próbálkozik, nem tudják megjátszani, mert annyira tömör a fal, de ha egyszer megtalálják, akkor a bogol lesz.
1: Jönnek előre az angolok, Gordon húzza a jobb lábra, beíveli a labdát, ezt követően viszont megint a gánai védők fel tudnak szabadítani. Nagyon-nagyon jól magasodik ott középen, mind Agiti, mind pedig Opoku, nem tud egyelőre elmenni mellettük egy labda sem, pedig most ez a gyors angol kontra azért hordozott magában veszélyt. 35. perc tehát, Anglia Gána 0-0. Megint Gordon kapta meg egy labdát, de ezt követően elválasztják attól, méghozzá Senaya volt az, aki szépen csúszott be, és most már a gánaiak jöhetnének előre, de a gánaiak sem tudnak egyáltalán gyorsan kontrázni, mert amint az angolok elvesztik a labdát, rögtön vissza is támadnak, és megpróbálják zavarni a gánai védőket, akik nem a leglabdaügyesebbek, szerintem azért ezt kimondhatjuk nyugodtan. Közben pedig Madueke jöhet majd egy bedobással, miután megint Mensának a lábáról kiment az oldalra. Most nem kirúgta, hanem nemes egyszerűséggel nem tudta átvenni jól a labdát, ezt követően pedig kiügyetlenkedte a pályáról. 242 darab angol passz volt már a mérkőzésen, és 32 gánai.
3: Hát ezt a 32-t is nehezen szedték össze, mert legtöbbször az, hogy előre vágják a labdát oda, ahol senki nincs az ég egyadt a világon, és hát gyakorlatilag meghúzták a védővonalat a gánai térfél közepén az angolok, és onnan nem nagyon akarnak visszamenni, nem is nagyon erőltetik a gánaiak, hogy vissza kelljen húzódniuk. Igaz, most megint lelassult a játék, baloldalra próbálták tenni, de most oda jobban figyeltek, mert Gordon az előbb kétszer is majdhogy nem zavar tudott ott okozni, úgyhogy oda összpontosították az erőjéket a gánaiak. Na hát most visszakényszerülnek egy kicsit a saját térfelükre, és majdnem ellopta Williams ezt a labdát, elég higgadt volt ott most Gőé, aki tovább tette, Gordon pedig nem tud lefordulni, keményen odalép neki Senaya, és szereli az oldalvonalon kívülre. Hátrafele dobja a térfél közepéről a baloldalról labdát Gordon, aztán már Rice-nál van a labda, ő is tanástalan, hogy kinek adja, kis passzokkal jönnek az angolok, megint lehet a passzámot növelni. Hát kár, hogy ilyenre nem lehet fogadni, hogy hány passz lesz egy ilyen mérkőzésen, mert óriási számot láthatnánk belőle, és még van hátra mennyi ebből a fél időben. De nézzük most, Madueke meghúzza a jobb oldalon, beadja a középre, ott a fejes, azonban egy picit talán magas volt a bejövő labda, mégpedig Rice-nak, aki fölé fejelte, nem tudta kapura irányítani a labdát, minden esetre Madueke azért most megverte emberét, mégpedig Mensah-t középre tette. Kérnek magas volt a labda, nem is próbált belefejelni, nehogy megzavarja ott az érkező Rice, de Rice magasan kapu fölé fejelte. Minden esetre azért jellemző, hogy ezt az akciót is megstoposolta az angol szövetségi kapitány Tuchel, úgyhogy ez már tetszett neki, ez már valamit rejtett. Na persze a gánaiak rögtön adják egy passz után a labdát, úgyhogy megint jöhetnek az angolok a mérkőzés 37. percében.
1: A Kane szurkolói klub nevében szeretném neked megköszönni azt, Balázs, hogy másodjára mondtuk ki körülbelül a nevét a mérkőzésen. Volt egyszer, hogy összefejelt az egyik gánai védővel, ezen kívül pedig most, de most sem volt igazából közel a labdához, csak valóban ő is ott volt középen, de megint nem tudott játékba avatkozni. Egyelőre sem őt nem tudják megjátszani, sem pedig a tulajdonos Semenyót. Óriási versenyben van a két kiváló futballista, hogy melyiknek a nevét fogjuk kevesebbszer mondani a mérkőzésen. Most ott van a labda megint az angoloknál, természetesen Konszánál egészen pontosan, aztán kikerül a jobb oldalra, Madueke most nem választ jó paszt, vagy inkább úgy mondom, hogy Rhys James nem indult el időben erre az átadásra, mert az elképzelés nem volt rossz, és most talán kiszabadulhat Gána, de abban a pillanatban Konsza visszaszerzi a labdát, és játékvezető szerint pedig Konsza kézzel vitte el, hát ő nem ért egyet ezzel a fújással, de hát teljesen mindegy, hogy mivel ért egyet és mivel nem, mert jöhet előre Gána, most a félpályáról jöhetnek majd egy szabadrúgással. Jordan Ayew maradt ott elvégezni, ami nagyon-nagyon érdekes, mert ő a feltolt éka a gánai csapatnak. Iñaki Williams is kiabál az övéivel, hogy miért nem végzik már el ezt a szabadrúgást, miért várták azt meg, hogy visszérjenek az angolok. Hát ez megint egy borzasztó átadás ki a jobb oldalra Senayának, ő sem tudja átadni a labdát.
3: Köszönöm, dobja rá pokrócot.
1: Hát de tényleg, de egészen eszméletlen, hogy mennyire nem megy Gánának ezen a mérkőzésen. De tényleg, amit Balázs is már többször mondott, hogyha visszagondolunk arra, hogy Panamát az utolsó másodperces góllal verték meg, akkor azért nem bízhatunk abban, hogy itt gánai gólzsák kinyílik, aztán ki tudja, lehet, hogy itt a másik fél időben parádés játékot látunk majd. Egyelőre semmilyen jel nem utal erre, és lassan pedig már ott vagyunk az első fél idő végén, hiszen a 39. percben járva Anglia-Gána 0-0.
3: Most már azért jobban értem ezt a képet, amikor Kvarezmester nagyon örült annak az 1-0-ás győzelemnek, ünnepeltette magát a közönséggel, hát nem bántva gánai csapatot, de a 39 perc alatt mutatott támadójátékuk nem ígér több gólt, az biztos semmiféleképpen, de azért a szövetség kapitány nagyon mérgesen sétálgatott a vonal mellett, mert hogy most lefújták ezt az akciót. Hát lehet, hogy volt előtte egy sárgamezes szabálytalanság, de utána viszont az angol volt szabálytalan, és majd, hogyha megmutatják, a bekötött fejű EU az, aki feláll, és az gánaiak, igen, ők kapnak egy szabadrugást a saját térfelükről, tehát azért nehogy azt gondolja valaki, hogy előről majd valahol egy beíveléssel esetleg a 16-oson belülre kerülhetnek. Hát Pickfordnak még egyetlen egy kirúgott labdája volt, Több nem volt védeni valója természetesen, de most nézzük, Rice most becsap egy embert, aztán kikeveredik oda a bal szélre, onnan próbál meg majd befele passzolni, de mindenki visszaért, aki nem akart még az is, most már visszaérkezett Williams is ott a jobb oldalra, úgyhogy az angolok is lelassították ezt a támadást, talán ok nélkül, sőt, hát jó okkal mehettek volna előre, de most jó az az ívelés, azonban ott középen egyelőre nagyon magabiztosan áll a gánai két belső védő, igaz, most rossz ez a passz, úgyhogy visszatámadhatna az angol gárda, de a játékvezető mutatja, hogy már minden vissza, mert hogy le sem volt ott Anderson, az asszisztens jelezte, és hát nem véletlen, hogy azért a gánaiak is erősen melegítenek itt az oldalvonal mellett. Hát én is cserélnék a szövetségi kapitány helyébe biztosan, mert hogy most már eltelik lassan 40 perc, és még valamire valami akciót, három jó paszt egymás után én még nem tudtam följegyezni a gánai csapatnál már.
1: Egészen biztos, hogy nem volt még annyi. Nézegetem közben a gánai cseréket. Sulemana ugye az Atalanta játékosa, ő még nem egy rossz név, vagy éppen Fatavu, aki a Leicestert erősíti. De rajtuk kívül igazából nincs olyan játékos, akit nagyon a támadó játék erősítése érdekében be lehetne hozni. Közben pedig ott volt a labda egy másodpercig a gánaiaknál, de gyorsan le is vesztették. Aztán pedig visszaszerzik, de most Lacia.
2: De csak annyit szeretnék mondani a támadással kapcsolatban, hogy nem feltétlenül támadót kell behozni ahhoz, hogy jobban támadjál, hanem jó helyen tudsz labdát szerezni, vagy a szűrőbe, ott megszerzed a labdát, akkor ezt a két gyors játékost azonnal be tudnád indítani. Tehát szerintem oda kéne cserélni, mert nagyon messziről érkeznek előre a labdák, és ezeket nem tudják megjátszani a gánai támadók.
1: Na itt most lehet, hogy lesz valamilyen videózás, mert Declan Rice, én úgy látom, eléggé csúnyán odalépett a gánai védőnek. Egyelőre sárga lap. Én meg lennék lepve, hogyha ezt a VAR nem videózná. Mi is majd hamarosan látjuk a visszajátszást, ami viszont bizonyos, hogy Declan Rice csúnyán odatartott Opokunak, aki még mindig lent van a földön, és Declan Rice az első játékos ezen a meccsen, akit a jegyzőkönyvbe fel tudunk írni. Ő tehát itt a 42. perc legelején kapott egy sárga lapot, és úgy látom, hogy jobban van már a gánai játékos. Na nézzük, mi volt ez. Rátartott a
3: labda már nem volt ott, és rálépett, igen, elég csúnyán.
1: Azt azért nem mondanám, hogy ez piros lapot ér, de valóban a sárga lap az teljesen jogos
3: volt. Mint a cipője a gánai, ilyen narancssárga volt.
1: Igen, ez inkább ahhoz volt közel. De az angol szurkolók sem boldogok, miközben őket mutatják, hát nem, nincs igazán mit élvezni ezen a meccsen. Talán a gánaiak elégedettebbek lehetnek, mert hogyha ők egy pontot szereznek itt ezen a mérkőzésen, akkor könnyen lehet, hogy akár csoport másodikként is tovább mehetnek, mert hát nyilván azért az a realitás, hogy ez az éjszaka majd a horvátok legyőzik Panamát. Közben pedig Semenyó betül a 16-oson belőle, miután labdát szedett, lőhetne is lassan, de nem tudja eltolni csapattársa Géhi mellett, ezt követően mindig a gánaiak támadnak le. Jordan Ayew visszaszerzi a labdát Andersontól, ez egy nagyon szép megmozdulás volt, de közben ki is sodrodott oda a bal szélre, aztán a bal lába felé húzná meg. Hát igen, Jordan Ayew nem a gyorsaságáról híres, és közben három angol játékos is odaugrott, de egy bedobást még ki tudott harcolni. Mind a három játékos, angol játékos egyszer emelte fel a kezét, hogy nekik kell jönni. Ezzel szemben a honduraszi játékvezető mutatta, hogy természetesen Gána jöhet majd egy bedobással. Itt a mérkőzés 43. percében Anglia-Gána 0-0.
3: Minden esetre Semenyó megharcolt a labdáért, és James nem tudta megakadályozni, hogy bevigye a 16-oson belőle. Most éppen ő végzi el a bedobást, mármint Semenyó. Hosszan bedobja a 5-ös rövid sarkához. Aztán visszapattan hozzá a kifejelt labda, két ember vele szemben a 16-oson belül nem fogják bántani, a bal lábára húzza, és jön egy szöglet. A mérkőzés 43. percében Semenyó kihasznál egy szögletet, és az elmúlt másfél percben sokkal többet volt foglalkoztatva, illetve hát magát foglalkoztatta igazán, mert labdát szerzett, próbált cselezni, bevitte a 16-oson belőle, kis hián tudott lőni, úgyhogy Semenyó azért most megmutatta, hogy mondjuk miért nem egy gyengébb bajnokságban játszik. De hát még messze van attól azért, hogy gólt szerezzen. Persze lehet, hogy ebből a szögletből majd akár, mert hogy a két belső védő is előre jött, akik eddig védekezésben nagyon jól álltak, a Sarat, Opoku is, és Adjeti is. Ott vannak három gánai egymás mögött, velük szembe három angol, aztán most szétválnak a felek, jön a szöglet, de könnyedén fejelik ki, ott nem volt egy sárga vezesse, aztán pedig már robognak a labdáért, de megtartják a gánai, a középre akarták vágni, túlságosan rövid volt ez, és így Bellingham csúsztathatja már ki az előrevágott labdát, de most visszaszerzik a gánaiak. Hát most az utóbbi három percben áttevődött a játék az angolok térfelére, meg tudták tartani ott a labdát, hát ezt vártuk a gánai csapattól már, most egy szép testcsel ott a kezdőkörnél, aztán megy a labda ki a bal oldalra, oda húzódott ki Ayew, és rápattintja Jamesre, rápattintotta szerintem, most kigurul végre a labda, legalábbis még mindig nincs kint. Hát ez a vonal túl vastag volt szerintem, majd előveszik azt, aki festette, mert
0: nagyon vastag volt a vonal, a labda elfért rajta. Minden esetre jönnek az angolok, a mérkőzés 45. percében, majd hamarosan kiderül, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Hát 3 perc tuti, na meg állt a játék, úgyhogy lesz 6-7 biztos.
1: Simán benne van a pakliban, igen, de aki látta a Tunézia-Japán meccset, nézek itt Laci Rád elsősorban, azért volt ott egy japán lövés, ami néha nagyjából 3 milliméteren múlott, hogy a labda nem haladt át a gólvonalon. Talán itt most kevésbé volt ez közel a vonalhoz, de igen, nagyon-nagyon közel volt, és akár jöhetett volna angliai bedobással, de szerintem a hondurasi játékvezető itt a lehető legjobban döntött. Közben érkezik egy hosszú passz oda a 16-oson belülre, Bellingham nem tudta jól átvenni, viszont annyiban még jó volt ez az átvétel, hogy oda kellett piszkálnia a gánai védőnek, úgyhogy jöhet Anglia egy szögletrúgással. A labdának egyébként szeme volt, Géhi volt az, aki ezt a 45 méteres átadást megindított oda a 16-oson belülre. Jól nézett ki, megint ugye egy magas labda a jobb oldalra. Gyakorlatilag csak ezekből láttunk eddig helyzetet az angoloknál. Bellingham még nem végezték el gyorsan a szögletet, hanem inkább oda sétál Rice. Ő lesz az, aki majd ezt beíveli középre, de azért még ott maradt egy angol játékos, ha esetleg kis szöglettel akarnának próbálkozni. Éppen Madueke az. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, és beléptünk közben a hosszabbítás perceibe. Azt még nem tudjuk, hogy mennyi. Ebben a pillanatban kiderült 6 perc a hosszabbítás, hogy Balázs kiválóan tippeltél. Rice az, aki tehát beíveli ezt a szögletet. Ez a második szöglet Angliának a mérkőzésen. Na nézzük, ez most jól kanyarodik középre, de a turbános játékos Jordan Ayew ki tudja fejelni a labdát, ezt követően pedig felrúgják a gánaiak az égbe, egészen oda Pickfordig, akinek talán ez a 3/4 labdába érése a mérkőzésen. Most úgy látszik, hogy dajkálgatja, és inkább mutatja az angoloknak, hogy jöjjenek vissza, nyugodtan rendeződjenek. Aztán szokás szerint egy magas labda jobb oldalra, de ez sem pontos. Mensah szépen belerakta a buksiját, ezt követően pedig kiment a labda oldal, úgyhogy jöhetnek megint az angolok egy bedobással. Már csak nagyjából 5 perc van hátra az első félidőből.
0: Mindezt a bedobást a saját térfelükről végezhették el, hát nem válogatnak azért nagyon a gánai védők. Ha jön a labda, akkor kifejlik, kirúgják, amerre állnak, ha kell, nehogy véletlen az angolok mondjuk vissza tudjanak támadni. Megint a közép táján az ellenfél térfelének az egész angol csapat, Pickford pedig az előbb örülten előre vágtak egy labdát, mert így legalább egy sprintet ő is le tudott érte vágni. Most Madueke kapja megint a jobb oldalon szokás szerint ballal, most visszateszi a labdát, James mellette, aztán forgatják tovább, de lelassult már megint ez a játék, Konsa teszi tovább, visszamozgott most a labdáért már. Szerintem már Kane azért jött vissza, hogy legalább legyen labdaérintése, mert nem a sokadik volt neki sem ez még. Ha számoltuk itt a gánai csatárokat, akkor őt is ugye bevettük ebbe a sorba. De nézzük, Madueke ballában a labda középre próbálja játszani. Szerencsésen pattant most egyébként angol szempontból ez a labda, de utána Bellingham túl hosszú tolt az alapvonalon kívülre, került ott két ember között, megpróbált befordulni, de jött egy harmadik, és nem tudta rápöccinten a labdát Mensahra, így aztán kirúgással jöhet a gánai csapat. Hát ha azt mondjuk, hogy Kane nem sokat ér labdához, akkor meg azt is mondhatjuk, hogy Bellingham viszont szórja a labdákat.
1: Igen, és ráadásul az összes elpattan a lábáról, hogy te is mondod, igen. Harry Kane-ről pedig azt azért érdemes elmondani, hogy ő a Bayernben azért általában visszalépked labdákért, tehát nincs tőle távol ez a szerep. Egyelőre itt Tuchel nem engedi neki, úgy tűnik, hogy nem ott kell neki állni a feltolt égként, nem nagyon lépkedett ide-oda. Egyelőre a labdákkal abszolút nem találják meg. Meglátjuk, lehet majd a második fél időben az esetleges cserék tudnak egy kis frissességet hozni az angol támadójátékba. Jöhetnek megint előre leghátulról, Konszánál van a labda, ki odapasszolt a Bellinghamhez, na most jól játszotta meg ezt azért mondjuk ki. Szépen visszapasszolt a Konszának, de hát ez nem volt egy nehéz átadás. Konsza közben nem nagyon tud vele mit kezdeni, csak lépked a labdával, aztán majdnem csínybe odapasszolta a társának, Spence-nek, aki aztán megmentette, Géhihez passzolt. Géhi az, aki most már lépked fölfelé, egy jó labda oda és egy ritmusváltás, már Henriken a 16-oson belül lassan lövet is, ballan lő, de megint kiment, mert megint volt egy kiváló gánai blokk, aki pedig ezt elkövette, az nem volt más, mint Senaya, a jobb hátsó védője a gánaiaknak. Addig cselezgetett Kane, míg nem maradt előtte védő, úgy nézett ki egy pillanatig, ezt követően aztán belevetődött a gánai játékos, de még egyszer mondom, balra sodródott kifelé Kane, nem volt ez egy könnyű szituáció, talán hogyha megemelte volna a labdát, lényeg a lényeg, hogy most megint jöhet egy Rice szöglet, most éppen a bal oldalról, szokás szerint jobban íveli majd be, most feltűrte a nadrágját, ilyen még nem volt, lehet, hogy ez hozza meg az első nagyon-nagyon veszélyes angol lehetőséget, elküldi onnan maga mellől Madueke-t, úgyhogy szokás szerint jöhet majd egy magas labda középre, egyelőre angol fejet még nem talált meg. Na nézzük, Rice berúgja középre, és megint szokás szerint ki volt az, aki kifejelte? Senaya, a jobb hátsó védője. Talán neki van eddig a legtöbb blokkja a mérkőzésen, és a legtöbb ilyen felszabadítása. Ő nagyon-nagyon jól áll a lábán, most pedig már Spence az, a bedobás után, aki játékba hozná, és valóban passzolna, de csak hátrafelé tud Géhinek. Úgyhogy már csak 2 perc van hátra az első félidőből. Anglia-Gána továbbra is gól nélküli döntetlen.
3: Spence-et most láttam közelről, és hát látható, hogy nem olyan kamera van rajta, mint a játékvezetőn, hanem nem is tudom, minek nevezzem ezt, de nézzük most az angol támadást, ott botladozik, csetledezett, botladozott ott Bellingham, de nem tudta lövésre rendíteni a lábát, sőt nem is ő volt a szemben, de oké. Eladják megint a labdát, most a gánaiak megszerzik, és 2 passz jó volt, a harmadikra azonban már nem került sor, mert hogy Williams labdája kipattant éppen az imént említett Spence-ről. Már most konkrétan nem tudom neki, miért van ez a védőeszköz, vagy én nem is tudom, minek nevezzek.
1: Szerintem állkapos csont sérülése volt, az lehetett. Nem hiszem, hogy megvágta magát borotválkozás közben, ez lehetett a másik, de nyilván a viccet félretéve szerintem az állkapcsával
3: történt. De nevetsz rajta, a borotválkozás nagyon veszélyes. Vukovics Laci biztos emlékszik rá, hogy a spanyol válogatott kapusa
1: nem első szem. Nem, Rája?
3: Igen, nem Rája, hanem korábbi években azért nem tudott kimenni, mert a VB előtt borotválkozott, ráesett a lábára, és eltört a
4: üveg,
3: és elvágta a lábát, és ezért kimaradt a VB keretből, mert mindjárt megkeresem, ki volt az, mert elfelejtettem a nevét, mert ez nálam jellemző. Úgyhogy jöhet a gánai csapat, tehát azért a borotválkozás az egy veszélyes műfaj, szokták volt mondani. Na nézzük a gánaiakat, most ők nem borotválkoznak, hanem megpróbálnak inkább kihúzni most már egy fél időt úgy, hogy nem kaptak gólt, és erre jó esélyük van, mert hogy lassan-lassan már véget ér majd ez a jelzett hosszabbítás. Előre vágják most a labdát, megpróbált ott megharcolni érte Szemenyó, de a játékvezető azt mutatja, hogy talán szabálytalan is volt, vagy le is fújta, nem tudjuk még eldönteni.
1: Hátul volt egy szabálytalanság az elrugás pillanatában, óriási kiáltott a gánai játékos, Opoku, aki már talpon van, és hát nyilván tudja folytatni, szerintem azért volt ebben egy színészi alakítás is, de valóban azért odalépett neki Bellingham, talán teljesen feleslegesen, ugyanarra gondoltunk, igen, semmi értelme nem volt ennek, talán a feszültséget is levezette, amit ez az első fél idő okozott benne, mert sok jó labdaérintése nem volt, az angolok is egyelőre harmad gyengék, szerintem ezt kimondhatjuk, ebben a másodpercben pedig letelt az a 6 perces hosszabbítás, innentől kezdve a játékvezető múlik, hogy mikor fújja le, szerintem a kirúgást követően, és hát Laci, megkérnélek, hogy összegezd, bár nincs könnyű dolgot, hogy ezt hosszan összefoglald.
2: Az angolok meddőfölényben vannak, a meddő alatt azt hiszem, a labdabirtoklási fölény az óriási, de ez helyzetekben nem mutatkozik meg. Pont Harryként mutatja a kamera, és rá szerettem volna kitérni, hogy a mezőny talán a legértékesebb, legjobb játékos, ahogy te is mondtad, a Bayern Münchenben egy fantasztikus szezonomban túl, szezonokon, mert mindenféle csúcsot megdöntött. Azért szeretnék rá kitérni, hogy egy ilyen zárt védekezésnél, amit Gána bemutat, egyszerűen nem tudják megjátszani a legjobb játékosukat, hiába mozog be jó helyekre, annyira tömör a védekezés, és az angolok nem találják ennek az ellenszerét. Madueke egyszer-kétszer lejutott a jobb oldalon, de a túl magas volt a beadás, Declan Rice szabadrugását kifejeli az első védő, távoli lövések nincsenek, mert a távoli lövésekre ilyenkor azért van szükség, hogy a védők, akik például Harry Kane közelében vannak, kilépjenek, és a kilépő helyén be tudod lögdösni a labdát azokba a területekbe, ahol Harry Kane verhetetlen.
1: Már az, bocsánat, azt mondjuk el, hogy nem húzolott vissza a 16-osán belülre Gána, tehát ott a 16-os előterét is annyira jól védik, hogy átlövések
2: a 20-ason védekeznek, igen. Tehát a saját 20-asukon védekeznek, és egyszer tudták megjátszani Harry Kane körülbelül a 43-44. percbe, ott óriási helyzetet csinált saját magának.
3: Két gánai is belevetődött,
2: de maga a lövés különben gólba tartott, de a gánaiak önfeláldozóan belevetődtek. Az angoloknak nem feltétlenül személycserékbe, hanem felfogásba kell változtatni. Tuchel testbeszédén láttam, hogy azonnal rohan a labdáért, mindenképp meg akarja nyerni a mérkőzést. Természetesen a döntetlen is továbbítást jelentene Angliának, de ők nyerni szeretnének, lendületbe maradni. Hát ők a végső célért jöttek, azért meg is fognak tenni mindent.
3: Egyébként figyeltem, hogy levonultak a játékosok, és Bellingham ott egy kicsit összeszolalkozott Opoku, valaki nyilván az iménti szabálytalanság miatt nehezményezte, hogy miért kellett neki odalépni, aztán úgy kellett lefogni tulajdonképpen Bellinghamet. Hát látszik, hogy többet törődik mással, mint a játékkal. Sajnos látszódik a játékán is. Mielőtt még elmennénk szünetre, ugye ma hajnalban Norvégia, Szenegál 3-2, Jordánia, Algéria 1-2, és most este, kora este Portugália, Üzbegisztán, legalábbis magyar idő szerint 5-0. Hát itt nem tudunk gólról beszámolni még egyelőre, de bízzunk egy jó második fél időben a Szóval Stúdióért.

0: Nemzeti Sport Rádió.
1: Gól! Gól! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Balogh Balázs, Erdei Márk és Hukovics László várja a jó második fél időt, és hát megdicsérem most a kollégánkat, mert nagyon jó zenéket hallgathattunk itt a szünetben. És itt a végén volt egy kis szamba, hát reméljük, hogy a mérkőzésen is lesz szamba, mert hogy az első fél időről kevés olyan jelenetet tudunk felidézni, amelyik mondjuk bármelyik csapat számára gólszerzés lehetőséget kínált. Kíváncsi vagyok rá, hogy cserélem majd valamelyik válogatott.
3: Lesz, ha jól láttam, Eze jött ki a nagyhajával, de nem biztos. Egyelőre csak tippelgetünk. A gánaiaknál pedig, aki még oda ment a félidő végén a játékos társakhoz, egy óriási összeülelkezés ott a pálya közepén, a Sulemana volt, lehet, hogy érkezni fog. Meglátjuk, hogy döntöttek a szövetségi kapitányok. Látjuk közben azt, hogy a gánai szurkolók egyik fele boldog és ünnepel, a másik
2: mint
3: pedig...
2: mint a vezetnének.
3: Igen, másik pedig magukba zárkózva, csöndben várják ezt a második félidőt. Hát én nem tudom, hogy rátok nézve, én is inkább azt érzem, hogy látva ezt az elsőt, inkább magunkba vagyunk zárkózva, mert borzasztó rossz első félidő volt. Talán az egyik legrosszabb első félidő volt, igen, közben még nem megy a játék, addig valahol odarakhatják a kezüket a szájuk elé, és még nem lesz ért a kiállítás.
2: Úgy beszélt, ma tökében felfigyeltem rá,
3: vigyázni kell.
2: Igen, hát ilyenekre is figyel az ember.
4: Igen, tehát gondoljunk bele, hogy volt egy Bosznia-Hercegovina Svájc mérkőzés, és 70 percig 0-0 állt, és 4-1 lett a vége. Hát bízzunk a gólokkal teli folytatásba.
2: Én akkor is László optimista.
3: Én akkor sem leszek szomorú, hogyha mondjuk már a 60. percben érkezik az első, nem tudom, Laci, te hogy vagy vele?
4: Hát minél több gólt lássunk, hogy jól szórakozzunk, a közönség is, meg mi is.
2: Tudod, Márk azért tudja ezt a Laci nagyon megérteni, mert sok borzasztó rossz 0-0-ás meccset játszott pályafutása során, és mi pedig hozzá vagyunk a jó focihoz szokva.
3: Hát mondjuk nem ezzel a mérkőzéssel.
2: Bár ha te ott voltál a pályán, ott mindig volt gól szinte. Hát, most javítottam sokszor valamit a mérlegemen?
4: Nem. Volt egy pár 0-0, de kevés tényleg. Hát azért a Fradi-Újpest meccsekkel ez mindig esett gól.
2: Na de kezdjük azzal, hogy elkezdték a mérkőzést. A gánaiak ívelik erővel a labdát, ott ráesett a fejére tulajdonképpen most a gánai játékosnak. Ő is meglepődött, hogy egyáltalán oda került a labda alatt. Jól láttam, Szeményó volt az. Minden esetre az angolok már vissza szerzik, aztán hát jó jellemző a mérkőzésre, hogy Rice gyakorlatilag az egyik lábával lerúgta a másik elől, így bedobással jöhetett a sárgamezes gánai csapat. Ugye természetesen most a másik térfélen folyik a játék, mert hogy térfelet cseréltek.
3: És én közben megkövetném magam, mert a nagyhajú játékos, akire azt hittem, hogy Eberecsi Eze lesz, ő nem volt más, mint Jed Spence. Ő ott volt az első fél időben is a pályán, engem átvert ezen a nagy loboncával, de ki tudja, lehet, hogy majd itt a második fél időben lassan fognak változtatni a szövetségi kapitányok.
2: Nem láttad
3: de...
2: ezt a szájjáró keretet rajta.
3: Igen, őt az valóban nem, mert távol volt. De most megint az angolok birtokolják a labdát, kísértetiesen hasonló itt a második félidő eleje. Ugye úgy néztünk ki nagyjából 5 percig, hogy 96%-ban birtokolták az angolok a labdát, Gána pedig 4%-ban. Nagyjából most is ez volt, hogy a gánaiak felívelték, hogy Balázs is mondta, ráesették Gálinak a fejére, ezt követően pedig egyből visszaszerezték az angolok, úgyhogy lehet, hogy ez a 96-4 itt a második félidő elején is igaz lesz. Ugye egy sárga lapja már van az angoloknak, Declan Rice volt, szabálytalan ő lépett rá az ellenfelének, Opokunak a lábára, szerencsére a gánai védő tudta folytatni, és most megint jöhet előre Anglia, Anthony Gordont buktatják, aki pedig nem volt más, mint Senaya, neki volt több jó megmozdulása is az első félidőben, ami nem támadó jellegű, hanem inkább védő jellegű megmozdulása, most pedig csúnyán buktatta Anthony Gordon, de ez nem ért egy sárga lapot a játékvezetőnél, úgyhogy megint a saját térfeléről kénytelen építkezni Anglia. Géhi teszi tovább a labdát Spence-nek, ő lépi át a félpályát, Anglia-Gána 0-0.
2: Én megfogadom, hogy semmi rosszat nem mondok most már erről a meccsről, hát ha visszajön a fiúk önbizalma, és akkor az angolok mondjuk egy parádés támadást vezetnek, aztán vagy abból lesz gól, vagy a kontrából, de nagyon jó tenne ennek a mérkőzésnek egy gól, az biztos, mert hogy ugyanott folytatják, most a labba hagyták, ez a szép, nyugodt tempóban folyik a játék, és hát tényleg láttuk, hogy volt olyan szurkoló, aki nagyon örült ennek, hogy 0-0-ra áll a gánai válogatott. Nézzük most ezt a baloldali ívelést, megint csak el tudja fejelni Szenéja, rendszeresen megnyeri ezeket a fairplay-bajokat, mert hogy Gordon gyakorlatilag föl sem ugrik vele, ő arra vár, hogy hát ha elhibáz egyszer egy fejest, és akkor meg tud iramodni ott a szélén, vagy ha laposan kapja a labdát, akkor van esélye ott esetleg beültetni a hintába, tehát erre se sok példa volt ezen a mérkőzésen. Megint az angolok, most már mindenki átlépett az ellenfél térfelére, azt vártam, hogy átlépe valami Göé is, aztán most a másik oldalon egy támadás, mert hogy Williams most a bal oldalon próbálkozik, de nem tudja becsapni Bellinghamet, aki visszajött védekezni, és nagyon határozottan meg szerezte ezt a labdát, hát nyilván játszottak már egymás ellen a spanyol bajnokságban. Aztán Williams visszaszerzi, és hátrafele tudja passzolni, megtartották most a labdát a sárga mezesek, sőt már negyedik jó passzuk, na ezt hiányoltam én az első félidőben, mert úgy nehéz támadni, ha nincs nálad a labda. Most egy ívelés, hát ebben nem tudom, hogy belemert volna fejelni, mert hogy ugye az ő fején egy turbán van, még az első félidőben szerezte, úgyhogy eltakarja most a kopasz fejbúbját, de nem nagyon mert ebbe szerintem belefejelni a 16-osnál, úgyhogy nem is okozott izgalmat a 49. percben, továbbra is 0-0 az állás.
3: Távol is volt tőle, de igen, valóban azért bátor lett volna a szegénynek, még jobban át kellett volna kötni a fejét. Szemenyó volt az, aki Bellinghammel szemben meghúzott volna egy cselt, de ezt követően Bellingham kiválóan csúszott be. Tehát igen, valóban, hogyha már azt említettet, hogy játszottak egymás ellen, akkor láttunk ilyen párharcot idén a BL-ben, Manchester City, Real Madrid.
2: Igen, én hibáztam, mert valóban Szemenyó volt, az nem Williams, mert az előbb még föltűnt a másik oldalon.
3: De Bellingham mind a kettőkkel találkozott, hogy abban teljesen igazad volt. Jöhet most megint előre Gána, kint van a labda a bal szélen, Mensánál, aztán átíveli inkább a jobb oldalra. Szenája felé, Eli nem nagyon volt játékban még támadóként, most viszont ellövi keresztbe, lecsúszott talán a lábáról, vagy jó volt a blokk, hát valamelyik a kettő közül, lényeg a lényeg, hogy ez sem ment kapu felé, hanem keresztbe pattant, hogy érkezett volna a második hullámban egy gánai játékos, abból könnyen lehetett volna veszély, így viszont ebből sem lett nagy helyzet.
2: Szerintem hát meglepődött, hogy ilyen tisztán talált a labda szinte, azért olyan helyen járt, ahol nem nagyon szokott a jobb oldali védő, ott az ötös csücskéhez majdnem elért, és oda pattant el, és jól lőtt jövésre is, nem Laci? Hát ezt...
4: Elméretezte az angol bal, hát én is gyönyörű átvétel volt levegőből, egy 40 méteres labda maga elé, és meglepődött, hogy ilyen jól sikerült az átvétele. Egyből oda került a jobb összekötő helyén 8 méterre a kaputól, jött a blokkoló védő, igen, és bele is tudott blokkolni, most láttuk a lassítást.
2: Azért blokkolt, nem mert kaput. Gordon feje fölött szállt át a labda, igen. Igen, ez nagy mentés volt szerintem, legalább akkora, mint amikor Kane lövésébe beleléptek a másik oldalon. Minden esetre most azért nekem úgy tűnik, hogy talán a gánaiak megpróbálnak egy kicsit komolyabb támadójátékot bemutatni, legalábbis ezt mutatja az első 5 perc, ami eltelt a mérkőzésből.
3: Ráijesztettek itt a másik fél idő elején az angolokra, azért volt veszélyes lehetőségük, még egy kapuralövés hiányzik, mert azt még nem láthattunk a gánaiaktól ezen a mérkőzésen, de hát Panama ellen sem sorjáztak a veszélyes lövéseik, vagy a veszélyes helyzeteik, utolsó percben aztán jött a slusszpoén, engem meglepne, hogyha az angolok ellen is ugyanez a taktika működne, de hát a mai modern fociban minden benne van. Ayu volt most megint szabálytalan, ő volt az, aki G-t buktatta, ezt követően pedig Anderson már elvégezte a szabadrúgást, és oda passzolta a labdát Madueke-hez, sőt nem is ő, hanem Reece James, ő az, aki most már tovább passzolta, és Bellingham lépi át a felező vonalat, mondom én, de végül inkább Spence lesz az itt a bal oldalon, ő is feljebb merészkedik, azért jellemző itt a mai modern focira az is, hogy a szárnyvédők rendre fölmennek az ellenfél 16-osához közel, és ott próbálkoznak különböző helyzeteket kialakítani, egyelőre ez még egyik vagy másik oldalon sem jött össze igazán. Jöhetnek most megint az angolok, G-nél van a labda, ő passzolja tovább Konszának, Konsza pedig egyelőre nem tud mit választani, csak az, hogy visszapasszolja G-nek, G-t pedig buktatják megint, 8-as számmal nem volt más, mint Cibó, akinek eddig nem nagyon kellett mondani a nevét. Mellette még ott van az a Thomas Partey, akiről már beszéltünk, ugye ő egy kiváló játékosnak indult még az Arsenal színeiben, ezt követően pedig hát voltak ezek a problémás ügyei, ezek a szexuális zaklatás különböző esetei, és teljesen eltűnt a sűjesztőben. Most a Villarreal színeiben játszott idén, de hát nem volt igazán meggyőző. Nyilván a helye az megkérdőjelezhetetlen a gánai kezdőcsapatban, ha és amennyiben az országba beengedik, de igazából ő sem tud semmit hozzátenni ez a mérkőzés. Ez ugye az Atletico Madridban is játszott, tehát tényleg rendkívül jó csapatokban, de beleszürkül teljesen ebbe a gánai fociba.
4: Igen, valóban nem tett jót neki ez a problémás ügyei. Gána a második fél időben valóban egy kicsit támadóban lépett fel. Ez jót tehet a mérkőzésnek, mert ha van terület, akkor az angolok sokkal veszélyesebbek tudnak lenni, és Gánának is van lehetőség oda kerülni az angol kapu elé. Ennyit az egész első fél időben nem voltak az ellenfél térfelén, mint az eltelt 10 percben most.
2: Persze azért ez az időjárás az angoloknak kedvez, hiszen ők megszokták már az esőt, és az eső ismét esik, de úgy tűnik, hogy talán vihar nincs, úgyhogy egyelőre szó sincs arról, hogy, hogy a mérkőzést kicsit megszakítanák, vagy elhalasztanák, és ahogy nézem a nézőket, hát azért nem mindenki van például ebben az esőkabátban, amit ott osztogatnak a nézőtéren. Közben egy szabálytalanság.
3: Szöglet lesz.
2: Szöglet lesz, kint volt már akkor a labda. Azt hittem, hogy a gánaiaktól elveszik a labdát, de akkor ez, ha jól számolom, a második gánai szöglet. Az első félidő végén volt,
3: igen.
2: És most a második szöglet. Hát azt szokták mondani, hogy három szöglet, egy gól. Laci, ugye régen úgy mondták ezt. Igen, akkor még valóban. Nem tartunk ott.
4: Volt egy ilyen mondás, de hát nem általán, amikor a Váradi Béla rúgnál, akkor valószínű.
3: De az a baj, az angoloknak a harmadikból nem lett gól, úgyhogy hát ha most a gánai másodikból följöttek a magas növésű védők, Párti is ott van, középen érkezik be a labda, Ájútól egy picit magas volt ez a labda, pedig nagyon-nagyon üresen maradott Adjiti, az egyik belső védője Gánának, aztán pedig egy borzasztó rossz visszaívelés, de összeugrik egymással az angolok kapusa Pickford, valamint az egyik veszélyes, illetve inkább úgy mondom, hogy merész gánai futballista, Szibó volt az, aki nekiugrott az angolok kapusának. Közben lesen is volt, úgyhogy igazából duplán-triplán felesleges volt ez a megmozdulás. Lényeg a lényeg, hogy jöhet megint Anglia egy kirúgással, egy szabad rúgással onnan a saját 16-osán belülről. 54. perc, Anglia-Gána 0-0.
2: És az angolok pedig nem változtatnak azon a taktikán, hogy jobbra-balra néz ott a belső védő, aztán ad egy kis passzot, most pedig egy szabálytalanságot a kezdő körnél, érthetetlen volt, Ayew miért rúgott oda, de hát ezek gondolom azért is vannak, hogy kicsit megrendszabályozzák az angol védőket, hogy ne tudjanak olyan nyugodtan ott adogatni, ne érezzék olyan jól magukat ezen az esős mérkőzésen. És azért most egy kicsit látom azt, mintha megpróbálnának a labda felé lépni, amikor jön a passz, megpróbálják azt lelesni, biztos azért még a szünetben is elmondta nekik a szövetségi kapitány, hogy ott kellene valahogy egy labdát szerezni, ott megiramodni, mert abból vagy lesz egy kiállítás, vagy valami. De nézzük most a másik oldalt, mert egy jól erőjövelt labda, ott azonban három védő összezár, és hiába tárja szét a karját, az angolok játékosa, szabálytalanság nem volt. Egyenlően nagyon jól védekezik a gánai csapat. Most éppen egy szabálytalanság történt, mert hogy megpróbálta megszerezni a labdát, és mutatja is ott a gánai játékos Szibó, hogy hát nem történt itt kérem szépen semmi, egy picit valóban elkésett, de ott az imént Bellingham előtt, hát Bellingham egy műesést mutatott be, ez egyértelmű, hát széttette már réges-régen a kezét opokú, hogy én ugyan nem foglak pajtás bántani, de nekik ez már nem az első csörtéjük ezen a mérkőzésen. Úgyhogy közben az angolok elvégzik ezt a szabadrugást, kiteszik oda a jobb oldalra, most jön egy ível és akárki meglátja, de nem is kell hozzáérni. Tehát szól a kapus is, hogy bele ne érj pajtás, mert hogy kinek olyan hosszú volt ez a labda, hogyha három létre van alatta, akkor sem érte volna el. Úgyhogy egyelőre nincs veszély a gánai kapu előtt, az 55. percben továbbra is 0-0 az állás.
3: Én nem tudom, hogy Thomas Tuchel mire vár, mert kilátástalan a helyzet angol szemüvegen keresztül. Most talán úgy látjuk, hogy az oldalvonal mentén több angol játékos is nagy lendülettel melegít. Lehet, hogy jön majd lassan egy csere. Szerintem ráférne erre az együttesre, mert tényleg nem játszanak jól. Pickfordig kerül most hátra a labda. Ő az, aki lépked vele fölfelé, de hát nyilván a saját 16-osánál van. Onnan ő azért nem tud nagy dolgokat csinálni. Géhihez passzol, aztán pedig már Spence a bal oldalon. Géhi most visszakapja. Megint legesleg hátul építkeznek az angolok. Egyelőre ezek nem igazán működtek náluk. Hogyha fel tudtak esetleg élni nagyjából 20 méterre a gánai kapuig, akkor onnantól kezdve megállt a tudomány, nem nagyon tudtak onnan közelebb kerülni, és most is kiment egy angol lábról a labda, mutatja az asszisztens, és jöhet Gána. Madueke csak mosolyog a döntésen, szerinte gánai lábról ment ki, de mindegy, hogy ő mit gondol, mert közben behajították már a sárga mezesek a labdát, Szemenyó felé érkezett egy passz a bal oldalra, de ez is egy borzasztóan rossz átadás volt, Szemenyó nem tudta ezt időben megszelídíteni, így pedig kikerült vele az oldalvonalon túlra. Meg volt az angol bedobás, és beléptünk közben az 57. percbe. Talán ez a leginkább említésre méltó momentum. Nagyon másról itt az első, itt a második félidőben sem tudunk beszámolni.
2: Arról viszont igen, hogy a labdabirtoklási arány azért egy kicsit javult a gánaiak szempontjából, de nézzük először, hogy lesz ebből valami. Ott a 16-oson belül visszateszi Gordonnak a labdát, ő tovább teszi még, aztán tovább tudta Bellingham is tenni, egy lövés, és kifejelik. Bizony, Adjeti fejelt bele a labdába, hát elég erőtlen volt ez a próbálkozás. Gordonhoz most visszapattam valahogy, Gordon ellövi, és ez pedig Assar simán fogja, középre ment a lövés, nem volt nehéz dolga. Minden esetre most volt egy kis zavarodottság ott a gánai védelemben, jól tologatták a 16-os előtt a labdát, Bellingham jobb külsővel kitette oldalra, és hát nem is tudom, ez most ívelésnek szánta, vagy minek. Madueke minden esetre kifejelték. Aztán még visszatámadhattak ugyan az angolok, de azt a lövést már Gordon lövését, ahogy hallhatták is, könnyedén fogta Assar. Na hát most valami történt legalább a pályán, de hát elég esetlen volt ez a befejezéshez hasonlító mozzanat.
3: Talán lehet van rúgni a rövidbe, nem is tudom, hogy mi lett volna a jó megoldás, mert megint befeküdtek oda a gánai védők, szokás szerint jól blokkoltak.
2: Én inkább nem is Gordonére gondoltam, hanem Madueke-re. Ő neki volt ott nagyobb helyzete talán.
3: Igen, de ott is jól érkezett igazából a gánai védő blokkolni. talán eltotojázta, abban abszolút igazad van, előbb kellett volna elője ezt a labdát, vagy éppen a jobb lába felé meghúzni, de azt azért láthattuk ezen a meccsen, hogy a jobb lábán Madueke legtöbbször csak támaszkodik, nem igazán tud mit kezdeni a labdával. Jöhetnek megint előre az angolok, ott vannak a 16-os előtt Gánának, Spence szíveli be a 16-oson belőle, Madueke most egy esernyőcsellel megtolná, és kimegy a labda, nem megy ki. Kiválóan védekezik megint Opoku, az ő lábáról nem ment ki az alapvonalon túlra, viszont az oldalvonalon igen, emiatt Anglia jöhetett már egy bedobással, amelyet természetesen el is végeztek. Konszánál van most már a labda, Declan Ricehoz passzol, aki pedig túlságosan is körülményes, na most jöhet egy jó kiugratás, Iñaki Williams ugrik ki, nincs szerencséjük a gánaiaknak, mert ő az egyik leglassabb abból a támadó hármasból, de jól oldja meg, berakja középre, és az egy szabálytalanság volt, talán mint a Bellingham fellökte volna a gánai játékost hátulról, aki pedig nem volt más, mint Jurencsi, ugye a leggólveszélyesebb középpályás a Gánának. Ezzel szemben viszont mehet tovább a támadás, mert az angol támadás, hiszen ők szerezték meg a labdát. Laci, ez talán megért volna ott nagyjából 18-20 méterre az angol kaputól egy szabad rúgást, mert mint a Bellingham szabálytalan lett volna.
4: Hát ezt megköszönhetik az angolok, mert nagy lehetőség lehetett volna a gánaiak előtt. Igen, pont annyit lökött rajta Bellingham, ami már kimeríti a falt.
2: De nagyon esni akart Jurencsi, az volt a baja.
4: Igen, de a szabálytalanság valóban rájátszott a gánai, de olyan kevés helyzet van a meccsen, hogy ezt nagyon megbecsülték volna a gánaiak.
2: Hát igen, de a játékvezető ez alapján nem osztogathatja a szabadrugásokat, hogy kevés a helyzet sajnos. Minden esetre az előbb mondani akartam, hogy 75-25 volt a labdabirtoklási arány, most megint ugyanennyi, mert az angolok, amikor az imént támadtak egy kicsit, akkor megint javítottak valamit a mérlegen, és hát már 0,04 gánai gólszerzési lehetőség ezen.
3: Hogy felugrott?
2: Bizonyos XG-n, és 0,38 pedig az angoloknál. Közben itt a beadást követően valószínűleg Szenája eltalálta a lábát Gordonnak, nagyon fájdalmas arccal ott a pályán kívül landolt az alapvonalon túl, de a játékvezető nem tudom most
3: szabadrugást
2: ítél. Igen. Igen, valóban rálépett a sarkára volt. Beadás után, beadta a labdát, ami valószínűleg nem okozott volna nagy veszélyt, mert hogyha jól látom, akkor a kapu mögé érkezett, elég rossz kameraszögből mutatták ezt az esetet, és nagyon azt sem láttuk, hogy a szabálytalanság csak a visszajátszásból, hogy mi történt, és Williams kapja, Iñaki Williams, aki visszajött védekezni, hát hiába, na, elől nem gyors, hátul meg túl kemény, túl durva, ez tűnt most ki ebből a támadásból, de most ez Rice-nak veszélyes, mert hogy a bal oldalról, és mint az alapvonaltól, mint egy 6 méterre végezheti el az oldalvonal és a 16-os közötti területről, tehát magyarul ezt igen ideálisan lehet kapura csavarni, de ő átíveli a hosszú oldalra, ott egy fejes levágódik, Gordon elé kerül, Gordon pedig hagyja kimenni, mert hogy akkor egy gánairól került ki, minden esetre én azt gondoltam esetleg a kapura húzza, de hát nem egy détárgya Josh Rice, aki ugye innen a lengyeleknek rugott gólt, még kintebb is volt talán az alapvonal felé, Rice nem próbálta meg, de az ívelés is veszélyes volt, és akkor most a másik oldalról majd, ha föláll onnan Szibó, akkor jöhet egy újabb szögletrugás az angoloknak a mérkőzés 61. percében.
3: Jobb oldalról érkezik majd középre ez a szöglet. Hát eddig ugye Declan Rice volt, aki berugdost ezeket középre siker nélkül, most is ő lesz az, lehet, hogy viszont fog valami változni a sikerességen. Na nézzük, megkapta már a jelet közben Rice, egyelőre még vár, úgy látszik, hogy egy trükkös figura készülődik, mert mint a Madueke közelebb ment volna hozzá, aztán ő elsétál onnan az alapvonaltól, még mindig arra várunk, hogy Rice beívelje, a jobb kezét emeli, jön középre a labda, Harry Kane keresi, aki rá tudja fejét, nem is ő az, bocsánat, hanem Anderson, az ő fejét találta meg a labda, onnan viszont csúnyán a kapu fölé ment, úgyhogy ebből sem lett veszélyes angol lehetőség, összeugrott még a levegőben a gánai játékos a Lajitivel, aki kiválóan érkezett ki, a legjobb ütemmel lökte meg talán a levegőben, emiatt nem tudta rendesen rátenni a kobakját Anderson.
2: Biztos látta a horvátok elleni meccset, amikor Kane-t elzárták, ugye zavartalanul fejet, most is ezt próbálták megaladni, csak nem Kane-re jött ki a figura, de figyeltek erre a gánaiak nagyon.
4: Igen, abszolút így történt, csak magas volt neki a beadás, és nem tudta már leszorítani, ezért a kapu fölött hagyta el a játékteret. Annyira kevés tényleg a lehetőség, hogy a pontrugások nagyon felértékelődnek. Most láttunk belőle gánai és angol oldalról is. Reméljük előbb-utóbb most már jönni fog a gól.
3: Hát most egy érdekes megmozdulás volt. Anthony Gordon a játékvezető szerint kivezette a labdát az oldalvonalon túlra. Az összes angol mutatta, hogy ők jönnek bedobással, ezzel szemben a gánai jöhetett. De rögtön elvesztették a labdát, aztán egy csúnya becsúszó szerelés páros lábbal, aki pedig nem volt más, mint Thomas Partey, aki ezt elkövette. Hát ha már beszéltünk többször arról, hogy kik fognak találkozni, kik találkoztak már egymással, azért emlékezhetünk rá, hogy a londoni derbiken, amikor még a Tottenhamben játszott Harry Kane, és ott volt az Arzenálban Partey, akkor ők már azért többször összecsaptak, és hát nem voltak igazán jó barátok a pályán. Most is ez jött vissza gyakorlatilag ezek az emlékek. Párti volt az, aki páros lábbal oda csúszott Kane-nek, és valóban eltalálta a lábát Harry Kane-nek. Megint Declan Rice ott a labda mögött, valamint Reece James is oda merészkedett, de szerintem ezt nem ő fogja elvégezni, hanem Rice.
2: Jobban tud esni, mint a gánai.
3: Abszolút. Igen, sokkal eddig nem láttunk Kane-től ezen a mérkőzésen. Valóban többször volt állna a földön labdával, mint labdával mondjuk állva. Na nézzük, Declan Rice az, aki elvégzi tehát ezt a szabadrúgást. Ott van most a sorfal mögött Anthony Gordon. Ebből akár még lehet egy veszélyes szituáció, de Rice inkább beíveli. Na nézzük, megtalál egy angol fejet nem talált meg, csak gányait, aztán jött egy visszarúgott labda, még Anthony Gordon lőhet, ezt átveszi, aztán átrúgja a keresztbe, most a lövés, de atya világ. Hát szokták volt mondani, hogy szép lövés, bedobás, hát bedobás az nem lett, de Madueke-nek a próbálkozása nagyjából annyival ment mellé, mint onnan megeresztette ezt a próbálkozást, 18 méterről lőtt, nagyjából ennyivel is ment mellé, és közben láttuk, hogy O'Reilly-val fog majd próbálkozni, ő lesz az egyik cseréje az angol szövetségi kapitánynak, Thomas Tuchelnek, valamint még egy játékost véltem ott felfedezni. Saka volt az? Igen. Akkor az abszolút támadó jellegű. O'Reilly is kiváló játékos, hogy ő is a Manchester City-t erősíti, úgyhogy nő a Manchester City kontingense ezen a mérkőzésen. Most már Declan Rice az, aki tovább fél egy labdát, jöhet előre Gána, mondom én, de nem, mert a gánai Jordan Ayew volt szabálytalan a játékvezető szerint, ő volt az, aki könyököl. Hát ezt már Carlos Queiroz sem bírja idegekkel, ő is felpattant a padról, és mutogatott a portugál mester, ő nem ért egyet ezzel a jelenettel, hát ez nagyon-nagyon furcsa volt, és ezt követően pedig a gánai játékos maradt lent, és ők is kettős cserével élnek majd, az egyik becserélt játékos, az nem lesz más a gánaiaknál, mint 25-össel Prince Adu, aki a legutóbbi mérkőzésen is csereként érkezett a pályára, közben pedig valóban, ahogy Balázs is mondta, Saka lesz a másik becserélt játékos az angoloknál O'Reilly mellett, hát ez igazából nem meglepő ez a csere, a másik pedig Adu lesz a másik csapatból, Gánából, közben pedig vérzik az egyik gánai játékos, emiatt áll megint a játék, hármas számmal maradt most lent Jurencsi, a legjobb gánai játékos, mármint nem ezen a mérkőzésen, a legutóbbi kettőn, hát ez egy eléggé komoly veszteség lenne Gánának, hogyha őt le kellene cserélni.
2: Hát nézzük majd, egyenlőre most az ápolás miatt van idő bőven itt frissítésre. Most sem használja ki a játékvezető, de hát mondjuk most is megoldhatná ezt a frissítő cserét. Egyenlőre erre valószínűleg nem hívták fel a játékvezetők figyelmét, de nem is olyan jól nézett ki a gánai. Lejött Gordon egyébként, az már biztos az angoloktól, mert nem sok képet látunk arról, hogy ki az, akit lecserélnek, nem láttuk a cseretáblát sem, de azért megfejtjük, és a másik pedig, aki lejön, Spence lesz az. Tehát akkor valószínűleg azért védekezésben is változtatni fognak az angolok, ugye a baloldali védő lejött, igaz, hogy O'Reilly érkezik, de lehet, hogy ő majd azért támadóbb szellemben fog futballozni. És akkor aki még jön majd a vendégeknél, a már említett Adu mellé, az pedig hetes számmal lesz majd Fatau. Ő fog érkezni, és Williams, úgy látom, igen, lejön a pályáról, az biztos. Ki lesz a másik, akit lecserélnek, azt én még nem láttam, Mark, te esetleg láttad már?
3: Még egyetőre nem, Ayew.
2: Ayew.
3: Hát ez sem meglepő igazából ez a két csere. Adu érkezik majd nyilván középre, Fatau pedig a szélre, oda Williams helyére. Hát azt reméli Carlos Queiroz, hogy támadásban tud ez lenníteni a csapatán. Hát egyelőre eléggé gyenge volt ez a gánai együttes előrefelé. Lehet, hogy majd a cserék hozzá segítik ahhoz őket, hogy esetleg meglegyen az első igazán veszélyes gánai helyzet ezen a mérkőzésen. Az egészen biztos, hogy Saka valamivel aktívabb lesz, mint Gordon volt, és szerintem Saka, mivel Gordon eddig a bal oldalon játszott, ki van zárva, hogy Saka is a bal oldalon fog, szerintem Madueke jön majd át az ő helyére, valóban Saka a jobb szélső pozíciót vette át. Megint az angolok birtokolják a labdát, 67. percben járunk, tehát valóban, ahogy Balázs is mondta, itt lett volna az ideje arra, hogy megejtsék ezt az ivószünetet. Megint nem ejtették meg, úgyhogy megint nagyjából ott a 30. perc környékén lesz egy ivószünet.
2: Most megindult előre nagy lendülettel Csibó, és most egy jó indítás jön. Pickford találkozik ott a gánai játékossal, és kifele lesz rúgás, azt mutatják, mert hogy a csereként éppen az imént pályára lépő Adu volt az, aki ütközött a kapussal. Hát én innen azért nehezen tudnám megítélni, hogy mi történt pontosan. Az biztos, hogy az indítás az nem volt les, ha jól látom, nem volt, egyáltalán nem volt les. Két védő között megpróbált kilépni Adu.
3: Jogos.
2: Hát egy icipicit a később jön Pickford, akkor nagy bajba került volna.
3: Igen, mert gyakorlatilag ő is eltalálta a támadót, de Adunak a nyújtott lába miatt fújták le talán ezt az egészet.
2: Nem találta a labdát, nézd meg Adu, itt bele akart rúgni egyet a labdába, sem talált, pedig ott el tudja rúgni, meg el is rúgta volna a kapus mellett.
3: Ha elrúgta volna, akkor lehet, hogy piros lap, és jöhet egy szabadrúgás a veszélyes helyről Gána, ezzel szemben pedig Prince, vagy éppen Adu, ki tudja, hogy ő melyik nevét szereti a jobban, hiszen a mezén a Prince szerepel, de nekünk az van kiadva, hogy őt Adunak nevezzük, tehát ő volt az, aki szabálytalan volt.
2: Ha gólt rúg, akkor Prince lesz, ha nem addig Adu.
3: Akkor Adu, így van. De hogyha meg gólt rúg, akkor lehet, hogy ő lesz az Adu ász.
2: Így van.
3: Mondhatnánk ezt is. Tehát térjük vissza a mérkőzésre, jöhet előre Anglia, ott van a labda most Konszánál, ő passzolja egy sorra följebb Andersonhoz. Megmondom őszintén, azt is vártam volna, esetleg Jordan Henderson érkezzen, vagy Henderson helyére, talán az is, hogy hozna egy kis frissítést az angol csapatba. Most éppen a jobb szélen vannak, már sokadjára a mérkőzésen, ott van kint a szélsővédőnél, Rhys Jamesnél, ahogyan azt már megszokhattuk, ilyenkor beljebb húzódik Saka, az aktuális jobb szélső, de most őt sem tudták megjátszani. Na most talán kaphatott volna egy jó labdát Bellingham, visszaszerzik az angolok, Harry Kane ballal lőtt, és egy nagyon nagy védés volt Hazardtól. Na, ez volt eddig a legnagyobb lehetőség a mérkőzésen. Harry Kane nagyjából középről, inkább egy picit balra sodródva lőhetett egyet, miután nagyon szépen visszaszerezte a labdát az angolok hármas számú játékosa O'Reilly, aki most érkezett a padról, ő volt az, aki visszaszerezte 16-oshoz közel, aztán megkapta Harry Kane, ő pedig fordulásból ballal egyből tüzelt. Most pedig Konsa volt az, aki egy óriásit kiáltott, mert kapott egyet oldalról, de a játékvezető élt az előnyszabállyal, és a 69. perc közepén megint jöhetnek az angolok. Anglia Gána továbbra is gól nélküli döntetlen.
2: Nem volt ez egy könnyű labda, mert hogy az esős, csúszós füvön laposan lőtt el, és azért Kénnek jól lövőkéje van, igaz, hogy keresztbe kellett lőnie, de leért. Hazard számított rá, hogy ez fog történni. De most azért az angolok megint egy kicsit éledeznek, egyelőre nem azért, mert hogy a két cserejátékos sokat tett hozzá, hanem valahogy most ez a periódusa van a mérkőzésnek. Saka kapja most a jobb oldalon, Mensah vele szemben, de már jön oda segíteni, Sibó is kell is, hiszen azért ő nagy varázsló, de visszavarázsolja a labdát egy sorral hátrábra, jobb lábbal inkább visszagurította, mert nem volt ott területe futni. Megpróbálnak egy picit kilépni, néha a sárga mezesek, az imént már sikerült ebből egy labdát szereznemből, és ilyen gólhelyzetet tudtak ott a gyors indítással kialakítani, úgyhogy azért figyelnik az angol belső védőknek, mert hogy most gyorsabb emberek érkeztek valószínűleg a pályára, eddig elég jó soruk volt. Nézzük most a baloldali beadást az angoloktól, ott a fejes, hát ebbe több volt, csak nem Kénre jött ki a labda, hanem Sakára, ő pedig nem arról híres, hogy fejesből szerezzen gólt. Minden esetre jó volt ez a beadás, a két cserejátékos játszott össze, O'Reilly beadására érkezett Saka, aztán magasan-magasan kapu fölé fejelt, és Kén még ott volt a háta mögött, hát lehet, hogy jobban járt volna, hagyja neki.
3: És hát eléggé lehet hallani mind a 63.983 nézőnek a véleményét arról, erről a bizonyos ivószünetről.
2: Infantino nem tiltakozik.
3: Igen, óriási fújolás előzte meg ezt a bizonyos hydration break-et, reklámszünetet, vagy hát tényleg nem tudom már, hogy hívjuk. Viszont akkor itt az idő, hogy Vukovics László is elemezze eddig.
2: Vukovics sóljon.
3: 25 perc már eltelt a második félidőből, annyira jó meccs, hogy fel sem tűnt.
4: Ez most nagyon nagy helyzet volt egyébként, amit Saka fölé fejelt, rossz ütembe ugrott föl, ez most nem volt magas labda neki, hanem előbb ugrott föl, és ezért fejelte fölé a labdát. Az előbb pedig Adu Pickford szerintem nagyon rossz ütembe jött ki a kapuból, de óriási szerencséje volt, mert Adu megijedt tőle, és belerugott a kapusba a labda helyett, mert azt figyelte, hogy nehogy megsérüljön, a kapus nézte, és ijedtségébe belerugott. Ez volt a gánaiaknak, ez lehetett volna a legnagyobb helyzetük. Az angolok most már pontrugások után, meg most a beadás után oda kerültek két fejes helyzetbe. Az előbb Declan Rice oldalszabadrugása után volt egy nagyon nagy helyzet a hosszú saroknál, ott elakadt a labda a gólvonal előtt, most ez a lehetőség Sakának. Most már egyre közelebb vagyunk a gólhoz. Az első fél időnél jobb a második, de hát még mindig hagy kívánni valót maga után, annak tükrében, hogy látjuk, hogy az angol csapat micsoda meccset játszott az első fordulóban Horvátország ellen, ugye a 4-2-es mérkőzés. Gána is azért megmutogatja, hogy milyen sebességű játékosai vannak, azért ha el tudják őket indítani, meg föl tudják venni olyan helyeken a labdát, hogy meg tudják játszani személynyóékat, akkor képesek nagyon szép kontrákat vezetni, de egyelőre nem kápráztat el minket a mérkőzés. Bármelyik csapat, ha megnyeri, akkor nem lesz szomorú, hogy nem játszottak jól. Szeretnék a 3 pontot magukénak tudni, és akkor már biztos tovább jutottak a csoportból, aki itt nyer az első helyen.
2: Hát jól néz ki. Mit nem mondjak, a gánai játékos, hát nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, össze-vissza ragaszgatták itt ilyen különböző
3: cseptapasszal,
2: csíkokkal, nem mint hogyha valami farsangi bálba menne, körülbelül úgy néz ki.
3: Igen, felszakadt a szemöldöke szegénynek.
2: Igen. Egyébként elmélyültem itt egy picit a statisztikákban, és hát már 0,65 század az esélye arra, hogy az angolok gólt szereznek. 77%-os a labdabirtoklásuk a 23-ban szemben, ami nagyon-nagyon beszédes, még hogy 14 lövése volt az angol csapatnak, egy pedig a gánainak. Kaput eltalál lövés 2 az angoloknál, egy sem a gánaiaknál. Aztán szöglet 4 az angoloknak, 2 a gánai csapatnak. És ezt figyeljétek, passzok. 467 jó passz az 500-ból az angoloknál, és 150-ből 120 jó passz, az is 80%-os egyébként a gánaiaknál, de az, hogy több mint háromszor annyit passzolnak az angolok, hát azért ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes adat.
3: Közben egy csere lesz majd, Rogers érkezik a pályára, akit pedig lecserélnek, ha jól láttam a kiírást, akkor az Anderson lesz, és nem csak ő jön, hanem Eze. Valóban őt is vártam a pályára, megérkezik. Lehet, hogy Bellingham lesz a másik lecserélt.
2: Kicsit is van, fogosta a jobb combját.
3: Jó, ez nem jó hír a Real Madrid szurkolóknak. Igen, hogyha Bellingham fogja a hátsó combját.
2: Real Madrid nincs a világbajnokságon.
3: Abszolút, de majd jövőre. Pár napja ugye éppen, ha már a Real Barca párhuzamot már többször is behoztuk, akkor a Barca szélsője Rafinha sérült meg. Most pedig úgy látszik, hogy Bellingham is igen oda kapott a hátsó combjához, ami azért nem jó jel. Anderson a másik lecserélt, így van. Az ő helyükön tehát Eze, valamint Rodgers, ők még ezen a világbajnokságon nem léptek pályára, már mint Eze. Rodgers múltkor is csere volt, de akkor ő nem tudott betalálni a horvátokkal szemben. Most pedig Gána jöhet majd egy kirúgással, miután letelt az ivószünet. 74. percben járunk, megint egy gánai szabálytalanság, a félpályáról jöhet Anglia.
2: Azért Tuchel mester most már 4-et cserélt, tehát biztos, hogy elégedetlen a csapatával, és hát ő szeretne nyugodtan hátradőlni mondjuk 2-3 pontos mérkőzés tudatában, hogy mind a kettőt megnyerte a csapata. Hát a horvátok ellen mondjuk az angolok, mint említettem is itt a találkozó elején, elég magasra tették a mércét. Hát egyenlőre ezt most nem sikerült megugraniuk, megközelíteniük sem azt a teljesítményt. De azért azt is tegyük hozzá, hogy a horvátok azért játszani akartak, futballozni akartak, a gánaiak meg azért ezt nem mondhatjuk el. Szerintem majd Laci legközelebb, ha megszólalsz, akár erre is reagálhatsz, mert nézzük most ezt az angol támadást. A fölállt fal ellen megpróbálják ezt áttörni valahogy az angolok. Nem sok sikerrel, ez általában azért a szélről szokott sikerülni ritkán, amikor a védők mögé tudnak kerülni, és onnan, amikor jön a labda középre, de még nem volt, amikor megtalálták volna meg Kane fejét, már pedig ha Kane jön, akkor sokszor a gól is jön, de még nem volt lehetősége, hogy a kapura fejeje a labdát. Na talán most Saka, ketten rögtön biztosítanak Sakára, de tovább tudja tenni a labdát, azonban nem halad előre semmit az angol támadás. Csak azt láthatjuk, hogy most forgulódik ott az angolok cserejátékosa, aztán mégiscsak jobban középre adná, ebből pedig szöglet lesz, mert hogy belevetődtek a labda útjába, azt azért mondjuk el, hogy hősiesen védekezik egyébként a gánai csapat, tényleg megkettőzik az embereket, és Rogers volt az, aki most lépett pályára az imént, ő próbálkozott ott Saka labdájával, és a becsúszást követően még azt reklamálja a gánai játékos, mégpedig Opoku, hogy ez nem volt szöglet, de jön a szöglet, és kíváncsi vagyok rá, hogy ezt is most Price végzi el, mert arra az oldalról, ugye a jobb oldalról, ő csak úgy tudja csavarni a labdát, hogy kifele jön, igen, megmaradnak ennél a változatnál, ballal nem lövik onnan be. Egyelőre mondjuk Rice a másik oldalról sem csavarta kapura, az is igaz, most felemeli a bal kezét, most jön középre a labda, ott azonban ketten is megcsúsztatják, levágódik, még van benne lehetőség ott a 16-oson belül, hát kis hiány eltalálta ott a nagy lendülettel érkező gánai játékos az angolt, de azért vigyázott arra, hogy ne legyen belőle 11-es, sőt, ha jól látom, akkor tulajdonképpen kirúgással jönnek, mert hogy sikerült az angol játékosra pattintani a labdát. Nagy harc volt ezért a labdáért, igen, így van, jönhet előre Aszára kirúgással. Hát mondom, nagyon közeli képeket mutattak, nem is láttuk a labdát igazán.
3: Laci, egyébként nem akarok kellemetlen helyzetbe hozni, de ezelőtt nagyjából fél órával azt mondtad, hogy a 70. perc környékén megérkeznek a gólok. Melyik 70. perc környékén?
4: Nem, azt mondtam, hogy a VB-n volt már olyan mérkőzés, hogy 70 perc után 0-0 álltunk. A Svájc, Bosznia, Hercegovina és 4-1 lett a vége. Itt azt mondtam, hogy nem lesz annyi gól, de várok gólokat. Itt úgy látom, hogy lassan már abban a fázisában érünk a meccsnek, hogy egy gól is eldöntheti a találkozó sorsát, de hát minden csapat annyit játszik, amennyit a másik enged neki. Itt Gána elég kevés területet ad az angoloknak, ezért alakul ki jóval kevesebb helyzet.
2: Na hát most azért ez egy érdekes szituáció volt, nem tudom, Márk látta, de hogy Kane tulajdonképpen szabálytalankodott a védővel szemben, és ki akarták rúgni a labdát, de nem engedték ki az angolok, ugyanis Szenejá a földre került, beengedte a kapus a 16-oson belőle, Kane valahogy megpróbált odaférni, ellökte, és a kapus, hogy kirúgta volna a labdát, hát majdnem visszatámadtak az angolok, de hát hatalmas hangzavar támadt a nézőtéren is, és akkor a játékvezető is inkább belefújt a sípjába.
3: Igen, Kane úgy volt vele, hogyha már a labdát nem tudja a kapu felé juttatni, akkor valamelyik gánai védőt, igen, Senaját meglökte a saját kapuja felé, és ezt követően pedig igen, akár jöhettek is volna az angolok, mert ugye Senaja lent maradt a 16-oson belül, Kane pedig ott maradt és kérte a labdát, nyilván így nem volt les, simán megkapatta volna, hiszen teljesen üresen volt, közben pedig kezd feljönni ez a csodálatos kötés szegény Jurencsinek az arcán, a szemöldökét próbálták volna meg ugye letapasztalni, de hát egyelőre ez nem igazán működik, még mindig ott tud lenni a pályán, de ezt nyilván nem fogja neki hagyni a játékvezető, hogyha és amennyiben az a rattapaszt teljesen elenged. Most megint egy égberúgott labda a gánaiaktól, felrúgták oda egészen Prince Adu felé, de Adu sem tudja ezt átvenni, csak úgy, mint az első fél időben nem nagyon tudta Jordan Ayew sem, most viszont megint oda pattan a labda egy borzasztóan rossz angol átadás után a gánaiakhoz, akik aztán kivágják a pályáról? Nem, hanem csak Semenyót próbálták volna meg megjátszani, de nem volt igazán jó ez az átadás. Megint egy angol fejről ment tovább a labda, ezt követően pedig egy gánai falt, úgyhogy az angolok megint jöhetnek, és leghátulról egy hosszas passzolgatás után hátra följebb tudnak kerülni. Most Gehi megnyújtja ott a bal szélen, és arra bíztatják ott Maduekét, hogy passzolja tovább a labdát Ezéhez, Ezé pedig egyelőre jó húzogat, de csak hátrébb jut a labdával, egy kiváló szerelés közben a gánaiaktól, ők futatnak most megint előre, és kiugratják, úgy látszik Prince Adut, Adu egy az egyben a kapussal szemben, és ezt is eltotolyázza, de mint a felrúgták valamit, ott a helyzet, hát ez egészen eszméletlen. Az történt, elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy Adut kiugratták, ezt követően Adu belerúgta a másik gánaiba a labdát, pedig egy ajtóablak helyzet volt, és hát ugye az a lesz szabály, hogyha a kapu és a labda között egy darab védő van csak, akkor ugye les. Hát ugye eltalálta a gánai támadót, és ő mögötte csak egy darab angol játékos áll, emiatt les szituáció lépett életbe. Mondjuk ez érdekes, hogy ezt azért lehetne videózni, mert mintha Konszának a lába előbb eltalálta volna. Adult nem reklamál a fiatal támadó, de lehet, hogy ezt azért a videóbíró nézegeti. Messinek a tegnapi büntetője, amit kapott, azért az kísértetiesen hasonló volt.
2: Ebből nem lesz az.
4: Hasonlított, de a csendes var ilyenkor működik mindig, de ez egy nagyon szép gánai támadás volt, 4-4 ellen vitték lendületből, volt egy nagyon szép labdaszerzés a saját térfél közepén, beindították területbe Semenyót, aki nagyon szépen tört be a 16-oson belülre, és kialakult ez a szituáció, hogy gólba tartó labdában a saját emberét találta el, aki lesen volt, így jogos ítélet volt kifelé a szabadrugás.
2: Hát, jönnek az angolok, azért most már volt izgalom itt a kapujuk előtt is, és könnyen gólt szerezhettek volna a gánaiak, csak úgy, mint tették ezt a legutóbbi meccsen, igaz, arra még várnunk kell legalább egy 16 percet, az a 95. percben esett, hogy emlékszem rá. És az angolok addig még rúghatnak is akár gólt, közelebb állnak ehhez bizonyos szempontból, de hát azt hiszem, hogy három védése volt Asárnak, Pickfordnak volt egy rosszabb kijövetele, most nem kellett végül is közben avatkoznia, megoldották helyette a gánaiak. Úgyhogy jöhetnek az angolok előre. Közel vannak már viszonylag a 16-oshoz, de hát ezt már megszokhattuk. Most egy ívelés a hosszú oldalra. Ezt azonban könnyedén fejlik ki. Hát ezekkel az ívelgetésekkel nem sokat mennek előre az angolok. És ráadásul lesről jött vissza.
3: Jó ítélet.
2: Saka, úgyhogy a játékvezető asszisztens belengedte, és mutatja, hogy jöhetnek kifele a gánaiak szabadrugással. Hát még egyelőre azért az angol cserék nem nagyon vették fel a meccs ritmusát, illetve hát
3: kezdődik
2: azt a ritmust, ami volt eddig a pályán.
3: Borzasztó gyenge színvonalú mérkőzés. Szerintem megkockáztathatjuk, hogy a VB eddigi egyik legrosszabb meccse. Már a helyzeteket tekintve is, mert ugye az a zöldfoki köztársaság Spanyolország meccse volt egy túl izgalmas találkozó, de ott azért voltak spanyol helyzetek. Hát itt meg tényleg az, hogy eltalálja egymást a két gánai játékos úgy, hogy
2: akár egy gól is lehetett volna.
3: Megmagyarázhatatlan, hogy Semenyónak itt mi járt a fejében. Nyilván gólt akart lőni, de hát most már a csapattársa, klubbéli csapattársa O'Reilly hozhatja előre a labdát. Sakához passzol, ő pedig James-t játsza meg. A saját tér felén passzolgatnak az angolok, a saját térfelükön. Most pedig már megkapja a labdát Madueke, ő az, aki átlépi a felezővonalat, és a bal oldalon megindulhatna előre. Végül aztán visszahúzza, és inkább O'Reilly-t játsza meg. Őt pedig arra bíztatják, hogy egy hosszú labdát kilőjön oda a jobb szélre. Végül Géhi az, aki célba veszi Sakát, ez a passz jó, aztán Saka átfűzi magát az első védőn, a második pedig már lerántja, úgyhogy most Anglia jöhet egy veszélyes helyre lesz szabadrúgással, megint Declan Rice-on a világ szeme, kiváló volt ez a csel most, Sakától egy köténnyel csapta be az ellenfelét, Mensah volt az, aki most bedőlt ennek a cselnek, és egy kis kakaskodás, az angolok nyilván szeretnének sietni, a gánaiak pedig azon vannak, hogy minél inkább húzzák az időt, és eldugják az angolok orra erről a labdákat, mert annyi van kirakva oda a pálya szélei mentén, hogy igazán találhattak volna egy másikat maguknak. Természetesen Declan Rice lesz az, aki majd ezt beíveli középre. Jobb lábbal, hát igen, ez nem a legjobb ötlet, hogy a jobb lábbal onnan jobbról középre ívelje. Talán Sakai lesz, de egyelőre még egyikük se ért a labdához. Meglátjuk azért, a sokat mondó lesz, hogy melyikük rúg bele először. Egyikük se, mert megkapták a jelet. Saka lesz az végül, aki ezt beíveli. Érdekes egyébként, hogy a játékvezető már belefújt a sípjába, ezt követően Saka még kézzel arrébb tette a labdát, de simán elvette volna a játékvezető. Ehhez képest jöhet Sakának a szabad rúgása. Ő a jobb kezét emeli, ez egyelőre változatos. Na nézzük, tekeredik a kapu felé a labda, de az első gánai játékos rögtön kifejeli, aztán pedig egy lerántás, úgyhogy jöhet előre Gána. Akivel szemben volt a szabálytalanság, az Jurencsi volt, és aki szabálytalankodott, az pedig Géhi volt. 7,5 perc van hátra rendes játékidőből, Anglia-Gána továbbra is 0-0.
2: Te általában Mark szoktad tudni, hogy mondjuk hány Arzenál játékos van a pályán, előtte mondjuk el, hogy Madeukét éppen ebben a pillanatban lecserélik, és Rashford érkezett a helyére, akit te hiányoltál már a csapatból. Hát azért ő egy gólerős játékos is, jó idénye volt, kicsit meglepő is, hogy a Barcelona nem tartotta meg, de hát ugye
3: drága.
2: Pénz beszél, épp ezt akartam mondani, és úgy kell összehozni a keretet, hogy megvannak a sapkák, a fizetési sapkák, hogy abba beleférjenek. Nos, szóval azt akartam mondani, hogy ugye az Arzenálnak az egyik fő fegyvere az volt, hogy pontrugásokból, szögletrugásokból szereztek sok gólt. Hát most itt az angoloktól nem látjuk azt, hogy valami veszélyes pontrugások jöttek volna be, akár még egy sem volt olyan, amelyik igazán veszélyes.
3: Igen, 3 darab Arzenál játékos van most fönt a pályán, de igazából egyikőjük sem tud nagy veszélyt kialakítani. Most talán egy Manchester City játékos, O'Reilly az, aki átfűzte volna magát a gánai védőn, de a játékvezető szerint nem volt szabálytalan a gánai játékos. Ezt követően a gánaiak felbikázzák az égbe, Pickford pedig kiválóan lép ki, és jól passzolja ki a labdát oda a bal oldalra. O'Reilly talán most is el lehetett volna indítani, de végül ő visszalép, úgyhogy most Declan Rice-nál van, ott a konkrétan a pálya közepénél passzolta tovább a labdát. Hát Reece James megint elkezdődik egy hosszas passzolgatás, kikerült a labda a jobb szélre Sakához, Saka befelé húzza, aztán eladja, ebből lehetnek igazából veszélyes helyzetek, amikor az angolok labdát vesztenek, mert abból jönnek általában a gyors gánai kontrák. Most az angolok visszaszerzik, Rashford beívelése is borzasztó, viszont O'Reilly szerintem visszaszerzi, nem tudja, Fatawu meghúzza mellette, Fatawuval szemben pedig Rashford szabálytalan, aki nem érti az ítéletet. Úgy látom, hogy Tuhel sem ért vele egyet, viszont jöhet majd Gána megint egy szabadrúgással ott a partvonal mentén. Hát azért ez egy szép színészi alakítás volt szerintem is Fatawutól. Mindegy, lényeg a lényeg, 5,5 perc hátra a rendes játékidőből, továbbra sem esett gól az Anglia-Gána mérkőzésen.
2: Most megint igazolta ez a labdaszerzés azt a vélekedésemet, hogy azért mostanában már a párharcok nagy részét, a testestelenét, azok megnyerik a gánaiak, az angolok nem nagyon tudják ezeket. Az előbb a labdaszerzésnél is, amikor el tudtak indulni, most is úgy hozta ki, hogy tulajdonképpen egy test csatát meg kellett nyerni, és két ember mellett hozta ki, amikor ugye szépen lehet, hogy művészien eldobta magát, de megtette előtte azt, hogy megszerezte a labdát. Na nézzük, közben az angolokat megpróbálnak átlendülni a felezővonalon, sikerült is átérniük, ha nem is lendültek át, és akkor szokásos játék következik, O'Reilly is bekapcsolódik a játékba, aztán fut előre, passzolja vissza a labdát, hát már csak két ember védekezik általában az angol csapatból, de ez a támadás minőségén nem nagyon javít. Rashford, aki a bal oldalra érkezett, most adja középre, volt érkező ember, de megint észnél volt ott Opoku, de még mindig az angoloknál labda, a 16-os csücskétől befele tolják, ellövik, és egy nagy védés most ezúttal a gánai kapustól, Assartól. Ez egy 16 méteres lövés volt, és ment volna oda a jobb alsóba, bizony nagyon észnél kellett lennie, hogy ne szerezze meg a vezetést az angol csapat. Lövésből lesz a gól, ahogy szokták mondani, és volt ugyan lövése az angoloknak, de kaput eltaláló, mint említettem én is, nem sok, ez viszont most eltalálta volna a kaput. De még mindig az angoloknál a labda, tovább teszi most ott egy ívelés középre, kapufa! Aztán a kipattanó csúnyán fölé rúgta Harry Kane. O'Reilly volt az, azt hiszem, aki a kapufát fejelte, nem tudtak felszabadítani a gánaiak, visszaívelték a labdát, néztem, hogy hova fog ívelődni, és nagyon jó helyre ment a labda, jobbal tekerték középre, O'Reilly pedig a mellette nem ugrott fel ugye a védő, így szabályosan szinte tisztán fejelhetett, és eltalálta ott a keresztlécet, a kipattanót pedig Kane ballal csúnyán fölé vágta. Hát ez volt a legnagyobb helyzete az angol csapatnak.
4: Hát magasan ez volt a legnagyobb helyzet, gyönyörű támadás volt, először már Bukayoko Saka tükörszélsőként jobbról hozta befele a labdát, és nagyon jól ellőtte, erő is volt benne, minden remek lövés, óriási védés, a kapus kijött 4 méterre a kapujától, nagyon jól zárta a szöget, hatalmasat vetőtött, ennek köszönheti, hogy védett. Utána jobbra jött egy remekbeadás, gyönyörű fejes a kapufán csattant. A kipattanó labda, ez rutin feladatnak tűnt Harry Kane-nek, de 7 méterről a pattanó labdát csúnyán fölé vágta.
3: És mondjuk ki a gánai kapus nevét, Assar. Ő volt az, aki megint kiválóan védte ezt a próbálkozást. Közben Sanaya számára is véget ér a mérkőzés. Az ő helyén Opong a folytatásban. Hát ez egy inkább védő jellegű csere volt most a portugál mestertől. Attól a portugál mestertől, akinek nincsenek jó emlékei az angolok ellen világbajnokságról, hiszen a legutóbbi VB-n 2022-ben még Iránt irányítva kapott egy 6-ost az angoloktól. Az 6-2 lett az a meccs. Hát
5: tanult belőle.
3: Én a negyedével is meglettem volna elégedve, most már lassan így kimerem jelenteni.
5: Én is, hogy 6-ot már nem fognak
3: igen,
5: kapni.
3: Igen, az egészen biztos, igen, vagy mondjuk már a 8-adának is örülnénk annak a 8 gólnak, ami volt. Most jöhetnek megint előre az angolok. Rashfordnál van a labda, ügyíveli át a jobb oldalra. Ez jó lesz, vagy Osaka felé? Jó lesz, mert végül valahogy megmenti. De szép megmozdulás volt, aztán végül Messzak odaért, és ő az ő lábáról ment ki oldalra a labda, emiatt még jöhetnek az angolok. Most nagyon beszorul Gána itt az utolsó percekben, már ami a rendes játékidőt illeti, már csak 2,5 van belőle hátra. Órelli aztán eladja, úgyhogy megint jöhet egy villámgyors gánai akció. Most ott van a labda középen, Fatahunál ő rakta egy sorral feljebb, Adu felé ez a passz nem jó, és Declan Rice kiválóan érkezik vissza. Jó a keresztez, elviszi a labdát, ezt követően pedig Pickfordhoz passzol, és Rice is elkezdte húzni a lábát, ez sem jó jel az angoloknak. Megint érkezett egy hosszú átadás, hiszen szétszakadt a pálya, most aztán végül az angolok megnyugtatják. Géhi az, aki nem nagy lendülettel megindul előre, már csak másfél perc mátra rendes játékidőből.
5: Hát igen, most sajnálhatják az angolok, de én azt gondolom, hogy Kane azért próbálta meg ezt fölfele lőni, mert ott bevetődött egy gánai védő, és megpróbálta úgy ellőni, hogy nehogy elakadjon benne a labda, de hát túlságosan alárugott ennek a labdának ballal. Tehát azért Kane most már helyzetbe tudott kerülni, volt már az első fél időben is egy lövés, amiben ketten vetődtek bele, igen, jól láttad, Rice ott le is huppant a földre most az ellenfél térfájának a közepén, de nem állnak meg az angolok, Rashford íveli középre a labdát, fölfejlik magasan a levegőbe, hát ezek az ívelések nem túl veszélyesek, aztán Rashford megnyer egy fejpár bajt, de úgy, hogy közben a gánait lenyomja a földre, aztán pedig a levegőbe csap, hát nem boldogságában, hanem mérgében, hogy a játékvezető ezt lefújtat. Valóban a térde ott volt tulajdonképpen a nyakában a gánai védőnek, aki persze, hogy elesett, hát ez természetes dolog. Minden esetre, ha jól láttam, akkor James volt az, aki beadta ezt a labdát a hosszú oldalra, és mintaszerű volt a fejes, nem is volt rossz, tényleg jó helyre. Ú, de kicsi múlott ez. Hát a háló úgy rezgett, mintha már bent lenne, de szó se volt róla. Aztán pedig Kane fölé vágta, és most mutatták meg Tuchel arcát, hogy így szétnézett. Ezt láttátok? Ezt hogy lehetett fölé rúgni?
3: Pláne egy Harry Kane kaliberű játékostól, azért nem szokhattuk meg az ilyeneket, de most megint Gána jöhet előre, nézzük, lesz egy jó labdátvétel vagy sem. Szemenyó küzd a labdáért, szerintem nagyon könnyű síppal fújkálja le ezeket a játékvezető, nem igazán engedi a test-a-test elleni párharcokat. Szemenyó volt az, aki most csapattársát, mármint klubbéli csapattársát, Géhit fellökte, ezt követően pedig jöhet Anglia egy szabadrúgással, amelyet már el is végeztek. 6, azaz 6 perc a hosszabbítás, csak úgy, mint az első fél időben. Akkor abban a 6 percben nem volt veszély, hanem igazából vártuk, hogy lassan lepörögjön. Most meg inkább azt várnánk, hogy az angolok följebb kerüljenek, és esetleg legyen még egy olyan veszélyes lehetőség, mint az imént O'Reilly-nak volt. Ezénél van a labda, ő passzolja a Rashfordhoz. Rashfordnak sincsen könnyű dolga, mert azért a Barcelona átlag magasságát nézve ő azért nem sokszor ívelgette be középre a labdát a szezon folyamán, most pedig ezzel a fegyverrel kellene élnie. Sakánál van kint a labda a jobb szélen, ezt követően őt elválasztják tőle, de a labda aztán visszapattal az angolokhoz. Reece James, aki most már középre teszi, és most már megkapja a labdát, Géhi is, aztán Konszához passzol vissza, most nagyon-nagyon magára húzza az angol védelem a gánai támadókat, de lehet, hogy egy jó ötlet, mert ezzel fellazul a gánai védelem. Na nézzük, ott van most Declan Rice, ő beíveli középre, ez nem néz ki jól, és kiváló a csúsztatás megint a gánai játékostól, aki pedig nem volt más, mint 21-es számmal az imént a pályára lépő Opong. Jöhet megint Anglia egy szöglettel, amelyet minden bizonnyal majd Declan Rice fog elvégezni. Az a Declan Rice, akiről ugye Balázs az imént mondta, hogy a földre huppant, úgy tűnik, hogy jobban van, de valóban fogta a lábát, aztán le is ült. Hát lehet, hogy úgy van vele, amikor meglátta azt a 6 perces hosszabbítást, hogy ezt már kibírom, és tudja folytatni. Hát az ő jobb lábára várnak most az angolok nagyon, hogy vajon ebből mi fog kisülni. Jöhet a szöglet, ha és amennyiben ő is lassan úgy dönt, egyelőre még egyik kezét sem emelte. Na majd most jön a figura, megindulnak az angolok középen, érkezik a labda az ötösnek a túloldali sarkához, és mindenki előtt elmegy. A gánaiak sem tudnak fejelni, az angolok sem, úgyhogy jöhet egy kirúgással Gána.
5: Tulajdonképpen szerintem Kane ezt csapta be, hogy nem találta el ott Fatahu a labdát.
3: Nem ugrott föl ő sem, igen.
5: Igen, ott elcsúszik a labda, úgy tűnik, hogy Fatahué lesz, és Kane meg néz, hogy nincs mögötte senki, ott kellett volna esetleg bezárni a hosszú oldalon, mint ahogy ezt szokták tenni. Hát ez elmaradt, úgyhogy egyébként ez a 6 perc hosszabbítás, ez az átlagos. Ugye 3 perc nyilván az ivószünet miatt, vagy nevezzük akárhogy, és a 3 perc meg jogos, ugye volt egy ápolás, amikor itt kozmetikázták a gánai játékost, nem túl sok sikerrel, de nézzük, az angoloknak lesz-e sikere még ezen a mérkőzésen, azaz tudnak-e gólt szerezni, mert ha egy gólt valamelyik csapat szerez, az majdnem biztos, hogy megnyeri. Rashford itt a szöglezzásztól közelében rápattintott a rátámadó védőkre, mert ketten is voltak ott, azok pedig mérgelődnek. Csibó nagyon nem szerette volna, hogy a

0: akarja elhinni, de nincs sok idő, a lassítása sem, hogy újra megnézzük. Minden esetre onnan a gólvonalról az előbb a kapufát eltalálták, majdnem ott ment be ez a labda is, úgy látszik az a sarkó kapunak angolul szempontból el van átkozva. És akkor jöhet egy újabb szögletrugás, amikor már a 94. percben járunk egyébként, Ként keresik a labdával hosszú oldalon, és jön, és mintaszerűen üti a labdát. Aszár ki az oldalvonalon túlra, ritkán jött ki a kapujából, de most, hogy kijött, egyből jól avatkozott közbe. És akkor majd jöhet egy bedobás, nem tudom, lesz ebből nagy dobás, van az angoloknál olyan, aki középre tudja dobni a labdát. Minden esetre mondják, hogy hagyják ott a labdát Jamesnek, aki hátra dobja inkább, nem nagy bedobás, tehát pedig hárman kérték van ott középen, hogy valaki hajítsa már középre, hát ha meg tudjuk csúsztatni, még Saka is ezen tevékenykedett. Beszorulnak most a gánaiak oda a 16-os előterében, az angolok megpróbálnak mindent. Ívelik erről a labdát az alapvonal környékére, onnan visszafejlik, de ezt is ki tudják vágni. Egyébként elképesztően jól dolgozik a védelem a gánai csapatból, nekem különösen a két belső védő tetszett.
1: Igen, ott a legjobb, meg a két szélső védőt is lehet dicsérni, mert többször is felszabadítottak. Tehát az angol támadójáték az borzasztóan impotens ezen a mérkőzésen, ki lehet most már talán mondani, még akkor is, hogyha egy újabb szöglettel jöhetnek, hiszen Saka elengedte a labdát, most jobb oldalról fog majd középre ívelődni ez a labda, megint meg kell azt várjuk szerintem, hogy Declan Rice átkocogjon oda a túloldalra, és így van, aki menteni tudott a gólvonalról, az éppen Oppong volt, aki az imént lépett a pályára a 90. perc környékén, egészen pontosan a 87. percben. Jöhet mindjárt a labda középre, mert Rice már odaért a szögletrúgáshoz. 2-4-6 angol játékos van bent középen. Hát nyilván nagy kockázatot nem vállalnak ezzel, de azért ott vannak a magas növésű angolok. Hát ha sikerül egy jó csúszatás után esetleg egy gólt szerezni, az lenne a slusszpoén itt a mérkőzés legvégén, amelyből már csak másfél perc van hátra. Még egy időhúzó csere a gánaiaktól, bár nyilván az új szabályok ezt nehezen teszik lehetővé. Érkezett a pályára 17-es száma Baba. És most kapta meg a jelet. Rice arra, hogy ez beívelje középre. Megint jobban jobbról, érkezik a labda középre, de ez sem jó. És egy szabálytalanság miatt Gána jöhet, aki pedig szabálytalan volt, az O'Reilly volt, ő volt az, aki lerántotta Thomas Partyt. Hát egy perc van hátra ebből a mérkőzésből. Én bátorkodlak Vukovics Laci megkérdezni, hogy milyen volt szerint ez a találkozó szakértői szemüvegen keresztül.
2: Az első fél időben óriási angol fölényt láthattunk, igaz, hogy ez meddőnek bizonyult, rengeteg labdajáratás, kényelmes passzolgatás, nagyon kevés helyzet, inkább egy szögletekbe, szabadrugásokba mutatkozott meg, minden pontrugás Declan Rice végzett el, de nem tudtak belőle nagy helyzetet kialakítani. Madueke révén egyszer a jobb oldalon, már az angol jobb oldalon kerültek a gánai baloldal háta mögé, abból volt egy beadás, de szintén kivédekezték a gánaiak. A gánaiaknak az első fél időben nem jutott erejük egyetlen kontrát sem vezetni. Abszolút látszott a játékokon, hogy maximálisan megelégednek az egy ponttal. Nekik az tökéletes, ugye tudjuk, hogy az első mérkőzésen egy durra legyőzték Panamát, tehát 3 ponttal jöttek bele a mérkőzésbe, ha így döntetlen, akkor 4 ponttal tovább jutnak. Tehát az nekik az fantasztikus eredmény. Közben Harry Kane reklamál, de visszaadom a szót kollégáimnak, mert lefújták a mérkőzést.
0: Igen, és éppen azt néztem, még csak itt az utolsó pillanatban jött, ugye Baba már nem is tudott labdához érni, de Adut cserélték le, aki egyébként csereként jött be a pályára, ez volt még meglepő. Viszont teljes felhőtlen boldogság az látszódik Aszáron, a kapuson, aki sokat tett azért, hogy a gánai csapat ne kapjon gólt. Volt 2-3 nagyon jó védése, egyszer, amikor Saka eltekerte a jobb alsó sarokra, aztán pedig volt egy másik, ami szintén nagyon fontos volt. Volt egy kapufaája is az angoloknak, aztán volt egy nagy mentés a gólvonalról. Szóval úgy volt azért minden, volt az angoloknak lehetősége összességében, csak hát az a fránya gól hiányzott, de hogy mi is történt az összefoglalót, meg most elmondja vagy nekünk Erdei Márk.
1: A VB eddigi egyik leggyengébb meccsén Anglia-Gána 0-0. Az első fél időben nem igazán történt semmilyen említésre méltó, egyszer vette át a 16-oson belül a labdát Harry Kane, ő a bal lába fele cselezett, de a lövésébe 2 darab gánai védő is belevetődött. Ezen kívül, amit még feljegyezhettünk, az egy sárga lap volt, amelyet Declan Rice kapott, az a Declan Rice, aki a 75. válogatott meccsét játszotta. Aztán a másik játékos az angoloknak, aki kerekszámot ünnepelhetett, ő Bellingham volt, őt le kellett cserélni a második játékrészben, a hátsó combjához kapott oda, ami nem jó előjel, ezen kívül pedig jöttek azért sorban az angol lehetőségek a második játékrészben, de szám szerint ez maximum 3-4-et jelentett. Megint Harry Kane volt az, aki kapott egy labdát középen, miután O'Reilly visszaszerezte közel a gánai 16-oshoz, végül kapura fordult, ballal tüzelt, célba vette a kapunak a bal alsó sarkát, de Assar megint szépen tudott hárítani.

0: leérte erre a labdára. Aztán érkezett a pályára Bukayo Saka is, nyilván a jobb szélen kicsit felpezsdíteni az angol játékosokat, az angol támadó játékot. Ő volt az, aki tükörszélsőként befelé húzott a bal lába felé, szépen eltekerte a labdát, viszont Assar erre a lövésre is leért, és ki tudta tornászni a kapunak a jobb alsó sarkából. Ezt követően jött meg a 86. minutumban a legnagyobb angol lehetőség, amikor O'Reilly felé érkezett egy labda Reece James-től a 16-oson belülre, az ő fejéről pedig a kapufára, a felső létre pattant a labda, onnan pedig egy angolhoz pattant Harry Kanehez, aki 5 méterről csúnyán fölé bombázta a labdát, még a kaput sem találta el. Ezután még voltak ugyan angol támadások, de veszélyt igazán egyik sem hordozott magában, úgyhogy így kialakult a végeredmény. Itt az L csoport, lehet, hogy csoport elsőségről döntő meccsén, Anglia, Gána, 0-0. Na és akkor Vukovics László, folytasd kérlek azt, amire belekezdtél.
1: Igen, a félidőnél tartottam, tehát az első félidő óriási meddő angol fölényt hozott. A második félidőben sokkal bátrabban jöttek ki a gánaiak, nyíltá tették az első 10 percet a második félidőből, volt pár támadásuk. Az angoloknak ez nem is ízlett ez a játék, többször föllazultak hátul. Ha egy kicsit pontosabbak a gánaiak, akkor utolsó passzos szituációkról beszélek, meg is szerezhették volna a vezetést, ezt nem tették meg. Az angolok meg nem tudtak gyorsítani a játékukon, már próbálkoztak mindennel, bejött Saka, Rashford, egyre másra hozták a cseréket, akik azért minőségi játékosok, hát nagyon jó futballistákról beszélünk, de nem nagyon tudtak váltani. Én azt hiányolom, ha az utolsó 10 percben, tehát a hosszabbítással együtt mondom, az utolsó 10 percet így tudnak játszani az angolok, mert akkor mutatták meg igazán, hogy tudnak sokkal nagyobb sebességfokozattal játszani, mint a mérkőzés egészébe tették, akkor megnyerték volna a mérkőzést. Mondtam, hogy a csoportmeccseken még belefér az, hogy pontot vesztesz, vagy ne adj Isten kikapsz. Ez nem befolyásolja a továbbjutásukat. Az első hely az utolsó mérkőzésen fog eldőlni. Ugye Panamával fog játszani Anglia, Gána pedig Horvátországgal. Meglátjuk, de azt gondolom, hogy az angolok csoport elsőként fognak tovább jutni. Az nem hiszem, hogy megtöri a lendületüket Angliának, hogy az első meccsen 4-2-re nyertek, hogy a második az nem úgy sikerült. Ezek a mérkőzések, a csoportmeccsek arra vannak, hogy a nagy csapatok ne essenek ki. Már ez alatt azt értem, hogy vannak benne gyengébb mérkőzések, de hogy mindenképp tovább jussál. Utána a 32 között egyenes kiesés következik. Itt most látja a szövetségi kapitány, hogy ki milyen formában van, tudott rotálni is, de Anglia megszerette volna nyerni a mérkőzést, viszont a mérkőzés legnagyobb helyzete az a gánaiak előtt adódott, azt még nem mondtam, a 70-80. Perc között 4-4 ellen vezették a támadást, gyönyörű indítással Semenyo kilépett, becsúszás, tovább pattant a labda, és 5 méterről gólba tartó lövés a saját játékosát találta hátba, 3 méterre a kapunál Semenyót, és ezért nem lett gól, végül is akit hátba talált les, miatt még kifele szabadrugás is lett. Tehát hiába volt az angol mezőnyfölény, ebből a támadásból Gána megszerezhette volna a vezetést, elképzelhetően meg is nyerte volna. Az utolsó 10 percben mondom, az angolok sok mindent tettek azért, hogy nyerjenek, de a meccs folyamán nem. Ezért teljesen igazságos a pontoszkodás.
2: Vukovics Lászlónak köszönöm szépen. Nem sokára, egy órán belül kezdődik egyébként a csoport másik meccse, a Panama-Horvátország mérkőzés, majd 4 órakor Kolumbia Kongóval csap össze, aztán pedig majd 21 órától, mai napon, hiszen már 5 perccel túl vagyunk éjfélen, Bosznia-Hercegovina, Katar és Svájc-Kanada mérkőzéseket rendeznek. Erdei Márk, Vukovics László nevében, valamint a kitartó hangmérnök Nagy Máté nevében is köszönöm a figyelmüket. Balogh Balázst hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ketten maradtunk a stúdióban majdnem, Kovács Erika és Erdei Márk, de szerencsére egy illusztris vendég is csatlakozott köreinkhez, méghozzá egy olimpiai aranyérmes olimpiai bajnok, kiváló korábbi tornász, Berki Krisztián. Arra gondoltunk, hogy menjünk picit vissza a múltba, és a gyerekkorodtól kezdve kezdjük a beszélgetést. Mikor fogalmazódott meg benned az először, hogy te ott lehetsz egy olimpián, ott érmes lehetsz, vagy egyáltalán gyerekkorban voltak-e ilyen vágyaid? Milyen volt a gyerekkorod?
3: Tehát szerencsére van még jó pár olimpiai bajnok, aki itt ülhetne és beszélhetne, úgyhogy őket is üdvözlöm innen. Hú, igazság szerint egy kicsit ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat, mert én mindig elmondom, hogy 4,5 évesen, amikor bekerültem a tornaterembe, a központi sportiskola tornacsarnokába, én nekem fogalmam nem volt a tornasportról, nem is akartam edzésre járni, csak a szüleim találkoztak egy edzővel, akinek az apukája fedezett fel engem. Látta, hogy játszok a házunk udvarában, és szembe lakott, és akkor szólt a fiának, hogy mi lenne, ha ezt a kisrácot valahogy becserkészni.
4: Ez a volt szüleim... az a bizonyos szőnyegporoló?
3: Igen, egy rozsdás szőnyegporoló volt az udvaron, amin csüngtem, próbáltam kézen állni, cigánykerekezni, amit egy 4,5 éves kisgyerek csinál általában. Mm-hmm. Én csináltam, és azért sok 4,5 éves gyereket látok szerencsére, akik szintén benne vannak, és látom, hogy ilyen jellegű mozgásokat csinálnak. És ugye lekerültem a központi sportiskola tornatermébe. Az első 2 hét arról szólt, hogy sírva mentem, sírva jöttem edzésre, úgyhogy én tényleg mindig elmondom, hogy nem vagyok az a klasszikus sportoló, aki beléptem a tornaterembe, és én olimpiai bajnok akartam lenni, mert nem is akartam edzésre járni. Úgyhogy nekem kellett ehhez több mint 10 év. Hiszen 89 végén kezdtem el tornázni, és a 2000-es Sydney olimpia volt a fordulópont Csolnai Szilveszter aranyérmének köszönhetően, amikor 15 évesen azt mondtam, hogy akkor talán én is el tudok indulni ezen az úton. Addig is voltak eredményeim, versenyeken indultam, csapatban egyénileg is szereztem érmeket, de a 2000-es év volt az, amikor így egy teljes mértékben a mentális része is megfordult bennem.
4: És akkor már Kovács István volt az edződ, ugye?
3: Igen. Igen.
4: Ő mikor keveredett mellé?
3: 93-94 környékén kezdtünk el.
4: Tehát addig egy másik csoportban dolgoztál?
3: Igen. Ugye a kezdő csoportomban 32-en voltunk versenyzők, Demény Zoltánnal kezdtük el, ő kiköltözött Izlandra, kapott egy lehetőséget, hogy az izlandi tornának segítsen, és akkor összevonták a csoportokat, és így keveredtem Kovács Istvánhoz, Kokó Bához.
4: De ez egy álkérdés volt a Kovács István, mert nekem azt mondta Kokó Bá, hogy... Nem feltétlenül te voltál a legtehetségesebb abban a csoportban.
3: Ez így van, és talán így is volt rendjén, mert én tényleg mindig valahogy nem feltétlenül a tehetségem miatt jutottam el oda, ahova eljutottam, hanem én nagyon szorgalmas. Én mindig azt mondtam, és felnőtt fejjel is azt mondtam, amikor már olimpiai bajnok voltam, hogy én munkakutya vagyok. És komolyan én, mint egy szánhúzó, addig húzza, amíg a vezénylő azt nem mondja, hogy elég, sőt, még lehet, hogy túl is húzza, és én ugyanilyen voltam, és talán ennek volt köszönhető az, hogy ilyen sikereket tudtunk elérni. Meg nyilván az, hogy Kokó Bá nagyon-nagyon jól ismert, hiszen gyerekkoromtól kezdve, független attól, hogy akkor még voltak mellettem olyan edzőtársak, akiket szintén próbált ugyanerre a szintre eljuttatni, de ők valahogy vagy kikoptak, vagy tényleg inkább más pályafutást választottak, nem a sportbeli részeket, és ennek köszönhetően viszonylag hamar ketten maradtunk. Mindig volt mellettem egy-egy olyan versenyző, akinek próbált segíteni, de valahogy én voltam mindig a fókuszban, hiszen én velem kezdte el, úgymond, az új pályafutását.
2: De érdekes, hogy a torna mellett még ott volt neked az úszás, ha minden igaz, és hogy...
3: Kőkemény egy napig, bocsánat.
2: Egy napig tartott az úszókarrier?
3: Igen.
2: Én azt hittem, hogy hosszabban mellette egymás mellett, hogy párhuzamosan hűzted a kettőt.
3: Utána már öreg fejjel újra beleugorhattam a medencébe a Duna Arénával.
4: Ezt akartam ilyen... mondani, hogy megpróbálom neked megszerezni ezt a felvételt. Egyszer valamelyik vizes VB-n? Vagy valami...
3: Először szerintem a világkupa sorozat egyik fordulóján, és utána a vizes VB-n kellett újra.
4: Tehát ilyen ismert sportolók úsztak.
2: Igen,
4: ilyen.
2: Tudom, emlékszem.
3: És a Kriszt... Erik az angolnával, ugye?
4: Igen, és a Kriszt is rávezték, és nagyon, fú, és még a szemüvege is leesett úszás közben, igen, tehát hogy azért igen. Az úszás nem a te sportod.
3: Nem, és a mai napig nem, és én mindig elmondtam, hogy imádom a vizet, imádok strandolni, tök jó tengerparton lenni, de hogy én ha úszom, akkor egy kicsit ezt a nyugodt Széchenyi fürdőzős tempót.
2: Nem mondjuk ki, hogy ma másat, igen.
3: Igen, mehetől kifelé, és hogyha nagyon kell, akkor imádom a vizet, de hát valad Kádár Sándor elnök úr kérésének nem tudtam nemet mondani, hogy leugorjak a Duna Arénába.
2: A csapatsportok egyébként fiatalon nem érdekeltek annyira? Mindig ez az egyéni sportvonal volt, ami inkább közelebb állt hozzád?
3: Igazság szerint, ha én más sportot választhattam volna, és hogyha az anyagi körülmények megengedték volna, akkor én technikai sportot választanék. Uh-huh. Imádom az autóversenyzést, imádom a sebességet a mai napig, és azért hál' Istennek apukámnak köszönhetően viszonylag korán kimehettem egy Forma 1-es futamra, talán a 99-es vagy 2000-es években voltam, 2000-es évben voltam kint egy Forma 1-es futamon, amikor... Ez jó kérdés, de már akkor is Mihály Schumacher fán voltam, illetve még előtte voltam egy kamionversenyen, és azóta szintén voltam, hiszen Kis Norbi nagyon-nagyon jó barátom, és őt azért jó volt látni a Hungaroringen kamionnal versenyezni, úgyhogy én maradtam a tornasportnál, hiszen az úszópályafutásom az tényleg egy ilyen egynapos, bedobtak a medencébe gyereki, ahogy tudsz, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy lehet, hogy tornára sírva jövök, és megyek el az első két hétben, de az valahogy mégis közelebb érzem magamhoz, mint az úszást.
4: És akkor ugye már megkérdezte, hogy mikor jött ez az olimpiai bajnoki cím. Címről való álmodozás, mondtad a Csolány Szilveszter gyakorlatát, de mikor jött ez a, nyilván pontot nem lehet, csak egy időszakot, amikor azt kattantád benned, hogy valami lehet ebből a tornából, tehát amikor, nyilván nem akkor, amikor már nem sírtál, mert az hamar elmúlt, hanem amikor már láttad értelmét annak, hogy Kokóbával dolgozol, és hogy vannak kisebb célok, tehát hogy akkor menj, akkor is még nagyon pici lehettél, vagy kisebb.
3: Igazság szerint talán a gyerekkor rész, az általános iskolás kor rész, az tényleg arról szólt, hogy készültünk folyamatosan, voltak nemzetközi versenyek, ahol elindultunk, de azokat még nem mondanám annyira kiugró eredményeknek. Hoztam magammal 3 érmet a pályafutásomból, hál' Istennek több is van, de ez a 3 az, ami olyan pillanatokat, olyan helyszíneket mutat a pályafutásomról, amik tényleg fordulópontok voltak. Ugye én is egy klasszikus 6-szeres versenyző voltam, mind a 6-szeren tornáztam, egyéni összetettes versenyző voltam, de aztán jöttek bokasérülések, jöttek egyéb olyan problémák, aminek köszönhetően valahogy a lólengés felé tudtunk orientálódni. Meg volt hozzá nyilván a képességem, a munkabírásom, talán az is, hogy az alkati dolgok is passzoltak nagyon a lólengéshez, illetve hát mellettem volt Kovács István, aki a régi lovas technikákból még azért tudott csempészni a gyakorlataimba, és így indultunk el a lólengés irányába.
4: Ugye a 3-ból 2-t betippelek, az egyik Debrecen, a másik London, de hogy a harmadik, az most Rotterdam vagy Nanki, nem tudom mi a... Görög, az lesz.
3: Ott még mi nem ismertük egymást.
4: Ez a
3: Pátrasz Junior Európa bajnoki ezüstérmem. Ez volt az a pillanat, amikor szerintem mi is elhittük azt, 2002.
4: Uh-huh.
3: Ez volt az első és utolsó junior EB-n, majd ez ilyen lesz még ilyen verseny, ahol csak egyszer indultam, de hoztam érmet.
4: Ráadásul aranyat.
3: úgyhogy igazából nagyon nagy dolog volt, vagy csoda volt igazándiból, mert ugye csapattal készültünk, én is többszeren készültem a csapatot próbáltam segíteni.
4: Tehát akkor még egészséges voltak?
3: Igen, igen. Viszont a felkészülés alatt jött egy bokasérülés, ami miatt nem tudtam leérkezni a szerekről. Utána hiába tudtam volna nyújtózni, meg gyűrűzni, jött egy olyan bőrfertőzés a tenyérvédő kis súrolása miatt, hogy nem tudtam fölvenni a tenyérvédőt sem. Viszont lólengésben volt egy nagyon-nagyon jó gyakorlatunk, és úgy voltak vele az edzők, a szövetségkapitány, a szakvezetők, hogy akkor, ha a csapat elbírja azt, hogy én csak egyszeren tornázzak, akkor menjünk ki, hát ha elsik valami. És hát ugye bekerültem a selejtezőből a döntőbe, a döntőben ezüstérmes lettem, és akkor ez volt az a pillanat, amikor elkezdtük érezni azt, hogy talán ennek az egyszeres tornának is van jövőképe, és ami nekem nagyon nagy szerencsém volt, és a szerencse az a pályafutásomat végig kíséri, mert én hiszek abban, hogy kellett hozzá az is, hogy ténylegesen eredményes versenyző legyek, függetlenül attól, hogy nagyon sok munkát tettünk bele. 2002-ben Pátrasz után tudtuk nagyon jól, hogy Debrecenben lesz egy szerenkénti világbajnokság. 17 éves voltam még csak, magyarul nem tartoztam a felnőtt mezőnyhöz, de fölversenyezhettem.
2: De akkor már abban az évben szerezted az első felnőtt magyar bajnoki címedet is.
3: Igen, igen, igen, igen. A világbajnokság előtt volt a magyar bajnokságunk, és akkor a magyar mezőnyt azt sikerült legyőznöm, és az akkori szövetségi kapitány Verecke István úgy döntött, hogy betesz akkor a delegációba, és indulhatok én is a 2002-es felnőtt világbajnokságon Debrecenbe. Úgyhogy, és ott igazából pontosan Szilassékkal, régi nagy versenyzőkkel, akikkel tényleg onnantól kezdve még elég sokáig csináltam a pályafutásomat. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy hazai közönség előtt, hazai szurkolók előtt kvázi 17 évesen a felnőtt mezőnben elindulhattam.
2: És hát milyen kevéssel maradtál el a döntőtől? Ha visszaemlékszünk, bár én őszintén 4 évesen annyira nem emlékszem, hogy hogy voltál, de visszanéztem, hogy igen, hogy 12 ezreddel maradtál le a döntőről. Hát az mai fejjel szinte felfogadatlan. Az olyan, mintha már az úszást behoztuk, mintha nem tudom, erre a te vagy a kettőnek a szakértője. Az hány ezred lehet?
4: Hát fogalmam sincs, nem tudom.
3: Szinte le se tudod mérni. Igen. Hát az nálunk nem tudom. Még azt tudom mondani, hogy egy spic vagy bármilyen mozgás. Igen.
4: Tehát, hogyha ott adtak volna érmet a részvételért, azt is elhozod magaddal? Mint pályafutásodat meghatározó verseny?
3: Lehet, hogy elhozod. Hát, hogyha adtak volna érmet, akkor igen, mert az lett volna az első felnőtt érmem.
4: De úgy értem, hogy a részvételért. Tehát, ha valamiért úgy mutathatnád, betennéd a meghatározó versenyek közé azt a versenyt?
3: Mindenképp, de hál' Istennek utána rá 3 évre így jött van. Egy olyan verseny, ami szintén Debrecenben volt, egy Európa-bajnokság, és akkor már ugye...
2: Ott már picit,
3: igen, ott már egy picit nagyobb hangsúlyt kaptam, mint Berki Krisztián, szóval ott már, ha kellett volna érzékelnem, akkor biztos, hogy nagyobb teher lett volna rajtam, mint a 2002-es VB-n, hiszen ott már addigra már a felnőtt mezőnyben beérő versenyző voltam, elfogdostam, vagy csíptem eredményeket, és próbáltam legyőzni az előttem álló nagy versenyzőket, úgyhogy az a 2005-ös Debrecen Európa-bajnoki érem is itt van velem, hiszen ez az első EB aranyérmem.
4: Ilyen kis pici például, majd amiket 10 évvel később osztogatnak, vagy nem tudom.
3: Ez volt az első EB arany, és igazából szerintem ez volt a legmeghatározóbb pontja a pályafutásomnak, mert itt magyar közönség előtt állhattam a dobogón, 2000 magyar szurkoló előtt húzták fel a magyar zászlót, és kezdődött el a himnusz, aminek az apropója az volt, hogy ott egy ilyen akkori szabályok miatt valamilyen rövidebb himnuszt engedtek csak, és ahogy megállt a himnusz, az a 2000 ember tovább énekelte. Szóval, hogyha van hidegrázós pillanat egy sportoló életében, akkor nekem ez volt, és én azóta is szerintem amíg élek, hálás leszek a közönségnek és a szurkolóknak, mert nélkülük én nem ülhetnék itt, ezek az érmek sem lennének nélkülük, úgyhogy ez attól függetlenül egyéni sportoló vagyok, tudom azt, hogy ez egy csapatmunka volt.
2: Ha mondjuk felteszünk egy kérdést, hogy Magyarország és város, akkor neked egyértelműen Debrecen?
3: Egyértelműen, igen.
4: Budapesti lakos vagyok, de... Tehát most a más miatt is kötődsz a városhoz,
3: igen,
4: nem?
3: Hát ez már egy ilyen visszakanyarodás Debrecenbe, ami nekem egy tök jó időutazás volt, mert 2005-ben voltam utoljára, és 15-ben kezdtem újra a pályafutásomat az egyetem színeiben, úgyhogy...
4: És 25-ben diplomáztál, vagy 26-ban, hogyha már az ötösöket?
3: 25-ben diplomáztam, de 26-ban vettem át a diplomámat, mert pont nem voltam itt.
4: Jó, és akkor 2005-ben elkezdődött, hát egy ilyen 12 éves időszak, a 17-es kolozsvári EB-vel zárjuk a pályafutásodat.
3: Igen.
4: Amikor gyakorlatilag mindenki mindig mindent tőled várt. Tehát, hogy voltak melletted azért még nagy tornászok, de mindig tőled vártuk. Ebben a 12 évben, ha nagyon szörösszű vagyok, ugye 3 olimpia belefér, hetet volna, ha már az olimpia igen, napja miatt vagyunk igen. Itt, egy fért bele, azt fantasztikusan zártad. Van éj benned valamiféle hiányérzet ennek kapcsán? Nem titok, ennyi magán rész hadd férjen bele, hogy a mi barátságunk, egyetlen egy barátom van a sportéletben, és ez Krisztián, talán ezt így elmondhatom, az a 2007-es világbajnokságon Stuttgartban kezdődött, én ilyen zöldfülű újságíróként vigasztaltam őt, meg tök véletlenül keveredtem a pódiumra, ahova nem engednek be újságírót. A VB ezüstérme után élete legjobb eredménye volt a VB ezüstérem, de csak az aranyért pekingi kvótát. Tehát, hogy ott nem tudott ünnepelni, hanem kvázi sírt az olimpia miatt, nyilván utána ünnepelt. Szóval, hogy van-e kvázi hiányérzetet, hogy a 3 olimpiából csak egy sikeredett?
3: Hát, ha olimpia szempontját nézzük, akkor lehetne, bár egyből egy, az nem rossz arány. De tény az, hogy én nagyon sokszor elmondtam, hogy nagyon örültem annak, hogy Londonba kijutottam, és a londoni olimpiának is nagyon sok forgatókönyve volt a fejemben. Úgy voltam vele, hogy ha mind a két dologban benne van, ha nyerek, akkor lehet, hogy vége a pályafutásomnak, már elértem mindent, és hátradőlhetek, mert tényleg az az egyetlen olyan érem, ami még hiányzott a gyűjteményből, egy olimpiai aranyérem. De ha megnyerem, akkor kapok lendületet arra, hogy tovább csinálja. Hát, viszont, Isten. hogyha nem nyerek, akkor lehet, hogy összetörök, és akkor itt volt a pályafutásom vége, vagy még erősebbé válok, mert szerintem az igazi bajnok, aki a padlóról is föl tud állni, és újra tud versenyezni, és versenyt tud nyerni. Úgyhogy lehet, hogy még erőteljesebben fogok visszajönni, mint ahogy lássuk Peking után 2008-ban, illetve még Peking előtt a 2007-es stuttgarti világbajnokság, ugye, ahogy Erika említette, nem sikerült úgy, ahogy terveztük. Életem első VB ezüstének, és ez ilyen érdekes fintora a sorsnak, meg az életnek, hogy az első világbajnoki ezüstérmen meg nem örültem annyira, mert tudtam, hogy mivel járt volna, ha aranyérmes vagyok, de be kellett vallanom, és tükörbe kellett néznem, hogy én is hibás vagyok valamilyen szinten, mert nem csináltam meg a gyakorlatom leugrását.
4: Leugrás volt a baj.
3: Úgyhogy hibáztam. De akkor sem biztos, hogy megkapom az aranyérmet, mert a kínai versenyző, és én mindig is fair play-es voltam, és imádtam a versenyző társaimmal versenyezni, és büszke voltam arra, hogy milyen mezőnyben versenyezhetek, és ezért volt értékes a londoni érem is számomra. Úgyhogy igazából ez egy fordulópontja volt, viszont 2008-ban olyan erőteljesen tértünk, viszont kezdve mindent megnyertünk, ahol elindultunk. Minden EB-t, majdnem minden világbajnokságot, és nem találtunk idézőjelben legyőzőre. Úgyhogy valamiért kellett az a 2007-es pofon, hogy ne legyek ott Pekingben, ráadásul kimehettem volna megnézni az olimpiát turistaként, de előtte kaptam egy hasizom szakadást, úgyhogy még tévén keresztül is épp, hogy láttam az olimpiát.
2: Kimentél volna egyébként? Kimentem volna.
3: Én a riói eskütételre is ugyanúgy kimentem. Szóval, hogy én tényleg mindig próbáltam vállalni a következményeit mindennek, és ez legyen az életem legnagyobb hibája, hogy nem voltam ott a Peking olimpián, de rá 4 évre Londonban olimpiai bajnok lettem. Szóval, ha hiányérzet van bennem, akkor mondhatjuk azt, hogy én nem erre kerekíteném ki, nem az olimpiákra, hanem inkább arra, hogy Kolozsvár után nekem már nem volt versenyem. És
4: ez a 17-es EB Kolozsváron.
3: Igen. Ott ugye ezüstérmes lettem, utolsó Európa-bajnokságon volt, mert utána jött a vállammal a probléma és a lavina.
4: De ha azt meséljük el, hogy amúgy aranyérmes lettél volna, jó eséllyel, csak van egy szabály, hogy amikor megszólítják a versenyzőt, 30 másodperc van arra, hogy elkezdje a gyakorlatát. Igen. És vita volt az ügyben, hogy elindult-e az óra, vagy nem. Chris nem látta, hogy elindult az óra, és túlcsúszott a 30 másodperc, ez egy büntető levonása volt, ezzel került az ezüst. Ebből nagy diplomáciailag is nagy balhé keveredett.
3: Hát igen, mert ugye utólag belegondolva máshogy nem tudtak megverni. Ugye orosz versenyző volt a vetélytárs, bár őt is több tizeddel vertem a selejtezőben, és nagyon jól tudták, orosz főbíró volt a lovon, nagyon jól tudták, hogy mi az, amivel akár engem meg lehet fogni.
4: Csak ez olyan amatőr hiba, hogy ezt nem követi el egy ilyen
3: rutinos. Hát igen, főleg
4: rutinos.
3: Úgy, hogyha visszatekintünk, 17, az jelenti, hogy 15 éve voltam a nemzetközi mezőnyben, és egyszer nem fordult velem ilyen elő, hogy túllépjem az időt, főleg úgy, hogy mindig megvárták a szemkontaktust a bírók, független attól, hogy most ki volt-e írva, vagy nem a nevem a táblára, és onnantól kezdve kaptam meg a zöld jelzést. Na, én itt hiába vártam a szemkontaktust, utána vettem észre, hogy már fönt a nagy kijelzőn már pörög az időm, és volt egy rituálém, amit meg sosem szakítottam meg, mielőtt fölmentem a szerre, és ezzel pont azt a 3 másodpercet léptem túl, ahány tizeddel bejött elém a versenyző. Úgyhogy az egy kellemetlen rész volt, de Kokóba azt mondta utána, hogy ha ez lett volna az első, ha nem a 7. EB arany lett volna, hanem az első, akkor lehet, hogy kiugrik a másodikról, de így azért nincsen tragédia szerencsére. Inkább csak az fájt nagyon, hogy onnantól kezdve jött ugye a váll probléma, a többszörös műtét, 5-ször műtötték utána a vállamat, és én még nagyon szerettem volna valamit visszaadni a közönségnek. Nagyon szerettem volna egy olyan versenyt, ahol tényleg azt mondhatom, hogy ez a vége, és búcsúzok, és köszönök mindent. Sajnos ez az egyetlen olyan hiányérzet bennem, amit nem adott meg a pályafutásom.
4: Majdnem sikerült egyébként, hogy is volt 2000, mikor jött a Stuttgart? 2019 Stuttgart VB,
3: igen.
4: És arra nagyon készültünk, hogy akkor ott köszön el, de hát ott is megsérült
3: hát
4: az utolsó.
3: Hát Stuttgart nem az én helyszínem ezek szerint. Ugye a kiutazás ugye előtt 2 nappal megroppant újra a vállam, és pont egy olyan részre akadt be az a letört csondarab, ami miatt megint blokk került a vállamba, és nem tudtam megemelni a kezemet. Úgyhogy
4: csak mondom, hogy mentem a tornacsarnokba, igen, hogy a elutazás előtti beszélgetést megejtsük, és síri hangulat volt. Tehát, hogy akkor látszott, hogy összedőlt, igen, a világ, ugye?
3: Igen, igen, hát mert ugye nagyon szerettem volna egy tokiói olimpiát behúzni, szóval, hogy azért Tokióval Tokióban, 2011-ben a Tokió VB-vel jutottam ki Londonba, és úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó zárása lehet a Tokió Olimpia pályafutásomnak, ha eljutok odáig, de Stuttgart az úgy látszik, hogy az nem az én helyszínem. Nagyon szép múzeumok vannak, meg biztos jó, biztos jó a sörfesztivál, de hogy igazából ezek kimaradtak, de nyilván azóta most így viccet félretéve vagy inkább még poénosabbra venni, szóval, hogy mindenki, sokan mondták a kolozsvári Európa-bajnokságon, hogy hát legközelebb vegyek fel egy órát, meg egyebek, azoknak üzenem, hogy azóta van egy óra partnerem, aki segít abban, hogy tudjam a pontos időt, szóval, hogy azért tényleg nem feltétlenül az én hibám volt, de én is figyelhettem volna jobban, készülhettem volna jobban a közönségre.
2: Kicsit félve nézek rátok, mert én vissza szeretnék ugrani 2007-be, ha szabad.
3: Nyugodtan.
2: És ott azzal kapcsolatban még az is érdekelne, hogy ott ugye volt egy klubváltásod is, a KSI-ből átmentél az Újpestbe.
3: 2006, igen.
2: 2006-ban, bocsánat, igen, és ugye említetted azt, hogy van egy ilyen rituálid minden verseny előtt, és ott bejött az a kép, hogy a mentális dolgokat is egyre komolyabban kezdtétek venni ott 2006-7 környékén. Köthető, összeköthető ez a kettő, ez a mentális dolog és a rituália verseny előtt, vagy ez a rituália, ez mindig megvolt?
3: Teljes mértékben, mert igazából tényleg, amikor 2005 végén és 2006-ban átigazoltam ugye az Újpesti Tornaklubhoz, én onnantól kezdve minden olyan támogatást, amit egy versenyző elképzelhet magának, mind erkölcsi, mind anyagi támogatást, mind lehetőségekben, tényleg egy olyan klubát mögém, egy olyan város, mert mondjuk azt, hogy Újpest az tényleg nagyon sokszor városként emlegetik, és egy olyan közösség, egy olyan erős közösség van ott, nem csak a sportnak, hanem a civil szervezeteknek is, hogy egy hihetetlen érzés volt oda bekerülni, és tudtam azt, hogy egy olyan óriási kiemelt klubbá mögöttem, akit nagyon jó, hogy képviselhetek. És onnantól kezdve az életemnek ez a része, ez sínre került. De a 2007-es világbajnokságon rá kellett ébrednem arra, hogy egyéni sportoló vagyok, van egy edzőm, van egy gyúrom, van egy orvosom, de mégis ez egy csapat kell, hogy legyen. És ott nekem a világbajnokságon csak a mentális dolgokon csúszott el az érem és a kvóta. Ebből tanulva, megnézve azt, hogy a külföldi versenyzők hogy csinálják, és láttam azt, hogy kik azok a szakemberek, akik még dolgoznak velük, és nekem például a mentális része. Jó versenyző típus voltam születésemtől kezdve szerintem, mert valahogy én imádtam versenyezni, azért dolgoztam, molyoltam csúnyán fogalmazva a tornateremben hónapokig, hogy utána versenyen megmutathassam ezeket a dolgokat. És viszont rá kellett ébrednem arra, hogy a mentális egészségemen és erősségemen azon javítanom kell, és ez csak szakemberrel lehet, és akkor kezdtünk el 2008-tól szakemberrel dolgozni.
2: De ez akkor még nem volt divat, nem? Vagy nem. Külföldön már lehet, de Magyarországon még nem?
3: Nem. Hát ugye említettük az egyetemi tanulmányaimat, és azért én 2005-ben Egerbe kezdtem az Eszterházy Károly Főiskolán testnőtanári szakon, és amikor ugye az újság lehozta, hogy szakember segítségét kérem a felkészülésemhez, akkor nagyon sokan hozzám dobták, hogy miért, valami mentális bajom van, vagy hogy most csúnyán fogalmazva kimondhatom, hogy hülye vagyok, szóval, hogy minek nekem pszichológus, és akkor mondtam, hogy na látjátok, kimondtátok a kulcsszót, sportpszichológus, nem pszichiáterhez járok, hanem sportpszichológushoz, ott még nem tartunk, hogy arra legyen szükség, ne is legyen, de ha valakinek az kell, akkor nyilván szakemberhez kell fordulni, úgyhogy Lénárt Ágotával kezdtünk el együtt dolgozni, és hát Londonra meg is lett a gyümölcse igazából.
4: Pont ezt akartam mondani, azért Angliában két brit ellenféllel, hazai terepen a britek.
3: Egy rossz selejtező után igazából már azért azt
4: majd
3: is emeljük.
4: Majd ezt a második blogba kifejtjük, mert ott vannak vicces történeteim, de ez beérett ez a munka, igen, ez egyértelmű.
3: Igen. És én mindig úgy voltam vele, és az edzőmmel Kokobával is mindig azt beszéltük, hogy én nagyon sok fárasztó dolgot csináltam az edzésen kívül, mert ugye tényleg jártam pszichológushoz, gyúróhoz, gyógytornászhoz, kondi edzésekre, szóval, hogy mindig azt mondom, hogy a profizmus az nem a teremben, meg az uszodában, meg a csarnokokban kezdődik, hanem azon kívül, hogy te mit tudsz még hozzátenni, mit tudsz kvázi beáldozni, feláldozni
4: a
3: szabad időtből.
4: A munkát mindenki elvégzi, kis túlzással.
3: Bár sokan azt is mondták, hogy őket kizavarták, bár én még olyat nem láttam, hogy valakit kizavartak a tornateremből, hogy ne edzél többet.
4: Csak szokták mondani az úszók is, hogy az első 30, az első 60 ugyanazt az edzés munkát elvégzi.
3: Igen.
4: És ugye csak hárman érmesek.
3: Onnantól jönnek azok a plusz faktorok, hogy mi az, amit te mellé tudtál rakni. És én úgy voltam vele, és Kokóba is azt mondta, hogy ha csak 1%-ot segít a teljesítményemen, akkor csináljuk és próbáljuk meg, úgyis ki fog derülni. És hát nem 1%-ot, hanem onnantól kezdve látszódott 2008-tól, hogy tényleg az volt a szép a pályafutásom, és azért szerettek a nemzetközi bírók is, meg a szakemberek is, mert hogy én stabilan mindig hoztam azt a papírformát, amiről tornában nem lehet beszélni, de tudjuk, hogy kik a favoritok, kik azok, akik éremesélyesek, de hogy én mindig hoztam, vagy mindig hoztuk több eszámba, mert Kokóbán nélkül nem hoztam volna. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt az élettől, hogy tudtuk, felmértük a helyzetet, tudtuk, hogy ha mi hibáztunk, akkor mi kell javítanunk. Nem egóból csináltuk az egészet, hanem azért, mert szerettük a tornát, és a tornasportot néztük, és azt tettük az előtérbe minden más mellett.
2: Az olimpiai napja kapcsán itt van velünk az olimpiai bajnok, Berdi Krisztián továbbra is a stúdióban. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy 2007, vagy hát Erika miatt már 17-ig is eljutottunk, 19-ig, de akkor menjünk vissza oda 2007-8-9-ig. Kicsit muszáj vagyok puskázni. Ugye 2007-ben azt megbeszéltük, hogy volt egy EB aranyérem. Aztán 2008-ban is volt egy EB aranyérem, 2009-ben Milánóban is, 2009-ben a londoni VB-n ezüstérem, aztán 10-ben a rotterdami VB-n aranyérem, az volt az első VB címed, a berlini EB-n egy évvel később aranyérem, és ugyanabban az évben egy aranyérem a tokiói VB-n is. Remélem, hogy jól soroltam.
4: Szerintem utána... ő már nem tudja.
3: Nem, nagyjából amúgy próbáltam figyelni, de összemosódtak.
2: És utána jött, hogy a 2012-ben szintén egy EB aranyérem.
3: Igen.
2: Erika, te hova szerettél volna visszatérni? 2011-re szerettél volna
4: rákérdezni? Igen, mert ott jött egy VB arany, de ugye ott volt megint az a kvalifikációs világbajnokság, ahol hiába volt világbajnoki aranyérme Krisztiánnak lólengésben. Két másik szeren is egy minimál pontszámot el kellett ahhoz érnie az érmeseknek, hogy kvalifikálják magukat.
2: De mi értelme? Hát ez manapság is így van?
3: Manapság egy picivel könnyebb már a kvalifikációs
4: rendszer. De pont ezt beszéltük Kovács Zsófival két héttel ezelőtt, hogy azért annyira nem egyszerű még mindig.
3: Hát, jó, mondjuk azért...
4: Meg erős a mezőny. Amúgy.
3: Igen, akkor nem volt erős.
4: Nem azt mondtam, hogy a tornászok mezőnye az mindig egy nagy sportág a torna, tehát hogy borzasztó.
3: Hál' Istennek, igen, szóval ha azt nézzük, hogy egy világbajnokságon elindul majdnem 500 versenyző, az olimpián 96-ra redukálódik, azért igen, az ott egy nagyon kemény rossz szűrő. És
4: de menjünk vissza oda, hogy mi volt a másik kettő, mert...
3: Akkor tegyük tisztába, ugye nyilván a nehézségek azok mindig a kvalifikációs rendszerrel kezdődnek. A 2007 Stuttgart Peking előtt csak VB aranyérem.
4: Az egyszeresnek, igen.
3: Az egyszeresnek, a szerspecialistának. Utána jött a következő 4 éves ciklus, ahol hát így tisztában voltunk a szabályokkal, de mégis valahogy mindig változtattak meg, sosem egyértelműek a dolgok, vagy csak lehet, hogy nekünk nem egyértelmű. De a 2011-es világbajnokságon arról úgy szólt a kvalifikációs szabály, hogy lólengésben elég egy érmet szerezni, vagy az adott szereden szerspecialistaként a döntőben egy érmet szerezni, de a selejtezőn a főszered mellett minimum 2 szeren kell indulnod, és az összpontszámok 85%-ás átlagát el kell érni. Szóval, hogy ez ilyen eléggé bonyolultan hangzik, és ugye nekem is ott azért rezgett megint, vagy hát mindig valamilyen rezeg a léz, de aztán valahogy jól jövünk ki belőle szerencsére.
4: Csak hogy értsd. Felállították, na 6 szer van, megvan az olimpiai szersorrend, ami mennek sorban. Nagyon frankó kitalálták Krisztiánék, hogy minden második szer lesz az övé.
2: Az nekem pont... magyarán, azt nem a Krisztiánék mondta, hogy
4: nem, hogy
2: volna.
4: Az pont jó lesz a lábának, tehát, hogy ló,
3: igen.
4: Ugrás, ugye?
3: Igen. Hogy
4: csak
3: igazából...
4: aztán megint jött valami.
3: Hát igen, ugye első körben 4 szeren készültünk, hogy azért, ha véletlenül bármi történik, akkor legyen egy talomba. És hát ugye ugrás volt a ló mellett volt az ugrás nyújtó gyűrű. Korlátra nem mertünk fölmenni, mert ott sok olyan dolog van, ahol az ujjam eltörhet, vagy bármi, azt nem mertük kockáztatni.
4: Hát a talaj meg
3: viszont ugye a bokám az meg eleve nem volt túl jó, és az ugráson megsérültem. Úgyhogy hiába lett volna egy egész jó gyakorlatom nyújton és gyűrűn, nem tudtam leugrani, úgyhogy a dupla szuplék helyett csak egy szaltóval jöttem le mindenhonnan, magyarul kisebb értékű gyakorlatot tudtam csinálni, de megcsináltuk, nyújton kezdett, illetve nem. Korláton kezdett a csapat, én nyújton csatlakoztam, volt egy szerpihenőm a talaj, és utána lovon csináltam egy, hál' Istennek már akkor is egy olyan lógyakorlatot, amivel elsőként kerültem be a döntőbe. Aztán a ló után elmentem gyűrűzni, ami inkább egy ilyen Cirque du Soleil szisztémájú
4: cirkusz mutatványhoz. Szóval, hogyha azt mondtam, hogy keressük meg azt az úszóversenyét, akkor inkább azt mondom, hogy azt a 11-es gyűrű gyakorlatát.
3: Azt én is visszanézném szívesen.
4: Ne haragudj, aztán megbocsát, tehát abból nem jössz rá, hogy Berki Krisztián leendő olimpiai bajnok van a szeren. Oké, hogy nem azon a szeren, de nem bántás, de az nem te vagy, vagy hát, nem tudom.
2: Akkor az nem Tollány-Szilveszter gyakorlata volt.
3: Nem, ez nem az, amit Szilastól láttunk akár 2000 vagy 2002-ben a debreceni VB-n, de sose tudtam volna csinálni, de azért volt egy olyan gyakorlat, amivel azt a pontszámot, amit el kellett érni, azt meg tudtuk volna tornázni.
4: Kevésen múlt, ugye?
3: Igen, és igazából itt is az jött ki, hogy ugye én nagyon sokat gyakoroltam. A versenysúlyom általában ilyen 68-69 kiló volt a világbajnokság előtti versenyeken, viszont a többszernek köszönhetően fölment a súlyom, több izom jött rám, 71-71,5 kiló között voltam. Jó erőben voltam szerencsére minden szer tekintetében. És
2: érdekes éppen, hogy ezt csak tornába tudod elmondani, hogy a több szer miatt fölment a súlyod, és ezt így elmondhatod legálisan. ez...
3: Igen.
4: Milyen része vagy? Ez jó
3: igen,
4: volt így.
3: Igen. És igazából hát a gyűrű gyakorlatban volt egy pici hiba az elején, aminek köszönhetően olyan szinten belengedt a gyűrű, hogyha nincsen bennem elég munka, akkor ott kokóba is átaladtam, és így gondolkodott azon, hogy most megállítson, mert ha megállít, akkor hozzámért, akkor már eleve elkasszálják a gyakorlatomat, vagy hagy szenvedni, és akkor majd megoldom valahogy. Aztán végül hagyott inkább szenvedni, ez volt a jobb döntés. Megoldottam valahogy, de amikor leérkeztem, akkor azért azt éreztem, hogy 10 perccel előtte csináltam egy VB aranyat érő lólengés gyakorlatot, utána csináltam egy Cirque du Soleil-es gyűrű gyakorlatot, amivel ha kint vannak, biztos, hogy kapok egy szerződést a Soleil-be, hogy menjek el artistának, ha vége az olimpiának, de igazándiból tényleg az egy nagyon-nagyon kellemetlen és vicces része volt a világbajnokságomnak, de hál' Istennek estére már kitisztult, körvonalazódott minden, és tudtuk azt, hogy bent vagyok a lódöntőben. Bár ott még voltak ilyen hírek, hogy nyerjen meg, és akkor biztos, hogy megvan, nem, ne foglalkozzak semmivel.
4: De azért meg is nyerted.
3: És hát szerencsére megnyertem, de kellett hozzá az a másik kétszerem lévő produkcióm is.
2: 2012?
4: Hú, igen. Tehát ott már megtudtad Tokióban az arany előtt, vagy az arany után, hogy megvan a londoni indulás. Nyilván az egy nagy mérföldkő volt. Még nem tudtuk, mi lesz egy év múlva.
3: Igen.
4: De az már egy álom kvázi beteljesülése volt, hogy most sikerült az olimpia, nem?
3: Igen, hát ugye 2000-től az a tudatosság elindult bennem, és nem azt mondtam, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. Azt a pályafutásom hozta, hogy aranyakat vártak tőlem egy idő után. Én soha nem azt vártam magamtól, és szerencsére Kokóbás sem azt várta tőlem, hogy minden áron nyerjek.
4: Mindig azt mondták, két tökéletes gyakorlat.
3: Két jó gyaki,
4: hát,
3: és meg vagyunk.
4: Ez amit az úszoknál a legjobb, tudod, igen, az egyéni igen. Legjobb.
3: Szóval, hogy és ráz is a hideg, mert szerintem ezért nem éreztem én, vagy elnyomtam azt a terhet, ami rajtam volt a pályafutásom alatt, mert én tényleg arra azért mentem ki, hogy amit begyakoroltam, az kétszer jól. Ha mondjuk volt egy kisebb gyakorlatom és nagyobb a döntőben, akkor mind a kettőt gyakoroltuk, és akkor, amikor kellett, zsebből előhúztuk szerencsére. Fel voltam készítve mindenre. És ugye Londonban is ez volt, hogy menjünk ki, és csináljuk meg. Aztán
4: jött a selejtező,
3: és én ott hibáztam. Nem tudtam megcsinálni az egyik elemet a gyakorlatomban, akkor ott fejben gyorsan átalakítottam mindent, és hogy ne látszódjon kívülről, nyilván az edzőm az észrevette, meg is kaptam érte a fejmosást a végén, mert elkezdett rezegni a lész, hogy hiába maradtam fönt idézőjelben a szeren, ez nem az a gyaki volt, amivel készültünk, és így kérdőjel a döntő.
4: De ez az öt karika volt? Összeraktad már azóta vagy ott? Tehát, hogy ugye mindenki mondja, hogy az olimpia az más.
3: Teljesen más, és hiába voltam univerziádén előtte, ami ugye a kis olimpiája az egyetemi főiskolai játékoknak. Egy olimpiára nem tudsz, nem lehet felkészülni mentálisan. Én általában a versenyeimet úgy csináltam végig, hogy este elvonultam, főleg a versenynap előtti este, amennyit csak tudtam, minél előbb lefeküdtem és aludtam. Aztán reggel egy kényelmes reggeli, és akár reggeli után is visszafeküdtem aludni, és utána mentem be a tornacsarnokba elkezdeni az adott napi versenyt. Úgyhogy, és hát Londonban nem így történt, ugye nekem pont a megnyitó ünnepség utáni napon kezdődött a selejtezővel a versenyem, és hát többen voltunk egy apartmanban, még a pingpongosok is átjöttek hozzánk, ott elszórakoztunk egy kicsit, és igazából a teraszunkról lehetett látni a tűzijátékot, meg egyebeket, és az már olyan 11:30-12 volt. Nem mentem el a megnyitó ünnepségre, pontosan azért, mert másnap versenyeztem, de valahogy mégis belecsúsztunk abba, hogy élőben azért láttunk valamit belőle a teraszunkról, és hát nyilván lehet, hogy akár ez is. Meg hát egy olimpia, kimész egy olyan olimpiai faluba, egy olyan olimpiai közösségbe, ahol így akkor döbbentem rá, miután már megvolt a döntőm, hogy úristen, hogy mennyire figyelnek egymásra a versenyzők. És hogy egy Usain Bolt, egy Michael Phelps, Tony Parkerrel együtt ebédel, szóval, hogy ezek azért így hiába voltam 27 éves, azért hát na, nem minden nap találkozik ilyen sztárokkal az ember.
4: Tony Parker is azt mondogatja azóta, hogy Berki Krisztián.
3: Szóval, hogy azért az ott igen, ott egy elég érdekes szituáció történt a selejtezőn.
4: Anyadik, nyolcadik?
3: Ötödikként kerültem be végül, és ötödiknek is szólítottak a döntőben.
2: Megint az ötös szám.
3: Igen. Úgyhogy mindegy, addigra az volt a szerencsém, hogy volt egy hetem.
4: Ezt meséld el nekem. Kokóba, Kovács István, Berki Krisztián. Beszéltetek? Tehát, hogy
2: oké, lecsesz. Még egy gondolat, bocsánat ide, hogy mire jellemző egyébként a versenybírákra, a pontozó bírókra, hogy ugye látva az előző évi, meg az előző öt évi eredményeidet, ők inkább ilyenkor úgy vannak vele, hogy hát egy ekkora sportoló, egy ekkora egyéniséget, ha nem is úgy sikerül a gyakorlat, egy icipicit azért segítsük, vagy brutálisan lecsapnak az ilyen versenyzőkre is?
3: Szerintem a szimpátia nagyon-nagyon fontos, ugye hát eléggé pontozású sportágról van szó, úgyhogy és a szubjektivitás az mindig benne van. A sportdiplomácia mindig benne van valamilyen szinten, és azért az a pályafutás, amit Londonig csináltunk, az minden egyes bíróban, minden egyes nemzetközi szakemberben nyomot hagyott, és tudták azt, hogy Angliában az angol versenyző Louis Smith ellen csak én vagyok úgy idézőjelben képes aranyat nyerni, és ebben azért valamennyire benne voltak ők is, hogy támogattak abban, hogy ne kaszáljanak el túlságosan a selejtezőben, hogy kapjak egy sanszot még arra, hogy akár a döntőben.
4: Hogy legyen egy harc a döntőben?
3: Igen, és az meg is történt szerencsére, de hogyha akkor beszéljünk arról az egy hétről,
4: arra
3: hogy az
4: vagyok kíváncsi,
3: volt.
4: Hogy ugye most mondtad, hogy Kokóbától megkaptad a magadét, de nekem valami az rémlik, az a baj, hogy én is öregszem, hogy nem olyan nagyon beszéltetek sokszor. Tehát nem volt olyan bőbeszédő az egy hét köztetek.
3: Nem, az még az 14-ben volt.
4: Ja, tehát nem 12-ben volt?
3: Nem,
4: a 12-t
3: nem. Az olimpiai selejtezőm után mondta, hogy hát jó, hát ez most így sikerült, nem örülünk, de hát meg kell várni. És én tényleg az apartmanunkban volt egy tévé, amin az összes sporteseményt lehetett nézni, és hát tornaverseny szempontjából is tudtál csak a szerekre kapcsolni, és én visszaértem a faluba, fölmentem a szobába, bekapcsoltam a tévét, és csak a lólengés számát néztük végig. Életemben nem néztem annyi lólengés gyakorlatot, mint akkor. És hát ugye estig várnom kellett, hogy mi fog történni, és akkor láttuk, hogy bent vagyunk a döntőben, úgyhogy én is és Hídvégi kollégám is döntőztünk, ráadásul vid jobb pozícióba került be, hiszem ő harmadik vagy második helyen került be ráadásul a döntőbe, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, nagyon örültünk, ugye Kokóbá feljött, megbeszéltük, hogy akkor holnap ugyanúgy edzés. Ami érdekesség, hogy nekem általában ugye heti 10 edzésem volt. Edzésenként 2 darab gyakorlatot csináltam minimum, és még amellett nagyon sokféle dolgot. És ugye az, hogyha most megszámolom, az heti 20 gyakorlat. Nekem ott volt szintén egy-egy hetem a selejtezés a döntő között, viszont összesen, ha jól emlékszem, 3 darab gyakorlatot kért tőlem Kokóba. Hagyta, hogy a szombat, a hétfőre kaptam azt hiszem egy szabad napot. Kedden bementünk a terembe, én mondtam, hogy akkor mi a program, hogy akkor gyakizunk, és akkor mondta, hogy nem, nincs gyakorlat. Csak elemek, részek, összeköttetések. Mondom, jó, ez volt a délután visszamentünk, mondom, hogy gyakizunk? Nem kell gyakorlat. És akkor bementünk szerdán, és akkor mondtam, hogy mi a program, és akkor ma egy gyakorlat. És a Thomas Orsos gyakorlat, amit majd a döntőbe kell csinálni, mert azt láttuk és tudtuk, hogy a kis gyakorlattal Louis-t nem lehet megfogni Londonban egy hazai pályán, és ez kellett a nagyobb gyakorlat, hogy a kiinduló pontszámokkal egy picit közelebb legyünk egymáshoz, és egy szerdán kért tőlem egy ilyen gyakorlatot, utána pedig már egész héten, sőt, akkor tényleg egy darab gyakorlatot kellett csinálnom, de szinten tartottuk elemekkel, gyakorlatrészekkel egészen a vasárnapi döntőig.
4: És akkor ugye szombat este bekopogták Kokóbához.
3: Nem, ő jött föl hozzánk.
4: Hogy mi lesz másnap? Mert hogy igen, ott szokott lenni a rutinod egy döntő napján.
3: Döntő napján úgy van a rutinom, hogy ha nagyon macerás, ugye mindig van egy egyórás lehetőség, egy egyórás melegítési lehetőség a versenycsarnokban, és hogyha akarjuk, akkor ezzel élhetünk, ha akarjuk, akkor kihagyjuk. Viszont ha macerás, én mindig azt mondtam, hogy inkább pihenek, ugyanaz a szerv van, mint általában szokott lenni, már megfogtam a selejtezőn, megyünk a döntőbe, ugyanaz a pálya fogad, de én úgy voltam vele, hogy bennem tüskét hagyott egy picit a selejtező, úgyhogy én szeretnék bemenni a nagycsarnokba, és akkor megfogni azt a szert, ami majd a döntőt lenyomjuk. Csak Kokóba így meglepődött, meg leverte a víz, hogy hát ez jó, csináljuk, de sose szoktuk így. Hogy miért,
4: meg
3: miért.
4: Akkor nem tudsz visszajönni, vagy nem lett volna
3: igen,
4: idő.
3: Mert akkor utána elmondta a programot, hogy ha mi bemegyünk reggeli után, akkor már nem lesz időnk visszajönni pihenni, hanem akkor ott kell maradnunk a melegítőterembe, és majd egyszer csak megyünk be a szólítás. És mondtam, hogy jó, hát én vállalom, majd pihenek a melegítőterembe. És ugye nagyon jól sikerült az az egy órás átmozgató bemelegítés a versenycsarnokba. Nem gyakorlatoztam, eleje végét csináltam meg elemeket, és aztán kimentem a melegítő csarnokba, és akkor úgy voltam vele, hogy addigra már ugye eleve Ágota is ott volt velem az olimpián, és nagyon sokat segített abban, hogy feldolgozzam a selejtezőt, és én fogtam, és elkezdtem egy mentál tréninget a gerenda alatt a melegítő terembe, és hát sikeresen belealudtam a mentál tréningembe, egy kicsit ilyen jó relaxációs állapotba kerültem, és arra emlékszem, hogy Kokóba jött oda hozzám, hogy fölkeltett, hogy most már el kellene kezdeni újra melegíteni, mert a lányok jönnének gerendára, te meg nem sokára olimpiai döntőt csinálsz.
4: Ez Kokóba olvasatában így hangzik, ránéztem, alszik. Hát még hagytam. Néztem az órát. Megint. Ezt legalább ötször ránézett, mire idézőjelben felmerte ébreszteni, úgy, hogy egy döntőre, egy olimpiai döntőre készült. Szóval nem annyira az ideges típusa a Krisztiának.
3: Hát fel voltam készülve. Igazából úgy voltam vele, hogy innentől kezdve már ez nem hab a tortán, hanem a cseresznye torta habján igazából, mert itt vagyok az életem egyik legfontosabb pillanatánál, ezért dolgoztam kvázi, ha most azt nézem, akkor is a gyerekkoromtól kezdve, és csináljuk meg azt a gyakorlatot, fel hát vagyok készülve.
4: Ezt el tudod képzelni, hogy vagy egy fontos esemény előtt, és ezt te így elhiszed, és nem izgulsz.
2: Hát akkor a cseresznye az valahol ott 16,66 ezred centi magasan volt, mondhatjuk ezt így nyugodtan?
3: Főleg igen, hát az ott ugye elég jól sikerült, és azonos pontszámmal, és amúgy egy pillanatra hagyd kanyarodjak vissza, mert azt elárulhatjuk, hogy mielőtt bejöttem ide a stúdióba, Lőrinc Tamás barátommal futottunk össze, és hogy milyen érdekes az élet, hogy Tomi volt az első, aki ugye én előbb érkeztem ki Londonba, Tomi is kijött, és ő volt az első, akivel így összefutottam, és így kérdezte tőlem, hogy vagyok. És mondtam, hogy hát figyelj, mondom, selejtező így sikerült, csináljuk, készülünk, megcsináljuk, aztán kész lesz, ami lesz, hát igazából egy gyakorlat, az már laza lesz, ott vagyunk. És akkor így mondja, hogy jól vagyok? Mondom, mire gondolsz? Hát, hogy akkor ugye híreket nem olvasok. Hát mondom, nem, mondom, szerencsére előtte ellopták az okostelefonomat, mielőtt kimentem Londonba, úgyhogy csak egy ilyen nyomógombos Nokia volt nálam, és igazából így egyáltalán nem tudtam a közösségi médiát, meg semmit szándékosan sem néztem. És mondja, hogy jó, oké, mert hogy, de mondom, mire gondolsz? Hát, mert hogy otthon már azért van ilyen visszhang, hogy a Berki már nem az a Berki, meg mit tudom én, és akkor mondtam,
4: de
3: hogy hát jó,
4: voltam,
3: hát,
4: ez, elmondta.
3: Hát ez mondom, de nem, mert ez tök jól esett, mert igazából én is egy kicsit, nem is az, hogy felpiszkált, csak hogy ilyenkor mindig egy picit érzed azt, hogy te addig vagy jó, amíg eredményt hozol. És hogy akkor egy picit dac lehet, hogy bekerül az ember egójába, amit nem szabad, hogy az egó irányítson, de például Tomi mondta, hogy nem is baj, hesegessek el, minden, ne foglalkozzak semmivel. És akkor végül is ez a Krisztina napon, két Krisztián Londonban, hiszen Fars Krisztián kollégám is együtt reggeliztünk a döntő napján. Igen, csak hát nyilván nem ugyanazt a mennyiséget, mert azért Kriszt az egy jóval nagyobb darab a csávó, és azért jó étkű, de hogy vicces volt, mert együtt reggeliztünk, mikor lesz a döntő, hát nem mondom, nekem olyan délután 3 talán, neki megmondta, hogy ő majd este dob, mondom, tök jó.
4: Abból a 40, nem tudom hány másodpercből, ugye annyi, abból valami van meg. Nem azért, mert megnézted utólag, vagy ott már az ember ilyen tényleg ösztönösen, mechanikusan csinálja, megtanul dolgokat, és az tényleg nem közhely, hogy kizárod a kül. Tehát, hogy ott emlékszel bármelyik mozdulatodra is?
3: Hát,
4: ezt akartam mondani. Ezt.
3: Igazából őre emlékszek.
4: Képzeld, mert neked elúságolom, hogy semmi közöm hozzá, hogy a két gyerekemmel volt a Krisztián a címlapon, amikor dedikálta, mert a benti szerkesztő azt találta a legaranyosabbnak.
2: Semmi között.
4: Nem, én nem is tudtam. Hát, nem, tényleg nem, egyébként én tényleg nem tudtam, de az azóta is megvan az a címlap.
2: Mondjuk szóval, újpesti sportolóként ez a szép lila...
3: Tudták.
4: De jó nehéz. De szóval, hogy van abból a 40x másodperc valami? Semmi?
3: Nincsen. Nyilván videón, ahogy te is mondtad,
4: azt
3: akkor
4: okay.
3: Láttam, de ugye ott utána tudtam meg, hogy van ilyen, hogy flow érzés, mert akkor nagyon fancy-vé vált ez a szó, meg ez az érzés, meg minden, és én utána döbbentem rá, hogy akkor valószínűleg nekem az volt a gyakorlat alatt.
4: Nekem az volt.
3: mert hogy emlékszem arra, hogy ott van a nevem, megkapom a zöld jelzést, bejelentkezek.
4: Időben?
3: Megfogom a szert. Igen, időben. Ott még tudtam az időről. És a következő pillanat az, hogy lejövök a szerről. És ott talán a videón látszik is az, és amit így utólag láttam, hogy fújtam is egy nagyot, mint hogyha egy nagy kő esett volna el a szívemről, mert hogy igazából akkor én ott mindent megtettem azért, hogy amit szerettem volna, amit az edzőm szeretett volna, amit nagyon sokan szerettek volna, azt úgy megcsináljam. Aztán, hogy mi fog történni, hogy a bírók hogy láttak, az már egy teljesen más szegmens a sportnak.
4: Egyébként, ha végignézitek azt a felvételt, már harmadik ilyen, ugyanazt csinált a Kokóbá is. Tőle szokatlan módon visszafogott úriembernek jellemezném őt. Úgy ugrált, mint egy kisgyerek. Valószínűleg nyilván az motiválta őt is, hogy megcsinálta Krisztián, innentől már nem rajtunk múlik, gondolhatta ő is, de azt, amit tudtunk, azt oda tettünk.
3: Igen, hát én sem láttam
4: soha ugrálni. Mi történt? Onnantól Louis Smith 16,66 ezredes gyakorlatai. Tehát arra már emlékszel, gondolom.
3: Persze, és én onnantól kezdve nagyon kényelmes pozícióban voltam igazából, mert az előttem lévőket soha nem nézem, hogy ne legyen semmi, ami befolyásolja. A pontszámokat nem akarom tudni. Volt ebből rossz élményem világkupa fordulókon, hogy figyeltem, és nem úgy sikerült, mert ellazsáztam a dolgokat. De én onnantól kezdve néztem, és élveztem a versenyt. Ugye talán utánam jött Vidis, néztem, és hát ugye jött Louise.
4: 8-ként, ugye? Ő volt az utolsó.
3: Igen. És
4: egész véletlenül.
3: És ez egy hihetetlen élmény volt. Szóval az, hogy amikor fölmegy az angol versenyző hazai közönség előtt az O2-ben 20 ezer néző szurkoló előtt, és én is érzem, hogy rezeg a pódium, minden berezonál. A királynő ott ül a nézőtéren az angol szurkolók között, és hát biztos nekem is szurkolt, azért ezt így utólag remélem, de hogy nyilván Louise Biot volt ott, és tényleg, illetve nem a királynő, a hercegnő jutott,
4: igen,
3: bocsánat.
4: Igen, a Katalin volt ott, én is úgy emlékszem.
3: Igen, és
4: aki most már.
3: És azért ez egy hihetetlen élmény volt nekem is, és én az utolsó pillanatig, az utolsó elemig leugrásig azt kívántam Louise-nak, hogy ő csináljon egy tökéletes gyakorlatot, hiszen attól lesz fair play a döntőnk, attól lesz még értékesebb a győzelem. Aztán nyilván egy azonos pontszámmal zártuk a versenyt, felén billent a mérleg, a kivitelnek köszönhetően az én gyakorlatomat szebbnek találták a
4: bírók.
3: Szerintem
4: ez annyira igazságos, hát végig te voltál mindig a legszebben tornázott.
3: Na igen, de te ismersz, te viszonylag szeretsz, kedvelsz, elfogult vagy,
4: azt
3: magyar vagy.
4: De ezt azért ugye mindenki elmondta, hogy nagyon elegáns tornász vagy.
3: És az erősítette meg ezt az egészet, amikor az angol szakemberek és az angol közönség, amikor utána sétáltam Londonban, mentem vissza az olimpiai faluba, és mindenki a nyakamba ugrott, angoloktól kezdve mindenki, és a szakemberek is azt mondták, hogy ez egy megérdemelt győzelem. Szóval, hogy ettől még értékesebb ez a győzelem, mert tényleg hazai pályán az angol versenyzőket, főleg úgy, hogy kettőt is sikerült legyőzni, ez mert ugye a dobogót, ha megnézzük, voltam, akkor magyar zászló és két angol zászló, úgyhogy igazából ez egy óriási dolog volt nem azt mondom, hogy elégtétel, mert azt soha nem akartam venni senkin, és a mai napig és életem végig nem akarok senkin elégtételt venni, de hogy ez azért egy olyan dolog volt, ami tényleg jól esett.
2: És mi történt az olimpia után? Mondtad, hogy visszaértél a faluba, ott óriási extázis. Mennyi idő kellett, hogy
4: ülepedjen, vagy mi?
2: Leülepedjen, azt a szót kerestem, igen, leülepedjen benned ez az érzés.
3: Hát igazából szerintem ez a mai napig nem ülepszik, szóval, hogy ez mindig így előtör, rátör, bárhova mész, néha találkozok olyan, elmegyek shopizni egy bevásárlóközpontba, vagy egyszerűen csak a közértbe, és ott is rám szólnak, vagy oda jönnek emberek, szóval, hogy az ilyen mindig előjön. Feldolgozni szerintem ez teljes mértékben nem lehet, mert az életed végéig tart, és még utána is elvileg halhatatlan leszel az eredményednek köszönhetően.
4: És megvan az a Ferihegyi érkezés?
3: Az megvan, igen, amikor majdnem.
4: Vagy 200 ultra kint volt,
3: igen,
4: és
3: attól féltem egy picit,
4: a hajrálilán.
3: Mert kint is kaptunk, mert kint elvittek minket egy ilyen szurkolói helyszínre, ahol a magyar szurkolókkal találkozhatunk, ott volt már egy kis ízelítő abból, hogy úristen, mit csináltunk, mert addig ugye nem is nagyon foglalkoztam se, az anyagi részével is akkor döbbentem rá, hogy valami pénz is jár ezzel az éremmel, meg az eredménnyel, amikor a döntőm másnapján reggel egy másik műsorból hívott egy műsorvezető, és akkor úgy köszöntött, hogy szavasz milliómos. És mondom, mire gondoltok? És akkor mondta, hogy hát, hogy ezzel ennyi és ennyi jár.
4: Jaj,
3: hát mondom, ez tök jó, de amúgy

0: 200 újpesti ultrához.
1: Hát fura volt, érdekes helyzet volt, mert tényleg olyan arcok jöttek ki, akik miatt szerintem még ha az úttesten megyek, vagy a járdán megyek, akkor átmegyek inkább a túloldalra.
0: De és hogy mindenki téged éltetett.
1: Igen, és onnantól kezdve, hogy a Újpesten akárhol mentem, már az autómra ragasztottak feliratokat, hogy gratulálunk, meg legenda lettél, és ami itt átkanyarodnék egy köszöntésre, amit a Szusza Ferenc stadionban csináltak.
0: Nagyszerű volt.
1: Újpest-Fradi mérkőzés volt, és akkor döbbentem rá, hogy persze, tök jó, hogy majdnem lila, de ez inkább magenta szerintem, bár a feleségem jobban képbe van a színekkel.
0: Lila az.
1: De hogy nem az számított, hogy én most újpesti versenyző vagyok, vagy sem, hanem hogy a magyar lobogót, ezt a piros-fehér-zöldet képviseltem. És hogy ennek köszönhetően, amikor a foci meccsre kiérkeztünk, és köszöntött az Újpest, a Fradi szurkolók is ugyanolyan transzparensekkel és feliratokkal, hogy legenda lettél, Krisztián, büszkék vagyunk rád, nekünk is nyerted. Szóval, hogy ez, az olimpiából tényleg azt tudod leszűrni, hogy az egy olyan közösségépítő erőt tartalmaz, vagy vonz magával, amit persze lehet más sportágaknál is észlelni, de akárki akármit mond, ezt globálisan annyi ember nézi, és nem csak a határon belül, hanem a határon túli magyarok is ugyanúgy örültek és szurkoltak, és azóta is hívnak határon túli eseményekre. Szóval, hogy ez nehéz ezt így elmondani, hogy ez milyen érzés, és mit érz. A kisgyerekek szokták kérdezni, hogy milyen olimpiai bajnak lenni, és én mindig elmondom, hogy képzeljétek el, hogy tök jó, de a legjobb az, hogy én világot láthattam a tornának köszönhetően.
0: Ezt nálunk tígyek azért. Figyelj, nem tudom, belefér-e, de két mondatot mondhat, vagy még szeretnél rondolról?
2: Vége felé vagyunk a beszélgetés.
0: Hogy ugye volt még egy olimpián ott, más minőségében, ez a párizsi olimpia.
1: Igen.
0: Kívülről, de belülről mégis milyen, mennyivel volt 12 évvel másabb, illetve voltál-e helyszínen
1: rosszabb.
0: Magyar aranynál?
1: Nem voltam sajnos, viszont rosszabb volt kívülről.
0: Mentél volna fel a, nem tudom, pástra,
1: hát,
0: meg a
1: bíztam
0: szőnyeg?
1: Bíztam a versenyzőinkbe, mert tényleg mind a férfi versenyzőinket ugye végig tudtam nézni.
0: Ja, hogy én nem tornára gondoltam, más eseményre nem sikerült.
1: Kézilabdán voltam, és az is rossz volt kívülről, mert hát nyilván ott se tudtam volna beugrani kapusnak, vagy bármi, hogy, és pont a francia női kézi meccsen, ahol kezdtek a lányok, ott oda jutottunk, mert ahogy kiestünk, már este mentünk egy kézi meccs, és akkor utána én rácsatlakoztam a tornára, mert azok meg ilyen egésznapos programok voltak, úgyhogy nagyon máshova nem jutottam el sajnos, de a tornán én tényleg még a mai napig jobban izgulok, mint amikor én versenyeztem, mert
0: nem te csinálod, nem?
1: Hát nem, én attól függetlenül, hogy 100%-osan bízok a versenyzőinkben.
0: De milyen volt maga a hangulat Párizsban?
1: Szerintem nagyon jó. Bár nyilván London az egy mind a kettőnek megvolt a maga hangulata. Hát nagyon várom Los Angeles-t, mert az egy nagyon durva olimpia lesz show szempontjából, szóval, hogy az oda tényleg, aki teheti, és van rá esélye, az menjen ki nézőnek, mert az, amit London adott, és az, amit Párizs adott, azt szerintem Amerika
0: hatványozni
1: fogja. Tuti.
2: Viszont ha már Amerika, akkor úgy hallottam, az egyik kedvenc sportágod a labdarúgás, és ugye már zajlik a világbajnokság. Melyik együttesnek szurkolsz? Ki fogja nyerni a VB-t szerinted?
1: Kik valakint a VB-t?
2: A legjobbak.
1: Hát akkor a legjobb fogja nyerni.
2: Korrekt. Köszönjük szépen, akkor igazából ez a legjobb zárszó szerintem.
1: Köszönöm.
2: Berki Krisztiánnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük a figyelmet a kedves hallgatóknak is.
1: Köszönöm szépen én is.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között. De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyar!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Az elmúlt hétvégén Máltán rendezték a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. Mindkét fronton az FTC Telekom képviselte Magyarországot, a fiúk a harmadik, a hölgyek a második helyen végeztek. Ez alkalomból köszöntöm a stúdióban Matajsz Márkot, a Ferencváros női csapatának vezetőedzőjét. Szerbusz, szeretettel köszöntelek és szívből gratulálok.
3: Szerbusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat és köszönöm a meghívást.
2: No, hát amikor az ember így értékeléseket hall, és jó sokat hallhattunk az elmúlt napokban, mérkőzés követően, a te szavaidat is, nyilván a csapat játékosainak is, akkor mindenki azt érzékelteti, hogy el kell teljen pár nap, kicsit visszafelé kell tudni nézni, kell egy párat aludni, mondjuk ilyen csúnyán perspektívából kell tudni nézni mindazt, ami történt. Eltelt-e már annyi, Márk, hogy most egy picit más színezetbe kerül gyakorlatilag ez a bajnokok ligája ezüstérem?
3: Eltelt egy pár nap, de még nekem személy szerint kell egy kis idő, hogy ezt kicsit pozitívabban tudjam nézni.
2: Hát még annyi nem telt el, hogy ez fehér aranynak tűnjön.
3: Igen. Már enyhült, úgymond a történet, meg szépült, de kell még egy kis idő, hogy igenis tudjam értékelni ezt az ezüstöt. De utána jön egy másik gondolat, ami tényleg arra világít rá, hogy ez tényleg egy óriási eredmény. Lehetett volna máshogy, rosszabb is lehetett volna, az elődöntés izgalmas volt, tehát lehetett volna ebből egy negyedik hely, vagy egy bronzérem, és ennek fényében tényleg szép az egész, de utána megjön a következő percben az, hogy ott volt a kezünkben, nem sikerült, de tényleg idővel gondolom, ez meg fog szépülni teljesen.
2: Most engedd meg akkor, hogy én egy másik megvilágításba helyezzem ezt a szezont, és persze nagyon sokat fogunk még beszélni nyilvánról az évadról, a megtett útról, a te utadról, mert szerintem az is nagyon érdekes, hogy végül is egy hajszál választottál attól, hogy Európa legjobb klubcsapatát produkáld a 2025-26-os évadban. Tehát a bajnoki címmel, a kupagyőzelemmel és a majdnem bajnokok ligája győzelemmel gyakorlatilag nem nagyon van följebb, nem lehet többet elérni ennél. Ha innen nézzük a te edzői teljesítményedet, vagy a bejárt utat, akkor azért fényesebb a dolog.
3: Abszolút, hát ahonnan én jöttem, ugyebár a vidéki srác Szentesről kerültem fel a Ferencvároshoz, előtte nyilván játékosként már szerepeltem itt a 90-es évek végé és 2000-es évek elején, tehát volt közöm a Fradihoz, de mint edző Szentesről jöttem, ott voltam fiú csapatnál, női csapatnál, ahol szintén nagyon jól éreztem magamat, ott is megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, próbáltam élni vele, remélem ennek fényében sikerült felhívni a figyelmemet a Ferencváros vezetőknél. Felkerültem ide Pestre, megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, én próbálok mindig is ezzel élni, nem visszaélni. Remélem többé-kevésbé idáig sikerült. Az eredmények szerintem azt mutatják, hogy jó úton haladok, de persze, mint edző, mindig is van még fejlődni, tanulni, és ez a döntő is arra azért rávilágított, hogy még nekem is biztos, hogy van még hova fejlődni.
2: Hát végülis, hogy ne lenne, egy nagyon fiatal edző vagy, és az edzőgeneráció kifejezetten talán új korszakához vagy sorolhatsz, szerintem minden szempontból. Gyorsan átugrottad azért ezt a pályafutásodat, ami a szakmai előéletedet illeti, pedig hát azért pont a Ferencváros színeiben azért egy fényes győzelem is jellemzi a te utadat, ugye? Méghozzá egy keg győzelem. Emlékszem itt, hogy azért a Komédia Duszodában egy egészen elképesztő mérkőzésen történt meg az, ami. Kérlek, idézd ezt egy picit két föl, és több okból is kérdezem, majd kitérünk, hogy miért.
3: Az is egy tündérmese volt, ugye bár 98-ba sikerült megnyerni Godó Gábor irányítása alatt a kekket, pont a Pireusz ellen. Az kettő mérkőzéses párharc volt, ott volt a téma volt az odavágó, ott kikaptunk egy góla, és a Komjádiba tényleg egy teltház, tehát ott több ember nem fél be, szerintem volt közel 4000 ember.
2: Igen.
3: Csodás élmény volt, hogy sikerült hazépályán elholdítani ezt a trófeát, és utána, mi követte a magyar bajnoki cím, Vad Lajos irányítása alatt, tehát jó pár eredményt értünk el a Fradival akkoriban.
2: Nekem is ott... Néki Balázs is abban a csapatban
3: pontosan
2: volt, ugye?
3: Pontosan, Nassuni akkor bontogatta ki szárnyait, hát neki is a kek elődöntőn Rómába a Isten nyugosztalja, Tibi Benedek ott játszott a Rómában, sikerült ott őket kiverni, és a Sünél őt, a szem kettő gólt ott Rómában, óriásit játszott fiatalon. Igen, egy óriási történet a miénk, úgymond 28 évvel ezelőtt volt ez a
2: beszélünk. Igen, ezt akarom mondani, ne tagadjuk le, és amit mondasz, hogy 28 évvel ezelőtt, ugye aztán ez egy 98-as sztori. Igen. Tehát még ugye nevezzük így a nagy válogatott generáció igazi átütő sikerei előtti korszakban tettétek oda magatokat klubszinten.
3: Igen, és tényleg így, hogy a Fradival, ezt mindig is mondták előtt, hogy így Fradi család, úgy Fradi család, meg a szurkolótábor, és ez hál' Istennek volt szerencsém megtapasztalni, mint játékos akkoriban, és most mint edző, hogy ez tényleg igaz. Tehát ez az egy úgymond dupla olyan érzés egy játékosnak, vagy edzőnek a Fradival nyerni, mert óriási teltház volt, óriási hangulatban sikerült nyernünk. Örök élemény, hál' Istennek.
2: Nagyon örülök, hogy őrzöl ilyeneket szerintem, mert ezek azok a emlékmagok, amihez az ember nyúlhat, amikor adott esetben akár lógatja az orrát, bár most ebben a helyzetben erre semmi okod nincsen. De mégis ezek azok a kis hidak, azok a kis kötőerők, akár a Nyéki Balázssal együtt közös munkátokat beszéljük, ugye itt most párhuzamosan halad a pályafutásotok, ugyanannál a klub, de ez olyan érdekes azért, hogy az élet miket produkál, de talán még egy kicsit ezt részletez már nekünk, ezt a családi dolgot, mert hogyha az ember vidéki fiúként kerül be egy ilyen csapatba, akkor mikor csúcsosodik ki ez az érzés? Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk ennek a csapatnak, ennek a klubnak a versenyzője, játékosa lesz, ugye itt nyilván bármilyen sportágban igaz lehet ez, akkor körbe fogja-e rögtön ez a fajta családi identitás, vagy pedig ehhez kellenek a közösen megélt sikerek, vagy úgymond egységnyi eltelt idő után jön meg ez az érzés, tehát hogy képzeljük ezt el kívülállóként?
3: Hát is szépen sorjában, hogy említetted, jönnek ezek a dolgok, ugye bekerültem a telepre, első edzés abba a csapatba, akkor már nagyon nagy nevű játékosok, Kis Gergő, Fodor Ajmi, Steinmetz testvérek, félmér ezt a csapat, kerültem én be Szentesről, pislogtam, mint tényleg halaszatyorban, és utána még egy edzés után átmentünk a régi stadionba ebédelni, a vidéki csapattársaimmal és egy-két külföldivel, és akkor ott például együtt ebédelni egy asztalnál az idősebb Albert Flórival, Lipcsei Petiékkel is, tehát olyan legendák között mozog az ember ott a telepen.
2: Tehát más sportág,
3: igen,
2: Béli,
3: igen,
2: de óriás, Fradi legendák.
3: Pontosan, kökénybeájékkal egy csarnokba lenni, tehát ott az ember ott tényleg ott ámul, hogy hova is került, kikkel van testközelben nap, mint nap, és tényleg úgy testközelben, hogy köszönések, tiszta szívből jövő gratulációk egy siker után, a lelátón ott tényleg egymás meccsén ott voltunk, tehát és akkor érik meg az emberbe, hogy igen, ez erről beszéltek, hogy ez a Fradi család.
2: És ez fölfelé húzza az embert? Edzésről edzésre?
3: Igen, mindenféleképpen. Tehát mindenhol, hogy az ember belép, én a mai napig, hogy bemegyek, és most is ott ülnek ezek a legendák, és mindig elcsodálkozom mai napig, így már idősebb fejjel is, mint edző, hogy igen, azért itt jó lenni.
2: Érdekes nagyon, amit mondasz, és ugye most, ha ezt a sikert és ezeket a csapattagokat említed, és ugye az imént már elmondtuk, hogy tulajdonképpen azoknak a csapattagoknak a nagy része válogatott pályafutás szempontjából ugye később hoztak kiugró világra szóló sikereket, de hogy valahogy így együtt éltétek ezt meg, és mindenképpen érdemes szerintem egy picit arról is beszélni, hogy az ember saját maga hogyan tekint vissza a saját pályafutásra, mert nyilván ez talán jellemezhetjük úgy, hogy ez volt a pályafutásod csúcsa, illetve hogy te magad milyen játékosként, milyen mentalitással, milyen értékekkel érkeztél az edzői útra, mert szerintem nagyon sokféle beérkezés van, és láttunk már mindenre példát, nem lehet azt mondani, hogy csak sikeres játékosból lesz sikeres edző, vagy a nem annyira sikeresből lesz sikeres, mert van példa erre is, meg arra is, de azért az, hogy valaki hoz valami csomagot magával, az egészen biztos. Te milyen típusú játékos voltál?
3: Én magamat, ha kell jellemezni, úgy jellemezni, ugyebár én a center poszton próbáltam helytállni, evel a nem igen magas termettel, csodaszámmal ment az a játék, amit én próbáltam ott előadni. Igen, 184 centivel ott küzdeni az óriások között, és pont ezért volt szükség mindig is plusz munkára, részemről, alázatra, tényleg az életem volt, gyerekkorom óta a vízilabda, a szüleim is abszolút ebbe támogattak, otthon kapta egy nagyon-nagyon támogatást, azt is tudta magamba hozni, az alázatot, a kitartást, a munka iránti, a hitet. Én ezt próbáltam Pesten is folytatni, mert tudtam, hogy csak úgy tudom magam megállni.
2: Tehát családban új voltál, mint vízilabdázó, vagy pedig volt?
3: Új. Édesapám teljesen
2: távol esett.
3: Uh-huh. Bátyám is, tehát én úgymond ilyen kívülállóként kerültem. Tehát a szentes közeg, az, aki ismeri ott tényleg a vízilabda, az...
2: Persze, hát az a vallás.
3: Az a vallás, és oda bekerültem, és nagyon jó nevelőedzők kez alatt tudtam dolgozni, tehát nagyon jó gyerekkorom volt.
2: Ez megint sokat számít szerintem. Nagyon, én szerintem végtelenül sokat számít az, hogy az ember gyerekként, vagy aztán persze később játék fiatal felnőttként mit hoz, mit kap a nevelőedzőjétől, mert az olyan mélyen gyökerező minták, amiket nyilván, ha nem is azt mondom, hogy ismétel, de hogy kapaszkodik vele.
3: Mindenféleképpen is, és nem csak a nevelőedzők, de utána az egész pályafutásomat olyan edzők kísérték végig, tényleg egytől egyig, most nem akarom felsorolni, mert rengeteg volt, és nem szeretnék senkit sem megbántani, hogyha kihagynék neveket, hogy tényleg csak olyan dolgot kaptam. Nyilván volt néha közt olyan dolog, ami nem annyira tetszett, de az is egy tanuló dolog, ugyebár. Tehát tényleg ebbe szerencsés voltam, és utána tényleg Pesten meg próbáltam megállni a helyemet, fölkerülni, mint vidéki srác, itt a farkasok között, a nagy nevek között, és hál' Istennek sikerült, és tényleg, hogy említetted, azóta a nagy része többszörös olimpiai bajnok, világklasszis lett, és tényleg büszke vagyok arra, hogy mai napig nagyon jó, igaz baráti viszonyt ápolok velük. Nap mint napon találkozunk, néha... Ez egy jó dolog.
2: Nagyon érdekes, amit mondtál a termetedről és a posztodról, mert a közelmúltban volt alkalom egy családi portrét készíteni a Fogel familiával, és ugye ott Fogel Simon, ugye a jobban ismert sikeres kapus testvér Somának a bátyja, nagyon hasonlatosan mesélt mindenről, amit te most mondtál, hogy ő sem alkatilag nem volt kifejezetten egy center alkat, ehhez képest elképesztő akaraterővel, hihetetlen elszántsággal, tényleg lehajtott fejjel ment, és hát a történet egy kicsit arról is szólt velük kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy az élet igazságosan osztottál itt a dolgokat a két testvér között, és ennek ellenére most, hogy Simon pályafutását korcső alá vettük, és talán nem olyan ismertek az ő sikerei a nagyvilágnak, és mégis annyira pozitívan tekint vissza erre a korszakra, hogy mennyi mindent kapott, és úgy gondolja, hogy ez a játék ezt tulajdonképpen mindent is adott számára. Te magad hogy vagy a saját életeddel, meg a saját pályafutásoddal? Kijött belőle mindaz, amit te a képességeiddel ki tudtál hozni?
3: Én abszolút, maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal, tényleg visszatérve ebből az alkalból kihoztuk a maximumot, bejártam a világot, tényleg jó csapatokban játszhattam, nyertem különböző címeket klubszinten Magyarországon, külföldön is tudtam játszani, Spanyolországban 4 évet, ahonnan rengeteg nagyon jó barátot sikerült szereznem a mai napig, kapcsolatokat. Tehát a vízlabda nekem nagyon sokat adott, és a mai napig is ad, és én úgy kiváltságosnak érzem magamat, hogy tényleg, amit szeretek, azt tudom csinálni.
2: Azt szerinted egyébként később, ha az ember ezen az úton marad, és az edzői pályára lép, mekkora jelentőséggel bír, hogy valaki akár éveket játszik Európában? Nyilván ebben a sportában leginkább Európában kell játszani ahhoz, hogy igazán sokat tanulj és fejlődj, függetlenül attól, hogy mégiscsak hazánkban a világ egyik legjobb bajnoki sorozata van.
3: Mindenféleképpen egy jó dolog.
2: Spanyolország mit adott neked?
3: Más felfogás, az élethez való hozzáállásunk, nyilván a környezet, ezt nem sem bemutatni.
2: Azt mondjuk, azt tudom képzelni, sokan irigylik.
3: Életem legszebb 4 éve volt fiatalonként lenni. Más a kultúra, más a játék, a bajnokság is más egy picivel. Abszolút csupa jó dolgot tudott nekem adni, amit egy-két dolgot át lehet ide menteni, mint edző. A hozzáállás a játékhoz, az élethez, a felfogás.
2: Könnyedebb,
3: lazább, nem izgulják túl tényleg az a típus spanyolos hozzáállás.
2: Azért érdekes, mert ugyanakkor, amikor az ember a magyar vízilabda közegben nő bele, ahol, és ezt megint csak a Fogel családra hivatkozom, ugye dinasztikus sikerek vannak, de bármi mást is mondhatnék, akkor itt nagyjából úgy indul, hogy itt, aki elkezd vízilabdázni, az olimpiai bajnok akar lenni. De most azért ez egy viszonylag diszkrét nyomás, tehát idézőjelben. De ezt a spanyol mentalitás azért, ha az ember éveket játszik, ott tudja oldani?
3: Igen, ott valahogy azt sose éreztem azt ott rajtuk, hogy ott nagyon ilyen görcsösen akarnánk. Tehát ott úgy is kifortam magát, ott is volt egy jó generáció, olimpiát nyertek Atlantában, jól emlékszem. azóta se próbálkoznak, de ugyanolyan boldogok, jó csapatuk van, tehát valahogy nem görcsölik annyira túl, nyilván Magyarország azért itt, hogy belép az ember a hajós úszodábot látja, ott a márványtáblát, mindenki oda szeretne kerülni, én magam is voltak ilyen álmaim, de utána gyorsan elhessegették, hogy
2: Elesegették, vagy te magad?
3: Hát nem, idézőjelbe véve én magam is, hát nyilván úgymond rossz időben, rosszkor voltam, rossz helyen, abban az időben akkor óriási centerek voltak mellettem, akik nyilván sokkal jobbak voltak nálam. Nehéz volt bekerülni, de voltam meghívva a tágabb keretben, annak abszolút örültem, büszke vagyok mindenre, amit ott tudtam nyújtani.
2: És ez nem hagyott benned hiányérzetet?
3: Nem. Például utánpótlás lágadban a Fecsó bácsinál mindig ott voltam. Ott voltam, 77-78-as korosztályal ezüstérmeket nyertünk állandóan. De azért mondom, kerek a sztori, a pályafutás, kimaxoltuk.
2: Na, hát ez fantasztikus, és nyilván, amikor az ember úgy érzi, hogy lezárt egy korszakot, amit ő magáért megtölteni, akkor elindul egy másik úton, de neked mennyire volt egyértelmű, hogy ez az edzői út lesz?
3: Nagyjából ez volt a tervem már úgy a vége felé, úgy 25-28 éves koromban, amikor már éreztem, hogy az nyilván ennek elúton, mint játékos vége lesz, és láttam az akkori idősebb edzőket, hogy milyen ez az életvitel, milyen életet élnek, és akkor megfogalmazott bennem azon felül, hogy imádom a vízilabdát, hogy valahogy itt kéne maradni a vízilabdán belül, és azon belül, mint edző.
2: De hát ez érdekes, hogy tetszett, mert azért én nagyon sokaktól azt hallottam, persze nyilván sportág a válogatja, de nem hiszem, hogy a vízilabdában nagyon másképp lenne, hogy hát ennél nagyobb rabszolgasors kevés van. Tehát, hogy amikor az ember a saját maga rabszolgatartója gyakorlatilag, hiszen a hétvége, a mérkőzéseké hétközben neked legalább annyit, ha nem többet kell benne lenned, és foglalkoznod a játékkal, mint a játékosoknak, tehát ez gyakorlatilag, ahogy mondani szokás, 24-07-es műfaj.
3: Igen, a feleségemet kellene megkérdezni jobban, hogy ez mennyire családbarát, hát nyilván nem az. Tehát ez hazudnék, azt mondanám, hogy ez egyszerű.
2: De teged mégis vonzott ez az élet.
3: Valahogy igen. Tehát nem, igen, akkor még az ennyire nem láttam bele, de nem tudtam, mire vállalkozom, de utána nyilván kezdett letisztulni a történet, hogy igen, ez 0-24 hétfőtől hétfőig, és ez kellett tényleg nagyon stabil családi háttér a feleségem és a kislányom révén, hogy ez elbírják viselni.
2: Mikor és hol indult ez, Márk?
3: A edzős
2: közés? Az edzői út, igen.
3: A legelső, az megmondom összintén, én amikor visszajöttem Franciaországba, játszottam egy másodosztályú csapatba, akkor már a vége fel 35 évesen. Visszajöttem Magyarországra, és a Binder Szabi barátom, akivel játszottam együtt Egerbe, ő akkor Miskolcon volt edző, és ő hívott fel, hogy nem lenne kedvem elmen oda serdülő csapathoz, fiúkhoz.
2: Ez volt,
3: hát ez hát egy jó 15 évvel ezelőtt, és akkor Egerbe laktunk, és akkor nekem az közel volt Miskolc, és elfogadtam a felkérést, és az is egy nagyon jó, ott kezdtem úgymond edzősködni a Miskolc és előző csapattal, nagyon jó volt velük elkezdeni, imádtam őket, és onnan hívtak vissza Szentesre, akkor mentünk vissza Szentesre, költöztünk, és utána még egy 16-szor sikerült költözni jobbra-balra, mindenfele, a országba, a világba.
2: Aha. De ezt csak azért kérdezem, mert azért amikor péntekenként reggel Kemény Dénessel beszélgetünk mindenről is, ugye vele tényleg mindenről lehet beszélgetni, és azért sokszor szóba kerül adott esetben akár az ő útja, és neki szent meggyőződése, hogy nem lehet átluglani az edzői pályafutásban lépcsőfokokat. Tehát azért kérdeztem, hogy tulajdonképpen az a serdülőkkel induló munka nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt, ha jól értem, hát bizony, akkor ezek szerint a legalsóbb lépcsőfokoktól kezdve értve oda, hogy ma te egy felnőttői csapattal, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag majdnem minden megnyertél, amit meg lehet egy klubcsapattal nyerni.
3: Igen, és erre is úgymond büszke vagyok, hogy tényleg nem az volt, hogy óriási hátszéllel valaki föltolta a legmagasabb polcra, hanem tényleg végigjárva a szamár létrát, a rang létrát, utána Szentesen a serdülő, voltam ott is ifi fiú, serdülő lányok, ifista lányok, felnőtt fiú, felnőtt lány, legkisebb kislányokkal is voltam. Tehát úgy tényleg mindenféle korosztályjal is szép lassan jártam végig ezt a fajta létrát. Ez egyfajta büszkeséget tölt el.
2: El is tölthet, de nyilvánvalóan rengeteget adott. Tehát azt gondolom, hogy az embernek lett egy olyan szakmai repertoárja, korban is, a korszakokat is megismerve, a gyerekeknek a adott esetben a korszakokkal együtt járó sajátosságait, még nem aztán te magad is nevezzük így felnőtt edzővé váltál, és közben a kezed alatt ugye felnőtté váltak a tanítványok. Ennek szerinted van kézzelfogható olyan haszna, amit az ember adott esetben tényleg mérkőzés közben, téthelyzetekben is tud
3: van
2: hasznosítani?
3: Biztos, hogy van olyan hozadéka, hogy tényleg több korosztályt, mind a két nemmel sikerült dolgoznom. Van mindenféleképpen előnye, de még mindig van hova fejlődnöm, és van tanulni való, mert ugyebár jönnek a különböző korosztályok, a különböző problémák meg kell oldani, és nekem is biztos, hogy van hova még fejlődni.
2: Jó, hát ez azt gondolom, hogy nyilván senki nem gondolja, ez a végállomás, sőt, ugye te magad is azzal búcsúztál nyilvánvalóan a máltai döntőtől, hogy na, sajnos egy évet legalább válni kell, hogy egy ugyanilyen helyzetben tesztelhessük magunkat, de hát majd, ha egy év múlva odájuttok, hogy a nagy teszt bekövetkezik, akkor az azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz, vagy jól csináltok együtt, és hát természetesen azért ehhez kell egy kitűnő csapat is, mert hát alapvetően azt gondolom, hogy az ember nyilván lehet a világ legjobb edzője, ha nem tudja a kezében lévő játékos állományt azt szerint formálni. És nyilván nagyon szeretném, hogyha a beszélgetésünk második részében majd egy kicsit kitérnénk erre a csapatra, hogy hogyan is alakult ez, hogy mit jelentett a magyar bajnokság, vagy akár a kupa győzelem, hogy ezek összességében tényleg mit adnak neked a te edzői magabiztosságodhoz. De amikor Szentesről indultál ide, azt azért láttad-e, vizionáltad-e magad előtt ezt az utat, hogy azért egy pár év alatt tulajdonképpen ide juttok?
3: Csak reménykedni tudtam benne, de is tudtam. Hát azt tudtam, hogy mire vállalkozom, hogy tudtam, hogy a Fradiban vannak elvárások, és onnan, tehát ott leszek, ahol leszek, de meg kell felelni különböző dolgoknak. Nyilván össze kellett rakni egy csapatot, idővel ez sikerült, és az első edzésen nyilván, amikor lement az ember, és látta ezeket a világsztárokat test közelből, akkor egy picit úgy leesett belőle, hogy hoppá, akkor itt tényleg domborítani kell valamit, és a legjobbamat kell nyújtani, mert ezek a lányok, ezek várják a csodát, és ennek kellett megfelelni nap, mint nap. Van edzéseket tartani, megpróbálni a hangulatot, a kohéziót megcsinálni, nem volt egyszerű, még mondom, van hova fejlődni, de azért példa remélem azt mutatja, hogy jó irányba indultunk el.
2: Nagyon úgy tűnik, hogy az irány az kitűnő, és ennek majd a részleteire szeretném, ha kitérnénk, mert arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mondhatjuk, ennek az új edzőgenerációnak egyik most már kiemelkedő alakjaként, hogy látod ma a munkát, hogy mik azok a mérföldkövek, amit meg kell tenni, változott-e egyáltalán az edzői metodika az elmúlt évekhez képest, a nagy elődökhöz képest, kell-e bármit másképp csinálni, illetve hogy mi az, amiben te hiszel, úgyhogy most itt a hazafutásban Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólósainak vezetőedzőjével beszélgetünk, akivel innen folytatjuk. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit mondott az 5 méteresekkel elveszített Bajnokok Ligája döntőt követően a mezőny egyik legeredményesebb játékosa, Gurisotti Gréta.
4: A csapat egy részének az első BL döntője volt, hát emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelem ez a Ferencváros.
5: Hát így nem tudom, pár perccel a lefújás után biztos nem mondok majd túl okosokat. Nem, én bevallom tök őszintén, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam, ott összelelkez a lányoknak is, hogy remélem, majd kisipoljátok, de baszki, ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákosszal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszer nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy őszintén nem érdekel, ez kicsit máshogy mondtam, nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap, mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és én ezt úgy élem meg, hogy nekem ma ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
4: Ahogy fogalmaztál, ez a te csapatod, ezt ma ugye 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Honnan, vagy miből fakadt ez a mentalitás, és a többiekre ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
5: Én azt éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút bán, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam, azt mondtam, mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk, ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és tényleg kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
2: Folytatjuk a beszélgetést Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólócsapatának vezető edzőjével, aki egy egészen fantasztikus szezont produkált 2025-26-ban, hiszen megszerezték a bajnoki címet, a kupa győzelmet, tulajdonképpen az FTC pólósai dupla-dupláztak, hiszen a férfiak ugyanezt tették, és aztán jött a máltai bajnokok ligája 4-es döntő, ahol a női csapat most jobban végzett, mint a férfiak. Ugye ott hozzá voltunk szokva, hiszen két egymást követő szezonban is BL döntőt tudtak nyerni az FTC pólósai a férfiaknál, most ebben az esztendőben a bronzérem lett az övék, hiszen nem kerültek a döntőbe, ti viszont bekerültetek a döntőbe, és ott tulajdonképpen a büntető párbaj fosztott meg tulajdonképpen benneteket a győzelemtől. De azért az addig vezető út sem volt könnyű, és ugye ott hagytuk az imént abba már, hogy te milyen utat jártál be, és azért most már az kiderült, hogy a játékos éveid után ez egy nagyon elhatározott és komoly szándék volt, hogy téged ez érdekel, végigjártad a ranglétát férfiakkal és nőkkel is, és az segít egyébként, hogy az ember valóban mind a két nem játékosainál tanul, szed föl mindenféle eszközkészletet. Nem tudom, hogy könnyebb-e. Lehet-e ilyet mondani, hogy melyik nemmel könnyebb edzőként dolgozni?
3: Mindegyiknek megvan az előnye hátránya. Nyilván abban segít, hogy nyilván a lelki töltet a lányokkal máshogyan kell bánni, kommunikálni, mint a fiúkkal. De viszont a lányok sokkal céltudatosabbak, jobban végrehajtják a instrukciók, utasításokat, tényleg annyira jó velük dolgozni. A fiúk egy kicsit másabbak. A játék nyilván a fiúknál gyorsabb, a paraméterek másabbak, anatómia másabb a fiúknál. Ezt el kell fogadni, de mind a kettővel imádtam dolgozni.
2: Uh-huh. És az, hogy végül is tulajdonképpen itt most Szentesről felérkezve tényleg az egyik első számú női csapatot kaptad készhez, ez mekkora kihívást jelentett, hiszen mondtad, hogy hát itt azért világsztárok fogadtak, és hát tudtad, hogy össze kell rakni minden tudásodat.
3: Igen, tehát nekem is ez egy ilyen új dolog volt, ideig olyan csapatokkal dolgoztam, és hozzátéve mindenik állomásomon, akár Szombathelyen, Szentesen más körülmények fogadtak, de ez teljesen természetes, de ott akkor azt kellett megoldani, óriási élmény volt ott is dolgozni, mindegyik állomásomon, de tudtam, hogy Fradiba följövök, elfogadom ezt a felkérést, amíg nem kell sokáig gondolkodni, tudtam, hogy mire vállalkozom, bíztam benne, hogy tényleg meg lesz minden feltétel, meg is lett, és ott már nekem kell kihozni a maximumot magamból, és abban a csapatból, amit a kezem alá tettek, vagy összeraktunk közösen a vezetőséggel, óriási felelősség, igyekszünk.
2: Ugye azért szerintem látni kell, hogy nagyon sokat változik minden sportágban az edzői munka. Egyszerűen azért, mert változik a világ, mert a játékos állomány, a versenyzői állomány is másképp viszonyul a világhoz, és nagyon sok esetben már a módszerek finomodnak, vagy egyszerűen mást kell tudni nyújtani, és mindig kell tudni újat nyújtani. És most így végignéztem a szövetségi kapitányokat, itt a női válogatott, ugye Konrád Jánostól kezdve, de ugye te magad is, amit tetted Godova Gábort, aki szintén volt, vagy Faragó Tamás, Merész András, Bíró Attila,

0: Kérlek, akkor valóban arról a nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
1: Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszélésen, mert csinált, hogy tényleg mint egy nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát. Ez csak így tud működni.
0: Egyébként, amikor Máltára utaztatok, úgy nagyjából mi volt a fejetekben, mert te magad is mondtad az imént, hogy azért ez akár úgy is alakodhatott volna, hogy negyedikként jöttök erről a tornáról haza.
1: Igen, hát nyilván a titkos cél mindenképpen, sose beszéltünk erről, a vezetőség se, a Zoli, a Nyíri Zoli soha egy szóval nem mondta, hogy meg kell nyerni, meg mi van, hanem békeszeretet, azt mondta mindig is, bármi történik, mert látta, hogy mit csinálunk egész évben, mit dolgozunk, mi tudtuk, hogy miért megyünk ki, mit szeretnénk elérni, ezt nem is kellett mondani a lányok, de nem szerette volna rájuk tenni plusz terhet, de valóban tudtuk, hogy a elődöntő már az majdnem egy döntő, mert a tavalyi győztessel játszunk. Úgy is alakult a meccs, hogy nehéz volt, és ott egy olyan súly szagadt le rólunk, hogy bejutottunk a döntőbe, láttam a lányokon, azt a tényleg sírva fogadt mindenki, hogy benn vagyunk a döntőbe, hogy ott már egy olyan sikert értünk el, amiért kimentünk.
0: Uh-huh, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mondhatni az egyik legnagyobb feladatot ott már az elődöntőben összehoztátok.
1: Igen, mert ugye ez nem kell bemutatni egy elődöntőt a vesztes, mert majd a bronz meccsért két nap múlva egy nagyon erős Mataróval szembe, és még nincs meg az érem a kezedben. A döntőben már egyfajta teher lekerült rólunk, ott még egy lépést kellett volna megtenni, most sajnos nem sikerült.
0: És akkor mit kommunikál az ember valóban egy ilyen döntő előtt, amikor ezt érzed, hogy a lányokon van egyfajta felszabadultság, mert azért persze onnan meg már tényleg egy lépésre van az, hogy te gyere haza győztesként. Kellett beszélni, vagy ez ilyenkor, ahogy te is fogalmaztál, ez egy ki nem mondott, de mindenki által tulajdonképpen értett cél volt?
1: Igen, tehát nem is akartam ott túl ragozni, mert az én is voltam játékos, nem kell túl lihegni, tudta mindenki, hogy jön a döntő, nagyon nehéz lesz, Pirosszal is játszottunk már tavaly is, edzőmeccseket játszottunk, nagyon jól sikerültek, tudták, hogy a döntő az nem lesz egyszerű, nem kellett újra elmondani, hogy meg kéne nyerni, meg jó lenne, már beszéltük a taktikát, picit úgy edzettünk, kicsit frissítettük őket, ennyit tudtunk tenni.
0: Hullámzó volt ez a záró mérkőzés. És miért szerinted?
1: Hát nyilván, mint egy döntő elkezdődött úgy, ahogy nem jól kezdődött. Az 1-4 az becsapós volt, mert rengeteg helyzetünk volt. Tehát, hogyha azok bementek volna, akkor az nem 1-4, hanem akkor szerintem fej mellett ment volna a történet. Nem így sikerült, de tényleg az egy óriási dolog, hogy onnan fölálltunk, és 5-8-ról lett 9-8, egy 4-0-ás etapot tudtunk csinálni, és olyan extra gólok jöttek, ami tényleg azért örültem neki, mert ez egy olyan plusz volt, hogy az extra volt. És
0: azt miből tolták ki a lányok szerinted? Hát ott az, mert azért egy ilyen döntőben, egy ilyen helyzetben nyilván kell a szerencse is, ezt is tudjuk, ahogy a legelején látszott, hogy nem jött, ott éppen nem volt meg, aztán egyszer csak megérkezett?
1: Igen, mert én úgy látom, hogy mi jobban bírjuk ott erővel, tehát tudtunk fordulni, többet tudtam cserélni, forgatni a csapatot, és jöttek olyan extra gólok olyan játékosoktól, akiktől úgymond nem várja az ember, plusz Grétének volt az a széléről ilyen tekert ejtés 3/10 a negyed végelőtt, ami egy dupla gyomros az ellenfélnek.
0: És az biztos, hát az olyankor
1: igen, és
0: lélektanulag ez egy óriási lépés.
1: Azért ott nagyon bíztam akkor, hogy így még meg lehet, mert ezek olyan extrák voltak, hogy ez muszáj, ez kitartson a végéig.
0: És aztán utána nagyon felzárkoztak megint, tehát ott megint volt egy pici, nem tudom mi, lendületvesztés, vagy ennyire jó a...
1: Jó, tehát a Pirosz tényleg egy bombaerős csapat. Aha. Tehát ott olyan támadó sor van kiegészülve két külföldővel, hogy minden percben életveszélyesek. Hát ott igen, ott elmaradt egy-két blokk, egy-két védés, mondhatnánk a szerencsétlenség, bármi, mondom, megnéztem többször a meccset, de ettől függetlenül még